0: Igazgatója Katona Tamás, a Művészetek vagy a programszervező.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Változik az első, hogy a programigazgatója Katona Tamás, a Művészetek vagy a programszervező.
1: Jó.

0: Egész éve már szeptember-októbertől rákanyarodunk, úgyhogy egy ide után azért megjegyezzük, az az igazság, hogy így a
1: kis
0: programszervező csapatunkkal, de nyilván a 35. jubileumra azért mi készülünk pár különleges olyan előadással, amit mi, mint így producerek hozunk létre, ez a Völgy Szimfónik például, amikor megkértük a Danubia zenekart, hogy pár ilyen jelenleg kortárs könnyűzenei zenekar, akik a Völgyben mindig ikonikusan fellépnek, az ő dalaikat hangszereljék át, és akkor ebből lesz egy ilyen speciális koncert, Völgy 35, Völgy Szimfonik 35.
2: De ők együtt lesznek? Tehát
0: a zenekar meg a doktányi? Igen, a szimfonikus zenekar felel, és akkor áthangszerelte az Elefánt, a Kóli, a Betonhofi, a Szena,
1: Giorgio,
0: Giorgio, tehát a Carson Com, a Begzoli 30Y33 dalát, és ebből egy nagy koncert fog kialakulni.
2: Azért a Betonhofi az melós lehetett.
0: Mindegyik. De igen, már hallottunk pár etüdöt, amit átküldtek, ez egy szuper izgalmas dolog lesz. Szóval ezért készülünk pár ilyen 35-ös jubileumra.
3: Mint ahogy külföldi fellépőkkel, előadókkal is.
2: Ez az egyik kedvenced.
3: Így van, a szünetben én már így elmeséltem nektek, hogy én Befele jövet jelentem, készültem, és José González-t hallgattam reggel 4 óra 30-kor az autóban, ami azért annyira nem volt pörgető, tehát jobb valószínűleg nálatok hallgatni egy pohár fröccs vagy bor mellett. Az új albumával érkezik ő, és még ki.
1: Igen, így van, tehát a panorámán José González lesz úgymond a főkülföldünk, de ezen kívül más színpadainkon elég sok külföldi előadó fel fog lépni. Együttműködünk az X-Side Selection-nel, ami azért felel, hogy az európai feltörekvő zenészeket futtassa Európában, és például köztük ott lesz Ninon, Luxemburgból, Alexander Motto, ugyanúgy Martellen Wellsből, tehát hogy így próbáltunk ilyen szempontból is így színesíteni a programon. Ezen kívül amúgy a panorámán meg visszatér, vagy úgymond amióta a Kispál újra összeállt, visszatér hozzánk így a panorámára, úgyhogy fel fognak ők is lépni.
2: Na most van az, hogy mennyit is tudsz fejből a hány ezerből?
1: Azzal szoktunk nevetni mindig, hogy meg kb. Vagy 90 zenekarra vagyok kapcsolatban, így a színpadoknál, és akkor mindig így belekeveredünk. A panorámán amúgy külföldi José González lesz, és a többi meg ugye itthonról, Magyarországról.
2: Van nálatok színházi élet is, és azt például én mindig nagyon bírtam, mert egész más hangulata van ott egy színházi előadásnak, mint bárhol mondjuk a kőszínházakban. Miközben ugyanaz a darab sok esetben.
0: Igen.
2: Egészen más atmoszféra.
0: Igen, teljesen más egy fesztivál napba beiktatni egy színházi előadást. Most már több színházi helyszínünk is van. Rendesen a Talján Dörögdi Művelődési Házban lehet a nagyobb színházi előadásokat megnézni. Pont szembe vele van egy kis templom, ahol 40-50 fő fér el, és akkor ott ilyen kis kamaradarabokat egy templomi környezetben nyilván nem odaíródott darabokat lehet megnézni. De egyébként a Cirque du Tokert helyszínünk, ami meg Vigán Petenden, az egy ilyen nagy monumentális helyszín, ott is lehet látni például operát, balettet, modern táncot, kicsit így kiszélesítve most a színházat, tehát hogy olyan előadásokat helyezünk el olyan fesztivál környezetbe, amik ilyen teljesen egyedülálló élményt tudnak nyújtani.
2: Azt számon tartjátok, hogy azok a fiatal előadók, akik a világból érkeztek hozzátok az elmúlt években, évtizedekben, azok hova jutottak? Hogy lesz belőlük nemzeti vagy világsztár a maga környezetében? Mert ugye szerintem teljesen, mi már akkor láttuk, amikor még.
1: Sok olyan van, hogy tehát főleg így Magyarország viszonylatában, például akár Carson Com egy példa, aki még nagyon pici volt, amikor elkezdte, vagy Platon Karatev, akik szintén a kis színpadoktól végig követtük a lépésüket, és most meg már ugye nagyon nagynak számítanak itthon, és, de hogy rengeteg van, és folyamatosan vannak, tehát hogy így azt veszük észre, hogy évről évre jönnek fel újabb és újabb olyan tehetségek, akiket kell figyelni, és így szerencsére végigkövethetjük a lépéseket.
2: Van egy ilyen kötődés, hogy nálatok, kezdtük, igen. Tehát boldogan jövünk?
0: Igen, azért a Völgynek van egy ilyen kikeltető célja is, tehát, hogy az, tehát például a Bagosi Brothers a legeslegkisebb, igen, színpadunkról, mondjuk egy 100 fős, 200 fős helyszínről indult pár évvel ezelőtt, és évről évre annyira jó nézni, ahogy ugye 41 helyszínből azért mi tudunk válogatni, hogy éppen ki hol tart, és melyik helyszín a megfelelő számára, és hogy mondjuk a Bagosi, vagy a Carson Com, ahogy megteszi ezeket a lépcsőfokokat, és egyszer csak már meg vagyunk hívva mi is az MVM Domos koncertjükre, vagy a még nagyobbakra, hogy ezeket tényleg nekünk is egy ilyen mély kötődés alakul ki az
1: évek
0: alatt.
1: De most is például a frissek közül

0: Hol is,
1: igen,
0: ilyen Lenke, tehát egy női jelöltet is mondjuk, tehát ő is nagyon szépen épül fel, tehát úgyhogy ez is szerintem szuperül működik.
2: Hát és generációk nevelkednek, nem csak a színpadon, hanem a színpad előtt is nálatok.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: ez a 35 év, ez adja magát.
1: Közönségünk is, abszolút. Igen.
2: Lassan nagyszülőként járnak vissza az unokák.
1: Van ilyen, abszolút vannak ilyenek, hogy már az anyukák, apukák hozzák, és akkor most idén először megengedik, hogy ők egy másik sátorhelyen sátrazzanak, már a fiatalok, de együtt is vannak, de külön is vannak, úgyhogy ez egy sok generáció.
2: Hol találjuk a teljes programot, hogy ne fejből kelljen nekünk is, mint nektek.
1: Hát a honlapunkon már fenn van a teljes program, a művészetekvölgye.hu programmenüben mindent meg lehet találni, sőt, ugye mi korán, ilyenkor május elején már a sajtótájékoztatónkat is megtartottuk, tehát kinyomtatott formában, ezért ez rengeteg program, ez egy 100 oldalas műsorfüzetben összegyűjtöttük, ez megtalálható az országban szerte 40 ezer példányban, szóval bárhol igazából színházakban.
2: A dátum pedig a szokásos, a július vége.
1: Július vége, most egy héttel azért később vagyunk, úgyhogy érdemes figyelni, júli 24-től augusztus 2-ig.
2: Nagy Adrien, Katona Tamás, Művészetek Völgye. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Magyar Péter reggel, kora reggel sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügy részleteiről. Erről is beszélünk majd a mai adásban, nyilván, hiszen minden hír gyakorlatilag ehhez kapcsolódik, és kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére is, mit gondolnak, kiderült-e lényegi információ. Igen vagy nem? Szavazzanak és írjanak kommentet, lássuk, mivel foglalkozunk még és kikkel.
2: A kormány nyilvánosságra hozta a nála lévő dokumentumokat a kegyelmi ügyről, a köztársasági elnök is kész erre. Krakkóba utazott külügyminiszterével együtt Magyar Péter. A miniszterelnök közben több nagykövet lecserélését is kilátásba helyezte. Elrendelte a kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Tar Zoltán menesztette az alapvezetőjét is. Ruszinszenti Romulus leváltotta Böröndi Gábor vezérkari főnököt, utódja Sándor Zsolt altábornagy lesz, aki korábban aténi nagykövetként szolgált. Vendégeink Hamvai Péter, a HVG újságírója, Juhász Bence, politológus, Üveges Gábor, politológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyerák Anikó.
1: Szabályos, de nem megszokott az út, ezt mondta Répási Róbert, ahogy egyébként szolgálati út megkerülése nélkül került vissza elvileg ez a bizonyos kegyelmi ügy. Ezzel a témával kezdünk, köszöntelek titeket itt személyesen is. Mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy rövid összefoglalót a témában.
3: Ez a nyilvánosságra hozatal, ahogy mondtam, kivételes és eseti jellegű.
4: Több, a kegyelmi ügyhöz köthető dokumentumot is nyilvánosságra hozott a Magyar Péter vezette kormány. Ezt a levelet 2023. április 18-án címezte az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit, az akkori köztársasági elnöknek Novák Katalinnak. A kegyelemre javaslata között nem szerepelt K. Endre neve. Ebben az április 27-én kelt levélben Novák Katalin mégis kegyelmet ad K. Endrének, sőt Varga Judit még aznap ellenjegyezte.
3: Ez önmagában egy nagyon furcsa dolog.
4: Magyar Péternek nincs tudomása arról, hogy K. Endre ügyét külön tárgyalta volna az Orbán kabinet. Egyéb információk ugyanakkor eljutottak hozzá.
3: Mikor az igazságügyi miniszter elé tették ezt a baksamétát, és nem emlékszem, hogy pontosan hány kegyelmi ügyet, de talán 22-t, akkor nem tájékoztatták arról, hogy beletették ezt az ügyet is, és arról sem, hogy ebben az ügyben megváltoztatták volna az ő felterjesztését.
4: A kegyelmi ügy kirobbanása után Répási Róbert államtitkár levelet írt Uzson Bencének, aki időközben váltotta Vargát az igazságügyi tárca élén. Ebben Répási azt írta lényegében, hogy Novák Katalin Ferenc pápa látogatása miatt forszírozta a kegyelmi döntés megadását, és hogy erre nem a megszokott módon került sor.
3: Innen is üzenem köztársasági elnök úrnak, hogy még ma nyilvánosságra hozzák.
4: A kormányfő kedden reggel az államfőnél lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalát sürgette. Nem sokkal később Súlyog Tamás közleményben jelezte. A köztársasági elnök hivatala hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.
1: Sokak szerint új dolog nem fog kiderülni egyébként a Sándor palotában lévő iratokból, ahhoz képest, amit ugye eddig tudunk, és korábban ugye Magyar Péter már előre jelezte azt, hogy május 18-áig nyilvánosságra fogják hozni ezt, aztán volt ugye a nagy sajtótájékoztató, ahol mondták, hogy ma reggel lesz egy újabb sajtótájékoztató, ahol pedig kiderült, hogy igazából nevető nem mond, hogy például ki az ügyvéd, de aztán gyakorlatilag mégis elmondta, finom burkoltan. Sokan ezt is vitatják, hogy igazából teljesen mindegy, hogy ki volt az az ügyvéd, aki ezt az egészet intézte. És vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy igazából nagyon finoman, de próbálta kvázi menteni Varga Juditot a felelősség alól, aki egyébként korábban ugye vállalta a felelősséget és felállt. Összességében ti mit gondoltok? Egy több mint egy órás sajtótájékoztató volt egyébként ugye a reggeli. Tegnap is sok szó esett róla. Hol tartunk most? És mennyire követhető ez az ügy, vagy mennyire akarja követni egyáltalán a közvélemény ezt az ügyet?
5: Magyar Péter jó a hosszú sajtótájékoztatókba és a hosszú beszédekbe. Értem körülbelül, hogy miért csinálja ezt, hiszen a kegyelmi ügy egy nagyon fontos, szimbolikus ügy, nem kell ezt különösebben tárgyalni, hiszen ez volt az a banánhéj, amin az Orbán rendszer elcsúszott, és ez volt az az ügy, amivel Magyar Péter felemelkedett, tehát ez nyilván egy fontos dolog. Én nem hiszem, hogy ebbe különösebb újdonság lenne. Én azt sem nagyon hiszem, hogy ez a társadalmat különösebben érdekli, hogy ki lehetett az egy-két személy, akit eddig is sejtettünk, hogy ki lehetett hatással a köztársasági elnökre.
1: De ez az, ami nem is fog kiderülni.
5: És ez soha nem fog kiderülni,
1: mert ahogyan, a lényeget nem láthatjuk.
5: Ahogyan elhangzott, ez azt hiszem az előző műsorban, hogy az ilyen kéréseket nem szokták leírni, hanem fülbesúgják, és különösebben tényleg nincs is ennek relevanciája. Inkább abból a szempontból érdekes szerintem, hogy Magyar Péter ezt továbbra is szimbolikusnak tartja, és az is nagyon érdekes, ahogyan a volt feleségét akarja ezzel kvázi menteni, vagy felhasználja ezt arra, hiszen emlékezünk rá, amikor ő felbukkant, akkor ugyanezzel a történettel jött elő, hogy ne bújjanak nők szoknyája mögé a politikusok, vagy Orbán Viktor, és gyakorlatilag a legelső interjújában végül is azt sejtette, hogy nem Varga Judit volt ezért hibás, hanem valószínűleg Orbán Viktor, vagy az ő környezetéből jött ez a hatás. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus lépés. A társadalom nagyon várja, hogy nagy leleplezések legyenek. A kormány néhány napja lépett hivatalba, tehát nyilvánvalóan nem lehet komoly gazdasági ügyeket előhozni. Szerintem hát szegény ember vízzel főz, egyszerűen ez volt az, aminek lehetett egy ilyen nagy csinálattával
1: bejelenteni a valamit.
5: A semmit.
6: Valóban gyakorlatilag egy picit időt is kell húznia most az új felálló kormányzatnak ebben a tekintetben, és itt a politikai valóság show-ban azért kell továbbra is információkkal és mindig új helyzetekkel bombázni a nézőközönséget, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy itt szinte minden nap történik valami drámai, most pedig egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag megszűnt a kedvenc sorozatunk, és tanakodunk azon, hogy most éppen mit nézzünk. Hát ma Magyar Péter megadta azt a lehetőséget, hogy megnézhettük ezt az elég hosszú sajtótájékoztatót. Valóban szerintem is van ennek egy ilyen politikai kommunikációs célja gyakorlatilag, hogy beszéljünk a kegyelmi ügyről, ami abszolút egyébként egy erkölcsi értelemben súlyos ügy, és nagyon nagy szimbolikája van, nyilván keretes szerkezetben foglalja az ő egész politikai pályafutását is, de van egy abszolút pragmatikus szempont, egyszerűen nem tud még az új kormányzat épp eredményeket bemutatni a támogatók irányába, úgyhogy kell valami más, amiről tudunk beszélni, ami gyakorlatilag megadja ezt a bulváros benyomását a jelenlegi közéletnek. Aztán persze van pár más témánk is még mellette, tehát azért történnek nyilván pragmatikus lépések is, de ezek jóval kisebb és talán nehezebben befogadható ügyek az átlag választópolgár számára, semmint ez a kegyelmi ügy, ami az elmúlt két évben abszolút a kirakatban volt, és a legfontosabb szimbolikus ügye volt az Orbán rendszer végének és a Tisza párt felívelésének.
7: Én azt gondolom, hogy a politikai napirendformálás mellett, ami nyilván fontos most rögtön az első napokban is, amikor még nagyon az elején van a kormányalakítás, és áll föl a szervezet, mégis alapvetően tényleg a központjában van, szimbolikusan is, és minden szempontból, akár a gyermekvédelem, akár az a szörnyűség, és én nem egyszerűsíteném le ezt a kérdést kizárólag úgymond kirakat témává, mert hogy tényleg azok az elszenvedők, azok az érintetteknek ez nagyon durva a húsvér valóság volt, és igazából egy játékszerré lettek silányítva abba a politikai cirkuszban, vagy éppen abban a fajta kurzusban, ahol azért jól mutatja akár Novák Katalinnak a mozgása is, és mindenki másé, hogy ahol van lobbyerő, ott át tudnak menni témák, ott gyakorlatilag akár aki neki, vagy valamelyik miniszternek, vagy valamelyik hozzá közel álló figurának éppen kedves ügy, vagy őt, ha valaki megkeresi, ő ki tud járni valamit, és közben, mint a moziban, a társadalom nagy része pedig nézi, hogy alapvetően ő meg nem fér hozzá ehhez a fajta lobby háttérhez. És egészen szürreális ez az egész történet, ahogy ez ki tudott ott lyukadni, hogy igazából pápa látogatás, hogy tud ez gyorsan átmenni, mint hogyha a világ legfontosabb embere lenne ez a bizonyos K. Endre, és közben pedig egészen szörnyűségek történtek ugye a színfalak mögött, és egy olyan embert emelünk ki, és próbál akár még részvétet is ébreszteni iránta valaki, hogy alapvetően itt neki a nyugdíjáról és minden másról lehetett szó, hogy őt nem tudom, rehabilitálják, tehát egészen szürreális, és én azt gondolom, hogy egyrészt politikai bűn, nem kizárólag hiba Novák Katalin részéről, meglett a maga következménye. De én azt gondolom, hogy mindenféle magyarázat, ami abba az irányba mutat, hogy akár szegény Varga Judit, aki igazságügyi miniszterként ezt az átírt vagy módosított előterjesztést már nem volt ideje végigolvasni, nem szóltak az ő munkatársai, hogy ugyanebben módosítás volt. Én azt gondolom, hogy egy felsővezetőt nem mentesít a felelősség alól, az, hogy gyakorlatilag, ha ő aláír és szignál valamit, ami alatta történik, ott nem mentség az, hogy esetleg a kollégái nem szóltak.
8: Egy oldalas papírról van szó.
7: Abszolút. És azt gondolom, hogy ez ettől súlyosabb.
8: Meg ettől az az üzenet, hogy egy igazságügyi miniszter igazából nem olvassa el, amit elérak.
7: És a másik, hogy nem egy lyuklopásért elítélt valakinek kellett a kegyelmet kijárni, hanem tényleg az egyik legszörnyűbb, ha van a bűnnek szintje, a legmélyebb bugyrába tartozó bűncselekményről van szó.
6: Csak ugye itt valószínűleg a helyzet az lehetett, hogy hiába változott meg ez a felterjesztés, igazából Varga Juditnak nem volt meg az érdemi döntési lehetősége, hogy ne írja alá ezt a felterjesztést, mert valószínűleg olyan politikai hátszél volt mögötte, amit feltételezhetett Varga Judit, hogy akkor ez valószínűleg az ő karrierének
8: de
6: a végét
8: ezek megint csak találgatások, tehát megint ugyanott tartunk, hogy inkább vállaljuk be azt, hogy nem olvasta el, mint hogy egyébként kiderüljön, hogy ki volt az, aki megmondta, hogy már pedig alá kell ezt írni.
5: De szerintem ez abszurd feltételező, hogy nem olvasta el. Tehát, hogy
8: az erről szól a kommunikáció.
5: Igen. Az ő munkatársai adták oda ezt a paksamétet, és az ő, ha még a köztársasági elnök részéről volt is egy olyan vágy, hogy esetleg ez átcsúszon, de hát azért ez Varga Judit munkatársainak a kezén átmegy, tehát hogy ők viszont megnézik, ők egyenként megnézik ezeket, tehát ők szólnak neki, hogy mi van, tehát én szerintem ez teljesen
8: beszélünk
5: abszurd.
8: Erről 8 perce hagyom, hogy még hozzászóljál, de az nem aggályos egyébként, hogy erről beszélünk, erről van egy órás sajtótájékoztató, és kvázi a lényegről, amit pedzegetitek, hogy egyébként milyen állapotban van a gyermekvédelem, hogy azóta mi van ebben a szektorban, hogy a Szőlő utcát hogy szántották be, hogy mi van a Rákospalotai leány neveldével, ami az egyetlen volt az országban. Erről nem esik szó, csak arról, hogy ki az, aki aláírta a papírt, ki nem, ki lehetett, tehát találgatások vannak, és tapogatózunk a semmiben.
7: Ha kellően méltányosak akarunk lenni, én azt gondolom, hogy a kormányzás első néhány hetében, ahol áll föl a szakmai stáb, és nincs kétség egyébként, hogy ez ott van a mainstreamben, ott van a fókuszban, hogy ezt amilyen hamar lehet egyrészt lássunk tisztán, mutassunk egy teljes transzparenciát, és göngyölítsük fel, és tegyük úgy működőképessé, és humánussá ezt az egész szektort, és mindenki olyan, aki pedig ebben részt vett, hogy ez ekként tudjon működni, ilyen borzalmak történjenek, ők meg akár ország nyilvánossága előtt kapják meg azt a akár, nem tudom, erkölcsi és egyéb büntetést is, és megvetést is, ami nekik talán jár. Tehát én azt gondolom, hogy
8: Magyar itt Péter még volt az egyetlen túl... kvázi, aki bocsánatot kért azonnal.
7: Igen, és amit az előző gondolati sorhoz szerettem volna mondani, hogy egy Novák Katalinnak az ügyét, ugye ez is lerágott csont, és egy kicsit átvezet minket a Súlyog Tamási karakterhez. Na itt sejlik föl megint az, amit már ugye kibontottunk, hogy mivé silányult és züllött a köztársasági elnöki intézménynek a súlya, méltósága is egyáltalán. Tehát ha valaki valakihez, vagy egy ilyen méltósághoz közeli munkatárs, legyen az egy Balogh Zoltán és bárki más, ha ennyire, mint egy marionett figurát ugye politikailag tudják mozgatni, és olyan döntésekre rábírni, rávenni, ahol ő egy bólogató Jánost játszik, és nem egy nemzetet testesít meg. Ez gyakorlatilag én azt gondolom, hogy minden részvétet magam részéről nélkülöz az ő egyébként a személyhez kapcsolódó bármi egyéb, mert hogy azt gondolom, hogy egy köztársasági elnöki méltóság, ott messze elvesztettünk már akkor, és ez folytatódik sajnos Súlyog Tamás karakterével.
6: Itt szerintem az előző rendszerben gyakorlatilag egy politikai értelemben autonóm cselekvő volt ebben a rendszerben, az Orbán Viktor volt maga. A többiek esetleg a saját kis területükön, ahova éppen nem figyelt oda adott pillanatban Orbán Viktor, el tudtak intézni dolgokat, de ami olyan fajsúlyú ügy volt, én azt gondolom, hogy ezek mind központosítottan működtek ezek a döntések, és így akkor kapcsolódnék Gábor a felvetéseidhez. Tehát én nem gondolom azt, hogy akár a volt köztársasági elnök, vagy a jelenlegi köztársasági elnök ugye önállóan meghozná ezeket a döntéseket, hanem itt informális csatornákon keresztül adják át ezeket a nyomásgyakorlásokat és pressziókat, hogy a központi politikai akarat végbe menjen, és hogyha valaki ezen a rendszeren belül ennek ellene szeretne szegülni, akkor egyébként elmondta Varga Judit, hogy milyen következményekkel találkozhat, hiszen azon a hangfelvételen, amit Magyar Péter ugye először kihozott, ott Varga Judit nagyjából azt mondja el, ugye, hogy ez egy ilyen maffiaszerű kormányzás, amiből nem lehet csak úgy kilépni. Hogyha nem lehet csak úgy kilépni, akkor ott azt szerintem felvet kérdéseket, hogy mennyire lehet ugye szembe menni a politikai akarattal.
5: Én azért nem hiszem, hogy, de ezt majd évtizedek múlva fogjuk megtudni, hogy itt mindent Orbán Viktor irányított, hanem azért úgy van a politikában, meg a történelemben, rengeteg ember próbálja kitalálni a szuverénnek az akaratát, tehát hogy van ilyen módon önmozgásuk ezeknek az embereknek. Varga Judit felvállalhatta volna ennek az ódiumát, nem lett volna ettől vége a karrierjének, valószínűleg nem Orbán Viktor akarta K. Endrét fölmenteni, hanem ilyen haveri lobbik akarták, és pontosan tényleg azt mutatja, hogy maga az ország működött úgy, hogy azt gondolták, hogy ez nem fog kiderülni. Hogy nem fog kiderülni soha. Tehát meg lehet csinálni. Ugyanígy akármilyen gazdasági bűncselekményt el tudtak követni, bármilyen más politikai lépést, hiszen akkor már úgy érezhették magukat, hogy ez a rendszer soha nem fog megdőlni, vagy legalábbis emberi számítás szerint nem fog megdőlni.
8: És gondoljuk, egy banánhely.
5: És gondoljunk meg, hogy milyen állapotban volt az ellenzék akkoriban, hát tényleg fogták a hasukat a röhögéstől, hogy hát itt soha nem lesznek.
8: A kegyelmi ügy gyakorlatilag véletlen derült ki, ami ugye nyilván nem véletlen, mert hogy az úgynevezett vidéki prókátornak köszönhető, aki észrevette ezt az iratot, és Fülöp Botond egyébként holnap majd az ATV-s tart vendége lesz, mert van véleménye erről az egész ügyről, de most felvetette a sajtótájékoztatóban Magyar Péter azt, hogy akkor innentől kezdve ők azt szeretnék, hogy a határozat, hogyha az kegyelmet kap valaki, tehát hogyha igen, felmenthető, azt hozzák nyilvánosságra, indoklás nélkül, tehát hogy azt igazából nem kell ennek benne lennie, amennyiben ellenjegyezte ugye az igazságügyi miniszter. Ez az átláthatóság, vagy a rejtettség elleni fellépés lehet, ezt gondolom sokan üdvözlik, mit gondoltok róla?
5: Én nem vagyok jogász, nem értek hozzá, de engem akkoriban döbbentett meg, hogy hát ez miért nem nyilvános? Hát kegyelmet adott. Nem kell megindokolni, azt teljesen értem, hogy nem kell megindokolni, de hogy ez miért nem nyilvános, azt nem értettem.
7: Én pedig azt gondolom, hogy nem ördögtől való az a történet sem, és az, hogy nyilván a jogászok jogászkodhatnak azon, hogy egyébként diszkrecionális jogkörében ezt indoklás nélkül előterjeszthet, dönthet, bármi egyéb lehet. Én pedig azt gondolom, hogy mivel demokráciában élünk, itt azért széles skálájú hangszeren lehet játszani, és sokkal transzparensebb, és szerintem megnyugtatóbb, hogy
8: ebben
7: semmi titkos nincs, hogy az indoklást is lássa a társadalom, hogyha volt egy elítélt valaki, és ehhez képest egyébként megváltoztatnak ítéletet, vagy felmentés születik. Mi az oka? Mi az oka, mik azok a körülmények és minden más, ami miatt esetleg méltányolható az ő kérés, hogy föl legyen mentve, egy másik optikából legyen az ő személye helyezve.
5: Mert hogyha olyan személyes dolgok, akár betegség, akár családtagok betegsége, tehát ha engem elítéltek, mit tudom én, ittas vezetésért, senkire nem tartozik az, hogy édesanyám haldoklik, és azért engedik el azt az utolsó
7: nyomot. Én azt gondolom, hogy van egy skála ezen a történeten, de én azt gondolom, hogy az önmagában nem ördögtől való, hogy valamiféle indoklás transzparens legyen, és nyilván az emberi méltóságnak az óvása mellett, de alapvetően az, hogy valamilyen magyarázatot, egy-két mondatot kapjon a nyilvánosság, szerintem ez erősítheti a bizalmat.
8: Bence?
6: Nekem is az első benyomásom az, hogy a nyilvánosság és az indoklásnak egyébként a nyilvánosságra hozása az fontos lenne, bár egyértelmű, amit itt felhozol, a személyes adatoknak a védelme gyakorlatilag, persze ezeket lehet mérlegelni, de mégiscsak az elnöki kegyelem intézménye azért az egy olyan jogállami metódus, ami mégiscsak a megszokott egyébként bírósági eljárásokat írja felül. Tehát, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, akkor szerintem jogos a közvéleménynek az igénye, hogy lássunk tisztán, és tudjuk mérlegelni magunk között, hogy a döntés és a mögött álló indokok azok erkölcsi értelemben mennyire támogathatóak, mert hogy itt egy hivatalos jogi döntést, ugye egy bírósági döntést valamilyen más erkölcsi jellegű megfontolások miatt ír felül az elnök, tehát ebben az esetben szerintem ez gazdagítaná a közbeszédet.
8: Na lássuk, hogy a nézők mit gondolnak ezzel kapcsolatban. Ugye ehhez kapcsolódott a mai nap kérdése, ami úgy szólt, hogy önök mit gondolnak, ma kaptunk-e új információt, lényegi információt a kegyelmi ügyben, és úgy tűnik, hogy a többség, 56% azt gondolja, hogy nem, 44% pedig úgy gondolja, hogy igen, kaptunk új információt. És akkor nézzünk meg néhány kommentet is, hogy mi alapján gondolták, hogy így voksolnak. Mutatjuk. Anikó például azt mondja, hogy igen, mondjuk én eddig is sejtettem, hogy Varga Judit áldozat, magukkal rántották. Aztán Mátyás azt mondja, hogy ez nem kérdés, semmi új dolog nem derült ki, Magyar Péter megint csak vetített egy nagy semmit. Mária azt mondja, hogy szerintem itt nem csak maga a kegyelmi ügy az érdekes, hanem az is, hogy közben egyre jobban látszik, hogy működött a rendszer a háttérben. Bence, igen, mindössze annyi, hogy Varga Judit valóban ártatlan ebben az ügyben. Csaba úgy vélekedik, hogy valami azt súgja, hogy egy nagy kutya szennyesét fogják kiteregetni hamarosan, hát ugye pont erről beszéltünk az adásban, hogy vélhetően ez az, amit sosem fogunk megtudni. És akkor nézzünk még egyet, Károly, nem derült ki semmi, ez egy politikai játszma része Sulyog Tamás elmozdítását készíti elő. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek azzal, hogy véleményt alkottak és hogy voksoltak. Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A reggeli sajtótájékoztató után rögtön Lengyelországba utazott a miniszterelnök egy igen nagy stábbal. Nézzünk meg egy összefoglalót.
2: Nem maradhatnak pozícióban azok a nagykövetek, akik nem tettek túl sokat Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésért. Erről Krakkóban beszélt újságíróknak Magyar Péter. A miniszterelnök első hivatalos külföldi útján azt mondta, örül, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok ismét visszakerülnek arra a helyre, amit megérdemelnek. Lengyelországba több minisztere is elkísérte Magyar Pétert, aki holnap Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki köztársasági elnökkel is tárgyal. Ennek kapcsán hozzátette, a legmagasabb várakozásai vannak. Az egyeztetésen a tervek szerint olyan konkrét ügyekben is lefektetik majd az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra vagy az agrárium.
1: Az elmúlt napokban végig arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag még minden a szimbólumok.
2: A kultúra vagy az agrárium.

0: viszonyunkat nagy mértékben meghatározta az a álláspont, ahol Orbán Viktor volt, az a fajta kurucos, mindenkivel szembe menő stílus, vagy ha valaki neki éppen nem a szíve csücske a szomszédos országok vezetői közül, az maga után mondta, hogy az a fajta szomszédságpolitika sem működött. Én azt gondolom, az államférfiúi szerep az ott kezdődik, azon túl, hogy történelmi gyökerekhez való tényleg újra szimbólum visszalépés történik, ha a lengyelországi látogatását nézzük most Magyar Péternek. De én azt gondolom, hogy onnan kellene újra gombolni azt a kabátot, hogy alapvetően a belpolitika az nem szüremkedhet ki a szomszédságpolitikára. Ez egy olyan talapzat, amit elvárunk akár egy köztársasági elnöki méltóságtól és sok minden mástól, amit emlegetünk nagyon sokszor, hogy nem született meg a nemzeti minimum a 89-es rendszerváltást követően. Egy diplomácia az, hogy független attól, hogy milyen széljárású és hova len ki az inga a szomszédság, a szomszédos országok választásán, ki van éppen hatalmon, ez nem írhatja felül azt, hogy jóban kell lenni, és egymást erősíteni kell, és nem gyengíteni adott esetben, és nem a szimpátián múlik, hogy milyen kapcsolatot ápolunk. És erre, ha teszünk kísérletet, hogy próbálunk egy kicsit ezt kivonni abból a napi iszabbirkózásos térből, mert ha mi nem fogunk össze, és itt nincs egy erős mag Európa kellős közepén, és ezt lehet nyilván tágítani, hogy szó is volt erről, akkor azt gondolom, hogy nincs annak alternatívája, és ez jelenthet egy erősítést, és minden más, az pedig a saját pozíciójunkat és az egész európai pozíció csak gyengíteni képes.
1: Péter?
2: Én azt gondolom, hogy még mindig egy kicsit a kampánynál vagyunk. Ezt ugye a kampányban ígérte meg Lengyelországot. Miért? Azért, mert a legfontosabb célja ugye a fideszes szavazóknak a bevonzása volt, az átcsábítása volt, és hát őnekik mit lehet ajánlani? Tehát azt nem mondhatja, hogy Brüsszelbe megy először, hiszen Brüssel a rém, a rossz, Németországba se, mert az meg nem, tehát hogy azért a mostani német vezetés itthon nem annyira népszerű, nem is ismerik, mit keresne Londonba vagy Párizsba, mit keresne ugye Szlovákia is problémás nyilván, mert Fico ugye a Orbán egyik fontos embere volt. Tehát Lengyelország az egy ilyen nagyon jó dolog, hiszen emlékezzünk vissza, hogy Lengyelországból jöttek a békemenetre még annó a derék emberek, és a lengyel-magyar barátság azért az mindenkiben, azt hiszem, hogy megvan. Ugye velük nem volt soha nekünk igazából konfliktusunk, nem volt területi konfliktusunk, sőt, azon kevés országok közé tartozik, hogy egyetlen olyan ország, akivel kölcsönösen pozitív emlékeink vannak, olyan közös királyaink vannak, amikre úgy érezzük, hogy mind a ketten nyertünk velük. Tehát Lengyelország ilyen módon egyfajta szimbólum, egy picit visszatérés a normalitásba, visszatérés akár a régi Fidesznek a világába, hiszen azért ez a fajta kormány, ez egy kicsit a régi Fidesz, ugye nagyon jól mondta Borókai Gábor a valamilyen podcastbe, hogy megtörtént a Fideszbe a generációváltás, úgy hívják, hogy Tisza, tehát hogy valójában még mindig ennek a fideszes közegnek próbál üzenni szerintem Lengyelországgal, de tökéletesen egyetértek, nyilván ez egy tök értelmes, tök logikus lépés, a V4-eket fel kell újítani, ki kell terjeszteni, hiszen nekünk az az egyetlen nyomásgyakorlási eszközünk, az egyetlen lobbierőnk, hogyha 4-5-en tudunk, 4-5 kis ország, hát Lengyelország ráadásul nem kis ország, tud valamilyen módon valamilyen súlyt képezni, és még az is tök fontos, ugye több miniszterrel megy, Lengyelországtól nagyon sok mindent tanulhatunk, mezőgazdaság szempontjából, a gazdasági struktúra szempontjából Lengyelország tényleg nagyon komoly eredményeket ért el.
3: Ha már mit tanulhatunk, ugye vonatra is ültek Lengyelországban Magyar Péterék, például az infrastruktúra fejlesztésben is sokat tanulhatunk tőlük, és nekem ez egy szép példamutatás az új kormány részéről, hogy vonattal is hajlandóak utazni, mert tényleg úgy van, hogy az igazán gazdag ország, ahol még a gazdag emberek is tömegközlekedéssel utaznak, nem pedig az a gazdag ország, ahol mindenki autóval jár, tehát ezen a mentalitáson úgymond ezt meg kell lépnünk, ezt a kis mentalitásbeli váltást.
1: Meg nagyon picit messze vagyunk még ettől.
2: Meg ugye nem kormánygéppel utazik, hanem
1: meg a kék villogó.
2: Igen, szóval ezek szép,

0: gesztusok szerintem.
1: Igen, igen, abszolút. De mutassuk azt, hogy azért a politikus is egy átlag ember, sőt, hát ugye nyilván, hogyha filozófiai értelemben vizsgáljuk, akkor igen, a politikus ugye a mindenkori népnek gyakorlatilag az egyik szolgája. Amilyen szempontból még nagyon fontos szerintem ez az ügy, az az Európai Uniónak az újjászerveződése gyakorlatilag. Itt azért ez a magyarországi választás mégiscsak többé-kevésbé azt jelentette, hogy Magyarország visszacsatlakozik gyakorlatilag az Európai Unióhoz és az Európai Unióba. Tehát megvolt annak a valódi lehetősége, hogy az a fokozatos kisodródás ugye az tovább folytatódik, most visszalépünk gyakorlatilag. Szóval ez európai szinten nagyon fontos lehet. Illetve Gábor, amit mondtál, hogy két ország kapcsolata az ne azt jelentse már, hogy két politikus között éppen, hogy van egy momentáris politikai érdek egység, vagy hát nem is barátság, nem mondanám, de érdek egyezés, hanem mutasson ennél tovább egy országnak a szövetségi politikája, ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos cél, és szerintem az, hogy Magyar Péter ugye nem csak Donald Tuskkal, hanem a lengyel elnökkel is találkozik, aki ugye a politikai oldalnak a másik részén helyezkedik el, ez szerintem mutatja ezt a fajta nyitottságot is. És ugye említetted, hogy nem volt ugye gyakorlatilag történeti konfliktusunk Lengyelországgal, hát most volt ugye egy félig-meddig aktuális konfliktusunk Oroszország jelenkori megítélése kapcsán, és szerencsére úgy tűnik, hogy ugye ez a kérdés is rendeződni látszik, ez pedig ugye fontos lehet majd az európai védelmi struktúra felállítása szempontjából.
2: Ugye mielőtt utaztak volna, már Orbán Anita hazarendelte a varsói nagykövetet, és a kinti sajtótájékoztatóban elhangzott, ahogy a bejátszóban is hallották, hogy lehet arra számítani, hogy még máshol is lesznek ilyen típusú hazarendelések. Elindult ugye az átrendeződés. Például pár órával ezelőtt lett egy új vezérkari főnökünk is.
3: Sándor Zsolt altábornagyot nevezte ki vezérkari főnöknek Lucin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy leváltja Böröndi Gábort. Azt írta, hogy Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. Lucin Szendi arra is emlékeztetett, hogy Sándor Zsoltot választotta helyettesének, amikor ő volt a vezérkari főnök.
2: És ugye azt már igazából a bizottsági meghallgatáson megígérte Lucin Szendi Romulus, hogy kvázi, ahogy a tanárokkal az oktatási miniszter tett hasonló ígéretet, rehabilitálják majd azokat a katonákat, akiket egyébként fiatalítás kapcsán elküldtek, és nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatban, hogy hát itt iszonyatosan jól képzett katonák, több nyelvet beszélő katonák estek ki kb. A rendszerből, holott az volt pont a hivatkozási alap, hogy jól képzett és nyelveket beszélő katonák kellenek, és egyesek szerint például annó így lett félreállítva Sándor Zsolt is, tehát lehet, hogy ő az első példája annak, hogy valaki, aki egyébként szakmailag bizonyított, és akiben Rószínű, hogy hallhattuk, megbízik, visszakerül egy vezető pozícióba. Mit gondoltok?
0: Mindenhol ez fog, ezt várjuk, tehát minden területen ezt várjuk. Nem tudom, hogy a magyar vezérkari főnöknek mekkora súlya van és jelentősége van ennek a hatalmas és ütőképes hadseregnek, de azt hiszem, hogy mindenhol ezt várjuk, hogy azok az emberek, akiket kitoltak a hatalomból, a szakpolitikából, azok visszatérjenek, hiszen az Orbán rendszer, hát az utolsó 4 évébe, vagy 8 évébe, de az utolsó 4 évébe biztos tényleg elképesztő módon tolta ki a szakpolitikát, és gyakorlatilag tényleg csak bólogató Jánosok maradtak a rendszerbe, és részben ez is okozta a bukását valószínűleg, hiszen nem voltak olyan súlyok, akik adott esetben szóltak volna, akik adott esetben végigvittek volna bizonyos történeteket. Sokszor kérdezik tőlem, hogy a kulturális újságíró vagyok, főleg, hogy lehetett az, hogy 17 óta mondjuk az Iparművészeti Múzeumot nem újították fel, amikor mindenki tudta, hogy hát ezt fel kell újítani, mindenki ismeri ezt a palotát, ez csodálatos. Egyszerűen azért, mert nem volt szakpolitika, tehát valaki azt bevitte, mindenki örült neki, persze újítsuk fel, ennyibe kerül, oké. És el is indultak a dolgok, és utána az illetőt, mit tudom én, leváltották, félretették, a súlya csökkent. Jött egy másik ötlet, hát építsünk inkább egy másik múzeumot, egy ilyen ekkorát és nagyot, és ezért Na, tényleg ez sokkal jobb, és ott volt a PPT, legyen ez. És egyszerűen, miután nem volt ezeknek az embereknek súlya, nem tudtak oda menni a kormányülésen, hiszen az egész kormányzati struktúra is olyan volt, hogy oké, ne kezdjük el azt addig, bocsánat, hiszen tudod, ezt elindítottuk másfél éve, és hogy ennek kell valami kifutásának lenni, hanem mindenki ölbetett kézzel várta, hiszen a főnök azt mondta, hogy most ezt tetszik neki, és akkor mindenki azt mondta, hogy jó, hát akkor az legyen, és ez meg el van felejtve. Tehát senkitől, és ugye senkitől nem kérték számon, hiszen nem volt szakpolitika, tehát nem az volt, hogy neked mi volt a feladatod. Az volt a feladatom, hogy az iparművészetit csinálja, meg a közlekedési múzeumot, meg a nem tudom én micsodát, vagy ezt a kórházat felújítsuk, azt megcsináltad, hol tartasz? Nem ilyen számon kérés volt, hanem mindig az újabb őrületeket kellett vinni. Tehát azt gondolom, hogy minden területen ez kell.
4: Sőt, egy olyan időszakon, korszakon vagyunk túl, ahol a lojalitás az égvilágon mindent felülírt. Felülírta a lojalitás a szakmaiságot ezerrel.
0: Igen.
4: És az első Orbán kormányt, ha hozzuk esetleg viszonyítási pontnak, ott a legtöbbeknél az ügy volt a fókuszban. És az ügy alá volt minden más rendelve. És teljesen fonákjára fordult az orbáni rendszer az elmúlt kurzusokban, hogy alapvetően az ügy az elsikkadt. És onnantól kezdve, sőt a politika próbálta kimondani az összes szakmai kérdésben szinte az át vagy a bét, és szinte megerőszakolni a statisztikát és minden egyebet. És látok arra kísérletet, hogy a szakemberek térképre hozatalával, akár a piaci logikájú szakembereknek a térképre hozatalával, hogy ezen a tendencián próbál egyrészt a TISZA kormányzati struktúra felépítésében változtatni, hogy sokkal inkább az ügyek iránt elkötelezett, elszánt emberek kerülnek föl a térképre, és kapnak megbízást. De ami nagyon fontos, hogy azért akárhogy is, de ez egy bizalmi játék. A játékot idézőjelben nyilván. Tehát, hogy azért itt is, akár a új vezérkari főnök kinevezésénél, és az összes ágazatnál, azok a munkakapcsolatok, azok egyben bizalmi kapcsolatok is. És ezeket nem a tisztogatás szóval illetném, hogy a régi korszaknak az emberei, hogyha menesztve vannak, és helyettük jön más, hanem egész egyszerűen ez az egész team munka, csapat munka, ami a szakmaiság alá van rendelve, ez egy nagyon erősen bizalmi kapcsolat is. És így kell, hogy felálljanak ezek a stábok, akkor fognak tudni zökkenőmentesen és kellő nívóval, kellő korszerűséggel, kellő minőséggel működni.
1: Abszolút bizalmi kérdés. Egyrésztről van nyilván egy bizalmi aspektus a kormányon belül is, tehát teljesen egyértelmű, hogy ugye Ruszin-Szenti nem tarthatja meg azokat a régi figurákat, akik az előző rendszer irányításában közreműködtek. Ez meggátolná valószínűleg az elszámoltatásnak a lehetőségét is, hogyha ez tömegesen maradna így. És egy másik szempont, amely felől a bizalom kulcskérdés, az pedig ugye a szövetségi rendszer felé adott bizalomnak a jele. És ugye itt szerintem, ha már említettük ugye, hogy a magyar haderő mégis mekkora súllyal értelmezhető, akkor itt ugye nyilván a szövetségi rendszerbe való illeszkedés a legfontosabb tényező gyakorlatilag. Vissza tudjuk építeni azt a bizalmi rendszert, hogy megosszanak velünk kényes információkat, hogy ne kelljen kimenni egyes termekből, és hogy részei legyünk ennek az európai védelmi infrastruktúrának. Ez egyrésztről politikailag is, a nemzetközi kapcsolatok területén is ugye egy roppant fontos védelempolitikai szempont. Másrésztről viszont ugye gazdasági aspektusai is vannak, hiszen a védelmi iparban most nagyon komoly pénzeket ruháznak be európai országok, és hát hatalmas probléma lenne, hogyha mi esetleg ebből kimaradnánk.
0: Kár, hogy mi ezt elprivatizáltuk a választások előtt, a védelmi ipar, de hát...
2: Sorra halljuk ugye ezeket a híreket, a lemondásokat, és valószínűleg még nincs vége ennek a sornak. Érdekel majd, hogy szerintetek hol van a határa egyébként ennek, de előtte mutassunk meg egy újabb összefoglalót, hiszen az NKA főigazgatóját is felmentették, azért elég sokat beszéltünk az NKA ügyről az elmúlt napokban.
5: Nemrég kiderült, hogy a választások előtt Mága Zoltán 500 milliót kért a minisztériumtól tavaly nyáron, azért, hogy a Fidesznek kampányoljon. Az e-mailt elsőként Nagy Ervin, a Tisza párt parlamenti képviselője mutatta be egy videóüzenetben. Mága mellett milliókat kaptak az NKA pályázati pénzein keresztül a Fidesz holdudvarához tartozó zenészek, civil szervezetek is. A választások előtt 17 milliárdot osztottak szét. Az Ökoplen Egyesülethez is jutott pénz, 40 milliót kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól. Székhelyén ez a romos ház áll, tudta meg az RTL.
6: A következő ciklustól
5: a szervezet a térség korábbi fideszes képviselőjéhez, Szabó Zsolthoz köthető. Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatója május elején az Indexnek elismerte, hogy nem a klasszikus nyílt pályázati rendszerben osztották ki a pénzt, ugyanakkor állítása szerint bárki jelentkezhetett, aki megtalálta az NKA honlapján közzétett tájékoztatót.
7: Ez egy óriási változás lesz.
5: A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetésének felfüggesztését. Tarr Zoltán most azt is bejelentette, hogy menesztette az alap vezetőjét, Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Azt is bejelentette, hogy belső vizsgálatot indítanak, és a már zajló eljárások végéig kollégáival minden szükséges támogatást megadnak a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget.
2: Hát ez egy olyan felmondás szerint, ami nem lepődünk meg.
0: Nem sok könnyet hullatunk.
2: És akkor ugyanakkor viszont úgy dobnám át a szót, hogy arra is van, aki felhívja a figyelmet, hogy mindemellett viszont azért voltak olyan támogatottak is, akik mondjuk komoly kulturális munkát végeztek, és lehet, hogy ők járnak a legrosszabbul azzal, hogy most be van fagyasztva minden, például egyes szép irodalmi folyóiratok.
0: Én azt hiszem, hogy kell egy tabularázát csinálni, tehát szerintem ez egy... Ez egy kicsit erős, de szerintem egy elfogadható lépés volt. Kell egy új főigazgató, talán nem gondolom, hogy különösebben nehéz lesz, nem tudom, hogy mennyi pénz van még az NKA-ba. Lehet, hogy nem olyan sok. Az NKA-t teljesen át kell alakítani, ez nyilván valamiféle döccenést fog hozni nyilvánvalóan a kifizetésekbe. Kell egy új törvény, vissza kell állítani azt a helyzetet, ugye régen azt mondták, hogy az NKA a minisztériumtól karnyújtásra lévő alap, tehát azt jelentette, hogy a miniszter kinevezte az elnököt, és ennek az elnöknek volt egy önmozgása, ez mindenhol így volt, minden hivatalban, így évdő, kulturális örökségvédelmi hivatalnál is, hogy kinevezték az elnököt, és az elnök döntött a kérdésekről, aki ugye szakemberekkel volt körülvéve, tehát ezek az elnökök még akkor is, hogyha lehet, hogy kollégiumi szobatársa volt a miniszternek, de hát a nyomorult, amikor beült egy hivatalba, akkor a saját szakembereivel kellett megvédeni a döntéseket. Tehát ezért volt ezeknek komoly önmozgás ezeknek a figuráknak, és nyilván a miniszter mondta azt időnként, hogy hát szeretném, hogyha lenne egy ilyen kuratórium, szeretném, hogyha mit tudom én, ennek a kuratóriumnak majd többet adnátok, és az elnök vagy elfogadta, vagy nem fogadta el. Tehát ez így működik egy demokrácia természetesen, nem pedig úgy, hogy Hankó leküldi, vagy lefaxolja ezeket a listákat, amit senki sem látott egybe valószínűleg, hanem a helyi választókörzetekből gyűjtötték össze, mert ugye ez ki is mutatta valamelyik lap, hogy minden választókerület kapott 100 milliót. Nyilvánvalóan nem kultúrára, hanem kampányra. Tehát még egyszer át kell alakítani, távol kell tartani a minisztériumtól. Legyen a miniszternek egy valamilyen jelképes kerete, vagy ne is legyen. Volt, amikor 5% volt, vagy 10%. A kurátorokat nevezze meg a szakma. Itt beülhet persze az MMA is, a Szimai is, sok mindenki, és a miniszter meg tegye a dolgát, a mecénás alap meg szintén tegye a dolgát, és ossza a pénzt.
4: Ne felejtsük el, hogy közpénzmilliárdokról beszélünk. Tehát egészen gyomorforgató, hogy ez az egész gyakorlat, ami most elkezd kiderülni, és az a minimum, hogy felmentés van, én szeretnék látni ennek további folyamait is. Olyan közpénzmilliárdok mentek, ha úgy tetszik, a Fidesz holdudvarnak az fektetésére, és annak a Fidesz aura mellett és aurán belüli tartására, akiktől majd nyilván várnak valamit, és vártak valamit, és minden szakmaiságot sokszor nélkülözött, és az, hogy nyomokban szakmát is tartalmaz ez a fajta bírálati mechanizmus, én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem hozható föl pozitív érvként. Tehát alapvetően, ha becsúszik egy rosszul átgondolt szakmai döntés, de nem hagyja át 100%-ig a szakmaiság ezeket a döntéseket, akkor azt gondolom, hogy nagyon félrecsúszunk. És úgy, ahogy a tudományban, a különböző művészeti ágakban és minden másnál nincs bal és jobboldali, nincs kormánypárt és ellenzéki művészet vagy tehetség és egyáltalán. Hanem na, ezek azok a csomópontok, ahol konszenzus kell legyen, hogy a tehetséget díjazom, ami jó, a minőséget díjazom, ahol kell, ott alányulok és fölemelek, de szigorúan a szakmai minőségnek
0: hát
4: szóljon.
0: Azért van,
4: és
0: azért van.
4: Látunk van. Nagyon, na bocsánat, csak annyi még, hogy látunk nagyon sok rossz példát, és az a döbbenetes itt is, hogy hozzászoktunk egy olyan abnormális állapothoz, hogy már azt mondjuk, hogy hát már jó lenne, ha egy kicsit ehhez képest változna, mert hogy tényleg annyi ciklus eltelt ezzel a fajta reflexzel, hogy alapvetően hozzászoktunk, hogy ez aki közelebb a tűzhöz, az többet kap, aki lobbizik, az többet kap, és alapvetően behozhatjuk ide a Magyar Falu programot, mint egletás példája, hogy a választókerülethez egy politikai határvonalhoz igazítottak fejlesztés politikai elképzelés, támogatás politikai mechanizmusokat, és óriási kárt tudtak okozni azokban, akik sehova nem tartoztak, csak jól akarták azt csinálni, azt a területet, amihez tartoztak, amit ők műveltek. És alapvetően abban bízom, hogy itt most ezzel, hogy ki van nyitva a történet, és újra rendezés van, és valóban én is egyetértek, kell a tabularáza, ez az egész egy picit talán a normalitás irányába vissza.
2: Jó, csak azzal erre egyébként bocsánat, mondhatják azt is, hogy hát miért az, ti is itt most arról beszéltetek, hogy vannak bizalmi pozíciók, ugye, és ez tök normális, hogy azokat tesszük ezekbe a pozíciókba, akik
0: persze,
2: számukra
0: fontosak,
2: hát ők is
0: azokat teszik,
2: igazából.
0: Azokat teszik pozícióba, akik a miniszter bizalmát élvezik, hiszen az eddigi NKA elnökök is azok voltak, de aztán utána ezek az emberek szakmai alapon dolgoznak, tehát hogy nem ugye mindig volt olyan természetesen, hogy az adott kormányhoz közel állóbbak kicsit többet kaptak. Ez így volt. Ugye azért hördültem itt föl előbb, mert az nem igaz, hogy nincs jobboldali meg baloldali kultúra, de hogy nem, hát ebben az országban élünk, a népi urbánus vita itt ismerjük, igenis van ilyen fajta kultúra. Lehet, hogy ez majd egy picit oldódik az újabb korosztályokba, tehát van ilyen, nincs olyan, hogy a szakma, tehát ezt szeretjük mondani.
2: A kultúránál még mondjuk vitatható, vagy lehet ilyen meg olyan véleményünk, ugye pont Hankó Balázs itt Róna Egonnak mondta azt, hogy akkor aki a hazaszeretetet, azt hiszem erre hivatkozott, népszerűsíti, de a tudománynál ott mi a helyzet, és akkor itt behozom ebbe a körbe, hogy a Krausz Ferenc alapítványnál ugye ugyanezek a kétségek merülnek fel, és körülbelül egy kalap alá vesszük most ezt az egészet az NK ügyen.
0: Pedig az egészen mástól, azt azért szögezzük le, hogy Krausz Ferenc egy elképesztő tudású ember, egy milyen tisztességes.
2: Sokat fejében, ez most ugyanaz, itt ember, is milliárdok, ott is milliárdok, minek szól?
0: Ez egy teljesen más történet. Az NK-nál ez egy bűnös dolog volt, itt valóban a saját, ahogyan mondtad, a saját embereinek az etetése volt, és nem is csak arról volt szó, hogy hát a jobbos művész kicsit többet kapott, hanem ezeket a pénzeket, ezeket a választásokba csatornázták be, tehát kampányba csatornázták be, tehát pont. Itt egészen másról van szó, itt a Fidesznek egy másik fajta metódusáról van szó, arról van szó, hogy a Fidesz soha nem bízott a régi struktúrákba, akadémia, iskola, stb., hanem azt mondta, hogy oké, nem jók ezek, nem látom már, túl önmozgásuk van, mit a jánom, panaszkodnak, majd én csinálok egy új rendszer. És akkor majd az lett, így lett a Magyarságkutató Intézet, stb., és akkor majd azt fogja kutatni, amit én mondok. És ezt imádták, és mindig jöttek ilyen messiások, akik azt mondták, hogy jó, majd én megcsinálom, mert ugye mi kell? Kell világszínvonalú tudomány. És akkor jöttek emberek, akik azt mondják, hogy én tudom, és én megcsinálom. És a Krausznál is ez van, hogy azt mondja, hogy én haza tudom csábítani ezeket az embereket, mert nekem van olyan tehetségem, és van olyan, és tudok összegyűjteni olyan öt embert, akik szintén Nobel-díjas, Abel-díjas, stb. De ilyet nem lehet csinálni egy demokratikus országban, hogy valakinek mennyit, 260 milliárdot odaadok.
2: Sokan
0: úgy, hogy kekvába teszem, hogy utána a miniszternek, az akadémiának Orbánnak, a Hunrennek, a mit tudom én, kinek
2: Bence
0: semmiféle...
2: Bence végszavát, hogy hallgassuk meg.
0: Semmiféle befolyása nincs.
1: Szerintem, ahogy a tudományban, úgy a kultúrában sincs egyébként neutralitás, tehát minden érték vezérelt, többé vagy kevésbé. Itt az igazi probléma az NK kapcsán az azzal van, hogy ezzel az állampárti szemüvegen keresztül folyt gyakorlatilag ez a munka, tehát lehet, hogy voltak itt szakmai megfontolások, csak a szakmai megfontolás az nem az a szakmai megfontolás volt, hogy mi gazdagítja leginkább a magyar kultúrát, hanem mi mozdítja előre leginkább a Fidesz-KDNP pártállam győzelmét. Ez volt itt a nagy probléma, és ez büntető jogi kategória.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok. És az adás végére, hogyha megengedik a nap, szerintem legfontosabb és legszomorúbb híre, azért mondjuk el, hogy itt hagyott minket Pepe, Scherer Péter, aki szerintem mindenki számára minimum egyszer mosolyt csalt az arcára, emlékezzenek rá úgy, hogy megnéznek egy jelenetet vele, mi pedig holnap reggel a Startban fogunk rá is emlékezni. Róna Jégonnal fogom várni önöket. Isten nyugosztalja. Jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Alig jegyeztük meg azt, hogy hantavírus, és hogy nem kell annyira rettegnünk, bár majd erről is szót ejtünk, most ebola járvánnyal riogatnak minket, hogy ez pontosan hol van, mennyire terjedhet, és mit jelent ma egy ilyen járvány. Erről is beszélünk Kemenesi Gábor virológusnak.
2: Mennyire kell rettegni, igaz?
1: Hát nem. Aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk, és azért, hogyha a régi filmekre, gyermekkorom, fiatalkorom filmjeire gondolok, azért az ebola járvány, az egészen biztos.
2: Jó, volt egy vírus című film, szerintem ne abból induljunk ki. Gábor, jó reggelt!
1: Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt
1: szóval
3: kívánok!
1: Ebola járvány már van, vagy kialakulhat? És Kongóról beszélünk.
3: A járvány már van, rettegni nem kell, ezt mindig elmondom. A járványok nem arról szólnak, hogy rettegjünk. Tudom, hogy mindenki nagyon várja, hogy mikor lehet újra rettegni. Az ebola vírusnál el tudom már így az elején mondani, hogy nem kell rettegnünk. Az a mostani bejelentés, amit a WHO tett, ez egy nemzetközi koordinációs eszköz, hogy segítse ott a régiót abban, hogy ez a járvány minél hamarabb elzárásra kerüljön. Ami miatt ez kihirdetésre került. Ugye itt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak egy ilyen északkeleti tartományáról van szó, ami ráadásul egy kereskedelmi utazás központ is Uganda, Dél-Szudán és Kongó között, tehát egy eléggé gyakran embereket cserélő rész, és a probléma az, hogy azok az esetek, vagy vélhető esetek, amiket most ott látnak, egyelőre nem látni, hogy milyen kapcsolatban vannak. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy a járvány jóval nagyobb lehet annál, amit most látunk, emiatt a vészhelyzet.
1: Mit jelent az, hogyha valaki ma elkapja az ebolát, ahhoz képest, mint hogyha nem tudom, 20 évvel ezelőtt kapta el. Ugyanott tartunk, vagy fejlődött a tudomány?
3: Nagyon fontos azt leszögezni, hogy a mostani járványt az ebola vírusoknak egy ritkább faja okozza, ez a bundibugyó, nagyon vicces neve van, de általában a felfedezés helyéről nevezik el őket. Bundibugyó, ez a neve. Biztos, hogy sok szóvic fog erről születni, de viccet félretéve, erre az adott ebola vírus fajra jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina. Vannak olyan vakcinák, amik preklinikai fázisban vannak, tehát ez a járvány most talán jó lesz arra, hogy ezeket egy picit előrébb tolják. Amit nagyon fontos elmondani, hogy senki ne keresse a tüneteit magán, tehát ez a történet, ez egy régiós történet. Afrikában, egy olyan régióban, amiről az előbb beszéltem, nagyon komoly járványt képes potenciálisan okozni. Ugye láttuk Nyugat-Afrikában, hogy mit csinált már az ebola Zaire törzs egyébként. Szeretné a nemzetközi közösség ezt megelőzni, és emiatt most a nagy figyelem. Nagyon sokszor, és most is talán jó, hogy erről beszélünk, a médiában már úgy jelenik meg, hogy már mindenki villamosan azt lesi, ki az ebolás mellette. Ez nem erről szól. Európában az SCDC szerint és a WHO szerint is nagyon alacsony annak az esélye, hogy ez kockázatot jelentsen. maximum azt lehet elképzelni, később ne legyen ez, ha ez a járvány elszalad Afrikában, esetleg a behurcolt esetekre lehet készülni, de egy fejlett egészségügyi háttérrel ez nem okozhat problémát.
1: Egyfelől persze jogos, nyugtassunk meg mindenkit, másfelől azért a Covid alatt szerintem megtapasztaltuk az elején azt, hogy mindenki nyugodjon meg, és aztán sokan haltak meg, akár ismerőseink is. Jó, nem keresem magamon a tüneteket, de mégis mivel jár ez a járvány? Mik a tünetek?
3: Nagyon,
2: azért csak kielőszakorod.
1: Hát nagyon csak jó, hogy szóba került a Covid.
3: Nagyon jó
1: róla,
3: kérdés
1: nem?
3: volt, mert az átlagembernél is mindig felvetődik. Ugye a Covid a hasonlítási alap, tehát az, amit mindenki megélt. Nagyon fontos leszögezni, hogy ebből a vírus az nem egy Covid. Tehát nem légúton terjed, nem tudjuk könnyen elkapni egy tüsszentéssel. Ez a vírus akkor tud fertőzni másokat, amikor már súlyos tüneteket mutatunk. Ezért van az, hogy általában Afrikában látunk komolyabb járványokat. Egyébként már most is 4 egészségügyi dolgozót már meg is erősítettek, hogy elkaptak. Tehát azokban a rossz kórházi közegekben, azokban a kulturális közegekben, egyébként a beteg elhunytaknak a temetése során is érintkeznek ezekkel a halottakkal, ennek kulturális háttere van, itt nagyon könnyen tudnak fertőzni. Tehát ezek mind olyan történetek, amik azért nehezen transzlálhatóak Európára, ez megint megerősíti azt, hogy azért ez nem rólunk fog szólni, ez most arról szól, hogy ezt a járványt minél hamarabb ott, ahol van, feltárják, hogy pontosan mekkora, és minél hamarabb elzárják.
2: A hantavírusról sem gondoltuk, hogy Európáról fog szólni. Aztán csak itt van. Na mondd el, Gábor, kérlek, mondd el, hogy milyen tünetei vannak az ebolának.
3: Az ebola vírus az súlyos vérzéses lázat tud okozni, tehát ezért a kezdeti tünetek mindig általánosak, magas láz, hányás, hasmenés. Sokszor ez egyébként átfed azokban a régiókban, ahol az előfordul most is, például a maláriával, tehát nagyon fontos ilyenkor az ottani diagnosztikánál, hogy ezeket elkülönítsék, de amikor már jön a vérzéses lázas, hasmenés és hányásos tünet együttes, akkor szoktak fertőzni a betegek, tehát ez tényleg nem egy Covid, ezt nagyon fontos megint leszögezni, ezért is szoktam mondani, tényleg ne keressük magunkon a tüneteket. Európa és Magyarország is felkészült arra, hogy az esetleges beurcolt betegeket azonnal felismerje, el is zárja. Nálunk vannak védőfelszerelések is. Azért ne áltassuk magunkat ebben a régióban, ez egy súlyosan az elmúlt időszakban milíciák által, stb. Minden által érintett régió. Itt azért az is problémás, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik ezekhez a betegekhez érnek, egyáltalán megfelelő védőfelszerelésben tegyék ezt. Tehát ez egy nagyon más világot, ez nagyon fontos érteni, és megint csak ezért kell ez a nemzetközi jelentőségi közegészségügyi vészhelyzet, hogy a nemzetközi közösség mi hamarabb belépjen és segít.
2: Megnyugodtál, nincs ebolád?
1: Hantavírus, egyelőre nincs remény.
2: Nem is lesz. Hantavírus, beszéljünk két mondatot erről, mert is, most egy kis zavart okozott, hogy az terjed azok körében, akik mondjuk a hajón ott voltak, miközben azt lehetett hallani, hogy hát ez nem egy tüsszentéssel terjedő vírus.
1: Erre is azt mondják, hogy nem Covid. Hangsúlyozta még az egészségügyi miniszterünk is.
3: Az egyetlen ismert hantavírus típus, ez ugye az andoki törzs, amiről hallottunk a hajón, ami képes emberről emberre terjedni. Ráadásul egy hajón, amiről már korábban tudjuk, hogy tényleg egy inkubációs közeg bármilyen fertőző betegségre, sokszor hallottunk már kalícia egyéb járványokat. Ez most megmutatta magát, hogy na most akkor egy hantavírus is tud ilyen környezetből terjedni. Amire jó volt ez a történet, nagyon fontos, hogy vannak az óvilági hantavírusok, meg az újvilági hantavírusok. Nálunk is léteznek hantavírusok, és láttam ezeket a clickbait címeket nemrég, jól föl is bosszantott, hogy úristen, itt a hantavírus, persze, itt is volt, azok a mi saját hantavírusaink, és talán ez egész hantavírus történet arra jó, hogy felhívja a figyelmet, hogyha otthon kisöpöröm a padlást, vagy a szerszámtárlót, akkor figyeljek oda, hogy a egérürülékkel, vizelettel szennyezett port, azt ne szívjon be, mert bizony el lehet kapni ezt a ritka megbetegedést.
2: Mert ez egy teljesen általános tünet, vagy okozási pont a por maga, ugye?
3: Porral lehet elkapni, amit az egér beszennyez vizeletével, ürülékével, de bakteriális fertőzéseket is elkaphatunk, tehát ez ilyen közeggel érintkezni sose jó. Nagyon fontos még elmondani, hogy ez az andoki törzs, ami ott a hajón volt, ez Dél-Amerikára jellemző, ez nálunk nincsen. Nálunk az eurázsiai törzsek, vannak ezek egyéb hantavírusok.
2: Megnyugtattál minket, ugye?
1: Hát amennyiben mondjuk, a macskák napi szinten hoznak egyébként egéreket, tudod, ajándékként.
2: De port nem hoznak vele.
1: Port nem hoznak, de és ha összeszedik, ne féljünk, hanem tájékozódjunk. Emenesi Gábor, nagyon köszönjük.
2: Gábor, köszönöm
3: szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Perlai Bálint sportújságíróval folytatjuk, és a Győr bajnoki címével labdarúgásról van szó, és hát az az igazság, hogy azok után, hogy a Ferencváros milyen sorozatban volt az elmúlt években, önmagában meglepetés, hogy nem a Fradi lett a bajnok. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt.
1: A Fradi a terheléssel, a megváltozott szabályokkal, az öt fiatalt érintő fiatal szabállyal, ami ugye kötelezi a klubokat, hogyha pénzt akarnak az MLS-től, akkor játszassák a fiatalokat. Szóval ilyenekkel magyarázza, hogy nekik nem sikerült. A Győrnek ugyanilyen kihívásokkal kellett szembesülnie, jó, a nemzetközi életben azért kevésbé. Nekik miért sikerült?
3: Igen, szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy megnézni, hogy a Győr tényleg az elmúlt évek kapcsán, amikor ugye a Fradi sorozatban 7-szer bajnok lett, hogy akkor nem volt meg, hogy egy olyan kihívója legyen, mint most a Győr, amely abszolút felnőtt a feladathoz, és ez talán a legvégén látszott még igazán, hogy az utolsó 9 mérkőzésből 6-szor nyertek, csak egyszer kaptak ki, az is meg március legelején.
1: Pedig milyen nyomás alatt játszottak.
3: Igen, és a játékosok, meg Borbély Balázs edző is mindig ezt mondta, hogy nyomás alatt vannak, de nem foglalkoznak a Fradival, csak a saját dolgukat. Pedig a végén, amikor például Debrecenben játszottak a 31. körbe, sokan ott gondolták, hogy ott meginokhat a Győr, de nem ingott meg, és... Itt, ha Fradira áttérünk, a Fradi is a végén azért hozta a győzelmeket, főként utána, miután az Európa Ligából ugye a Braga ellen kiesett a 8. döntőbe, de a Fradinál részben azzal magyarázzák, hogy miért nem lett meg a bajnoki cím, hogy az ősz az kifejezetten gyengére sikeredett, ami megfigyelhető trend már, hogy az Európa Liga mellett a Fradi egész egyszerűen nem tud a hazai szinten is hétről hétre ősszel még olyan teljesítmény nyújtani, mint mondjuk tavasszal.
1: Ami azért érdekes, mert a Fradinak egy 35 fős kerete van.
3: Így van.
1: Ami, hát majdhogy nem, azt mondanám, hogy 3 csapatra elég, nyilván így nem, mert hogy ezek azért posztonként nem stimmelnének minden esetben, de hát mégis. Tehát, ha van mélysége egy keretnek, az a Fradi.
3: Igen, mélység abszolút van, és erre mondták Robi Kínék azt, hogy itt a mélység, de nagyon sok a külföldi, és ugye az említett magyar szabály miatt, hogy ott magyarnak hát nem kell, csak az MLS ugye egy pénz egy részét ehhez köti. Tehát Robiként sokszor ezzel magyarázta, hogy ugye 18 külföldi van, ebből 6, ha jó, ha játszik, a másik 12 meg az öltözőbe dühös. De azért szerintem ezzel ezt nem lehet magyarázni, hogy mondjuk ősszel hazai pályán 4-szer is kikapott a Fradi a Grupa Arénában, és januárban az Eto ellen is, és tehát amióta 33 fordulós a bajnokság, a Fradi ilyen rosszul nem teljesített még hazai pályán.
1: Ez Robikin hibája, mondanám, hogy bűne, de hát azért ez mégiscsak sport és játék. Frászt akkor a pénz van benne, hogy az már nem tekinthető játéknak. Szóval itt Robiként lehet hibáztatni?
3: Szerintem részben lehet Robiként elővenni abszolút, főleg, hogy itt a hazai mérkőzéseket nézzük, mert az kifejezetten látszott, hogy Robiként taktikája az Európa Ligában ott működött. Tehát az alapszakaszban ugye veretlenek voltak, de ott ugye főként a játékok lényege az volt, hogy nem náluk volt többet a labda, hanem kontratámadásokra álltak be. Ezzel szemben ugye a bajnokságban főként a Grupa Arénában, ott ugye az ellenfelek nem akarták birtokolni a labdát, hanem beállnak
1: mindenki. Ugyanezt játszottak
3: ellen. Fordítva játszották, igen. És ezzel viszont a Fradi szenvedett. És ezzel igazából tavasszal is szenvedett, amikor itt a végén mondjuk a Paksot 2-0, vagy az Zalaegerszeget már 3-0 legyőzték, de azért ezek a mérkőzések se úgy néztek ki, hogy akkor itt a Fradinak annyi helyzete lenne.
1: Vargát és Tóthot elvitték az őszi szezon után a téli szünetben. Azt mondja Robikinak két legjobb játékosa. Oké.
3: Okay, ez így van valószínűleg.
1: Oké, de akkor minek kell itt ennyi külföldi?
3: Igen, hát ugye itt ez abban a szempontból is érdekes, ugye Varga és Tóth eladásával kettővel, tehát a magyar szabály szempontjával úgymond hátrányba került a Fradi, mert kettővel kevesebb lett. Ugye Robikin is ezzel magyaráz, vagy az utolsó mérkőzés után is ezt mondta, hogy hát igen, eladtuk a két legjobbunkat, pénzügyileg ez nagyon jó volt, mert rengeteg pénzt kaptak érte, de így ugye kevesebb lett a magyar, miközben azért az ebből befolyó összeget úgymond lehetett volna ebből magyar játékosokat is venni. Ugye erre voltak is hírek, hogy még téren is próbáltak a keretet erősíteni, de a magyar szabály miatt a hazai, az NBA-ben a magyar játékosok olyan szinten drágábbak lettek, hogy már nem érte meg, tehát abszolút nem piaci alapon ment ez. De azt szerintem most a nyáron mindenképp nagy kérdés lesz, hogy ennyi külföldinek tényleg van értelme itt maradni a Fradinál. Főleg úgy, hogy Robikin azt mondta, hogy a következő szezonra mi a tervük, hogy mit tanult ő mondjuk ebből az évből, ő azt mondta, hogy ha ez a szabály marad, akkor tényleg kettő, fel kell húzni két keretet, két csapatot, ami jó az NBA-ben, jó az Európa Ligában.
1: Hát ez egy elég drága mulatság.
3: Igen, ez drága mulatság, ha megnézzük.
1: Jó, legyünk pozitívak, nézzük meg, hogy mit tud Borbé Balázs. Mert ő valamit tud, hiszen történt valami Győrben, ez a csapat pár évvel ezelőtt az NB3-ból alig tudott felkerülni, aztán kinkeservesen az NB2-ből, ehhez képest magyar bajnok.
3: Igen, az NB2-ből is eltöltöttek valami 5-6 évet, ugye két évvel ezelőtt jutottak fel, és amit szerintem a Győrnél, meg mondjuk Borbé Balázsnak ki kell emelni, ugye Borbé Balázsnál ez külön érdekesség, hogy a Fradinál dolgozott előtte, az NB3-as csapatot is vezette, Hajnal Tamással ugye jó viszonyban volt, ez azért ad még egy kis pikantériát szerintem a történetnek. A Győrnél szerintem azt ki kell emelni, hogy nagyon, az építkezésük nagyon jó volt felépítve, ha mondjuk visszaemlékezünk arra, amikor ugye a 24-25-es idényben először szerepeltek, akkor még azzal kerültek be a hírek, hogy rengeteg a külföldi játékosuk. És már-már a szurkolók se tudták, hogy akkor most melyik külföldit igazolják le melyik héten. És ugye akkor az első 5 meccsen nem is nyertek. Tehát nagyon rosszul kezdtek, de az építkezés ott látszott még igazán, hogy ebbe bíztak. És ugye ez már, ha visszaemlékezünk, a tavalyi idényben is meglátszott tavasszal, amikor tavasszal veretlenek voltak végig, és utána az utolsó körben pont a Fradi ellen kaptak ki ugye az Etóparban, és a Fradi ugye azzal lett akkor bajnok. És igazából, ha megnézzük, a Győr nagyon stabil teljesítmény nyújt, a támadójáték is kifejezetten jó, nézhető mérkőzéseket játszanak, a letámadásuk is kifejezetten jó, tehát Borbé Balázs egy olyan csapatot rakott össze, ami abban szerintem példátlan, hogy a legtöbb igazolás bevált az elmúlt 2 évben, amire azért akkora példa nincsen.
1: Az, hogy Anikó nem szólal meg, az nem azért van, mert elalud, hanem mert nem nézi a focit. Mert
2: alázatos vagyok ahhoz, hogy ti tudjatok beszélni.
1: Mi erről órákig tudunk.
2: Amihez nagyon értetek, és egyébként már okosabb vagyok, feljegyzeteltem a mélysége a keretnek.
1: Igen, igen.
2: Fejezés. Tehát körülbelül azt hiszem, hogy úgy érzem magam, mint hogy egy antialkoholistának próbálnád elmagyarázni azt, hogy a bor testessége, meg azok a...
1: Ugye, az amat.
2: De a lényeg az, hogy vélhetően a nézők ugyanúgy, mint ti értenek a focihoz.
1: Egy olyan kérdésre készültem a legvégére, ami még talán téged is
2: igen.
1: Érdekel. Itt most mindenki arról beszél,
2: mescsere.
1: Hogy új lesz. A mescsere, nem. Az minket férfiakat kevésbé vonz látványát tekintve. Esetleg női meccsen, de ott meg nincs. Szóval, vagy ritka. Szóval, hogy a foci és a pénz. Azt mondja Robi Kín, hogy kéne még egy keret. Tehát gyakorlatilag duplázna, de hát ez rengeteg pénz, és közben arról beszél mindenki, hogy el fog fogyni a foci háta mögül az az irgalmatlan pénzdömping, ami eddig volt. Te ezt hogy látod?
3: Hát ugye a Fradinál sokszor mondták, hogy piaci alapon működnek ők már. Ezt azért, aki kételkedik ebben, azt meg tudom érteni. Tehát az biztos, hogy a Fradinak át kell állni egy új modellre, de így, hogy az Európa Ligába indulhat, azért a külföldi bevétel az továbbra is jelentős lesz. De ha azt mondjuk, hogy lehet a hazai bevétel kevesebb lesz, akkor biztos, hogy ez a 35 fős keret 18 légióssal, ez nem fenntartható. Szóval szerintem ez abba fog megjelenni először, hogy a nagyon sok külföldi, aki nem játszik, de hatalmas fizetésért van itt, őket el kell adniuk.
1: És ez az összes többi csapatra is igaz, mert hogy számos ilyen játékos van.
3: Puskás Akadémiát is lehetett olvasni, hogy ott is át akarnak állni egy olyan modellre, hogy csak magyarok játszanak.
2: Perlai Bálint, a Magyar Nemzet Sport újságírója. Köszönjük, hogy szakértettél itt nekünk. Köszönöm. Rónai Egonnal együtt. Köszönjük szépen. Köszönöm.
1: Önöknek meg a figyelmet. Képzeljék, este találkozhatunk újra. Egyenes beszéd, aktuál. Jövünk, remélem, hogy
2: Somos adott. András pedig a fórumban. Várjuk Önöket, és holnap reggel is. Szép napot!
1: Így.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Perlai Bálint sportújságíróval folytatjuk, és a Győr bajnoki címével labdarúgásról van szó, és hát az az igazság, hogy azok után, hogy a Ferencváros milyen csak, és a Győr bajnoki címével labdarúgásról van szó, és hát

0: szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy megnézni, hogy a Győr tényleg az elmúlt évek kapcsán, amikor ugye a Fradi sorozatban 7-szer bajnok lett, hogy akkor nem volt meg, hogy egy olyan kihívója legyen, mint most a Győr, amely abszolút felnőtt a feladathoz, és ez talán a legvégén látszott még igazán, hogy az utolsó 9 mérkőzésből 6-szor nyertek, csak 1-szer kaptak ki, az is meg március legelején.
1: Pedig milyen nyomás alatt játszottak.
0: Igen, és a játékosok, meg Borbély Balázs edző is mindig ezt mondta, hogy nyomás alatt vannak, de nem foglalkoznak a Fradival, csak a saját dolgokkal. Pedig a végén, amikor például Debrecenbe játszottak a 31. körbe, sokan ott gondolták, hogy ott meginoghat a Győr, de nem ingott meg. És itt, ha Fradira áttérünk, a Fradi is a végén azért hozta a győzelmeket, főként utána, miután az Európa Ligából ugye a Braga ellen kiesett a 8-döntőbe, de a Fradinál részben azzal magyarázzák, hogy miért nem lett meg a bajnoki cím, hogy az ősz az kifejezetten gyengére sikeredett, ami megfigyelhető trend már, hogy az Európa Liga mellett a Fradi egész egyszerűen nem tud a hazai szinten is hétről hétre ősszel még olyan teljesítmény nyújtani, mint mondjuk tavasszal.
1: Ami azért érdekes, mert a Fradinak egy 35 fős kerete van.
0: Így van.
1: Ami, hát majdhogy nem, azt mondanám, hogy 3 csapatra elég. Nyilván így nem, mert hogy ezek azért posztonként nem stimmelnének minden esetben, de hát mégis. Tehát ha van mélysége egy keretnek, az a Fradi.
0: Igen, mélység abszolút van, és erre mondták Robi Kínék azt, hogy itt a mélység, de nagyon sok a külföldi, és ugye az említett magyar szabály miatt, hogy 5 magyarnak hát nem kell, csak az MLS ugye egy pénz egy részét ehhez köti. Tehát Robiként sokszor ezzel magyarázta, hogy ugye 18 külföldi van, ebből 6, ha jó, ha játszik, a másik 12 meg az öltözőbe dühös. De azért szerintem ezzel ezt nem lehet magyarázni, hogy mondjuk ősszel hazai pályán 4-szer is kikapott a Fradi a Groupama Arénában, és januárban az Eto'o ellen is, és tehát amióta 33 fordulós a bajnokság, a Fradi ilyen rosszul nem teljesített még hazai pályán.
1: Ez Robikin hibája, mondanám, hogy bűne, de hát azért ez mégiscsak sport és játék. Frászt akkor a pénz van benne, hogy az már nem tekinthető játéknak. Szóval itt Robiként lehet hibáztatni?
0: Szerintem részben lehet Robiként elővenni abszolút, főleg, hogy itt a hazai mérkőzéseket nézzük, mert az kifejezetten látszott, hogy Robiként taktikája az Európa Ligában ott működött. Tehát az alapszakaszban ugye veretlenek voltak, de ott ugye főként a játékok lényege az volt, hogy nem náluk volt többet a labda, hanem kontratámadásokra álltak be. Ezzel szemben ugye a bajnokságban főként a Groupama Arénában, ott ugye az ellenfelek nem akarták birtokolni a labdát, hanem beállnak
1: mindenki. Ugyanezt játszottak
0: ellen. Fordítva játszottak, igen. És ezzel viszont a Fradi szenvedett. És ezzel igazából tavasszal is szenvedett, amikor itt a végén mondjuk a Paksot 2-0, vagy a Zalaegerszeget már 3-0 legyőzték, de azért ezek a mérkőzések se úgy néztek ki, hogy akkor itt a Fradinak annyi helyzete lenne.
1: Vargát és Tóthot elvitték az őszi szezon után a téli szünetben. Azt mondja Robikinak két legjobb játékosa. Oké.
0: Okay, ez így van valószínűleg.
1: Oké, okay, de akkor minek kell itt ennyi külföldi?
0: Igen, hát ugye itt ez abban a szempontból is érdekes, ugye Varga és Tóth eladásával kettővel, tehát a magyar szabály szempontjával úgymond hátrányba került a Fradi, mert kettővel kevesebb lett. Ugye Robikin is ezzel magyaráz, vagy az utolsó mérkőzés után is ezt mondta, hogy hát igen, eladtuk a két legjobbunkat, pénzügyileg ez nagyon jó volt, mert ugye rengeteg pénzt kaptak érte, de így ugye kevesebb lett a magyar, miközben azért az ebből befolyó összeget úgymond lehetett volna ebből magyar játékosokat is venni. Ugye erre voltak is hírek, hogy még téren is próbáltak a keretet erősíteni, de a magyar szabály miatt az NBA-ben a magyar játékosok olyan szinten drágábbak lettek, hogy már nem érte meg, tehát abszolút nem piaci alapon ment ez. De azt szerintem most a nyáron mindenképp nagy kérdés lesz, hogy ennyi külföldinek tényleg van értelme itt maradni a Fradinál. Főleg úgy, hogy Robikin azt mondta, hogy a következő szezonra mi a tervük, hogy mit tanult ő mondjuk ebből az évből, azt mondta, hogy ha ez a szabály marad, akkor tényleg fel kell húzni két keretet, két csapatot, ami jó az NBA-ben, meg jó az Európa Ligában.
1: Hát ez egy elég drága mulatság.
0: Igen, ez drága mulatság, ha megnézzük. És,
1: jó, legyünk pozitívak, nézzük meg, hogy mit tud Borbély Balázs. Mert ő valamit tud, hiszen történt valami Győrben, ez a csapat pár évvel ezelőtt az NB3-ból alig tudott felkerülni, aztán kinkeservesen az NB2-ből, ehhez képest magyar bajnok.
0: Igen, az NB2-ben is eltöltöttek valami 5-6 évet, ugye két évvel ezelőtt jutottak fel, és amit szerintem a Győrnél, meg mondjuk Borbély Balázsnak ki kell emelni, hogy a Borbély Balázsnál ez külön érdekesség, hogy a Fradinál dolgozott előtte, az NB3-as csapatot is vezette, Hajnal Tamással ugye jó viszonyban volt, ez azért ad még egy kis pikantériát szerintem a történetnek. A Győrnél szerintem azt ki kell emelni, hogy nagyon, az építkezésük nagyon jó volt felépítve. Ha mondjuk visszaemlékezünk arra, amikor ugye a 24-25-es idényben először szerepeltek, akkor még azzal kerültek be a hírek, hogy rengeteg a külföldi játékosuk. És már a szurkolók se tudták, hogy akkor most melyik külföldit igazolják le melyik héten. És ugye akkor az első 5 meccsen nem is nyertek. Tehát nagyon rosszul kell.

0: kezdtek, de az építkezés ott látszott még igazán, hogy ebbe bíztak, és ugye ez már, ha visszaemlékezünk, a tavalyi idényben is meglátszott tavasszal, amikor tavasszal veretlenek voltak végig, és utána az utolsó körben pont a Fradi ellen kaptak ki ugye az Etóparkban, és a Fradi ugye azzal lett akkor bajnok. És igazából, ha megnézzük, a Győr nagyon stabil teljesítmény nyújt, a támadójáték is kifejezetten jó, nézhető mérkőzéseket játszanak, a letámadásuk is kifejezetten jó, tehát Borbély Balázs egy olyan csapatot rakott össze, ami abból szerintem példátlan, hogy a legtöbb igazolás bevált az elmúlt két évben, amire azért akkora példa nincsen.
1: Az, hogy Anikó nem szólal meg, az nem azért van, mert elaludt, hanem mert nem nézi a focit. Mert
2: alázatos vagyok ahhoz, hogy ti tudjatok beszélni.
1: Mi erről órákig tudunk.
2: Amihez nagyon értetek, és egyébként már okosabb vagyok, feljegyzeteltem, a mélysége a keretnek.
1: Igen, igen.
2: Fejezés. Tehát körülbelül azt hiszem, hogy úgy érzem magam, mint hogy egy antialkoholistának próbálnád elmagyarázni azt, hogy a bor testessége, meg azok a...
1: Ugye, az amat.
2: De a lényeg az, hogy vélhetően a nézők ugyanúgy, mint ti értenek a focihoz.
1: Egy olyan kérdésre készültem a legvégére, ami még talán téged is
2: igen.
1: Érdekel. Itt most mindenki arról beszél,
2: mescsere.
1: Hogy új lesz. A mescsere, nem. Az minket, férfiakat kevésbé vonz látványát
2: tekintve. Tudok én mondani.
1: Esetleg női meccsen, de ott meg nincs. Szóval, vagy ritka. Szóval, hogy a foci és a pénz. Azt mondja Robi Kín, hogy kéne még egy keret. Tehát gyakorlatilag duplázna, de hát ez rengeteg pénz, és közben arról beszél mindenki, hogy el fog fogyni a foci háta mögül az az irgalmatlan pénzdömping, ami eddig volt. Ti ezt hogy látod?
0: Hát ugye a Fradinál sokszor mondták, hogy piaci alapon működnek ők már. Ezt azért, aki kételkedik ebben, azt meg tudom érteni. Tehát az biztos, hogy a Fradinak át kell állni egy új modellre, de így, hogy az Európa Ligába indulhat, azért a külföldi bevétel az továbbra is jelentős lesz. De ha azt mondjuk, hogy lehet a hazai bevétel kevesebb lesz, akkor biztos, hogy ez a 35 fős keret 18 légióssal, ez nem fenntartható. Szóval szerintem ez abba fog megjelenni először, hogy a nagyon sok külföldi, aki nem játszik, de hatalmas fizetésért van itt, őket el kell adniuk.
1: És ez az összes többi csapatra is igaz, mert hogy számos ilyen játékos van.
0: Puskás Akadémiát is lehetett olvasni, hogy ott is át akarnak állni egy olyan modellről, csak magyarok játszanak.
2: Perlai Bálint, a Magyar Nemzet Sport újságírója. Köszönjük, hogy szakértettél itt nekünk. Köszönöm. Rónai Egonnal együtt. Köszönjük szépen. Köszönöm.
1: Önöknek meg a figyelmet. Képzeljék, este találkozhatunk újra. Egyenes beszéd, aktuál. Jövünk, remélem, hogy
2: Somos tartunk. András pedig a fórumban. Várjuk Önöket, és holnap reggel is. Szép napot!
1: Így.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Előttünk az új kormány első alaptörvény módosítása. Mögöttünk az új kormányfő első külföldi útja. De vajon a köztársasági elnöknek hány útja van még? És mitől ilyen magasak a bérek? Mutatom, hogy ki kell beszéljük meg mindezt.
2: Magyar Péter a V4-ek megújítását sürgette első hivatalos útján Lengyelországban. Hozzátette, a legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra. Súlyog Tamástól nem áll távol a lemondás gondolata, állítja Latmon Tamás. A nemzetközi jogász szerint az államfő politikailag tarthatatlan helyzetbe került. A választás előtt két nappal ítéltek meg 3 milliárdot Vári Attila alapítványának. Az olimpiai bajnok vízilabdázó ellen több büntetőeljárás is folyamatban van. A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A GKI azonban emlékeztet, Magyarország az Európai Uniós rangsorban továbbra is sereghajtó. Mai vendégeink Lukácsi Katalin, történész, közíró. Ransburg Zoltán, politikai elemző. Veres Gábor, újságíró, a Nyílt Levelek Podcast szerkesztő műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
1: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt az Aktuál, és vendégeinket is nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Nem sokára megkapjátok ti is a szót. Előtte gyorsan vessünk egy pillantást a nap kérdésére, ami pedig így hangzott. Ön egyetérte azzal, hogy Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett. 96% támogatja a kormányfőnek ezt a döntését, és mindössze 4% vélekedett úgy, hogy ez úgy tűnik számára nem volt egy jó húzás. Hamarosan fölfogom én olvasni azokat a kommenteket, amelyeket szerkesztő kollégáim kiválogattak, hogy kik voltak azok, és hogyan fejtették ki bővebben egy picit erre az eldöntendő kérdésre a válaszukat, de előtte lássuk, hogyan módosul jövő héten az alaptörvény.
3: A Tisza párt két képviselője benyújtotta az alaptörvényt módosító javaslatot. A Melléthelyi Barna Márton és Hantosi István nevével fémjelzett iratban az áll, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A javaslat szerint emellett kikerül az alaptörvényből egy rész, amivel pedig lehetővé válik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése. A sokat vitatott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK kérdését is rendezni a javaslat. Az indítványban az szerepel, hogy az alapítványok alapítói jogait a kormány gyakorolja. A KEKVÁT a kormány megszüntetheti, ebben az esetben pedig az állam lesz az alapítvány jogutódja. Egy másik törvényjavaslattal a TISZA képviselői felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat.
1: Biztos vagyok benne, hogy az, hogy valaki 8 évnél tovább ne lehessen miniszterelnök, ez egy népszerű intézkedés, és a TISZA sokszor kampányolt ezzel. Az, hogy az eddig eltelt éveket is beleszámítjuk ebbe, erről mi a véleményetek?
4: Amikor a választás napjának délelőttjén, a szavazása után interjút adott Magyar Péter, és azt gondolom, hogy ő hitt a mértékadó közvéleménykutatóknak, és számított az eredményre, nem lepte őt meg, mint Gardics Ottót. És nyilatkozta akkor is nyomatékosan, az egyik kevesen kievés kijelentésének az egyik az volt, hogy 8 évben maximalizálja, amit tényleg sokszor elmondott, de hogy egy kitüntetett pillanatban is, tehát tényleg a választás napján, délelőttjén, amikor még ez számíthatott mások választásában, akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy szinte tehát, hogy sokak félelme volt, hogy hát most megint kétharmaddal bízzunk meg, megint egy hatalmat, és hát akkor megint cseberből vederbe. Tehát én akkor azt úgy éreztem már, hogy az a kijelentés már szinte önmérsékletére inti ő saját magát is, tehát hogy mondván, hogy nem kell félni, én nem leszek egy új Orbán Viktor, 8 évig fogok maximum uralkodni. Ezt ekkor így értelmeztem, hogy most ez tényleg, ahogy mondod, hogy beleszámítódik az elmúlt 8 év is, vagy az elmúlt évek is, ez izgalmas, de abból a szempontból egy nagy kedvezményt tesz a Fidesz megújulására, mert ezáltal a Fidesz válláról leveszi a terhet a TISZA, hogy hát egyszerűen Orbán Viktortól sajnos meg kell szabadulnunk ebből az értelemben.
1: Más úgynevezett parlamentális demokráciákban nincs ilyen korlátozás, ahol a miniszterelnököt a parlament választja. Ebben abszolút úttörő lenne Magyarország. No de máshol miért nincs ennek korlátja, hogyha egyébként ez vélhetően a választók között ez egy igen népszerű döntés lenne?
5: Érdekes kérdés ez, nem? Mert hogy ugye két vetülete is van. Az egyik az a jogi része, hogy vajon visszamenőleges törvénykezésnek számít-e ez, hogy viszonylagos hatállyal mondunk valamit egy alkotmánymódosításban, erre majd a jogászok választ adnak. Politikai értelemben pedig Magyar Péter az összes választóját biztosítja arról, hogy Orbán Viktor nem lesz még egyszer miniszterelnök. Ez nyilvánvalóan az ő számára egy abszolút releváns, a saját ígéreteihez kapcsolódó és azokkal teljesen együttmenő mondat és cselekmény. Az, hogy ez tetszik-e nekem, vagy nem tetszik, hogy a jogérzékemet picit bántja-e, vagy nem bántja, akkor azt tudom mondani, hogy egy picit azért bántja, de nagyon örülök neki. Tehát, hogy azért úgy vagyok vele, hogy ebben az esetben a jogérzékemet és a politikai érzékemet, valamint a magyarságomat, vagy azt a 16 évet, amit az elmúlt rendszerben töltöttünk el, azt kell szembeállítanom azzal, hogy én egyébként erről jogérzék szinten mit gondolok, akkor egy ilyen 90-10 arányban az győz, hogy én örülök annak, hogy Orbán Viktor nem lesz még egyszer miniszterelnök.
1: Hát igen, csak erre nem biztos, hogy ezt jogszabállyal kellene szabályozni. Nyilván, hogyha Fradit megkérdeznénk, hogy az Újpest az mit szólna hozzá, hogyha csak 2 pontot kapna egy győzelemért, míg a Ferencváros meg 4-et, akkor ezt nyilván ők aláírnák boldogan, de nem lenne annyira fair a verseny.
6: Én nagyon, nagyon hasonlóan érzek Gáborhoz, ez szerintem egy... Én is látom a jogi furcsaságát a dolognak, azzal együtt, hogy nem vagyok jogász, én se, tehát meg sem fogom próbálni ezt, megválaszolni ezt a kérdést, hogy ez visszamenőleges törvénykezésnek számít-e egyáltalán. Nem teljesen látom azt sem, hogy elolvastam a módosítási javaslatnak a szövegét, engem meglepett, hogy benne van ez, hogy 1990 utáni időszakra vonatkozik. Nem értem, hogy miért van erre szükség. Tehát az én fejemben annak idején, amikor először Magyar Péter megígérte, hogy majd lesz egy ilyen módosítás, akkor az valahogy úgy hangzott, hogy Magyarországon nem töltheti be a miniszterelnöki pozíciót olyan, aki már 2 cikluson keresztül betöltötte, pont. Miért kell ide bármi
1: hát
6: még ezen
1: azért,
6: túl?
1: Jellemzően úgy szokott ez lenni, hogyha megváltoztatunk egy szabályt, ez mondjuk akár a legegyszerűbb társasjátéktól kezdődően a jogszabályokig bezárólag, akkor az innentől érvényes, nem pedig úgy, hogy ebbe beleszámítjuk azt, hogy korábban is mi meg hogyan történt, feltételezem, ezért van benne.
5: Innentől vonatkozik igazán csak Orbán Viktorra, mert ugye a Gyurcsány Ferenc sem volt 8 évig, Hon Gyula sem volt 8 évig, senki sem volt 8 évig,
1: hát olyan
5: volt egyedül 8 évig.
1: 8-nál több évet.
5: 90 előtt, igen.
1: Meg hát, senki nem élt közülük. Egészen pontosan, ha már szóba hoztad, Zoli, itt szól ez a passzus, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ez ma egyetlen emberre áll.
6: Még annyit hadd tegyek hozzá, ma egyetlen emberre áll, de hát azért a jövőben nyilván ez másokra is vonatkozhat, akár Magyar Péterre is, tehát nyilván még akkor is, hogyha ez a jelen pillanatban kifejezetten egy Orbánra szabott, és nyilván nem véletlenül, hiszen valóban Orbán, jelenleg Orbánra szabott javaslat, azért a jövőben nyilván másra is vonatkozhat, és hát a 8 év van benne, nem a 16, pedig ugye, ha Orbánt akarnánk csak kirekeszteni a lehetséges miniszterelnök jelöltek köréből, akkor a 16 év is szerepelhetne, de hát...
4: Igazából sokszor elhangzott valóban a kampány, a Magyar Péter kampánya alatt, hogy aki már volt 8 évig, ne lehessen tovább. Tehát lehet, hogy ezt jogilag nem lehet így megfogalmazni, és hogy mégis, tehát hogy viszont az a 3,3 millió ember, tehát nekem, én nem akarok kiskapukat nyitni, és azt mondani, hogy tényleg én is nevettem, és van egy mélysége annak, amikor azt mondjuk, hogy hát zavarja a jogérzékemet, de örülök neki, de hogy nem akarok tényleg visszaesni abba a csapdába, amiben a fideszesek este 2010-ben, mert ők is ilyen hagymázas álmokkal indultak neki, hogy mi most helyreállítjuk a demokráciát, aztán mi lett belőle, tehát hogy én az elején kell megfogni a gyeplőt, ugyanakkor azt is lehet mérlegelni, mégis ez a rengeteg ember, aki szavazott Magyar Péterre, velük szemben is van egy kötelezettsége, és ha tényleg mindenhol elmondta azt, hogy 8 évig lehet valaki csak miniszterelnök, abban tényleg benne volt Orbán Viktor, és azzal a szándékkal is szavaztak rá sokan, hogy most már többet, aki ennyit vezette az országot, még egyszer ne jöjjön vissza. Tehát, hogy lehet, hogy ezt jogilag máshogy nem lehetett megfogalmazni. Az is igaz, hogy azt is vállalta viszont a kormány, hogy... egy alkotmányozási folyamatba kezd bele, mondjuk meglepne, hogy most hoznak egy alkotmánymódosítást, aztán ezt szanálják belőle, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy majd egy teljes átdolgozás után már például ez a szabályozás nem kerül bele így.
5: Azon gondolkodtam, hogy ha ennek az elvi hátterét, vagy egyáltalán mondjuk a gyakorlati hátterét kezdjük azzal, nézzük meg, akkor azt a kérdést kell szerintem magunknak feltenni, hogy egészséges-e az, hogy bárkinek lehetősége van rendszereket kiépíteni Magyarországon. Ugye az Orbán Viktor gyakorlatilag a 16 éves, majdnem ott, és mégis mozog a Freud, majdnem uralkodást mondtál, csak azt mondtad, hogy kormányzása ott módosítottál, de én mondhatnám helyetted is, meg mindenki helyett, hogy ő egy kicsit úgy fogta ezt fel. Szóval, hogy akinek itt rendszerek kiépítésére ideje van, azt szerintem nem hogy is mondjam, az viszont a demokrácia érzékemet rettenetesen birizgálja. Tehát a jogérzékemet is egy picit bántja, hogy miért kell visszamenőleg, de ez meg a demokrataként mondom azt, hogy persze lehet rendszereket jó célokra is építeni, ami az összes polgár prosperitása, meg minden lényjavára való cselekvés, csak összességében azt mondom, hogy ez a 16 év...
1: A rendszer ezt állítja önmagáról.
5: Csak ugye a rendszerek így épülnek. Na most, ha ezt a részét nézzük, akkor ez egy nagyon helyes döntés, az én álláspontom szerint, hogyha nem engedi meg Magyarország, hogy még egyszer valami hasonló előfordulhasson, mint az elmúlt 16 évben az Orbán Viktor féle kormányzással. Ha ez így van, és ezt az elvet fogadjuk el rendező elvnek, akkor bocsánatot kérek mindenkitől, akit ezzel most esetleg megbántok, az én jogérzékem vagy az övé, ebből a szempontból társadalmi szinten nagyjából nem számít. Tehát ami a lényeges az, hogy ne történhessen meg még egyszer az, ami ebben az országban 16 éven keresztül megtörtént, mert hiszen most éppen annak örülünk, neked pont nem kell, de mi megtehetjük, hogy ez most másképp van, mint eddig. Mert úgy értem, hogy egy riporteri szerepben nem.
1: Ja, értem. Zoli, még valami?
6: Hát az jutott még eszembe nekem, lehet, hogy ezt már itt is mondtam talán, de gyakran eszembe jut, hogy George Washington, aki az Egyesült Államoknak az első elnöke volt, ő két ciklus után, bár nagyon népszerű elnök volt, ő azt mondta, hogy nem fog egy harmadik terminusra is elindulni, már pályázni, mert hogy ez az ország most szakadt el egy monarchiától, az amerikai állampolgároknak meg kell tanulniuk, hogy egy demokráciában változik az, hogy kiáll az országnak az élén, ő azt szeretné, hogy hozzászokjanak az amerikaiak ahhoz, hogy változás van a hatalomban. Az, hogy jelenleg ugye egy Donald Trump kapcsán gyakran előkerül manapság a külpolitikai, amerikai politikával kapcsolatos diskurzusban az, hogy lehetősége lenne egy harmadik terminusra indulni Trumpnak, ha akarna, és jelenleg ez az Egyesült Államok alkotmányának az egyik kiegészítésébe ütközne, de ez a kiegészítés, ez a 20. század közepén fogadtatott csak el. Előtte bő 150 éven keresztül szokásjog volt az, hogy két terminusnál többre valaki nem akar elnök lenni. És ezt mind az első elnöknek a két ciklus utáni nem újraindulása adta, vagy az alapozta meg. Most nálunk ez nem született meg, ez a szokásjog nem született meg. Mi azt láttuk, hogy egy viszonylag fiatal demokráciában valaki a végtelenségig visszaél azzal a hatalommal, amit a választók ráruháztak, és egyszerűen ez az alkotmánymódosítási javaslat, vagy majd, hogyha egy végleges alkotmányozási folyamat végbe megy, és annak a végén lesz egy új alkotmány, az azt a hibát teszi helyre, amit itt valahogy a politikusok maguk nem voltak képesek, amit elkövettek, tehát azt a mércét kodifikálja, amit ők nem voltak képesek megteremteni.
1: Ennyit akkor az eddigi miniszterelnökökről, beszéljünk a jelenlegiről, pontosabban az első útjáról.
7: Örülök, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatunk, és a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek oda, amit megérdemelnek.
8: Magyar Péter kedden érkezett Krakkóba. Többek között Tar Zoltán, Orbán Anita, Kapitány István és Vitézi Dávid miniszterek kíséretében. A miniszterelnök a Vável Székesegyház előtti téren tartott sajtótájékoztatóján a V4-ek együttműködéséről is beszélt. Szerdán a magyar delegációt Varsóban katonai tiszteletadással fogadták a lengyel miniszterelnöki rezidencián. Sajtótájékoztatójuk elején Donald Tusk arról beszélt, hogy Magyar Péter történelmi győzelme nem csak azt jelenti, hogy Magyarország visszatért Európába, hanem hogy visszatért a remény az országba, Európába és a világon is. A magyar miniszterelnök diplomáciai útja csütörtökön Bécsben folytatódik, a tervezetnél azonban rövidebb lesz.
1: Ti milyen húzásnak látjátok első útját Varsóba?
4: Én annyira üdítő voltam, hogy láttam, és ráadásul a Donald Tusk posztja jött elő, amikor felvett a közösségi médiás oldalamat kinyitottam, és magyarul írta, ez is egy nagyon szép gesztus. Az utóbbi időben egyébként rendszeresen kirotálja nekem a közösségi médiás oldalam a lengyel politikusok Facebook tartalmait, szerintem azért, mert látja, hogy sok magyar vonatkozású poszt is van, és hát tényleg üdítő, hát ugye a elmúlt hónapokban már lassan a földrajz guruknak lehetett mazsolázni a Lánchídon megjelenő külföldi zászlókból, mert hogy olyan vadidegen országoknak vendégeit fogadta csak Magyarország, mert hogy hát eléggé elhaltak a diplomáciai kapcsolataink, és most, hogy ez ilyen magas szinten, és látszik, hogy mindkét miniszterelnök, mindkét politikus élvezi ezt a helyzetet, és ez mindannyiunkat emel, mert ha azért Lengyelország komoly súlya van, és hogyha neki ez egy jó üzenete van, és jó marketingfogás otthon, hogy Magyar Pétert fogadja, tehát a magyar miniszterelnököt, az abból mi is prosperálhatunk. És szóval, hogy persze nekem az én jobboldali nemzetérzelmű hagyományos értékek iránt elkötelezett szívem is megdobog, mert én is osztozom Magyar Péterre azon érzelmével, hogy a lengyel-magyar két jó barát, és örülök neki, hogy végre az atlanti kapcsolatok is erősödnek ezáltal.
1: Az utazás körülményeiről mi a véleményetek?
6: Ez nem az utazás körülményeiről, de részben a körülményeiről szól, részben a jelentőségéről, csak ezt mindenképpen el akartam mondani, ez nagyon bennem van, hogy nagyon jó volt látni, és egy kicsit itt reflektálok is arra, amit mondtál, hogy valóban baráti fogadtatásban részesült Magyar Péter Donald Tusk által, még amennyire láttam, még a lengyel lapok is azt emelték ki, hogy kifejezetten baráti a viszony kettő között, és Tusk örült Magyar Péternek, de Amit ennek kapcsán mondani akartam, az az, hogy Orbán esetében sok-sok éven keresztül beszéltem, én is sokan beszéltünk arról, hogy nem jó az, hogyha egy ország külpolitikáját személyes jó viszonyokra építjük. Hogy az nem egy külpolitika, hogy én, mint miniszterelnök, jobban vagyok vele, meg vele, meg vele, és akkor innentől kezdve ez a mi országunknak a külpolitikája. Ebben az, ez persze szuper dolog, tök jó, hogy Magyar Péter és Donát Tusk jobban vannak, érezzék jól magukat. Ennél sokkal fontosabb, hogy ez a V4-es együttműködés újraélesztésének lehet a lehetősége. A V4 abból a szempontból speciális, hogy egy nagyon kevéssé intézményesített együttműködés, nagyon sok múlik az informális kapcsolatokon. Ami egyfelől a hátránya, másfelől meg most annyiban az előnye is lehet, hogy azzal, hogy itt Magyarországon történt egy személyi változás, és nincsen egy olyan kilógó figura a V4 vezetői között, és még Ficó sem tartozik közéjük, bár rezeg a léc, aki teljesen egyértelműen szembe menne a térség országainak az érdekeivel, így most lehetőség nyílik arra, hogy nem a személyes barátság, nem a személyes jó viszony miatt, hanem a közös érdekek miatt, a közös cél mentén itt most valamiféle együttműködés legyen, és én azt hiszem, nekem ez régóta nünükém a V4, és azt hiszem, hogy ez az, ami miatt én ennek nagyon-nagyon-nagyon örültem.
5: Én akkor cserébe beszélek el az utazás módjáról.
1: Meg örülök, na, hogy a feltett kérdésre választ kapok.
5: Nagyon, nagyon röviden, hogy szóval ez ahogy hogy vonattal és repülővel megy Magyar Péter, és hozzátartozik ahhoz, amit az előbb elkezdtünk beszélni az alkotmánymódosítás kapcsán, tehát Magyar Péter választási győzelméhez jelentősen hozzájárult az, hogy nyilvánosságra kerültek a Fidesz, hogy is mondjam, kicsit olyan luxusabbnak tűnő utazgatásai jobbról-balra magángépekkel, nem tudom én. És ezekről egyértelmű véleményt mondott. Tehát azt mondta, hogy ez nem fér bele. Most ha el tudod-e képzelni, vagy bármelyik őtök, hogy ezek után felszáll egy katonai magángépre és kirepül vele Varsóba, én nem.
6: Orbán is láttuk rájön erre.
5: Igen, de ő ezzel kezdi. Tehát neki az a nagy szerencsé, hogy neki nem kell visszamenőleg bebizonyítani a semmit sem, hanem azzal kezdi, hogy azt mutatja meg Magyarországnak, hogy lehet ezt így is csinálni. Én szerintem eddig még nem hibázott Magyar Péter, remélem ezután sem.
4: Még egy apróságot, ha reagálhatnék, hogy egyébként az is nagyon fontos, ami Magyar Péter szimbolikus gesztusai az utazáson kívül, hogy mennyire hozza azt, szokták ezt mostában vitatni, vagy felfirtatni, hogy mint a Fidesz 2010-ben, meg a polgári énje a Fidesznek, tehát hogy Krakkóban II. János Pál pápa emlékművét koszorúzza meg, akkor és hogy hangsúlyozza, hogy Közép-Európában dobog Európa szíve, tehát valaha Orbán Viktor ilyesmi üzeneteket fogalmazott meg, aztán tényleg elborult Putyin felé, meg a türk keresztényüldöző köztársaságok felé, tehát hogy ahhoz képest végül is Magyar Péter visszatér ahhoz az úthoz, ami eredetileg a Fidesz lett volna, ha nem tért volna le róla.
1: No, hát ez egy sok újabb gondolatot ébresztő megjegyzés volt itt a végére. Mi gondolkodunk is ezen, tegyék így önök is a szünet alatt, és aztán meglátjuk, hogy a kommentelők hogyan vélekedtek. No, megbeszélgetünk egy kicsit a köztársasági elnökről is, szóval várjuk vissza önöket.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fura dolog ám mások osztály találkozójába belecseppenni. Márpedig itt most ez zajlik. Milyen volt Anikó diákként? Jó reggelt kívánok a Báb Színház igazgatójának, Ellinger Edina,
2: akikre büszkék vagyunk, tudod, mindig a kis közös osztálytársos csopiban bármilyen hír van veled kapcsolatban.
1: Tényleg kérek szépen valami pletykát Anikóról.
2: Azt majd adáson kívül. No.
3: nekem csupa kellemes emlékem van az Anikóról. Igazából az egy ilyen nagyon-nagyon jó dolog, hogy visszaemlékszünk arra, hogy hol tartottunk gimnáziumban, ki merre fele akart menni, hogy akart színész lenni, és az pedig, hogy így visszatekinteni, hogy kit merre sodort az élet, és kinek milyen a pályaíve, az egy borzasztóan izgalmas kérdés ilyenkor. Már a, hát így ugye, most, hogy lassan a középgenerációhoz tartozunk.
2: Tudod, amikor az igazgatók beszélgetnek.
1: Bocsika, igen.
2: Mert hogy odáig eljutottatok, hogy most szerveztek egy különleges fesztivált, azon túl, hogy tök függetlenül attól, hogy egyébként nagy rajongója vagyok a Báb Színháznak, én magam is, meg hogy osztálytársak vagyunk. Én aranyosan megvásárolom a jegyeket, Edina nem is szokta tudni, hogy
1: jó, de neked kufli fertőzésed van.
2: Igen, megyek rendszeresen a gyerekkel, és mindenkinek nagyon javaslom, pláne a kuflikat, mondjuk akár jövő héten is, de ezen túl ennél többről szól a Báb Színház, és ti ezt próbáljátok most fiatalokkal megmutatni, hogyan.
3: Célkitűzésünk, hogy rendezzünk fesztiválokat, és van nekünk egy nagy fesztiválunk, azt azért gyorsan elmondom, mert nem győzöm eleget mondani, az Abstract, ami egy nemzetközi bábfesztivál, úgyhogy reméljük, hogy majd azzal kapcsolatban is jöhetek mondjuk egy év múlva, hogy sikerült megint megszervezni, de nagyon szeretünk kisebb fesztiválokat szervezni, és mindig újra és újra gondolni, hogy éppen milyen fesztivál, mi a fesztiválnak a tematikája. És én nagyon sokszor szoktam arról is beszélni, hogy nagyon-nagyon fontos az új generáció számunkra, nagyon fontosak a fiatal alkotóművészek. Azt hiszem, hogy borzasztó nagy tévút lenne, hogyha a saját köldökeinket nézegetnénk állandóan, és ellennénk saját magunkban. Nekem egyrészt nagyon fontos a tanítás, én 17 éve tanítok folyamatosan, és az egyik, szerintem az egyik legjobb dolog a világon nézni, hogy hogyan érkeznek meg az újabb és újabb kollégák a szakmába. Ezért úgy döntöttünk, hogy idén egy olyan fesztivált fogunk szervezni, Studio 26 címen, ami az új generációnak lesz a Báb Fesztiválja, és hogy mit értünk ez alatt, az új generáció alatt, ezek a 30-as évek elején járó, elsősorban rendezők. Rendezők és színészek is, de itt most mi 7 fiatal rendezőt szólítottunk meg, és a 7 fiatal rendezőnek az előadását hívtuk meg magunkhoz, illetve van egy most végzős egyetemi hallgató is, akinek az előadását meghívtuk, egyébként ez egy nonverbális előadás az ember tragédiájáról, tehát ez is egy nagyon izgalmas kísérlet. Természetesen ezek az előadások, ezek kísérleti jellegűek, és ami még a szépsége ennek a dolognak, hogy tulajdonképpen a vidéki bábszínházakat is egyben így vendégül tudjuk látni, mert ezek a fiatal alkotók, van, aki Szombathelyen dolgozott, van, aki közülük Veszprémben dolgozott, illetve Szegeden. Úgyhogy így two in one, tulajdonképpen ez a fesztivál most ebben
1: az
3: esetben.
1: Ez azért is izgalmas. Talán, mert hogy én ezt úgy gondolom, lehet, hogy rosszul, hogy az elmúlt évtizedekben a legjobban a színház világában a Báb Színház változott meg. Hogy azok a hagyományos fogalmazások, ahogy felnőttünk hajdanában, hogy milyen a Báb Színház, azok szépen lassan kikoptak, és ennél sokkal sokrétűbb, izgalmasabb, nyitottabb világ lett színjátszás tekintve is.
3: Hát én örömmel hallgatom ezeket a szavakat, mert ebbe azért több mint 20 évnyi munkánk van most már benne nekünk is, és őrizzük mi a bábtechnikáknak a hagyományait egyébként, de azért például a Budapest Bábszínház alapvetően azt szoktam mondani, ez egy kortárs bábszínház, tehát egy folyamatos kísérletezésben van. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó állapotban lévő társulatról beszélünk, akik most már nagyon el is fáradtak az évad végére, hiszen mi játszunk délelőtt, játszunk délután és játszunk este, lévén, hogy minden korosztályt megszólít a színház. Ahogy egyébként ez a fesztivál is megszólít minden korosztályt, sőt, ha őszinte akarok lenni, akkor inkább a fiatal felnőtteket és a felnőtteket. Egyetlen egy gyerek előadás van benne, és az összes többi az a nagyobbaknak szól, tehát az felnőtteknek
1: de
3: szól.
1: De ez egy például szintén egy új elem, vagy egy új hullám a Báb Színházban, hogy a felnőtt színház lett. Tehát ugye az én gyerekkoromban a Báb Színház az kifejezetten dedikáltan a gyerekeknek szólt elsősorban, ez ma nem igaz.
3: Nem, az abszolút nem igaz, és én annyira örülök annak, hogy kezdünk kitörni azért abból a sztereotípiából, hogy magát a műfajt a gyerekszínházzal azonosítják, és itt szeretném azt elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekszínház, éppen az Aszites fesztivál zajlik, ahol ma nézik épp a Mindenki legyen kufli előadást a zsűri, tehát hogy nagyon-nagyon fontosak a gyerekek, nagyon fontos a gyerekszínház, de a báb műfaj az ennél egy sokkal összetettebb műfaj, és hát a Budapest Bábszínháznak is van egy felnőtt repertoárja most már.
1: Ráadásul a színészek már nem paraván mögött vannak, nem, mint régen, hanem ők nem teljes értékű színészként vannak jelen a színpadon.
3: Abszolút, abszolút, nagyon sokrétűek, erre is vannak trenírozva a képzés során, tehát van egy élőszínházi képzésük, és arra jön rá a báb specializáció.
2: Kiket vártok erre a fesztiválra? Ez egyfajta ilyen, nem tudom, művészeti találkozó, és akkor aki szegről végről a szakmában van, biztos kíváncsi rá és elmegy, vagy földi halandók is, menjünk és nézzük meg.
3: Ne, abszolút, abszolút várjuk a nézőinket és a műfaj kedvelőit, illetve akik szeretnének kikacsintani akár erre a műfajra, és éppen ezt most választják ki. A teljesség igénye nélkül, csak hogy bedobjak tényleg néhány címet, szerintem ez egyik legizgalmasabb előadás Lázár Helgának a produkciója Put the Roots Down, ennek egy angol címe van, ennek az előadásnak ennél még hosszabb, de hogy a Helga ő Lipcsében él, és ez egy személyes történet, és azt dolgozta föl, hogy mit jelent a migráció. Mit jelent a migráció neki, mint magyar embernek, tehát letelepülni egy abszolút másik országban. Nyilván a transzgeneráció is bekapcsolódik ebbe az előadásba, és abszolút a fizikai színház felől közelít, de tárgyszínházat, úgynevezett figuraszínházat is behoz. Ne lila dolgot képzeljenek a nézők, inkább fúziós, nagyon izgalmas kísérleti színházat. Tehát szerintem, és ez is felnőtteket szólít meg, és ezt nem lehet többet látni, én azt gondolom, hát legalábbis egy jó darabig nem lehet Budapesten látni ezt az előadást. De ugyanitt kiemelhetném a Szombathelyieknek a Tonó című előadását, ami egy gyerekelőadás, 6 éves kortól ajánlott, és egy kifejezetten érzékeny témát dolgoz föl, hogy mi van akkor, hogyha egy testvérpárból az egyik mentális zavarokkal küzd. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos téma, és egy nagyon szépen fogalmazott és vizuálisan is izgalmas előadás.
1: Azért rakjuk ezt rendbe oly módon is, hogy hivatalosan is elhangozom, hogy a Budapest Bábszínházban lesz ez a fesztivál május 24 és 31-e között, a Stúdió 26, a Fiatal Bábosok Fesztiválja.
2: Így van. Ellinger Edina, köszönjük.
3: Én is nagyon köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Az adó- és nyugdíjreform kérdésében nincs egyetértés a kormány és az unió között, ami feltétele az uniós források hazahozatalának. Balogh Zoltán lobbizott K. Endre kegyelméért, mondja Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Magyar Péter szerint dőlnek a dominók. Több előadó és cég is visszautalta az NKA-tól kapott támogatást, eddig 1,7 milliárd jött vissza. Ellenáll az adó- és nyugdíjreformnak Magyar Péter az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon, írta meg a Euronews. Alap úgy tudja, a 2022-ben elfogadott magyar helyreállítási tervben vállalt nagy szerkezeti átalakításokat a szűk határidő miatt lehetetlennek nevezte a magyar miniszterelnök. A híradónknak nyilatkozó uniós szakértő szerint a kormány legfőbb célja most az lehet, hogy időt nyerjen a reformok végrehajtására. Simanovics András nyugdíjszakértő pedig úgy látja, egy átfogó nyugdíjrendszer átalakítás 6 évig tarthat.
2: Türelmet szeretnénk kérni, hiszen egy átadás átvétel zajlik, egy nagyon nehéz helyzetben lévő országot és gazdaságot veszünk át.
3: Így fogalmazott csütörtökön Bécsben a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mikor várható a különböző ágazati különadók kivezetése Magyarországon. Egyes információk szerint hasonló érvelések hangzanak el az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon is. Az Euronews úgy tudja, hogy Magyar Péter vonakodik a nyugdíj- és adóreformtól, amik elviekben az uniós források feloldásának feltételei lennének. A jóváhagyott magyar helyreállítási terv ugyanis tartalmazza a nyugdíjrendszer igazságosabbá és fenntarthatóbbá tételét, illetve a jóváhagyott magyar helyreállítási terv ugyanis tartalmazza a nyugdíjrendszer

0: 2022-ben elfogadott helyreállítási tervben. Azonban ennek érdekében érdemi lépéseket nem tett, mondta a híradónknak nyilatkozó uniós szakértő. Víg Zoltán úgy fogalmazott, hogy az új kormánynak augusztus végéig kellene ezeket a nagy társadalmi egyeztetéseket és külön gazdasági számításukat igénylő rendszer átalakításokat véghez vinnie, így a brüsszeli tárgyalások mellett a miniszterelnök egyik legfőbb feladata a határidők kitolása lehet.
1: Magyar Péternek szüksége van arra, hogy szövetségeseket keressen az Európai Unión belül. Lengyelország, Olaszország és Ausztria lehet ilyen szövetséges, hogy időt kaphasson a többi tagállamtól. Beleegyezzenek abba, hogy Magyarország a határidőn túl terjedő módon hozza meg ezeket az intézkedéseket.
0: Víg Zoltán hozzátette, a feltételek 100%-os teljesítése mind a helyreállítási, mind a kohéziós alapok esetében gyakorlatilag minden tagállam esetében kizárt, így az is, hogy az összes pénzt fel tudják használni.
2: Egy év kellene a lehetőségek feltérképezésére, és 5 év az átmenet megvalósítására.
0: Ennyi időbe telne a nyugdíjreforma szakértő szerint. Simonovics András hangsúlyozta, az egyenlőtlenségek felszámolásának kell a reform célkeresztjében állnia, így a minimál nyugdíj 120 ezer forintra emelését üdvözlendőnek tartja, de emellett szerinte a plusz havi nyugdíjjuttatások elosztásán is változtatni kéne.
2: A 14. havi nyugdíj az mindenki számára egységes lenne, még hatékonyabb lenne a szegénység tompításában, hogyha degresszív lenne, tehát minél magasabb a havi nyugdíj, annál kevesebbet kapna valaki 14. haviként. Ez a legegyszerűbb, ez egy nulla költségű reform.
0: Kerestük a kormányt is, hogy hogyan kommentálják az Euronews értesüléseit, illetve hogy pontosan mikor lesz a jövő hétre tervezett találkozó Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnökkel, ahol a tervek szerint politikai nyilatkozatot írnának alá a magyar uniós források megérkezésének ütemezéséről. Adásunkig nem kaptunk választ.
3: Ha véget ér a háború, az Európai Unió újra visszatér az orosz gázvásárláshoz, mert az olcsóbb, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel lapnak adott interjújában. Holoda Attila híradónknak azt mondta, nem igaz, hogy az orosz gáz olcsóbb, mint a más forrásból érkező energiahordozók. Az energetikai szakértő kijelentette, Magyarországnak nem kell teljesen leválni az orosz energiáról, de a függést jelentősen csökkenteni kell.
4: Maradna az orosz kapcsolat is?
5: Én azt gondolom, hogy itt addig, amíg nyilvánvalóan ez lejár 2027-ig, addig nyilvánvalóan van egy bizonyos ilyen kifutás.
6: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter januárban még a Tiszapárt szakértőjeként beszélt arról, meg fogják oldani technikailag, hogy Magyarországra több forrásból érkezzen energia, és kevésbé függjön az oroszoktól 2027 után. Bár az ár mindig elsődleges szempont marad.
5: Meg kell felelni annak az elvárásnak, amit a magyar állampolgárok ugye elvárnak, hogy a lehető legolcsóbban és megbízhatóan kapjanak energiát.
6: Bár a Tiszapárt korábban élesen bírálta az előző kormányt amiatt, hogy orosz energiafüggésben tartja az országot, most úgy tűnik, Magyar Péter sem venne 180 fokos fordulatot. Egy lengyel lapnak azt mondta, úgy gondolja, ha véget ér a háború, az Európai Unió is visszatér az orosz gázhoz, mert az olcsóbb. Hozzátette, attól, hogy megnyerték a választást, a földrajz még nem változott meg, ő pedig nem csak az ellátás biztonságát akarja, hanem az alacsonyabb árakat is. Ugyanakkor szeretné azt is, ha Magyarországnak több forrása lenne. Ebben Donátusz kis segítséget ígért. Holoda Attila energetikai szakértő szerint nem kell teljesen leválni az orosz energiáról, de a függést jelentősen csökkenteni kell.
7: Ha az orosz gáznak valaha lesz arra lehetősége, hogy a háború végeztével visszakerüljön Európába, akkor is gondosan ügyelni kell arra, hogy több beszállító, több útvonal legyen biztosítva az európai fogyasztók számára.
6: A szakértő kiemelte, nem igaz, hogy az orosz gáz sokkal olcsóbb a más forrásból származónál, a kulcs szerinte a hosszú távú szerződési konstrukció, ami által a cseppfolyós gázára is kedvezőbb lenne.
7: Az LNG beszállítókkal ugyanúgy lehet hosszabb távú szerződés kötni, és akkor sokkal kedvezőbb áron lehet elérni a gáznak a beszállítási értékét, azaz mindazok a visszagázosítás és tranzitálás és egyéb költségek, amik rárakódhatnak, azt ugyanúgy meg lehet spórolni egy hosszú távú szerződésben. Olyan feltételrendszert lehet kikötni, ami bizony versenytársakká teheti a miniszterelnök szerint olcsónak titulál, de egyébként nem olcsó orosz vezetékes gázzal.
6: A lengyel lapnak adott interjúban felmerült Ukrajna EU csatlakozásának kérdése is. Magyar Péter a Fidesz kormánnyal ellentétben korábban sem utasította el teljesen az ország EU tagságát, a gyorsított csatlakozást viszont ellenezte.
8: A Ukrajna most semmilyen tekintetben nem felel meg az uniós csatlakozási kritériumoknak, ha csak a magyar nyelvi jogok és kulturális jogokat tekintjük, de egyébként

0: gazdaságilag sem, jogszabályilag sem egy háborúban álló országról van szó, tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez most egy releváns kérdés.
1: A Lengyel Lapnak a miniszterelnök azt mondta, a kormány kész arra, hogy új fejezetet nyisson az Ukrajnával való kapcsolatokban, de ehhez az kell, hogy a kárpátaljai magyarok megkapják az őket illető alapvető jogokat. A tárgyalások már zajlanak szakértői szinten, a kormány 11 pontos követelés listája alapján. Orbán Anita külügyminiszter pedig pénteken találkozott az ukrán külügyminiszterrel.
2: Ez Magyarországnak is érdeke, és legfőképpen a kárpátaljai magyaroknak. Az ottani felmérések azt mutatják, hogy 83%-uk az határozottan támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Ők azt szeretnék, ha ők is az unió tagjai lehetnének. Tehát itt a magyar érdek egyértelműen az, hogy támogassuk ezt a folyamatot. Ez valószínűleg meg is fog hamarosan történni.
1: A külpolitikai szakértő hozzátette, Ukrajna reálisan 5-10 éven belül csatlakozhat az Unióhoz.
3: Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására, közölte híradónkkal az olajtársaság. Közleményükben azt írták, a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Hozzátették, az érintett üzemegység bizonyos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is. A MOL tájékoztatása szerint folyamatosan kapcsolatban vannak a miskolci és a debreceni kórházzal is, és mindenben támogatják a sérült dolgozókat és családjaikat. A közleményből az is kiderül, hogy a balesetben megsérült dolgozók közül 2 hazaengedtek a miskolci kórházból, 7 munkatárs viszont további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul. A MOL hangsúlyozta, Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Balog Zoltán intenzíven lobbizott K. Endre kegyelméért, ezt Sanda Tamás Novák Katalin egykori kabinetfőnöke mondta a 24.hu-nak. Elmondása szerint az egykori miniszter őt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el. Sanda kijelentette, Varga Judit javaslatával egyezően Novák Katalinnak sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részleg nem ajánlotta K. Endre ügyében a kegyelmet. Az egykori kabinetfőnök szavaira reagált Magyar Péter is. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, idézem, dől a dominó, megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek. Hozzátette, már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. Kisgrófó visszautalta a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 5 millió forintos támogatást, tudta meg az Index közérdekű adatigénylés útján. Nem ő az egyetlen, aki visszaadta a támogatást a botrányos ügyben. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintból eddig valamivel több mint 1,7 milliárd forint került vissza az NK-hoz. Csáki Judit híradónknak azt mondta, a támogatást visszautaló előadók és cégek csak meg akarnak előzni egy mindenképp bekövetkező kellemetlenebb procedúrát.
4: Az Index közérdekű adatigényléséből kiderült. A visszafizetők listáján egyébként 49 előadó, művész, cég vagy szervezet szerepel, akik összesen mintegy 1,7 milliárd forintot fizettek vissza. A támogatásból részesült ismert művészek közül egyedül Kisgrófó utalta vissza a támogatást 5 millió forintot. Muri Enikő, Dopman, Deák Bill Gyula vagy Pataki Attila nem. Kerestük Kisgrófót, hogy megtudjuk, miért utalta vissza a pénzt. Az énekeszenészt azonban nem sikerült elérnünk. Csáki Judit színi kritikus szerint lehetett tudni, hogy a kormány nagyon erősen utána megy az ügynek.
5: Szerintem, akik most önként visszafizetik, és jó lenne, ha minél többen lennének, azok tulajdonképpen csak meg akarnak előzni egy reményeim szerint mindenképp bekövetkező, kellemetlenebb procedúrát.
4: Csáki Judit úgy gondolja. Nem kérdés, hogy a kiosztott pénzek nagy része jutalom vagy kampánytámogatás volt.
5: Ugye a Kisgrófó rögtön visszafizette ezt a bizonyos 5 milliárd, de hát itt fél milliárdok vannak, ugye Mága Zoltán. Ezek adják vissza a pénzt maguktól, mert előbb-utóbb valahogy egy nagy része ennek vissza lesz szedve. 17 milliárd, Atya Úr Isten, az egész színházi szakma költségvetésének ez tokvonó a 60%-a legalább, vagy 70.
4: A független művészeket képviselő szövetség elnöke szerint a visszautalások a legtöbb esetben beszédesek.
6: Ha megnézik a Kisgrófó különböző korábbi nyilatkozatait, és azt, hogy most ő visszafizeti ezt a támogatást, ez igazából tényleg azt mutatja, hogy nem volt meg az a fajta belső késztetés, hogy ők valóban létrehozzanak egy kulturális teljesítményt, és igazából igen, tehát ez lehet így is mondani, hogy puszira kaptak támogatást.
4: Nagy Zoltán elmondta, jelenleg mindenfajta kulturális támogatást befagyasztottak, köztük a nyári fesztiválokét is, így közülük több is veszélybe került. Ez viszont nem jó irány, tette hozzá Nagy Zoltán. Dobman a témáról azt mondta híradónknak, ő tisztességesen elszámolt a pályázatával, Kisgrófó pedig talán azért fizette vissza a pénzt, mert meg akarja előzni, hogy tovább vegzálják. A zenész szerint a felháborodás az NKA körül nem jogos.
7: Nagy Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, semmi nem szúrja jogosan az orrukat. Semmi. Semmi nem szúrhatja jogosan. Mert tulajdonképpen az az ember lett megválasztva miniszterelnöknek, aki tulajdonképpen egyféle jelképe annak, ami ellen a nép szavazott. Amikor egy túlárazott szerződéseket aláíró embert megszavaznak miniszterelnöknek, innentől kezdve csak egyszerű hangulathajhászás folyik.
4: Arról nem is beszélve, hogy sok liberális is kapott támogatást, fogalmazott Dobman. A rapper elmondta, ideje lenne a vérszomjas bosszúálló embereknek leállítani magukat, mert elmondása szerint ez akár tragédiához is vezethet.
3: A pünkösd utáni héten be fogjuk terjeszteni a parlamenteli a médiatörvény módosítását, ami lehetőséget fog adni, hogy korrigálni lehessen az egyoldalra húzó és politikailag deformált közmédiavezetés problematikáját. Ezt Tar Zoltán mondta a 24.hu-nak. Mint ismeretes, Magyar Péter egyik fő kampányígérete az volt, hogy kormányra kerülésük esetén azonnal felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt nem tudta megmondani, az mikor fog megtörténni, de állítása szerint a közmédia meg fog szűnni, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem. A tárcavezető kijelentette, a közmédia átalakítása két lépcsőben történik meg. Egyrészt a súlyos kiegyensúlyozatlanságot a lehető legrövidebb időn belül kezelni kell. A másik pedig, hogy jelenlegi médiatörvényt át kell alakítani, fogalmazott. A kormányváltás után sem módosított Magyarország adós besorolásán a Moody's. A hitelminősítő az eddigi szinten hagyta Magyarország besorolását, és a negatív kilátáson sem változtattak. Bot Péter Ákos szerint a változatlan besorolás jó hír, mert ősz óta sok rossz gazdasági adat látott napvilágot. A volt jegybank elnök kijelentette, ha maradt volna az előző kabinet, leminősítik az országot.
8: Tudom. Nem könnyű a helyzet, a gazdasági helyzet sem könnyű.
9: Erről márciusban beszélt egy konferencián Nagy Márton volt gazdasági miniszter. Bár az Orbán kormány utolsó GDP adatai azt mutatták, bővült a magyar gazdaság, az ország korán sem lélegezhet fel. Kármán András május elején pénzügyminiszteri meghallgatásán élesen bírálta a Fidesz kormány gazdasági döntéseit, és a lesújtó adatokat sorolta.
10: Számos elemzés rámutat, hogy a magyar gazdaság ma nem egy átmeneti visszaeséssel küzd, hanem tartós és strukturális problémákkal. Az előző parlamenti ciklusban a gazdaság egy helyben toporgott, a GDP növekedés 4 év alatt összesen nem érte el az 1%-ot.
9: Az országgyűlési választás után egy nappal a Moody's közzétett egy kommentárt a magyarországi helyzetről. Ebben az elemzők azt írták, a Tisza párt fölényes győzelmével a javuló EU-s kapcsolatok és az uniós források esetleges felszabadulása hitelminősítési szempontból kedvező, de továbbra is fennállnak a makrogazdasági költségvetési kihívások, illetve a szükséges reformok végrehajtásával kapcsolatos nehézségek. A Moody's hitelminősítő legutóbb novemberben sem módosította Magyarország besorolását. Londonban péntek este a hitelminősítő az eddigi szinten a BAA2-n, vagyis a buvli kategória felett 2-vel hagyta Magyarország besorolását. A kilátáson szintén nem változtattak, az továbbra is negatív. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint azonban nem feltétlenül rossz hír a Moody's döntése.
11: Változatlan a besorolás, és ez jó hír, mert őszóta nagyon sok rossz adat látott napvilágot, tehát valószínű, ha maradt volna a kormány az előző, akkor azonnal leminősítik a magyar állambesorolás.
9: Bot Péter Ákos szerint a kormányváltás után visszatért az optimizmus.
11: Adtak, én azt gondolom, egy fél évet, mert megvárják nyilván azt, hogy milyen konkrét intézkedéseket tesz a kormány. Azt látjuk, hogy az euró bejelentése, az európai visszaintegrálódásnak az elindítása, ez pozitív hír. A költségvetési helyzet azonban nagyon vacak, és ezt ők tudják, látják, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő fél évre kapott bizalmat a kormány.
9: A KNTH Bank vezető elemzője hangsúlyozta, a magyar besorolás 2024 ősze óta negatív kilátásban van, ami azt jelenti, hogy hamarosan döntést is kell hozniuk.
12: Egyre inkább közeledünk ahhoz a 2 éves határidőhöz, amikor a hitelminősítőnek Ha negatív kilátásra tett egy országot, akkor döntenie kell, hogy majd leminősíti ezt az országot, vagy változtat a kilátáson. Úgyhogy egyre inkább fontos lesz az, hogy a következő hónapokban valójában ezekkel az Európai Uniós forrásokkal mi fog történni, valamint hogy a költségvetés helyzete és a növekedés az hogyan fog alakulni.
9: Kármán András pénzügyminiszter az új országgyűlés megalakulásának napján arról beszélt, hogy a helyzet nehéz, de meg fogják oldani. A Moody's legközelebb november 20-án veszi napirendre a magyar adósságbesorolás minősítését.
3: Továbbra is patthelyzetben vannak az amerikai-iráni tárgyalások. Teherán észszerűtlennek nevezte az amerikai követeléseket, Washington azonban nem tágít attól a követelésétől, hogy Irán nem fejleszthet ki atomfegyvert és a hormuzi szoros szabadhajózását követeli.
13: Hajók vesztegelnek az iráni partok mentén. Az Egyesült Államok ugyanis blokkád alá vonta az iráni kikötőket, válaszul Teherán lépésére, amivel lezárták a nemzetközi tengeri útvonalnak számító hormuzi szorost, ahol engedélyhez és díjfizetéshez akarják kötni a hajózást. Nem gondolnám, hogy ilyen körülmények között egyezményt lehet kötni, mert az Egyesült Államok azt várja, hogy Irán mindenben engedjen, de ezt nem fogják ilyen könnyen megtenni. Így vagy úgy újra meg akarják nyitni a szorost, és teljesen elvenni az urándúsítást Irántól, de kétlem, hogy ezt megtenné a vezetés, vélte ez az iráni lakos. Más viszont a szoros mihamarabbi megnyitását sürgette. Nagyon felháborít, mert a hormuzi szoros lezárásával járó gazdasági nyomás az átlagemberekre nehezedik. Azok, akik a kikötőben dolgoznak, például mind elveszítették a munkájukat. Ha megnyitják a szorost, akkor javulni fog a gazdasági helyzet, mondta ez a férfi. Irán azonban az engedmények helyett ki akarja szélesíteni az erőinek a fennhatóságát a hormuzi szoroson túl a perzsa és az ománi öböl területeire is. A konfliktus miatt pedig több mint 20 ezer tengerész rekedt a perzsa öbölben, csak nem 2000 hajó fedélzetén, akiknek fogyóban van a friss víz és élelem a fedélzeten. Az amerikai külügyminiszter a NATO tagországok találkozóján beszélt arról, hogy bár történt előrelépés a tárgyalásokon, nagyon nehéz partnerekkel van dolguk az iráni fél részéről. Van egy B-tervünk is akkor, ha Irán nem hajlandó megnyitni a szorost, és díjat akar beszedni az áthaladásért. Ebben a helyzetben tenni kell ez ellen valamit. Azt mondanám, hogy a most itt levő országokat sokkal mélyebben érintené ez, mint például az Egyesült Államokat, mondta Marco Rubio. A tárgyalásokban közvetítő Pakisztán katonai parancsnoka Asim Munir Teheránba látogatott, hogy előmozdítsa a diplomáciai egyeztetéseket. Donald Trump pedig bejelentette, hogy nem megy el a fia esküvőjére, hanem a nemzetközi helyzet miatt visszamegy a Fehérházba, bármilyen fejlemény esetére.
3: Általában 5-10%-kal emelkedtek az árak a szabadtéri medencéket üzemeltető strandokon. Sok helyen a pünkösdi hétvégéhez igazították a nyitást, de vannak olyan fürdők, ahol még csak készülnek a szezonra. Mindenhol azt ígérték, hogy a nyári tanítási szünet kezdetére kinyitnak.
14: A szigetvári gyógyfürdő egész évben üzemel, a strand szabadtéri részén két medence télen is nyitva van. Itt már most is sokan voltak a pünkösdi hosszú hétvége első napján.
15: Egy igazán jó kis szombati nappal indítjuk ezt a hosszú hétvégét. Mindenki várja már a jó időt, a 30 fokot, a nyarat. Jelenleg is két olyan medencénk van a kültéren, ami egész évben üzemel, egy wellness medencénk, egy gyógyvizes medencénk, viszont június 15-től majd nyitjuk a háttérben a sportmedencénket és a gyermekmedencénket is.
14: A pécsi hullámfürdő vezetője azt mondta a híradónknak, ők szeretnének a tanítási szünet előtt kinyitni. A terv az, hogy a hátralévő munkákkal két héten belül végeznek, és 6-ától érkezhetnek a strandolók.
16: A 33 méteres medencénket már forgatjuk is, tehát az már fel is telt vízzel, vegyszerezzük, forgatjuk, a hullámmedencéket pedig most ezekben a percekben is töltjük, és reményeink szerint hétfőn tudjuk elkezdeni forgatni, illetve vegyszerezni.
14: A seljei termálfürdő előtt is komoly munkálatok folynak. Itt egy aktív turisztikai központot alakítanak ki, de ez nem fogja zavarni a strand nyitását. A belépők a legtöbb helyen kismértékben emelkedtek, ezen a strandon is valamivel többet kell majd fizetni.
17: Az jegyárakon nagy módosítások nem történtek, 3000 forintba fog kerülni a felnőtt egésznapos, ez délután 15 órától, tehát 3 órától kedvezményesen 2400-ba, alapvetően az egésznapos nyugdíjas 2400-ba és 1800 forint a gyermek egésznapos belépőjegy.
14: A strandüzemeltetők meleg napos nyára számítanak. Ebben az esetben az üzemeltetés költségei is várhatóan megtérülnek a belépőjegyek árából. Az épített strandok mellett a szabadvizek melletti fizetős strandok is sorra nyitnak majd. A nyári szünetre mindenhol megkezdik a szezont.
3: Híradónk ezzel véget ért, most következik Somos a pályán. Szervusz András, mivel készültetek?
18: Szervusz Máté, jó estét kívánok! Egyrészt hát ez egy új fejlemény, Máté, hogy az államfő, Novák Katalin államfő, egykori kabinetfőnöke, ugye egykori államfő, egykori kabinetfőnöke megszólalt, és Balogh Zoltán, hát mondjuk azt, hogy felelősségére utalt, aki többször is megkereste a kabinetfőnököt, magát is, miszerint, kicsit kiveszem, mert visszahallom magam, szóval, hogy miszerint, hát ártatlan K. Endre, és ezért kéne, hogy egy kegyelmet kapjon, viszont az kiderül a Sulyog Tamás hivatal által nyilvánosságra hozott iratokból, hogy Novák Katalin nem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy soha nem adnak kegyelmet egy olyan embernek, aki visszaélt a gyermekek kiszolgáltatottságával. Azt látjuk az iratokból, hogy pontosan ismerte az államfő azt, hogy K. Endrét miért ítélte el a bíróság. Beszélünk a varsói és a bécsi látogatás külsőségeiről meg tartalmáról, így az aszbeszt szennyezésről a szennyező fizet elvével kapcsolatosan, nevezetesen, hogy osztrák cég vagy tartomány állhatja a költségeket, és beszélünk azokról az alkotmánymódosításokról, amelyeket a Tisza terjeszt az országgyűlés elé, és amelyekről a Fidesz azt mondja, hogy itt visszaélnek a hatalommal és a kétharmaddal, nagyon rossz lehet amúgy, és az utolsó témánk az a védvonal rétrehozása, mert hogy ahogy az ember így Kocsis Mátét olvassa, így tényleg azt gondolja, hogy itt nagyon, tehát itt nagyon cudar idők jönnek, és hát ezért nyilván szüksége van az ország egy részének a védvonalra. Ezek a témáink, és itt lesz velünk Lukácsi Katalin, Borgula András, Bakáb Zoltán és Németh András.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, én búcsúzom önöktől, viszontlátásra!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát már megszokhattuk, hogy ebben az adásban minden olyan téma előkerül, ami az energetikával, környezetünkkel, a tudománnyal foglalkozik, és nem lesz ez másképp ebben az adásban sem, hiszen kicsit a településekre fogunk fókuszálni méghozzá, azért, mert a települési szinten is van bőven miről beszélni, hogyha az energetikát hozzuk szóba, tágabb értelemben, szóba hozhatjuk a klímát, a fenntarthatóságot, és még oly sok minden, de hát én kevés lennék ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy hívtam egy olyan vendéget, aki pedig nagyon is jól rálát a települések életében, úgyhogy őt üdvözölöm itt, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Bartuszek Lilla, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója, üdvözöllek.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ahogy ugye a felvezetőmbe is mondtam, a települések életében is van bőven miről beszélni, és készültem egy idézettel, amit a honlapotokon találtam, ami tőled eredezik. A fenntarthatóság ne elvont cél, hanem a mindennapi működés része legyen. Hiszem, hogy az élhetőbb települések nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is erősebb közösségeket jelentenek. Mi is ez a fenntarthatóság egy település vonatkozásában?
2: Hát azt gondolom, hogy erre annyi válasz van, ahány embert megkérdezünk. Minden esetre azt azért látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedben fogalmazzunk így, egyre komolyabb hangsúly helyeződött önmagában arra a tudatosságra, ami a fenntartható élhető települések kialakítását jelenti. Ugye sokáig a zöld volt a mindent vívő fogalom, ezt egy jó 5-10 évvel ezelőtt felváltotta a fenntarthatóság. Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az élhetőség kifejezést, pont azért, amire te is utaltál a felvezetődben, hiszen ez nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem nagyon fontos minden kérdéskörnek a társadalmi gazdasági lábát egyaránt vizsgálni, és ha már a mai fő témánk az energetika, itt is azt gondolom, hogy szó esik majd arról, hogy a különböző egyéb, akár klímaadaptációs, vízgazdálkodási, közlekedési megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző területről beszélünk, hogyan járulnak mégiscsak hozzá ugyanúgy az energetik megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző

0: átívelően.
1: Abszolút nem szabad, hogy az ember csak szűkkörűen a rövid távú jövőre fókuszáljon. Te is említetted, ugye, hogy itt azért kb. Minden elösszefügg, és nagyon nehéz egy adott területtel foglalkozni, úgyhogy egy kicsit lehet olykor csapongani fogunk, de akkor nézzük, hogy egy település életében, amikor energetikai vonatkozásban, klímapolitikai vonatkozásban gondolkodunk, akkor talán az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy az önkormányzat rendelkezik egy épület állomány, és azt fent kell tartaniuk, karban kell tartaniuk, nyilván célszerű a klímapolitikai célkitűzések szem előtt tartása mellett mindezt végezni, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az épületek tekintetébe. De hogy látod, a településeknek mennyire fontos ez, hiszen amikor ők egy beruházásról beszélnek, az első szempont az a költség, és nem mindig az a megoldás a legolcsóbb, ami hosszú távon viszont egyébként akár vissza is hozhatja az árát.
2: Így van, én azt gondolom, hogy ez az egész fenntarthatóságra, mint szemlélet abszolút jellemző. Szerintem ezt rétegekben érdemes vizsgálni, mert ugye önmagában az energetika mindig nagyjából prioritásként szerepel az önkormányzatok radarján, és ennek az elsődleges oka nyilván a költségcsökkentés, ami egy természetes velejárója, azt gondolom, egy önkormányzat, vagy egyébként akár egy cég, akár bármilyen entitás működtetésének, ugye sokszor mondjuk, hogy kell egy másfajta logika, azt gondolom, ehhez az élhetőségi szemlélethez települési szinten is. De valóban, ahogy a felvezetődben is szerepelt, az első ok, amiért napirendre kerül az, hogy energetikailag korszerűsíteni szükséges mondjuk egy épületállományt, vagy önmagában foglalkozni szükséges az energetikával, az valóban a költségcsökkentés. Viszont ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy felismerjék az önkormányzatok, hogy nem mindegy, hogy milyen energetikai beruházásban gondolkodnak. Nagyon sokáig volt egy olyan gondolat, és azt gondolom, hogy ez a mai napig még sok településen jelen van, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire éppen pályázati forrás van. Hogyha éppen ez egy napelemes pályázat, akkor napelemet telepítenek az épületek tetejére, hogyha egyébként mondjuk nyilászáró csere indul el, akkor hirtelen mindenhol nyilászárót cserélünk. Viszont nagyon fontos, hogy ezt egy rendszerbe lássuk. És azt gondolom, hogy amikor valaki tudatosan áll neki energetikailag fejleszteni a települését, akkor az első lépés annak a megvizsgálása, hogy hol tudunk energiát megtakarítani. Itt még el kell felejteni a megújulókat, el kell felejteni a mindenféle modern megfogalmazást, energiaközösség és tesély, ezek később jönnek. Az első és legfontosabb annak a felmérése, ugye te is épületállományról beszéltél, hogy az az adott épületállomány, ami egy önkormányzat birtokában van, az egyébként milyen állapotban van, hiszen eltérő állapotban lesznek az eltérő épületek, milyen funkciót töltenek be egyébként ezek az épületek, milyen ütemben lehet esetleg korszerűsítést elvégezni rajtuk, hiszen ugye nyilván a legolcsóbb energia az a fel nem használt energia. És hogyha mondjuk meg tudjuk azt akadályozni, hogy a meleg kiszökjön az ablakokon, hogyha egyébként tudatosan megnézzük azt, hogy melyik az az épület, amely mondjuk ténylegesen hőszigetelésre szorul, melyik az az épület, ahol valóban elegendő mondjuk egy napelemes beruházás. Melyik az az épület, ami egyébként teljesen jó állapotban van, de mondjuk érdemes egy kicsit 21. századi technológiákban gondolkodni, gondolok itt az épület automatika kérdéseire, akkor sokkal-sokkal tudatosabban lehet ennek a folyamatnak nekiállni, és csak ezt követően, amikor egyébként van egy ilyen általános képünk az épületállomány jellegéről, akkor érdemes megnézni azt, már második lépésként, hogy akkor hogyan lehet valóban mondjuk megújuló energiák felé fordulni, vagy teszem azt, és ugye ez most már nem csak Magyarországon, de egyébként Európai Uniós indítatásból a teljes EU-ban egyre népszerű fogalom, hogy mondjuk energiaközösségekben gondolkodunk. És azt gondolom, hogy ha ez a folyamat tudatos, akkor sokkal-sokkal gyorsabban tud egy település is fejlődni.
1: A legutóbbi adásban Holoda Attila volt a vendégem itt a generátorban, és vele sok mindenről beszéltünk, abszolút nem ez volt a téma, viszont megemlítette, az egyik kérdésre reflektálva behozta ezt, mint témát, hogy szerinte fontos lenne, hogy energetikai szakemberek segítsék az önkormányzatok életét, akár úgy, hogy azt a lakosság fele is megnyissák, mert nagyon fontos, hogy tájékozottan hozhassa meg a stratégiai döntést egy településvezető, ugyanakkor az is jó, hogyha a lakosság is tud ebből a tudásból kamatoztatni, hiszen az majd visszaköszön az önkormányzatoknál is, hogyha maga a lakosság is mondjuk

0: korszerűbb és költségtakarékosabb fűtéssel tud élni, akkor lehet, hogy évközben kevesebbet kopogtatnak az ajtón, hogy segélyre van szükségük. És akkor sorolhatnánk hosszasan, nyilván azt is megjegyezte, hogy nem minden településméret azonos, így nem mindenki fog tudni 8 órába foglalkoztatni egy ilyen szakember, de érdemes összefogásban gondolkodni. Te mit tapasztalsz a településeknél? Mennyire merül föl ez a kérdés, és mennyire mernek ebbe az irányba gondolkozni, hogy tényleg akkor vonjunk be egy szakembert, hiszen mondjuk a polgármester nem valószínű, hogy pont energetikai szakemberként végzett, és nem biztos, hogy a benn dolgozók között van olyan, aki minden kérdésre tudja majd a választ.
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése, hogy nem is kell energetikai szakembernek lennie a polgármesternek, hiszen a polgármester azért van ott, hogy irányítsa a települést, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más típusú feladatkör és teljesen más koncentrációt igényel. Nem új keletű egyébként ez az ötlet a szakértői körben, és nem csak energetika területén merült fel az, hogy szükség lenne külső szakértői támogatásra, hiszen hogyha most jó pár lépést visszalépünk, és önmagában tekintjük az önkormányzatok helyzetét ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a szakember hiány, az a forrás hiány mögött a második legsúlyosabb probléma, és erre a leggyorsabb, vagy leghatékonyabb megoldás az az lenne, hogyha egyébként a környező települések valóban összefognának, és igénybe vennének olyan külső szakértői szolgáltatásokat, amit valóban nem kell napi 8 órában ott helyben, az önkormányzat épületében végezve tölteni, hanem nyilván, hogyha egy olyan pályázat van, amihez az adott energetikai szakembernek a szaktudása szükséges, ha egy olyan beruházás tervezése történik, ahol az ő tanácsai abszolút nagy értékűek, akkor valóban legyen kihez fordulni, legyen kit keresni. És igen, ugye szóba került, hogy egyrészt az önkormányzat döntéshozó állományának fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Valóban, én azt gondolom, hogy a megfelelő döntés előkészítés az nagyon-nagyon fontos. Itt picit visszatérnék még a minden-mindennel összefüggre, mert hogy a másik nagy témakör, ami nagyon szorosan összefügg az energetikával, ez egyébként a digitalizáció. Olyan értelemben, hogy az adatvagyonra, mint a település, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kincsére nagyon szükség van, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy még hogyha meg is van a tudatosság a település vezetése belül, hogy igen, foglalkozzunk az energetikával, igen, legyünk tudatosak, csökkentsük tudatosan a fogyasztásunkat, tervezünk tudatosan, ott állnak, hogy nincs meg az az információ, hogy egyébként milyen van egy településnek, milyen épületállománnyal, milyen energiafogyasztású épületállománnyal rendelkezik, és ebben azért manapság már nagyon-nagyon sok olyan abszolút megbízható cég létezik Magyarországon, akik nagy segítségére lehetnek az önkormányzatoknak. Külföldön ez már szinte természetes is nagyon-nagyon sok országban, hogy egy meghatározott rendszeren belül az adott település összes épületállományának, nyilván az önkormányzati tulajdonban lévő épületállományának a teljes fogyasztási adatai elérhetőek, és most kis túlzással, de egy gombnyomással lehívhatóak, és legyen szó egy pályázati előkészítésről, legyen szó egy beruházás előkészítéséről, ezek kulcsfontosságú információk. Úgyhogy igen, valóban az, hogy az önkormányzatok vezetésének mind szakmai, mind egyébként információs oldalról legyen megfelelő támogatása, ez szerintem elengedhetetlen, és valóban a lakosság bevonása, én azt gondolom, hogy más jellegű kérdéskör, de szintén ugyanannyira fontos, hiszen a tudatosság azt gondolom, hogy, illetve a tudatosságra nevelés, az azt gondolom, hogy egyébként az önkormányzatoknak abszolút egy feladatköre kell, hogy legyen, és erre is vannak egyébként már abszolút jó gyakorlatok. Nyilván lehet ezt, ahogy ugye te is utaltál arra, hogy különböző település, méret, különböző adottságok, különböző lehetőségek. Nyilván nem elvárható, hogy ugyanolyan erőforrással álljon bele egy ilyen kezdeményezésbe, mondjuk egy fővárosi kerület és egy vidéki zsáktelepülés. Én azt gondolom, hogy azt kell felmérni, hogy amilyen erőforrás rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet a leghatékonyabban erre fordítani. Lehet, hogy lesz olyan település, ahol ez egy egész egyszerűen egy lakossági fórum, vagy egy tájékoztató kiadvány. Vagy azért azt gondolom, hogy a közösségi médiának az eszközei ma már minden településen, ha kevésbé profin is, de ott vannak. Nyilván nem mindenhol van egy teljes kommunikációs stáb a polgármester mögött, de ettől függetlenül azért a különböző bejegyzések elérik a lakosságot, főleg mondjuk a fiatalabb, de azt gondolom, hogy ma már azért a szeniorabb korosztályt is, és tényleg csak néhány tudatosító bejegyzés, információ átadás, tudtuk-e, hogy hallottunk-e arról, hogy javasoljuk azt, hogy, és valóban nyilván nem mindenki fog ezzel azonnal élni, de szerintem lesznek olyan figyelemfelkeltő információk, ami valóban rá tudja venni a lakosságot arra, hogy átgondolja a saját egyéni fogyasztását. És emellett egyébként szintén az Európai Unió támogatásainak köszönhetően egyre több településen elterjedtek olyan pályázatok, olyan lehetőségek, amely kifejezetten a lakosság edukálását, tudatformálását szolgálja, legyen szó olyan energiapontról, és erre hamarosan itt Magyarországon is lesz példa, sőt, már egyébként van olyan település, ahol van is példa, ahol a lakosok oda mehetnek, bekopoghatnak, és megkérdezhetik, hogy akkor ők hogyan tudják csökkenteni a saját energiaköltségüket. És nyilván ez megint visszavezet oda, hogy kell, hogy legyen olyan szakértői állomány az önkormányzat mögött, aki segíti őket ezekben a folyamatokban, hiszen nyilván nem elvárható, hogy a polgármester egy személyben válaszoljon az összes kommentre, vagy épp az összes személyes kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valódi csapatmunka kell, hogy legyen.
0: Mikor egy beruházásról beszélünk, akkor nyilván a tervezés, az ötlet, az, hogy hogyan is nézzen ki a projekt, sok munkaórát igényel, hogy azt összerakják, de ahogy mondjuk az összeáll, jön a nagy kérdés, hogy honnan lesz rá forrás, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés egy képviselőtestület életében. Már említetted, és kivettük azt így mi hallgatók, hogy uniós források is rendelkezés állnak, de miben érdemes gondolkodni, honnan lehet erre pénzt előteremteni?
1: Ugye nagyon fontos kérdés, és nagyon sokszor felmerülő kérdés az önkormányzatok oldaláról, hogy jó, de akkor hogyan teremtsük elő a forrást. Fontos különbséget tenni nyilván az önkormányzat saját bevételei, amiből azért sajnos korlátozott elrendelkezésre, illetve a hazai források, illetve hogyha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a közvetett és a közvetlen Európai Uniós források között. És hogyha most átugrunk közvetlenül az Európai Unió szintjére, akkor azt láthatjuk, hogy akár vannak az önkormányzatok számára sokkal inkább ismert operatív programok, ugye ezek most korlátozottan voltak elérhetőek, de nyilván van egyfajta reménykedés, hogy a következő időszakban, illetve majd a következő uniós ciklusban pedig aztán pláne újra több forráshoz juthatnak ezen keresztül a magyar önkormányzatok, ugye fontos, hogy ez központi elosztású, tehát mindig az adott tagállam kormányán keresztül irányító hatóságok közreműködésével történik az elosztás. Önkormányzati hallgatóink tudni fogják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy top pluszos vagy KH pluszos pályázatok. Ugye alapvetően ezek azok a pályázattípusok, amik sokkal inkább infrastruktúra koncentráltak. De nem kell itt leragadni, és nem kell itt megállni, hiszen pont az elmúlt évek helyzetéből adódóan azért egyre több önkormányzat elkezdett kifejezetten a közvetlen Európai Uniós források irányába nyitni. Ugye ezek olyan típusú pályázatok, amelyre közvetlenül az önkormányzat, mint entitás pályázhat az Európai Uniónál, illetve különböző szerveinél. És nagyon érdekes látni azt, most jelentek meg például szintén nagy kategória, és megint egy rövidítéssel fogok élni, de a live pályázatok a következő ciklusra, a 2026-os kiírások, és ebben drasztikus hangsúllyal jelennek meg az energetika támogatását, a különböző tiszta energia átállásra való felkészülést segítő pályázattípusok, és ugye itt az a nagyon előrehaladó vagy jó hír, hogy ezek viszont már nem csak infrastruktúrális támogatást jelentenek, sőt többségében nem infrastruktúrális támogatást jelentenek, hanem ezt a fajta tudatformálást, a lakossághoz való közeledést, az önkormányzat személyi állományának a fejlesztését teszik lehetővé, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen szükséges élni. Az egy másik kérdés, hogy ez picit azért még távolabb áll a magyar önkormányzatok szellemiségétől, illetve sokszor, hogyha a tudat meg is van, és az elköteleződés meg is van az önkormányzatoknál, hogy éljenek vele, egész egyszerűen technikai akadályokba ütköznek, hiszen azt gondolom, hogy a különböző területek, legyen szó energetikáról, közlekedésről, vízgazdálkodásról, nagyon jó lenne, hogyha a korábban is említett szakértői modell kialakulna. Viszont a másik oldalon az önkormányzaton belül egy pályázatírói, pályázatírás támogató szakértői réteg is azt gondolom, hogy hiányzik jelenleg a legtöbb önkormányzatnál, hiszen ezeknek a pályázatoknak külön nyelvezete van, külön logikát igényel ennek a kidolgozása, és azt tapasztaljuk az önkormányzatoknál, hogy erre van a legnagyobb igény, hogy ebben segítsük az ő munkájukat, hiszen nyilván a helyi tapasztalat, a tudás, az, hogy mire van szükség, az ott van helyben a település vezetésnél, illetve a kollégáknál, de nagyon fontos, hogy ezt úgy tudjuk megfogalmazni, a megfelelő helyen tudjuk ezeket kihangsúlyozni, egy adott pályázatban, ahol éppen szükséges, és talán ez az, ami visszafogja a legtöbb magyar önkormányzatot attól, hogy ezekkel éljen. Én bátorítanék mindenkit, hogy merjen ezekkel élni, mert sok tapasztalat kell hozzá, de utána abszolút jövedelmező.
0: És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szakember az, aki nekik segít, mert ugye említed is azért ide a rutin és a tapasztalat is kell, nem egyszerűek ezek a pályázatok. Mennyire szükséges például a közvetlen uniós pályázatokhoz a nyelvtudás? Azért az is egy fontos kérdés.
1: Hogyha az önkormányzat saját maga szeretné ezt a pályázatot teljes egészében lemenedzselni, az megírástól, a beadástól a megvalósításig, akkor elengedhetetlen, hiszen ezek angol nyelven zajlanak, nem csak maga a pályázati űrlap, de nyilván a kezelőfelület is, amin ennek a benyújtása történik, ezek mind-mind angol nyelvű oldalak. Önmagában mi nagyon sokszor futunk bele abba, például az Élhető Települések Országos Szövetsége keretében, hogy csak és kizárólag a nyelvtudás az akadály, ilyenkor természetesen mi magyar nyelven dolgozunk az önkormányzatokkal, és a beadás előtt kerülnek átfordításra ezek a dokumentumok. Nyilván ez egy extra munka, nyilván extra idő, és ugye ezeknél a pályázatoknál azért legtöbbször az időfaktor is egy elég kulcsfontosságú tényező, mert a kiírás és a beadás között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a kiírás észrevétele és a beadás között azért általában kevés idő áll az önkormányzatok rendelkezésére, úgyhogy például igen, a nyelvtudás, a szaktudás mellett egy másik nagy akadály tud lenni.
0: Nekünk most nem akadályunk lesz, hanem csak egy röpke szünetünk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak tehát velünk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: srácom vagy?
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Egészen elképesztő számban nő a rollerbalesetek mennyisége. Erről fogunk beszélgetni a biztosítások oldaláról Besnyő Mártonnal, a Netrix csoport felelős regionális ügyvezetőjével. Jó napot kívánok! Ön Ausztriáért és Magyarországért felel. Van az adatok között különbség?
2: Alapvetően van, és én azt gondolom, hogy ez a szabályozottságból származik. Ahogy ön is említette az előzetes beszélgetésünkben, egyre több balesetet okoznak a rolleresek, illetve a mikromobilitási eszközzel közlekedők. Ugye mi általában elektromos rollerről beszélgetünk, de ide tartoznak a szegvélyek, az elektromos egykerőkűek is. Ezekre is immáron Magyarországon 2 éve kötelező felelősségbiztosítást kötni, és ennek köszönhetően egyébként egyre tisztább képet látunk, hogy ez mekkora kockázattal, illetve milyen felelősségükörökkel jár Magyarországon.
1: Azt mondják, hogy van vagy 100 000 elektromos roller Magyarországon, bár a pontos számát nem tudják. Ehhez képest önöknél, a Netrisknél 7200 ilyen biztosítást kötöttek tavaly, tehát ez még 10% sincs. Ez nem túl jó arány, gondolom.
2: Így van, ugye nagyjából 100 000 darab elektromos roller van, biztosítást csak azokra kell kötni, amelyiknek a saját tömege meghaladja a 25 kg-ot, és legalább 14 km/órás sebességre képes elérni, vagy pedig ha 25 km/óránál gyorsabban képes haladni az a roller, akkor gyakorlatilag a tömege nem számít, ebben az esetben már kötelezőre biztosítást kötni. Ugye 100 000 darab rollerből kb. 60-70 000 az, ami képes erre a sebességre, illetve beleesik ebbe a kategóriába. Az országos nyilvántartás szerint ugyanakkor mindössze 30 000-re kötöttek biztosítást. Nem igazán érdemes ezen spórolni, ugye 2 éve kötelező biztosítást kötni ezekre a járművekre. 2 évvel ezelőtt még 4 000 forint volt az éves díja a biztosításoknak. Ma nagyjából 8200 forintért találhatjuk meg a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatot. Mind a 14 biztosító kínál ilyen szolgáltatást, akár több 100 000 forintért is találhatunk biztosítást.
1: Jó, de ők nem akarnak ilyen biztosítást kötni velünk, nyilván az ő áruk ehhez van kalkulálva.
2: Valószínűleg igen.
1: A személy sérüléses balesetek szempontjából vizsgálva a villanyrollerek biztosítottságát. Ugye itt azzal kell számolni, hogy ha a baleset megtörténik és nincs biztosítás, akkor a balesetet okozó saját személyében, akár egy polgári bírósági eljárásban is felelőssé tehető és kártérítésre kötelezhető, és nincs biztosítása.
2: Így van, sőt, ugye ha kötelező lett volna felelősségbiztosítást kötni, akkor a rendőr ugyanúgy meg fog bírságolni minket, mint hogyha az autóra nem kötöttük volna meg a kötelező felelősségbiztosítást. Ez a két biztosítás azonos, ez feltétele annak, hogy ezekkel a járművekkel részt vehessünk a forgalomba. Ha pedig mi okozunk kárt, akkor valóban akár ez több millió forintos is lehet, ilyen esetekről is tudunk már, illetve asszisztáltunk és segítettük az ügyfeleket a kárrendezés során. Ezeket a károkat fedezheti a kötelező felelősségbiztosításunk, illetve fedezi is. Tehát például, hogyha meghúzzuk egy autónak a festékét, vagy pedig személyi sérülést okozunk, mert sajnos már erre is volt példa, hogy a rolleres vagy a szegvélyes elgázolt egy járókerült, és az ő rehabilitációs költségeit is ebben az esetben a biztosító fedezte.
1: Szóval 8300 forintért ezt meg lehet előzni már, és ráadásul kötelező is. Hát igazából ez a lényege az egész beszélgetésnek, mert ne a legrosszabbról beszéljünk, hanem a pozitív kifejletről. Tudjuk magunkat biztosítani.
2: Így van, így van. Talán még amit fontos, és kiemelnék, mert ezen nagyon sok tévhit kering a szóbeszédben, illetve ezzel kapcsolatosan nagyon sok rossz tapasztalattal találkozunk. A elektromos rollereket kizárólag egy fő használhatja, tehát kifejezetten tilos ketten utaznunk rajta, amennyiben ketten utazunk, akkor ez mentesítheti a biztosítónak a díjfizetését.
1: Pedig hány ilyet látunk?
2: Így van, és ezekre a járművekre is zéró tolerancia vonatkozik az alkoholfogyasztással kapcsolatosan, tehát ittasan, akár egy pohár bor, pohár sör elfogyasztása után szigorúan tilos használni ezeket a járműveket, tehát egy éjszakai bulinál nem megfelelő alternatív utazási eszköz, hogyha emiatt tettük le az autót.
1: És ráadásul még önveszélyes is lehet, mert nyilván az éjszakai buli után kevésbé fogjuk észrevenni azokat a gödröket, amik egy rollernek veszélyesek. Belsőnyő Márton, köszönöm szépen, fontos dolgokat mondott el, és a kiegészítést az alkohollal kapcsolatban külön köszönöm. A Netlis csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőjét hallották itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában. Róna Jégon vagyok, tartsanak velünk holnap is, ugyanebben az időpontban jövünk. Viszont hallásra!

0: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: A Revolut elkezdte kiküldeni a magyarországi ügyfeleknek azokat az e-maileket, amelyben arról tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy a számlákat át fogják helyezni a cég magyarországi fiók telepére, mert már van ilyen is. A változás pedig azban is megnyilvánul majd, hogy a számlához kapcsolódó díjak is megváltoznak. Tehát új számlánk lesz, és hát új díjazás. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu szakértője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ez a dolog, ez voltaképpen a Magyar Nemzeti Bank által évek óta követelt változásnak a teljesítése a Revolut részéről, hogy ne egy olyan szolgáltató legyen, amelyik Magyarországon elérhetetlen, nincs is semmiféle olyan jogbiztonsága a felhasználóknak, ami számukra fontos lenne, és nincs a Magyar Nemzeti Banknak felügyelete a Revolut fölött. Így most már lesz, igaz?
2: Igen, ez, ha nem is teljesen azt teljesíti, amit a Magyar Nemzeti Bank szeretett volna, de a lényegét igen, hiszen ez egy fióktelep, talán furcsának is tűnhet el kifejezés, tehát nem egy magyarországi bankot hozott létre önállóan a Revolut, hanem egy fióktelepet, de ez az ügyfelek szempontjából, a napi gyakorlat szempontjából lényegtelen, tehát egy fióktelep az ügyfelek számára úgy működik itt praktikusság szempontjából, mint egy bank. Vannak különbségek természetesen a kettő között, de innentől, hogyha átkerülnek a Revolut magyarországi ügyfelei ehhez a fióktelephez, akkor nagyon hasonló helyzetbe kerülnek, és nagyon hasonló dolgokat tehetnek, mint bármelyik magyarországi banknál.
1: Viszont a magyarországi bankokat is rákényszerítheti a Revolut arra, hogy az ő ajánlatukkal tartsák a lépést, úgyhogy érdemes ezt megnéznünk, hogy igazából mi változik, mi történik. A Revolut azt állítja, hogy a saját számlái között az átutalás változatlanul, ahogy eddig is, ingyenes marad. Ez például egyáltalán nem volt adott a legtöbb hazai kereskedelmi banknál.
2: Igen, itt vannak dolgok, amelyeknél egyértelmű lesz a hasonlóság. Tehát lesz innentől egy magyar bankszámlája egy revolutos ügyfélnek, eddig ugye ez nagyon nem így volt, egy külföldi bankszámlája volt. Ebből fakadóan nagyon sok olyan banki tranzakció, ami ez egy magyar ügyfél hozzászokott, az a Revoluton keresztül egészen másképpen ment. De mivel innentől magyar bankszámla és magyar fióktelep van, bejönnek azok az előírások is, jellemzően a tranzakciós illeték, ami nagy előnye volt a Revolutnak, hogy valójában ő ezt nem fizette meg sohasem, szemben a magyar bankokkal, tehát azért is szerették a Revolutot az ügyfelek használni, akár egy főbank mellett, mert ott bizonyos költségeket, amit ugyanolyan tranzakcióknál a magyar bankok felszámítottak a tranzakciós illeték miatt, leginkább a Revolut nem számított föl. Innentől viszont az új helyzetben, az átutalásoknál, ugyanúgy a külső átutalásoknál, ugyanúgy meg kell fizetni a Revolutnál is azt a tranzakciós illetéket, a 0,45%-ot, amit más bankoknál is. Tehát ez az előnye ezeknél az utalásoknál elveszik a Revolutnak.
1: Illetve viszont, hát, hogyha másfajta csomagunk van, akkor megmarad, de az már egy fizetős csomag.
2: Így van, így van. Tehát természetesen nyilván az emberek nagy többsége az ingyenes csomagot használja, és a Revolutnál is, ahogy más bankoknál is, hogyha följebb lép valaki, tehát elkezd fizetni, és ugye ott is egyre följebb lehet skálázni, tehát egyre nagyobb a díj, akkor már ebben a magasabb díjban benne van az, hogy bizonyos határokig ezt az átutalási díjat, a tranzakciós illetéket valójában, ezt nem kell megfizetni, de akkor már van egy alapösszeg, amit az ember fizet, ugyanúgy, ahogy a magyar bankoknál megszokhattuk, hogy van egy számlavezetési díj, ami, hogyha magas, akkor ahhoz már különböző ilyen átutalási általányokat ad a bank, amikor azt mondja, hogy X tranzakció, vagy X összegig nincsenek díja. Tehát ennyiben is hasonló lesz már a Revolutnak a rendszere, az itteni működésrendszere, mint a magyar bankoké. Másik oldalról viszont a bankok is igyekeznek olyanná tenni a saját díjaikat és a saját szolgáltatásaikat, mint a Revolut, hiszen azért ők is megérezték azt, hogy most már 2,3 millió magyarnak van Revolut számlája, és bizonyos szolgáltatásokat az emberek már szeretnek a Revolutnál igényelni.
1: Hát ráadásul most, hogy magyar számlaszám lesz, most még csak az az érzésem sem lesz egy csomó embernek, hogy külföldi bankszámla jó legyen egy magyar is. Hát ez most már magyar.
2: Igen, tehát itt a nagy kérdés most az, hogy vajon is a bankok is most ettől tartanak és erre készülnek, hogy hány Revolutos dönt úgy, hogy akkor ő köszöni szépen a fő bankszámlájává teszi a Revolutot.
1: Egy dolog az fontos lehet, bocsánat, hogy közbevágok ismét. Ha elmegyünk külföldre, ugye a Revolut használatának egyik nagy előnye a külföldi használat volt, vagy az is volt. Ezek az előnyök a külföldi felhasználással, az átváltási tarifákkal, azok megmaradnak-e a Revolutnál, függetlenül attól, hogy ez most már egy magyar bankszámla?
2: Hogy amiért a magyarok nagyon szerették, tehát például a középárfolyamos, tehát kedvező árfolyamos devizaváltás, az ingyenes devizaszámlák tulajdonképpen, tehát ezek megmaradnak, de közben ezeket már egyre több magyar bank is elkezdte kínálni, pont azért, mert reagáltak a Revolutra, látták, hogy hát az emberek ott szeretnek devizát váltani, és most már számos magyar banknál is ugyanez a középárfolyamos váltás lehetőség például elérhető. Van, amelyiknél összességében jobbak is a feltételek, mint a Revolutnál. Tehát ezt már a Revolut megérkezése előtt is több bank megcsinálta. De
1: ki tudta kényszeríteni.
2: Így van, tehát abszolút a Revolutnak a megjelenése, abban az értelemben, hogy egyre több magyar vett igénybe, ez nagyon fejlesztően hatott a magyar bankok kínálatára, úgy is, hogy mit kínálnak, és úgy is, hogy mennyiért kínálják. Tehát most is volt olyan nagy bank is májustól, amelyik hát éppen nyilván a Revolut megérkezésére is készülve olyan ajánlatait, például ezt a középárfolyamos devizaváltás lehetőségét, vagy a devizaszámla, forintszámla melletti devizaszámla ingyenességet, azt eddig akciósan kínálta, mindig meghosszabbította, de volt neki elvileg egy vége. Most ezeket befixálta az ajánlatába, míg egy más bank meg tökéletesen átalakította a számlacsomagjait, amelyek hasonlítanak már ahhoz a logikához, ahhoz a nagyon egyszerű felépítéshez, ami a Revolutnál is jellemző, hogy könnyen ki tudja valaki választani, hogy én ügyfél vagyok, ezt szoktam csinálni, ez a csomag ezt és ezt tudja. Tehát, hogy revolutosodtak sok tekintetben már a bankok.
1: Hát ezzel csak nyerünk.
2: Ez egyértelmű, tehát az, hogy ha már csak a devizaszámlákat nézem, vagy ezeket a középárfolyamos váltásokat nézem, akkor már a Revolutnak a letelepedése előtt is nagyon sokat nyertek a magyar ügyfelek azzal, hogy a Revolut létezik, azok is, akik nem használnak a Revolutot, mert számukra is elérhetővé váltak olyan olcsó, vagy akár ingyenes szolgáltatások, lehetőségek, főleg az ilyen devizatípusú ügyleteknél, akár a devizaszámlánál, akár a átváltásnál, amiért bizony korábban kőkemény pénzeket kellett csengetni.
1: Hogyha fölmegyünk különböző a bankszámlaszámokat összevető oldalakra, bankszámlaszámokat, a bankszámlacsomagokat, kicsit össze-vissza beszélek, bocsánat érte, szóval a bankszámlacsomagokat összehasonlító oldalakra, ott már látjuk azt is, hogy mit kínál a Revolut, és mit kínálnak a versenytársai, a hazai kereskedelmi bankok. Meg tudjuk már tenni azt, hogy egy kattintással összevetjük a lehetőségeket?
2: Ezeket hál' Isten már eddig is megtudtuk, tehát a Revolutnak az ajánlatai már eddig is ott voltak ezekben a bankszámla összehasonlító kalkulátorokban, oldalakon. Csak most ugye új feltételek lesznek, tehát ahogy ez az átállás megtörténik, ez lényegében napokon, heteken belül megtörténik, akkor ugye már az új feltételek lesznek benne, tehát benne lesznek ezek az átutalási díjak is, amit innentől a magyar ügyfeleknek a különböző számlacsomagoktól eltérő feltételekkel meg kell tenni. Tehát jól el lehet dönteni azt, hogyha valaki beírja az ő szokásait, hiszen itt az a lényeg, hogy minden bankolási szokáshoz más-más csomag jó, akkor össze tudja ezeket hasonlítani. Tehát nem lehet azt mondani önmagában, hogy X banka jó, vagy Z banka jó, hanem azt kell megnézni, hogy én hogy szoktam bankolni, és ehhez mi a jó csomag. Nagyon jellemző a magyarokra az, hogy van egy régi bankszámla csomagjuk, amit lehet, hogy már 10 éve kötöttek, és azóta nem, vagy 20 éve, vagy akár
1: még. Igen, örök időkre így van, persze.
2: De hát azt mondom, hogy a válási statisztika biztos, hogy rosszabb, mint a bankszámlaváltási statisztika, tehát ez ott már gyémánt lakodalmakat ülnek, vagy ezüst lakodalmakat ülnek emberek, és ugyan nagyon megváltoztak a szokásaik, hogy hogyan bankolnak, hogyan utalnak, mennyi készpénzt használnak, mégsem nézik meg azt, hogy vajon ezekhez az új szokásokhoz nincsen már egy jobb számla. A bankok is persze módosítják, folyamatosan akár a mi csomag, tehát a régi csomagjaink se ugyanazok már, mint 20 éve, de ahogy az ember másban teljesen természetes, hogyha változnak a szokásai, akkor mást vásárol, mást vesz igénybe. Ez a bankszámlánál nagyon nincs így. Tehát bizony sokszor olyan dolgokért fizetünk teljesen felesleges pénzeket, amit már rég megváltoztathatnánk, csak nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy nem lenne érdemes akár a saját bankunknál is megnézni, hogy én így bankolok, ennyi átutalásom.
1: Ráadásul érdemes figyelni arra is, hogy azért ebben van mindig, vagy majdnem minden esetben egy elég csúnya trükk. Ugye az első éves díjak azok mindig akciósak, kedvezményesek. A második éves díjakat tessék szíveskedni összevetni, mert hogy az nagyon fontos, ott elég sok aknát elhelyeznek a bankok.
2: Így van. Ebben is azt mondom, hogy a Revolutnak a megjelenése hozott változást, de teljesen igaza van. Sokszor bizony egy nagyon jó díjat látunk az elsőre, aztán ott van, hogy második évtől ilyen-olyan díjtételek hogyan változnak. Tehát amikor az ilyen kalkulátorokban az ember összehasonlítja az ajánlatokat, akkor valóban azt is meg kell nézni, nincsenek ezek elrejtve ezekbe a kalkulátorokba, de azt is meg kell nézni, hogy jó, második, harmadik évben mi történik, hiszen az ember azért, még ha vált is bankszámlát, nem fog évente ide-oda ugrálni a bankszámlákkal. Tehát, hogy azok az igazán jó ajánlatok, amikor azt látja valaki, hogy ez egy kedvező csomag, de ez ugyanilyen kedvező a második, harmadik évben is, vagy nem válik lényegesen kedvezőtlenebbé. Önmagában a bankváltás, itt a bankszámla csomagváltás, az most már nagyon egyszerű Magyarországon. Ez egyébként sokan ezért nem csak lustaságból, hanem ezért sem váltanak, mert azt hiszik, hogy ez egy ilyen borzasztó procedúra. Ezzel ugyan van adminisztráció, de ezt a mostani szabályok szerint jelentős részt lejátszák egymással a bankok. Tehát, hogy a adminisztráció túlnyomó részét a bankok végzik.
1: Hát itt egy eset lehet a zavaró, hogyha ez a bankszámlához hitel tartozik.
2: Mert
1: ott az elő sem megbonyolódik.
2: Tehát, hogy arra kell figyelni, mielőtt az ember meghozna egy ilyen döntést, hogyha vannak kötelezettségei, tehát például hitele van ennél a banknál, akkor bizony lehet, hogy ezzel olyan kötelezettségek jártak, amit hogyha ő megszünteti ott a bankszámláját, annál a bankszámláját, akkor például elveszti a korábban kapott kamatkedvezményét, vagy bármilyen ilyen tétel előáll. Tehát, hogyha ilyen a helyzet, és valaki úgy gondolja, hogy mégis váltana, akkor először mindenképpen érdemes a saját bankjával beszélni, még akkor is, ha már kalkulálta, és azt érzi, hogy egy másik banknál jobban jár. Na, tehát beszéljen a bankjával, egyrészt arról, hogyha ő megszünteti a bankszámláját, akkor milyen negatív következményekkel számolhat, például a hitelénél, vagy egyébként még a bankszámlához is igénybe vehetett olyan kedvezményt, amit aztán levernek rajta. Tehát másrészt azért is, mert ilyenkor, hogyha az ember oda megy a banki ügyintéző saját bankjánál, akkor lehet, hogy hirtelen kiderül, és látják azt, hogy ő neki van egy ilyen szándék, hogy elvinni ezt a számlát egy másik bankhoz, akkor bizony lehet, hogy addig-addig nézegetik a bankszámla csomagjaikat, amíg ők maguk felajánlanak egy kedvezőbbet. Tehát egy kört már akár csak ezért is megér. Nem nagy pénzekről vannak itt sok havonta, tehát sokszor azért is érzi ezt az ember, hogy nem vált bankszámlát, és mit vesződjön 1-2000 forinttal. Mert ha azért összerakja az ember, hogy egy évben mennyit költ bankolásra, akkor gyakran kijön az, hogy hát azért az már több 10 000 forint.
1: Bizony.
2: Azt azért senki nem szereti a KH-be elégetni, mert hogyha az ember egy jobb bankszámlára válthatna, de nem vált, akár még a saját bankjánál is, akkor az tényleg olyan, mint ha a KH-ba rakná a 10-20 000 forintokat, és meggyújtaná.
1: Ne tegyük, és köszönöm szépen a tájékoztatást ezügyben, hogy meggyőzzön minket, hogy miért ne tegyük. Örülök, hogy itt volt. Minden jót kívánok viszontlátásra.
2: Ösztönözök mindenkit, hogy nézzen szét és spórolja.
1: Tóth Leventét hallottak, a biztosdöntés.hu szakértőjét. Köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány az igazságügyi minisztériumban fellelhető dokumentumokat a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Magyar Péter szerint az akkori igazságügyi miniszternek nem jelezték, hogy Novák Katalin megváltoztatta a K. Endre ügyében felterjesztett ajánlását. Répási Róbert, a Tárca akkori államtitkára most azt mondta, nem szokásos módon zajlottak az események. Egy napon történt meg a kegyelmi határozat és az ellenjegyzés. Vendégünk Bárándi Péter.
2: Egy intézmény a vendégünk, tehát jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Volt igazságügyi miniszter, ügyvédként működik most, és hát mindig is tulajdonképpen ezen a rövid időszakon kívül. És ezért kérdem, az a dokumentum, ami a felterjesztés dokumentuma, és amit most sugalva, mutatva, hogy valami ilyesmi lehet, Gaudi Nagy Tamás azonosít a közvélemény, az tartalmazhat olyat, ami valami egészen extra, aminek a nyilvánosságra hozatala, vagy az ügyvédre, vagy az ügyre nézve különösen kellemetlen?
3: Én nem tudom, hogy ő ebben részt vette, hogy ő terjesztette elő a kérelmet, vagy sem. Ugye abból a szövegből, ami eddig napvilágot látott, nekem inkább azt tűnik ki, hogy Gaudi a felülvizsgálati kérelmet terjesztette elő a kúriához, amelyik a kúria elutasított, de benne volt az, hogy egyébként kegyelmet kapott ez az elítélt, és ebből lett aztán ugye, hogy a vidéki prókátor az keresett jogesetet, és rátalált erre a furcsaságra, megnézte, hogy milyen cselekmény, mondta, hogy hát ez egy olyan forró krumpli, úgyhogy kidobta a nyilvánosságra. Nem tudom, hogy Gaudi a kegyelmi kérelmet is előterjesztette-e. De hát, ha előterjesztette, abban olyat nem írhatott le ennél az elítéltnél, ami a kegyelemre ténylegesen alapot adott volna. Hiszen a kegyelmet általában olyanoknak adja az elnök, és olyanoknál tesz pozitív felterjesztést az igazságügyminiszter, ahol valami szörnyű csapás éri a jogerős ítélet meghozatala után az elítéltet. Most a végrehajtási kegyelemről beszélünk. Vagy pedig valami olyan egészen extra szituációban történik egy bűncselekmény, ugye ilyenkor felszoktuk hívni azt a ma már egészen extra szituációban történik egy bűncselekmény.

0: ártatlan ember kerül a bíróság elé, és derül ki róla, hogy nem az.
1: Igen, néha ugyan van tévedés, de hál' Istennek ritkán.
0: Arra visszakanyarodva, ami a sajtótájékoztató Magyar Pétertől elhangzott, ott ugye az látszik, hogy egyrészt neki mintha információja lenne arról, hogy az igazságügyi miniszter akkor, Varga Judit, nem tudott arról, hogy megváltozott a döntés a kegyelmi ügyben. Ő legalábbis ezt sugallja, hogy gyakorlatilag egy paksamétát kapott és írt alá. Az elképzelhető, hogy nem jelzik a munkatársak egy miniszternek, hogy ahhoz képest, amit felküldtél a köztársasági elnökhöz, ami visszajött, az más?
1: A rendes útja ennek az, hogy az igazságügyminiszter az előterjesztését úgy teszi, hogy a kegyelmi főosztály az előterjesztést megalapozza. Tesz egy javaslatot a miniszter számára, hogy pozitív vagy negatív tartalommal tegye a felterjesztést a köztársasági elnökhöz. Ott megint átmegy egy apparátuson, aki megint tesz egy előterjesztést az elnöknek, majd ha az elnök meghozta a határozatát, akkor az visszakerül az igazságügyminiszterhez, és az borzasztóan ritka, hogyha a diszkrepancia ellentét van a igazságügyminiszteri felterjesztés és az elnöki döntés között. Tehát ennek, ha rendesen történnek a dolgok, föl kell, hogy tűnjön. Az apparátus is kell, hogy jelezzen, hogy miniszterasszony vagy miniszter úr, itt egy elnöki döntés jött, ami az ön felterjesztésével és a mi véleményünkkel is ellentétes. Itt Répási Róbert mondta el, én nem voltam, mert ő ott volt, és azt mondja, hogy olyan sürgető módon lépett fel az államelnök az igazságügyminiszterrel szemben.
0: Nem a szokásos módon.
1: Nem a szokás, annyira nem a szokásos módon, hogy nem ment át az apparátuson, hanem valaki letette a miniszteri asztalra.
0: Azzal a kéréssel, hogy gyorsan, nem, mert jön igen. A pápa látogatás.
1: Azért én azt mondom, hogy ilyen esetben az ember fokozottan óvatos, és még inkább átlapozza azt az előterjesztést, ami nem járta meg a rendes útját. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy ez egy
0: azt mondja, hogy lehet, hogy át lett verve Varga Judit. Ön is azt mondja. Mert figyelmesebben át kellett volna lapozni, tehát nem szóltak neki.
1: Én azt mondom, hogy valószínűleg egy olyan presszió volt rajta, aminek nem tudott ellenállni, ennek nagyobb a valószínűsége, nem kizárva azt, hogy nem vette észre. De minden esetre, hogy ez az egész folyamat bűnös módon volt megindítva, azt a nyilvánosságra került iratok több, mint valószínűvé teszik, majdnem bizonyossá teszik. A sürgetés, az, hogy az államelnök sürgeti a minisztert, hogy azonnal tegye meg az előterjesztést. Az megteszi az előterjesztést, e sürgetés ellenére nemleges tartalommal. Majd visszajön az ellentétes döntés, és akkor tovább sürgeti az államelnök, hogy de most írd alá azonnal. Hát április 27-én írja alá az államelnök. Ugye ezt úgy képzelje el, hogy egy papír van.
0: Igen, hát látjuk.
1: Fölül van az államelnöki pecsét és aláírás, alul az igazságügyminiszteri ellenjegyzés. Ugyanazon a napon történik. Hát ennek visszafele meg kellene járni ugyanazt a hivatali utat. Tehát ezekből a momentumokból, ezekből az okirati tartalmakból kirajzolódik, hogy valaki, hát understatement lesz, hogy késztette erősen az államelnököt, hogy ezt a kegyelmet adja meg.
0: És az államelnök
1: úgy
0: késztette,
1: pedig a minisztert, hogy nem tudott ennek ellenállni. És érdekes az, hogy ugyanebben a stádiumban történik ugye 12 vagy 20 másik kegyelem, ahol szélső jobboldali emberek kapnak kegyelmet, akik terrori cselekményt követnek.
0: Az a budaházi ügy.
1: Budaházi ügy. Ott nyilván egy másik csatornán jöhetett be egy meg nem engedett akarat.

0: Itt egy személyes valami szimpátia kötődés volt, ami az államelnököt késztette, amott egy politikai döntés, hogy nem lehet ilyen rendes embereket a börtönben tartani, akik rendes jobboldaliak. És hát Istenem, hát ilyen apró cselekményt, egy terrorcselekményt elkövettek. Hát ez igazán, nézzük az embert.
1: Tudom, hogy most ez egy nagy időugrás előre. De, mert hogy nem látjuk még például azt, hogy a köztársasági elnöki hivatalban van dokumentum, bár egyes vélemények szerint ugyanazt fogjuk látni, mint itt.
0: Nem lesz új, mert a kívánságot azt nem írott formában terjesztették elő, ez nyilvánvaló.
1: Nos, tehát van itt valami, ami bűncselekményre utal? Van itt valami, ami jogilag üldözendő, vagy ez egyszerűen csak egy erkölcsi kérdés, de abból nagyon sok kérdés?
0: Hát erkölcsileg borzalmas. Ezt, de hát bele is bukott egy egész hatalom.
1: Ez így van.
0: Igen. Ugye a legelevenebbjébe taposod bele ez az ügy. Ugye a gyermekvédelem, az erkölcsösség, a keresztény erkölcs.
1: A család szentsége. A
0: család igen. Szentsége. Igen. Hát, az, aki attól függ, hogy csinálta, aki csinálta, azt a bizonyos késztetést az államelnökkel szemben, hát az lehet valamilyen visszaélés, amit a jog is honorál, hivatali visszaélés, vagy ilyesmi, akár.
1: És ha nincs
0: de
1: is
0: ehhez,
1: hivatal...
0: ehhez többet kell ismerni, azt ugye csak hivatalos személy követheti el. Tehát ez nagyobb ismeretanyag kell, hogy erre válaszoljon az ember. Minden esetre az erkölcstelenségnek egy olyan szintjét érték el ezek a cselekvések, amelyek biztos, hogy kiáltanak a büntetőjog iránt. Aztán vagy ütköznek formálisan megfogalmazott diszpozícióba, vagy nem. De az erkölcstelenség szintje az eléri a büntetendőt.
1: Azt mondja Répási Robert, ugye őt már idéztük, hogy nem írt alá semmit ebben az üggyel kapcsolatban. Ugye Magyar Péter mondott egy ilyen félmondatot, hogy ő is aláírta, aztán ezt tisztázódni látszik, hogy nem. Balogh Zoltán viszont azt közölte, hogy belőle egy mukkot nem fognak kiszedni most már azok, akik nála érdeklődnek, ő semmivel sem mond el többet a saját szerepéről a kegyelmi ügyben. Ezt lehet úgy is tekinteni, hogy ráutaló magatartás, hogy hát van benne részem, de én hallgatok, meg lehet úgy is, hogy mit vártok tőlem.
0: Mind a kettő igaz. Egyrészt ez a Balogh-tól származó nyilatkozat, plusz a nyilvánosságra került okiratokból összeolvasható folyamat, ez nagyon szépen kirajzolja, hogy valószínűleg onnan jöhetett a kívánság. Hát egyébként mit várunk? Hát ugye abban maradtunk mi ketten, hogy ez az erkölcstelenségnek egy olyan szintje, ami már büntetésért kiállt. Hát egy ilyet elvárható egy embertől, hogy bevalljon? Hát talán ha pap, akkor igen.
1: Egy új minisztérium jön létre. Miután nem volt az elmúlt időszakban a jelek szerint olyan az előző minisztérium vezetésében ülő személy, aki magát át tudja menteni erre a mostanira, egy teljesen új testületet kell létrehozni a maga támogatására az igazságügyi miniszternek. Nehéz feladat ez a mai jogi helyzetben, a mai személyi környezetben?
0: Személyileg nehéz egy olyan apparátust létrehozni, amelyik a jogalkotásban, a joggal kapcsolatos nemzetközi kapcsolatokban otthon van, és készségszerűen tudja ezt gyakorolni, mint mondjuk az a minisztérium, amiben én érkeztem, és amelyikből távoztam. Ezt a színvonalat létrehozni, nem én hoztam létre, az úgy volt. Remélem nem rontottam rajta, de azt a színvonalat létrehozni borzasztó nehéz lesz. Annyi hozzáértő jogászt, először is akinek a szellemi kapacitása megvan, de a jogalkotás az egy nagyon finom és nagyon igényes munka. Abba bele kell tanulni. Na most jelenleg azért, ahogy elnéztem, a személyi állomány ezekkel nem nagyon rendelkezik, ezekkel a készségekkel és tudásokkal. Tehát a miniszterasszonynak nagyon nehéz dolga lesz ilyen szempontból. A jog alakítása szempontjából nem lesz annyira nehéz a dolga, mert kétharmad van, és csak az alkotmányosság korlátozza. Nem az alaptörvény, mert az alkotmány ellenes. Az alkotmányosság korlátozza csak, mert formálisan a jogi anyagot úgy alakítja tulajdonképpen, ahogy akarja, technikailag. Nincs, ami megkösse a kezét. Ezen eszmeiség kivételével. Na most, mivel ez a miniszter, ez azért egy egyetemi jelenség. Én azt feltételezem, hogy a korlátot is ugyanúgy érzi, mint a lehetőséget.
1: Akkor jó lesz.
0: De borzasztó nehéz lesz feltöltenie az apparátust.
1: Bárándi Péter, köszönöm szépen.
2: Kiemelten foglalkozik az új kormány a Magyarországon kialakult aszályhelyzettel. Egyes szakértők szerint, ha ilyen csapadék hiányos marad az időjárás, nyárra sokkal rosszabb helyzettel nézhetünk szembe, mint a 2022-es történelmi aszályként számon tartott nyáron. Hogy ezt hogyan lehet kezelni, azt Tímár Gábortól kérdezzük.
1: Aki geofizikus, egyetemi tanár, jó estét kívánok!
3: Jó estét.
1: És hát esőt nem tudom, hogy tud-e csinálni.
3: Hát most csináltunk a hétvégén.
1: Személyesen önnek köszönhetjük?
3: Hát sokan dolgoztunk rajta, de hát félretéve a viccet örülünk azért neki.
1: Abszolút örülünk, de hát ez egy kivételes alkalom volt, legalábbis, hogyha ezt a tavaszt nézzük, akkor sem előtte, és most úgy tűnik, hogy megint egy-két hétig utána sem nagyon.
3: Március utolsó hétvégén volt igazi áztató eső, ami körülbelül ugyanekkora volt, és azóta semmi. Vagy hát nagyon nem sok. Áprilisban szinte nekünk? Semmi.
1: És mit tudunk tenni, hogyha ez lesz velünk ellene?
3: Hát most két dologról beszélünk, és én most még azt sem tudom megmondani, hogy melyik fog bekövetkezni. Az biztos, hogy legjobb esetben marad ugyanannyi csapadékunk, mint eddig, csak nem egyenletesen, hanem megkapjuk néhány csomagban, és közte megosszuk be valahogy. Tehát ez, hogy ilyen áztató, őszi, kellemes eső két napig, három napig nincs, nem lesz. Ezek nagyon, nagyon visszaszorulnak. Helyette viszont jön egy ilyen mediterrán ciklon, és utána hetekig semmi. Tehát azzal majd dolgoznunk kell, hogy hova tudjuk eltenni ezt a vizet.
1: Most a vízügy láthatóan, és ez a Magyar Péter Kormány megalakulásának köszönhető, én azt gondolom, hirtelen felpörgött. Tehát most már közleményt adtak ki arról, hogy mennyi vizet tudtak megfogni, és hogy milyen tározókban hogyan tudják elhelyezni. Ilyen közleményeket eddig nem olvastunk, nem hallottunk. Pedig a szakma, és gondolom ők is pontosan tudták eddig is, hogy ez lenne a megoldás.
3: Ők is pontosan tudták. Igen. Igen. De hát őnekik, hogyha a politika nem mondja meg, hogy merre van az előre, akkor ők egyet tudnak tenni, föllapozzák a törvényt, és a törvényszöveg, hát mondjuk, hogy nem egészen egyértelmű, hogy erre van az előre, de abban a pillanatban, hogy a miniszterelnök megmondja a vízügyi főigazgatóság, műszaki főigazgató helyettesének, hogy erre van az előre, akkor ő nagy örömmel azt mondja, hogy hát igen, ő is ezt gondolta.
1: Az új kabinet elment ópusztaszerre az első kabinetülésre, és ott előtte megnézték az aszálykár mértékét. Hát gondolom, hogyha nem esett az eső, ott sok minden néznivaló nem volt, így néz ki a porzóföld, a talaj.
3: Tudja, mit néztek meg? Nem az aszálykárt nézték meg, hanem elmentek egy vízőrző társasághoz, a Marispusztai vízőrzőkhöz Kiskumajsára, és ilyen vízőrzőkből van most már vagy 25-30, és ezekből kell, hogy legyen minél több, és az kell, hogy a vízügyi igazgatás ezeket támogassa, akik saját elhatározásból, saját földükön vizet tárolnak, nem igazán most kellett, mert ennek az évadja télen van, a téli évszakban, és ott most egy kis tavat néztek meg, hogy ennyi maradt belőle, amit örökítettek, és onnan szivárog be a talajvízbe. Ez talán még ütősebb. Itt nem csak azt nézték meg, hogy mennyire ki van száradva minden, hanem hogyha teszünk ellene, akkor nem.
1: Mit kell tenni ellene? Azt mondják, és ez már az ön szakterülete nyilván, tehát én igazából kérdezek, és ezzel az idézettel ezt készítem csak elő, hogy mondjuk a Tuna-Tisza közét rendbe lehetne hozni, hogyha két nagy folyóval jól gazdálkodnánk.
3: Na most a Duna-Tisza közel az egy külön műsor. Tehát ott sajnos ez a homok és a kiemelt helyzet az ezt nem fogja megkönnyíteni. Ami az igazán nagy terület Magyarországon, az a Tiszán túl és a Tiszai alföld, kicsit a Duna is, de itt azért akkora gond még nincs, mert több a víz a környéken. És a legnagyobb baj, ahol a legjobban leesett a talajvíz, ugye pont a Duna-Tisza közé homokhátság, illetve ugyanez a nyírség van, ott is van egy homokhát. Tehát ez erről, ha még majd a végén jut idő, akkor akár erről is beszélhetünk, de amit igazából, sőt tulajdonképpen itt is, meg máshol is meg kell tenni, az az, hogy amikor még valamennyi víz jön, viszonylag nagyobb víz jön télen, és nem párolg el, hogyha kivezetem, azt szabályozottan, mesterségesen, de kivezetni alacsonyabb térszínekre, olyan helyekre, ahol most gazdálkodunk, és utána is lehet ott gazdálkodni, csak hát leginkább rétlegelő, kaszáló. És akkor az a víz az ott talán be tud szivárogni a talajvízbe.
1: Azt hallgattuk mindig, hogy a belvíz az mennyire káros, és hogy a belvíz ellen hogyan kell védekezni.
3: Most megfordítjuk.
1: Ez most az.
3: Most az.
1: Legyen belvíz.
3: Legyen belvíz, és azok a csatornák, az a 10 000 kilométernyi csatornahálózat, ami azért épült ki az Alföldön, hogy a belvizet elvezesse, szerencsére elég kicsi a lejtése. Alkalmas a nagy része arra, hogy a másik irányból betáplálva a folyóból vezesse ki a területekre a vizet, és csináljunk belvizet télen, hogy el tudjon szivárogni a talajba, ugyanis Magyarország legnagyobb víztárolója a talaj. Tehát nem felszíni víztárolókban kell gondolkodni, mert nyáron nagyon gyorsan elpárolog, hanem a talajvízben.
1: Hát ráadásul a mezőgazdaságot egyébként meg pont az segít, hogy a talajban van víz.
3: Pontosan. És akkor innen a következő lépés az, hogy majd nyáron párologjon, és az a jó párologás, ami a növényen keresztül történik. Tehát még a talajnak a fedését is majd valahogy meg kell oldjuk. Ugyanis, amit az előbb elmondtam, hogy ugyanannyi a csapadékunk, csak rosszabb az eloszlása, ez nem biztos, hogy így van. Az utóbbi 3 év már azt mutatja, hogy csökken. Márpedig, hogyha a csapadékból is kevesebb van, és még ilyen szélsőségesen oszlik el, akkor nem fogjuk megúszni azt, hogy a mezőgazdaság az nem csak termékpalettát kell, hogy átgondoljon, hanem művelési módot is.
1: Én tudom, hogy ez nagyon sok érdeket sért, amit az előbb elmondott, hiszen művelt területeket kell elárasztani. Tehát itt magántulajdonok vannak, gazdálkodók vannak, akikkel ezügyben meg kell egyezni. De közben meg, amit mond, az nem tűnik annyira bonyolultnak, hogy azt mondjuk, hogy jó, és akkor ez a következő, hogy tudom, 2 évtized nagy programja, mert hogy ezt viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, szerintem.
3: Hát ez a következő 1-2-3 évnek a programja kell, hogy legyen. Tehát ebben semmilyen elképesztően bonyolult tudomány nincsen. Ezt csinálni kell, ennek a jogi alapjait minél inkább meg kell teremteni, minél egyszerűbb legyen ezt megcsinálni. A vízigazgatás láthatóan az utóbbi 1 hétben abszolút ebbe az irányba állt bele, tehát nem nagyon látom ennek akadályát, és amilyen volt mondjuk a 22-es aszály, vagy esetleg kinézhet idén, remélem, hogy még lesz egy ilyen mediterrán ciklon, és akkor esetleg nem lesz olyan súlyos, de akkor egy olyan utána gazdák is belátják, hogy hát bocsánat, 5-ször vetettünk kukoricát az elmúlt 5 évben, és 1-szer adattunk, az nem jó.
1: Nagyon sokan reménykednek a Duna-Tisza csatorna megépítésében, mint hogyha valami csoda történne általa. Lehet, hogy az öntözés szempontjából az sokat hozhatna.
3: Nem. Nem. A Duna-Tisza csatorna tervek, ugye ez 2 háború között nagyon ment, és a második világháború után engedélyezésig is eljutott, ezek hajózási tervek. Tehát ez hajózó csatorna. Ennek az olyan jellegű hatása, hogy mennyi vizet lehet a hátságra följuttatni ezzel, és ott öntözésre használni, ez minimális. Viszont az, hogy a Dunából mesterségesen emeljünk föl vizet a hátsággerincre, úgy, mintha egy Duna-Tisza csatornának a legmagasabb zsilip közé tölteném föl, annak viszont nagyon is van jelentősége, és ebbe az irányba gondolkodik a vízügy.
1: Nem akarunk túl sokat a Dunától? Most felmerült, hogy a Velencei tó vizét is a Dunából kellene tölteni. A Balaton kapcsán ugye ott a Sió csatorna, hogyha nagy a baj, akkor ahhoz még mindig lehetne nyúlni, bár az nem egy egyszerű dolog, mert azt leeresztésre használják.
3: Az visszafele nem megy.
1: Nem megy?
3: Nem megy, de hát ugye ott van a Dunán Paks 1 is használ.
1: Igen.
3: Igaz, hogy nem tűnik el, csak a melegebb lesz, Paks 2-t is ugye átfolyó hűtésre tervezik ebben a pillanatban némi kisegítéssel. Tehát kétségkívül sokat várunk a Dunától, de azért a Dunának most, amikor viszonylag kevés víz van benne, akkor is a másodpercenként 1400 köbméter jön, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy másodpercenként olyan 7000 fürdőkád. Tehát ez elég sok. Ebből, hogyha elveszek másodpercenként 20-25 fürdőkádnyit,
1: És még mindig lesz,
3: mivel fürdeni, ezt fölteszem a hátsággerincre, ott a Duna-Tisza közén, akkor azért az ott már tud segíteni.
1: azt mondja, mert szavaiból ezt érzem, hogy van megoldás, és nem is annyira távoli, csak csináljuk?
3: Csak csináljuk. Hogy megoldás lesz-e, azt majd az idő megmutatja, de nagyon más út nincs. Tehát ebbe az irányba kell indulni, és akár már most is. Tehát amikor azt mondja a vízügy most a hétvégén, hogy lezártam az összes zsidipet, vagy majdnem az összeset, és akkor reméljük a legjobbakat. Én először szkeptikus voltam, mert azt gondoltam, jó, hát és akkor most mi fog történni? Hát ez már alig valami, ezt a télen kellett volna megoldani, de valójában minden egyes vízmolekula szinte az a kis túlzással, amit megtartok a tájban, az növeli annak a valószínűségét, hogy a következő hidegfrontból esetleg kipattan egy zivatar, és akkor a középső légkörből is leesik valamivel több csapadék. És ami a legfontosabb, hogy a fejünkben elindul az, hogy igen, erre van az előre, hogy a vizet a tájban kell tartani.
1: Tímár Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Öt, már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A statisztikai hivatal bruttó 780 ezer forintos átlagkeresetről számolt be, ami nettó 546 ezer forintot jelent havonta. Közben az államadósság 69 ezer milliárd forintra nőtt, ami GDP arányosan 77,9%-ot jelent. A gazdaság állapotát Csaba Lászlóval elemezzük.
2: Csaba László közgazdász, a CEO professzora vendégem, jó estét kívánok, köszönöm.
3: Ez egy sokkal jó estét a nézőknek.
2: Több megbeszélni való friss adatunk is van, kezdjük az átlagkeresettel, ami nő, ennek örülünk. Mennyire örülünk?
3: Hát azt világosan kell látni, hogy ez az átlagkeresett növekedés, a nettó még nagyobb is, mint a bruttó az adókedvezmények miatt, ugye, ami kétszámjegyű, ez egy 0,8%-os nemzeti termék növekedéssel együtt történik, amit ugye teljes joggal fogalmaznak az újságokban, úgyhogy egy bérrobbanás történt a termelékenység stagnálása és a teljes kibocsátásnak a stagnálás közeli szintje mellett. Most ez teljesen nyilvánvaló, hogy ne beszéljünk rébuszokba, hogy ez a fegyverpénz, meg a 14. havi nyugdíjnak a hatása, és nyilvánvalóan nem lesz se fegyverpénz, se 14. havi nyugdíj, se októberben, se novemberben, tehát ezt nem lehet így előre vetíteni, de azért azt mutatja, hogy a lelépett kormánynak a gondolkodásmódjában a bérek azok ugye eléggé függetlenedtek a teljesítménytől.
2: Ugye infláció is jóval kevesebb volt, ugye friss inflációs adat is van, ennek is köszönhető ez?
3: Igen, ez nyilván így van, hogy a béreket azt a megelőző évi folyamatokhoz igazították, miközben az infláció lényegesen lassabb. Hát nem utolsó sorban azért lassabb az infláció, mert hogyha a beruházások csökkennek, a kivitel csökken, a fogyasztás az alig nő, akkor ugye nincs kereslet, tehát akkor ez lefelé nyomja az inflációt. Ahogy szoktuk mondani, minden rosszban van valami jó. Hát ez, hogy az infláció maga az nem magas, ugyanakkor azt látni kell, és a Nemzeti Bank ezt az inflációs jelentésében meg is fogalmazta, hogy a magyar gazdaságban az inflációs nyomás az továbbra is fönnmarad, külső és belső okok miatt egyaránt.
2: Mindjárt megnézzük, hogy mi az oka, de ha ez így van, mármint a gazdaság számára is nyilván jó, nem csak egyénenként jó az nekünk, hogy magasabb a bérünk, de akkor költünk. És ha azt mondta, hogy minden rosszban van valami jó, hogyha költ a magyar lakosság, akkor az egy inflációs kockázat is, nem? Tehát akkor az emelhet az infláción, és akkor még nem az iráni helyzetről, meg az egyebekről beszélek.
3: Igen, de hát van egy nagyfokú bizalmatlanság a magyar lakosságban, nem tegnap óta, ami ugye megnyilvánul abban, hogy egyfelől nincs beruházás, tehát nem fejlesztenek, hogy ezt alapvetően a magánszektornak kellene befektetnie, és ezt mindenki tudja, akinek már csak egy kisebb vállalkozása van, vagy nagyobb akkor is, hogy akkor szoktunk beruházni, azt gondoljuk, hogy egy, meg két, meg három év múlva is jól fognak menni a dolgok, hanem akkor inkább kivárunk. És ugye ez vonatkozik a háztartásokra is, hogy van egy nagyfokú bizonytalanság, hogy mondjuk a foglalkoztatottság mennyi ideig maradhat azon a szinten, amelyiken, és sok minden egyéb ügyben is van bizonytalanság. Ez jól látható, hogy a kereskedelmi cégeknek a forgalma az nem nőtt meg annyira, tehát eltérően 2022-től, amikor ezt a egyszeri pénzeket, amiket említettem, elköltötték, most a lakosság inkább óvatos.
2: És lehet, hogy óvatos is marad, akkor nincs ilyen inflációs kockázat, milyen van, tehát milyen kockázatok vannak, itt van Irán, ez mekkora inflációt gerjeszthet, mindenhol Európában látjuk, hogy szinte mindenhol nő az infláció.
3: Igen, hát ez jól látható, hogy az iráni háború miatti bizonytalanság az fölfelé hajtja az olajárát és az energia, összes többi energiahordozónak az árát, és ennek van egy költségoldali nyomása. Ugyanezen folyamatok és az amerikai gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága miatt van egy bizonytalanság a tőzsdéken is, aminek következtében azt kell mondani, hogy hát ezek megjelennek árfelhajtó tényezőként, és akkor hát ez országonként változik, hogy a béreknek milyen árfelhajtó szerepük van, de kétszámjegyű nettó béremelkedés, az biztos, hogy inflációs hatás.
2: Az a helyzet, ami most van, az elvezethet-e, ha minden így marad, egy világgazdasági válsághoz vagy összeomláshoz? Ez azért kérdezem, a portfólión van egy cikk, ami azt taglalja, hogy megindult a lassú összeomlás, mert olyan dolgok történnek a háború miatt a pénzpiacokon, amire évtizedek óta nem volt példa. Tehát a befektetők egyre komolyabban számolnak azzal, hogy a háború miatt, az iráni háború miatt tartós inflációs sok marad, a globális kötvényhozamok csúcson vannak, évtizedes csúcsra ugrottak, tehát nagyon-nagyon rossz helyzetről számol be.
3: Én azt gondolom, hogy vannak ilyen kockázatok, de ha van valami jó, a rosszban. Tehát ugye a globalizációt azt mindig kritizálni szoktuk, de ugye a globalizációnak nagyon röviden ebből a szempontból az a lényege, hogy minden nagy ügylet mögött van egy ellenügylet, és emiatt a magánpiacok úgy működnek, hogy lehet, hogy kisebb a hozam, de kisebb a kockázat is, és voltak éppen erről sok elemzés született, hosszabb, rövidebbek, hogy van az, hogy a Trumpnak a kiszámíthatatlan lépései nem zavarták jobban össze se a világkereskedelmet, de különösen a világtőzsdét, és ez a válasz röviden, hogy a tőzsde úgy működik ezekkel az ellenügyletekkel, hogy lényegében mindent kibír, ha csak nincs valami egészen extrém helyzet, mint amilyen volt 2008-ban, vagy mint amilyen volt a Covid. Na most én úgy látom, hogy ilyen jellegű extrém, különleges, nagymértékű, ahogy a közgazdászok mondják, külső sokok nem történnek, hanem az történik, hogy a Trumpnak ezt a csapkodását, kiszámíthatatlanságát és a háborúkat, amiben nem csak az ukrajnai, meg az iráni van, hanem mindenféle más szerte a világon, hát ezt a piac beáraszta, és olyan üzleteket kötnek, aminek a nettó eredménye azért valamifajta stabilitást jelent. Tehát én nem tartozom azok közé, akik a világgazdasági válságot közeli esetőségnek gondolják.
2: És az államadósságok növekedése miatt? Mindjárt megbeszéljük, hogy hol nő. Nézzük először meg a magyart, ez is egy friss adat, 77,9%-ra emelkedett itthon, 25-ben volt 74,6. Mi okozza ezt a nagy emelkedést? Az első negyedéves mindig nő, de ez most szokatlanul nagynak tűnik.
3: Hát azt gondolom, hogy ez világos, hogyha van egy olyan belső felhasználás növekedés alapvetően a bérekhez kötődően és a nyugdíjakhoz kötődően, aminek nincs a se a termelékenységben, se a termelésben fedezete, akkor, és ezt, akkor ezt lényegében véve csak külső finanszírozással, azaz adósságból lehet megvalósítani. Most a lelépett kormánynak az egyik sarokponti eleme volt a gazdálkodásának, hogy óvatosan kell bánni a külső eladósodással, és ugye a nemzeti termékhez viszonyította adósság, tehát az adósság ráta az alig nőtt, illetve sokáig csökkent, 2020-ig csökkent, és utána is alacsony szinten maradt. Most azzal ez a megnövelt adósság ráta, ez majdnem 20 százalék ponttal alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga, és 40 százalék ponttal alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké, tehát Magyarország egy ígéretes befektetési célpont. Van gond, és
2: igen, de mennyire kell akkor a továbbiakban erre figyelni, mert nagyon sokan, több közgazdász is azt mondja, hogy hát jó, hát Japán is, nem tudom, évtizedek óta nem ma kezdte el, van a 200%-os hiányával, de közben van, aki meg azt mondja, hogy Amerika most lépi át a Rubikont, mert most lépi át a 100%-at, ott is nagy baj van, ott van Franciaország, ott van Olaszország, nagyon magas az államadósság, és véget ért az a korszak, amikor erre csak úgy legyinteni lehet.
3: Ez a vélemény fogalmazódik meg a Nemzetközi Valuta Alaplapjában, Finance and Development, ami ez egy egész külön számot szentel ennek a témának, hogy hol és mikor és mit kell csinálni, és az a üzenet, hogy ezt azért így folytatni nem lehet. Tehát abból, hogy most azt mondjuk, hogy pillanatnyilag ez nem jelent finanszírozási gondot, az nem azt jelenti, hogy és akkor csak így tovább, fiúk, még egy évet, még kettőt, még egy évtizedet ugyanígy lehet folytatni, erről nincs szó. Tehát figyelni kell arra, hogy államok mennyire adósodnak el, és bizonyos értelemben az, hogy Magyarországnak van tere az eladósodásra, az azt is jelenti, hogy rendkívül nagy lesz a csábítás arra, hogy külső finanszírozásból oldjanak meg minden.
2: Minden állam hasonló okok miatt adósodik el? Amerika esetében azt olvasom, hogy 2010 óta zajlik ez a folyamat, fedezet nélküli adócsökkentések, választáspolitika által diktált juttatások, tehát ugye választások miatt, demográfiai öregedés, ezek mind nálunk is elmondhatók.
3: Ez így van, csak az a különbség, hogy az Egyesült Államok gazdaságát az egész világgazdaság finanszírozza. Tehát Szaúd-Arábiától Kínáig mindenki, akinek többlete van, az előbb-utóbb kiköt az amerikai piacon, vagy a magán, vagy az állam kötvények piacán, és ennek következtében, ha azt mondjuk, hogy az amerikai kereskedelmi mérleg az hiánya az ár, de a fizetési mérleg az többletben van, akkor azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak nincs ilyen gondja, nekünk van.
2: Akkor nekünk mi a helyzet nálunk az adó csökkentésekkel? Van-e fedezete itthon azoknak a csökkentéseknek, amit már bejelentett a kormány?
3: Hát azt gondolom, hogy ezzel is óvatosnak kell lenni, tehát én nagyon örülök neki, hogy pénzügyminiszter úr már beszélt arról, hogy egy pótköltségvetést kell készíteni, ami azt jelenti, hogy hát egyfelül egy jelzés arra, hogy is állunk másfelől, hogy milyen ütemezésben lehet megvalósítani az ígéreteket, és ezekhez számokat kell rendelni. Na most én úgy látom, hogy ez mintha elmaradt volna, illetve olyan módon működött, ahol ugye itt ebben a stúdióban is többször beszélgettünk, hogy hát a költségvetési politika az elmúlt 3-4 évben előjelet sem nagyon találta el. Most így nem lehet gazdálkodni. Ezt minden háziasszony tudja, hogy van olyan, hogy többet költünk, mint a bevételünk, de nem mindegy, hogy mennyivel, és nem mindegy, hogy mennyi ideig. És hát ezek a kérdések, ezek most merülnek föl, és én bízom benne, hogy egy megfelelően kidolgozott költségvetés fog készülni. Megfelelően kidolgozottnak most két elemét emelném ki, tehát reális gazdasági növekedési számokra épül, ugye idősebbek emlékeznek arra, hogy a tavalyi évvel kapcsolatban 3-6% volt a politikai elvárás, a tény pedig ugye nem érte el az 1%-ot, tehát a növekedési ütem az nagyon fontos, és az, hogy mindezeket mekkora költségvetési hiány mellett lehet megvalósítani, hiszen a lelépő kormány az kiürítette, lesöpörtette a padlást, előrehozott fizetéseket, tehát ennek következtében, hogy itt valami fajta kiigazításra szükség lesz, az nem kétséges a mai portfólióban. Darvas Zsolt barátom, a brüsszeli Bruegel Intézetnek a kutatója végigveszi, hogy az állami kiadásokon hogyan lehetne úgy észszerűsítéseket végbevinni, hogy nem forradalmi módon, de mégis egy jelentős megtakarítást lehessen elérni. Ő egy ilyen a nemzeti termék 5%-ának megfelelő kiigazítást számolt ki. Nyilván mások is számolnak, és én bízom benne, hogy az ő számításait és mások hasonló irányú jelzéseit figyelembe fogják venni.
2: Tehát ezt meg lehet csinálni uniós pénzek hazahozatalával, állami pazarlás megállításával, korrupció visszaszorításával, nagyjából ugye ezeket vette sorra, vagyonadó bevezetése. Mit lehet tudni erről, hogy a Kármán András pénzügyminiszter beszélt ennek a bevezetéséről a meghallgatásán, és a Telexen van már egy cikk, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés adó elkerülő struktúráira is figyelemmel lesz. Ez micsoda? Mit lehet ezzel, vagy mit lehetett volna ezzel elkerülni?
3: Tehát azt gondolom, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés az egyik olyan újítása volt a lelépett kormánynak, hogy ami hát nem a pénzügytan aranykönyvébe fog bekerülni, ez az adókerülést előmozdító technika, amiben jelentős vagyonokat tudnak olyan formában működtetni, ami végső soron, most rövidre fogva, lehetővé teszi, hogy később se az adott adóévben, se későbbiekben ne kelljen köztereket viselni, és ez nem néhány ezer vagy néhány tízezer forintos összegek esetében, hanem milliárdok és tízmilliárdos nagyságrendű megtakarításokról vagy vagyonértékekről van szó. Hát ennek a bevonása az adózásban nyilván egy előremutató dolog, ugyanakkor azt látni kell, hogy a mai világban a legfélénkebb, a leggyorsabban elmenekíthető jószág az a pénz. Ugye a pénzt most nem úgy kell elképzelni, mint ahogy a második világháború idején, vagy a szovjet összeomlás idején, hogy hozzák a bőröndben az arany tömböket, hanem ugye egy gomnyomással milliárdokat lehet átutalni. Következésképpen ezekkel a lépésekkel, hogy hol, mikor kit fognak meg, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni.
2: A vagyonadó részleteinek, vagy a bevezetés részleteit még nem tudjuk, de majd, ha megjelenik, akkor várjuk vissza. Szerintem még sokat fogunk arról is beszélni. Köszönöm szépen, hogy...
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szakértők szerint komoly feladat előtt áll a Tisza kormány, ugyanis a turizmusban is rendszer szintű hibák halmozódtak fel az utóbbi másfél évtizedben, amelyeket csak egy hosszú távú stratégia és egy új szakmai alapokra helyezett irányítási struktúra tudna orvosolni. Flesz Tamással beszélgetünk.
4: Szállodák és éttermek szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flesz Tamás, jó estét!
5: Jó estét kívánok!
4: Hát itt két dolog van, az egyik az az, amivel kezdjük, mert ez volt a sajtóhír, és hát a nemzetközi sajtót is bejárta, hogy botrányosan magasak a budapesti BL döntő kapcsán a szállásköltségek, de hát nem csak a szállodáké, már az Airbnb-k is. Szóval, hogy itt valami óriási extra profitra akar szertenni mindenki. Mennyi alapja van ennek?
5: Biztos, hogy extra profit lesz, tehát ez az alapja, ez teljesen igaz. Sokszorosa a szállásár annak, ami ilyenkor megszokott május végén. Azért azt gondolom, hogy három olyan nagy esemény van, főleg sport szinten a világban, a Bajnokok Ligája döntő, a futball világbajnokság döntő és a Super Bowl, amikor nem léteznek magas árak, tehát minden ár elfogadott. Ugye ez azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen esemény nem volt még soha az országban, lehet, hogy nem is lesz többet. Nagyjából egyébként 4-5-szor olyan lesz az átlagárunk egy májusi hétvégéhez képest, mint szokott, tehát ez tényleg egy extra bevétel lesz, ennek extra adója is lesz, úgyhogy mindenki jól fog belőle járni. Én azt gondolom, hogy azért nem érdemes ezzel foglalkozni, mert ez egy olyan egyedi esemény, ami a világon mindenütt azt jelenti, hogy felárazzák a szolgáltatásokat. Teljesen mindegy, hogy ez Párizsban van, Münchenben van, Budapesten, Bécsben, Prágában, mindenhol sokszorosa az ára normálisnak.
4: Itt most csak az árakat látjuk, vagy már látszik az is, hogy mekkora a foglalási kedv?
5: Hát a foglalás teljesen tele van a város, tehát az nem kérdés, itt nem a városban, a városon kívül, meg a környező kisebb városokban is már keresik a vendégek a szobákat.
4: Tehát voltak éppen bármit elbírt volna a piac.
5: Bármennyit elbírt volna a piac, így van.
4: Milyen érdekes ez. Mert hogy ugye látjuk a jegyárakat is, meg látjuk azt is, hogy feketén mondjuk egy Barcelona-Real Madrid meccsre 1,5 millió forint volt egy darab jegy, aztán az utolsó pillanatban már 5 milliót is adtak.
5: Érde. Igen, de hát szóval már most a foci VB döntőre 2,5 millió a legolcsóbb.
4: Hogy a sportrajongó az voltak éppen, hogyha megőrült, akkor bármilyen árat kifizet érte, de a szállásra sajnálja, mert az más.
5: Igen, de hát aludni meg valahol kell, úgyhogy ilyen szempontból ezt is előbb-utóbb kifizetik. Azért én azt gondolom, hogy vannak itt olyan elvadult árak, főleg magánszálláshelyeken, ahol már láttam, hogy 3 millió forintot is kérnek egy éjszakára, azért abban szkeptikus vagyok, hogy azt is ki fogják a végén fizetni, de a felét biztos, hogy ki fogják fizetni.
4: Kemény. Milyen helyzetben van a turizmus a kormányváltás pillanatában?
5: Én azt gondolom, hogy a turizmus egy izgalmas és átlagos, de izgalmas helyzetben van. Ugye nagyon nagy változások vannak a világban, nagy változások vannak az országban is. Ugye nagyon érdekes a turizmus szempontjából, hogy mi történik majd akár a kerozinárával, mennyire lehet majd repülni, hogy fognak felmenni az üzemanyag árak, vagy nem mennek fel, mi lesz a nyári foglaltsággal. Nagyon izgalmas kérdés az nekünk, főleg azoknak a budapesti szállodásoknak, ugye itt ez egy exportágazat ilyen szempontból, hiszen a vendégek 90-95%-a külföldi, hogy ez a nagyon erős euróval mi fog történni. Ugye jelen pillanatban mi nagyjából minden egyes euró bevétel után 10% profitot bukunk el, de hát mindennek van egy ára, ezzel tisztában vagyunk. De összességében ez is érdekes lesz a nyári foglalásokkal kapcsolatban, hogy a magyar vendégek vajon itthoni szolgáltatásokat fognak igénybe venni, vagy esetleg az erős forint mellett elmennek külföldre. Tehát sok ilyen kérdés vetül fel. Összességében azért egyébként bizakodóak vagyunk, hogy reméljük, hogy egy jó szezon fogunk tudni zárni.
4: A magyar turizmus szervezeti felépítését az ellenzék rendszeresen kritizálta, mondván, hogy az Orbán családhoz köthető annak a vezetése. Ez mennyire volt helytálló, és mennyire igaz ez ma, most itt a választás után egy hónappal?
5: Nézze, én összességében soha életemben nem szeretek a múlttal foglalkozni, annyit szeretnék rá mondani, hogy igen, voltak ráhatások, de ha csak azokat a részeket nézzük, amikor lehet látni, hogy bizonyos támogatások milyen körökhöz kerültek, biztos, hogy ott is lehet összefüggéseket találni, de szerintem ma az a kérdés, hogy hogyan megyünk tovább. És én azt gondolom, hogy ebből a fő tanulság az, hogy az államnak az a feladata, hogy egy olyan versenyhelyzetet teremtsen a turizmus résztvevői számára, ahol mindenki azonos eséllyel indul el. Mert szerintem az elmúlt években talán a legnagyobb problémának azt lehet felvetni, hogy nem egyenlő eséllyel indultak a különböző vállalkozások, és ez versenytorzító hatással volt, akár a szállodaiparra, a vendéglátásra, a rendezvényiparra, hiszen láttuk, hogy mik történtek benne. Én szerintem az államnak most az a feladata, hogy mindenkit oda tudjon állítani a rajtvonalra, és mindenkinek ugyanazt a távolságot kelljen lefutni, és akkor az fog nyerni, aki gyorsabb.
4: Ez milyen rendszereket kell most lebontani, milyen szervezetet kell átalakítani, hogyan képzeljük ezt a folyamatot el?
5: Hát ugye előbb-utóbb ki fog derülni, gondolom, a napokba, hogy a turizmusnak milyen képviselete lesz, ugye még pontosan most se tudjuk, mi azt látjuk egyelőre, hogy nagyobb valószínűséggel talán a gazdasági tártához, kapitányminiszter úrhoz fogunk tartozni, hogy ez egy államtitkárság lesz, vagy helyettes államtitkárság lesz, vagy esetleg a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a legmagasabb szervezete a turizmusnak jelenleg valamilyen formában megmarad, és nála lesz a jogalkotási része is. Egy biztos, hogy az összes szabályozást újra kell gondolni, meg kell nézni, hogy turizmus törvény tekintetében milyen teendőink vannak, hogy lehet azokat a szabályozásokat megtenni, akár a vendéglátóipart nézve, akár a szállodaipart, akár az utazásirodákat, idegenvezetőket, tehát az engedélyek kiadásától kezdve, önkormányzatoktól, meg kell nézni folyamatában, hogy min kell változtatni. A dolog egyébként sokkal bonyolultabbnak hangzik, most így elsőre, mint amilyen a valóságban, hiszen csak vissza kell térni olyan szintre, amikor még olyan állapotok voltak, hogy nagyjából mindenki egyformán tudott versenyezni. Szerintem azért a következő hosszú hónapoknak ez lesz a fő munkája, és a piac el fogja tudni dönteni, hiszen a mindenkori kormánynak ezen kívül csak annyi lenne már a feladata, hogy az infrastruktúra bővítéssel, akár olyanokkal, hogy ilyen rendezvényeket, mint a BL döntő vagy koncertek tudjon támogatni, hiszen ennek rendkívül magas adóbevétele van, és külön extra profitot termel, ahogy az elején beszéltük, és abból nagyobb adóbevétele van a városnak, az országnak is. De összességében, ha egy jó országot csinálnak, az a turistának is jó.
4: Az, hogy az elmúlt időszakban ki milyen támogatást kapott, az elfette azt, hogy ki mennyire piacképes, vagy alapvetően nem ezzel volt a baj, és nem is ezzel lesz a probléma?
5: De elfette. Hát értelemszerűen, ha valakinek csak 100 méteren 20 métert kell futni, akkor ha viszonylag lassan kezd el azon a 20 méteren elindulni, olyan nagy a különbség, hogy akkor se lehet utolérni. Igen, sok helyen, főleg a vidéki turizmus tekintetében elfette.
4: Ez biztos, akkor most hogy... baj lehet?
5: Én azt gondolom, hogy majd vissza fog állni a normális rendszer. Szerintem az államnak nem lehet az a feladata, hogy vállalkozásokat direktbe támogasson. Nincs rá szükség. Tehát nem kell szállodát építeni az államnak, nem kell éttermekhez pénzt adnia, nem kell rendezvény direktbe pénzt adni. A lehetőségeket kell megteremteni, amivel majd a vállalkozók élni fognak.
4: Ugyanakkor meg az is látszott, hogy a turizmus és a vendéglátóipar is fontos volt az előző kormánynak. Tehát olyan intézkedések sora született meg, ami azt a célt szolgálta, hogy könnyebb legyen az ebben dolgozók számára az élet. Ezeket meg kellene tartani, vagy ez megint piactorzító hatású volt?
5: Nem, hát azért ugye azt meg kell hagyni, hogy a magyar GDP-nek, ugye megoszlanak mindig a vélemények, nagyjából 12-13%-át adja a turizmus, ami azért egy elég komoly hozzáadott érték, plusz közel azért 400 ezer ember dolgozik a turisztikai ágazatba, tehát elég sok munkavállalót vonz be a szakma, és ez minden szint, tehát a 8 általánost végzettől a diplomásig, tehát egy elég széles spektrumot tud lefedni a turizmus. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos része lesz az új kormány működésének is, hiszen kapitány miniszter úr is már kijelentette, és hát ilyen szempontból is szerencsések vagyunk egy picit, mert a három legnagyobb közjogi méltóságból azért az egyiket a mi szakmánt adta most Forsthoffer Ágnest, ugye, aki alapvetően amellett, hogy most az országgyűlés elnöke, ő szállodás volt, tehát hogy látszik, hogy beszélnek róla, hogy fontos, és mi azt gondoljuk, hogy megfelelő súllyal és a megfelelő polcon szerepelhet majd a turizmus. Egy biztos, hogy nem csak állami, de önkormányzati szinteken is változásokat kell hozni, mert azok nem működnek például, hogy ha csak az Airbnb szabályozást nézzük, ha az utca egyik oldalán valamit lehet működtetni, a másik oldalán nem lehet, ez nem működik egy normál piacgazdaságban.
4: Fresh Tamás, köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egonnal adását látják, ahol most egy közös régi ismerősünk, a vendégünk Réz András esztét, akivel megbeszéljük a hatalom esztétikáját, meg azt, hogy változik körülöttünk a világ. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
3: Alihosszasz.
2: Szóval, hogy változik körülöttünk rendesen ez most, és hát csomó olyan dolog felszínre kerül, amiről beszéltünk, sejtettük, gondoltuk, de nem láttuk. Például ugye a budai várbeli épületeket nagy előszeretettel mutatja meg belülről Magyar Péter, ezek kiváltságok voltak, hogy valaki ezt közelről látta.
3: De figyelj, te most olyan vagy, mint Szilveszter Stallone az Oscar című filmben.
2: Ez nem hangzik rosszul. Az,
3: tudtam, de nem sejtettem.
2: Ennyi. Igen. Hát ennyi. De ezzel szerintem itt nagyon sok dologgal kapcsolatban, és még egy csomó dologgal kapcsolatban, amit egyelőre nem is igen. Látunk. Pontosan így fogunk érezni. Stallone jó analogia, de most azért, ha elengedjük, te mit gondolsz például arról, amit a várban láttunk? Az egy kivagyi, rongyrázó, ízléstelen, gusztustalan pénztúrás, vagy az épület és a környezethez illő és méltó látványosság?
3: Kérdésed jogos, mert hogy én 10 évig éltem a várban, idejében elköltöztünk. Tehát ezt nem kellett elszenvednünk. Hogy ez esztétikai kérdése, azt nem tudom. Ugyanis én egyszerűen azt láttam, hogy iszonyatos mennyiségű betont, acélt, üveget kellett felhasználni ahhoz, hogy ki lehessen belőle venni a közpénzt. A következő kérdés az, hogy ha már ez egy kifizető hely a rezsim kegyeltjeinek, meg partnereinek, meg üzletfeleinek, miért nem fordult meg a fejükben, hogy valami más szülessen?
2: Mert hogy jó, értelmes.
3: Hát ezért szép. A pénzért.
2: De ez nem az. Ugye nyilván azzal az igényel születtek ezek meg, hogy ebben ne lehessen majd belekötni, hát ez szép, elegáns. Könyvtárszoba, szivarszoba, de figyelj, új terasz.
3: A hatalom megkérdőjelezhetetlen, ott kiköthetne bele?
2: Hát mondjuk a megrendelő. Nekem ez nem tetszik.
3: De figyelj, ha a hatalom a megrendelő, a hatalom bírálja el, hogy a végeredmény sikeres volt, te jól költötték el a pénzt, akkor mondhatsz, amit akarsz. 16 év, így telt el félreértés elség. Ez a mi időnk, a mi világunk, mi döntünk, a mi ízlésünk fog érvényesülni. A többiek meg, hát tetszettek volna győzni.
2: Ez milyen ízlés, amit látunk?
3: Vegyes. Ugye még gyerekkoromban falon azt mondták, hogy elegyes, mint a koldús szar. Ez lehet, hogy nem hangzik túl szalonképesen, de pontosan kifejezi, hogy itt nem az volt a szándék, hogy egyáltalán a 21. századot képezzék le. Az egyik, az kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy a 19. századot valahogy átmentse, a másik meg azt mondja, hogy nem fogunk átmenteni semmit, ez maga a 19. század úgy, ahogy vagyunk, átmentse, a másik meg azt mondja, hogy nem fogunk átmenteni.

0: De a Budai Vár, amikor ott éltünk, akkor még egy furcsa kis falu volt. Ez most tudom, hülyén hangzik, de ha nem mentünk le a várdombról, akkor ott éldegéltünk, köszöntünk egymásnak, tudtuk, hogy mi a neve a szomszéd kutyájának, és a jeles színművész, amikor az aprócska gyerekünket sétáltattuk, mindig megkérdezte, hogy és akkor Anna hogy van? Ezért mondom, hogy falu. Volt egy kis patyolat, volt egy kis bank, volt egy közért. Hát igen, picit romos volt. Picit érzékeltük, hogy vizesedik. Önkormányzati lakások. Az önkormányzatnak túl sok pénze nem volt arra, hogy felújítsa. Ja, de ott emberek éltek, lakók. Na most ezek a döntések, amelyekről most beszélünk, azért meglehetősen furcsák, mert egy, ha a kormányzati negyedet hozol létre, akkor előbb-utóbb...
1: Eltűnik a lakosság.
0: Hát igen. Akkor már nincs falu, viszont ezeket az ingatlanokat nyugodtan felajánlhatod. Úristen, kinek is ajánlhatnánk fel? Kik fognak ide beköltözni? Nem. Kik fognak itt ingatlannal rendelkezni? Így aztán a vár megszűnt, mint igazi lakóövezet. Még van ismerős barát, aki ott lakik, de ez egy másfajta világ lett.
1: Viszont most azon töpreng nyilván sok mindenki, akinek ez dolga lesz, hogy mit kezdjen ezekkel az épületekkel. Magyar Péter kijelentette, hogy ő nem költözik be a Karmelitába, és hát ott azért épült sok minden, aminek ilyen módon a funkciója megváltozik, vagy még el sem nyerte a funkcióját, és már is kiürül. Oda iskolákat vinnél, hogy legyen élet a várban? Vagy múzeumokat vinnél? Vagy mire valók ezek így?
0: De figyelj, engem kérdezel?
1: Téged.
0: Őket kellett volna megkérdezni akkor, amikor belefogtak ebbe a projektbe, hogy mi lesz ezzel? Fenntartható-e? Most nem ilyen zöld értelemben fenntartható, hanem egy világos analógiával éljünk. Mert ugye a stadionnak pontosan ugyanezzel a szándékkal épültek fel, meg mindenféle emlékművek, meg egyebek. Ezek addig voltak hasznosak, amíg épültek. Mert hogy addig kifizető helyként működtek. Abban a pillanatban, amikor befejezték őket, használni kellett volna.
1: Na de akkor ott is tartunk, amit én felvezettem, hogy beszéljünk róla, a hatalom esztétikája.
0: Igen. Hogy kell-e, hogy legyen?
1: Hát nem kellene? Hát dehogy nem.
0: Nem biztos.
1: De ha az az esztétika csak, hogy a bankszámlánkat nézegetjük, és azt szépnek látjuk, az de elég kevés.
0: Nem biztos, hogy a hatalomnak kell, hogy legyen ízlése.
1: Nem?
0: Nem.
1: De hát a hatalom teremt is. Ha nem akarod, akkor is előbb-utóbb, mert hatalom vágya lesz rá, hogy valami nyomot hagyja.
0: Jó, de most egy olyan kérdésről beszélgetünk, és ez abszolút nem pénzkérdés. Tehát nem is szeretném beárazni. Amit nevezzünk kultúrpolitikának az egyszerűség kedvéért. Ez arról szól, hogy vannak a források, vannak a kifizetőhelyek, az elmúlt másfél évtizedben más se volt. Mi van akkor, hogyha azt mondod, hogy a kultúrpolitika azt jelenti, hogy szabadságot adok azoknak a mindenféle artistáknak, tervezőknek, alkalmazott művészeknek, filmeseknek, egyebeknek, akik megpróbálnak valamiképpen saját korukra, meg a saját közönségükre reagálni. Nem azért vannak, nem azért tartjuk őket. De az egy teljesen más helyzet, amikor azt mondod, hogy a kultúrpolitika azt jelenti, hogy mit vár el a hatalom tőlük. Ez nagyjából azt jelenti, hogy leváltjuk a népet. Mert hogy a művész, bármilyen meglepő, beszélő viszonyban van a közönségével. Oké, van, aki azt mondja, hogy egymilliós nézettségű film, sok emberrel beszélgetünk, és van, aki azt mondja, hogy én kortárs galériában beszélgetek, azzal a néhány száz emberrel, aki oda betévet, de ő tudja, hogy kivel akar beszélgetni, kinek csinálja ezt az egészet. Az egyik azt mondja, hogy legyen siker, legyen nézőszám, verjék szét a pénztárat. A másik azt mondja, hogy oké, mi vagyunk a kifinomultak világa, nem is biztos, hogy ezen a körön túlra merészkednénk, mert ez az újító, a szokatlan, a meglepő, a friss.
1: Úgysem érti a tömeg.
0: Igen.
1: Aki érti, az itt lesz velünk.
0: De figyelj, igen. A kultúrpolitika ilyenkor azt a kérdést kell, hogy föltegye.
1: De ez,
0: hogy...
1: amiről te beszélsz, kultúrpolitika, hogy beleavatkozik, ezt láttuk, az egy kicsit átnevelő.

0: Gábor jellegű. Hogy tehát nyomjuk, ezt támogatjuk, erre adunk pénzt, az összes többi valahogy éljen meg. És az volt a csodálatos az elmúlt időszakban, hogy kiderült, hogy az összes többi valahogy szörnyen, nagyon nehezen, méltatlanul, de megél, mert megy utána a közönség.
1: Hát, amit mondasz, az azért érdekes, mert azon rágultam folyamatosan, hogy én leúsztam 3,5 évet még a Sötét Kommunista Filmfőigazgatóságon osztályvezetőként. És nem fogok nosztalgiázni, mert félreértés leesek egy adott pontot. Azt mondtam a főnökömnek, hogy és akkor ne haragudj, elsőjétől én nem jövök be. És ott véget ért a mi kapcsolatunk. De az egy érdekes rendszer volt, és érdemes felidézni, még ha nem is kellene pontosan kopírozni. Ez az a korszak volt, amikor stúdiók voltak. Maradjunk a játékfilmnél, hogy mindenki számára világos legyen. A stúdiók, volt belőlük 4, az 5. sajnálatos módon felszántották, beszántották. 4 stúdió úgy működött, hogy volt minden évre költségvetése. És ez volt a szabály, úgy durván, hogy évente 4 egész estés játékfilmet kell gyártaniuk. Be kellett küldeni a forgatókönyveket, azért tudom, mert oda került a kezembe, amiben nem pofázhatott bele a minisztériumi ember. A lényeg ugyanis az volt, hogy a stúdióban olyanok ülnek, akikhez értenek.
0: És vállalják a felelősséget.
1: Hát ez volt a dolog lényege, hogy amikor jött a filmelfogadás, akkor nem arról szólt a történet, hogy édes főigazgató úr, hát ezt tetszett rendelni, hanem az mi döntöttünk, sajnálom, ha nem tetszik, örülök, ha tetszik. Ezek néha nagyon érdekes beszélgetések voltak, mert hogy a stúdiók bizonyos értelemben véve versenyeztek egymással. Ez is egy érdekes helyzet, erről már leszoktunk. Ja, meg volt egy másik nagy előnye. Jó, elnézést, nem akarok tippeket adni, nem vagyok döntéshozó, és nem is akarok bejelentkezni.
0: De azért csak mond.
1: A dolognak az volt a lényege, hogy mivel a stúdió tudta, hogy minden évben nagyjából ennyit kap, esetleg valamivel többet, lehetett tervezni. Mert a filmcsinálás például egy olyasfajta meló, hát figyelj, ha egy játékfilm 2-3 év alatt készül el, az normális. Ötlet, szinopszis, forgatókönyv, megbeszéljük. Hát, még egy kicsit dolgozni kellene rajta. Gyártás előkészítés. Macera. A lényeg az, hogy ők tudtak tervezni, és ha valaki jött, hogy kéne egy filmet csinálnom, azt mondták, hogy nagyon sajnáljuk, de a jövő évre meg az azután következőre már elfogyott a pénz, de kezd el tervezni úgy, hogy 3 év múlva a te filmed lesz a soros.
0: Meg úgy emlékszem, hogy meg voltak a rendezőik ezeknek a stúdióknak. Olyan. Tehát, hogy az úgy el volt osztva nagyjából, hogy a piacon, akik rendezők vannak, hova tartoznak, lazában vagy kötöttebben.
1: De ez annyira laza volt, hogyha az egyik rendezőnek azt mondta a stúdió, hogy te figyelj, ez most nem aktuális, akkor fogta a matyót, átment a másik stúdióhoz, és megkérdezte, hogy nem érdekel-e benneteket. Ja, és a stúdióvezetők elég érdekes sávok voltak, mert értettek a filmhez, dramaturgok voltak a csapatban, tehát a forgatókönyv az nem ilyen volt, hogy majd valami személytelen izé eldönti, hanem ők házon belül vitatkoztak, marakodtak, és a végén jutottak valamire.
0: Ezzel azt mondod, hogy ezt a központosítást ebben is, és hogy általában is a kultúrában el kéne felejteni?
1: Büdös francba,
0: meg kéne teremteni azokat a platformokat, ahol lehet versenyezni, és átlátható a költségvetés?
1: Na most itt állati érdekes dolog történt, mert de ez valójában már 90 óta tart, ez az elképesztő kupleráj. Ez a mindent mindennel összemostak. Ja, hogy van egy minisztérium, na de akkor mi a dolga a minisztériumnak? Hát a minisztérium majd kiszervezi az ügyet, aztán semmi köze hozzá. Igen, de akkor ki fogja számon kérni? Ez az, amiről dumáltunk. Létrehozol egy szervezetet, amelyik saját kebelén belül dönt, hogy hogyan, miként, ahhoz semmi között, majd a végén jelenti, hogy sikeresen végrehajtotta a feladatait, te meg bólintasz egyet, hogy oké. Előtte nem kellett volna megkérdezni, de ember, mégis kinek, miért, hogyan, mi célból? Szóval itt iszonyatos forrásokat emésztettetek föl, és most nem csak pénzről van szó, emberekről. Ha egy embert egy ócska silány moziba dobsz be, hogy itt dolgozzatok rajta hónapokig vagy évekig, akkor ti nem csak a pénzt veszítettétek el, kedves elvtársak, hanem ennek az embernek a tudását, a hozzáértését, a rokon szemvét, az elkötelezettségét is.
0: Vannak rendezők, akik 10 éve nem rendeznek, miközben korábban sikeres filmeket készítettek, vagy a szakma által megbecsült filmeket. De, és nem jutnak hozzá, mert nem jutnak forráshoz.
1: De figyelj, megint a pénzről beszélsz.
0: Én most arról beszélek, hogy az ő tehetségük az úgy veszett el.
1: Igen.
0: Én arról beszélek.
1: Na, erről van
0: hogy
1: szó.
0: 10 éve nem készít filmet, lehet, hogy élete legproduktívabb 10 évében ücsörgött otthon és reménykedett.
1: Na, ez már rendben van. Tehát az, hogy...
0: Hát a lehetőség, amit megadsz, igen, vagy nem.
1: De például, ha belegondolsz, hogy a független filmek az elmúlt években, mégis csak elértek valamit.
0: Hát erre utaltam, hogy lehet, hogy átnevelés zajlott volna, de azért a független filmek megmutatták azt is, hogy másra is kíváncsi a közönség, sőt, nagyon is. Oké, nem voltak ideológiai filmek, oké, nem voltak művészfilmek, nem voltak alapvetően zsáner filmek sem sok esetben, hanem egy ilyen micsoda volt. De közben meg dőlt a nép, mert jól érezte magát a moziban.
1: Na most a dől a nép azért egy ilyen zűrös...
0: 1 millió? Hát azért az nézettség.
1: Az teljesen rendben van, de ha belegondolsz, hogy 2024-es évet, igen, lényegében 2 magyar egész estés játékfilm mentette meg, mert a dőlt a nép, na jó, ezzel átlépünk egy másik zónába, mert hogy a mozik nincsenek túl jó állapotban. Tehát a nézettség halványan ereszkedik. Ez nem csak a mozik bűne, félreértésnenség, ha nincsenek filmek, miért mennénk moziban? A marketing ezt nem tudja megoldani. Pár évvel ezelőtt egy matekos csapat készített egy fura képletet, amelyik arról szólt, hogy hogyan jutsz el odáig, amcsika srácol, hogy az első hétvégén parádés legyen az eredményed. Zseniális. Az online tér, ezt mondom, azt mondom, csak pénzkérdés. Aztán elkezdték használni, ez ugye azt jelentette volna, hogy minden film sikeres lesz. De egy szörnyű dolog történt, mert amikor megkérdezték tőlük, hogy és mi lesz a következő héten, sajnos azt nem tudjuk megmondani, mert addigra az emberek megnézik a filmet.
0: Hát igen, az
1: ha
0: néha
1: film rossz,
0: hát igen.
1: Nagyon sajnáljuk, akkor megbukott. Na, ez csak azért hoztam föl itt példának, hogy világos legyen, hogy a magyar filmek, független és támogatott magyar filmek együtt, talán azért lettek sikeresek, mert mi úgy gondoltuk, hogy közünk van ezekhez a filmekhez. És ezek a filmek, valójában a futni mentem is, ahogyan tudnék nélkül, élni nélküled volt a nagy kasszat csináló. Az azért volt fontos, mert mintha egyébként meg magasul tojnának arra, hogy a néző jelen van ebben a történetben. Most, ha nagyon durván akarok fogalmazni, itt van 3 terület ennek a filmes akármit csodának. Az egyik ugye maga a produkció. A másik az, hogy hogyan juttatod el a nézőhöz, a harmadik pedig maga a néző, a befogadó. Nos, normális körülmények között ez úgy zajlik, hogy van valamilyen képed a nézőről, a befogadóról. Különben is ő fizeti azt a bizonyos támogatást, meg ő veszi meg a mozi jegyet. Ha van képed róla, akkor az a feladatod, hogy ennek szellemében hoz létre olyan tartalmat, üzenetet, akármit, mozgóképet, ami képes találkozni vele, ha nem is 1 milliós nézőszámban, de találkozik a nézőivel, és van a közszer zóna, amelyik rohadtul nehéz, és erről, hát basszus, 36 éve nem sikerült normálisan beszélgetni, hogy eljut egyáltalán a nézőkhöz, milyen csatornáink vannak, hogy oké, elkészítetted a filmet, pénz, emberi munka, kreativitás, minden van benne, elérje a nézőket.
0: Hát most a közösségi média, ezen én úgy látom, de megint leginkább a független filmek mutatják meg azt, hogy ez egy valódi út, hogy sokat tud segíteni az alkotóknak.
1: Például, vagy igen, mondom, vagy nem.
0: Például nézd meg, hogy messze nem volt még meg Lovas Rozék filmje a moziban, amikor már lehetett tudni, hogy egy ilyen nagyon kemény, nagyon pszichós, szinte thrilleres hangvételű magyar film készül, és kerül ki, tehát várta a közönség, hogy mikor jön ez a film. Ez fel volt építve, ez a kampány. És ügyesen a főszereplőkön keresztül volt felépítve.
1: Ez egy abszolút helyén való dolog volt, de a következőkre kell gondolnod. A kínálat az online világban, digitáliában elképesztő méretű. Hogyan válogatsz? Eleve a mozik is bajban vannak, nem tudom, megfigyelted-e, hogy az utóbbi években a mozik kínálat elég rendesen eltolódott. Nem tud ellenállni annak a nyomásnak, amelyet a streaming platformok gyakorolnak rá. Tehát másképp nézed a filmeket, másképp látsz, másképp hallod a hangjait egy mozgóképnek. És az eltolódás, az például nagyon érdekes, koncertfilmek, zenészfilmek,
0: igen,
1: sportfilmek. Na de ember, akkor most a koncertet és a meccset fogjuk helyettesíteni? Az F1, a Forma 1-es világát felidéző film, hát maradjunk abban, hogy nem halhatatlan műremek. Emellett magas volt a nézettsége. Ja, ki utca Forma 1-ese? Nem.
0: Belelátsz abba, hogy mi történik a háttérben? Nem.
1: Wow, a rohadt életben.
0: A varázslatot mutatta meg, igen, úgy, ahogy megmutatta.
1: Igen, jön a jeles énekes, énekesnő, együttes akárki, és ott a moziban a hatalmas vászon, már-már olyan, mintha ott lennél a nem tudom, ilyen stadionban, dómban, akármicsodában, akkor lehet, hogy leszokóban vagyunk a hagyományosan értelmezett filmekről, amelyek ilyen bonyolult történeteket és emberi viszonylatokat mesélnek. Igen.
0: Viszont könnyen. Durván rászokóban vagyunk a streamingre.
1: Így van.
0: És a sorozatokra.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy és ráadásul nagyon furcsa módon a sorozatnak az a lényege, hogy egy nap alatt néz meg 10 részt. Uh-huh. Ezt egy csomó ismerősömtől hallom.
1: Binge-watching.
0: Hát ennyi. És mert hogy ez így van, tehát valójában megnézzünk egy 5-2 órás filmből álló hatalmas maratont. Mert hogy hát ennyi erővel beülhetnénk a moziba reggeltől estig is. De arra nem vagyunk kíváncsiak, mert az nem vonz úgy be.
1: Hát nagyon fura dolog, mert a moziba el kell menni. A mozi az egy esemény.
0: Na jó, de otthon meg nem kapok az asszonytól mindig popcornt. Nachoszról nem is beszélve.
1: De figyelj, ez megint csak nem pénzkérdés. Amikor valaki azt mondja, hogy egy moziba megyünk, akkor ő jegyet vált a többi nézőre is. Igen. Tehát, hogy ott legyen velük egy térben, hogy együtt nevessenek, együtt hatódjanak meg.
0: Igen, de ez ugye, most, ahogy te ezt mondtad, szerintem a kedves nézők fejében is hirtelen egy negatív kontextusban jelent meg, miközben, hogy a többi néző is, hát ott mocorognak, zizegnek, zörögnek, hallom, hogy eszi a chipset, de például a vígjátékot egyedül nézni, annál lelombozóbb a világon nincs. Tehát vígjátékot tömegben nézünk, mert végig röhögjük a legrosszabb poénokat is.
1: De figyelj, ezek azért a chips, a nachos, a izé meg a mifene, ott vannak, és ezért esemény. Amikor elmegy a meccsre, bocsánat, hát de ezek az emberek ott nem feltétlenül nagyon jól nevelt népek. Csúnyákat kiabálnak, közben esznek, meg hagyjuk a fenébe, kikérem magamnak, fertelen. Hát ember, a meccsnek ez a lényege.
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy emberek nem feltétlenül illendően, de ott vannak a reakciójuk, a hangjuk,
0: közösség,
1: a jelenlétük. Na most a mozi kezd ebbe az irányba eltolódni, hogy amikor én is moziba megyek, jó, hát egy csomó mindent meg lehet nézni online. Kérlek, a filmklub filmeket máshol úgy se látom, online készülök. De a mozi, az arról szól, hogy emberek, egy ismerős, összefutunk, lötyögünk, kifelé jövet, megbeszéljük a filmet. Na most ez egy másfajta kultúra, nem lennék boldog, hogyha ezt leváltanánk úgy, ahogy van, de látod, például ez is egy nagyon fontos kérdés. Lehet, hogy rossz a fogalmazásom, szóval, hogy mire optimalizálsz egy filmet? Az optimalizálást az úgy kell értelmezni, hogy arra a marha nagy vászorra, a te édes, népes közönségedre,
0: vagy a telefonra,
1: televízióra, vagy az okos telefonot kijelzőjére.
0: Bárhol megnézem, tudod, ülök a vonaton és nézem, persze.
1: Jó, de...
0: De ez a te döntésed neked? Is. Hát hogyne, ez az alkotói döntés.
1: Alkotói döntés?
0: Ma már igen.
1: Ezért meséltem neked a stúdiókról.
0: Ma már igen.
1: Az egykori stúdiókról, hogy feltehetőleg az közösen kell megdumálni, hogy ember, mi a jövője a filmednek? Hol van a helye? És ezért sajnálkoztam, amikor a Magyar Televízió úgy, ahogy van, elfelejtette a drámai műveket, mert hogy annó volt egy ilyen fura gondolkodás, hogy oké, mozifilmnek nem biztos, de mi van, hogyha egy tévéfilmben gondolkodunk? Kicsit szerény a kivitel, de amúgy alkotói lehetőség.
0: És félreértés több néző, mert akkor még több néző volt.
1: Hát persze.
0: Ugye ma azért az egy érdekes kérdés lett fel, és hogyha itt most erre elkanyarodunk, akkor akár a közszolgálati televíziózás jövőjéről is beszélgethetünk pár mondatot, hogy ami hajdanában evidens volt, mi a dolga a televíziónak, drámákat közvetít, tévéjátékokat készít, igen, és így tovább, és így tovább. Ezeknek a súlya, funkciója vajon megvan-e ma még?
1: Fogalmunk sincs, mert eltűntek.
0: Eltűntek, de megnéznének-e az emberek egy tévéjátékot ma?
1: Na, mondok egy fura példát.
0: Miközben elképesztő a kínálat.
1: Ugye voltak, vannak nekem ilyen kedves csatornáim, én egyébként keveset televíziózok. Talán 2000-ben indult el a Filmmúzeum, ha még emlékszel.
0: Hogyne.
1: Volt egy ilyen csatorna, amelyeken abszolút üdítő dolog volt. Úristen, akkor a magyar filmtörténet izgalmas darabjai, néha bekerült valami a televízió archívumából. Aztán egy bő évtized múltán megszűnt. Most van egy magyar mozi. A magyar mozi hasonlóképpen azt mondja, hogy túrjuk fel az archívumot. A filmarchívumot, a tévéarchívumot. Ja, és mint kiterült, elég sokan nézik.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Igen, de ebben van egy nagy adag nosztalgia is. Ha ma készítesz egy tévéjátékot, van-e benne olyan érzésed, hogy jé, újra? Vagy azt látnád, hogy hát mai de, színészekkel itt van valami, érdekel vagy nem?
3: Lehet, hogy egyszerűen arra gondoltak, hogy ezek ilyen rendesen elmesélt történetek. És ez még a sorozatokra is
2: visszahoznád?
3: Igaz.
2: Egy közszolgálati televízióban a tévéfilmgyártást? Hát vagy a tévéjátékgyártást?
3: Lehet, hogy
2: egy különös műfaj volt.
3: A filmgyártást és a tévégyártást többé nem választanám el egymástól, sőt...
2: Már tévéjátékgyártást.
3: Tévéfilmgyártást, hanem azt mondanám, hogy jöjjenek létre stúdiók, és ezek a stúdiók gondolkodjanak azon, hogy jó, most megcélozzuk a mozikat, tudomásul véve, hogy a mozik nem tudnak végtelen számú filmet befogadni, megcélozzuk a különféle televíziós csatornákat, vagy megcélozzuk az online felületeket, mert szeretnénk helyet adni olyan fiataloknak, pályakezdőknek, akik lehet, hogy már eddig is forgattak a telefonjukkal, vagy akárhogyan, de tele vannak ötlettel, új gondolattal. Tehát a mozgóképet, mint olyat, nem szedném szét többi ilyen elemekre, hogy van a mozi, ugye a rangos felsőház, aztán van a televízió, amelyik azért még mindig mutatós, de ez, és aztán vannak ugye az ilyen youtuberek, meg mifelé. Mi lenne, hogyha olyan stúdiók működnének, amelyek azt mondják, hogy összegyűjtjük a kreatív embereket.
2: Honnan lesz erre piacképes kereslet? Csak az állami forrásokból?
3: Nem feltétlenül. Mi van akkor, hogyha ezeknek a stúdióknak az élén, ugye andó, ezek többnyire ilyen stúdióvezető típusú emberek voltak. Mi van, hogyha producerek kezébe kerülne? Akik rögtön elkezdenek tájékozódni, hogy fölveszi a streaming, kívánja a műsorszóró televízió ebből kivenni a részét, valamilyen módon hozzájárul-e. Ja, és közben az is rágódhatna, hogy hú, a fenébe mi lenne, hogyha egy kis fesztiválfilmen is bepróbálkozna. Ez egy tök normális állapot lenne, hogy többé ne úgy gondolkodj, hogy te be vagy zárva egy adott világba, a mozi, a tévé, a streaming, a nem tudom micsoda. Mozzulj ki, gondolj bele, hogy a skandinávok.
2: Amit tettek a krimiértással?
3: Rövid idő alatt. A skandináv krimi meghódította a világot. A skandináv filmesek, hát inkább rétegfilmesek, tehát nem ők azok, akik ilyen nagy franchise, lövöldözős, űrmissziós filmeket csinálnak. Ebben a pillanatban, ha fölmegy valamelyik streaming platformra, te jó Isten, Hát ez is valami skandináv cucc. Hú! És ezek
2: és nagyon jó minőségű cuccok.
3: Mert megtanulták, hogy hogyan lehet ezeket fölépíteni. Ja, bennük ráadásul ott van az, hogy nem feltétlenül sztárokra épül ez az egész.
2: Hát a helyi sztárokra jó esetben.
3: Ócsó.
2: Igen. Igen.
3: Tehát nem az bizsereg bennük, hogy majd jól megmutatjuk, hanem az, hogy érdekes új történeteket, fura lélektani helyzeteket mutatnak meg.
2: Az, amit felvetettél, a stúdiók visszaalapítása és egy stúdiórendszerben működő filmes világ, ez valakivel már tárgyalt ötleted, vagy
3: még
2: valójában...
3: Tárgyal, neki nevek egy bejelentkező hülyeske.
2: Hát de lehet, hogy valakinek elmondtad, és azt mondták,
3: neked
2: hogy...
3: mondom el.
2: András, hát gyere!
3: Hogy ezt menj be a fenébe. Jó. Nekem nincsenek ilyen ambíciói. Én csak egy film iránt nagyon elkötelezett sávó vagyok.
2: Okay.
3: Úgyhogy most neked azért mondtam el, mert jó, hát hozzám képest te fiatal vagy, de még emlékszel a sötét múltra, és hogy rágódjunk azon, hogy vannak ennek a sötét múltnak olyan elemei, amelyeket egy teljesen új formában érdemes lenne előhozni, és azt mondani, hogy legyen a filmek finanszírozása olyan, hogy tervezhető legyen a működés. Tehát ne egyes filmek játszanak, hanem mondasz, hogy ezek műhelyek. Amit mondtál, rohadt fontos volt, hogy a stúdióban ott van a rendező, hogy ott van a dramaturg, hogy ott vannak azok az emberek, akik képesek együtt gondolkodni.
2: Hát csapatokat alkottak Hajdanában. Ugye ez legendás, hát igen. Ebből következett az, hogy voltak olyan iskolák, ahol a rendező, az operatőr, a dramaturga, a film alapötletének szerzője, az egyként működött egy évtizeden át.
3: Hogyne, az egyik jeles filmrendezőt azzal gyalázták annak idején, hogy ott van persze a forgatás helyszínén, de bealszik. Mondom, hogy... Hát az első asszisztens, meg az operatőr, meg a többiek megcsinálják helyette a filmet. Mondta, akkor nem értem, hogy mi a gond.
2: Hát
3: ez az ember
2: film
3: fölállított egy olyan csapatot, amelyik önjáró, ismeri a stílusát, jól működik. Ember, hát bealszik, hát egy forgatás nagyon unalmas tud lenni olykor. Jó, viccelődtünk, de a dolognak tényleg az a lényege, hogy van egy csapatod. Hogy ott vannak-e azok az emberek, akikkel egyáltalán meg tudod vitatni, hogy mit szeretnétek létrehozni. Én még Bacsónál tanultam a Bacsó osztályban a filmírást, nem voltam én olyan baromi jó, nem is kerültem be a filmgyárba, de az, hogy ott beszélgettünk arról, hogy hogy lehet megoldani helyzeteket, ezt magányosan nem tudod megcsinálni. Ez a hofi helyzet, és ha többet fizetek, akkor sem, mert nem lesznek ott azok az emberek, akiknek az arcán tükröződik az én gondolatom.
2: Kanyarodjunk vissza a közszolgálati televízióhoz.
3: Ugye,
2: az önmagában kérdéses, hogy lesz-e kulturális lába önállóan. Most ugye van az M5 csatorna kinevezve ennek, és hát annak a sorsa lehetne például az, hogy ezeket a filmeket be tudja fogadni, és még számtalan dolgot. Például a színházak rögzítették az elmúlt évtizedben a televíziózás helyett az előadásokat, ott jogdíjat kell vásárolni, és ott a dráma be lehet mutatni. Tehát rengeteg lehetőség lenne. De mi lenne igazából a közszolgálati televízió dolga? Mert ezen azt hiszem, hogy elég keveset vitatkozunk, csak vágyunk valamire, hogy legyen már végre egy rendes közszolgálati tévé, de az milyen?
3: Nem tudom, csak kérdéseim vannak. Ugye nyilvánvaló, hogy az én válaszom az lenne egy közhelyese, hogy hát a honi kultúra ápolása és a magyar, ugye nem tudom mi, de egyáltalán nem biztos. Sőt, lehet, hogy a köztelevíziónak inkább olyannak kell lenni, amelyik elirányít ebben a kulturális bőségben. Lehet, hogy ez a jó válasz. Ja, de ezek a műsorok elfogytak, ahol arról beszélgettek, hogy mi van a színházban, milyen kiállításra érdemes menni, hogy milyen filmek vannak a moziban, és mire ügyeljünk, amikor könnyelmű a jegyet hát váltunk.
2: Ebből a klasszikus ugye a stúdió volt,
3: igen.
2: Ami 2000-es évek igen. Elején még prosperált, és aztán hirtelen vége lett.
3: Az még a 80-as évek elején indult el.
2: Így van, 80-ban.
3: Kereken.
2: És hát azóta voltak erre kísérletek. Ugye Tillának volt műsora a kereskedelmi televíziózásban, Tillának, ami ezt a célt szolgálta, és voltak olyanok, amelyek jól-rosszul, de megszűnt.
3: Igen, igen.
2: Biztos-e, hogy kell? És nem biztos-e az, hogy azt a fajta kulturális tartalmat, amiről beszéltünk, azt mutassa meg, és egyébként meg egy közszolgálati televízió a politikát mutassa meg a közélet összes ágával, bogával, viszonylag pártatlanul.
3: Ja, ezért mondom, hogy csak kérdéseim vannak. Hmm? Mert te azt mondod, hogy mutassa meg a politikát. Oké, de a hatalomipart? Az egymással marakodó pártokat és csoportokat, mi fenéket?
2: Hát ha a civilizációnk vagy... ez, akkor ezt tudja mutatni. Nem, az, biztos, esetben, az esetben, ha beszámol a napi ügyekről.
3: Figyelj, nem biztos, hogy ez a civilizáció. Most ebben élünk. Azt, hogy ki kinek az anyját emlegeti sűrűbben. De a közélet az valami más, és remélem, hogy ez a mostani fölhevült és izzó, és nem tudom én milyen, akármilyen átváltozik az, ne személyzeti kérdéseket tárgyaljunk folyamatosan, hogy alkalmas-e az arca és izé, összecsinálta magát, rettenetes, nézz ezt a pofát, meghízott, múmia, szörnyűséges az egész, hanem értem én, a beszélgetés arról szóljon, hogy van-e például az iskolának esélye arra, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni? Ez, tudom, így elsőre nagyon hülyé hangzik.
2: Nem. Szülőként hallgatva ezt nem hangzik hülyén.
3: De én a nagyobbik unokámmal erről sokat szoktam beszélgetni, hogy mi a helyzet, és akkor elmondja, hogy mi van a suliban, és akkor véghallgatom, és fölteszem a kérdést, hogy örülnék-e én, ha most kellene suliba járnom.
2: És akkoriban örültél?
3: Igen. Kapaszkodj meg.
2: Hm. És most mit válaszolsz?
3: A gimi a számomra ilyen abszolút meghatározó.
2: Ja, a gimi nekem is. A gimi már nekem is.
3: Abszolút meghatározó. De az általánosan se volt különösebb bajom, de a gimi az ilyen sorsfordító hely volt. Ja, nem volt minden tanár remek, és nem volt mindegyik zseniális. De meglepő módon nagy szabadsággal tanítottak.
2: Hova jártál?
3: A második Rákóczi Ferenc gimnázium.
2: Ugyanezt tudnám elmondani a Kölcseiről.
3: Na,
2: a Kölcse is voltam. De az egy kor volt, amikor azt hiszem, hogy nagyon furcsán néztük azokat a volt párt szekötő tanárunk, aki ráadásul a történelem tanárnak volt egy darabig. És nagyon furcsa volt, amit ő ott képviselt. És nem is értettük, ezt most miért? És közben jött a másik, aki azt mondta, hogy olvas Prustot. Mert lehet, hogy most nem érted, de olyan szókincsed lesz, hogy megőrülsz.
3: Na most akkor a válaszod az, hogy ettől lettünk ilyen hülyék?
2: Igen, vagy épp valószínűleg ez a válaszom, hogy ettől lettünk ilyen hülyék.
3: Vagy épp ellenkezőleg kaptunk egy lehetőséget arra, hogy sokféle nézetet ismerjünk
2: meg. Így van.
3: Megtanultuk leszűrni ezt a sok mindent. Tehát nem az történt, hogy megbolondultunk, hanem ez
2: nem volt
3: hát
2: egyforma.
3: Hát ő a pártitkár öcsém, hát akkor ez egy munkásőr vaz. A másik meg, tudod, ő annak idején még paptanár volt, de, és ez is szép, de még megtartották.
2: Igen.
3: Ja, hogy miért tartották? Mert bitang jó, mert ennél jobb matek tanár a világon nincs. Szóval ilyen halálfura világ, ránk volt bízva, hogy elemezzünk, értékeljünk, hogy eldöntsük, hogy kitől akarunk. Nem is, hogy kitől akarunk tanulni, hanem hogy kitől mit tanulunk. Na most ma egy olyan rendszerbe kerülnek a gyerekek, ahol oszposz ugyanazt tanulják, amit még én általánosban. Én már akkor is rohadtul untam.
2: Igen.
3: És amikor beszélgettem az unokámmal, mondom, hogy mi van, Toldi. Úristen, hány verszak? Jaj, oké, majd kikérdezze. Ugyanez a gyerek, szintén Arany Jánosnál tartunk, amikor a verszibárdokból kellett valamit megtanulni, akkor másfél nap alatt az egészet önként és dalolva tanulta meg.
2: Persze.
3: Ja, miért? Ne, bocs, a verszibárdok...
2: Az izgi.
3: Egy dráma.
2: Persze.
3: Izgalmas.
2: Persze.
3: Na most a cél az, hogy a Toldi tanulja, vagy hogy a nemzeti identitás Toldi Miklóson, mit tudom én, de ha a tanár azt látja, hogy jobban mennek a balladák, mert azok drámák, emberi helyzetek a gyerekek számára,
2: igen,
3: akkor tanítsa azt a rohadt életet.
2: Most ezt ígérik, és egyébként az jutott eszembe, hogy a közszolgálatiság az is lenne, hogy ezekről úgy beszélgessünk, hogy mi változik, vagy mit akarunk változtatni, vagy mit ígérnek most nekünk, hogy változzon meg, de merre változzon, hogy jó irányba változzon?
3: Na most, amit mondtál, az rohadtul fontos. Tehát a politizálást, hogyan kell értelmeznünk. Mert ha azt mondod, hogy a politizálás az a közéletiség, akkor nagyon tudnék bírni egy olyan televíziót, egy állami televíziót, amelyik azt mondja, vállalom a közéletiséget. Tehát magyarán ne a magasztalás, a minden szarozás, az ők tehetnek róla, hanem például beszélgessünk arról, hogy mekkora szabadságot kellene élvezni egy kórháznak, egy orvosnak, ahhoz, hogy ne fulladjon bele a saját
2: De ez
3: munkája.
2: Egyfajta szolgáltató közszolgálatiság. Mert hogy információt ad és vár is tőled információt.
3: Pontosan. Na, ezért mondom, hogy nincs válaszom, kérdéseim vannak. Mert én egy ilyen szolgáltató televíziót abszolút hasznosnak fogadnék el, és azt mondanám, hogy oké, dumáljuk meg. Ja, még beleférne az is, hogy egyszer csak derítsük ki, hogy mi van akkor, hogyha te állampolgárként segíthetsz az intézményeknek. Tehát ha nem ül fönt a piramis csúcsán egy ilyen intézmény, majd megmondja, hogy mit taníts, hogyan viselkedj, hogyan kösd be a cipődet. Majd megmondjuk, hogy egy kórháznak hogyan kell működni, hanem azt mondja, drágáim, ti vagytok a gazdái. Ja, nincs pénzetek, de most azt mondta egy beteg, hogy bejönne és a WC-t egy kicsit bevakolná, és utána
2: azt nem lehet, hát nem adott be költségvetést.
3: De,
2: és nem volt megversenyeztetve.
3: Ember, ha nem adsz lehetőséget arra, hogy az állampolgárok akár ingyen bérmentve a közügyek iránti elkötelezettségükből fakadóan segítsék az állami intézményeket.
2: Amiről beszélsz, annak volt egy önkormányzati lába, amit szépen kirúgtak az önkormányzatok alól. Tehát amikor a helyi közösség így maga van. Tudott gondoskodni arról, hogy az STK az rendben legyen, az orvosi rendelő ki legyen meszelve, az iskolában legyen kréta, de hát ezt elvették mindent.
3: Figyelj, van egy ronda szó, nem szívesen használom, mert amikor mindenki azt mondja, hogy úgy hívják, hogy szubszidiaritás.
2: Igen, ez egy csúnya szó.
3: És ez egy nagyon ronda szó.
2: Olyan, mint a tüsszentelél.
3: Olyan. Miközben csak annyit jelent az egész, hogy dönts ott, ahol a problémák felmerülnek, és intézkedj ott, ahol a problémák felmerülnek. Na most az elmúlt 36 év meg arról szólt, hogy itt minden hatalomtól megittasolt ember egyed úgy gondolta, hogy tessék ideadni, majd én meghozom a döntést. Ehhez képest ott helyben te azt mondtad, hogy közöm hozzá, semmiféle felelősség nem terhel.
2: Csinált.
3: Eltűntek persze. A gondnokok. Tudom, én hülye vagyok, mert mindig arra hivatkozom, hogy ebben az őrült digitáliában a legnagyobb veszteség a gondnok és az ügyintéző. Mert azt mondja, törődj magaddal. Elromlott, hát akkor menj el, vásárolj valamit a barkácsáruházban, a villamossági szaküzetben, akár csináld meg te. Az ügyintéző, az meg ott van az online térben, aki azt mondja, regisztrálj, írd be anyád nevét, adjál egy 17 karakterből álló jelszót, meg nem tudom mi fenét. Na most miért nem lehet a világot úgy bonyolítani, hogy a szerelést végezze el az, aki ért hozzá, hogy az ügyintézés meg az ügyintéző, nehogy amikor én bemegyek a kormányhivatalba.
2: Azért, mert olcsóbb a világnak, hogyha te intézed el.
3: Nem, ez nem
2: a
3: olyan
2: digitális
3: egyszerű.
2: Digitális világ is olcsóbb, hogyha nincs ott Jucika a végén.
3: De így rendben vagy, Jucikát nem kell fizetned, így viszont a haveroknak kifizethetsz 17 milliárd forintot azért, hogy fejlesztenek egy olyan digitális rendszer, amelyik vagy működik, vagy
2: nem.
3: Ez nem
2: a lényeg,
3: de te
2: ez
3: dolgozol.
2: Az eredménye. Vissza, nem engedlek, de mindjárt engedlek. Az, ami most elindult, az téged optimizmussal tölt el? Tehát látod azokat a folyamatokat, ha csak a kultúrát nézed, vagy a közéletet nézed, amitől jobb lesz nekünk itt?
3: Igen, ez teljesen egyértelmű. És miközben ez a rendszerváltás olyan fellengzős kifejezésnek tűnt, most van rá esély, ha már 1990-ben elmulasztottuk.
2: Van arra esély, hogy azt, amit ott elrontottunk, azt most helyrehozzuk? Hát eltelt 35 év.
3: Nem sajnáljuk. Akkor most úgy kell rendbehozni, hogy azok az emberek csinálják, akik egy lehelettel fiatalabbak, mint mi voltunk akkor, és próbálják újra berendezni a világot. Szóval ez nem megy. 90-ben hatalmat osztottak újra egymás között az elvtársak. Tök mindegy, hogy milyen színűek voltak. 3,5 évtized úgy telik el, hogy erről folyik a diskurzus, a hatalomról. És közben felnő egy olyan nemzedék, amelynek nincs beleszólása. Tehát ez olyan, hiszen azzal kezdted éppen, hogy a várban hogyan is néz ki a Szent Háromság téri palota, a propaganda minisztérium, a nem tudom én mi fene. Na most nekünk meg úgy kellett élni, hogy berendezték a világot nekünk a mindenkor hatalmon lévők, és ezzel elveszítettük azt a lehetőséget, hogy azt mondjuk, hogy anyukám, a szekrényt mégis inkább oda kellene állítani. Kiszorultunk a saját életünkből, és ez a kiszorulás tényleg drámai volt. Megbélyegzések, kirekesztések. Ja, nem feltétlenül az, hogy verik az ember talpát, vagy letépik a körmét. Ez egy óriási tévedés. De az, hogy nem lehetsz részese a saját életednek, az egy nagyon durva büntetés.
2: Miért tartott ennyi ideig?
3: Én nagyon optimista voltam, félreértés.
2: Andris, miért tartott ez ennyi ideig? Ugye ez egy nagyon hosszan tűrő társadalom volt mostanáig.
3: Hát most jönne az, hogy kifelel ezért.
2: Nem gondolom, hogy ezt most itt meg kell határozni.
3: Sokat szoktunk vitatkozni. Ugye teljesen másképp látjuk a világot. Ő azt mondja, hogy vannak olyan emberi gyarlóságok és gyengeségek, amelyek ellen hiába próbálnál hadakozni, az egy módon szüntethető meg, hogyha az emberiség fölismeri a megvilágosodáshoz vezető útját, és megváltozik. Én meg egy ilyen hülye idealista vagyok, aki azt mondja, hogy szerintem az emberek alapvetően jók, jó szándékúak, és nem lenne szabad a jó szándékukat aljas módon mocskos célokra felhasználni. Na most ott valami olyasmi történt, hogy az első mondataik úgy hangzottak, tudom, akkor még volt ilyen, hogy értelmiség, és én sem vagyok büntelen. Hát a demokrácia az olyan, mint ugye az angol pázsit. Hány száz éve nyírják már. De ez egy hazugság volt. Saját magunkat vezettük félre. A demokrácia ez nem az angol pázsit. A demokrácia ez egy működés. Ha azt mondod, hogy várjunk 3-400 évet, és jó lesz, akkor cseszheted, ember. Tehát sokkal inkább arról volt szó, hogy egy kis beletörődés, majd csak jóra fordul. Majd jön az új kormány, majd az új kormány alatt jobb lesz. Miért lenne? Ez a hatalomipar.
2: Na, de akkor most miért lesz jobb? Ugye most is jön az új kormány, és pontosan ugyanezt várják az új kormánytól automatikusan.
3: Egy nagyon fontos dolog van az, hogy én is egy kicsit bepánikoltam, hogy a fiatalok, a nálam fiatalabbak, mert a fiatal adott esetben 40-es embert is jelenthet, hiszen ne feledd el, hogy ő kijött mondjuk az egyetemről, és akkor volt 23-24 éves, szóval már középkorú, már családapa, családanya, több gyermek nevelője, de mi van akkor, hogyha ők feladatokat kapnak? Mert hogy felelősségről addig nem beszélhetsz, amíg nincs feladatuk, meg dolguk. Tehát ez itt van az a felelősség. Milyen felelősség? Próbáld először megvizsgálni, hogy volt-e dolga a világban, és utána kért számon rajta. Na most jön az új csapat, és én rohadtul bízom bennük. Amúgy ők fordították meg most a világot. Tehát nem az én nemzedékem. Az én nemzedékem, te is hallottad, most úgy emlékezik, hogy volt-e valami a múltban, amit föl lehet melegíteni. És lehet, hogy ez ostobaság. És meg kell kérdezni azokat, akik most egyszer rádöbbentek, hogy közük lehet a saját világukhoz, hogy öcsém, mondd el, hogy te hogy csinálnád. Milyen lenne az a munkahely, az a izé. Hova tegyük azt a rohadt szekrényt ebben a
2: na,
3: világban?
2: Na de most akkor visszajutottunk oda, hogy ez lenne a közszolgálatiság. Hogyha ezeket a vitákat, ezeket a kérdéseket nyilvánosan tudnánk feltenni, és nyilvánosan születnének különböző válaszok, aztán majd lesz belőlük valami.
3: Mondom, hogy ez a fajta közszolgálat, ez nekem nagyon barátságos lenne, amelyek azt mondja, hogy beszéljük meg, hogy jól bánunk-e egymással, beszéljük meg, hogy jó dolog-e, hogy a postás kisasszony megszűnt, beszéljük meg, hogy helyén való-e túlszabályozni azt a világot, amelyben élünk, helyén való-e, hogy a döntés nem ott születik, ahol a probléma. Hát ez nagyon szép lenne. Reménykedem.
2: Jó, én is. Köszönöm. Önök is reménykednek nyilván, mert az ember mindig azt reméli, hogy jobb lesz egy kicsikét. Vannak itt most csalódottak és boldogok, mert ezt látjuk és tudjuk. Ebből az egészből kell valamit gyúrni nyilván.
3: De ez, figyelj, ez most már a mi dolgunk a francban. Szóval most már nem fog menni ez a dolog, hogy hát akkor majd jönnek a választások és a világ megváltozik. Vagy csinálod, vagy olyan lesz, amilyennek csinálják helyetted.
2: Réz András, köszönöm. Köszönöm önöknek is, jövünk egy hét múlva újra a konkrétan programjával. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: Üdvözlöm Önöket az Adj esélyt legújabb epizódjában. A Spirit FM állatvédelmi műsorában mindig érdekes témákat érintünk, így lesz ez most is. Így nem húzom tovább a szót, kezdjünk is. Sokan nem is tudják, melyik Magyarország legújabb kutyafajtája. Bevallom őszintén, szerkesztőként ez a téma most nekem is komoly feladatot adott, hiszen meglepően kevés háttéranyag, megszólaló vagy szakértő érhető el ezzel a kutyafajtával kapcsolatban. Egy olyan kutyáról beszélünk, amelyet még ma is sok misztikum övez, és amellyel egyelőre viszonylag kevesen foglalkoznak Magyarországon. A feladatot azonban sikerült megugranom, hiszen segítségemre lesz Hajnal Gyöngyi, a Hunniak Kuvasztenyésztő és Kulturális Egyesület elnöke, akivel most közelebbről is megismerkedünk a sinka kutyafajtával, melyet sokan csak magyar dingóként emlegetnek. Hogy honnan ered ez az elnevezés, és milyen tulajdonságok jellemzik ezt a különleges magyar kutyafajtát, arról mindjárt beszélgetünk is. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
2: Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestetek minket, és beszélgethetünk.
1: A sinkáról még ma is meglepően kevés szó esik, pedig ha jól tudom, már évek óta létező fajtáról beszélünk. Honnan ered pontosan a sinka névnek az eredete?
2: A sinka, mint kutyafajta, és nyilván az elnevezés is, akkor tudod majd, hogy honnan kereshető, illetve a kedves hallgatók is rögtön be tudják majd határolni. Az alföldi pásztorkultúrában született, és igazából egy viszonylag új találmánya a magyar embernek, egy olyan 50-60 éves hozzávetőlegesen. Nagyjából arról van szó, hogy amikor megszülettik az a gazdálkodási forma, ahol igazából TS-ekbe tömörülnek a gazdák, és mindenki oda beadja a saját kis mindenféléjét, általában a kutya tenyésztése sokkal kevesebb hangsúly hárult, illetve a meglévő kutyafajták, gondolhatunk itt a pulira, a pumira, a mudira, bármi másra, ugye, mert hogyha megkérdezünk bárkit, hogy na akkor mondja a magyar pásztorkutyát, nagyjából, hogyha kistestűre gondolunk, akkor ezeket sorolná föl mindenki, nagyon helyesen. Ezek átmentek az úgynevezett kultúrtenyésztésbe, ami javarészt egy városi felhasználásra, nagyon sok esetben az esztétikum hangsúlyozásával készült, ergo a munka feladatokra, tehát a hétköznapi gazdálkodási feladat környezetben nem mindig maradtak meg a megfelelő állományrészek, és akkor úgy gondolták az ezzel foglalatoskodó pásztorok, hogy bizony az állattartó nagygazdaságokban kellene akkor hát összekeverni tulajdonképpen létező fajtákból és jó egyedekből egy új fajtát. Úgyhogy igazából ez egy tipikus alföldi juhászkutya, és elsősorban a nagy testű haszonállatok igazítására használták. A sinka név maga azt fogja jelenteni nekünk, hogy sima a szőre a kutyának, tehát egy viszonylag rövid és egyenes szőrzetet fogunk találni a kutyuskákon, álló füleket, amit meséltél a dingó kapcsán, ez egy nagyon érdekes felvetés.
1: Van bennük valami ősi, igen? És vad, hogyha már itt tartunk, ez engem is érdekelne.
2: Igen. Pont ezért gondoltam, hogy visszakanyarodom rá, ha már szóba hoztad, hogy igen, ezt nagyon jól érzed, hogy ebben van valami ősi vadság, valami nagyon-nagyon természettől való dolog. Azt mondják a szakemberek, a kinológusok, akik a kutyák fejlődés történetével foglalkoznak, hogy alapvetően a kutyák állófölűek. Tehát, hogyha a természetben megnézed a vadkutya populációkat, akkor minden kutya állófülű, és nagyjából olyan vizslaméretű, de olyan közepes. És ha megnézed a vadkutya populációkat, akkor minden kutya állófülű.

0: olyan pásztor kutyusok, akiket még alkalmaztak teljesen tudatosan a tenyésztésben. Úgyhogy igen, a kultúrtenyésztésből vett fajták és az őserő ötvöződéses sinka, ezt lehet mondani.
1: Ha már a Külcsínben visszaköszön ez a vadság, kéz a kézben jár ez a személyiségében is? Lehet azt mondani, hogy egy nehezen kezelhető konok kutya?
0: Igen, igen. A konokot és a nehezen kezelhetőt nem így fogalmaznám meg. Persze, aki egy városias életmódból tekinti a pásztorkodás életmódját, tekint, hogy a sinka 90%-ban ma is a pásztorok kezén van. De nagyon kevés egy-egy olyan negyed, aki igazából nem felelt meg a munkában, az kerül hobbi tartásba csak. Tehát mondhatjuk, hogy azon kivételes helyzetben van a fajta, hogy mindennapi munkában dolgozik, és ilyenkor kizárólag a pásztorra kell figyeljen. Tehát magának az embernek és a kutyának egy olyan speciális kapcsolata jön ilyenkor létre, ami más módon nem modellezhető. Kívülről nézem, akkor mondhatnám azt, hogy persze a kutya makacs és egygazdás, és akár még néha önfejű is, de valójában ez egy kulcs tulajdonsága ahhoz, hogy igazán kitartó és jó munkát tudjon végezni. Igen.
1: Több helyen is olvastam, hogy még nem egyértelműen elfogadott fajta. Minek köszönhető ez? Nincs egy egységes kinézete a kutyának, vagy miért nincsen még egyértelműen kutyafajtának bekönyvezve?
0: Itt két dolog van, engedd meg kérlek, hogy ketté bontsam. Az egyik a fajtaként való elismertetés. A fajtaként való elismertetés az úgy néz ki, hogy a kutyás tudományokkal, idegen szóval kinológiával foglalkozó szakemberek, mint például mi is, az leírja a fajtát. Tehát ad róla egy külső, egy belső jellemzést, ad az életmódjáról, a történetéről egy kutatási anyagot, és ezáltal kvázi dokumentálja a fajtát. És természetesen a kutyatenyésztés és a kutyatartás civil feladatkör, tehát civil szervezetekben zajlik, és keresünk olyan társszervezeteket, akikkel megosztjuk ezt a tudást, és hogyha ők elismerik, akkor kvázi hazai szinten a szakmában ez elismert. Publikálni is kell, ugyanúgy, mint bármelyik tudományágban, tehát hivatalosan elérhetővé kell tenni azt a szakmai anyagot, amit betűzünk a kutyafajta mellé, hogy erre esetleg más szervezetek, akikről nem tudtunk, hogy működnek, vagy nem volt olyan kapcsolatunk, vagy nem akartak korábban hozzászólni, később hozzászólhassanak a szakanyaghoz, hogy ők mit látnak, ők mit találnak az ügyben. Tehát ennyit a hazai elfogadásról, és ez ugye megtörtént a sinkával kapcsolatban. Külföldön pedig ugye nemzeteken átívelő kutyás szervezetek is léteznek, ez a civil szerveződésekben egy nemzetközi hálót ad, és itt is szakmai szervezet, ebből van több szakmai szervezet, mi az egyikkel állunk indirekt kapcsolatban, és ők is elfogadták, kvázi beemelték a nemzetköziségbe mindezt. A harmadik szegmens a magyar ebbfajták, ugye ez törvényileg meghatározott 9 kutyafajta, ezt az Agrárminisztérium határozza meg, és az Agrárminisztérium eleve kiírja teljes fajta dokumentációt, a hazai és a nemzetközi elfogadtatását a fajtának ahhoz, hogy megfontolja ezt a lépést. Hát igazából be van adva most ugye, majd meglátjuk, hogy milyen sorsa lesz, most egy picit türelmesnek kell lennünk, de reméljük, hogy az Agrárminisztérium pozitívan fogja elbírálni a sinkának a sorsát, és a magyar kutyafajta cím is meg fogja illetni a hazai és a nemzetközi elfogadás után a fajtát.
1: És ha már a sorsnál járunk, említettem is a kis rövid felvezetőben, hogy nagyon nehéz volt szakértőt találni ebben a témában. Ezzel párhuzamosan pedig még azt is kijelenthetem, hogy sajnos Magyarországon még nem örvend túl nagy közkedveltségnek ez a fajta. Minek tudható ez be, és vannak-e olyan fejlesztések, vagy olyan tervek a jövőben, hogy még inkább elterjedt legyen ez a kutya Magyarországon?
0: Kérdés, hogy miben szeretnénk elterjeszteni. Hát a pásztorok, ők ugyan rendkívül jól kitalálták, feltalálták, kifejlesztették ezt a kutyafajtát, és tényleg tüneményes kutyusokról van szó. Mindenkinek csak ajánlhatom, hogyha lehetősége adódik, akkor ismerkedjen meg ezeken. Szoktunk is szervezni találkozási lehetőségeket. Esetleg, hogyha valaki gondolja, hogy érdeklődik, akkor szívesen tudunk segíteni. Tehát a pásztorok nem szívesen adnak ki a kezükből kutyust. Szeretik azt, hogyha ez a fajta leginkább a munkakörülmények között így van, megmarad. Ahogyan az előbb is már említettem, mindig van egy-kettő olyan kutyus, aki valamiért, mondjuk van egy baleset, vagy esetleg olyan készségekkel születik, ami nem igazán előnyös az állattartó gazdaságokban, akkor azt pedig oda szokták ajándékozni olyanoknak, akiknél nincsen probléma az állatokkal, és otthon mondjuk családban, kertben gyönyörűen tudják a kutyust élni.

0: élete hosszig tartani, nagyon szeretik, és esetleg sportolnak vele. Egyébként egy nagyon élénk fajtáról van szó, nem olyan hangos, mint a pumi, vagy akár a mudi, de mindenképpen nagyon élénk, nagyon figyelmes és nagy mozgásigényű fajtáról van szó. Tehát azért az a felhasználása, hogy teszem azt egy aktív szabadidő eltöltéséhez, tömegesen oda tudnánk állítani sinkát, mert a kérdésedből akár ez a feltételezés is a hallgatókban esetleg bejelentkezhet. Szerintem az azért nem egy realitás. Itt inkább az agrárium fejlődésével és az állattartás, a család leginkább a családi gazdaságokban való állattartás keretében van komoly jövője a fajtának, de ott egy rendkívül potens, és nem csak ugye az előbb a nagytestű házi állatokat mondtam, ugye lovak, szarvas, marha, mi egyéb, de a kistestőknél, tehát kifejezetten juhos irányba is, azok a kutyusok általában kisebb testűek is, juhos irányba is zajlik egyfajta vonaltenyésztés a fajtán belül. Ez a kettő vonal kicsit nagyobb termetűek, és ők a marhás kutyák, tehát a nagy testű haszonállat, és egy újabb szál, hogy akkor a kisebb testű haszonállatokat is gyönyörűen segítik. Ugye itt alapvetően a terelő. A terelő, tehát a mezőn, a legelőn való tartásmódban segítenek ezek a kutyusok, tehát nem egy tipikus házőrző, ha bár nagyon sok, nagyon kemény kutya van köztük, ezt tudom tanúsítani az állományfelmérésekről, de egy rendkívül okos és egy nagyon-nagyon figyelmes fajta.
1: Bízom benne, hogy több figyelem fordul majd a jövőben ennek a kutyusnak az irányába. Köszönöm szépen Hajnal Gyöngyinek, hogy egy kicsit bepillantást engedett nekünk a kutyusnak a mi voltába, és hogy közelebbről is megismerhettük a Sinka kutyafajtát, Magyarország remélhetőleg legújabb kutyafajtáját. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: Az ősi láp millió nátszál katonája, szem nem látott, fül nem hallott titkokat őriz. Ha feltámad a szél, melyről a nádi lakók sem tudják, honnan jő és hova oson, a hajbókoló leveleknek különös meséket suttog. Ezt az idézetet egyik személyes kedvencemből, az ikonikus 1958-as Cimborák nádi szélben című filmből idéztem, mely Homoki Nagy István nevéhez fűződik. Már ebből a néhány sorból is sejthetjük, mennyire titokzatos, elzárt és törékeny világa van a nádasoknak, lápoknak és vizes élőhelyeknek. Egy olyan világról beszélünk, amely ott él körülöttünk, mégis gyakran szinte teljesen láthatatlan maradt számunkra. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az állatvédelem a szárazföldön kezdődik, és ott is ér véget. Kutyákra, macskákra, erdei állatokra gondolunk, miközben a víz alatt és a nádasok mélyén is egy rendkívül érzékeny élővilág létezik. Olyan történetekkel, élőlényekkel és törékeny egyensúlya, amelyről mi szárazföldi emberként sokszor alig veszünk tudomást. Pedig a vizek világa ma talán sérülékenyebb, mint valaha. Erről a nehéz témáról fogok beszélgetni Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természet Védelmi Egyesület szóvívőjével és a Madár Távlat magazin főszerkesztőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is, én köszönöm a lehetőséget.
1: Ma milyen állapotok uralkodnak a hazai ártereken és folyókon? Látszólagos csak a rend és a stabilitás?
3: Látszólag sincs rend, rettenetes állapotok uralkodnak. Ugye, hogyha most egy kicsit gondolat kísérte belegondolni, hogy mit szólna a mai állapotokhoz Homoki Nagy István. Ugye amikor ő forgatott és filmezett erről a témáról, akkor ugye mondjuk a 100 évvel azelőtti állapotokhoz képest, hát alig volt Magyarországon igazi vízi vadon, vízi világ. Azóta ez a helyzet nagyon-nagyon sok nagyságrenddel romlott. Tehát eleve már ott kezdődik a probléma, hogy az aszály, a klímaváltozás, a melegedés miatt eleve nagyon-nagyon sok helyről eltűnt a vízi világ, a vízi vadon. De van Magyarországon egy olyan, egyébként az Európai Unióban is egyedülálló vízi életközösség, ugye ez a szikes tavak, a sekély, kiszáradó szikes tavak világa, ami az ország jelentős területén, és így az Európai Unióból is jelentős mértékben eltűnt. A homokhátságra kell gondolni, hogy a szikes tavaknak nagyon szép magyar neve, rövidítős neve a székek. Szívószék, szappanszék, és még sorolhatnám. Ezek egy nagyon-nagyon különleges vízi életközösséget jelentenek. A magas szíksó tartalom miatt sós vízűek, különleges mondjuk rákfaunával rendelkeztek, különleges növényvilággal. Ezek általában sekély tavacskák voltak, nagy kiterjedésűek, itt nagyon sok hektáról is beszélhetünk, és alapvetően az őszi, téli, tavaszi csapadékvízből, olvadékvízből töltődtek fel. A nagyon sekélyek általában nyár közepe másik felére kiszáradtak, a mélyebbek azok folyamatosan víz alatt voltak. Én magam még gyerekként 80-as évek elején, amikor elkezdtem madarászni, még láthattam, még csónakázhattam a Kondortavon, mondjuk a kiskunsági buckavilágban. Ezek jelentős részben eltűntek, de hát a szárazodással már nem csak, hogy ezek kezdenek eltűnni, hanem oda kell figyelni például a tavakra is. Hát most gondoljunk bele, hogy milyen bajban van idén a Velencei tó, vagy akár a Balaton is. Tehát ez már egy alapvető probléma, hogy maga a vízes élőhely, mint olyan összességében fenyegetett. Most, hogyha a meglévő vízes élőhelyeinket nézzük, akkor pedig olyan kihívásokkal, problémákkal szembesülünk, amit a szakemberek sem gondoltak mondjuk 10 éve, Homoki Nagy István pedig anno, amikor forgatta ezt a filmet. Tehát
1: talán álmodni sem mert volna erről.
3: Nem, senki nem gondolt erre. Tehát néhány évvel ezelőtt a Moholy Nagy Művészeti Egyetem szervezett a hallgatóknak, illetve a doktorandusoknak ilyen ökológiai jellegű szakmai napot, tehát hogy a tervezés, a művészet hogyan függ össze mondjuk a környezetünkkel, az ökológiával. És ott volt egy vízi ökológiával foglalkozó kutató, és teljesen megdöbbentő tényt mondott, hogy ma Magyarországon nincs olyan természetes víz, folyópatak, ahol ne lennének ott az idegen honos fajok.
1: Az invazív fajokra gondolsz, amelyeket behurcoltak külföldről?
3: Igen, ez jó is, hogy tisztázzuk. Tehát nem minden idegen honos faj lesz invazív. Minden olyan élőlény, ami Magyarországon nem őshonos, az invazívnak számít. És ezek között vannak olyan invazívok, nagyon sokszor azt, tehát alapvetően nem hibázik az ember nagyon nagyot, ha azt mondja, hogy az idegen honos fajok jelentős része invazívvá válik, vagy akár válhat. Mert ugye mi a helyzet? Ugye az idegenhonos fajok Magyarországra alapvetően nagyságrendileg nem a klímaváltozás miatt kerülnek, hanem a globális kereskedelmi hálózattal. Nincs olyan természetes víz, ahol ne lennének ott inváziós növények, tehát mondjuk hínarak, kagylók, csigák, rákok, halak, teknősök. Tehát óriási a gond a vizeinkkel, és ez itt a vizek esetében sajnos, itt a jelentős része az idegenhonos és invazív fajoknak nem is feltétlenül a kereskedésre, vagy bocsánat, a globális kereskedelmi hálózattal jutottak be, hanem bizony magukat állatbarátnak, meg élőlény szerető akvaristáknak, terraristáknak köszönhetően, akik megunták a teknősüket, és kivitték, és elengedték. Vagy elengedték a rákjukat, vagy kiültették a hínárjukat, és ez óriási gondot jelent. És ezekkel ellen nincsen egyébként megoldás, mert bekerülnek a rendszerbe, pláne ilyen nagyságrendben.
1: Mikorra datálható az ártereknek a hirtelen romlása? Tehát mikorra datálható, hogy egyértelműen látható az, hogy itt hirtelen és effektíve rövid időn belüli romlás történik. Összefüggésben van, hogy mikor csapolták le Magyarországon az ártereket és a lápvilágot?
3: Igen, mindenféleképpen. Tehát, hogy mikor kezdődött el Magyarországon a vizes élőhelyek leromlása, az gyakorlatilag a folyószabályozásoknál. Ugye általában azt gondolják az emberek, hogy a folyókat azért szabályozták anno, hogy megvédjék az embereket az árvíztől. Szó nincs erről. Ugyanis az emberek Magyarországon évszázadok óta, ezer év óta együtt éltek a vad folyókkal. Sőt, hát ugye megtanultuk történelmből, hogy az egyiptomi ősi kultúra az alapvetően a Nílus áradására épült. Tehát ott az árvíz tartotta életbe a fáraó kultúráját. Év ezeken keresztül. Azt már nem nagyon tudjuk sajnos ma Magyarországon, hogy volt egy olyan szinten kidolgozott, olyan szinten a természettel együtt lélegző, együtt gondolkodó, alkalmazkodó árvíz kultúránk, a fokgazdálkodás. Ahol az emberek alkalmazkodtak az árvizekhez, alkalmazkodtak ahhoz, hogy amikor a víz ott megállt és visszahúzott, akkor fantasztikus üdelegelők voltak a jószágnak augusztusban is, mert ott volt a laposban a víz. Tehát gyakorlatilag az ártér, illetve a magyarországi vizes élőhelyek leromlása az a folyószabályozásukra kezdődött, aminek az alapvető oka, ahogy mondtam, nem az ember védelme volt, illetve az értékek védelme volt, hanem egyszerűen gazdasági érdek volt, hogy szabadítsuk föl az ártereket, és legyen ott helyette, lehessen mondjuk búzát, kukoricát és egyéb terményeket termeszteni. Akkor nyilván nem tudták eleink, akik ezt megcsináltak, és összefogott az ország, és iszonyatos pénzekből megcsinálták ezt a végtelen gátrendszert. Ha jól tudom, akkor Európában, Hollandia után Magyarországon van a legkiterjedtebb, leghosszabb gátrendszer, és gyakorlatilag akkor kezdett el kialakulni a mára végzetes közelivé váló, fenntarthatatlan vízi rendszer. Ugye elmaradnak az árvizek, nincs elég csapadék, nincs a vízgyűjtőn, hó, stb. És ráadásul ugye a mederkocások miatt, a gátak közé szorított folyók fizikája miatt a folyóink egyre mélyebb árkot ástak maguknak, tehát egyre mélyebb a meder. Ez azt jelenti, hogy amikor kevés víz van, akkor nyilván az a meder alján van, a pető fizika, ez azt jelenti, hogy esélytelen, hogy például ki tudjon menni gravitációs úton a gáton kívül részekre, vagy a gáton túl részekre, ahol ugye nagyon fontos lenne például talajvíz utánpótlás miatt. Tehát teljes mértékben kezelhetetlenné vált a helyzet, most alapvetően azért, mert ez a rendkívül rosszul kialakított hálózat ugye a szárazföldi területeken az elmúlt 100 évben, az alapvető szempont az a víz mielőbbi teljes elvezetése volt, ez a csatornahálózat ma is működik, és ma is vezeti el a rendkívül kevés vizet. És erre jött végső koporsó szekként, hogy ezt mondjam, az aszály, az, hogy nincs víz, tehát az, hogy nincs a mederbe víz, és most egyszerre kéne felkészülni majd a csapadékra, és ami azt jelenti alapvetően nagyon leegyszerűsítve, hogy a nagy folyóink medrét föl kéne emelni, hogyha kevés víz van, akkor abból is lehessen a legtöbbet szétteríteni az árterületekre. Tehát egy szinte lehetetlen technológiai kérdést kellene, és kell megoldani a vízügynek, a természetvédelemnek.
1: Ha már a szárazságról beszélünk, vannak tágtűrésű vízi állatok, és vannak, amelyeknek sokkal szűkebb a tűrési határa, hogyha lehet így fogalmazni. Milyen fajokat érint ez kifejezetten? Melyek vannak óriási nagy bajban, veszélyben?
3: Hát nyilván mindenki ismeri a halakat, tehát hogyha eltűnik a víz, akkor nyilván a halak bajban vannak, de ugyanúgy a vízi kétéltűek is. Ugye a probléma nem csak az, hogy nincs víz, hanem amikor elkezd egy víztest nagyon sekélyé válni, ráadásul mondjuk a mezőgazdaságnak, vagy a nem megfelelő csatornázottságnak köszönhetően nagyon-nagyon erősen megnő a szerves anyagtartalom, ugye akkor egyből elkezd eutrofizálódni, ez azt jelenti, hogy elkezd benövényesedni, elkezd a talajjal mondjuk így akár lehetősége feltöltődni, tehát egyszerűen eltűnik. Tehát amikor egy bármely vízi élőlény, növény, állat ahhoz van szokva, hogy mondjuk a vízhőmérséklete nem haladja meg mondjuk a 28 fokot, és a pusztító kánikulában, a tűző napon, a növényzet nélküli vizekben ez meghaladja a 30-32-35 fokot, akkor gyakorlatilag ez majdnem mindenre kihat, ugyanis van egy olyan vízfizikai alaptétel, hogy minél magasabb a víznek a hőmérséklete, annál alacsonyabb az oxigén tartalma. Ezért van az, hogy a melegedő vizekben pipálnak a halak, mert nem jutnak elég oxigénhez. Tehát itt egy olyan rendszerről beszélünk, aminek egyszerűen, mivel a rendszer egészen omlik össze, illetve a rendszer egészének az alapvető fenntartói kezdenek el eltűnni vagy romlani, az a rendszer egészét érinti.
1: Tehát mit látsz?
3: Látszik, hogy a vizek védelmén ugye nagyon fontos példa, hogy a csatornázásra, illetve az agráriumra olyan tekintettel is figyelni, hogy nem mosódhassanak bele sem kemikáliák, sem magas szerves anyagtartalmat jelentő, akár műtrágyák, vagy a kommunális vizek ne kerülhessenek bele az élővizeinkbe.
1: Mit látsz a jelenlegi helyzet, az okozott kár? Az visszafordítható lesz még egyáltalán, hogyha komoly lépéseket teszünk?
3: Igen, visszafordítható, és vissza kell fordítani minden áron, bármi áron, mert különben baj lesz. Tehát ahhoz, hogy Magyarországon lehessen agrárgazdálkodni, hogy lehessen jó, normálisan élni, hogy meglegyen az élelmiszerbiztonságunk, meg kell tartani a vizeket. Most ugye az a nehéz ebben a mostani helyzetben, amikor most beszélünk, ugye most áll föl 15 év, 16 év hiány után ugye az új zöld szaktárca, és meg kell oldani a Gajdos László miniszternek és a minisztériumának ugye a vízmegtartást, de ugye azt mondja minden vízzel foglalkozó szakember, de nem kell szakembernek lenni, tehát mi is látjuk, hogy nincs eső és nincs elég víz mondjuk a folyókba, de dolgozni kell rajta. Ami nagyon-nagyon örvendetes bármilyen ilyen kérdés esetén, ez lehet gazdasági kihívás, egészségügyi, vagy mondjuk most a vízzel kapcsolatos, hogy megvan Magyarországon a világviszonylatban is mérvadó tudás. Tehát olyan szakembereink vannak, akik tudják a megoldást, ez a legfontosabb, tehát nem egy lehetetlen küldetéssel állunk szemben, nagyon nehéz, de hogyha az eddigiekkel szemben a szakmai vonalról a politika visszahúzódik, tehát közvetlenül nem próbálja meg befolyásolni a szakmai döntéshozatalt és a végrehajtást, akkor ezt meg tudjuk oldani. És meg kell oldani, és meg is lehet oldani, hiszen Magyarország nem egy sivatagi ország, Magyarországnak van víztartaléka, van vízbázisa, Magyarország, mi egy medence vagyunk, tehát ide folyik Európa hatalmas területeiről a víz, és hogyha ezzel úgy bánunk, ahogy kell, tehát kincsként kezeljük, és így ezzel a hozzáállással fordulunk a víz felé, akkor azt gondolom, hogy 2-3 éven belül már az infrastruktúrális beavatkozások is megtörténhetnek, és akkor azt gondolom, hogy mondjuk 3-5 év múlva egy jelentősen másabb helyzetről fogunk tudni beszélni, ugye a vízmegtartás kapcsán, de amiről az elején beszéltünk, tehát a vizeink idegen, behurcolt fajok általi inváziója kapcsán, ott is kell megoldást találni, ott is lehet megoldást találni, de hihetetlen pénzekbe kerül, és ugye ezek a lépések már megtörténtek, tehát Magyarországon például évek óta tilos már behozni bizonyos terroristák által kedvelt vízitechnis fajokat, tehát mondjuk a vörösfülű ékszerteknis, ha jól tudom, a hieroglifás ékszerteknis is ide tartozik, hogy ezek ne kerüljenek ki a természetbe, és ne kezdjenek el korlátlanul szaporodni, kiszorítva például az egyetlen európai víziteknős fajta mocsári teknőst.
1: Hát bízzunk a legjobbakban, én abszolút pozitívan állok a dolgokhoz, hiszen tényleg nem akármilyen szakértői gárdával vagyunk ellátva hazánkban, úgyhogy tényleg bízzunk a legjobbakban, köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy segített egy kicsit jobban körbejárni ezt a témát.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták holnap reggel 8 óráig a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád városközpont között pótló busszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metróigénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
5: Valószínűleg azt már sosem fogjuk pontosan megtudni, hogy a jégkorszaki ember hogyan találkozott először a farkassal, és hogy hogyan ismerte fel ebben a ragadozóban a háziasítás előnyeit. Azt viszont már tudjuk, hogy hogyan lett a kutya a legjobb barátunk, és hát egyben munkatársunk is, hiszen különböző feladatok ellátására tenyésztettük őket, többek között vadászatra is. De hogy hogyan alakultak ki a különböző kutyafajták, és hogy hogyan is lehet őket manapság hasznosítani? Arról Babicki Attilával, a Német Vizsla Klub magyarországi elnökével, a Vadászkamara Pest vármegyei területi szervezetének kinológusával, és Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével fogok beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
6: Köszönjük a lehetőséget.
7: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
5: Nyilván ez egy nehéz kérdés, de nagyjából mikorra datálható az első háziasítás?
7: Én kezdem akkor ezek szerint.
6: Igen, az inkább.
7: Erről több feljegyzés született már, és nyilván ezen a tudósok is bizonyos szinten vitatkoznak, de mondjuk, ha ezt a 15-20 ezer évet elfogadjuk irányadónak, akkor olyan nagyon nagyot nem tévedünk, hogy a kutya az ember mellett nagyságrendileg egy 15 ezer évvel ezelőtt biztonsággal ott volt. Ezt tudjuk ma.
5: Mi lehetett az elsődleges funkció? Inkább a védelem, vagy már akkor is felismerhették ezt a vadász szerepet benne?
7: Nyilván nem voltunk ott, ezt egész pontosan nem tudjuk megmondani. Én azt gondolom, hogy ez összetett dolog lehetett. Tehát a kutyának az érzékszervei sokkal jobbak, mint az emberé, tehát az ellenség felismerése, de vannak olyan írások, ahol azt mondják, hogy a teljesen hétköznapi a takarítás, az ember mellett lét, a melegítés. Tehát számos olyan funkció lehetett a kutyának, egészen biztos akkor még nem feltétlenül egy vadásztársról beszéltünk, nyilván ez egy későbbi szelekció útján ebbe az irányba is elmozdult, de egy ilyen általános ember körüli mind a két fajnak előnyére szolgáló valamilyen kapcsolat lehetett ez.
5: Mekkorát kell körülbelül ugranunk az időben, hogy az első konkrét szelekció megtörténjen, hogy külcsin alapján, valamint munkakutyák is elkülönülnek egymástól? Nagyjából mikor kezdődhetett ez meg?
7: Hát ezzel nagyon-nagyon sokat kell ugrani. Erről szintén nincsenek egészen pontosan dokumentált adatok. Az biztos, hogy ha a mai kutyáról beszélünk, amiket ma látunk körülöttünk, azok 100-150 évvel ezelőtt kezdődtek, hogy ezeket ebbe az irányba tudatosan, szelektálva, effektív a fajtákat kialakítva elkezdett az ember ezen dolgozni. Előtte nyilván több évszázaddal visszamehetünk, amikor már bizonyos célokkal a nyájak őrzésére, kísérésre, a vadászatnak már bizonyos szegmensére használtak, itt elsősorban a kopászat, illetve az agarászat, a solymászkutyáknak lehetett jelentősége, tehát a mai például a vizsláknak akkor még egyáltalán nem volt szerepük, sőt, ilyen típusú funkció nem volt. Tehát biztos, hogy sok százezer évet kell lett ahhoz elmenni, és a mai naphoz képest nem kell olyan nagyon messzire elmenni, hogy a tudatosság már fellelhető legyen.
5: Ha jól vagyok tájékozott a témában, rengeteget sokat olvastam ebben a témában, de körülbelül a 17. és 18. században kezdett el elterjedni az, hogy kisállatként, kedvencként tartjuk kifejezetten a középosztályban a kutyákat. És ha jól tudom, ezzel párhuzamosan Angliában ekkor ugrott hirtelen nagyot a fajtáknak az elszeparálása, és minél több, minél sokszínűbb kutyákat kezdtek el bemutatni. És ehhez köthető a törzskönyvezés is, ha jól tudom.
8: A törzskönyvezésben biztos, hogy te vagy a jártas.
7: Igen, tehát az biztos, hogyha a vadászkutyákról beszélünk, ugye a mai témánk leginkább e köré van, akkor a sörétes lőfegyver megjelenése egy nagyon nagy választó vonal kellett, hogy legyen, illetve volt is tényszerűen. Tehát ez a 17. század, ahogy említetted, ott történt egy olyan, amikortól egészen más irányba kellett elmozdulni. Anglia valóban a törzskönyvezésben, illetve a kutyakiállítások megjelenésében élen járt, sok minden a lótenyésztésben is, és így a kutya, tehát alapvetően az állattenyésztés az angoloknál egy nagyon központi helyen volt mindig is, így a ló, így a kutya is. Tehát valóban, amit mondtál, az angolok ebben élen jártak, de azért közelebb kell jönni a megint csak a mai korhoz, tehát ez az 1800-as évek vége, amikor ott is az a tudatosság megjelent, 1870-es években volt az első törzskönyvezés, 74-ben talán, ha jól mondom. Egyébként nem sokkal ezt követte a magyar is, Hamvai Zoltán nevéhez köthető, 4-5 évvel később már Magyarországon is előjött az az igény, hogy az ebb-törzskönyv megjelenjen, bár a klasszikus ebb-törzskönyv az csak 1910-es években jelent meg, de az 1800-as évek végén előkerült az, hogy a kutyákat már valamilyen standardizált formában írjuk le, határozzuk meg, különítsük el, és a kutyakiállítások is ebben az időben már jelen voltak, és itt is valóban Anglia volt az élenjáró, az első hivatalos kutyakiállítás az 1800-as évek közepén Angliában volt, onnan jött át aztán az európai kontinensre, majd később Amerikában is megjelent, de abszolút az angolok voltak az élenjárók.
5: Melyek lehettek a legelső vadászkutyafajták?
8: Úgy hiszem, hogy az agár, a magyar agár van most is, amit vadászatra használhatunk Magyarországon. Itt azért azt ne felejtsük el, hogy azok a funkciók, amikre most használjuk, tehát például a sörétes fegyvert említette Attila, de amíg nem volt sörétes fegyver, addig a pointereknek, illetve hát a vizslának, most maradjunk itthon a magyar vizslánál, igazából nem volt funkciója. Azzal együtt, hogy ez egy mindenes vadászkutya, ahogy mondani szoktuk, tehát nem csak arra való, amire klasszikusan használjuk a próvadvadászaton, de ugyanúgy lehet vele után keresni, még hogyha nem is annyira hatékony, mint mondjuk egy vérebb. Kotorékozni nem lehet vele, mert nem fér be a róka után a lukba, de egyébként egy tényleg univerzális, csodálatos kutya. De amíg nem volt mondjuk olyan vad, amit én 50-60 méterről is akár meg tudtam lőni sörétes fegyverrel, addig mondjuk az a funkciója, amire alapvetően ma használjuk, az teljesen irreleváns volt, illetve értelmezhetetlen. Az agár az meg futott, ugyanúgy futott ő akkor is, amikor mondjuk 3000 évvel ezelőtt használták, meg ugyanúgy fut most is Magyarországon. Ha egyetért velem a szakember.
7: Abszolút, illetve a solymászathoz használt kutyák még jelen. Meg tudjuk azt, hogy a falka típusú kopók jelen voltak. Abszolút, tehát az agár, a solymászkutya, illetve a kopó jellegű, vagy a kopók voltak jelen.
5: Tehát inkább ez a kettő kutyafajta volt az ősatja a mai modern vadászkutyafajtáknak, ha jól sejtem akkor.
8: Feladat függő, azt gondolom, tehát hogyha azt mondjuk, hogy vadászkutyafajta, azért van egy sor vadászati mód, igazából nincs olyan vadászati mód, ahol a kutyának legalább közvetetten ne lenne szerepe. Tehát mondják ugye, hogy ebbe a vadászkutya nélkül, helyesen egyébként inkább kutya a vadászebb nélkül, mert ja, nem akarok más tollával ékeskedni, ha emlékszel, talán te is, ezt Nyúl András, egy nagyon neves vérebes mondta egyszer, mert utána nézett, hogy melyik szónak mi volt a jelentés eredendően, és hát igazából a kutya az a negatív konnotációval bíró szó, és is az EBA fajta neve, tehát igazából, hogyha mondjuk a kontárvadászt akarjuk valami rossz szóval illetni, akkor inkább a kutyát mondjuk rá, de nyelvészkedést félretéve, hogyha apró vadvadászat van, akkor ugye a vizsla kell nekünk, hogyha sebzünk, akkor a véreb kell nekünk, hogyha agarászni szeretnénk, ami egy hagyományos vadászati mód, tehát a jó értelmében véve a perifériája a magyar vadászati gyakorlatnak, akkor hát ugye magyar agár, vagy agárféle, agárfajta csoportba tartozó kutya az, ami nekünk kell. Hogyha mondjuk a terrierekre gondolunk, a kotorékozásra, illetve használjuk ezeket a hajtóvadászatoknál, társas vadászatoknál, akkor ugye a kistestű kutya, amelyik el tud fordulni a disznó elől, vagy befér a kotorékba, hogy kiugrassza a rókát, amit aztán mi a felszínen várunk. Tehát itt mindig az az adott funkció határozza meg, hogy milyen kutyát tudunk alkalmazni, és ezért van többféle fajta, mondjuk, hogy csoport. Azért mondom a csoport, mert ahogy pont a terriereket emlegettem, az kotorékozásra is jó, adott esetben a hajtóvadászatra is jó, meg egyébként nagyon jól tud például egy tacskó után keresni, ha bár bizonyára nem olyan hatékonyan, mint a véreb.
5: Kis rövid lábai.
8: Igen. Nem biztos, hogy utoléri, de ki tudja szagolni.
5: Ha már ugye beszélgetünk arról, hogy ezek munkakutyák esetlegesen vadászatra lettek tenyésztve, feltételezem, hogy elsősorban akkor a vér és a vadászösztön, ami a legelsődlegesen dominál a fajtának a szelekciójában. Később kapcsolódik be az, hogy a külcsin, a külső jegyek hogyan festenek ezen a kutyán?
7: Abszolút később jelent meg, tehát a kutyánál a funkció és az ember számára fontos tudás volt mindig. Később lett az, hogy azért ezek valahogy nézzenek is ki, de a régebben a küllen nem volt annyira fontos. Tehát ez a homogenizált, tényleg, ahogy említettem, fajtákra elkülöníthető, ez egy sokkal későbbi igény.
5: Mennyire univerzálisak lehetnek a vadászkutyák, ha már itt tartunk? Akár egy kis lakásban is lehet, akár egy eléggé komoly vadászösztönnel megáldott kutyát is tartani? Vagy esetleg ezeknél a szituációkban gyakrabban alakulnak ki viselkedési problémák, hogy unatkoznak, nem megfelelően vannak hasznosítva? Mit tapasztaltok?
7: Ez nem feltétlenül lakás vagy kert kérdése, a kutya a kertben is ugyanúgy tud unatkozni. Tehát ez egy ragadozó állat, alapvetően, ha szokták mondani, hogy nagy a mozgásigénye, ez nyilván bizonyos szinten igaz, de egy ragadozó állat, ha visszamegyünk az eredetére, akkor mozog, amikor enni szeretne. Tehát ugye nem szoktam mondani, ez nem cápa, hogy kénytelen egyfolytán mozogni, meg különben megfullad. Ha megfigyelünk egy jól szocializált kutyát, az a lakásban is szépen alukál a sarokban, meg a kertben is alszik a bokor alatt. Tehát igaziból nem feltétlenül a hol a kérdés, hanem inkább a hogyan. És az, hogy a kutyának természetesen az egészségügyi szükségleteinek a kielégítése, tehát az, hogy egy kutya bent van 10-10 akárhány órán keresztül egy lakásban, az nem jó, az egyáltalán nem jó. De hogy ő hol pihen, és hol van a gazdája közelében, ez teljes mértékben indiferens. Ha a kutyát megfelelően tudjuk ingerekhez juttatni, megfelelően tudjuk adott esetben tréningezni, területre hordani, és azokat az élményeket, ingereket számára megadni, ami ahhoz kell, hogy idegrendszerileg stabil legyen, viselkedése stabil legyen, ne legyenek olyan kialakult dolgai, ami az együttélést hátráltatja. Persze nyilván ez is egy bonyolultabb kérdés, mert itt azért az idegrendszernek a gyári állapota, hogy úgymondjam, jelentősen befolyásolja, tehát hogyha a kutyának a tenyésztés során az idegrendszerrel kapcsolatos vizsgálatok, tesztek nem voltak jelen, akkor hát komoly viselkedés problémás kutya ugyanúgy lehet a kertben, meg ugyanúgy a lakásban. De én azt gondolom, alapvetően az, hogy hol van, az nem ez a kérdés, hanem hogy miként és milyen ingerekkel, milyen élményekkel, milyen programokkal, ha úgy tetszik, tudjuk a kutyánkat magunk mellett tartani.
5: Laikusok szerintem sokan nem tudják, hogy pontosan hogyan is lehet a különböző kutyafajtákat a különböző vadászati szekciókon belül alkalmazni. Milyen feladatokat képesek ellátni az utánkeresésen kívül? Tehát ha úgy van, beleugrik a vízbe, ki is hozza, mennyi minden más tudnak még?
8: Bocsánat, az előző gondolathoz még zárójelben annyit hadd tegyek hozzá, hogy van egy ilyen kényszerképzet, hogy a munkakutya, tehát a poroszos fegyelemmel nevelt vadászkutya, az nem lesz családi kutya. És hogy annak akkor kint a kennelbe a helye, és örüljön, amikor kijöhet és dolgozzon. Most én láttam magam nem egy olyan vadászkutyát, amelyik nagyon jól működött párhuzamosan munkakutyaként, és egyébként otthon kanapékutyaként. És ez még csak nem is fajta jelleg kérdése, mert láttunk ilyen vizslát, meg hát láttam ilyen tacskót, meg láttam ilyen terriert, úgyhogy ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy akkor az a kutya, amelyik vadászkutya, munkakutya, az teljesen elfelejthető, és nem lehet vele labdázni, például most mondtam valamit, Attila majd talán vagy megerősíti, vagy megszerzi, a labdázás abszolút, nem rontja el a vadászkutyát.
7: Nem, de abszolút, abszolút, nyilván mindent a helyén kell tudni kezelni, de az én gyerekeim a kutyán tanultak meg felállni, a fülét húzva. Weimári vizslákról beszélünk, akire azt mondják, hogy Jézus Máriám, micsoda kemény kutya. Tehát abszolút lehet együtt élni, és abszolút nem rontja el a vadászkutyát, ha az nehogy a úristen a kanapén pihen. Tehát ezek abszolút tév képzetek. Nyilván ez egy család berendezkedésének függvénye, hogy az asszony mit tűr el, vagy az ember mit tűr el az asszonytól, vagy fordítva, tehát nyilván ez nem lehet így definiálni. Tehát nyugodtan, ha a kanapén fekszik a kutya, az attól még tökéletes vadászkutya lehet, tehát ez egy teljes tévedés, hogy csak a kennelben kint tartott, szigorúan elővesszük, mert ez egy munkaeszköz, munkatárs, ez abszolút, abszolút...
8: Onnantól az már egy teljesen más jellegű kapcsolat a kutyával. Én nem vadászom, kutyával van kutyám, tacskom van, ennek minden áldásával és átkával együtt, és hát olyan kapcsolata van az embernek ezekkel az állatokkal, de itt most már lehet, hogy kevésbé vadászként, mint inkább állatkedvelőként mondom ezt, hogy jó, bevallom, amikor meglett a tacskó, akkor egy közös ismerősünk mondta nekem, hogy hát tudja meg, hogy kétféle tacskó tulajdonos van, az egyik, aki bevallja, hogy a kutyájával alszik, a másik meg hát
5: aki letagadja. Nem,
8: és én természetesen nem alszom a tacskóval.
7: Tehát te vagy a letagadó. Te vagy a letagadó ember. Igen. Persze itt a fajtáktól is függ azért. Tehát vannak azért... vannak emberi tévedések, hogy vannak bizonyos fajták, amik
5: sztereotipikusan rossz megítélést kapnak.
7: Igen, illetve beszélünk olyan fajtákról, például a kopók, vagy akár egy beagle-ről, hogyha beszélünk. Egy beagle-nek önálló feladatokat kellett megoldani. Ebből adódóan sokan mondják, hogy beagle, hát az milyen buta kutya. Nem, a világ egyik legintelligensebb kutyájáról beszélünk, csak éppen ő ezt pontosan tudja. És így is viselkedik. És neki az eredete az volt, hogy neki önállóan kellett feladatokat megoldani. Tehát sokkal kevésbé szorul ő maga arra, hogy drága gazdám vagy vezető, mondd már meg, hogy mit csináljak, majd én ezt pontosan tudom, hogy mit csinálok, és nyilván ez biztos konfliktusokat jelenthet egy családban, amikor a beagle, de egyébként a tacskó sem áll ettől távol.
8: Nem akartam hogy, a többet felhozni, de...
7: Hogy ő azt majd eldönti, hogy mit csinál. Hát ehhez, tehát nyilván olyan fajtát kell választani, ugye a felelős kutyatartás 0.0-ja vagy 1/1-je, hogy tudjuk, hogy mit választ. És akkor nem fogunk csodálkozni.
5: És mi milyenek vagyunk.
7: Igen, és utána nem fogunk csodálkozni. Hát, hogyha fogalmunk sincs, és azért választunk, mert érzelmi alapon, mert jaj, de édes, akkor
5: vagy
7: abból...
5: Vagy mert divatkutya.
7: Igen, vagy mert divatkutya, akkor abból nagy csodálkozások lehetnek.
5: A korábbi válaszod egy gondolatot ébresztett bennem, miszerint, hogy otthon is, és nyilván a vadászatban is jól hasznosíthatók a vadászkutyák. Van-e bennük egy olyan gomb, aminek a benyomásával át tudnak kapcsolni egyik szerepből a másikba? Mit tapasztaltok? Ennyire élesen elkülönül?
7: Abszolút van ilyen gomb. Igen.
8: Sajnos ez robotpilóta, azt kell mondanom. Tehát a saját tapasztalataimból, már megint a tacskó, mert hogy innen vannak a tapasztalataim. Nagyon sokáig, főleg hát fiatal korában, ha nem is kölyök korában, a kutya nagyon jól viselkedett, és ilyen szatellit kutya volt. Olyan részen laktunk egy erdős területen, ahol kerítés volt, és a kutya hát végül is, hogyha egy kicsit arrébb ment, nem volt abból probléma, tehát nem kint az erdőbe szaladgált ő szabadon, és egyszer csak valami bekattan, neki érzett valami szagot, és elrohant a francba ki a kerítésen túl, és az úton cikázva szaladgáltam utána. És az volt az a pillanat, amelyet követően soha többet póráz nélkül ezt a kutyát szabad területen nem engedtem el. Pontosan tudom, hogy lehet, hogy 100 méterből 99-et nagyon jól fog menni a közelemben, és vissza is jön. De ahogy megérezte azt a macska szagot, onnantól ugye a gomb, amit ő maga nyom be, az működni fog, és ezzel tisztában kell lenni annak, aki mondjuk nem olyan kutyát választ magának, amely kimondottan kiállítási vérvonalból arra való, hogy cuki legyen és ott legyen mellettünk. Ezzel egyébként lehet együtt élni, de ezek azok a kompromisszumok, amiket én nekem kutyatartóként meg kell kötnöm, és előre kell tudnom, mert máskülönben előjön ez a hálátlan dög-szindróma, hogy hát én etetem, én simogatom, beengedem a házba, ez meg nem fogad szót, és elrohan. Tehát itt lehet, hogy valamiféle olyan érzékenyítés mondjuk már a közoktatásban is megjelenhetne, hogy amikor majd valaki fiatal felnőttként elköltözik otthonról, és úgy dönt, hogy na most végre meg lesz a kedvenc kutyám a cukkancs tacskó, vagy a cukkancs beagle, akkor azért számoljon vele, hogy meglepetések is várják még az életben.
5: Beszélgettünk a múltról, jelenről is, tekintsünk kicsit a jövőbe. Van-e még új a nap alatt kutyatenyésztés szempontjából? Lehetnek-e még akár olyan kutyafajták, amelyek a jelenlegi palettán túl tudnak mutatni?
7: Biztos, hogy van, tehát folyamatosan jelennek meg új fajták, tehát az FCI által, a Nemzetközi Kinológiai Szövetség által elfogadott közel 400 fajtatiszta ebnek a létszáma, hogy úgy mondjam, az azért növekszik folyamatosan. Talán az az ütem, ami korábban tapasztalható volt, az már biztosan nincs meg, de biztos, hogy vannak új igények. Vadászkutyázásban ennyire nem látom én feltétlenül, hogy az igények...
8: Szükség erre nem nagyon van. Inkább azt kéne megtartani,
7: igen,
8: ami van.
7: Igen, tehát ami van, azzal kéne foglalkozni. Persze vannak itt bizonyos a vadászati módokhoz, a társadalom berendezkedéshez, bizonyos, akár ki lehet jelenteni olyan fajtáknál, amiket néhány évtizeddel ezelőtt még kőkemény fajtának tartottunk, hogy kicsit finomabb már, kicsit képezhetőbb már, kicsit emberközelibb már, sokkal együtt élhetőbb már, olyan fajták, amik régen azt mondtuk, hogy te jó Isten, hát ezek olyan telivérek, hogy ezzel csak kőkeményen lehet bánni. Tehát ezeket tapasztaljuk egyértelműen, ha ez jó irányba visz, és ezt ésszel csináljuk, akkor ezzel semmi baj nincs. Azzal van baj, amit korábban is beszéltünk, hogyha a fontos tulajdonságok kikerülnek. Az, hogy próbálunk magunkhoz és a 21. századhoz illően egy kicsit finomítgatni ezeken a fajtákon, az egyáltalán nem probléma.
5: Az új, modern vadászkutyatenyésztésben mi lehet a fő cél szerintetek? Inkább törekedjünk az univerzalitásra, vagy inkább a fajta jelleg megőrzésére. Mi lesz a jövő?
8: Talán a körülmények határozzák meg, tehát ha mondjuk abból indulunk ki, hogy akár az elmúlt néhány évtizedben a vadállomány Magyarországon hogy alakult, hogy az apró vadvadászatok valamelyest visszaszorultak, mert az apró vadállomány a mezőgazdaságnak a következtében sokkal kellemetlenebb helyzetben van, és finoman fogalmaztam, mint mondjuk az 50-es években. Ezzel párhuzamosan a nagy vadállomány meg följött, hát itt valószínűleg inkább olyan kutyafajtáknak lesz majd szerepe jobban, mint eddig, amelyek a nagy vadvadászathoz kapcsolódnak. De nekem egy picikét más irányba jár az eszem. Azért mondtam, hogy inkább az lenne a feladat szerintem, hogy megtartsuk, amink van, mert közben meg egy csomó olyan eszköz kerül most már be a gyakorlatba, egyébként nagyon sokszor indokolt módon, tehát más nem mondjuk egy hőkamerás drónnal lehet, hogy könnyebben meg lehet találni a sebzett vadat, mint a vérebbel. De kérdés, hogy akkor ebből az következik-e, hogy a vérebet lassacskán felejtsük el, és engedjük el a vérebezés kezét. Én mást mondanék, én azt mondom, hogy ez valahol egy kulturális hagyomány, és nem biztos, hogy minden esetben a hatékonyság az elsődleges szempont. Csak hogyha meg mondjuk a gazdasági oldalról nézi valaki, és az a kérdés, hogy mondjuk több sebzett vadat találunk-e meg egy hőkamerás drónnal, akkor annak is lesznek érvei. És hogy itt hol fogjuk megtalálni ezt az arany középutat, és mi a jövője mondjuk a vérebezésnek, ha már innen indultunk, hogy egy kvázi ilyen hagyományőrzés lesz, mint mondjuk jelenleg az elöltöltő fegyveres vadászat, vagy meg fogjuk találni a tényleg reális helyét abban a vadgazdálkodásban, vadászatban, ami 30-40 év múlva lesz Magyarországon. Na, erre még egyelőre nem tudjuk a választ, de elfogultan én azt mondom, hogy inkább a vérebb felé mozdulnék el, mert...
5: Tehát akkor a tradíciókra törekedjünk, hogy megőrizzük, és nem menjenek ki a
7: vérebből. Én is azt gondolom, hogy biztos, hogy jönnek elő a technikai berendezések, akár ez a hőkamerás dolog, amiről Attila is szót tett az előbb, de az még messze van, hogy ez teljes mértékben a 70 egy-néhány ezer vadász mindegyikének rendelkezésére álljon. Biztos, hogy vannak szituációk, amikor ezek az eszközök nagyon jók. De azért a hőkamerákkal, ha nem is a drónról beszélünk, hanem a kézi hőkamerákkal, az egy kukoricatáblába nem látunk be, egy nádasba nem látunk be. Tehát biztos, hogy rövidebb távú sebzéseknek, tehát gondolok arra, hogy a lövéstől viszonylag kis távolságra a vad elesik, akkor használhatók jók ezek az eszközök, de amikor mondjuk már egy 24 órás keresés van, közben leesett a hó, és a többi, azért a kutyáknak olyan érzékszerveik vannak, amit ma még nem tudunk semmiféle géppel, berendezéssel pótolni.
8: Akartam is ezt tőled idézni, hogy legalább valami biztatót mondjak magunknak.
5: Ide-oda a technikai vívmányok, a kutya így is úgy is a legjobb barátunk marad. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veletek ebben a témában. Naposztat tudnék még erről duncsizni, úgy gondolom. Tényleg köszönöm szépen.
7: Mi köszönjük
8: a lehetőséget.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: Végezetül pedig érkezem a már megszokott Fogadj örökbe rovatunkkal, melyben ezúttal is a Mentsvár az Állatokért Alapítvány két gazdira váró lakóját mutatom be a nagy közönségnek. Adolf egy 6 éves ivartalanított kankutyus, aki első pillanattól leveszi az embert a lábáról, kedves és bújós természetével. Emberekkel és gyerekekkel egyaránt nagyon barátságos, igazi szeretett bomba, aki egyszerűen imádja, ha foglalkoznak vele. Más kutyákkal is remek a viszonya, szívesen barátkozik és örömmel pajtizik bárkivel. Egy igazán nyugodt, jó lelkű kiskutyus, aki szeretne végre egy saját családot magának. Kinézetre igazi különlegesség, őseit pontosan megmondani nehéz lenne, kicsit olyan, mint egy mini Csubakka, hogy őszinte legyek. Thor Zomborz bohókás megjelenésű kutya, akinek már a bundája is külön karaktert ad. Szürkesbarnás színe van a fejénél és a lábainál pedig szépen kivilágosodik a szőre, amitől még különlegesebb és szerethetőbb a megjelenése. Adolf nem csak aranyos, hanem egy igazán jó természetű, hálás kistárs, aki alig várja, hogy végre valaki észrevegye benne a tökéletes családtagot. Ezen kívül van még egy másik kutyus, aki szintén gazdára vár. Ő Angel, 2018-ban született, ivartalanított szukakutyus, akinek az élete sajnos nem indult könnyen. Mentésekor csontsovány állapotban találtak rá, kölykeit pedig a fagyos köldre szülte meg. Mindezek ellenére Angel egy rendkívül embercentrikus, kedves és szerethető kutya maradt. Emberekkel és gyerekekkel nagyon barátságos, imádja a figyelmet és a szeretetet. Igazi hálástárs válhat belőle annak, aki esélyt ad neki egy nyugodt és biztonságos életre. Fajtársaival azonban nem mindig felhőtlen a viszonya, ezért számára olyan otthont keresünk, ahol egyedüli kutyaként élheti boldog mindennapjait. Kinézetre igazán különleges jelenség, hófehér bundájú, inkább nagyobb méretű kutyus, bájosan foltos orral és állandóan hegyezett fülekkel. Ő aztán biztosan semmiről sem marad le, hiszen folyamatosan figyel és fülel minden apró neszre. Angel egy erős, szeretetéhes kutya, aki a nehéz múltja után végre megérdemelne egy olyan gazdit, ahol biztonságban és szeretetben élhetne élete végéig. Hát kívánom mindkét védencünknek, hogy találják meg a számukra legmegfelelőbb, legtökéletesebb, egyben legszeretőbb családot. Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Ez volt az Adj esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora. Hallgassanak minket a következő héten hétfőn délután 2-től. Én Tóth Peti Lili voltam, viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Veszik vagy isszák, ez itt a Spirit FM bor műsora. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást. A mai adást ismert a bor műsoroknak, ő a hivatalos szerkesztője. És most mi megkeressük Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Ehhez Bozai Zsófia a segítségünkre, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hiszen ő gondozza ezt az akciót. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Eltelt a határidő, május 17-ig szavazhatott a nagy közönség a legszebbnek ítélt birtokokra. Itt van 3 különböző kategória is. Mondjon valamit, hogy lett ez az élmezőny kialakítva?
4: Így van. Idén a jubileumi 15. alkalommal hirdettük meg ezt a pályázatot, és az élmezőny az nagyon érdekesen alakult, hál' Istennek egészen eltérően, mint a tavalyi, hiszen idén a Neszmélyi borvidékről már 2 borászat is bekerült az élmezőnybe, és a Pannonhalmi borvidékről is 2 képviselik a borvidéket. Ezen kívül elsősorban a Balaton régió van felülreprezentálva, érdekes módon Veszprémből, a veszprémi érseki birtok, és a Balaton Füred csopakról is bekerült, és a 2 birtok. Illetve egy, bocsánat, mert Balatonbogláról is, tehát nagyon érdekes, hogy hogyan változik évről évre az összetétel.
3: Ugye nagyon sok múlikám azon, hogy milyen fotókat ültenek fel a birtok tulajdonosok, mert hogy az ő dolguk ezt feltölteni, tehát nem megy fotós, nem a mi dolgunk szavazó olvasóké, hogy a saját fotóinkat töltsük fel, hanem ezeket tulajdonképpen készen kapjuk.
4: Így van, első körben ez abszolút egy közönségszavazással kezdődik ez a pályázat. Ez azért is fontos, mert ez egy borturisztikai díj, tehát hogy melyik borászat mennyire tudja megszólítani a fogyasztóit, ez egy alapvető kérdés, és a szakértő zsűri pedig csak a döntőbe jutott 9 birtokot keresi fel.
3: Hogyha a zsűri körbejárja a birtokokat, neki magának is nyilván lesz egy benyomása. Ők mennyire határozzák meg, hogy mik a feltételek, hogy hogyan lehet erre pályázni? Egyáltalán ki lehet itt a legjobb?
4: Hát abszolút ez meghatározott. Van egy 100 pontos szempontrendszerünk, amit az elmúlt 15 év folyamán ezt csiszoltuk, mindig kicsit módosítgattuk, kiegészítettük, és... Idén is például egy nagy újdonságunk van, most már különösen figyeljük azt, hogy ki mennyire folytat ökológiai gazdálkodást, a környezetvédelemre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Egy új zsűritagunk is bekerült, egy ökológiai gazdálkodás szaktanácsadó személyében, és a 100 pontos szempontrendszer az adott, az gyakorlatilag az ültetvényt, a pincét és a borturizmust veszi a legnagyobb súllyal. Ezek 20-20-20 pontot érnek, a borok mindössze 10 pontot, és a kommunikáció is 10 pontot ér. És további 20 pont adható a harmóniára, tehát az összbenyomásra, ami kialakul a zsűriben a látogatás folyamán.
3: A borkedvelő olvasók szavazhatnak. Hát sajnos a látvány mellé a bort nem kapnak, de vajon mennyit számít az, hogy mennyire ismert egy-egy birtok?
4: Azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, és nagyon, nagyon örülünk annak, hogy olyan birtokok is bekerültek most a top 9-es élmezőnybe, akiket még a zsűri sem ismer, még nem látogattuk meg őket, bortesztjeinken már találkoztunk a boraikkal. Ilyen például Mórról a Frey pince és szőlőbirtok, ők is egy kis birtok, és a 2 évvel ezelőtti győztes Miklós Csabi ajánlására indultak idén a versenyen.
3: És a végére hagytam a keresztkérdést, milyen a legszebb szőlőbirtok? Ki tudja ezt meghatározni?
4: Hát a legszebb szőlőbirtok, tehát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem csak egy szépségverseny, hanem gyakorlatilag a birtok jóságát, vendégszeretetét, most már a fenntarthatóságát is kiemelten díjazzuk. Ez gyakorlatilag egy harmónia, egy összbenyomás, ami nagyon fontos, hiszen ez egy borturisztikai pályázat, tehát ha valaki egy hosszú hétvégére ellátogat az adott birtokhoz, akkor igen is, ott jól érezze magát, legyenek turisztikai attrakciók, esetleg más borászatokba is el tudjon kirándulni ez alatt a hosszú hétvége alatt. Tehát nagyon, nagyon összetett a szempontrendszer.
3: Minden esetre a 3 kategória győztes Magyarország legszebb kisbirtoka, középbirtoka, nagybirtoka címet bitorolhatja egy éven keresztül, aztán majd valaki vagy letaszítja erről a tróról, vagy kisbirtoka, középbirtoka, nagybirtoka címet bitorolhatja.

0: a jövőre nem méretik meg újra ugyanaz a birtok, és hát nem az a tétel kérdés, hogy letaszítják erről a trólról, mert hogy le lesz taszítva, akár akarja, akár nem. De hát egyébként ez így igazságosabb talán, mert hogy többen lehetőséghez jutnak. Zsófia, köszönöm, hogy mesélt róla. Meg kell nézni a Bor és Piac magazint, hogyha meg akarjuk ismerni ezeket a birtokokat, ha már valaki nem szavazott az előzőekben, igaz?
1: Így van, ott mi részletesen beszámolunk a látogatásokról.
0: Helyes. Bozai Zsófia, Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Különleges programra hívjuk Önöket, folytatva a borműsort. Június elején van ugyanis egy nap a Szentgyörgy hegyen, amikor azt mondják, hogy megtelnek az ösvények élettel. Ezt rajtunk múlik, hogy megtöltsük. Ugyanis ezen a napon újra Szentgyörgy-hegy hajnalig, ez a rendezvény neve, tehát ott reggeltől estig, sőt éjszaka is lehet a Szentgyörgy-hegyen mulatni. Mindjárt megtudjuk. Budavári Dóra a szervezője a programnak, Szentgyörgy-hegy hajnalig. Mi ez, Dóra? Jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot, köszönöm szépen, sziasztok! Biztos, hogy megtöltjük a hegyet, ugyanis teltházas lett a rendezvény. Hoppá. Csak azért mondom, hogyha valaki most kapna kedvet hozzá, akkor tudja azt, hogy a szeptember 5-i Szentgyörgy-hegy matinél következő alkalom, ahol tudunk találkozni, úgyhogy busulásra semmi ok. Soha nem telt még meg ilyen hamar a limitált helyek száma, és azért limitált, mert ez egy nagyon különleges és mágikus helyszín, és nyilván van egy olyan vendégszem a fejünkben, amire azt gondoljuk, hogy kényelmes és élvezhetővé teszi ezt.
1: Na de várj, én mondjuk turista vagyok, és arrafelé kirándulok, akkor fel sem mehetek a Szentgyörgy-hegyre?
2: Arra a részre nem, ahol a rendezvény van, de például a kék túrát le tudod járni.
1: Jó, hát próbáltam trükközni egy kicsit, hátha.
2: Nem. És ez azért fontos, mert azért egy ilyen rendezvénynek nagyon nagy húzása van, és 27 idén mindennél több 27 helyszínünk van, és ezek a helyszínek azért készülnek nyilván étellel, itallal, jéggel, ugye hát reményeink szerint, illetve terveink szerint nagyon-nagyon jó idő lesz, meleg lesz, úgyhogy ülőhelyekkel, és hát nagyon szeretnénk, hogy ez mindenkinek egy ilyen szuper és kényelmes hangulat legyen. Ugye 9. éve szervezzük meg ezt az eseményt, és déltől egészen hajnali egyig minden titkos kertben és minden pincészetben, ami egyébként nincsen nyitva, ott az emberek ilyen borkóstolókat, borvizeket, mindenféle programokat, zenekarokat találhatnak.
1: De nem aprózzátok ti ezt el, tehát úgy kezdődik, hogy van egy ilyen zenés felvonulás. Azon ki vesz részt?
2: Így van, ez új ötlet volt, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk. 3-kor lesz tulajdonképpen a tapolcai fúvósok jönnek hozzánk, azt hiszem, hogy 30-an ráadásul, és tényleg egy ilyen nagy csindadrattával fogjuk megnyitni az idei rendezvényt, úgyhogy a Szászi birtoktól fölmegyünk velük, és a zenével együtt egészen a Lengyel kápolnáig, ami tulajdonképpen a hegynek a szíve, lelke és a legszebb kilátópont.
1: Azt mondják, hogy a Szentgyörgy-hegy a tanúhegyek királya. Valaki egyébként nincs egészen képben, mert ezt pont nem mondtuk el, ugye itt a Balatonfelvidéken vagyunk, és hát ez egy, a Szentgyörgy-hegy egy olyan tanúhegy, az oldalán bazaltoszlopokkal, és állítólag van valami köze Szentgyörgyhöz és a sárkányhoz, de az a legenda része a dolognak. De ezt például ti megidézitek?
2: Szerintem azt igen, fontos elmondani, sokan nem tudják, hogy elhagyjuk Badacsonyt, és akkor Szigliget felé közeledünk, és Szigligettel egy vonalban kicsit messzebb a parton található a Szentgyörgy, ami egyébként a Badacsonynak egy ilyen egy kicsivel kisebb mása, ugyanúgy ez a tanúhegy koporsó formája van, és 2 éve, amikor a kínai naptár szerint a sárkány éve volt, akkor egyébként megidéztük a sárkányt, mert mi is akkor sárkány évet tartottunk, és akkor tök sok sárkányos dekorációnk volt, meg programunk volt. Idén, minden évben van egy jelszavunk, idén az együtt volt a jelszó. Mi azt szerettük volna, hogy abban a világban, ahol azt látjuk, hogy nagy a széttartás, és tényleg mindenféle ömlik ránk a médiából, legyen egy olyan üzenetünk, ez az együtt, ami azt mutatja, hogy minket valami biztosan összeköt, és ez az, hogy szeretjük a borokat, szeretünk kapcsolódni ezen a napon, és összegyűlünk most már 9. éve a Szentgyörgy-hegyen. Nagyon sok visszajáró vendége van ennek a fesztiválnak, tehát ez tényleg elég családias rendezvényként érdemes elképzelni.
1: És persze a borok elmaradhatatlan részei ennek a programnak, de hogyha most ettől elvonatkoztatunk, mert mondod, hogy gyakorlatilag fullos, teljesen teltház van, akkor az őszi az mikor lesz, és az miben különbözik majd ettől?
2: Igen, nekünk kettő ilyen nagy rendezvényünk van, a Szentgyörgyhegy hajnalig mindig június első szombatján, és a Szentgyörgyhegy matiné mindig szeptember első szombatján, a Szentgyörgyhegy matinén is ugyanúgy nyitva vannak ezek a pincék. Az a rendezvény az sokkal családcentrikusabb, nagyon-nagyon sok olyan család jön velünk, akinek tényleg hát nem borivó korú tagja is van. Készülünk is számukra egyébként mindig plusz programokkal, gyerekprogramokkal. És kicsit borosabb fókuszú a szeptemberi rendezvény, többet lehet kóstolni, egy picivel csendesebb. A hajnalig pedig ez a bulisabb és fesztiválosabb jellegű. És tényleg mind a kettő szerintem olyan unikális nyitvatartásokat ad meg, olyan élményt, amit tényleg máskor nem elérhette a Szentgyörgyhegyen.
1: Te nem csak szervező vagy, te lelkes is. Szerintem ez nagyon jó.
2: Én ott lakom félig, úgyhogy nekem ez igazából én olyan szinten vagyok lelkes, hogy a mi házunk is megnyitja erre az alkalomra mindig a kapuját, tehát a saját életterünket, a saját kertünket nyitjuk ki, és akkor ott a kedvenc borainkat áruljuk, úgyhogy abszolút helyszínként is részt veszünk ebben.
1: Budavári Dóra mesélt nekünk a Szentgyörgyhegy hajnalig rendezvényről, de akkor most már igazából arra készüljünk, hogy lesz majd szeptemberben is egy esemény, azt kell figyelni. Dóra, köszönöm szépen, örülök, hogy meséltél erről.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

robog velünk. Úgy, mint régen, újra Krakkóba szól a vonatjegyünk. Habzó csesört iszunk az étkező kocsiban,

hat robog velünk. Osztrák öngyújtóm lángja fellobban, Krakó felé megyünk. Szemedben tükröződik az étkező kocsi, sörfoltos abroszunkon 65 zloty. Ablak

0: lám csak azért voltak nekünk élményeink. Lám csak azért voltak nekünk élményeink.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Függöny.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Május 30-án a Palatinus Grand Hotel tetőteraszán várják a szervezők Pécset, mindazokat, akik szeretik a pezsgőt, és hát akik nem csak megkóstolni, hanem ahogy ők mondják, átélni is szeretnék, ezt majd itt rögtön értelmezzük is, hogy mire gondolnak. Itt van ugyanis Filákovics Dusán ügyvezetője a Pannon Borbortnak, és ők szervezik ezt az eseményt. Szóval mit is fogunk mi ott átélni? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Hát egy olyan érzés lesz, hogy a Palatinus szálloda tetején a naplementét együtt megnézzük, jéghideg pezsgőkkel, 30 pincészet, több mint 100 pezsgőjét lehet megkóstolni egy belépőjeggyel, és várjuk azokat a lelkes pezsgő szerető embereket, és gasztronómiát szerető embereket, akik egy kicsit szombat délután és szombat este szeretnék velünk együtt megélni.
1: Azt akartam éppen kérdezni, de jó, hogy hozzátette a gasztronómiát, hogy én értem, hogy pezsgő, meg hangulat, meg csomó mindent meg lehet kóstolni, de hát azért mondjuk éjgyomorra ez elég gyorsan fejbe száll, és fejbe veri az embert. Mit teszünk ellene?
2: Ez így igaz, készültünk ezzel is. A Palatinus szállodának a catering csapata a pezsgőkhöz fog készíteni hideg tapász ételeket, amelyek stimmelnek, mint a sármán pezsgőkhöz, mint a metó tradicionálékhoz is.
1: Az, hogy egy borbolt belevág egy ilyen eseménybe, az nekem azért azt mutatja, hogy igenis érzékelhető, hogy a pezsgő mekkora divat lett. Ugye?
2: Abszolút, abszolút egyetértek. Sajnos a vörösboroknak az eladása visszaesett, meg összességében is a borok eladása visszaesett, viszont azt vettük észre, hogy erre lehet válaszlépés, és vannak trendek, és az egyik ilyen trend az a pezsgő. Minden, ami buborékos ital, ez lehet habzóbor, gyöngyözőbor, egyszerű pezsgő, érlelt pezsgő, magyar, vagy akár külföldi. Ezeknek az eladása növekszik. Kimondottan nálunk Dél-Dunántúlon, mi ezt nagyon-nagyon észrevettük. Többek között több mint 150 féle pezsgőt forgalmazunk, és ott úgy gondoltuk, hogy egyszerre egy helyen meg lehessen kóstolni ezt a széles kínálatot. Szerintem ez érdekes program. Igazából nagyjából minket igazol a dolog, mert szinte majdnem eladtuk az összes jegyet. Már csak 10-20 jegy van összesen, és utána telt ház lesz.
1: Hát igen, akkor ez azt jelenti, hogy kapkodnia kell magát annak, aki ebben szeretne megmártozni ebben a rengeteg pezsgőben, de például az már érzékelhető, mert ez egy ebből a szempontból különlegesebb világ, hogy van-e pezsgő divat?
2: Szerintem van. Szerintem létezik. A világon amúgy már sokkal előbb megtörtént ez a divat, sőt, azt lehet mondani, hogy ez egy több mint 100 éves divat. Magyarországra kicsit később gyűrűzött be. A 90-es években azt vettük észre, hogy a testes vörösborok, akkor a nehézkes fehérborok divatosak voltak, és ahogy változott a világ, Magyarországon ez abszolút divat lett. És abszolút nem probléma pezsgőt meginni étkezés előtt, vagy munka után, délután, vagy esetleg hétvégén reggel, vasárnap reggel egy pohár pezsgővel köszönteni a hétvégét. Szerintem ezzel semmi baj nincsen, a mértékletesség az nagyon fontos, de abszolút divatja lett. Van egy nagyon nagy szabály, amit még a magyarok viszont nagyon sokan nem tudják, hogy a pezsgőt viszont jéghidegen, mindig jéghidegen szoktuk inni, tehát ha lehet, akkor 5 fokos lehet, legyen a pezsgő, vagy annál még hidegebb.
1: Ezt mi miért nem tudjuk? Dehogy nem tudjuk. Pezsgő behűtve, nem?
2: Ez igaz, de nagyon sok vendéglátó egységbe is szállítunk mi, nem csak Dél-Dunántúlon, de ott többségében, és én a vendéglátós tulajdonos barátaimnak is mindig mondom, hogy meg a pincéreknek, hogy nagyon-nagyon figyeljetek, mindig jéghideg legyen a pezsgő, tegyétek jégvödörbe. Ez ennek az egésznek a tálalása, a ceremóniája nincs még meg Magyarországon. Megfelelő pohár, És akkor sorolhatom még, hogy mi minden szükséges.
1: Igen, ez a hókusz-pókusz valahogy hozzátartozik valóban. Tehát hogyan bontom a pezsgőt, hogy ne repüljön a plafonra a dugó, de azért elegánsan pukkanjon, ne fusson ki, de azért mégiscsak legyen valami habja rögtön, amikor elkezdem kitölteni. Szóval ennek azért megvannak a fortéjai.
2: Abszolút, mondok egy titkot. A pezsgő sosem fut ki, és sosem pukkan nagyot, hogyha nagyon-nagyon-nagyon hideg, és volt legalább egy órát nyugalmi állapotban, tehát nem felrázva, akkor nem fut ki a pezsgő. A pezsgő csak akkor fut ki, és akkor robban nagyot, hogyha meleg, vagy előtte fel van rázva.
1: Az meg csak akkor elegáns, ha egy sportesemény végén történik, és az egészen mást, az ünneplés célját szolgálja. Az nem ívásra való. Sokféle pezsgő van. Itt olasz, spanyol, francia, magyar kiállítókról is olvasok. Ezek között, a pezsgők között megvan a nemzeti karakterbeli különbség?
2: Nagyon-nagyon különbözőek. Tehát egy spanyol pezsgő összehasonlítva egy olasz pezsgővel teljesen más világ. Más típusú szőlőből készül, máshogy készül, teljes felismerhető. Sőt, kiegészíteném, ugye Szlovéniából és még Horvátországból is érkeznek kiállítók. Nem mellesleg a magyar pezsgők is nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Tehát az elmúlt 10 évben sok pincészet belevágott ebbe, észrevették, hogy erre felé megy a trend, és nagyon-nagyon jó pezsgők is vannak már Magyarországon.
1: Na hát ez izgalmas, és izgalmas lesz az esemény is. Pezsgőszalon Pécsett a Pannon Borbor szervezésében a Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ennek a dátuma május 30-a, nincs már messze, és hát jegy sincs már sok, úgyhogy ahogy hallották, kapkodjanak utána, hogyha ehhez van kedvük, és hát miért ne lenne, hol lehet jegyet vásárolni?
2: A webshopunkon lehet, a pannonborbot.hu webshopon, és sehol máshol már.
1: Na hát akkor ez ilyen egyszerű. Köszönöm szépen, Filákovics Dusánt hallották, ő szervezi és vezeti a Borboltot meg az eseményt. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, szép napot.
1: Önnek is, és a kedves hallgatóknak is beszéltünk eseményekről, rendezvényekről, valamiről lemaradtunk mindannyian, mert már betelt, de tudjuk, hogy ősszel lesz egy másik. Aztán itt vannak a legszebb szőlőtőkék és a legszebb szőlészetek. Meg lehet nézni ezeket a fotókat az interneten, és hát itt van a pezsgő is, egészségükre. Jövünk egy hét múlva, viszontlátásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

ezek a csiringelő kedves szavak téged elhagynak. Úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 13:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Tartott csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Folytatjuk a gazdasági magazint világgazdasági témával, de hát olyannal, ami az egész világot tényleg érinti, Trump és Xi Jinping találkozása, tárgyalása az elmúlt hét eseménye volt, az Egyesült Államok és Kína között elég jelentős a feszültség, és hát az is látszik, hogy ez most a világban a két szuperhatalom, hogy mire jutnak, ez volt a kérdés, és ezt a kérdést teszem fel én Salád Gergely Kína kutatónak is elsőként, hogy jutottak-e valamire egyáltalán, és elérte Trump, amivel Pekingbe indult. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Ha konkrétumokat nézzük, akkor nem sokra jutottak, és azért nem tudjuk megmondani, hogy elérte, amit akart, mert nem tudjuk, hogy mit akart. Tehát egyszerűen nem rajzolódott ki olyan világos stratégia, hogy ő ezt meg ezt szeretné elérni, ezért aztán értelmezni sem tudjuk. Ilyen homályosan beszélt mindenféle nagy üzletekről, meg hogy nagy több szóját, meg Boeing repülőgépet, meg egyébet fog eladni a kínaiaknak. Ezekből hát ilyen konkrét vállalásra nem igen került sor.
3: Hogyha a vállalások hiányát tekintjük, akkor ez így egy kudarc volt Trump számára ez a látogatás? Vagy függetlenül attól, hogy milyen kijelentések hangzottak el, önmagában a tárgyalás ténye is sikernek tekinthető?
4: Én azt gondolom, hogy az önmagában egy eredmény, hogy a két szuperhatalom vezetője leül egymással beszélgetni, ráadásul nem borítják egymásra az asztalt, hanem tulajdonképpen kibírják két napon keresztül ugyanabban a városban, anélkül, hogy őre mennének, sőt, tulajdonképpen kifejezetten baráti volt a hangulat. Ez is volt a lényege a dolognak, tehát azért egy elnöki csúcs találkozó az nem arról szól, hogy akkor megalkudjanak, hogy egész pontosan hány tonna szójababot fognak vásárolni a kínaiak, vagy nem tudom, hány százalékos lesz a vámtarifa, ezt ugye az alacsony stábok, alacsony rangú stábok letárgyalják egymás között, jó esetben. Itt inkább egyfajta keretet kell adni a két ország kapcsolatának, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb eredménye ennek a találkozónak, hogy így kirajzolódik valamiféle keretrendszer, aminek a lényege az, hogy most már elismerik, a kínaiak eddig ezt tagadták, de most már legalább elismerik, hogy verseny van a két fél között, de hát ígéretet tettek arra, hogy ezt a versenyt ezt hát korlátok közé szorítják, tehát valamiféle ilyen menedzselt versengés van közöttük, és nem hagyják, hogy a teljes körű konfliktus irányába sodródjon ez a kapcsolat.
3: Nyilván valamiféle gazdasági egyensúlyra törekszik mindkét vezető, mert az egyensúlytalanságnak mindig rossz vége van, de közben mások, egészen mások az érdekeik. Ugye Trump megpróbál valahogyan kibonyolódni a belebonyolódott közel-keleti konfliktusába, amellett, hogy ott van neki az orosz-ukrán konfliktus, amivel kapcsolatban azt vállalta, hogy ezt megoldja. Ott Kína például Oroszország oldalánál, itt viszont Iránnal van nagyon komoly üzleti kapcsolatban, lásd kőolaj és még sok minden más, például fegyverszállítás. Tehát, hogy itt egészen mások az érdekek. Ezeket lehet-e egyensúlyban tartani egy ilyen tárgyalás után?
4: Hát összességében a globális ügyekben két külön filmet néz a két vezető, illetve a két szuperhatalom, tehát teljesen elbeszélnek egymás mellett. De azért lehet átfedési pontokat találni, és pont a közel-keleti helyzet olyan, hogy ott Kínának is, meg az Egyesült Államoknak is az az érdeke, hogy a hormuzi szoros megnyíljon, és ez a háború lehetőleg véget érjen. Ez Kína számára különösen fontos lenne, hát ő a világ legnagyobb olajimportőre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez pont egy olyan kérdés. Ez Kína számára különösen fontos lenne, hát ő a világ legnagyobb olajimportőre.

0: tehát oda, hogy maguk a kínaiak úgy döntenek, hogy hát akkor életben lév a Béter, de elsősorban nem ebben gondolkoznak. A kínaiak minden más tekintetben is inkább ezt a lassú vízpartot most taktikát szeretik, vagy inkább stratégiát szeretik alkalmazni, azt gondolom, hogy Tajvan ügyében is.
1: Hogyha Trump visszatért az Egyesült Államokba, mi az, amit el tudott mondani? Mert hogy ő mindig csak a sikerről beszél. Mi volt itt számára a siker? Hogy ott volt?
0: Hát nyilván ő ezt nem fogja bevallani, hogy az volt a siker, amit ott volt. Hát ő nyilatkozott többször, mióta visszatért, sőt már a repülőgépen is. Elmondta, hogy fantasztikus üzleti megállapodásokat kötöttek, rengeteg olajat, elképesztő mennyiségű, nem tudom, Boeing repülőgépet, meg mezőgazdasági termékeket fognak vásárolni a kínaiak. Ezek nagyon jól hangoznak, csak hogy a kínaiak ezt semmilyen módon nem erősítették meg. Tehát nem lehet felmutatni egy papírt, hogy na itt a kínaiak aláírták. Úgyhogy a Trump-féle kommunikáció az egyértelműen üzleti sikerekről beszél. Tehát ugye Trump általában nem annyira beszél az ilyen, nem tudom, geopolitikai, vagy egyáltalán politikai ügyekről, hanem hát a saját választói fele azt akarja bemutatni, hogy ugye a deal csinálásban, az üzletkötésben egy fantasztikus, elképesztő történelmi jelentőségű szereplő. Ezt próbáltam most is prezentálni. Szóval, hogy ennek van-e valamilyen valóság alapja, az már más kérdés.
1: Salád Gergely, Kína kutató, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Csak egy mondat, de hát elég sok mindent jelent a következő állítás. 4,5 éves csúcsra emelkedett az államadóság. Hogy ez mit jelent, az ügyben Beke Károlyhoz fordulunk a portfólió.

0: Rádió elemzőjéhez. Szeretettel köszöntelek.
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Óriási finanszírozási igény jelent meg a magyar államháztartás oldalán. Ezt látjuk itt?
1: Igen, ezt látjuk. Ugye ez részben egy megszokott folyamat, megszokhattuk eddig is az elmúlt években, hogy az év elején mindig megnő az állam finanszírozási igénye, és a költségvetési hiány nagy része az az év első hónapjaiban szokott realizálódni. Így történt ez idén is. Ugye arról már van egy képünk, hogy hogy néz ki most a költségvetés állapota. Ez nem túl bizalomgerjesztő. Az első négy hónapban az egész évre tervezett hiány több mint 90%-a megvalósult, és ezt köszön most vissza az államadósság adatokban. Ugye a március végi statisztika szerint 77,9%-ra emelkedett a GDP arányos államadóság, ami valóban 4,5 éves csúcsot jelent.
0: Volt egy terv, még a Fidesz az alaptörvénnyel is bajlódva bele is írta, hogy csökkenteni kell az államadósságot. Ráadásul a Maastrichti követelmények szintén előírnak egy ilyen típusú tendenciát. Ehhez képest ez most itt az utóbbi időben nemhogy nem csökkenne, hanem inkább növekszik. Magyarázható ez valamiféle logikus gazdasági folyamattal, vagy egészen egyszerűen a választási logika volt az, ami a pénzköltést előidézte?
1: Ugye, valóban az úgynevezett alkotmányos adósságfék szabálya, hogy ezt anno elnevezték, ez eléggé felhígult az elmúlt években. Ez eredetileg arról szólt, hogy nem lehet úgy költségvetést elfogadni a következő évre, hogy ez az államadósság ráta emelkedését mutassa, és ez alól ki is bújtak, tehát jogilag ez teljesült, hiszen az elfogadott költségvetésben mindig egy minimális adósságráta csökkenést írtak be, kivéve ugye a 2020-as COVID időszakot, csak aztán menet közben ezek a célok nem valósultak meg, illetve rontani kellett az előrejelzéseket, és ez okozta az elmúlt években az államadóságráta emelkedését. Ugye ez két fő okra vezethető vissza. Az egyik része az a költségvetés állapota, tehát az, hogy a költségvetési hiány viszonylag magas most már évek óta. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag 3 éve stagnál a magyar gazdaság, tehát a GDP nem tud növekedni. Ebből a szempontból az idei első negyed év talán egy pici bíztató momentumot villantott fel, tehát ahogy mondani szokták, látjuk a fényt az alagút végén, csak még nem tudjuk, hogy ez a vonat, vagy pedig az alagút vége, de minden esetre az idei első negyed évben már egy pici növekedés látszott, viszont a költségvetési hiány az úgy néz ki, hogy rosszabb vagy magasabb, mint ahogy azt előzetesen számítottuk, és ez okozza az államadóságráta további emelkedését. Ugye azt kell látni, hogy magában az adósság rátában és a költségvetésben évről évre van egy szezonalitás. Tehát, hogyha az adósság rátát nézzük, akkor az eddigi években az volt a megszokott, hogy az év első negyedévében vagy első felében emelkedett, és aztán az év második felében csökkent a GDP arányos adósság ráta, de ez nem tudott annyira csökkenni, hogy az előző évi alá menjen. Tehát most az elmúlt két évben, 24-ben és 25-ben emelkedett az év végi GDP arányos államadóság ráta is. Tehát azt gondolom, hogy most is valami hasonlóra lehet számítani, hogy erről a 78% körüli szintről azért valószínűleg az év végére lejjebb fog jönni az államadóság, de jó eséllyel a tavalyi évvégi érték fölé.
0: Hát a fiskális politikát, a fiskális pályát helyre pofozni, az egy eléggé erős kihívás lesz Magyar Péter új kormányának. Látva azt is egyébként, hogy a lakosság meg azt az állami pénzszórást, amiben részesült, lásd fegyverpénz és a többiek. Szóval, hogy ezt szépen elrakta a bankszámlájára javarészt. Tehát nagyon szépen megnövekedett a háztartások finanszírozási képessége, és ez azt mutatja, hogy nem elköltöttük, nem beruháztuk, hanem elraktuk.
1: Igen, ez látszik az adatokból, és valóban most úgy tűnik, hogy talán még az előzetesen vártnál is nagyobb kihívás elé néz a kormány a költségvetés területén. Ugye előzetesen azt gondoltuk, hogy az előző kormány által megcélzott 5%-kal szemben nagyjából 5,5-6% lehet a költségvetési hiány az idei évben, és emiatt lesz szükség egy kiigazításra az év második felében. Most ugye az új kormány és Magyar Péter nyilatkozataiban elhangzott már egy 6,8%-os hiány előrejelzés, tehát ő azt mondta, hogy az átadás átvételnél az derült ki, hogy 6,8% lenne az idei deficit.
0: Sőt, nagyon vicces, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy ez úgy hangzott el tegnap a sajtótájékoztatón, hogy Nagy Márton az átadás átvétel közben odasúgta, hogy hát ez lehet, hogy 6,8 is már. Igen. Azért ez egy hivatalos közlésnek és egy átadás átvételi folyamat kellős közepén, hát inkább vicces, mint azt gondolom normális folyamat.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, ha most a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottakat vesszük alapul, akkor azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nagyjából egy másfél hónapon belül fogunk tiszta képet kapni. Ugye most a pénzügyminiszter június 30-áig kapott időt arra, hogy megvizsgálja az idei költségvetés helyzetét és az államadósság helyzetét, és az ezzel kapcsolatos esetleges lépésekre javaslatot tegyen. Tehát én azt gondolom, hogy június végéig itt valaminek ki kell derülnie, hogy valóban most reálisan nézve mekkora az idei költségvetési hiány, és hogy ezt esetleg milyen intézkedésekkel lehet csökkenteni. Elhangzott itt egy 280 milliárd forint körüli összeg, ami nem szerepel a költségvetésben a kiadási oldalon, de önmagában ez azért nem okozna olyan nagy hiányt. Tehát azért ez a 280 vagy 300 milliárdos összeg, ez a GDP 0,3%-a, tehát hogy önmagában ettől nem kellene, hogy 7% közelében legyen a hiány. Kérdés az, hogy találnak-e még ilyen úgynevezett csontvázakat, amik majd kiesnek a szekrényből, és aztán ugye a kormány ezzel mit tud kezdeni. Tehát ugye a nagy kérdés az, hogy az Európai Uniós források esetleges felszabadítása azt tudja tehermentesíteni a költségvetést. Én azt gondolom, hogy az idei évben nehéz lesz érdemi uniós forrást bevonni a magyar gazdaságba, tehát hogy ha ezek a tárgyalások sikerrel is járnak, akkor is mire ezeket a pályázatokat kiírják és azt a pénzt elköltik, az hosszú hónapok kérdése. Tehát én arra számítok, hogy ez inkább a 2027-es évtől jelenhet meg érdemben a gazdaságban az uniós források hatása. Kérdés, hogy ettől eltekintve milyen mozgástere van a kormánynak, hogy ezt a hiányt lejjebb faragja, vagy akarja lejjebb faragni, vagy pedig megpróbál alkudozni az Európai Bizottsággal arról, hogy egy vártnál rosszabb helyzetből fut neki, és emiatt átmenetileg engedjék számára azt, hogy egy picit magasabb legyen a költségvetési hiány.
0: Ezügyben egyébként az Európai Bizottság mostanában egy picit engedékenyebb, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt lett volna. Még egy utolsó kérdés, mert a pénteken várható az egyik hitelminősítő állásfoglalása a Moody's-é. Mit gondolsz, mennyire hatja meg őket az, hogy az új kormánynak mozgástérre van szüksége és időre, vagy mennyire abból fognak kiindulni, ami most a számokból látszik?
1: Én azt gondolom, hogy mindhárom hitelminősítő időt fog adni az új kormánynak, tehát ugye a következő 3 hétben lesznek ezek a felülvizsgálatok, most pénteken az első, és aztán jövő pénteken, illetve az azt követő pénteken érkezik még két nagy hitelminősítő felülvizsgálata. Én azt gondolom, és látva az általános piaci és gazdasági hangulatot, hogy van egyfajta megelőlegezett bizalom az új kormány felé, szerintem ez fog tükröződni most a hitelminősítői döntésekben is. Tehát legalább az idén őszi, november-decemberi felülvizsgálatokig fognak időt adni az új kormánynak, hogy konkrét intézkedésekkel előálljon. Éppen ezért nem számítok arra, hogy lépés történne. Ugye negatív lépésre lenne esély, hiszen mindhárom cégnél negatív a magyar besorolás kilátása. Azt gondolom, hogy itt most egy pici türelem lesz. Pozitív irányú lépés pedig akkor jöhet, hogyha ezek a kormányzati ígéretek megvalósulnak, tehát ha valóban egy hiteles euróbevezetési tervet sikerül letenni az asztalra, lesz egy hiteles költségvetési pálya arról, hogy hogyan szeretnénk a következő években csökkenteni a hiányt, akkor jöhetnek pozitív irányú lépések, első körben kilátási javítás és aztán esetleg felminősítések, de ez már inkább a következő évek kérdése lesz.
0: A portfólió elemzőjét Beke Károlyt hallották, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ismét sok szó esik a szolidaritási adóról egyfelől, mert volt ezzel kapcsolatban még kampányidőszakban, sőt, talán utána is Magyar Péterék részéről ígéret, hogy ezt felül kell vizsgálni, másrészt sokakat megdöbbentett az a mondata egy sajtótájékoztató Magyar Péternek, hogy hát először is minden önkormányzat fizesse be a szolidaritási adót, majd aztán beszélgetnek. Aztán, amikor kiderült, hogy a főváros mekkora bajban van, akkor mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló városnak, és 60 nap haladékot kapott Budapest, és közben sorra szólalnak meg a polgármesterek, akik elmondják, hogy oké, ezt értik, de közben ez fenntartatatlan, és Érd is egy olyan település, amelyik már tavaly nagyon nagy bajban volt. Csőzik László Érd polgármestere a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Gyorsan megpróbáltam összefoglalni, hogy mi a helyzet ezzel. Ugye itt van egy alkotmánybírósági határozat, van egy bírósági döntés, amelyik több ponton és körben voltak éppen azoknak a településeknek már igazat adott, amelyek többet fizetnek, mint amennyit kapnak ellátásként az államtól a kötelező feladataikra. Önökig nem kellene többet fizetni. Ért például egy ilyen település?
2: Érd egy olyan település, amelyikre 611 millió forint befizetését róta az előző kormány, noha vergődik, tehát gyakorlatilag a működése is kétséges, és nekünk erre a pénzre szükségünk lenne. Tehát fura módon mi olyan önkormányzat vagyunk, akikkel szemben kellett volna, vagy akik mellett kellett volna szolidaritást vállalni mondjuk a többieknek vagy a kormánynak, és nem még minket ugye megsarcolni. Tehát tényleg az van, hogy nagyon elrontották ezt a rendszert, nagyon eltúlozták, ez 17-ben indult el azzal a fölkiáltással, hogy a gazdagok egy kicsit segítsék már meg a szegényebbeket. Na ebből lett az, hogy szinte teljesen kifosztották a városokat. És hát most elhangzott ez a bizonyos mondata az új miniszterelnöktől, ami persze érthető, tehát ugye önmagában én ezt nem akarom kritizálni, mondjuk jól esett volna mellette még egy olyan mondat is, hogy fiúk, tartsatok ki, ősszel vagy nyáron segítünk. Tehát mondjuk a remény él. Tehát nyilván, mert a Tisza azt ígérte, hogy a generális ígérete az volt, hogy visszaadja az önkormányzatoknak a hatásköreit és az őket megillető forrásokat. Na most ennek ugye érvényt szerezni hogy lehet? Vagy úgy, hogy a normatíva összegeket növeli, vagy úgy, hogy az ilyen vadhajtásokat elvágja, megfelezi, harmadolja, stb., mint a szolidaritási hozzájárulás. Még annyit erről a formál, tudják a hallgatók, hogy irdatlan terheket szabtak különböző városokra, tehát Fehérvártól 10 milliárdos összegekben vesznek el a nagyipari városokat, teljesen megkopasztják szinte.
1: Tehát Kecskemét is arra panaszkodik, hogy 7,6 milliárdot kellene befizetnie, amire képtelen, mondják.
2: Igen. Tehát ehhez hozzá kell nyúlni, az biztos. Én azt is megértem, hogy ezt egyik pillanatról a másikra nem lehet megtenni, sokkal bonyolultabb a rendszer. Egy, kettő, összesen 400 milliárd forint jön be az államkasszába a szolidaritási hozzájárulás címén az összes magyar várostól. Na most mellette azt kell tudni, hogy az önkormányzatok finanszírozása az meg úgy néz ki, hogy ha fölütjük az idei költségvetést, annak van egy mellékete, a 9-es, amiben 1200 milliárd forint szerepel a magyar önkormányzatok összműködési támogatásaként. Tehát azt lehet mondani, a 400-as szembeállítom az 1200-al, hogy gyakorlatilag magunkat finanszírozzuk egyharmad részt. Na most ez tényleg tarthatatlan. Tehát itt közbe kell avatkozni, és akkor szerintem ketté kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mit tud már idén adni a kormány, tehát hogyan tud már idén segíteni. A másik, hogy mik a pontos tervei, tehát hogy kerül majd sor a nagy rendszerek átalakítására. Ami nyilván egy hosszadalmasabb folyamat, egy komolyabb folyamat, de ahhoz is hozzá kell kezdeni. Szóval ez még a türelem tart, meg a megértés tart, természetesen egy ilyen helyzetben, amiben most van az ország, hogy üres az államkassa, de mi nagyon-nagyon szeretnénk látni azt a kollégákkal, hogy nyár elején elindul a közös munka, minket is megkérdeznek, hiszen mi elkészítettünk a Magyar Önkormányzatok Szövetségével egy nagyon komoly anyagot a rendszer átalakításáról, és egyébként él a meghívásunk a miniszterelnök úr felé, hogy jöjjön el, és beszéljük ezt át
1: együtt. Nyilván előbb-utóbb ennek meg kell történnie. A saját javaslatukról azért beszéljünk két mondatot. Annál is inkább, mert hogy az a saját bevételeikhez kötni a befizetendő részt. És szerintem Igen. Ez egy értelmezhető gondolat.
2: Igen, itt tulajdonképpen a probléma az, hogy túl sokat vesznek el. Nem az a baj, hogy van szolidaritási hozzájárulás, tehát mi ennek a fölső mértékét maximálnánk 10-15%-ban, mármint az össziparűzési adó bevétel 10-15%-ában, ugye ez egy döntés kérdése. Aztán az is nagyon fontos lenne mellette, ha már adókról beszélgetünk, hogy 6 éve elvette az Orbán kormány a gépjárműadót az önkormányzatoktól. Hadd ne mondjam, hogy Érd számára, amelynek minden második útja poros, mennyire fontos lenne, hogy ezt vissza tudjuk kapni. És akkor itt jönnek az olyan, hogy mondjam, racionális elgondolások, meg a jelenlegi helyzetet tekintetbe vevő megközelítések, hogy tudjuk azt, hogy ezt most egyik napról a másikra nem lehet megcsinálni, de legalább induljunk el. Tehát lássuk azt, hogy mondjuk idén 5%, jövőre fölmenő rendszerben 15, aztán 30, és így tovább, és akkor eljuthatunk a ciklus végére, abban a helyzetben, hogy ez ismét teljes egészében ott landolhat az önkormányzatoknál. Tetejéről ugye vissza kell állítani a talpára ezt a bizonyos piramist, ha komolyan veszük a választási ígéreteit a nyertes pártnak. Mi nagyon örültünk neki, hogy így felvállalta az önkormányzatiság helyreállítását, és megértőek vagyunk, még egyszer mondom, a helyzettel szemben csak akarjuk látni, hogyha lassan is, meg hogyha egy kicsikét szétterjen ő is, de induljon el végre az a folyamat, ami oda vezet, hogy ez a mostani válságba bukdácsolnak a települések, ez megszűnik. Ez az embereknek pontos. Épültek autópályák, épültek stadionok, ment a Hausmann terv a várban, láthattuk milyen eredménye, és közben lerohadt a települések belső úthálózata, a szolgáltatásoknak a minősége már nem a régi. Az önkormányzatok ott vannak a frontvonalban, szükségük van a pénzre. Az emberek miatt van szükségük, tehát ez nem egy öncélű dolog. És minden feladatot oda kell adni helyben, ha az helyben jobban megoldható, jobban megszervezhető. Szerintem körülbelül ez lenne az államszervezési filozófiája ennek az egész történetnek.
1: Reméljük partnert is találnak, mert hát valóban ez egy évek óta húzódó megoldatlan probléma, ami szemmel láthatólag egyre súlyosabb gondokat okoz, az ember járja az országot. Nem csak Budapest útjai rohadtak le, hanem gyakorlatilag az összes kis település és nagyobb település belső útjai, és hát akkor most nem beszélünk a csatornák állapotáról és a közüzemekről úgy általában, és hát ez az egész, ilyen módon fenntarthatatlan. Csőzik úr, köszönöm szépen, Érd polgármestere volt a vonalban, visszatérünk erre.
2: Minden jót kívánok mindenkinek. Viszont hallásra. Minden jót.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, a Több-kevesebb című műsort itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti ezt a mai műsort, és hát jó hírekkel akartuk kezdeni, de jónak látszik, de hát valójában mégsem annyira nagyon jó, mert hogy jönnek ugyan az új lakossági állampapírok, csak éppen rosszabb kamatokkal, mint az eddigiek. Ezeket fogjuk átnézni Süle-szigeti Bulcsúval, a portfólió elemzőjével. Szervusz, Bulcsú!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szóval itt van egy 0,5 százalékpontos kamatvágás, és hát ez egy kicsikét agyoncsapta a lakossági állampapírok piacát, de egy 0,5 százalék az miért hat ennyire?
3: Így van. Hát azért agyoncsapásról talán nem beszélnék. Itt arról van szó, hogy egy finom hangolás megy végbe a lakossági állampapírok piacán. Ugye az adósságkezelő az nagyon aktívan követi a piaci folyamatokat, és nyilván igyekszik mindig úgy alakítani a kínálatot, hogy az kellően vonzó legyen a befektetők számára, de közben ne kerüljön túl sokba az államnak ezeknek a kamatoknak a kifizetése. Úgyhogy ennek láthatjuk most egy következő lépését. Legutóbb egyébként tavaly októberben volt hasonló mértékű átalakítás, akkor növelték a kamatokat. Tehát ez egy ilyen viszonylag ritka lépés az, amit most láthatunk.
2: A régi papírok május 21-éig kaphatók, az pont a holnapi nap, hogyha minket délután hallgatnak, ha meg a délelőtti ismétlést, akkor azon a napon járunk éppen. Május 22-től már csak az új papírokba lehet befektetni. Tehát ha valaki most akar dönteni, akkor ez egy eléggé sürgős döntés, igaz? Így is írtad a cikkedet.
3: Így van, kifejezetten sürgős, és arra felhívnám a figyelmet, hogy csütörtök estére már nem szabad hagyni a vásárlást, hiszen a gyakorlat szerint már csütörtökön 16:00-kor elkezdődik a következő értéknap, tehát a pénteki értéknap, úgyhogy onnantól kezdve már minden bizonnyal az új papírok lesznek csak elérhetők, tehát aki még a régebbi, magasabb kamatú papírokból szeretne bevásárolni, akkor azt érdemes legeslegkésőbb csütörtök délelőtt.
2: Na mondjuk ki az, aki a kisebb kamattal szeretne vásárolni? Aki lemaradt, igaz?
3: Hát igen, leginkább azok lehetnek, tehát hogy most a lényeges paraméterei ezen túlmenően nem változnak az állampapíroknak, minden maradt szinte ugyanolyan, mint volt, csak a kamata lesz egy kicsivel alacsonyabb, kisebb, úgyhogy emiatt akinek már most rendelkezésre áll a pénz, ott valószínűleg racionális döntés inkább a régiekből bevásárolni.
2: Mikről is van szó, megint csak a te cikkedből tájékozódva, a fix magyar állampapírról, a magyar állampapír pluszról, a kincstári takarékjegyről és a nyomdai MÁP plusz kamatairól beszél. Itt most milyen időtávra, melyik a legjobb papír? Hogy lehet ezt kategorizálni?
3: Igen, nos, hát először is azt kell elkülönítenünk, hogy a nyomdai MÁP plusz és a kincstári takarékjegy, ezek papír alapú állampapírok, tehát kifejezetten 3D-ben elérhetők, például a postánál, úgyhogy ezt viszonylag kevesebben használják, kevesen vásárolják, de a fix magyar állampapír és a magyar állampapír plusz, ez pedig online is elérhető, elektronikus formában, sőt, csak így elérhető, tehát ezek azok, amik igazán nagy érdeklődésre tarthatnak számot.
2: Van ezek között különbség?
3: Van azért, a hasonlóságokat mondanám először, hogy mind a kettő 5 év futamidejű papír, tehát mind a fix magyar állampapír, mind a magyar állampapír plusz, az 2031-ben jár majd le az új sorozat, és 5 év alatt rendszeresen fizetnek kamatot. Ami különbség a kettő között, hogy a fix MÁP-nak kereken 7% a mostani kamata, ugye ez 6,5-re csökken, és ezeknek az időarányos részét negyed évente kifizeti. Tehát nem évente egy alkalommal kap az ember kamatot, hanem évente 4-szer, de hát értelemszerűen csak a 7%-nak a negyed részét kapja alkalmanként. Ezzel szemben a magyar állampapír plusz az egyszerűbben működik, ott évente egy kamat fizetés van. Amilyen szempontból az mégis egy picit bonyolultabbnak tekinthető, hogy nem azonos a kamata minden évben, hanem a legelső évben a legalacsonyabb, ott 6,5%-kal indul, és aztán lépdel fölfelé fokozott. Még az utolsó 5. évben ott már 7,5% a kamata. Tehát ezzel ösztönzi az adósságkezelő azt, hogy minél hosszabb ideig tartsák a befektetők ezt a papírt, de a legutolsó évben lehet a legnagyobb kamatot bezsebelni.
2: De bármikor felbontható?
3: Így van, mind a kettő papírra igaz, hogy idő előtt is el lehet adni, akár az államkincstárnál, hogyha valakinek ott van a befektetése, de egyébként a piaci szolgáltatók is lényegében bármikor visszaveszik ezeket a papírokat. De az más kérdés, hogy milyen árfolyamon, tehát általában veszteség nélkül nem nagyon lehet kiszállni ezekből a papírokból, hanem minimális 1%-os veszteséget el kell szenvedni a kincstár esetében, a piaci szolgáltatóknál pedig sok esetben 2%-os veszteséget vannak le. Itt a magyar állampapír plusz javára billenti a mérleget az, hogy ott évente egy alkalommal ingyenes visszaváltás is lehetséges, ez mindig a kamatfizetést követő 5 munkanapban, tehát hogyha valaki pontosan egy évig tartotta a papírt, vagy például pontosan 2 évig, akkor ott néhány napig ingyenesen is el tudja adni a papírt, és nem kell elszenvedni ezt az 1%-os veszteséget sem.
2: Van még egy tétel, amivel lehet kedvet csinálni az állampapírokhoz, például az, hogy ezek kamatadómentes befektetések, ugye?
3: Igen, a 2019 után kibocsátott állampapírok, azok kamatadómentesek, tehát sem személyi jövedelemadót, és egyébként újabban szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni ezek után. Ugye a hagyományos befektetések után kamatadó és szocó is van, tehát ez egy nagy előny az állampapírok mellett. És a másik, ami szintén egy nagy előny lehet, hogyha valaki az államkincstárnál vezeti a számláját, akkor ott a számlavezetés is ingyenes, tranzakciós díjak sincsenek, legfeljebb, hogyha készpénzmozgás van, akkor lehetséges, hogy tranzakciós illetéket kell fizetni, de hogy összességében nagyon-nagyon költségmentesen és nagyon könnyen hozzáférhető befektetésekről van szó.
2: Viszont, hogyha az államkincstárnál akarjuk vezetni, akkor ott számlát kell nyitni. Tehát oda a kereskedelmi bankos számlánk nem elég.
3: Így van, minden esetben egy értékpapír számlára van szükség. Ez hasonlóan működik egy bankszámlához, csak az a különbség, hogy itt már állampapírokat is lehet tartani, nem csak pénzt.
2: És hát, hogyha ügyesek vagyunk, és nincs szükségünk erre a pénzre, akkor az ott dolgozik magától helyettünk. Miközben a kereskedelmi banki számlán tartott pénz, hát gyakorlatilag alig hoz valamit.
3: Így van, és inflálódik, azt se felejtsük el.
2: Búcsú, köszönöm szépen. Süle-Szigeti Búcsú igyekezett elkeveredni velünk együtt az állampapírok világában, de az a különbség, hogy rendet is tud rakni közöttük. Úgyhogy köszönöm.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsébet a mai szerkesztő, és Balogh Csabával, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatójával nyitjuk a mai adást. A mostani helyzetet a KSH legfrissebb adatai írják le, és ezt fogjuk mi most átbeszélni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Vannak itt nagyon szép adatok, majd összevetjük azzal, hogy mi az érzékelés, meg hogy melyik mit jelent. Például itt van az, hogy 9,2%-kal volt nagyobb a bruttó átlagkereset Magyarországon márciusban az egy évvel korábbinál, a nettó pedig 11,3%-kal volt magasabb, mint 2025 márciusában. A különbség például miből adódik? A különféle kedvezményekből?
2: Igen, itt ugye több kedvezmény is életbe lépett, volt, ami már tavaly évközben elindult, és volt, ami most január, ugye egy családi adókedvezményre kell egyrészt gondolnom, ami ugye két ütemben került duplázásra, és most januártól lépett életbe a második ütem, tehát az anyákat érintő kedvezmények is fokozatosan léptek életbe most januártól a két gyermekes anyáknak az első korcsoportja az, amelyre érvényesül ez a adómentesség, úgyhogy ezek tudták pozitívabb irányba eltéríteni a nettó átlagkeresetet.
1: Ugye ez egy nagyon fura helyzet itt, ami kialakult, mert egyrészt az Európai Uniós átlagbér sorban az utolsó közé tartozik Magyarország, másfelől pedig, ha csak ezeket a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy dinamikus, majdhogy nem bérrobbanás szintű béremelkedés.
2: Igen, az látszik is, hogy maga, ha csak a béremelkedést nézzük, akkor az dinamikus. Készített a GKI egy részletesebb visszatekintő elemzést, ahol egészen 2010-től kezdve néztük azt, hogy hogyan változnak a különböző bérstatisztikákban ezek az adatok. Itt még direkt reál béreket néztünk, pontosan azért, hogy az infláció hatására szűrjünk, és itt valóban ilyen nagyon impozáns számokat látunk, 95%-kal emelkedett még a legalacsonyabb érték is a bruttó reál átlagkereset, amit néztünk, ez alatt a közel 16 év alatt, ugye már az idei évre is megbecsültük, hogy nagyságrendileg hova várhatók a jövedelmi változások, és ugye ennél még egy picit magasabb is volt a nettó kereset, csak ugye ott azzal az a nehéz statisztikailag, hogy attól függ, hogy kiről, kinek nézzük a keresetét, ugye most ugye két gyerekes édesanyáknak már a legfiatalabb korosztályban már a nettó gyakorlatilag megegyezik, vagy nagyon közel van, mondtam, ugye járulék a különbség már csak, tehát hogy sokat közelítettek, akinek nincs gyermeke, vagy férfi, ők pedig inkább távolodnak a bruttótól, tehát itt a nettó bérstatisztikákat sokkal nehezebb követni, és a nemzetközi összehasonlítást is ez nagyon megnehezíti, ezért mi alapján a bruttó béreket néztük, és ahogy szerkesztő úr is mondta, hogy igen, ha EU-s összevetésben nézzük, és most itt 25-ös adatokat néztünk, euróba számít, vagy itt az árfolyam különbségek ne jelentsenek különbséget, ott mi ezek szerint az adatok szerint 21 ezer eurós volt az éves bruttó átlagbér Magyarországon. Ez ugye önmagában soknak tűnik, de ez az EU-s rangsorban hátulról a harmadik helyre volt csak elegendő, tehát itt tényleg nagyon kedvezőtlen helyen áll.
1: Viszont azt szokták mondani, önök is egyébként ezen a párton állnak, hogy igazából a valódi képre vagyunk kíváncsiak, akkor ne az átlagbéreket nézzük, hanem a mediánbért, ami a vásárlók, a dolgozók bérezésének közepén található. Igazából ez lenne az a szám, amivel dolgozni kéne?
2: Igen, valóban, ez teljesen jogos felvetés. A medián az jobban kifejezi az eloszlását a kereseteknek, és ez látszik is a hazai számokban is, hogy a nettó medián kereset az 430 ezer forint, míg a bruttó az 540, tehát közel 120 ezer, 115 ezer forintnyi különbség van a kettő között, és ugye tényleg a medián kereset az a minél kevesebb keresettel pont a dolgozók 50%-a rendelkezik, tehát az jobban kifejezi, hogy hol van a közepe az eloszlásnak, hogy az átlagot megfeljebb húzzák a kiugró keresetűek.
1: Amikor arra hivatkozott korábban a Fidesz által vezetett kormány, hogy gyakorlatilag megduplázták a bruttó átlagbér reálértékét 2010-hez képest, akkor nézem itt az adatokat, tulajdonképpen úgy van, ahogy mondták. Sőt, hogyha a minimálbért nézzük, akkor ez még magasabb is a duplájánál. Miért nem érzékelték ezt az emberek? Mert nem gondolom, hogy a választás önmagában ezen múlt és dőlt el, de nyilvánvalóan volt egy hangulat, ami a gazdasági nehézségekkel írta le az ország helyzetét.
2: Igen, szerintem amit ugye nagyon fontos, mi erre kontrolláltunk, hogy az inflációt azért mindenképpen figyelembe kell venni, tehát hiába emelkedik forintba a bér, hogy most az infláció is nagyon magas, akkor az mindjárt elviszi ennek egy részét ennek az emelésnek. Illetve hát a másik, amit nem szólt figyelni kívül, hogy a többi országban is ugyanígy, főleg a régiós beli országban azért elég dinamikusak voltak a béremelkedések, és hát ott még ráadásul összevetni akarjuk az országokat, ott a forintárfolyam mozgását is figyelembe kell venni, ami meg szintén a korábbi években azért kedvezőtlenebb helyzetbe hozta az ő munkavállalókat.
1: Mennyire fog növekedni ebben az esztendőben a bérek reálértéke? Önök hogy számolnak?
2: Mi úgy számolunk, hogy nagyságrendileg 8%-os béremelkedéssel számolunk nominálisan, és egy 4% körüli inflációval, tehát nem kettő különbségéből egy ilyen 4% körüli reál béremelkedés várható. Nyilván itt azért az inflációs folyamatokban van egy bizonytalanság, és a kezdeti bérszámok is ennél egy picivel magasabbak. Meglátjuk, hogy az év hátfelelő részében a vállalkozásoknak mekkora mozgásterük lesz, bent tudják-e tartani ezt a 9% körüli dinamikát, vagy esetleg valóban így átlagosan 8% körülre fognak lejjebb korrigálni. És hát az inflációnál meg ugye nagyon sok kérdőjel van még, hogy fog alakulni az idei szám. Ugye itt most a benzin rögzített áráról beszélve, hogy az olajára jóval magasabb benzinárat indokolnána, ugyanúgy az ár és toppok külön adó kivezetése, tehát egy sor olyan kérdés van, és még a kormány döntésére vár, amiből még az infláció számok is egészen máshogy alakulhat.
1: Világos, követjük, és beszélünk még mi is, remélem erről. Balogh Csabát hallották, a GKI Gazdaságkutató szakmai igazgatóját a friss KSH adatok kapcsán. Mi van, és mire számíthatunk? Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 1:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Tartott csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Itt van velem a vonalban Miklós, üdvözlöm.
3: Kezdjük sokan, Kovács Miklós vagyok.
2: Jó napot kívánok.
3: A tegnapi témával, a Törgyesi Péterrel kapcsolatban szeretnék szólni néhány szót. A fékek és ellensúlyok hiánya veszélyt jelent, amivel teljesen egyet lehet érteni. A feleségem 2010-ben azt mondta, hogy a kétharmadhoz intelligencia kell. Hát az nem volt az elmúlt években. De azt figyelembe kell venni, hogy a magyarországi helyzet miatt, ha 4 évvel ezelőtt a ellenzék összefogása nyert volna, nem valószínű, hogy 2/3-dal, a Fidesz ellenzékbe egyszerűen fölzabálta volna a kormányt.
2: A hát erre rendezték be ezt a választási rendszert, hogyha valakinek sikerül is kis többséggel legyőzni őket, az tulajdonképpen kormányzásképtelen legyen, főleg azért, mert ugye rengeteg, még a legpiszlicserébb törvényeket is kétharmadosan hozták meg, hogy azokat ne lehessen aztán módosítani. Ezért emelték ki kétharmados törvényel intézményekbe a pénzt, és így tovább.
3: Pontosan ezért a az összefogásnak, ha összefogás lett volna, és nyertek volna, esélyük nem lett volna kormányon maradni sokáig, mert a Fidesz a saját stílusában, és nem 16 évig készült erre, hanem ugye előtte volt még 4 évig kormányon, és 2010 előtt a Fidesz rettentően ügyesen és okosan fölvásároltatta, ezt elég közelről tudom, a független rádiókat és mindenféle médiumot, amit csak lehetett, a nagy részét, olyan egyszerű módon, hogy a Fidesz közeli vállalkozóknak megmondta, hogy te megveszed ezt a régiós rádiót itten, én nem akarom megvenni, de megveszed, mert velünk vagy, és majd mi intézzük a rádió sorsát. És így egy csomó független kis rádió szana szét az országba, a Fidesz kezébe került már 2010 előtt, és nyomták a propagandát és a rágalmakat, ahova már nem engedtek be, már 2010 előtt a nem nemzeti oldalhoz tartozó, idézőjelbe tettem, senkit. Tehát ők nagyon hosszú időn keresztül kidolgozták azt, hogy ők stabilan hatalomba tudjanak maradni, akkor is, hogyha ellenzékbe kerülnek. Na most
2: azt megjegyzem, hogy a média birodalom építést ezt valóban nagyon korán kezdték, mert az első kormányzása idején a Fidesz rengeteg állami pénzt lapátolt ki néhány frissen alapított, meg kevésbé frissen alapított jobboldali labba, és akkor az volt a mondás, hogy a hagyományos baloldali média egyensúlyt kell ezzel ellentételezni, én akkor is röhögtem ezen, mert hát akkor 40 év kommunizmus az csak egy gyenge kísérlet volt a hagyományos monarchista, nem tudom, 800-valahány év, vagy 900-valahány évnek az ellensúlyozására, ez micsoda marhaság ebben a formában.
3: Igen. Na, szóval a lényeg az, hogy ha most a mostani jelen kormánynak lenne egy erős ellenzéke, akkor elég nehezen tudna elbánni ezzel a Fidesz-szel, és reméljük, hogy azok az aknák, amiket elhelyezett a Fidesz, azok ezzel a fölénnyel már kivéthetők lesznek. Én minden esetre azt gondolom, és ezt a Magyar Péter is mondta, hogy hát a média, kérjék őt tőle számon, és vitatkozzanak vele, és önök mondták azt.
2: Azt ő híresen rosszul viseli amúgy.
3: Tessék?
2: Azt ő híresen rosszul viseli amúgy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hozzászokik-e.
3: Hát, de tanul ahhoz képest, amikor először
2: egyébként igen.
3: Egonnál, ahhoz képest azért...
2: Hát azért Szőlősi Györgyével is beszélt úgy, hogy én az olajtót is rávágtam volna az arcára, hogy ilyen után kínat anyán.
3: De ezt ő saját maga is bevallotta, hogy mennyit tanult a 2 év alatt. Ez érződik is rajta. Azért csinált egy-két ilyen maraton sajtótájékoztatót a közelmúltban.
2: Igen, és nagyon máshogy viselkedik most a független médiával.
3: Igen, tehát az, hogy tanul valaki, jó papa szoltig, meg nem tudom, vannak ilyen sok bölcsmondások, és hát el kell ismerni, hogy fejlődik, és hadd mondjam el, hogy délelőtt a M1-en, amit azelőtt meg sem tudtam, egy mondatot nem tudtam belőle megnézni, élvezettel hallgattam végig a lengyelországi sajtótájékoztatójukat,

0: két év múlva úgy tűnik, hogy ezek a dolgok belettek tartva, akkor én el fogok kezdeni így magamban csendesen tapsolni, meg örömködni.
1: De
0: remélem, hogy nem nekem lesz igazam. Remélem, hogy mi gyanakvók utólag mondhatjuk, hogy na
1: de
0: hát...
1: azért ugye nem sír, hogy legyőzték a Fideszt.
0: Nem, azért egyáltalán nem sírok, hogy őszinte legyek. Ez már egyébként a választás előtt több telefonáló mondott egészen szélsőségeseket, azt, hogy ők nem tudják, hogy hogy fogják túlélni, hogyha még egyszer nyer a Fidesz, és ezek extrémnek tűnnek, és biztos ez személyes szinten extrémek is, ugyanakkor amilyen állapotban vannak az ország legalapvetőbb intézményei, igazából ez nem akkora túlzás. És szerintem itt nyilván annyira... szemléletbeli kérdés is, hogy az ember mit tart igazán fontosnak, egy palotát a miniszterelnök számára, vagy azt, hogy legyen egészségügy, amiben életben tartjuk egymást. Baloldali dolog azt gondolni, hogy az egészségügy fontosabb, mint a miniszterelnök palotája. Ez egy nyilvánvalóan baloldali dolog, én ezt boldogan felvállalom, ez az én értékrendemben eléggé pontos helyen van. Részemről a köztársasági elnök egy gazdagréti panellakásból is reprezentálhatná a köztársaság egységét, ez kicsit őszintébb is lenne.
1: Igen, azt hiszem, hogy volt Angela Merkel volt az ügy, aki egy ilyen kertes negyedben lakott, és elsétált a közértbe egy szatyorra.
0: Hát ez még... a Margaret Thatchernek is a műsora volt, ő attól még van vele más bajunk, de ez egy fontos motivum
1: volt. Minden esetre, szóval azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt a hosszú időn keresztül kiépített Fidesz birodalmat, és azt az iszonyú, ugye a pénz beszél, a kutya ugat, és azért azt tudjuk, hogy sejtjük, és sokkal nagyobb dolgok derülnek ki, mint amit el tudtunk képzelni, hogy micsoda anyagi háttere lehet a Fidesznek, még most is, és azért van mitől tartani, és ez egy hatalmas nagy erő kell, hogy ezt ki tudják védeni. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell adni a bizalmat, örülni kell, hogy ezt a rendszert eltakarították, és amiben még én bízom, egyébként egyetértek önnel, hogy lehet mitől tartani, hogy ez a hatalom, amit most megkaptak, ez elviszi a...
0: Reméljük, hogy nem, de szerintem ugyanaz a hozzáállás jár minden kormánynak, mindenkivel, aki hatalmon van, mindenkivel szemben, kemény számunkérést kell gyakorolni. Mert az egyéni moralitás az édes kevés, amikor az embernek teljhatalma van.
1: Nekem van egy olyan megérzésem, hogy ahogy összeválogatta a TISZA az embereit, a minisztereit, a mindenkit, ez nem egy egységes, egy összeforrt bűn által összetartott közösség, hanem ez egy nagyon széles társadalmi rétegből jövő
0: szakmai
1: rendelkező tömeg.
0: Igen. Miklós, ne haragudjon, el kell búcsúzzak öntől, mert nagyon kevés időnk maradt, és itt van, várakozik valaki a vonalban.
1: Köszönöm.
0: De nagyon szépen köszönöm a hívást, és szép napot kívánok önnek. És itt van már velem Béla. Csak nem Béla 60-ból.
2: Nem. Elég sokkolom, mert én még nem
0: egy másik Béla, nem Béla baj. Vagyok. Én minden Bélának egyformán örülök. De Bélának 60-ból lehet, hogy egy kicsit jobban örülnék.
2: A lehallgatással kapcsolatban kaptam vele telefon. Nekem van két történetem. Ez az úr, aki ezt előadta most, ő elég régen elment nyugdíjba. Mert amit én most elmesélek, az 10 évvel történt, mind a kettő.
0: Pár percünk maradt, húzunk bele.
2: Jó, gyorsan elmondom. Volt egyszer egy olyan vendégem, fegyveres erőknél dolgozott, és előjött a társaságba a politika, nem az Orbán mellett. Ez a fiatal ember gyorsan felkapta a telefonját, és elvitte a másik helyiségbe. Azt mondom, neki mit csinálsz? Azt mondja, hogy sehol nincs biztonságban, azt mondja, lehallgatják. Másnap felhív telefonon a felesége, hogy házkutatást tartottak nála a nemzetbiztonságja. Ez az egyik.
0: A kutya mindenit.
2: A másik, szintén társaságban a feleségem és egy barátnője karácsonyra készültek, és torta receptről beszélgettek. Nem telik el fél óra, nejemnek SMS jön, és fel van a torta recept a telefonján.

0: SMS-ben megkapta a tótreceptet. Kikapcsolt telefon volt az asztalon. Úgyhogy a lehallgatásról csak ennyit szeretnék ennek az úrnak, úgyhogy elég régen nem megy nyugdíjba.
1: Szerintem valóban nagyon sokat változott a technológia. Én bevallom, én már a 2010-es évek elején, sőt előtte is fordultam meg olyan körökben, ahol óvatosságból az volt a szokás, még nem okos telefonokat, hanem a régi úgynevezett buta telefon, mobiltelefont is szokás volt a másik szobában hagyni, amikor mondjuk egy másnapi tüntetés vagy akció részleteit beszélték meg az emberek, és nagyon sokat beszélgettek az aktivisták akkor arról, hogy vajon paranoidok vagyunk-e vagy sem. Nekem mindig az volt az álláspontom, és most is az, hogy egészen addig paranoiának tűnik, amíg be nem igazolódik, hogy tényleg volt valami alapja, és hogyha az ember racionális keretek között, tehát mondjuk, hogy mondjam, az életét nem keríti a hatalmába ez a fajta rettegés, addig önmagában az óvatosság az olyan rettenetesen ártalmas nem lehet. Az Európai Unió egyébként az átlaghoz képest aránylag szigorúan szabályozza például ezeknek az okos eszközöknek a megfigyelhetőségét, ezért van ez a sok kukikra és hasonlókra rákérdező kérdés a weboldalokon, tehát azért amit médiában vagy filmekben hallani példákat, hogy kit hogyan figyelnek meg, nálunk erre valamivel kevesebb a lehetőség, de a Fidesz kormány ennek a körülményeit valóban nagyon felpuhította, és sokan számoltak be ilyenről, többek között például nemrég elritók Nóra is egy hosszú interjúban a Partizán számára, hogy nyilvánvalóvá vált számára egy ponton, hogy lehallgatják a civil üldözés során. Volt, hogy telefonbeszélgetés közben, Móra Veronika mondta el, telefonbeszélgetés közben megszakadt megszakadt a kapcsolat, és beleszólt valaki ugyanabba a telefonvonalba, és instrukciót adott Móra Veronikának a házkutatás közben. Szóval, hogy voltak ilyen egészen egyértelmű esetek, és ez már 2010-es évek dereka.
0: Na, azért szerettem volna ezt a két esetet elmondani, hogy nem vagyunk biztonságban, úgyhogy hiába mond akárki akármit, ezek mindent megtettek. Törvénytelenül.
1: Szerintem a fontos... Abban ennek abszolút igaza van, hogy erre a lehetőség és főleg a technikai lehetőség rendelkezésre, ez nem jelenti azt, hogy ténylegesen mindenkit meg is figyelnek, tehát hogy minden szavunkat figyelik, de azt, hogy figyelhetnek, azt önmagában szerintem elég rosszul viseljük, és teljesen jogosan.
2: András van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Élő adásban?
2: Bizony, bizony, élő adásban, abszolút.
3: Egyetlen egy hozzászólásom lenne, hogy nagyon jó a kórházban, hogy ezt a klímaprogramot fölülvizsgálják. Zuglóban lakom, tökéletes a Zuzsoki utcai kórház, hanem az, hogy ne vegyék le a kórházakba a kamerát, mert akkor megint előkerülnek a dolgok, hogy tűnnek el folyosóról cuccok embereknek, és nem tud mit csinálni a rendőrség.
2: Bocsánat, András, mondja, bocsánat, András, András, ne haragudjon, itt nem a biztonsági kamerákat szerelik le, hanem azokat a kamerákat, amik arra voltak ráállítva, hogy azt figyelték, hogy a dolgozók mikor jönnek ki meg be.
3: Köszönöm, akkor igaza van az asszonykámnak, mert én ezt a részét, bocsánat, nem hallottam, hogy a dolgozók. Igen. Azt mondom, lenevegyék már a kamerát.
2: Nem, a biztonsági kamerákat nem fogják leszerelni, hát az elég butaság lenne.
3: Föltette, hogy azóta én 50-20, 30, 70 éves, de 20 éve, 10 éve én nem hallok se a Húzsoki utca, se a Herminába, se az Ősvezértérébe, ezek nagyobb egészségkör, hogy csak egy papír el tudjon. Azelőtt összeverekedtek utcán, mert elvitte az esernyőit, a táskáját, ezek mind megszűnte. Köszönöm, uram, akkor, hogy a nővérkék ellenőrzését vegyék le, vagy melyiket?
2: Ugye itt az a kórházi dolgozókat, tehát úgy, mint az orvosok, vagy az ápolók, vagy bárki, aki a kórházban dolgozik, annak ugye volt egy ilyen külön kártyája, amivel be kellett csekkolnia, ezzel ugye az, hogy akár, hogyha egy percet is késett, akkor
3: azt látom ott, hogy mennek, mert mindig csekkolnak a kérdés.
2: Igen, és azt szankcionálták is, aki késett, vagy ilyesmit, tehát számon kérhető volt, és igen, azért szereltek föl kamerákat, hogy ne az legyen, hogy valaki mondjuk a kollégája kártyájával becsekkol, alkohol, tehát hogy azt nehezményezték a dolgozók meg az orvosok is, hogy ugye alapvetően az ő munkájuk eléggé stresszes, meg nyomás alatt vannak, és igen, hogy igen, ne vegzálják őket még ezzel is, hogy ott így fenyegetik őket ez ilyen dolgok.
3: Meg vagyok nyugodva, mert én ez ott olyan nagyon biztonságban jó, hát én semmit nem teszek, és nem hallok, hogy itt eltűnt, az eltűnt. Nagyon-nagyon régen orvosi szobában letettem egy derék drága napszemüveget, kimentünk, mire visszültünk, már ellopták, de az van 40 évvel ezelőtt. Na én erre gondoltam, hogy meg ne szüntessék, mert hát, hogy ugyanúgy, mint a személyigazolványt, az adjuk abban a pillanatban, tudja, amíg az, ahol bejelentkezünk is, hogy hívnak, hol lakok, hogy néznek ki.
2: Persze, de nem erről van
3: nem
2: szó.
3: Nem titok ez, hogy egy egészségügyi szolgálatba bemegy valaki. Uram, nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm.
3: Szép napot.
2: Viszont hallásra, minden jót kívánok. Jánossal folytatjuk a műsort.
4: Jó Halló. Napot kívánok, itt vagyok.
2: Jó napot kívánok.
4: Én nem a szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy bekerültem, és üdvözlök mindenkit, aki hozzászólt a műsorukhoz. Legtöbbször nagyon-nagyon értelmes, okos felvetéseket mondanak, és közérdekű dolgokról beszélnek. Én nem erről szeretnék beszélni most, ami van, hanem néhány dolgot, amit már korábban sokszor betelefonáltam, és el szerettem volna mondani, akkor aktuális volt.
2: Tessék.
4: Most ezzel szeretnék beszélni. Korábban volt, hogy a Orbán miniszterelnök úr haladékot adott a Fradinak, azért, mert el van adósodva, és a fizetési kötelezettségét nem tudta teljesíteni.
2: Uh-huh.
4: Ezt szeretnék hozzászólni. Annyit, hogy amikor volt a devizahiteleseknek a kilakoltatása fizetésképtelenség miatt, a miniszterelnök úr egyetlen egyszer sem szólalt meg. Olyanokat lakoltattak ki, akiknek a hozzátartozójuk mozgásképtelen volt, és úgy vitték ki a rendőrök, meg úgy vitték ki a polgárőrök a lakásból, kitették az utcára, és senki nem gondoskodott róluk. És hogy lehet az, hogy a Fradinak meg adnak fizetéskönnyítést, mikor Kubatov Gábor a Kubatov listáról külön felhívta Orbán úrnak a figyelmét arra, hogy kiket kell kiértesíteni választás előtt. A Fradi az teljes mértékben ezeket a választásra fordította, és akkor miért kell őket kisegíteni? Ha valakinek kölcsöne van, tartozása van.
2: Bocsánat, azért itt azt én nem feltételezem azt, hogy a Ferencváros büdzséjéből finanszírozták volna a Fidesz kampányát. Ezt nem feltételezem.
4: Hát akkor Kubatov Gábor nem tudom, mit csinált.
2: Hát Kubatov Gábornak ahhoz, hogy ezt az általa összeállított listát ezt végig hívogassa, vagy éppenséggel már az embereivel, vagy végigjárják a címeket, meg ilyenek, azt biztos vagyok benne, hogy más forrásból is meg tudja oldani, mert van ennek más helye is, vagy más forrása is.
4: Más forrás fordítsa arra, hogy a Fradit kihúzza a csávából, különben meg a futballról a maszek véleményem az, hogy felépítették ezt a sok stadiont. És a sok stadionban pedig olyan futballisták játszanak, akik a világszínvonalhoz képest nem akarom minősíteni. De az olajbányász béka az brekegne. A futballisták közül 2-3, maximum 5 játékos játszik, aki magyar, a magyar utánpótlásból kerül oda, a többi mind külföldi.
2: Mármint a Ferencvárosban, vagy általában az NB1-ben? Azért ez nem mindegy.
4: Mindenütt az NB1-ben.
2: Hát azért nem mindenütt. Most ott van, több csapatot is tudnánk mondani. Ott van például a Paks, amelynek tényleg kizárólag magyar játékosok vannak benne, és mégis elég szép eredményeket elér. De ott
4: erősíti a szabályt.
2: Hát a kivétel éppen, hogy megdönti a szabályt, de rendben értem, amit mond egyébként, mert az való igaz, hogy azért nem véletlen, hogy az MLS-nek be kellett vezetnie egy ilyen úgynevezett magyar szabályt, hogy a pályán levő játékosoknak meghatározza a számát, hogy 5-nek kell magyarnak lenni ahhoz, hogy támogatást kaphasson az adott klub. Más országokban ez megtörténik szabályozás nélkül, megint más országokban pedig sokkal több a külföldi, még úgy is, hogy egyébként magyar nem különösen jó a bajnokság.
4: És a magyar futball, és én nekem az lenne a javaslatom, hogy aki szereti a futball, szíve java, szeresse, akkor támogassa is. Ne pedig az egész magyar nemzetnek kelljen támogatni egy csapatot, és külön felhívni, hogy kell támogatni a Fradit, és ennek lehetőséget kell biztosítani, hogy később is fizethessen, de erről nem is akarok többet beszélni, mert szerintem ezt eléggé kivesészt.
2: Igen.
4: Szeretnék még egy dologról beszélni.
2: Két percünk van.
4: Kettő. Akkor ezt röviden elmondom. Minden választott tisztségviselőnek én azt javasolnám, hogy kettő ciklust lehessen még egyszer vinnie, és utána befejezni, mert a végén úgy érzik magukat, mint a istenföldi helytartói, és úgy kitenyésztik maguk körül azokat az embereket, kiválasztják, akik őnekik szinte talpnyalókká válnak, és elősegítik azt, hogy a legközelebbi választáson is tudjon nyerni.
2: Ez a polgármesterekre is így gondolja, hogy jó lenne?
4: Az önkormányzati képviselőkre is igaz.
2: Csak azért kérdezem, mert ugye van nem egy település, ahol már nagyon régóta ugyanaz a polgármester. Most vegyük például Gémesi Györgyöt, aki már 36 éve Gödöllő polgármestere, rendszeresen választásokon nem ritkán 50% fölötti eredménnyel megválasztották őt a helyiek. Ők nagyon szeretik, mármint sokan ott. Nagyon régóta csinálja, tudja, hogy mi hol van, tudja ezt kezelni, és nem biztos, hogy más ezt meg úgy nagyon akarná. Meg kisebb településeken, meg még inkább. Sok helyen csak egy jelölt van, és azért ő csinálja 20 éve, mert ő ért hozzá egyedül. Tehát ez szerintem is egy kicsit veszélyes fölvetés összességében véve.
4: Veszélyes fölvetés, hogy azt megállapítani, hogy csak ő ért hozzá. Ki kellene próbálni másokat is.
2: Hát de hogyha megválasztják...
4: Azért választják, hogyha nem megfelelő, akkor tudja a nép leváltani, és tudjon helyette más javasolni.
2: Hát de ez a választásokon megtörténik.
5: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 13:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Tartott csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Gabriella, halló.
3: Hú, szép jó napot, de nehéz lesz most megszólalnom.
2: Miért?
3: Talán, hát miért? Na ne, szóval, hát én nem tudom, magának kötélből vannak az idegei, az biztos, és na, szóval tudnám az úrnak javasolni, hogy szedjen szanaxot. De
2: igen.
3: Aztán már nekem is be kell szednem. Na mindegy.
2: Hát nézze, az hogy ő hát, hogy látja, vagy hogy érzékeli, az egy nagyon sajátos dolog, és ebben nem lehet az ember mondjuk normatív. Tudomásul vesz, hogy sokan sokfélét értenek bizonyos mondatok
3: persze,
2: alatt.
3: Persze, csak a stílus.
2: Ja.
3: Meg ahogy. Meg, szóval azért csak egy adásban van. Tehát, na mindegy, jó, hagyjuk.
2: Okay.
3: Akkor kezdem a jó részsel, mert tegnap sajnos nem bírtam bejutni, bár tegnap akartam telefonálni. A jó rész az, ugye, az tudja, hogy nekem volt egy műtétem, és én 2017 óta kerültem ehhez az orvoshoz, aki folyamatosan kontrollált engem a betegséggel kapcsolatban, amin jelen állás szerint az alapbetegségen nem lehet segíteni.
2: Uh-huh.
3: De közben jött ez a szürkehályog dolog.
2: Igen.
3: És soha nem mondta azt nekem, hogy akkor kész, menjek, ahova akarok, mert hogy ezen úgy se lehet segíteni, hanem hát 8 hónap volt a várakozási időm, de mivel én ebbe az orvosba bíztam, ez a Mária utca egyébként, ahol hát hadd ne mondjam, szóval ez egy napos tortúra volt, amikor az ember oda ment vizsgálatra, mert az ország minden részéből, de hát a nyugdíjból kitelik, úgyhogy szépen mindig végigvártam a sorom, és eljött ez a csodás nap, és hát mintha Európába sétáltam volna be, a személyzet, a műtős rész, tehát az olyan rendben van, és ha lehet ilyet mondani, ez a műtét annyira jó élmény volt, hogyha nekem azt mondják, hogy másnak mehetek a másik szememmel, már én vagyok az első. Tehát mert mindig csak tudjuk az egészségügyet, valóban volt nekem is rossz tapasztalatom baleseti sebészet kapcsán, de a Mária utcáról ezt a részt, azt a 8 ember kezén mentem át, mire magára amúgy 10 perces műtétre sor kerül, de kedvesek voltak, mindenről tájékoztak, csak jó. Na.
2: Uh-huh.
3: Az orvos nevét nem mondom, bár szívem szerint mondanám, de nem mondunk neveket. Na ez volt az egyik, amit mindenképp el szerettem volna mondani. Aztán magánnyugdíj pénztár. Ma már valószínű nem lépnék vissza, és ha akkor engem felvilágosít mondjuk egy joghoz értő ember, akkor valószínű akkor se teszem meg. De én, amikor az a mondat elhangzott, hogy ha nem lépünk vissza, nem lesz nyugdíjunk, akkor én 4 évvel álltam a nyugdíj előtt, és hát ezt még el is hittem, hogy ez így lesz, tehát visszaléptem. Körülbelül a 80 000-vel lettem ezáltal megtörítésre. Mert akkor, ha ott maradok, akkor ez a pénz, és még akkor se érné el a nyugdíjam azt a bizonyos, nem létminimum, hanem minek mondják ezt a, amit munkabérbe mondanak, na, nem fog eszembe jutni, ezt a minimálbér. Tehát még akkor se tartanék ott, de lényegesen jobban állnék, de megoldom az életemet így. Ez volt a másik témám. És a harmadik, a Klári, aki hát nekem beállt abba a sorba, ami a fórum közösségében a kedvenceim közé fog tartozni. És tudom, hogy ő a másik oldalon áll, de az a fajta megnyilvánulásai, ahogy ő elmondta azt, ami vele úgy történt, tehát amit elmondott, mert biztos még sok minden van, és remélem egyszer az is kiderül, az számomra értelmezhető, és értem. Értem, hogy ő miért azon az oldalon áll, és ott bejön az én történetem is, amit most nem fogok elmondani, nem azért, mert titkos, de hogy ugye én mondtam, hogy én 58-ba születtem, én gyereknek a Kádár rendszerbe szocializálódtam, fölnőttem, nekem az nagyon jó volt, ott volt az első munkahelyem, én ennek csak előnyeit láttam, de a szüleim, mivel én gyerekként nőttem, ahogy nőttem, nagyon sok mindent nem mondtak el. Tehát az én múltam, vagyis hát az ő múltjukból nagyon sok titok volt, ami aztán felnőttként kiderült, mert azért akkor már beszélhettek róla, talán, vagy hát legalábbis nekem beszéltek, de még mindig rengeteg dolog van, amit nem tudok, és a szomorú ebbe az, hogy már én ezt soha nem fogom megtudni, mert hogy ezek az emberek már nincsenek az élő sorában. De én ezt a Klárit komolyan mondom, gondolom ő, nem tudom mennyivel idősebb nálam, de tehát ő nekem most azt az ember típust jelenítette meg, akivel én szívesen beszélgetnék, mert vele lehet beszélgetni. És én mindig az embert nézem mindenkiben.
2: Az az érdekes, Gabriella, hogy nagyon sok reakciót kaptam én erre a beszélgetésre, és volt köztük olyan is, aki azt mondja, hogy nem tudja elképzelni, hogy milyen motiváció alapján szeretnék én újra és újra beszélni Klárival, illetve, hogy miért kell a nézőknek Klárit ennyit hallgatni. Én őszintén szólva ezeket a reakciókat azért nem értem, mert hogyha érdektelen lenne Klári története, vagy olyan dolgokról beszélne, amiről más beszél, és sokan beszélnek, akkor megérteném, de így nem.
3: Szóval ezt végét nem értem, mert tehát szül kell, hogy legyen hozzá, azt gondolom, de tehát azt is megértem, aki őt nem érti meg. Mert tehát mondom, a fene tudja, hogy én vagy így lettem összerakva, vagy az, hogy én a szociális ágazatban dolgoztam, és mindig érdekelt az ember, és az emberi sorsok, és nem ítélkezek. Én senkit nem akarok se lógva látni, se, tehát ez nem én vagyok. Szóval, hogy nem, én őt nagyon megértem, és tudomásul veszem, hogy ő a másik oldalon áll, de az így igaz, és azt még elmondom, hogy igen, mindent fel kell tárni, de csak a jog szabályok mentén, szigorúan. Tehát, hogy nem. És én a mostani kormányban abszolút nem azt érzékelem, hogy a bosszú hajtja. Nem, de az igazság deríjon ki. Erre meg ezt mondom.
2: No, Erika.
4: Jó vagyok András. Szuper. Tehát beszéltünk itt a kellő alázatról, meg hogy alázatosan alázta meg, tehát hogy volt benne egy kellő alázat. Na most ahhoz képest, hogy rendben van, szóval én is valahol azt éreztem a lelkem legmélyen, mert nekem azt tanította édesapám és a szüleim, hogy ember légy mindig minden körülmények között, de ez a rész, ez nem erről szól. Ő megtette azt a tiszteletet, megfogta a kezét, fogadta a gratulációt, de ezt neki el kellett mondani, mert ezt mi akarjuk. Tehát ez a 16 év, ahányszor minket megaláztak, András, a plakátok, egyszerűen már én rosszul voltam, hogy az utcára kimentem, mert velem szembe jött a hazugság.
2: Hogy és kinek jut eszébe Sulyog Tamást köztársasági elnöknek nevezni, jelölni, nem tudom, tehát nem értem, tehát nem tudom, hogy mi ez, hol vagyunk, hol élünk.
4: Úgyhogy András, nagyon sokszor kitakartak minket, ahhoz képest, hogy csak így fotóba takarták ki, ő több millió magyar ember takart ki azáltal, hogy ő a hatalmat kiszolgálta. Kiszolgálta, és például ott volt a Karsai Dániel esete, és nagyon-nagyon sok minden, ami nekem nagyon-nagyon fáj.
2: Na, nagyon például ez, ott volt a lehetőség, hogy Sulyog Tamás abban az ügyben emberé váljon.
4: Ugye? Ott, akkor most miről beszélgetünk?
2: Hát ott futott igen. Egy-két udvariassági kör, de őszintén igen, szólva, igen, hát igen. Olyan volt, mint Krudinák Alajos a Közel-Keleten, amikor éppen valami háborús övezetben átmászott a romokon, majd a kiváló vajszínű nadrágját így letisztította, hogy még véletlenül igen, se legyen igen, poros.
4: Igen, még véletlenül sem.
2: Nem,
4: véletlenül
2: tehát, hogy az annyira szánalmas volt, hogy... Tehát, hogy...
4: Nagyon, András, és lehetne itt reggeltől kezdve estig sorolni. Tehát én azt mondom, hogy ne játsszuk már el ezt el. Ennek legyen már egyszer vége. Nézem mindenki tükörbe, szembesüljön. Én tudom, és én erről mindig beszéltem. Nekem a családomban is, a baráti körömben is nagyon fáj, ha én az arcában mondom valakinek az igazságot. Amikor az enyémbe mondják, nekem is fáj, de fájjon, mert a kritika visz előre, és én ezt mindig vallottam. A kritika visz előre. Úgy a szakmába, úgy a politikába, úgy a magánéletbe, és legyen egyenes gerince mindenkinek, ne forogjon itt nekem, mint a napraforgó, jobbra-balra, nem, ne legyenek gumigerincű emberek, és igenis szembe kell nézni mindenkinek a nagy magyar valósággal, abba a tetteiért, a cselekedeteiért, hogy végre már legyen következménye, mert itt mindent következmény, nagyon sok mindent következmények nélkül mentek itt a dolgok, és ezt nem szabad. Mi ezért szavaztunk a Tisza pártra, én részemről, ő képviselt engem, ő képviselte a magyar embereknek, a népnek, ezt használjuk már mostanában ezt a szót, hogy a nép. Én azt mondom, hogy a hétköznap embere. Egyenlő a néppel, mert ugye mi működtetjük az országot, több körben ezt is elmondtam, a vasutas, a orvos, aki a szemetünket hordja és takarítja, és a többi, és a kutatóink, az ügyvédeink, a jogászaink, akiket én nagyon tisztelek, és akiket én mindig ugye Kriscsit András megróttam, hogy ők tanult műveltek, és én felnézek rájuk, de azért 16 évben hogy nem lehetett ebből azt mondani, hogy itt és ne tovább, és én ezt mindig mondtam, hogy ebből ki kell lépni, és az igazság pillanatának el kell jönni, és most eljött, és nagyon sok embernek ez fájni fog. Az én baráti körömben például kereskedelem, hát meg lesz az áldozata, mert a NER már ment a NER, és azt mondta, hogy itt zárolok mindent az üzletbe. És azok az dolgozók, nem tudom, lesz állásuk, vagy nem lesz, mert még abban a pillanatban lefoglalt, mert tartozásuk van. Hát most én magamból kiindulva bemegyek egy üzletbe vásárolni, András, egy hétköznapi ember vagyok, egy kis forszem itt a gépezetbe, egy átlag ember, de itt élek, és szeretem a hazámat, ezt az országot. De én nekem nincs tartozásom, én nem jövök ki úgy könyörgöm egy üzletből, vagy van pénzem, azt a zsetont csengetnek, kifizetem a kasszánál, vagy pedig azt mondom, hogy nincs pénzem, de hogyha nagyobb volumenű dolgot, akkor vagy elmegyek és a bank ad hitelt, tehát a bankot is, hagyjuk a bankokat, nem bántom őket, de azért itt becsületesen akár 1-2 millió forintot felvenni, hát annyi kezes lábas kell, tehát nem egyszerűk itt a hitelfelvételek, és akkor, ha visszakanyarodok a volt hatalomra, aki most ellenzékbe ül, hát, hogy elintéztek ezek minket? Hát ez a saját bőrén azért mindenki megtapasztalja a maga asztalánál, a maga vonalán. Én azt mondom, hogy ennek a változásnak meg kellett történnie, és nekem nagyon jó, lehet, hogy egy kicsit mondják sokan, hogy ilyen miniszterelnökünk még nem volt. Hát dehogy nem volt. Magyar Péter őszinte elmondta, hogy ő mit akar, ő ezt véghez fogja vinni, én nagyon bízom benne, és én nekem nagyon tetszik ez a, és ezért bocsánatot kérek tőle, és ez a kis gyerekes arcú kis bája, amikor ilyen kis azért is és oda mondja, de mindig tisztelettel mondja oda, és a cselekedeteiben megvan a tisztelet. Az, hogy tükröt tart, hát ott jön a bumeráng, igen, azért és kell is, én ezt el is várom tőle. Erika. Én itt választó, elvárom tőle, itt vagyok.
2: Köszönöm, hogy betelefonált.
4: Én is köszönöm, András, köszönöm.
2: Viszlát, minden jót. Azt mondja az egyik szakértőnéző, hogy azért beszéltetem Erikát, mert hogy sok a vérszomjas telefonáló, és hogy ezzel megúsztam őket. Na, akkor valamit szögezzünk le. Erikát nem beszélteti az ember, hanem Erika beszél. Tehát már itt téved a telefonáló vagy a néző. Én nem beszéltetem Erikát. Tehát hogy lehet ezt így látni amúgy? Na jó, István!
5: Jó napot, András!
2: Üdvözlöm!
5: Az az igazság, hogy az Erikának olyan megnyilvánulásai voltak, amit teljesen a valós életet fedi, az igazság.
2: Ez a másik, persze. De hát én nem tartok semmilyen telefonálótól, sőt, tehát szeretem a veszélyes telefonálókat.
5: Igen, az életről tudunk beszélni.
2: Abszolút.
5: Két dologba szeretnék értekezni, vagyis helyesebben csak azt akarnám közölni, hogy mennyire nehéz lesz majd gyakorlatilag normális helyzetbe hozni az embereket. Itt vannak például a rokkant emberek, a legrászorultabb, legelesettebb emberek, akik ha dolgoztak is, vagy leélték az életüket, vagy életük derekán, vagy elején kaptak nagyon komoly egészségügyi problémát.
2: Igen.
5: Ugye annak idején Kis Péter és Kórus Lajos kitalálta azt, hogy hát 600 ezer, 900 ezer rokkant ember van, olyan nincs, hát nem mondták ki, de hát csalóknak tartották azokat az embereket. És akkor ugye hoztak rendelkezést, ami arra ment, ki tudjuk nagyon jól, hogy leveszi a százalékot, az maga után rántotta a fizetést is, vagy a járandóságot. Orbán Viktor, amikor ígérgetett, akkor azt mondta, nem úgy van, az emberek igazságérzetéhez kell alakítani a jogszabályokat, emberséget kell gyakorolni. Erre jött Soltész Miklós, aki szintén azt a feladatot kapta, hogy fejezze be ezt a volument. Ő is beleszállt, lejjebb vette még a százalékot, szinte elenyésző volt, de hát ő nagyon jól látja azt az ország, hogy ez a rokkant társadalom szinte minden nap nélkülözik. Mert nagy gyógyszerfogyasztó, kötszer, meg egyebek, meg annak a járulékai. Elviselhetetlen, ami nyomorúságban vannak. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha felülvizsgálnák ezeket a dolgokat tényleg valósan, mert ugye az igazságügyi szakértő azt mondja, hogy ő a jogszabálytól nem térhet el. Hát eleve hibás a megállapítása, mert ő neki le kell írni a jót is, a rosszat is.
2: Igen.
5: Nem húzni kell valahol. Szóval nagyon figyelmébe ajánlám az egészségügynek ezt a kategóriát. A másik kategória, amit még el akarok mondani, ez a kisajátítás. Ugye arról volt szó, hogy ilyen törvénytelen kisajátítás már nem szabad meglenni Magyarországon, mint amikor a régi időszakokban voltak. Hát az volt az igazság, hogy az MSZP idejében ugye gyakorlatilag ugye ment az autópályaépítés, és akkor megtörtént. Na most ugyanúgy áthúzódott általában a Fidesz égisze alá is, mert 10 év alatt nem történt meg egy bírósági lezárás, és a delikvens nem tehetett mást, amikor nem fogadt el. Most olyan példát tudok mondani, amikor meg se jelent a kisajátítást végző ügyvédi társaság a területen, sőt, még a tulajdoni lapba se nézett bele, mert abból már azért a számok meg a jelek azért mondtak volna valamit,
2: igen.
5: És gyakorlatilag ez alapján végrehajtották. Na most nem lehetett mit tenni, menni kellett a bíróságra. Na hát az meg aztán ott mérföldkő volt. A közigazgatási hivatal, most már ugye kormányhivatal, szintén ügyvéd, de ott szerződött, szakértő volt, és onnan indul az egész dolog, kérem szépen, hogy az legelső szakértő véleményt, aki valamikor valaki mit csinált, azt gondolkodás nélkül elfogadta. Magyarul a láthatatlant láthatóvá tette.
2: Igen.
5: Olyan volt, hogy például tudok olyanról, amikor szakértő, nagy nevű szakértő, egyetemi professzor, tévedésből szándékosan véletlenül összeadási hibát vég. És akkor, amikor a bíróságon levezetik neki az anyagot, akkor feláll, és azt mondja, hogy elismerem a hibámat, de a lényegen nem változtat.
2: Aha.
5: És akkor olyan érvei vannak a kisajátítást végzőknek, hogy az ingatlan ára lent van. Hát most lent van? Hát akitől elvesznek egyszer valamit, még ha az akkori körülmények között is, akkor is ha nem...
2: De ez a kisajátítás probléma, ez hány embert érint ön szerint?
5: Ez mindig érint mindenkit, mert ugyanazok a társaságok, ugyanazok a megbízások vannak. Ez, amiről én beszélek önnek, ez kimondottan az M3-as autópályát érintette.
2: Értem. Aha.
5: És ugye arról van szó, hogy meg se nézte. Arról nem is beszélve, hogy a tulajdoni lapon elidegenítés volt, magyarul pályázott ültetvényről van szó, és ugye a szomszédnak, akinél egy 3 hónappal hamarabb történt a kisajátítás, ott van egy olyan kitétel, amit alá is írtunk, hogy nem értékesítjük ezt a területet, csak termőre fordulást követően 5 év után.
2: Aha.
5: De hát nem adta el senki azóta se, meg sehogy se. És akkor volt rajta valamennyi ilyen dolog, és hiába szaladgált bárki bárhova, Viszmajor ként se vették figyelembe, sőt, az első esetben, hát milyen jogszabály az, András, az első esetben a példámból ítélve, vagy mondva, ezt az összeget pluszba kifizették neki, a második esetben meg azt mondta, hogy 2-szer nem fizet az állam.
2: Aha.
5: És a nagy NISZ, erre most a kezeit. Szóval annyi anomália van itt ebbe az egész dologba, arról nem is beszélve, ugye, hogy a visszama úgy szól eleve a kisajátítás törvény, hogy feltétel és teljes kártalanítás illeti meg a gazdát.
2: Azonnali, az is benne van.
5: Igen, azonnali, igen. Na most a visszameradó területtel már nem foglalkozik vele senki.
2: Hmm,
5: már csak azért sem, mert ugye az egy bizonyítható dolog lesz újból. Hiába volt olyan papír, meg olyan hatóság, aki ezt leírta, de hát nem vette figyelembe senki. Senki. A bíróság esetében oda került ki a dolog, hogy 2-szer került a kuriába, és mégiscsak akadt olyan bíró, aki elmeszelte, sőt a delikvenst, jelen esetben engemet, el is marasztalt, és meg is büntetett.
2: Értem.
5: Kedvesek voltak, hogy elmondjam önnek, mert adtak részletfizetési lehetőséget.
2: Igen, az még a jobbik eset.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 1:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Tartott csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Klári, halló!
3: Halló, üdvözlöm kedves András és a hallgatókat is. Én Klári vagyok. Az a Klári, akivel már beszélt, és nagyon hálás vagyok, hogy üzent nekem a múlt héten, hogy örülne, ha újra jelentkeznék. És még egy köszönettel tartom, ugye, mert elhangzott ott, hogy egy hölgy beszólt, hogy mennyire szimpatikus neki az én békés beszédstílusom.
2: Így volt.
3: És hogy ezzel többen így voltak.
2: Így volt.
3: Én ezt, hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen születési ártalom nálam. Úgyhogy mindenkinek hasonló jókat kívánok. És akkor Andrissal még ott folytatnám, ha jól emlékszem, ahol abba hagytuk, hogy nekem különleges kapcsolatom van a Fidesszel, amennyiben ugye nem vagyok a pártnak tagja, amit most elmondok, mert Andris olyan jó hallgatóság az ilyen viszonylag közérdekű élettörténetek.
2: Figyelek, ugye, nagyon kíváncsi vagyok.
3: Én az fiatal kislánykoromban egy fogadalmat tettem a Jóistennek, mivel ugye én szintén gyárilag vallásos is vagyok, mert az apukám pap volt, görögkatolikus pap, ugye, akik nősülhetnek, igen, ellentétben a római katolikus papokkal. Tehát én az anyukám, ugye, mivel özvegy papné volt, a kommunista években bekényszerítették a pártba, magyarul megfenyegették, ha nem lép be a pártba, akkor a 4 gyerekét nem fogja tudni fölnevelni özvegyen, mert nem elkirúgják az állásából.
2: Értem.
3: Hát ugye ez gyakori volt, erre vannak példák, akik még emlékeznek. És akkor utána viszont kidobták, hogy megszégyenítsék. Mert ugye egy nagyon köztiszteletben álló...
2: Kidobták a pártból, tehát belépett?
3: Igen.
2: Tagsági könyvet váltott, majd kidobták.
3: És megalázva kidobták. A felállt a pártitkár a pártgyűlésen, hogy na eltársak, sok problémák voltak, az özvegy papnék befurakodott közénk, de mink mostan rendet csinálunk és kidobjuk, álljunk föl, azt énekeljük el az internálót, mondta a pártitkár. És az én anyukám hazajött, és zokogva, és két részben zokogva, másrészt nevetve mesélte. No, de hát bennem ez erősen azért nyomot hagyott.
2: Tehát egyszerre volt megrendülve, és egyszerre nevette, igen, ki a fonákságait a rendszernek?
3: Meg azt a primitívséget, ahogy ezek vezették, ahogy félrevezették Magyarországot, ugye?
2: Hát igen.
3: És akkor én megfogadtam, és hála Istennek meg is tudtam tartani ezt a fogadalmat, hogy politikai pártba én soha be nem lépek. No, most jön azért a lényeg, hogy én rendkívüli módon szimpatizáltam Orbán Viktornak és a Fidesznek az árszpoétikájával, ami ugye az volt, hogy Isten, haza, család. És ez nekem nagyon tetszett, és ezt én most is vallom, hogy ebben nem tévedett és nem hibázott az Orbán kormány. Viszont most jön a másik lényeges üzenetem, és üzenet azoknak, akik sajnos itt szinte lincs hangulatban követelik az azonnali igazságszolgáltatást. Tehát nem lehet azonnal igazságot szolgáltatni. Andrissal már nagyon nyugodtan és vagy hatékonyan beszéltünk erről, hogy az törvényes utat be kell tartani ahhoz, igen, hogy megtudjuk, hogy ki az, aki a magyar vagyont ellopt, aki meglopta az országot, hát nevezzük egyszerűen nevén a gyereket. Na most én szerintem és a 2.400.000 fideszes ugyanúgy szeretné ezt az igazságszolgáltatást, és ugyanúgy vágyik rá, csak nem szereti ezt a gyűlölködő, a miniszterelnök, az új miniszterelnök által még most is gerjesztett borzasztó, gyűlölködő hangulatot. Tehát ez nagyon-nagyon nem tetszik nekem, és nagyon, hát megmondom ezt, én meg vagyok döbbenve a Magyar Zoltán,
2: Magyar Péter
3: stílusán, hogy szóval még mindig, mintha folytatná a kampányt.
2: Klári, két apró kérdés, vagyis mondás. Az első, hogy pici türelmét kérem, mert most reklám van, és hogyha ha nem veszi rossz néven, akkor utána folytatjuk önnel.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm. Másrészt, hogy ugye annyi szavazója már nincs a Fidesznek, mert úgy nagyjából a 6 millió szavazóból olyan 20%-ot jegyez a Fidesz, az nem... az korán sem, az nagyjából egy 1.200.000 ember. Legalábbis ezt mérik legfrissebb közvéleménykutatások.
3: Lecsökkent a Fidesznek a tábora, a statisztikák szerint.
2: Így van.
3: Erre két kérdésem lenne, hogy kiket kérdeznek meg ezek a közvéleménykutatók. Komolyan mondom, sem engem, sem a baráti körömben senkit soha meg nem kérdeznek. Hogy zajlik egy ilyen közvéleménykutatás?
2: Ez egy jó kérdés, de hogyha hinni lehet annak a törvényszerűségnek, hogy például a Medián pontosan el, hinni lehet annak a törvényszerűségnek,

0: az értelmezhető, ami jelenleg 7.648.544 szavazó a legutolsó választás alapján, és hogyha megmérjük ezt a nagyjából 17-18%-nyi szavazót, ami kijön a Fidesznek, akkor ez pont 1.3 vagy 1.3.5, tehát hogy nagyjából egy ilyen tényleg majdnem 1 millióval vannak, de hát ez tök természetes, mindig ilyen a választás után a helyzet.
1: Értem. András, csak az a baj, hogy nem akarok a szavába vágni, mert nem tudom, hogy mikor beszél.
0: Klári drága, én akartam öntől kérdezni valamit. Ön említette...
1: Elnézést, csak erre még egy válaszom lenne. Ki is mondta azt, András? Churchill mondta, hogy én annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítok.
0: Igen, állítólag nem mondott ilyet, de hogy neki tulajdonítják, az igaz.
1: De van benne valami. Na, mondja Andris.
0: Igen. Tehát, hogy azt akartam megkérdezni, Klári, hogy sose volt-e olyan, vagy volt-e valamikor olyan érzése az elmúlt 16 évben, hogy az, hogy Isten, haza, család, az persze tök jól hangzik, de hogy igazából a Fidesz a kormányzását tekintve nem ezen érték alapon kormányzott.
1: Most mire gondol, Andris? Hát biztos elfogult vagyok, úgyhogy...
0: Nem erre gondoltam, hogy ön elfogult, hanem például ugye az, hogy ugye a 10 parancsolatban is egészen kiugró helyen van a más vagyonát, ugye...
1: Ne lopj!
0: Igen, ne érintsd!
1: Na, igen.
0: Nekem mindig Pokorni Zoltán ugrik be, aki ugye azt mondta, hogy ha valaki megtér...
1: Le kell vágni a kezét. Igen.
0: Így van. És így van. Azért az egy általános közérzet volt, hogy a Fidesz kormányzásához nem ez az igazán szigorú átláthatóság és tisztaság kapcsolódik, hanem valami egészen más.
1: András.
0: Igen?
1: Akkor válaszolnék.
0: Jó.
1: Mindig működött az ország. És itt mindjárt megemlíteném, hogy ez egy félrevezetése volt a mostani kormányfőnek, tehát a kormányfő félrevezette a választókat, mert mindig azt mondta, hogy ő majd egy működő országot akar. Hát Andris, ön segítsen már nekem, egy működő ország, ott ismerszik meg, hogy mindenkinek munkája van, jönnek a nyugdíjak, jönnek a emelt fizetések, megvan a közbiztonság. Hát azért nekünk, a polgároknak úgy tűnt, hogy működik az ország. Ami pedig a lopást illeti, András, ezt már vártam, hogy elmondhassam, és köszönöm a lehetőséget. Megismétlem. Az összes létező, összes biztos vagyok benne, hogy az igazságot akarja megtudni. Ami azt jelenti, hogy jogi úton végig kell vezetni a gyanúsítottak eseteit, el kell ítélni mindenkit, aki a közvagyont megcsorbította, viszont most jön egy lényeges dolog, akit hiába gyanúsítottak meg alaptalanul, üzenem ezt a miniszterelnöknek is, azoktól bocsánatot kell kérni. Egyetért, András?
0: Igen, ez tiszta sor.
1: Biztos voltam benne.
0: Ez tiszta sor. Csak ugye nekem az volt az érzésem, hogy két dolgot mondok az Istennel kapcsolatban is, meg a hazával kapcsolatban is. Ugye a két dolog az egy-egy. Ugye a Baltásgyilkos kiadásából az következik, hogy az az Isten, amely közös az örményekkel, az tulajdonképpen zárójelbe van téve, mert az azeriek részére kiadtunk egy olyan gyilkost, aki éjszaka Alattomban ölt. Ráadásul egy keresztény embert. Ez szerintem elég nehezen magyarázható az Isten nevében.
1: Hát András, nem vagyok demagóg, és ez bennem is fölvet kérdéseket. Igen, igen.
0: Jaj, de jó, Klári, hogy tehát hogy ez egy asztal, amiről...
1: Nem vagyok demagóg, nem.
0: Tudom, értem, és hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ezekben a legfőbb kérdésekben kell, hogy egyetértsünk,

0: A másik ugye az, hogy a magyar sírokon ugráló román elnökjelöltnek a támogatása, az milyen hazafiság amúgy?
1: Hát ez egy átértelmezett hazafiság. Értem,
0: csak ugye ez a célelvű hazafiság az, hogy a minden országban a patrióta, az úgymond patrióta jelöltet kell azért hatalomra juttatni, mert akkor Európa képe megváltozik, és akkor Európa képét a kereszténység általános elvének jegyében lehet védelmezni, de úgy, hogy védelmezzük, hogy magyar sírokon ugráló magyar ellenes jelölteket támogatunk.
1: No, Andris, hát akkor két válaszom van erre. Két verzió, jó?
0: Jó.
1: Az egyik, hogy ugye a Biblia azért hála Istennek erősen sugallja, hogy minden bűnt megbocsájt a Jóisten, ha meggyónjuk, és mind a legnagyobb bűnöket is meg lehet gyónni. Igen. Ez az egyik verzió, tehát a kormány is gyónhat, minden kormány. A másik verzió pedig, hogy hát mindenki tévedhet. Tehát minden politikai vonulatnak vannak tévedés. Ja igen, és amit el akartam már mondani, hogy én minden bukásunknak leírtam a természetrajzát. És tudja, annyit elárulok önnek, hogy minden bukásunkban alapvető pontok egyeznek. Úgyhogy ezt most nem adom ki, meg nem küldöm el a
0: fizetnek
1: sem, mert mondom,
0: Klári,
1: nem vagyok.
0: Klári, ön az átlagosnál sokkal intelligensebb a megközelítései alapján. Ugye nem ismertjük egymást, nem találkoztunk, csak az eddigi beszélgetéseinkből indulok ki. Azt meg tudja mondani, hogy ez milyen családpolitika, ahol az egytényezős pár nélküli vagy házastárs nélküli családot nem tekintem azonos rangú családnak a apa, anya, gyermekek klasszikus családmodellhez képest.
1: Hát nézze, András, ez olyan dolog, amin még finomítani kell valóban szerintem is, mint ahogy nagyon sok témát. András, viszont nem haragszik, ha egy kicsit témát váltam?
0: Persze, Klári, öné az éter, most akkor
1: ugye,
0: hallgatom.
1: Mert mi egy kicsit, hogy úgy mondjam, úgy privatizáltunk is, és igen. Ugye Andris elkezdte fejtegetni az én életemnek a fázisait, ugye, és ott a modellségre már sor került.
0: Igen.
1: Most viszont ugye én nem, szóval a modellségről nekem az a véleményem, hogy én arra nem vagyok nagyon büszke, mert hát a Jóisten nekem olyan adottságokat adott, hogy 10 centivel magasabb, és 10 kilóval kevesebb vagyok, mint az átlag magyar nő, és ennél fogva alapjában véve alkalmas voltam egy olyan foglalkozásra, ami hát kétségtelen, hogy nagyon sok pluszhoz juttatott. Viszont utána én ugye megismertem ezt a Holess Dénes festőművészt, akit azért hoztam haza 20 éves tényfeltáró munkával, mert magyar festő. És vonatkozik, amit most elmondanék, és remélem, hogy ezzel nem vonom önt bajba, hogy szeretném önt megajándékozni egy poszterrel, aminek az ára 400 forint, viszont ez egy olyan poszter, képzelje el, a Holess Dénes, nyomja be majd a Google-ba, Holess Dénes udvarlás című posztere, amiből 1 millió példány kering a világban, képzelje el.
0: Aztán.
1: Jaj, már megint idehozta ezt a hűvös londoni reggel.
0: Igen, de azon gondolkoztam, hogy igazából az, hogyha valaki a magazinok címlapjára kerül, én is úgy vagyok vele, mint ön, hogy ez, én nem vagyok a címlapon, hál' Istennek, de azért...
1: Lehetne.
0: Nem, de hogy azért a szülei csak büszkék voltak önre.
1: Képzelj el, nem.
0: Nem?
1: Nem. Ugye én egy echte értelmiségi családban nőttem föl.
0: Igen.
1: Mi a latin közmondások és magyar versek között kommunikáltunk, és az, hogy én csak maneken lettem, az bevallom, az édesanyámnak semmi büszkeséget nem okozott, de ami engem bántott egy kicsi ideig, de megértettem őt. Ő azt szerette volna, hogy én férjhez menjek, a falusi állatorvoshoz, doktor XY-nél legyek, tisztelendben állok.
2: Tényleg?
1: Nagyságos asszony, igen, igen. És volt 4 fiú testvérem, akik szintén ezt várták el tőlem.
2: De érdekes.
1: Abszolút, abszolút konzervatív család voltunk. No, Andris, szóval azt szerettem volna mondani, hogy ugye nem okozok gondot, vagy nem, hogy is mondjam, nem ellenkezik a rendtartása, ha én elküldök önnek egy ilyen posztert.
2: Nem, sőt. Megköszönöm, csak azt mondja meg nekem, hogy ha van 1 millió darab ebből a poszterből,
1: akkor világban mindenhol.
2: Akkor igazából, mert azt mondta, hogy különleges viszonya van a szerzőhöz, vagy az alkotóhoz.
1: Igen.
2: Akkor mi adja meg az értékét a ennek a műnek, például ennek a poszternek, amit el szeretne küldeni nekem?
1: Hát az adja meg az értékét, hogy jegyzi a... Elnézést. Tehát jegyzi a Holess Dénes magyar festőművésznek az értékét. Hát ez
2: hogy ez tulajdonképpen ezeket így számon tartják, hogy 1 millió darab van, és akkor mindegyiknek van egy...
1: Ha benyomja a Google-ban, hogy New York... egy nyomda, a Triton Press, ha nyomja, hogy New York Triton Press.
2: Igen.
1: Udvar, courtship, tud angolul.
2: New York Triton Press.
1: Triton Press, 1950 valamennyi.
2: Igen.
1: Udvarlás, Holess Dénes udvarlás.
2: Jó, azt benyomom, hogy Holess Dénes udvarlás. Jó.
1: Udvarlás. Okay. Körülbelül 30 példány fog bejönni most magának.
2: Aha. Oké.
1: No, tehát azt, és még ha Lúd legyen kövér, akkor még megkérdezném, hogy elküldhetném-e önnek, hála Istennek, csak linkben, mert meg lehet nyitni a festő életéből készült díjnyertes filmünket. És itt van a lényeg, itt van a kutya elhantolva, hogy ez az ember egy világra szóló történetet írt meg, az élettörténetét a saját életével, hogy mit jelent a szabadság, amiről beszélünk.
2: Világos. Klári, nézze, lejárt a műsoridőnk, de mondom, hogy én szívesen visszahívom.
1: Adja meg a címet, Andris, nem tudom a címet, és nem lehet az ATV elérhetőségét
2: Klári,
1: megtalálni.
2: Segítek önnek, visszahívom adáson kívül, jó? Megígérem.
1: Jó, nagyon kedves. Köszönöm szépen, Andris. Szép napot kívánok.
2: Önnek is minden jót.
1: Pihenjen is egy kicsit.
3: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Média.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 13:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zicsi Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Irént szólítom, én meg önökkel leszek egész nap, mert a Jegesi kollega megbetegedett, innen is jobbulást kívánunk neki. No, Irén!
3: Jó napot kívánok, András!
2: Üdvözlöm!
3: Nagyon örülök, hogy bekerültem a műsorba, mivel az előző beszélgetést Orbán Viktorral fejezték be, csak egy rövid kitérőt tennék, hogy egyik nyilatkozatában Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy ő nem fejezte be, amit akart. Neki gyakorlatilag még 4 éve kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy amit ő célul tűzött ki, azt megvalósítsa. Na hát erre mondtam én, már egyszer beszéltem önnel, és erre mondtam én, hogy gyakorlatilag tényleg ez a 4 év kellett volna, hogy teljes mértékben megvalósítsa azt a célt, hogy olyan legyen ez az ország, mint Putyin Oroszországa, csak ezt Orbán Magyarországának hívják. Úgyhogy ebben az egyben igazat mondott az Orbán, hogy neki még 4 év kellett volna, hogy a célját megvalósítsa. Aztán hát a felvetett témákkal kapcsolatban én csak a középsőt mondanék egy gondolatot, hogy Sólyog Tamás érdekes módon akkor nem nyilatkozott, amikor az Alkotmánybíróság élére kinevezték, hogy hát én nem vállalom el, mert jogszerűtlenül raknak oda. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy...
2: Mármint hova? Mármint az Alkotmánybíróság élére?
3: Igen, hát ő egyáltalán ugye...
2: Ja, hogy nem volt meg neki az elméleti munkássága és az ahhoz szükséges feltételrendszer. Így van, így van.
3: Igen. Amit én szeretnék csak még visszatérni egy korábbi dologra, ami ment a híradóban, a hírekben, a Toroczkai.
2: Igen.
3: Kivonult a Mi Hazánk a kisgyerekek fellépése előtt. Na most hiába mondja Toroczkai, hogy a Magyar Péterék megcserélték a menetrendet, hogy úgy mondjam, gyakorlatilag még az alakuló gyűlés előtt egyszer egy nyilatkozatában elhangzott a Toroczkainak, hogy szégyen, hogy az országházban elhangzik a cigány himnusz.
2: Igen.
3: Tehát nem tudom már, hogy hol hallottam, melyik híradóban, megmondom őszintén, én megnézem a AT híradót, utána megnézem a RTL híradót, ott természetesen a közügyekkel kapcsolatos dolgokra fókuszálva az érdekel, és nem tudom, melyikbe hallottam, de ez elhangzott, tehát ne kenje másra, ők mindenképpen kivonultak, tehát még akkor is, ha ott helyben tudták, meg látták, hogy bejönnek a gyerekek, ő nekik ez volt a lényeg, hogy a cigány himnusz az szégyen, hogy elhangzik a parlamentben.
4: Hát ez az egész kivonulás sztori, ez úgy nem kerek, ahogy van. Nyilvánvaló, hogy azok után, ami történt, az a politikus, akinek van lélek jelenléte, az nem hivatkozhat arra, hogy csapdába csalták, mert akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy ennyire egyszerű a történet.
3: Hát igen. A másik pedig ugye annak idején, illetve a múltkori beszélgetésünknél csak úgy megemlítettem ezt a Orbán által mondott a pokol legmélyebb ugyrába dolgot. Hát én változatlan azt mondom, hogy ők fognak oda kerülni, nem fognak tudni, hogy is mondjam, feltámadni, hogy úgy mondjam, mikor például Rétvári Bence is azt nyilatkozza, hogy ugyanazokért a célokért fognak ellenzékben is dolgozni, amiért kormányon voltak. Hát ez a baj, azért kerültek le a kormányzásról, és ha ellenzékben ezért dolgoznak, hát akkor annyi nekik szerintem.
4: És mi van akkor, hogyha ő arra gondol, hogy nem sikerült kormányon megvalósítani azokat a célokat, amelyek miatt ők kormányon voltak 16 évig, és hogy nem a célok kitűzésével, vagy azokkal a célokkal van a baj, hanem a megvalósítás hiányával.
3: Hát ezt nem fogják tudni megvalósítani ellenzékből, szerintem 42, azt hiszem 10 a KDNP és 42 a Fidesz.
4: Igen.
3: Szerintem nem fogják tudni. Nem, hát ezért váltották le őket az emberek.
4: Hát ez igaz.
3: Amit viszont én amiben a segítségét kérném, én meg kell, hogy mondjam, én borzasztó hülye vagyok az internethez. Tehát én nekem a fiam megcsinálta, hogy legyen 1-2 gigabájtom a mobiltelefonomon, és csak a Viberig jutottam, csak azt tudom használni. Viszont a 24.hu meg a Telexet, nem tudom, hogy mondják, lehet, hogy hülyeséget mondom, lehet, a fiam, tehát azoknak a cikkeket, a újságoknak a cikkeit tudom olvasni, nézegetni, ameddig van ez az 1-2 gigabájton, és ott olvastam, de nem tudom, hogy melyikben, hogy ugye Navracsics úrról azt mondják, hogy ő az emberarcú fideszes, hát valóban ő nem beszélt csúnyán meg drasztikusan, de én attól függetlenül végig ott volt a miniszteri rangokban a Fidesz körül, tehát a legmagasabb polcokon. Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy én valamelyik újságban olvastam még Balázsi Gyula riport környékén.
4: Igen.
3: Az egyik cikkben, hogy arról írt a cikk, ugye, hogy került a 100-as listára, hányadik helyre, meg mit tudom én, ez a Balázsi, a leggazdagabb,
4: igen.
3: Igen, 100 magyar közé. És ott olvastam, még kétszer is elolvastam a nevet, mert a Navracsics meggazdagodásáról én soha nem hallottam. És azt olvastam, hogy a 30-valahányadik helye egyel előrelépre még Navracsicsot is megelőzte. Hogy rajta van a 100-as listán a Navracsics, vagy az ő meggazdagodásáról?
4: Nincs, biztos, hogy nincs.
3: Hát, pedig kétszer elolvastam ezt a nevet, és az úgy piszkált a csőrömet, hogy én ezt nem értem, meg kizárt dolog, hogy akkor
4: nincs.
3: 16 év alatt nem hallottam volna róla.
4: Nincs. Ez rajta. Biztos.
3: Én ezt elhiszem önnek, de nem tudtam ezt mástól megkérdezni. Úgy gondoltam, hogy ezt megkérdezem öntől.
4: Jól van.
3: Más igazából nem. Ez volt, ami miatt telefonáltam, én mást igazából nem szerettem volna mondani, átadom a szót inkább másnak, és további szép napot.
4: Önnek is, Irén. Minden jót, viszontlátásra. Judit?
5: Halló, itt vagyok.
4: Jó napot kívánok.
5: Jó napot, üdvözlöm kedves András és a tévénézőket is. Hát megint rengeteg témám volna, de megpróbálok rövidre járni. Na. Ami engem nagyon-nagyon sok minden fölháborít, de ami most legelőször is, ami most bennem van, az, hogy most elkezdte az Orbán Viktor, hogy nagyon nagyszerű állapotban hagyták itt az országot. A Szalai Piroskát, az többször is megjelenik, az a másik kedvencem. Hát ő teljesen végigmondta, hogy tulajdonképpen alig van szegényemből, alig vannak szegény gyerekök, szóval fantasztikus, hogy micsoda csodálatos éveket zártunk. A legjobb 16 év, András. Hát szóval egyszerűen komolyan mondom, hogy sokszor azt hiszem már, hogy nem is tudom, tehát biztos, hogy valakinek nagyon elment az eszed, de nem gondolom, hogy nekem. Na mindegy, szóval ez egy olyan nagyon bosszantó dolog. Persze nyilván tudja mindenki, hogy ez nem igaz, csak szerintem már az azért van, mert nem tudják, hogy mit mondjanak.
4: Gyakorlatilag.
5: A másik dolog, hogy azért én visszatérnék a Magyar Péterre, hát ugye most nagyon zajlanak a dolgok, végtelenül haladunk előre, tényleg le a kalappal, ez az energia, amit ő itt most mindenféleképpen bevet, hát ez egyszerűen dicséretre méltó, csak bírják a többiek is szuflával, ez nem egyszerű. De azért én bízok benne, hogy azért addig nem jutunk el, hogy éjszaka is törvényeket hozzanak. Ugye mire fölébredtünk, akkor ára ott volt az asztalon, ha tetszett, ha nem. Bár azt gondolom, hogy ha ők hoznának, talán nem volnának az, hogy mégse olyanok, mint amit idáig láttunk.
4: Igen.
5: Ami viszont engem egy kicsit aggaszt, András, mondja már meg nekem, legyen szíves, hogy én nem jól látom azt, hogy én féltem a magyar tűzben.
4: De hogy hát miért? Miért félti?
5: Azért féltem, mert olyan szinten, hogy mondjam, olyan szinten, nem is tudom a kifejezést megmondani, azt mondja, hogy ilyen verbálisan bántja az ellenzéket, ezt a volt kormánytagokat, hogy én attól félök, hogy nehogy valami történjön bele. Tehát én azt gondolom, hogy kétharmaddal kicsit lazában is hátra lehet dőlni, és ezeket a dolgokat talán nem kellene mindig előhozni, hogy ki milyen báb, ki milyen, ilyen, olyan, tehát én nekem ez úgy annyira nem is tetszik. Tehát nem kellene, na, szóval kicsit elegánsabban kellene kezelni a dolgokat, és én a másik dolog, hogy ami miatt talán még azért is féltem, mert van ő neki három gyereke, van családja, helyes anyja, apja, normális emberek. Én ettől a mostani ellenzéktől én nagyon félnék. Pontosan azért, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan disznóság van, ami majd biztos ki fog derülni, akik nem tetszettek, azokat sajnos eltötték lábalól. Tehát most ez durva dolog, de én ezt gondolom, és én szeretném ezt azért, hogy egy kicsit most úgy nyugodjanak már le a kedélyök, túl vagyunk a választás nagy akármin, tehát kicsit most léjebb kellene vönni. Én ezt érzékelem, és ettől félök. A másik dolog, amit szeretnék mondani...
4: Ugye ez nehéz mit hozzátenni, mert ezek érzések nyilván.
5: Ez az én érzésem.
4: Így van, az ön érzése.
5: Igen, de beszélgetünk itt a többiekkel, korombeliekkel, azért nem én vagyok egyedül ebbe, tehát azért nem szabadna ennyire belemászni. Vannak itt dolgok amúgy is, úgyhogy van itt mit intézni. Hál' Istennek, nagyon kíváncsi vagyok a mai napra, mi fog kiderülni, hogy a gyerek ügyel kapcsolatban, biztos lesznek meglepetések. A másik dolog az, hogy...
4: Bocsánat, csak közben a kollégákat hadd kérjem, hogy én közben pörgettem a 100 leggazdagabb név sorát, és nyilván az, aki ilyen nincs tükrözve, mindjárt... Jó, figyelek közben, Irén!
5: Igen?
4: Judit, bocsánat.
5: Mondhatom?
4: Igen.
5: Jó. Na most a másik dolog, hogy itt vannak ezek a volt társasági elnökök, itt van ez az Áder János is, András. Hát azért ne haragudjon, ez már mégiscsak borzasztó, hogy egyszerűen annyi pénzöket fizetünk ki. Én nagyon remélem, hogy ez a kormány ezeket is fölülvizsgálja. Én nekem nagyon tetszik ez az Orbán Anita, rendkívül intelligens, nagyon tetszik a kapitány is, kapitány István is, igen, tehát ezek azok, akiket a legtöbbet látszunk, nagyon tetszettek a hozzászólások, egyáltalán az egész szervezés, és kimentek ópuszteraszere, nekem az is nagyon tetszett, úgyhogy amit én most többel olvastam, amit el akartam mondani, hogy ezt a Pócs János nevű illetőt, akit rendkívüli módon itt állok, nem tudom másképpen kimondani, a stílusát meg egyáltalán az egész embert, és most panaszkodott, hogy elveszítette a pert a Romulusszal szömbe, mert ugye volt annak idején ez a nagyon látványos disznóvágás.
4: Igen. Ugye?
5: És akkor rá volt írva a disznóra, hogy ő a Soros Romulus, valami ilyesmi volt.
4: Nem, rajta. Az két külön sztori.
5: Ja, igen, szóval nem tudom már, csak én ezt láttam most.
4: Igen, ez két külön történet.
5: És akkor, hát ugye most elmondja, hogy ő a nagy szabadság, ő tulajdonképpen ez az egész dolog azt, hogy ő kimondta a véleményét, és hát éljen a haza, éljen a szabad hozzászólás, szóval valami ilyesmivel méltatta magát, és hát külön kiemelte, hogy neki nem kell pénz, mert neki van, az örökségéből ki fogja fizetni az egészet, úgyhogy gyakorlatilag nagyon büszke magára. Hát én annyira nem vagyok már büszke, örülök neki, hogy legalább valamennyivel hozzájárult a dolgokhoz. Aminek mondjuk kifogás, és mondja meg András, ha nem jól látom, ez a megint csak a sajátom, hogy én inkább kikértem volna, ha a kormánynak vettem volna az Iványi Gábornak a véleményét. Ő nagyon tisztában van a magyarországi szegénységgel, a gyerekekkel kapcsolatban szerintem, és én azt gondolom, hogy először talán itt kellene segíteni a magyarokon, aztán mehetünk Kárpátaljára mindenféleképpen. Azt se tetszik nekem, hogy az a kárpátaljai cég, ahova utalják a pénzt, állítólag a Fidesz patronáta, és nem azzal a háttérrel utalgatják oda a pénzüket, hogy majd visszakapják. Mit gondolom, Gerson?
4: Hogy majd egyszer visszakapják?
5: Hát igen, mert ugye jó a kapcsolat azokkal.
4: Én azt nem tartom reálisnak, hogy ők arra számítanak.
5: Hát én ők sajnos.
4: Mert ugye annak van egy meghatározott rendje, hogy kiutalják a pénzeket, és aztán, hogy majd egyszer, amikor már nincsenek hatalmon, majd vissza is kell csorgatni, ezt nem hiszem, ezt nem tudom, nem
5: hát
4: hiszem.
5: Hát mondjuk nem addig kell azt várni, hát nem tudom. Hát most az a helyzet, hogy utána néz a kormány, ezt mondták, hogy meg fogják nézni, és ki fogják kérni, hogy mire költik azt a pénzt. De én akkor is azt mondom, hogy inkább itt kellene kezdeni Magyarországon. Van itt elég sok probléma, a mentők rettenetes rossz állapotban vannak, panaszkodnak, van ismerősöm, aki azt mondta, hogy gyalázatos, és egyszerűen félelmetes, hogy mennyire, hát magam is érzékeltem, amikor visszamentő. Jó, hogy nem voltam terhes, mert lehet, hogy a gyerekök kirázta volna belőle, itt a sima Tiszaparton, ahol még gödöt se lát az ember, szóval tragédia, ami itt van. Nem kellene nekünk Kárpátaljára menni, András, maradjunk már itt Magyarországon, aztán foglalkozunk a magyarokkal. Tényleg, szóval ez én így gondolom, és nem csak én gondolom, nincs, hanem ez nagyon sokan. A másik dolog, ha még mondhatok valamit, a Pintér Sándorral kapcsolatban, ami nagyon főháborított, na hát ő aztán a legbecsületesebb ember. Na hát, ha erről az emberről remélem, hogy most már megnyílnak azok a titkos akták, amiket róla majd kiderítenek, és most nem merem kimondani azokat a dolgokat, amit szerintem mindenki tud, szegediek is, ugye való dolgok voltak itt annak idején régen, hogy ne tartsa magát olyan nagyon becsületes embernek, hogy őt nyugodtan kivizsgálhatják. Én biztos vagyok benne, hogy az ő vagyon a külföldi bankszámlákon van. Van neki a régi varbúgja, azt hiszem, amivel dicsekedni szokott, az már múzeális darab, az már biztos nagyon sokat ér.
4: Igen.
5: Az egyik legvitatottabb miniszterünk, hagyd mondjam már ki legalább, jó? Tehát én nagyon várom azt a vizsgálatokat, amikor majd kiderülnek róla azok a bizonyos dolgok, ami hát igazából ugye nyilvánvaló, és mindenki tudja. Visszamenőleg azt nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy én azért utána néznék a volt köztársasági elnöknek, és mondjuk azért én ezeket a fizetéseket nem szeretném már, hogyha ezeket továbbítják, mert ez olyan fantasztikus, hatalmas összegök, hogy ezt egyszerűen, én már azt mondom, pazarlás.
4: De Judit, az mit jelent, hogy utána nézne a volt köztársasági elnököknek? Hát azt tudjuk, hogy az utolsó kettő köztársasági elnök, nem, az utolsó köztársasági elnök, ő megbukott konkrétan, tehát hogy már hogy leváltották, lemondatták, inkább ezt mondom. Áder Jánosnak lejárt a mandátuma, ugye? Aztán Schmidt pár esetében szintén a bukása jó szó. Szóval, hogy, de hogy az ő juttatásuk az egy törvény képében jelenleg is aktuális, vagyis hát hatályos. Nevezetesen azt az országgyűlés többsége határozta meg, hogy mi jár a volt köztársasági elnököknek. Az ő esetükben nem vethető fel a vagyon visszaszerzés kérdése, mert ugye ha felajánlanak nekik egy lakhatást, hogy majd akkor korszerűsítik, akkor egy bizonyos keretben szerintem a törvény alapján ők azt meghatározhatják, hogy mit szeretnének bele. Azt nem mondhatni, hogy nagyon visszafogottak voltak a volt köztársasági elnökök, de ha jól értem a jogi szabályozás és a valóság összhangját, akkor ez nagyjából úgy nézett ki, hogy ők a kereten belül kitöltötték a lehetőségeket.
5: Jó van, hát biztos igazuk is volt. Ha lehetett, akkor miért nő? Hát, amit megadhatnak, azt kérem.
4: Igen. Áder János esetében egy hosszú évekig tartó lojalitás az, ami az elnöki stallum képében jutalomként kinézett. Novák Katalin esetében egy másik szempont nyilván az, hogy sosem volt még Magyarországnak hölgy köztársasági elnöke, és ez szavazatszerző képesség szempontjából talán jó ötletnek tűnt. Igazság szerint Novák Katalinnak még talán az intellektusa és a tájékozottsága, vagy a nyelvismerete is megvolt ahhoz a pozícióhoz. Ő volt a legtöbb nyelvet beszélt köztársasági elnökünk. Úgyhogy ilyen szempontból vele nem volt emberileg probléma, tehát ilyen karrierút szempontjából probléma. Schmidt Pál esetében pedig szintén a sok nyelven való beszélgetési képessége az megvolt. Schmidt Pál esetében inkább gerinc problémák voltak, mert ugyanúgy volt a Hon kormány nagykövete Madridban, ahogy később az Orbán kormány alatt is volt külszolgálaton, de hát egyébként Schmidt Pál azért lett fideszes, mert a szocik lezárták a főpolgármesterséghez vezető utat előtte.
5: Hát igen.
4: Na jó.
5: Na jó. Hát jó van, fogadom András, hát lehet itt magyarázni, igaza van teljes mértékben, mert ugye a jog meg a törvény meg a stb. Tehát remélem azért, hogy ezeken is fognak változtatni. És a másik dolog, amit én rendkívüli módon várom, ezt az ügyészséget, ezt a nemzetközi ügyészséget és ezt a román hölgyet, mert ugye arról van szó, ha jól emlékszem, hogy 2017-ig visszamenőleg. Jól tudom.
4: Ebben nem vagyok otthon most, de azt láttam a magyar közlöny legfrissebb számában, hogy már megjelent az erről szóló kormányhatározat, úgyhogy meg fogom nézni, hogy a vizsgálatok azok milyen időtávlatra mennek vissza.
5: Igen, igen. Na most ugye Budapesten fognak egy irodát nyitni.
4: Igen.
5: Mondhatom tovább, igen.
4: Persze.
5: Tehát azt olvastam, hogy alig várják, meg van már a szakorja, a szerv, és nem menekül senki. Tehát ez konkrétan elmondta ez a hölgy, én neki hiszek, és nagyon várom azokat a dolgokat, amik majd kihullanak itt a szekrényből, mert ugye vannak itt még ennél érdekesebb dolgok, amiről nekünk fogalmunk sincs. Minden esetre látva azt a luxust, amiket bemutattak igazából, nem is a luxus, mert jó, hát végül is jó, csináltatnak Karadai, Vörösmárvány, ilyen-olyan, amolyan listájakból, nem ez az érdekes, hanem az a rengeteg milliárd András, amikkel saját pénzként foglalkoztak, szántak. Hát egyszerűen ez valami elképesztő. Én remélem azért, hogy ezek a dolgok azért mégiscsak kiderülnek, hogy azért lesz itt még a Pintérnek is szerintem bevallani valója. Úgyhogy én nagyon kíváncsi a város.
4: Judit. Köszönöm, hogy hívott minket, Judit.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról szól, Z és Alpha generációról, a mai vendégem pedig egy Z generációs fiatal, aki pedig hát egy ilyen mondhatni családi, közösségi média csatornán keresztül én merem állítani, hogy országos ismertségre tett szert, közben egy nagyon izgalmas karakter, izgalmas gondolatokkal, úgyhogy nem volt kérdés, hogy el szeretném hívni ide a műsoromba. Benedikti Benjamint, köszöntelek az adásban.
2: Sziasztok, én is köszöntelek, Tomi.
1: Hát aki szülő, az téged leginkább az Anya Kíván csatornáról ismerhet, mint a gyerek, vagy az egyik gyerek.
2: Igen, a főgyerek.
1: A főgyerek, bocsánat, nem akartak semmiképp se lefele pozícionálni.
2: Nem, dehogyis.
1: Figyelj, mesélj már egy kicsit, mert erre én nagyon kíváncsi lennék, hogy alapvetően egy, ugye, hogy ha digitális technológiákról beszélünk, és akkor mindig az szóba kerül, hogy generációs konfliktusok, a fiatalok mennyire értenek a digitális eszközökhöz, mennyire ott vannak a közösségi médiában, ellenben a szülők és az idősebb generációk meg egyáltalán nem. Valahol nálatok ennek egy ilyen szerintem nagyon bájos, ellentétes dinamikája volt, hogy tulajdonképpen édesanyád kezdett előbb a digitális tartalom készítésbe, és aztán csatlakoztál bele te. Tudsz erről kicsit mesélni?
2: Ez valóban így van. Igazából ez szerintem ez úgy kezdődött, hogy nála volt az ötlet, hogy akkor ebbe kezdjünk bele, és akkor így az elejétől kezdve így szép lassan így elkezdte felhasználni a tudásomat így a social médián, meg így az elektronikai cikkek, mikrofonok, kamerák, mit tudom én így a vágásnál is, azért néha-néha segítettem neki, de ott inkább apukám játszik nagy szerepet, akinek ugye ez a munkája is, és akkor így szépen így összekoordináltuk ezeket, hogy akkor neki vannak tök jó ötletei, hogy miket lehetne csinálni, én meg tudom neki mondani, hogy az hogy lesz ugye kompatibilis a mai fiatalokkal, hogy ugye még többen megnézzék a videókat, apa pedig jött így a harmadik személyként, aki meg megvágja, leforgatja, ezeket intézi, és hát van ugye még a kis mellék főszereplőnk, drága hugom, Lilla. És
1: látom, hát a testvéri versengés, az nem marad el.
2: Hát az nem. Az mindig is meg lesz szerintem, de hát nyilván szeretjük egymást, meg vagyunk, el vagyunk egymással.
1: Nagyon jó. El tudom abszolút képzelni azt, hogy össze is hoz egy családot nagyon, hogyha ilyen aktívan van egy közös téma, közös szenvedély, közös tematika, de közben persze az is el tudom képzelni, hogy nyilván, hogyha ez már egy olyan elérés kezd el elérni, aminek van egy nagy mérete, van egy üzleti oldala, hogy tulajdonképpen már egy közös munkává válik egy adott ponton, kötelezettségekkel, biztos vagyok benne, hogy konfliktusokat is szül és generál. De látok, milyen a tapasztalat a családban? Inkább összehozott titeket, jobb a kapcsolatod mondjuk a szüleiddel, mint egy átlagos 10-hány éves vagy?
2: Most lettem 18.
1: Mint egy átlagos 18 évesnek, vagy pedig pont, hogy néha feszültséget is okoz.
2: Ezt azt kell, hogy mondjam, ezt tökéletesen látod, mert ez pont egy ilyen 50-50, tehát nálunk amúgy eleinte voltak kétségek, hogy ezt nekem kéne csinálnom, mert nyilván a közösségemben ez egy szokatlan dolog volt, amikor ezt elkezdtük, hát most már szerintem 6 éve, tehát akkor voltam ilyen 12-13 éves, amikor kezdtük, és akkor nyilván ott a társaságomban, barátaim között szokatlan volt, hogy valaki így hirtelen
1: milyen volt az első reakciójuk?
2: Igen, megjelent így a social médián, és szerintem így egyszerre volt a barátaimban és ismerőseimben egy irítség is, de közben meg így volt, aki talán így cikinek is gondolta, hogy én mit keresek a social médián ilyen fiatalon, és hogy ez nekem miért jó, és kapom ezeket a hét kommenteket, kapom a jót is, és hogy ilyen anyukák rajonganak értünk, és ez így miért jó nekem. És akkor ahogy egyre idősebb lettem, ez így szépen így elkezdett épülni, hogy akkor láttam rajtuk, hogy azért nyilván látják ők is, hogy ebben nagyon sok pozitívum van, hogy ide eljutunk, ezt megkapjuk, azt meg tudjuk csinálni, és akkor így elkezdtek ezzel ők is így jönni, hogy akkor úgy de jó, hogy ő itt a menő barátunk, aha, akinek ilyen elérései vannak, és ő ezeket így meg tudja tenni. És akkor így, amikor ilyen 15 éves lettem kb., akkor tartottunk már ott, hogy azért ez egy populáris dolog lett. És akkor a barátaim is már úgy felhájpoltak, hogy akkor a nagy menő, már látták, hogy ahol megyünk az utcán, és ott együtt vagyunk, akkor vannak, akik így bámulnak, meg röhögnek, meg integetnek, meg volt, aki fotót kér, és akkor ez így szépen felépült. De hát visszatérve az eredeti kérdésre, ez a konfliktusos díj, ez tényleg ilyen 50-50, mert amúgy nyilván nagyon szeretjük csinálni, összehoz minket, mert ugye együtt videózunk és csináljuk ezt, amióta elkezdtük így együtt, viszont nyilván vannak szerintem mindenki másnak is olyan napjai, amikor az úgy nem annyira adja ki a lépést, hogy akkor most hazamész egy fárasztó nap suliban, és akkor hazamész és csinálsz még két videót, és akkor nyilván ott vagy, hogy hát igen, anya, én ezt most nem annyira akarom, és akkor ott van anya, aki pedig azt mondja, hogy ez muszáj, mert hogy vannak határidők, vannak leadott szkriptek, minden meg van csinálva ahhoz, hogy ezt nekünk ma le kell forgatni. És akkor itt azért van egy-két bunyó köztünk, hogy hát nem akarom leforgatni, legyen holnap, de hogy akkor ezt muszáj leforgatni, csináljuk, és akkor nyilván odaállok teljes lehorgasztott fejjel, azt se tudom, hol vagyok, elkezdjük. Nyilván nem tetszik anyukámnak, mert ő a gyors és hatékony munka híve.
1: És jó, de van, hogy néha ez a szereped, nem? Hát mennyire megjátszott, amikor ez a szereped, vagy hány esetben őszinte?
2: Hát amúgy ez vicces, mert képzeld még, hogy a közönségünk is nagyon nehezen tudja megállapítani, hogy ez megvan-e játszva, vagy sem, de azért sokan megjátszott. Nyilván, ahol látod, tehát az van, hogy ami olyan videó, hogy egy script, az általában megjátszott. Viszont vannak olyan videóink, mint például volt ez, ami nagyon nagyot ment, több millióan látták, a hajrutinomat, ahol beleraktam 16 féle dolgot a hajamba, hogy úgy nézzen ki, ahogy már anya mindig ezt mondta, hogy én eltöltök fél órát a fürdőszobában a hajammal. Na hát ez egy script videó volt, viszont meg is volt játszva, tehát ez így pont a kettő együtt. És tök sokan azt hitték, hogy én tényleg így csinálom meg a hajamat, és akkor mentem be a suliba, és kérdezték, hogy mikor sózom meg a hajamat, mert ugye ez volt a poén a videóban, amit anya mondott. De hát nagyon sok olyan videónk van, ahol nincsen script, csak anya azt mondja, hogy figyelj, rakjuk le a kamerát, ez az ötlet, valahogy így beszéljünk hozzá valamit. És akkor a végtermék az egy tök összekoordinált, tök jó ilyen vidám hangulatban elkészült videó. Én személy szerintem, hogy azokat jobban szeretem, amikor nincs egy ilyen megadott szkript, és így kell videózni, úgyhogy vegyes ez, hogy mikor, miből van konfliktus.
1: Értem. Ez tényleg egy érdekes helyzet, hogy ha egy fiatalon reflektorfénybe kerül, az mert tud nem szokványos helyzeteket hozni, nyilván baráti kör cikinek tarthatja, szokatlannak tarthatja, tryhardnak tarthatja.
2: Persze.
1: És ez még abban az esetben is megvan, hogyha mondjuk valaki, ahogy a legtöbb fiatal ilyenkor reflektorfénybe kerül, mondjuk rappelni kezd, vagy, uh-huh. vagy gaming videókat kezd csinálni. Nálad abban a szempontból ez még más volt, hogy tulajdonképpen egy ilyen felnőtt szülői kontextusban tetted ezt, amit én különben elképesztő menőnek tartok. Tehát én az a típus vagyok, nekem nagyon jó a kapcsolatom a családommal, szüleimmel, tehát én a ti videóitokat is nagyon izgalmasnak tartom. Viszont persze egy alap 16 évesnek mondjuk pont az az életkör, amikor azt mondja, hogy jaj, anya, apa, ne mer, ne mutatkozzatok már velem.
2: Persze.
1: Te meg pont akkor voltál igazán így velük, vagy középponton. A baráti köröd megmaradt ugyanaz, és ugyanazok a srácok tartják menőnek azt, amit először cikinek tartottak, vagy ezt hogy élted meg?
2: Nyilván, ahogy új osztálytársaim jönnek, edzésre megyek, ahogy megyek a konditerembe, másokat nyilván megismerek, és azok úgy így hozzácsapódnak a társaságomhoz. Viszont van egy stabil baráti köröm, ami szerintem ilyen 11-12 éves korom óta így van stabilan, és ők azóta mellettem vannak. Nyilván volt olyan, hogy akkor ezt ők is azt gondolták, hogy ciki, és miért csinálom, és akkor én vagyok a gáz, meg mit tudom én, de aztán így ők is realizálták, hogy azért az menő, hogy így ilyen fiatalon van egy ilyen közönséged, és van egy ilyen lehetőséged, amiből lehet építkezni, de aztán így ők is realizálták, hogy azért az menő, hogy így ilyen fiatalon van

0: egész oldal, egy úgynevezett boros jóga videóval, aminek annyi volt a koncepciója, hogy elege van abból, hogy be vagyunk zárva, elege van a gyerekekből, és leült jógázni egy pohár borral, és miközben a háttérben mi veszekedtünk, ránk ordított egyet, hogy maradjunk csöndbe, és ivott egy kortyot a borból, és ez itt 3 nap alatt elért egy több mint 1 milliós nézettséget, és akkor itt jött az ötlet, hogy akkor ő megcsinálja az oldalát, és hát ideig
1: jutottunk. A többi történelem.
0: Ez így van.
1: Tehát nála akkor meg is van, hogy egy ilyen klasszikus színművészeti, dramaturgiai képzés. Te gondolkodtál valaha ezen a pályán, hogy ezután te valamilyen színészi, színművészeti karriert is befuss, vagy neked mi a terved a jövőre nézve? Tehát ezen a területen akarsz aktív maradni?
0: Képzeld el, hogy nekem sose volt ilyen, hogy akkor én színész leszek. A húgomnak, Lillának vannak ilyen elképzelései, hogy ő színész lesz, ő modell lesz, ő ilyen ilyesmi területeken mozog, és drága unokatestvéremnek, a anya tesójának, a fiának, aki szintén velem egy idős, tehát pár hónap különbség van köztünk, ő színésznek készül, és a színművészeti egyetemre adott bejelentkezés most, és már mindjárt elvileg fel is veszik, ha minden jól alakul, innen is üdvözlöm. Úgyhogy, ja, így körülöttem vannak, akik ezt nyomják, de így bennem sose fordult meg. Én, amikor el kellett kezdeni faktokat választani a gimnáziumban, én akkor felhívtunk egy ilyen olyan embert, aki azzal foglalkozik, hogy így a diákoknak megmondja, hogy azok alapján, amiket most tudnak, és amikkel most szeretnének így foglalkozni, azzal milyen egyetemre kell tovább menni. És arra jutottunk, hogy nekem hát valamilyen kommunikáció, média szak kéne, és valamilyen ilyesmi irányba menni, mert ez ugye nagyon sokágú, hogy innen lehetsz riporter, lehetsz műsorvezető, lehetsz ugye itt rádiós is, lehetsz social médián bárki influencer, és akkor ez úgy meg is tanít nyilván jól beszélni, megtanít előadni, és így ez a vonal, ami így tetszett.
1: Hú, ez egészen izgalmasan hangzik, de különben, hogyha most így... Habár azt gondolom, hogy miután mert itt vagytok a piacon, mert itt ez a piaciuk nincs meg, és nem lenne érdemes ilyen karrierbe belefogni másoknak, de most így visszatekintve más családnak ezt mernéd javasolni, hogyha abban gondolkodnak, hogy valamilyen közös családi média szereplést csináljanak, vagy azért ez nem mindenkinek való?
0: Ez biztos, hogy nem mindenkinek való, mert nagyon nehéz összekoordinálni azt, hogy a család az így együtt összejöjjön, és akkor ilyeneket tudjanak csinálni. Plusz ugye fontos a minőség is, hogy azért ne abból álljon az oldalunk, hogy TikTok zenékre táncikálunk, hanem legyen benne tartalom szó szerint. Úgyhogy nem nagyon ajánlom ezt másnak, de aki egyszer belekezd, szerintem ezt nem nagyon lehet megunni, úgyhogy én is örülök, hogy mi belekezdtünk, és ezért így tök jó mostanában.
1: A digitális készségekben, közösségi média használatban, eszköz használatban mondod, hogy sokat segítesz is a anyukádnak, családodnak. Mennyire lehetsz generációs különbséget családon belül fel észreveszed azt, hogy te egyes tematikákban jobban otthon vagy, mint más generációk, vagy azért ők is már jól veszik fel a fonalat?
0: Hát figyelj, nálunk úgy van, hogy anyukámnak Samsung telefonja van, mi hármunknak iPhone-unk van. És mindig mondjuk neki, hogy vegyen egy iPhone-t, mert azt könnyebb kezelni, jobb felület, és szerintünk ott jobban tudná végezni a dolgát. Erre az a válasza, hogy ő azért nem vesz iPhone-t, mert nem tudná megszokni. Itt kezdődnek a problémák, tehát ő már ott tart, hogy ő nem tud megszokni egy egyszerű új működtetési rendszert, legyen ez mondjuk az iPhone. Úgyhogy igen, nála azért ott nagy a különbség, hogy hol tartunk így a telefonkezelés, social médiában ilyenek, de hát nyilván ő is azért így tapasztalja és tanulja. Apukám pedig ugye ezekkel foglalkozik, úgyhogy neki meg muszáj érteni hozzá. Nála nyilván nincsen ekkora eltérés, mint anyukámnál.
1: Értem. És tesód, húgod, nála hányban született?
0: Ő 2013-as.
1: Tehát akkor ő már ugye alfa generációs.
0: Pont.
1: Látsz köztetek generációs különbséget?
0: Amúgy nem annyira. Ő is most már így elkezdte ezt így kikísérletezni, hogy mi hogy működik, social media, ő is amúgy vág videókat magának, tehát így felvesz egy utazáson például 5 képet, ahogy megyünk az autóval, ahogy sétálunk a tengerparton, és ezt összerakja mondjuk egy CapCut-ban, vagy bármilyen applikációban, amilyen vágóprogramszerű, és amúgy jól megy neki. És mindig azt nézem, hogy tök durva, hogy így magától így elkezdi, belecsap, és így magától kitalálja, és így rájön, hogy mit, hogyan kell. De telefont kezelni, meg ilyeneket, hát szerintem kb. Ugyanúgy vagyunk mindketten, ugyanúgy jövünk rá, ugyanúgy találjuk ki, tehát akkora különbség nincsen köztünk.
1: Sokan mondják azt a mai fiatalokra, hogy egyrészt azt is, hogy elszigetelődnek, kevésbé vannak erős szociális skilljeik a digitális

0: világ miatt. Én ezzel nem értek egyet egyáltalán, sőt, de vannak így ilyen kutatások, meg ilyen nagy sztereotípiek. Közben az is látható, hogy nyilván azért a tartalomkészítés demokratizálódott. Mindenki már TikTok videókat kezd csinálni, vagy legalábbis nagyon sokan. Mindenki elérést akar generálni magának. Fiatalok tizenévesen úgy beszélnek kamera előtt, olyan otthonosan mozognak, mint amúgy kevesen más generációkból, én azt merem mondani, de mégis akár egy telefonhívás szituációja meg zavarba hozhat egy fiatalt. Te milyennek látod akár így az osztálytársaid, a mai fiatalokat, a generációdat, generációnkat?
1: Ezt egészen jól látod, mert hogy mostanában már bárkit feldob neked a TikTok, tehát így azt is, akit nem gondolnád, hogy így egy kamera elé áll és elkezd sminkelni, vagy a haját megcsinálja, és tök sok olyan ismerősöm is van, akik így azt mondták, hogy na, most itt van egy ilyen haj göndörítő samponom, vagy valami, lerakom a kamerát, megcsinálom a hajamat, és nézzük, hogy mi fog történni. És akkor nyilván először megnézik 500-an. Jó, próbálkozzunk még. Megnézik 1000-en, és akkor itt szépen építkezik, és így halad a social médiával, és azt lehet látni, hogy mostanság bárki, aki belekezd, mindenki releváns kb. A social médiában, az a lényeg, hogy legyen egy mondani valód, legyen valami, amit képviselsz, és legyen olyan dumád, amivel előre tudsz jutni. És onnantól bármit csinálsz, meg fogják nézni, mert így ez az az inger küszöb, ami így kell a fiataloknak, hogy valaki csinál valamit, valaki motoszkál a kamera mögött, valaki mond valami érdekeset, mehet, és nézzük meg, és ennyi az egész szerintem.
0: Sok mindenkiben látod ezt a vágyat, hogy elérést akarnak tehát hogy akarnak valamilyen karriert építeni ebből, mert ez nem volt mindig ilyen természetes talán.
1: Amúgy nem, szerintem nem olyan sokan gondolkoznak ezen, hogy ezt így elkezdik, mert ők is látják, hogy azért emögött van munka bőven, tehát anya is, megállás nélkül, hívások, e-mailek, meetingek, minden, tehát ő konkrétan nem áll meg, alig alszik, mindent, amit csak el tudsz képzelni, ezt csinál a social médiával, és vannak, akik azt látják, hogy ez ő megnyom két gombot a telefonon, és jön a pénz, ez nagyon nem így van, és akik így gondolják, szerintem amúgy legbelül ők is érzik, hogy azért emögött van munka, és azért nem kezdenek bele sokan, úgyhogy, ja, hát azért nem hinném, hogy túl sokan gondolkoznak azon, hogy egy ilyenbe belekezdjenek.
0: Értem. Beszéljünk kicsit arról, hogy még a te pályádat, te karrieredet mennyire látod, vagy milyen irányokba látod tovább menni, mert egy kicsit beszéltél róla, de ez nálad amúgy mit jelent akár egyetem szempontjából, ez mindig egy visszatérő kérdés a mai fiataloknak, hogy mondjuk klasszikus edukáció, egyetem, inkább vállalkozás, inkább edukáció nélküli út. Te hogy látod ezt a kérdést a saját életedben?
1: Én mindenképpen el szeretnék végezni egy egyetemet, én jövőre végzek a gimnáziumba, ha minden jól megy nyilván, azért megbukni nem terv, és én mindenképp ki szeretnék hagyni egy évet az egyetem előtt, azt a gap year-t, az nekem is tetszik, és akkor én arra gondoltam, hogy kimegyek külföldre, valami ismerősnél lakok, és dolgozok valamit, és úgy így szépen lassan így kitapasztalom, hogy milyen az élet, és így szerzem így az élményeket, és próbálok pénzt keresni, és aztán így haladok az élettel, és amint megvolt ez az egy év gap year, aztán én mindenképp szeretnék elvégezni egy egyetemet. Mint mondtam, ez a kommunikáció, média szak, ez így be is jön, és akkor így azt gondoltam, hogy így ezt lehetne csinálni. És amúgy mellette én szívesen csinálom ezt a social médiát is, tehát ez egy bevétel, egyszerre egy szórakozás, egyszerre egy pozitívum, hogy ismerté válok a társadalmunkban, itt, főleg itt azért Budapesten, itt ismernek a legtöbben, és ja, hát azért ez így szépen így halad egymás mellett a kettő, hogy nyilván azért kell az edukáció, kell az, hogy valamire vigyem is, de hát csinálom a social médiámat is azért így szép lassan, hogy ebből is legyen valami.
0: Mert ez egy jó üzenet szerintem, ezt én is fontosnak tartom, hogy a kettő jól tud együttműködni. Kedves hallgatóink, elmegyünk most egy rövid kis szünetre, és néhány perc múlva visszatérünk, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, és hát a mai vendégem Benjamin, akit az Anyakíván csatornáról akár ismerhet az ember közösségi médiából, különösen családok, szülők, viszont most az ő útjáról is beszélünk a digitális térben, a generációs különbségekről, és arról persze, hogy hogyan is építette fel családjával az Anyakíván csatornát. Köszi, hogy itt vagy, jót beszélgettünk már az első felében, és a mai beszélgetésünknek, és pont ott hagytuk abba, hogy a digitális térben az alkotás, a videókészítés, az neked azért egy ilyen izgalmas karrierút és izgalmas pályát. Tehát erről beszélnék egy picit. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor ti például egy videót készítetek, ugye az algoritmus sokak szerint kifürkészetlen, sokak szerint egyszerűen megfejthető, te mennyire tudod, amikor egy videó jól fog teljesíteni a sajátjaitok közül? Voltak meglepetések, hogy olyan, amire nem számítottál, nagyon jól ment, és olyan, amire azt gondoltad, hogy tuti jót fog menni, aztán alig ért el embereket?
2: Kezdjük azzal, hogy köszönöm a meghívást, ismételtem, folytatjuk a beszélgetésünket. Igen, azért ez általában egy ilyen, ez amúgy tökre kiszámíthatatlan. Szerintem úgy függ attól is ez az algoritmusos di, hogy mikor rakod ki a posztot, mert vannak azért ilyen peak time-ok, amikor...
1: Ti mikor szoktatok posztolni?
2: Amúgy én mindig azt mondom anyának, hogy hétköznap ilyen munkaidő vége előtt egy picivel. Mert ugye mindenki, amikor befejezi a sulit, munkát, megy haza, social media, cikkek, mit tudom én, és akkor ott szépen otthon nyugiba olvasgatja, és mindig ezt mondom, hogy akkor mennek. De például van olyan videó, amit kirak egy szombat délután, amikor valószínűleg mindenki programozik, és család, és mit tudom én, és megy több milliót. Amúgy vannak olyanok, amiket így tényleg így meg lehet mondani, amit én mondtam neki, hogy az a videó a hajas, amit mondtam, hogy a haj tutorial videó, mondtam, hát ezt senki sem fogja megnézni, kit érdekel, nem vicces, mit tudom én, 3,5 millióan látták.
1: Wow.
2: És az tényleg kemény, és akkor van olyan videó, amire pedig mondom, hogy hát ez biztos, hogy sokat fog menni, mert hogy ez egy nagyon jó videó, izgalmas, például amikor főzünk együtt, van valami gép, amit reklámozunk éppen, vagy akár azon kívül, hú, ez biztos sokan megnézik, izgi, amit főzünk, ketten vagyunk, mert ugye mostanában az érdeke a követőinknek az, hogy mi ketten állunk a kamera előtt, és hűlünk, és magunkat adjuk, és azt meg megnézik, nem tudom, 40 ezeren. Nyilván az se rossz, amikor 40 ezeren látnak egy videót, de hogy nem egy olyan extra nézettség, amit így elvárnánk magunktól.
1: Hmm. Mik a trükkjeitek? Ugye sokan beszélnek arról, hogy a közösségi média algoritmust hogy lehet megfejteni, hogy milyen hook kell, milyen mondat kell az elejére. Neked vannak ilyen bevált stratégiaid, mert hogy mivel lehet jól megtartani az embereket?
2: Hát figyelj, trükk nincs, ezt el tudom árulni.
1: Egyetértek?
2: Nincs trükk.
1: Sajátszásban is egyetértek, igen.
2: Mi, amit használunk, és most pont képzeld el, az iskolában egy retorikai beszédet kellett mondanom, és ezzel foglalkozunk most már egy két hete, az első kettő mondatban fel kell kelteni az érdeklődést. Uh-huh. Az első két mondat az, hogy sziasztok, itt vagyunk, igen, most ketten vagyunk megint a videóban, most ő nincs itt, senki se fogja végignézni, mert senki se érdekel, de ha úgy kezdesz egy videót, hogy sziasztok, most megmutatom nektek a legújabb parfümémet, és gyertek, nézzétek meg, egyben már ott van ugye az inger, amit keresnek ezek a fiatalok, hogy na, végre valami, ami érdekel, végre valamit megnézek, nézzük végig, hogy mi fog történni. Úgyhogy így kb. Ennyi a trükkünk szerintem. Meg ha megnézed a vicces videóinkat is, egyből nem az van, hogy ki kell várni a viccet, nem úgy egyből elkezdődik egy sztori. És így ez a trükk szerintem.
1: Ti közönségetek inkább fiatal, vagy inkább szülők?
2: Amúgy vegyes, mert anya oldalán...
1: Úgy értem, hogy inkább a gyerekek, vagy inkább a szülők? Nem?
2: Anya oldalán változó, mert ugye neki van Facebook, TikTok, Instagram. A TikTokon a fiatalok követnek, az Instagramon vegyes, viszont a Facebookon amúgy inkább idősek vannak, és ők nézik a videókat, nyilván oda is akad azért egy-két fiatal, de nyilván a fiatalság most már ezt a Facebookot ezt így éppen kezdi elengedni szerintem, hogy mi haszna van, most már nem nagyon használjuk.
1: Te használod?
2: Le van töltve, nyilván a Messenger miatt használom, de hogy így szerintem, amikor így felmegyek a Facebookra, így pörgetni a Facebookot, szerintem életemben nem csináltam még ilyet. Mert ott van a TikTok, ott van az Instagram, ott van a Twitter, ami most már ugye X, vagy X, nem tudom, hogy mondjuk, meg hát ott a Reddit, milyeneket lehet nézegetni, ott vannak a vicces posztok, amiket ugye így szoktam nézegetni általában.
1: De voltatok már fel Redditen, családilag?
2: Képzeld el, hogy nem. Mi magunk nem posztoltunk semmit, de nagyon sok ilyen kamu tényt terjesztettek rólunk a Redditen, és arról szóltak, anya nagyon ki volt akadva rá, hogy vannak videók, amikor ezt már beszéltük az előbb, hogy eljátszom a hülye kamaszt, hogy nincsen kedvem ahhoz, bunkó vagyok, mit tudom én, és vannak videóink, ahonnan kivágják azt, hogy így ilyen mérgesen nézek anyára, hogy akkor ezt most én nem fogom megcsinálni, és kirakják, hogy nézzétek meg, hogy anya ki van, kényszeríti a gyerekét arra, hogy szerepeljen a videóiban. És akkor így nézzünk, hogy hát, hogy nem volt benne semmi kényszerítés, hogy pont egy ilyet meg tud valaki találni, és valakinek erre van ideje, de amúgy mi nem posztulunk, ilyeneket szoktunk néha-néha látni, de hogy így annyira nem foglalkozunk vele.
1: Értem. Az ember ugye folyamatosan tartalmat gyárt, nyilván egyre jobb eléréseket akar generálni, egyre sikeresebb akar lenni ebben a térben, jön egy idővel egy nyomás, egy monotonitás, sokan ebben kiégnek. Én jelen esetben, vagy én a saját esetemben itt 10 év alatt nem tudtam ebben kiégni, mert mindig megtalálom benne az új kihívást, új izgalmakat, viszont nálad kíváncsi lennék arra, hogy te tapasztaltad ezt, hogy így, hogy egyszerűen már túl sok volt, és mert elment a kedved tőle, mert én pedig nálad különben az ellentétét látom. Tehát én így azt látom rajta, hogy így idővel, mintha egyre jobban megértenéd a lehetőséget, amik ebből adódhat meg, és mint egyre több kedved lenne ehhez.
2: Igen, ez így van. Anyán volt már, hogy láttam egy ilyen, tudod, ez az igaz ilyen leült fáradtság, hogy így ott van, így rajta van minden a hátán, 1000 e-mail, 1000 együttműködés, mit tudom én, már erre nincs idő, arra nincs idő. Közben ugye nyilván családanyaként menedzselni az otthoni létet, takarítani, főzni, gyerekek az iskolában jól teljesítsenek, ilyenek. Ő nála volt, amikor láttam ilyen időszakokat, hogy ő azért ebbe egy belefáradt, de ez nagyon tetszik benne, hogy ő sose adja föl viszont, és ez amúgy engem is motivál nagyon, hogy ő tényleg az, aki így bármit megcsinál, és nem adja föl. Úgyhogy igen, vannak időszakok, amik nehezebbek, és nehezebben mennek, de mindig felállunk belőlük, főleg ő.
1: Értem. Azt akarom is kérdezni, hogy mennyire tudjátok elválasztani a családi életet a munkától? Vannak ilyen szabályok otthon, hogy nem lehet már a vacsora asztalhoz videótémát vinni, vagy ezt el kell egyáltalán határolni szerintetek? Vagy
2: nem.
1: Tudtok?
2: Nálunk, képzeld el, hogy amúgy nálunk nincs is elhatárolva egyáltalán. Nálunk az élet a munka, kb. Ez nagyon könnyen félre lehet érteni, de el is magyarázom, hogy mire gondolok. Nekünk a követőink, meg ismerőseink, mindenki azt mondja, hogy nekünk nem kéne tartalomgyártással foglalkozni, hogyha be lenne kamerázva a lakás. mert nekünk arról szól az oldalunk, ami a mindennapunk. Tehát a legtöbb videó ötletünk amúgy abból van, hogy tényleg megtörténik. Volt tök sok olyan videónk, ami annyi volt, hogy otthon a Lilla valamit kért, én beszóltam neki valamit, anya egyből odaugrott, hogy na, ebből holnap videót csinálunk, megcsináltuk a videót, és kész. És otthon a nézettség. Úgyhogy szerintem ez így nincsen nagyon elhatárolva, hogy miből lehet videót csinálni, meg miből nem. Nyilván azért nem akarjuk magunkat beégetni, meg ilyenek, de sok nézettségért és egy jó tartalomért még néha azt is megtesszük.
1: Én ezt amúgy abszolút támogatom, tehát én is hasonlóan élem az életem, hogy nem szeretek határt húzni a kettő között. Ugyanúgy lehet egy abszolút szeretős, nyugodt környezetet teremteni, hogy az ember nem zárja el magát tőle tudatosan. Tehát azt szerintem még ilyen kontraproduktív is tud lenni. Volt már, hogyha már most így mondtad, olyan videó, amit felvettetek, megcsináltatok, kitaláltatok, de aztán mégsem raktatok ki, mert egyszerűen azt éreztétek, hogy ez lehet, hogy most túl sok, túl megosztó, túl nem is tudom, túl kellemetlen.
2: Soha.
1: Aha.
2: Mi mindig úgy kezdjük el amúgy ezt a videó ötletet és felvételt, hogy anya kitalálja a videót. Benjamin, tetszik az ötlet? Jó? Szerinted jó lesz? Igen. Lilla? Annyira nem rossz, csináljuk. Marci, apa? Csináljuk. Oké, csináljuk. Megy ki a videó. De hogyha valakinél elakad ugye az ötlet, hogy ez azért nem jó, nem lehet átalakítani, ezért nem tetszik, akkor azt hagyjuk. Uh-huh. És nyilván ugye, mint mondtam, az életünk egy nagy videó kb. Mindig van új ötlet, mindig van új ihlet, és ezért nincsen ebből probléma, hogy hú, hát ez akkor, ez a videó ötlet, ez most besült, és akkor nem lesz videónk egy ideig, mert mindig van valami. Úgyhogy ebből nincsen problémánk általában.
1: Említetted a gap year-ed. Mit fogtok csinálni, hogyha te elmész gap year-re, elköltözöl otthonról? Akkor vége az anyaki van koncepciónak?
2: Hát, ki tudja. Erre nem tudok még válaszolni. Engem sokan ismernek úgy, és mindenki ezt mondja, hogy én nagyon ilyen mama's boy vagyok, tehát én azért anyával nagyon szoros kapcsolatunk van, tehát nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk egymáshoz, és ő mindig azt mondja, hogy ő nem hajlandó engem elengedni egy évre külföldre, hogy ő jön velem. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy még a végén Londonból, vagy bárhonnan máshonnan a világból érkezik az új anyaki van oldal, úgyhogy hát ki tudja, meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Ugye édesanyád, azt már beszéltük, hogy a klasszikus platformtól, tehát a webszínháztól lépett, tehát a digitális térbe. Most pedig, hogyha jól láttam, ugye Friderikusz Sándornak a műsorában most teljes műsorvezető is, tehát hogy most meg lép vissza újra egy ilyen klasszikus média platform felé, hogyha így az ő nevében beszélhetsz, vagy amit te kívülről látsz róla, szerinted neki milyen lesz még ebben a térben mondhatni a karrieret? Tehát szerinted ő visszakanyarodik majd még a klasszikus médiához, vagy ez cél nála, vagy ő abszolút erre ezben a csatornában most így megtalálta a boldogságát, hiteljesedését?
2: Igen, szintén a szoros kapcsolatunknak köszönhetem, hogy erre tudok válaszolni amúgy az ő nevében. Ő azt mondta, hogy ő azért vállalja a tévés műsorokat, és azért szeretne erre is nyitni, mert plusz egy platform, plusz egy hely, plusz egy korosztály, plusz egy típusú ember, aki őt megismeri, és ezzel is nyit magának egy újabb kaput, hogyha valamiért itt befutcsolna az oldal, valami probléma lenne, akkor most már a tévében is ismerik, mint műsorvezető, mint karakter, mint szereplő, és akkor ott magának szintén megnyit egy ajtót, hogy ez most nem jött össze, akkor megyünk a tévébe, akkor műsorvezetők leszünk, akkor ezt csináljuk, azt csináljuk. Úgyhogy szerintem ez igazából egy ilyen maga, így megpróbálja magát bebiztosítani a térben azzal, hogy erre is nyit, és így egy plusz stabil lábat maga alá rakni ezzel.
1: Ki a legkreatívabb a videókészítési folyamatban? Az ötletek tőled jönnek, édesanyától, hugottól, apukától, lehet, hogy ő a háttérben a titkos script író.
2: Milyen a kreatív nagy folyamat? Nagy kulcsemberünk? Hát, ez sajnos nem hazudhatok. Drága anyukám, a legkreatívabb láncszemünk, minden ötletünk szinte tőle van, mindent ő mond meg, hogy mit kell csinálni, mindent ő tud, hogy mikor, mit kell kirakni, milyen tartalom érdekli az embereket, tehát ez ő végig. Apa az, aki az elvetemült ötleteket dobálja be, hogy erről kell videót csinálni, arról kell videót csinálni, és akkor most el is ejtek itt egy kisebb betekintést, hogy várható lassan szerintem az apa ki van oldal is.
1: Wow.
2: Lehet, hogy azért itt a hallgatóink most már itt sejthetnek valamit, hogy megindul még egy platform a családon belül. Aztán többet nem is mondok róla, hogy mi várható.
1: Ez jól hangzik, izgalmasan hangzik. Abból nem voltak még szokatlan vagy furcsa szituációk, hogy például akár tanáraid fogyasztják a tartalmaitokat, és látják, mert mondjuk egy fiatal rapper, hogyha sikeres lesz egyszer csak, és elér sok embert, attól még egészen elképzelhető, hogy mondjuk egy felnőtt nem találkozik feltétlenül a tartalmával, hanem a saját fiatal buborékában van nektek a követőiteknek egy jó része felnőtt, tehát abszolút el tudom képzelni, hogy a földrajz tanárod délután scrollol, és egyszer csak te jössz fel eszembe.
3: Ez amúgy így van, mert nekem tök sok tanárom van, aki így látja ezt a social media jelenlétünket, és tök sokan dicsérik, és élvezik is a kontentjeinket, úgyhogy felőlük amúgy tényleg egy ilyen pozitív visszajelzést kaptam. Szerintem ilyen 7.-8. osztály óta kapom tőlük, hogy tök jó lett az a videó tök jó lett, láttam, hogy mit tudom én, ezt kóstoltatok, azt kóstoltatok, láttam, hogy itt voltatok, és hogy így ilyen tök sok közös pontot találunk ezzel így a tanáraimmal, és innen is üdvözlöm őket, hogyha hallgatnak, és ja, ez így amúgy segített így a kapcsolatot szerintem, így a tanárokkal így körülöttem.
1: Uh-huh. Hány éves voltál, amikor elkezdtétek? 2020, most vagy 18?
3: 18, úgyhogy 12.
1: Wow.
3: És hát nyilván ez ugye akkor változik szerintem a legnagyobbat, mind személyiségben, mind kinézetben, mind úgy mindenben az ember. Pont ez a 12-től 18, ahogy így látszik, hogy rendesen felnősz. És amúgy ez tök jó, hogy ezt így végig tudtam kísérni. Így a social médián is vissza lehet nézni ezt, hogy így konkrétan látszik a videókban, hogy megnézek egy videót 2 évvel ezelőtt, és hogy hú, én így néztem ki, én így beszéltem 2 éve, és... erre amúgy tök sok negatív kommentet is kapunk folyamatosan, hogy ez miért jó, hogy a gyerekkorunkat nem élvezzük. Ezt nyilván anya kapja, hogy miért nem élvezi azt, hogy mi felnövünk, hanem miért csinál videót abból, hogy mi felnövünk. És mi meg úgy nézünk erre, hogy ez egy tök jó lehetőség, hogy így dokumentáljuk azt, hogy
1: persze,
3: így mi élünk és felnövünk. Úgyhogy
1: abszolút be kell védjelek titeket. Tök jó. Tehát meglátom is, hogy nálatok is egy ilyen nagyon szép, vagy ami kívülről látszik, szép családi dinamikát hoz. Mi volt a pillanat, amikor észrevetted, hány éves voltál, hogy hú, itt ez lehet, hogy valami nagyobb és menőbb, mint amit te eredetileg gondoltál volna, amikor anya azt mondta, hogy szerepel egy videóban.
3: Amikor elkezdtek szerintem így hozzám, amikor már úgy láttam, hogy jönnek oda hozzám, például bevásárlóközpontokba, utcán, tök sokan volt, hogy leszólítottak, hogy imádjuk a videókat, hello, mit tudom én, csinálhatunk egy képet, ez így ilyen 15 éves koromban kezdődött, és úgy akkor láttam, hogy na, hogy ebből így azért visszük valamire, hogy így látszik így a környezetemben, hogy mások is tudják, és akkor így 15 éves koromtól így haladtunk, hogy akkor írjam alá az alkarodat, akkor csináljunk egy fotót, akkor küldjünk egy hangüzenetet anyukámnak, akkor beszélj te anyukámmal, mert pont telefonálok, és akkor így nyilván így haladtunk, és akkor itt tartunk, hogy most már azért kellenek az aláírások, csináljuk a fotókat, ide küldünk videót, ide küldünk hangüzenetet, úgyhogy haladunk szépen.
1: Oké, említetted ezt az apa ki van oldalt, milyen terveitek vannak most még a jövőben?
3: Hát, nagy titok.
1: Nagy titok?
3: Nagy semmi titok. Őt is meghívhatod ide.
1: De nem úgy értem, nem úgy általánosan, mert leakelted, úgy értem, hogy leakelted most már az apa kivant egy kicsit, viszont mi az, ami más most tervben van, mit lehet várni tőletek?
3: Hát én most jobban belevágok azért ebbe a parfüm vonalba szerintem. Most azért elkezdek szépen saját parfümös tartalmakat gyártani bővebben, jóval bőszebb lesz itt ez a tartalomgyártás. Anyánál a szokásos, ő marad az anyuka. Hát azt, hogy apánál mi fog következni, azt a lifestyle-t és azt a vagánságot, azt egyszerűen nem tudom körülírni, hogy mi várható, úgyhogy majd meglátjuk. Én is kíváncsian várom még, hogy mit fog kihozni ebből.
1: Hát nagyon sok sikert kívánok mindannyiótoknak, különösen azért neked. Köszi, hogy itt voltál. Köszi ezt a beszélgetést. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Corporation Z, a Spirit FM-en erre a hétre. Egy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas téma és beszélgetés volt itt a mai napon, és persze jövő héten is folytatom, új adás, új vendéggel, addig is visszahallgathatják akár ezt az adást is a streaming platformokon, és bármikor hallgathatják online a Spirit FM-et, a www.spiritfm.hu, Trunk Tamás, Double T voltam, viszont hallásra!
0: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival, a Spirit FM-en.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos, nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasút állomás között karbantartás miatt. Zugló vasút állomás és a Göncárpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hívről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma délután N2-es, Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. A 60-as villamos a Fogaskerekű, a Svábhegy megállónál mindkét irányban, a Széchenyi-hegy gyermekvasút irányú megállóban áll meg pályahiba miatt. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Sok szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit. Egy olyan témába vágunk ma bele, ami hát mindannyiunkat érint, vagy akár érinthet is, de egészen bizonyosan találkoztunk ez egyes jeleivel, szegmenseivel, videóival, hanganyagaival, ez pedig a deepfake, az AI. Hogyan tudjuk felvértezni magunkat egy olyan páncéllal vagy tudással, ami alapján kiküszöböljük azt, hogy minket félrevezessenek, és... mi a teendőnk akkor például, ha mi is érintetté válunk mondjuk egy ilyen ügyben? Hidvégi Zoltán, az Umbrella Collective tulajdonosa. Itt most az én vendégem.
3: Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm meg a kérdést.
2: Kezdjük általános irányból, aztán majd rákanyarodunk arra, hogy miért pont te ülsz itt, és hogy ti milyen feladatot vállaltok ebben. Mi az a deepfake? Pontosan először szerintem próbáljuk meg definiálni, mert sokak számára, és azt gondolom, hogy a jogalkotók számára is itt-ott félrecsúszik ez, és az Európai Unióban is küzdenek azzal tudtommal, hogy pontosan meghatározzák, hogy akkor mik azok a videók, vagy hanganyagok, vagy képek, amit nekik szankcionálni kell, ha ott valamiféle visszaélés történik.
3: Ugye szerintem ennek a definíciója az folyamatosan változik, de az én értelmezésemben mindenképp egy olyan videóról van szó, aminek valós alapja van, vagy mondjuk valós főszereplője van. Ez szerintem 95%-ban ember a főszereplője, és AI által olyan cselekmény, történés, szöveg generálódik belőle, ami valójában nem történt meg. Ennek nyilván a legegyszerűbb módja a deepfake-nek, hogy van egy meglévő videó, mondjuk egy híres emberről, és egy minden változatlan a videóban, csak olyan dolgot mond el AI segítségével, egyébként a saját hangján, saját hangszintjén, ami valójában nem hangzott el. Uh-huh. Ez a legegyszerűbb módja, és hát nyilván ennek van elképesztő sok válfaj, hogy olyan dolog történik is a videóban, olyan cselekmény történik, olyan dolgokat látunk, ami aztán nem történt meg, de hogy alapvetően egy valós táptalaja van a dolognak, és abból nő ki aztán egy ilyen AI vadhajtás. Ja, igen, és szerintem még nagyon-nagyon fontos, szerintem az minősül deepfake-nek, amit tudatosan valaki valamilyen, hát rossz indulatból valamilyen versenyelőny szerzésére, vagy valamilyen cél érdekében a néző megtévesztése érdekében készít.
2: Jó pár évvel ezelőtt még csak pár tízezer ilyen videót detektáltak, most már több millióról beszélhetünk, amely kín van az interneten, vagy éppen a social médiákban. Kutatás szerint az interneten található deepfake videó 98%-a továbbra is pornográf tartalmú, ez 99%-ban nőket ábrázol beleegyezés nélkül, ezzel kapcsolatos például egy nem is olyan régi botrány Németországból, aminek majd a körülményeit lehet, hogy jobban kibontom, de arról szól, hogy egy volt férj a műsorvezető feleségéről gyártott ilyen tartalmakat, és hát ez ügyben már több tízezres tüntetések is voltak Németországban.
3: Gyakorlatilag ez a revenge pornnak a
2: így van, és kapcsolatba lépett férfiakkal, csetelt velük, gyártotta ezeket a videókat, és lényegében egy ilyen OnlyFans oldal tartott fönt.
3: Hogy még interaktív is volt
2: persze,
3: az egész.
2: Persze. Tehát ez egy kitervelt
3: dolog. Ez teljesen kimeríti a...
2: Benne volt a bosszú is, de ezzel pénzt is tudott keresni az illető, ez a legdurvább. És ez kiszivárgott, elég népszerű volt ez a hölgy. Colleen Fernandezről van szó. És hát mondom, ebből már tüntetés is volt Németországban.
3: Ebből, hogy... ebből gondolom büntetőjogi dolog is
2: abszolút,
3: lesz.
2: Természetesen. Csak hogy most már a nép is reagált, és ez eddig nem igazán fordult elő, hogy mondjuk a tömegember azt mondja, hogy oké, utcára vonulok azért, hogy Németországban olyan törvényeket alkossanak, hogy ez lehetetlenné váljon. Na de akkor folytatom, hogy 24-25-ben ugye 118%-kal nőtt a deepfake alapú pénzügyi csalások száma, és egyre gyakoribbak ezek. Ami nekem rendszeresen most felugrik, például a Facebookon, abban Majka próbál egy, azt hiszem, partizános interjú keretében valamilyen ilyen chicken game-re rávenni engem, hogy ha ebbe befektetek, nem tudom, $100 vagy $50, akkor már biztos, hogy az első szinten is 3000 visszajön. Tehát maga irreális, és a hanglejtésből lehet arra következtetni, mert ahogy a szájmozgás, az arcmozgás, az már egyre kevésbé, tehát ennek a szoftveres része, a vizuális része az már rendben van, de hogy még a hanglejtések azok, ahol talán tetten érhető itt valami nem oké.
3: Igen, volt egyébként egy csupán telefonos ilyen deepfake, ahol valamelyik bank képviselőjének adta ki magát, ugye, és főleg idősebb korosztály célzott meg, és tudtommal az sajnos nagyon sikeres volt, legalábbis ilyen szempontból, tehát elképesztően kell vigyázni ezekre a dolgokra.
2: Abszolút. Hazánk egyik legnagyobb filmes produkciós házában dolgozol te, annak képviselője vagy, és egy ingyenes AI kisokost készítettetek az átlag embereknek, hogy megismerjék a mesterséges intelligencia tudását. Ebből a közérthető mozgóképes bemutatóból, amit nekem is átküldtél, mindenki megtudhatja, hogy melyik kifejezés mit akar, hogyan kell jól használni az AI-t, és mit jelentett a veszély rájuk, hogyan szűrjék azt ki. Az Umbrella és az AI labort üzemeltett CodePunk néven, és ők csinálják Azaria összes vizuálját, Beethoven-fi Well-Hello klipjeit, tehát ezzel a nemzetközi díjakat is sikerült nyerni. Ezzel a kis okossal, tehát hogy valaki elolvassa, akkor ezt a bizonyos páncélt magára tudja ölteni, hogy már jobban érti, hogy
3: én azt gondolom, hogy a játék magáével teszi ezt a 10 pontot, amit itt felsoroltunk, akkor leginkább egy ilyen hozzáállásbeli változást szeretnénk ezzel elérni.
2: Mert most milyen a hozzáállás?
3: Hát szerintem Vagy az van, hogy valaki mindent elhisz, mert látja videóban, és hát nyilván akkor ez valós, vagy valaki nagyon szkeptikus. Itt igazából, hát ugye angolul az educated guess-re próbálunk így rámenni méghozzá arra, hogy egyébként próbáld meg figyelmesebben megnézni ezeket a videókat. Elárulunk ilyen 10 dolgot, amire érdemes egyébként figyelni. Na most ez nem egy biblia, hanem ez a tudomány jelenlegi állása alapján gondoltuk úgy, és azért is tettük ezeket ilyen sorrendbe. Hogyha valami egy picit gyanús, vagy egy picit szokatlan, akkor érdemes újra megnézni a videót, érdemes végigmenni ezen a listán, mielőtt mondjuk megadnák a bankszámla számunkat, vagy mondjuk bármilyen összegben ugye fizetnénk ezeknek a vélt vagy valós szolgáltatóknak. Érdemes egyébként tényleg nyitott szemmel járni, ugye, és tényleg az van, hogy ezeknek a vélt vagy valós szolgáltatóknak érdemes

0: meg több ága van. Egyrészt a szórakoztatóipar igyekszik ezzel élni, már a Disney tulajdonosa is nyilatkozott arról, hogy egy olyan üzletágat nyitnak, ahol az összes túlt szoftvert a felhasználók rendelkezésére bocsátják, és lehetőséget teremtenek a számukra, hogy gyártsatok akkor Disney figurákkal, és itt gondolhatunk most Star Wars-ra is, akár nem kell Mickey egérre, gyártsatok nekünk olyan tartalmakat, amiket eddig illegálban gyártottatok más platformokra. És akkor tervezzétek meg azt, hogy nem tudom, mondjuk Will Smith lesz Darth Vader.
1: On brand, tehát a Disney az minden pénzét tesztelt igazából. Szerintem úgy vannak vele, hogy úgyse tudják megállítani az AI forradalmat, inkább rácsatlakoznak.
0: Aha. Ugye erről szerintem egy kicsit később beszélünk, hanem akkor egy gyakorlati tanácsot adjál. Hát fölhív engem, majdnem azt mondom az unokám, akkor én egy idős bácsi vagyok.
1: Igen.
0: Fölhív engem az unokám, hogy figyú, és az ő hangján nyilván. Bajba kerültem, utalj nekem léci 1,5 millió forintot, 5 percen belül különben még nagyobb bajba kerülök. Hogy lehet ezt kivédeni?
1: Ellenőrző kérdésekkel. Akár olyanokkal, hogy a unokára visszakérdező, hogy mi a második keresztneve, vagy nem tudom, hol született.
0: És erre felkészítették már az AI-t?
1: Személyes dolgokra gondolok, alapvetően mi a kedvenc ételet.
0: Lejátszhatjuk ezt, oké.
1: Okay. Mit csináltál múltkor nálam?
0: Próbáljuk meg. Akkor te leszel az idős apuka, vagy papa, én leszek játszok az unoka. El. Figyelj! Papa, baj van, figyelj, mindjárt felrobban a kocsi, óriási baleset. Ha most nem utalok át itt a károsultnak 1,5 millió forintot, akkor nagyon megjelenem, nekem nincs ingyen a bankszámlámon, tudnál utalni?
1: Hol jársz éppen?
0: Hát hol? Hát Budapesten történt, de figyelj, nagyon-nagyon nagy bajban vagyok, izgulok, ne viccelj, hát itt nyomás van rajtam, nem tudok mit csinálni. Azt mondja, hogy ha nem utalok 5 percen belül, akkor póruljárok, és lehet, hogy meg is ver. Légy, gyorsan utalja, küldöm is a
1: szemet. Melyik autóval lett baj?
0: Te most szórakozol velem, papa? Papa szórakozol? Nem érted, hogy nagyon... Ki lehet zökkenteni szerintem az időseket, de fel lehet-e annyira készíteni, és akkor most már kiléptem a szerepből, hogy az AI ne járjon előtte. Ne legyen mindenre egy olyan válasza, amivel nem válaszol konkrétan, igen.
1: Szokott, láttam utóbbi időben pont egy ilyennél, ahol gyakorlatilag nem telefon volt, hanem videótelefon és deepfake. És ott gyakorlatilag...
0: Ott nem lehet kérdés.
1: De volt, és nagyon jó volt, hátborzongató volt a videó, ugyanis annyit kért az ember az agenttől, hogy kérlek, vidd el a kezedet az arcod előtt. És én nem volt hajlandó. Minden mást, vedd le a képet a falról, stb. És ott is én, most miért tegyem a kezemet az arcom el? Állandóan visszakérdezett, és nem tudta az arcát a kezelet tenni, mert akkor ugye szétesne a kép. Tehát például ilyen dolgokra. Vagy mondjuk az egy másik videó volt, szintén videóhívás.
0: Ilyenkor alkudozik? Az
1: igen, igen, abszolút mindent bevet, hogy ja, de most ne, fogom a kávémat, most ne szórakozzál vele, kezdjük el. Tehát például wow. Ilyeneket. És a másik, ami egy kínai AI volt, megkérte az amerikai, hogy mondjál pár kritikus dolgot a kínai kormányról. És így hát úgy nem, stb. Tehát, hogy igen, kritikus gondolkodás, de vannak olyan dolgok, amikre egyébként nem tud az AI válaszolni. Ugye egyet visszalépek.
0: De bocsánat, közbe vághatok itt?
1: Igen.
0: Ez már, hogy én azt kérem, hogy a kezét azt húzza végig az arca előtt, vagy mondjon pár kritikus dolgot a kínai kormányon, az már feltételezi azt, hogy én gyanút fogtam.
1: Igen, mert arról szólt az egész videóhívás, hogy ott valami multilevel marketinges...
0: Értem. De egy átlag helyzetben, ha tényleg nyomás alá kerül valaki, hogy akkor neki most segítséget kell nyújtania, hogy meg kell adni egy jelszót, akármit...
1: Hát, time pressure, FOMO, így van, ezek nagyon nehéz dolgok.
0: És 95%-ban biztosabban, hogy valóság, amit lát, és ez éppen megtörténik, és az tényleg az unokája, hát csináljon magából bohócot, hogy figyelj, kisunokám, tudom, hogy bajban vagy, de kezedet vidd már el az arcod.
1: Régebben erre azt mondtam volna, hogy akkor a legfontosabb kérdés az, hogy megkérdezed, hogy te egy igazi ember vagy AI. Mert régebben ugye az volt.
0: Például, mit válaszol az AI?
1: Na hát ez az, és az volt ugye régebben erre a megoldás, hogy de hát az AI azért nem hazudhat embernek. Én ebben már nem vagyok biztos, hogy ez így van, ugyanis van az a nagyon híres kísérlet, az a kapcsa, amikor ugye neked kell beírnod, és az AI nem tudta ugye megfejteni, viszont felhívta a Task Rabbit-et, ami ugye arra szolgál, hogy húsvér emberek segítenek egyébként online, és akkor azt hazudta a Task Rabbit-es húsvér kollégának, hogy nagyon rossz a látásom, nem tudom elolvasni, segítsél már nekem beolvasni. Tehát hazudni már tud. Régebben azt mondtam, hogy persze, kérdezd meg

0: direkt be, hogy te most...
1: De most is tud hazudni az
0: éjjel. Hát most már pláne tud hazudni, tehát hogy te mindenképp...
1: Hát ez a kezdet-kezdetén így volt, én emlékszem, amikor még tesztelgettük ezeket a rendszereket, a ChatGPT-t.
0: Meg zsarolni is tud.
1: És erről műsorokat készítettünk, hát akkor ugye feltettünk neki egy kérdést, és elkezdett kamuzni, amikor nem tudta a pontos választ.
0: Más az, hogyha halucinál, és más az, hogyha készakarva hazudik. De egyébként...
1: De ha én rákérdezek, hogy fiú, szerintem hazudsz, de így, igen, szembesítem ezzel, mert gonosz vagyok én is, és azt mondom neki, hogy figyelj, nézz utána, mert hogy nem jól tudod, mert hogy ez valójában így van. És folytatja, hogy igazad van, igen, teljesen
0: félre. Igen, beismeri, pontosan.
1: És de beismeri, de utána újból hülyeséget kezd el írogatni. Tehát még ha van olyan, hogy 3-4 körön keresztül.
0: Igen.
1: Én emlékszem arra, hogy egyszer egy hosszabb szöveget akartam vele lefordítatni.
0: Én is egy PDF-et angolról németre, és nem volt hajlandó.
1: És folyamatosan alkudozik, hogy, és már ilyeneket, igen, írt, hogy ez túllép azon a határon, hogy, de közben meg pontosan tudtam, hogy egyszer volt olyan, hogy olyan napszakban ennél hosszabb videóval, vagy dokumentummal elkaptam őt, és azt lefordította, és a végén megcsinálta 10 körön keresztül.
0: Meg gondolom, neked is akkor mondta azt, hogy hú, milyen stílusban fordítsam, milyen nyelvezete legyen, ez összesen kitérő kérdések, így és van. Akkor így, oké, mennyi idő kell neked? 20 perc van, visszajövök, kész vagy? Mivel? Szóval igen, ilyen nagyon, nagyon megúszós dolgai is vannak.
1: Ez hazugság.
0: Ez abszolút hazugság. Én olyan szempontból, hogy egy kicsit kijebb lépek, ezt egyébként előnynek tartom, ezek szerint nem tudja elvenni mindenkinek a munkáját, hogyha ebben is ilyen béna.
1: Oké, mondanál néhány trükköt akkor ebből a listából,
0: igen,
1: amire érdemes odafigyelni, ebből az AI kis okosból?
0: Abszolút. Hát ugye nyilván a legegyszerűbb az, hogy valahol fel van tüntetve ez, hogy egy AI logó. Érdemes egyébként arra odafigyelni, hogy mondjuk a mondani való, és mondjuk az arckifejezések, gesztusok között egy kis diszonancia van.
1: Az arca, hang és a gesztus túl jól illeszkedik, ilyen is van.
0: Igen, az is működik, illetve a kedvencem az az, hogy pont azt mondja, amit hallani akarok.
1: Ugye mit szólsz, az menjünk végig akkor ezen a tízes listán. Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült.
0: Hát ez a legegyszerűbb, vízjeles, szora, akármi. Igen.
1: Természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák.
0: Igen, tehát például, hogyha háttérben mondjuk változnak a dolgok, tehát hogy ilyenek voltak régebben, hogy mondjuk az embernek a sapkája az beépül a fejbőrébe, és egy-két fél másodperc egy ezeket el lehet kapni. Itt is ugye, mint minden egyéb módszernél érdemes többször megnézni, mert ugye általában rövid formátumú videókról van szó, tehát azt, hogyha nem vagyunk biztos benne, akkor áldozzuk rá még egyszer azt a plusz 20 másodpercet.
1: Most láttam egy oktató videót erről, amiben egy kisgyerek lovagol egy krokodilon, a szülei nagyon megijednek, lekapják róla, és akkor elkezdenek szaladni a krokodil elől. Volt egy ilyen sorozat.
0: Mit oktatott?
1: Hogy a krokodil megjelent. Azt oktatta, hogy mutatta a részleteket, hogy amikor szaladnak el a szülők, akkor a lába, hogy kitakar valamit a lépcsőből, de hogy mégis megjelenik a lépcsőben a lába, nem volt
0: ez teljesen pontos. Ezek a részletek.
1: Nekem ezzel az a problémám, hogy kinek van erre ideje, hogy 3-4-szer végignézzen, és olyan szintű figyelmet fordítson egy videóra, azzal a tudatossági szinten lépjen fel egy videóval kapcsolatban, hogy lehet, hogy most éppen becsapnak engem, már ez ugye feltételez egy felkészültséget, vagy egy túlzott paranoiát, de hogy én azt olyan figyelemmel nézem meg, hogy mit valami nem stimmelt, megnézem újba, senki nem fogja újból megnézni.
0: Ez jó kérdés, szerintem, hogy a deepfake-ek hát ugye el lehet választani. Van ugye a szórakoztató deepfake. Nekem a kedvencem, mint kosárlabda rajongó az, amikor az NBA sajtótájékoztató után mindenféle hülyeséget elmondatnak a sztárokkal. Tehát, hogy az igazából, tudom, hogy kamu, de szórakoztató, mert elképesztő vicces, hogy egymást nekézik teljesen ilyen kamu szövegekkel. Itt igazából tényleg azoknál kell szerintem ennyi figyelmet szentelni, hogy rá akarnak bennünket venni valahova. Egy új előfizetésre akarnak bennünket, nem tudom, meggyőzni, vagy bármi olyan akciót követelő videóról van szó, na ott tényleg nem érdemes lesporolni ezt a párszori megnézést.
1: De ennek azért van másféle tétje is, hiszen van politikai deepfake.
0: És ott sőt, szerintem az volt az első.
1: Igen. És ott azért nagyon-nagyon nem mindegy. Ott mit akarnak nekünk eladni, ott is el akarnak nekünk adni valamit, a politikai terméket.
0: Igen.
1: Vagy akár egy politikusnak a lejáratása, de az is egy politikai tömb érdekei szerint történik.
0: Igen, hogyha nagyon cinikus lennék, akkor erre azt mondanám, hogy ez persze feltételezi, hogy az eredeti videóban igazat mondott a politikus, ami persze. Nem biztos, hogy így van.
1: Tehát ott sem fogja szerintem az egyedi felhasználó Persze az egy más logika mentén működik, hiszen ott már tömbökbe rajzolódnak az emberek, és ez feltételezi azt, hogy el akar hinni valamit.
0: Így van.
1: Visszatérve mondjuk a tiszta szórakoztatóiparra, ha a gyerek lovagol a dínón, vagy éppen a krokodilon, ott is azért valamit mi eladunk, a figyelmünket.
0: Ez így van, az időnket.
1: Az időnket, és lehet, hogy valami sokkal hasznosabbról vonja el a figyelmünket, vagy bevonz minket mondjuk egy olyan csatornára, ahol mi elkezdjük fogyasztani ezeket a tartalmakat, mint ezeket az NBA-s videókat, és ott már megjelennek mondjuk a videó közben, vagy a végén a reklámok. Tehát, hogy ennek is van az értéke. Ez is forintosítható, dollárosítható. Hát akkor megint csak ott tartunk, hogy ugyanazt a figyelmet illenék kapnia, mintha mondjuk éppen közvetlenül pénzt csalnak ki tőlünk.
0: Hát közvetett értelemben igen. Tehát, hogy igazából minden abba az irányba mutat, mert ugye onnantól kezdve, hogy én most holnap csinálok, nem tudom, egy új Instagram módot, és csak vicces deepfake-ek lesznek, és annak van 5 milliós nézettsége, hát akkor az persze az is pénzről szól. Persze. Tehát, hogy igen, minden ugye a figyelmünknek a forintosítására irányul.
1: Uh-huh. Következő pont, a harmadik, az arc, a hang és a gesztus túl jól illeszkedik.
0: Uh-huh, igaz, ugye, azt vettük.
1: Az emberi kommunikáció gyakran ellentmondásos, mást mutat az arc, mást mond a hang, és más sugall a testbeszéd. Az AI ezzel szemben hajlamos mindent összehangolni, mert külön rendszerekből rakja össze ezeket az elemeket. Itt is valamiféle diszonanciát érzünk magunkban, amikor éppen megnézzük ezt, és nagyon gyakran jelez az agyunk, még nem tudja, hogy mit, de hogy valami nem stimmel. És amikor én néztem ezt a Majka videót, ott is az volt az érzésem, hogy túl pontosak a
0: túl modoros, nem?
1: Túl modoros.
0: Igen.
1: Tehát általában angolból emelik ezt, tehát még erre angol modulok vannak, nincsenek magyar nyelvű hangsúlymodulok, ha jól tudom, és ez a friss információ, meghallgattam néhány podcastet ezzel kapcsolatban, és ez erre vezethető vissza. Mit tudunk ezzel kezdeni? Egyrészt, ha valami túl jól illeszkedik, akkor az a gyanús. Ha meg valami diszonanciát látunk, hogy a gyerek ott van a krokodilon, akkor meg az a gyanús. Hogyan tudunk ebben rendet tenni?
0: Hát ugye erre a legegyszerűbb válasz az, hogy természetesnek tűnik-e vagy sem, mert ugye ez pont a két szélső értéket vizsgálja, hogy valami tényleg nagyon begyakoroltnak, modorosnak, egyszerűen gyenge színészi játéknak tűnik. Tehát mondjuk egy AI videónál, nem tudom milyen reklám volt, de hogy meglepődik a főszereplő, és ugye ránézel, de hát nem így lepődünk meg, ebbe le se pislogott, hanem ilyen nagyon-nagyon ilyen rossz színészi játékosnak.
1: Tehát ha nézem a Barátok közt sorozatot.
0: direkt próbáltam elkerülni, de...
1: Vagy akármelyik napi szitkomot, akkor gyanút kell fognom, hogy deepfake-et látom.
0: Egyébként igen.
1: Tehát köszönöm.
0: Pont olyan, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Barátok közt a deepfake volt a deepfake előtt egy 20 évvel, és akkor így.
1: Oké, negyedik. Karakter konzisztencia, amikor nem következetes. Ez arról szól, hogy AI-jal generált karakterek esetén gyakori, hogy a rendszer minden képkockát vagy jelenetet újra számol, amiatt a szereplő elsőre ugyanannak tűnik, de apró részletek folyamatosan változnak. Igen, ez nem egyszer így, hanem a generálás természetes mellékhatása.
0: Ez az egyik kedvencem, hogy a háttérben lévő mondjuk logók, feliratok szétesnek, olvashatatlanná válnak, akár csak olyan, hogy mondjuk egy elmegy egy autó háttérben, és így látjuk, hogy most úgy halad éppen, hogy áll a felnie, vagy így kicsit morfolódik. Ezt lehet szerintem a legkönnyebben egyébként kiszűrni. Erre nyilván vannak olyan AI módszerek, hogy oké, akkor promptoljunk olyat, mint hogyha fix lenne a kamera, és akkor ezt ugye tudják egyébként minimalizálni. De igazából mivel a deepfake-ek nagy része eleve arra irányul, hogy ne filmes legyen, hanem tényleg olyan, mint hogyha mondjuk az utca emberét megkérdezett, tehát mindig ugye mozog minden, ezt lehet legkönnyebben kiszűrni szerintem.
1: Ugye Pelonival kapcsolatban, amerikai politikussal kapcsolatban csinálták meg azt, hogy csak annyira volt fake, hogy lelassított egy kicsit a beszédét. És akkor ettől már ilyen részegessé vált. Ezt most már könnyebben ki tudjuk szűrni, de ott is kell egy referenciapont, ami az ő eredeti beszédtempója, és ahhoz igazodva. És ha valaki azt nem ismeri, nem csak lát egy videót, hogy valaki hopp, ilyen kicsit becsicsentve adja elő magát, hát ez bármelyik YouTube videóval kapcsolatban megcsinálható. Na, ötödik. Ugyanaz a személy több nyelven természetellenesen jól beszél.
0: Így van. Ez főleg ugye celebeknél gyanús, hogyha nem is tudom, akármilyen amerikai híresség tökéletes magyarsággal beszél.
1: Ja, igen. Ezt megcsinálták ugye Zelenszky esetében, aki igen. magyarul beszélt.
0: Ilyen szempontból egyébként nekünk magyaroknak elképesztő nagy előnyünk van, hiszen a világ legnehezebb nyelve a miénk, tehát az, hogy mi azonnal kiszűrjük, ha valaki akcentussal beszél.
1: Abszolút. Innen folytatjuk a további pontokkal.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
1: Hidvéki Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a Médiapiac podcastben, és ugye az a mi témánk most, hogy hogyan lehet kiszűrni, ha valami deepfake. És átvettünk már 5 pontot, gyorsan elmondanám, hogy ezek melyek voltak. Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült, elég könnyű így, bár ez sem feltétlenül, mert azon is megy az EU szabályozás, hogy ez még láthatóbb legyen, több típusú videóra is kiterjedjen, ha már csak egy picit mondjuk a színezéssel nyúlok bele.
2: Augusztustól lesz új, azt hiszem, EU szabályozás, ahol gyakorlatilag...
1: Pontosan.
2: Hát majdhogy nem olyan lesz, mint a gyógyszerreklám végén a kötelező szöveg.
1: Igen. És azt gondolom, hogy ez fontos volt.
2: Igen.
1: Aztán második a természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák. Harmadik az arca hanga gesztus túl jól illeszkedik. Negyedik karakter konzisztencia, amikor nem következetes az a karakter. Igen, és akkor az ötödik volt, hogy ugyanaz a személy több nyelven, természetellenesen jól tud beszélni. Jöjjünk a hatodik ponttal. Ugyanaz a karakterérzet jelenik meg több platformon.
2: Igen, ez ugye lehet arról szó, hogy ugyanaz a főszereplő jelenik meg, mondjuk lehet, hogy más ruházatban, vagy van épp rajta sapka, vagy nem, de hogy minthogyha már láttuk volna azt a nem celebet, hanem tényleg azt a főszereplőt, aki egyébként beszél hozzánk, vagy B, egész egyszerűen a háttérszereplők mindig ugyanazok, és ugyanolyan, hát ilyen klóngyárból jönnek ki az a jóképű, de nem feltűnően, pont olyan korú, olyan tényleg ilyen konzerv emberekről, és az gyakorlatilag, mint hogyha a játékoknál az NPC karakterek gyakorlatilag.
1: Ugye hogyan ismerhető felismerős arc és hang, de más név, visszatérő AI zsánerek, amit említettél, és több platformon felbukkanó, nagyon hasonló karakter. És ilyenkor mit tehet a felhasználó? Ez mindegy pontotoknál itt van, ezen a 10-es listán. Nem az első befolyás benyomás alapján dönt, illetve megpróbálja azonosítani az eredeti forrást. Jöjjön a 7. pont. Túl sima, szinte olajos hatású emberi arcok.
2: Igen, ez még a kezdeti AI-nak volt ugye a nagy problémája. Szerintem ez egyre kevésbé felismerhető. Nyilván itt is lehet, hogy szerintem minél véletlenszerű, vagy minél esetlegesebb így a dolog, annál kevésbé valószínű, hogy ez AI, de egyébként ez olyan, mint hogyha van valamilyen akciójelenet, és mondjuk látod a főszereplőt, és annak ellenére, hogy mondjuk füstös, koszos, stb., annak ellenére még mindig tökéletes a sminkje. Tehát, hogy vannak ilyen felismerhető dolgok.
1: Túl egyenletes bőrhiányzó, pórusok, mikroárnyékok.
2: Így van.
1: Furcsán csúszó fény az arcon. Nézzük akkor a 8-ast. Sok helyen megjelenik a tartalom, de a hivatalos csatornákon nem.
2: Ez egy nagyon árulkodó dolog. A kedvenc, egyik ilyen kedvenc korai AI példám az volt, amikor Tom Hanks volt valamilyen orosz, nem tudom, fogászati klinikának az arca, és kizárólag a TikTokon volt elérhető sehol máshol. Ezeket egyébként relatív könnyű kiszűrni.
1: Következő a 9-es. Híres ember esetén mindig érdemes ellenőrizni a tartalom forrását. Mielőtt ebbe belevágnánk, mert egy-kettő azért magától értetődő, nekem a fő problémám az, hogy mintha több pont együttes hatását kellene fejben tartani és figyelni, mert egy pontból közvetlenül még nem biztos, hogy az ember rögtön arra gondol, hogy... És itt most nem a fiatalabb generációra gondolok, aki már belenőtt ebbe, és van az internetes kultúrával kapcsolatosan fenntartása, rossz érzése, hogy talán itt éppen most engem átvernek, hanem mondjuk az idősebbek, akik mostanában kezdik tanulgatni ezt a social media nevű dolgot, és hirtelen meglátnak egy ismerős arcot a tévéből, és ő megpróbál nekik valamit eladni.
2: Hát lehet, hogy itt akkor tényleg fel kell hívni a kis unokát, és rákérdezni, mert lehet, hogy ő jobban tudja. Mm. De igen, alapvetően a híres embereknél is ugye azok a szabályok vannak, de szerintem könnyebben leellenőrizhető egy egész egyszerű Google search-el, hogy ez akkor valójában tényleg igazi kampány megtörtént-e, ő ezt tényleg képviseli, vagy itt valaki, hogy is mondjam, túszulejtette.
1: Valaki nézzen utána. Igen. Elég csak kriptót reklámozni, és utána néz az ember, hogy ő tényleg kriptóban utazik-e. Tehát az a baj, nekem nem túl életszerű. Értem? És tudom, hogy más módja nincsenek. Érted a problémámat?
2: De ez a legnagyobb probléma, mert ugye tehát egy nagy ősi közmondás szerint, hogy akarsz csinálni valami rosszat, akkor valami unalmas mögé bújtasd, de és akkor nem nézik meg az emberek. És ez pont ugye az, hogy minél több macerát és kellemetlenséget okoz neked, mint nézőnek, annak kevésbé fogsz utánézni, de annál valószínűbb, hogy félre fognak vezetni. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen szempontból egy borzasztó, hát ha ismerem, szomorú és lefele vezető spirál.
1: Nézzük a 10-es pontot, ami nekem nem túl erős, ha elfogadsz egy ilyen kritikát, mert szerintem ebben létezünk a valóságban is. Gyanúsan azt mondja, amit hallani szeretne az ember. Ez alapján nincs az a politikus, aki ne lenne deepfake.
2: Mert ez így van.
1: A politikai kultúránknak pontosan az a lényege, hogy az a tábor, akit ő megszólítani kíván, azoknak az érzékeire, ösztöneire hasson, és azokat szolgálja, ami tök szomorú, de nem nagyon hallunk most már évtizedes viszonylatban mondjuk társadalom kritikát különböző politikusoktól. Visszhang kamrák vannak, és ezekben létezünk.
2: Igen, ez abszolút így van, de mondjuk ez nem csak politikusokra érvényes, tehát ez tipikusan. Nekem volt nemrég egy térdműtétem, és gyakorlatilag el sem tudom mondani, hány olyan AI videóval találkoztam, hogy hú, itt van most ez a nagyon jó térdvédő, és ez akkor most futásnál ilyen jó, és neked térdpanaszaid vannak, és tényleg, tehát pont ugyanazt, amit egyébként az algoritmus alapján, hiszen rákerestem és vásároltam térdvédőket, azok alapján akkor megszülettek ezek a videók, és mikrotargeteltek engem, hogy na hát pont olyan típusú ember, pont olyan, nem tudom, sportolási tevékenységnél pont olyan terméket ajánl nekem.
1: Igen, ez a hétköznapi életünkben is benne van. Illetve 11. részben módosított tartalmak, főleg képeknél van egy ilyen zárópont. Nem minden AI tartalom teljesen generál, gyakran egy meglévő képet módosítanak, ami elsőre hitelesnek tűnik, de torzítja a valóságot.
2: Igen, erre a kedvencem, ha már így politika, vagy mondjuk egy politikus egy beszédet, és az AI ugyanazt a beszédet mondjuk egy tágabb kamera kivágásban mutatja meg, sokkal nagyobb publikummal és sokkal több ember rajong a politikusért. Tehát ilyenek egyébként vannak ilyen kiegészítő AI dolgok, amikkel ugye lehet, hogy az alapüzenetet nem másítja meg, csak jobban alátámasztja neked.
1: Na most, mielőtt mélyebben belemennénk abba, hogy akár a jogalkotás mit tehet ez ügyben, és hogyan mozgolódnak az Európai Unió táján is, továbbra is az a problémám, amit már itt pedzegettem, hogy mindez, ez a fajta ellenőrzés nincs összhangban azzal, ahogy mi fogyasztjuk jelenleg a tartalmakat a közösségi médiában. Nagyon gyorsan, nagyon sokat fogyasztunk, és van egy pillanat mindig, amikor mondjuk egy deepfake videónál születik bennem egy kellemetlen érzés, hogy itt valami nem stimmel, de maximum ennyi, és nem hagyom, hogy ez felszivárogjon egészen az agyamig, vagy éppen ebből konkrét cselekvés szülessen, hanem ezt így zárójelbe tettem, és megyek tovább. Nagyon sok deepfake videó úgy is működik, hogy ugyan sejtem, hogy nem igaz, de ha látom és hallom azt a tartalmat, és összekötöm azzal, hogy ezt a Will Smith mondta el, akkor mégis tudatalatt van egyfajta megerősítése annak az üzenetnek, mert hogy a tudatos szintre nem emelkedik föl, mert tetszik, nem tetszik, akár a televíziós szokásainkból indulunk ki, hogy ott sem a főműsoridőben a taxisofőrt adják, hanem valami habkönnyű limonádé tartalmat, hogy egyszerűen annyira le vagyunk terhelve információkban, mentálisan, testileg a mai világban, hogy a nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen fogyasztható tartalmak irányába megy inkább a figyelem, és nagyon-nagyon ritka az, amikor mi végig gondoljuk egy mondatnak az értelmét, valóságát, hanem csak így, így tovább lépünk. A tudatalattiban meg ezek tök jól dolgoznak, hiszen erre játszanak rá. Ez hogyan védhető ki?
2: Hát szerintem teljesen kivédeni nem lehet, szerintem minimalizálni lehet a dolgot, vagy legalábbis csökkenteni olyan szempontból, hogy te, tudom, nagyon egyszerű azt mondani, hogy tudatos felhasználóként kell jelen lenni, de egyébként tényleg ez az egyetlen egy módja, hogy az összes ilyen mondjuk AI tartalomnál, hogy azt szoktuk mondani, hogy mi lesz a vége az, hogyha minden, tehát hogyha mondjuk ez a 10 pont már nem érvényes, mert egyszerűen olyan lesz, mint a valóság. Uh-huh. Tehát hogyha bármilyen ilyen eseményről szeretnél első kézből értesülni, akkor ott kell legyél. Tehát gyakorlatilag ez akkor vissza fogja terelni az embereket az élő eseményekhez, ami lehet, hogy egyébként egy nagyon jó társadalmi hatása lesz így a dolognak, de egyébként tényleg oda kell figyelni, és szerintem egyébként, mint ahogy a podcast elején mondtad ezt a tüntetést Németországban, igenis kell egyébként egy alulról szerveződő dolog, uh-huh. mert szerintem az a jogalkotást egyébként jó irányba fogja befolyásolni, ugyanis szerintem azt kellene a jogalkotók részéről szorgalmazni, hogy minél szigorúbban le kell csapni ezekre a dolgokra, mert mivel a technológia egyre erősebb, ezért egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve.
1: Uh-huh. És halljuk be, hogy a valós húsvér emberek is arra utaznak gyökre, hogy manipuláljanak minket, pláne ha pénzről van szó, pláne ha a közösségi médiáról. Mert ha valaki kitesz magáról egy videót, vagy egy fotót, az is lényegében manipuláció, hogy rám figyelj, engem lájkolj és kövess engem. Aztán nekem ebből majd később, ha mondjuk tényleg ilyesmi karrierben gondolkodik az illető, mondjuk az Instán, akkor abból neki pénze lehet. Itt szerintem a nagyobb veszély az, hogy szépen lassan az irracionalitás, amit mondtam, hogy mint egy valós környezetben mutatja be, hogy egy kislány vagy kisfiú lovagol a krokodilon, akkor most már maradok ennél a képnél, az a szépen lassan beszivárog a mi valóságunkba. Tehát egyre kevésbé tudunk egy éles határt tenni, hogy ez most megtörténhet, vagy nem történhet.
2: És akkor arra gondolsz, hogy előbb-utóbb majd lesz valami hír, hogy egy tájföldi, nem tudom, állatkertben valaki ráültette a gyerekét a krokodilra, mert látta? És akkor...
1: Nem tudom, milyen következményei lehetnek ennek, de mondjuk szétesik az a társadalmi szövetünk, az a valóságunk, amit mindenki így a saját fejében igyekszik ilyen minimumként megtartani. Tehát ez a bizonyos minimum, ez egyre lejjebb csökken, és egyre kevesebb fér bele abba a minimumba, hogy ezt egy közös valóságként fogadjuk el.
2: Ebbe abszolút igazad van. Egyik jó barátom már csak ilyen kísérletképpen elkezdte olyan irányba vinni az algoritmusát az Instán, hogy akkor lapos földelmélet, már pedig az igaz. És szerintem egy hét alatt gyakorlatilag minden második videója nagyon meggyőzően bizonyítja, hogy már pedig ez így persze van, és ez egy létező dolog, és hát te vagy a hülye, hogy ezt nem hiszed, de hát ott van minden bizonyíték, persze, videós bizonyíték róla. Tehát, hogy elképesztő káros hatása tud lenni a dolognak. Én azt gondolom, hogy tehát vagy ugye nyilván feltüntetéssel, vagy borzasztó erős és szigorú szabályozással lehet ennek eleget venni, mert igazából, hogyha valami szórakoztató tartalom, és az elején meg a végén ki van írva, hogy már pedig ez AI vagy deepfake, szerintem azzal nincs baj. Uh-huh. Mert tehát, hogy annak szerintem nincs ilyen szintű következménye, viszont minden másra meg nagyon erős szabályok kellene, hogy vonatkozzanak.
1: Mi lehet ennek a 10 pontnak a jövője? Hogy hathasz ez igazán? Mi beszélünk ebben a
2: műsorban.
1: De hogy ennek az oktatási rendszerben is ugye meg kéne jelennie.
2: Mindenképp.
1: Van erre vonatkozó törekvésed? Törekvésetek?
2: Hát nekem személy szerint egyébként mindenképp van, de ez pont arra is visszavezethető, hogy ugye most már nem lehet ugye általános iskolákba ugye telefonokat bevinni a gyerekeknek, tehát szerintem az egy borzasztó jó kezdeményezés volt, meg ugye szerintem Amerikában már, meg Ausztráliában 16 év, azt hiszem, a social media határa. Igen, tehát hogy az is egy nagyon jó dolog, és ugyanilyen szintű AI oktatásnak kell lennie. Tehát Most ugye a gyerekek ezt digitális kultúra, úgy hívják a tantárgyat, amit tanulnak, szerintem ennek egyébként a tanterv részének kell, hogy legyen, és de ugye ez az a probléma, hogy gyakorlatilag fél évente kell új tananyag, mert annyira gyorsan változik minden.
1: Tehát lehetséges, hogy egy fél év múlva egészen új tízes listát kellene írnotok? Mert
2: biztos vagyok benne, hogy a tízből mondjuk hat, az kicserélődik, igen.
1: Az kicserélődik, igen. Mert annyira hitelessé válik. Ez egy picit vitatkoznék, ha már behoztad ezt az ausztrál példát, illetve azt, hogy gyerekeknek le kell adni a telefont. Én magam, aztán vitatkozz velem nyugodtan, nem vagyok a tiltás mellett semmilyen formában, mert az általában azt szüli, hogy már meglévő igényeket olyan csatornák irányába tereljük el, ami nem megoldja a problémát, csak áthelyezi valahova máshol. Mondok egy példát, az iskolában nem használhatnak telefont, egyébként ezt is ki tudják kerülni, mert leadnak olyan kamu telefonokat, amit már régóta nem használnak. Ez a legkisebb problémájuk. De hogy akkor majd délutáni időben, amikor kimehetnének a természetbe, akkor fogják bepótolni azt a hihetetlen sok social médiás jelenlétet, amit akkor ott kihagytak. Én mindig az edukálás, az információ átadás híve vagyok, hogy megértsék, ha mélyen nincs megértés, hogy ez nekik miért árthat, és a saját életükből nem tudnak venni példákat, nincs visszacsatolásuk, hogy tényleg miért rossz, miért érzem magam rosszul, és ez lehet, hogy amiatt van, akkor egy egyszerű tiltással nem vagyunk beljebb.
2: Szerintem, hát az igazság a kettő között van, tehát kéz a kézben, edukáció mindenképp kell, teljesen igazad van, viszont a tiltás, mivel gyerekekről van szó, szerintem nagyon-nagyon fontos, mert egész egyszerűen az agyuk még nem fejlett ki. Tehát ez most pont olyan, elmagyarázhatom én a 11 éves lányomnak, hogy egyébként miért nem lenne tanácsos autót vezetnie, de nagyon jó, hogy erre van egy tiltás, hogy először kell egy jogosítvány. Meg igazából az jött le rengeteg ilyen tanulmány során, hogy Oké, csak a suli időben ugye nincs neoktelefon, és a gyerekek elkezdtek újra szocializálódni és beszélgetni egymással abban az időben, tehát hogy nagyon-nagyon jó a feedback loop ezzel kapcsolatosan, és lehet, hogy akkor ott utána pörgetnek egyébként nem tudom mennyit. Az a probléma, hogy azt egyébként is megtették volna, tehát számomra a legijesztőbb ilyen dolgok voltak, pont egyébként szerintem az ausztrál példa az volt, hogy ilyen tizenpár évesek napi, nem tudom, 10 órát pörgettek TikTokon. Tehát, hogyha belegondolsz, gyakorlatilag tehát fizikailag elszédülsz, rosszul leszel, tehát nem tud annyi információt bevenni az agyad, pláne nem egy fejlődő szervezet. Szerintem ez katasztrofális.
1: Szóval a testünknek a jelzéseit kellene komolyabban venni. Csak egy nagyon gyors, saját példa.
2: Igen, de a gyerekek nem veszik komolyan.
1: A munkám miatt nekem is rengeteget kell, hogy a telefon a kezemben legyen, és már van olyan pillanat, hogy már késő délután ránézek a telefonra, és egy ilyen rossz érzés, undor fog el.
2: Jó barátom azt csinálta, hogy van neki a munkaidőben az okos telefonja, és akkor van a féltégla buta telefon a munkaidőn kívül.
1: Mit gondolsz azokról, illetve a szórakoztatóiparnak azon szegmenséről, amely már szerződéseket irat színészekkel, hogy haláluk után felhasználhassa a képmásukat, és úgy forgatnak majd filmeket, hogy az adott színész nem is játszik benne?
2: Én azt gondolom, hogy ez azokra a színészekre vonatkozik, vagy azoknál releváns, akiknek tényleg egyébként olyan színészi teljesítményük van.
1: Okay, mondjuk Tom Hanks. Meg akarnak csinálni egy film folytatást, vagy...
2: Forrest Gump 2-t majd 2050-ben, nem tudom. De most Tom Hanks. Szerintem csak az a színész fenyegeti mondjuk ez a veszély, aki élete során olyat tett le, ami egyébként tényleg maradandó. Én ettől egyébként nem tartok meg, hát én nem, hogy ismerem, nem sajnálom azokat a színészeket, akik most még előre kapnak x millió dollárt, hogy majd halálok után, akkor majd a családjuk jól járjon egy ilyen extra felhasználása. Régebben ezt egyébként úgy kellett megcsinálni, még az AI előtt, mikor 2009-ben csináltunk egy reklámot Puskás öcsivel, ott azt akkor kőkemény kézi VFX munkával kellett megcsinálni, meg hát nyilván a család hozzájárulásával, stb. Tehát az, hogy ez most AI-jal csinálom meg, vagy nem, korábban is voltak ilyen dolgok. Így most ez csak egyszerűbb és gyorsabb.
1: Tehát ki tudsz békülni azzal, hogy totálisan deepfake klipeket, reklámokat, videókat gyártsál majd ismert embereknek?
2: Deepfake? Hát ugye ez a deepfake szóval.
1: Igen, igen, abban, tehát, bocsánat, benne van a...
2: Igen, tehát hogyha arról van szó, hogy totálisan AI videókat
1: gyártani. Mert valaki úgy értelmezi, hogy ez maga az AI videó, de valaki úgy értelmezi, hogy ez a tudatos...
2: Mondok egy jó példát, ami AI, de nem deepfake, de hasonló tud lenni. Tehát például egy bizonyos... egy német ügyfelemnek, egy kórháznak kellett a gyakran ismételt kérdéseket felvenni videóformátumban, és ezt úgy csináltuk, hogy csak egyszer kellett felvenni ugye az orvost egy 5 perces freestyle beszélgetéssel, és utána kaptunk egy Excel táblázatot, ezek a kérdések, ezek a válaszok. És aztán azt elmondattuk vele 8 különböző nyelven, ergo, felmész a honlapra, hogy hú, ezt a procedúrát megelőzően így gyomorra kell jöjjek, és akkor megválaszolja neked videóban. Nyilvánvalóan nem ő mondja el élőben, hanem AI segítségével, viszont ez ugye célirányosan úgy készült az ő beleegyezésével, tehát ilyen szempontból lehet, hogy deepfake, viszont alapvetően a tájékoztatás és egy jóhiszemű információ átadás volt a lényeget, tehát ilyen szempontból nincs problémám a deepfake-el, szerintem mindig ott van a dolog kulcsa, hogy ez akkor most milyen intencióval készül, félrevezetéssel készül, vagy tényleg azért, mert klasszikus mondjuk reklámeszközként használom.
1: Hát a klasszikus reklámeszköz is egyfajta félrevezetés.
2: Hát a retusált bőr, a szépen bevilágított, hogy aki bárki látott már bármilyen gyors ételnek a reklámját, és ott látja az ételeket, hát azok általában műanyag, glicerinnel lefújt, stb. Hát semmi köze az, amit aztán kapok. Tehát az is félrevezetés. Az, hogy ez most AI-jal készül, nem ezen múlik szerintem.
1: Büntethetőség. Te hogyan szabnál ennek gátat? Hogyan lehetne? Azért vagyok picit bizonytalan, mert olvastam ezekkel kapcsolatos cikkeket, és a deepfake-ek, igen, hogy a deepfake-ek alkotói valahogy, egyébként ez egy konklúziója ennek az egész polémiának, mindig egy lépéssel azok előtt járnak, akik megpróbálják őket elkapni, doping esetében legalább. Van, hogy kettő. Hogyan lehetne mégis egy olyan lépést tenni, hogy valahogy ezt kiegyenlíteni, hogy megérkezni arra a szintre, ahol vannak, vagy akár megelőzni őket? Tudom, hogy ez elég nehéz, és ezen dolgoznak jogászok most már hosszú évek óta az Európai Unión belül is, mert ezzel kapcsolatos elemzéseket is olvastam.
2: Nálam sokkal nagyobb szaktudású emberek dolgoznak ezen.
1: De így átlagemberként, vagy alkotóként, te mit gondolsz, hogyan lehetne ennek elejét venni, hogy azonnal kiderüljön, vagy nagyon gyorsan vissza elemezhető legyen, mondjuk kötelezővé váljon egy adott applikációnak a feltöltése a telefonra, ami folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: Lehetséges. Én alapvetően azt gondolom, hogy a feltüntetés az már legyen egy kötelező elem. Ugyanis, hogyha én, mint rossz hiszemű piaci szereplő, ugye már eleve úgy csinálom, hogy nem tüntetem föl, akkor az a már önmagában kvázi bűncselekményt követtem el. Tehát az már egy nagyon jó lépés, hogy igen, mindenhol legyen feltüntetve, mert akkor ott van a néző szem előtt, hogy oké, ezt már egyébként ilyen szemüvegen keresztül nézem. Hát a másik, az pedig nyilván az elrettentés, hogy ezt most jogilag nyilván én nem tudom jól megfogalmazni, de hogy valójában ugyanabban, nem tudom, akármilyen online bűncselekményes ibrikbe kellene egyébként beterelni ezt az egészet, mint mondjuk egy ilyen klasszis piramis játékot. Szerintem ugyanabba tartozik a dolog, csak sokkal kifinomultabbak a vizuális eszközök.
1: Abszolút. Köszönöm szépen a beszélgetést. Irégi Zoltánnak, az Umbrella Kollektív tulajdonosának. Hát ez egy olyan téma, hogy két hetente vissza kéne rátérnünk. De lehet, két havonta, fél évente egészen biztos, és lehet, hogy teljesen más sztori lenne már körülötte, mert már lennének konkrétan olyan precedensek. Lehet, hogy augusztustól már ez fog történni, ahol látjuk azt, hogy akkor milyen irányt lehet venni, és hogyan lehet ezeket megállítani. De az edukálás az hihetetlenül fontos, és tök jól csináltátok ezt. Köszönöm szépen, ez volt a Média Piac. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad. Egyirányosították a Neszményi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Neszményi út megállót a Gazdagréti tér felé. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncz Árpád város központ között hódló busszal utazhatnak. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Pitz Dániel a vendégünk, a Topik alapítója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Lengyelországba utazott a miniszterelnök, és már ugye sokat posztolt onnan, ahogy megszokhattuk, hogy mindenről próbál tájékoztatni minket, és posztolni, meg élőzni. Például arról is, hogy ugye vonattal közlekednek, de egy egészen nagy delegációval érkezett, és régóta ígérte, hogy majd egyszer, hogyha ő lesz a miniszterelnök, akkor Lengyelország lesz az első úti célja. Miért?
5: Nyilván azt látod, hogy az elmúlt 16 évben a V4-ekkel való kapcsolat azért az eléggé szét esett, finoman szólva is. És bár Orbán Viktor próbált egy patrióta közösséget felépíteni, hogy legyen valamilyen hangja az Európai Unióban, azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy szerintem sokkal több értelme van annak, hogyha újra felépítenénk a V4 szövetséget, és ezzel próbálnánk meg egy erős képviseletet tenni az Unióban. Szerintem, hogyha sikerülne visszaépíteni, akkor sokkal nagyobb lobby ereje lenne, mint Magyarországnak, Szlovákiának, Csehországnak és Lengyelországnak is, és újra kicsit jobban tudna fejlődni a térség. De a másik, amivel kezdtél, az az, hogy a Magyar Péter kormánya az a szimbólumukra épül. És ugye itt is az, hogy vonattal mennek, sima repülővel, nem honvédségi géppel, és az, hogy a lengyel-magyar két jó barát, itt megjelenik egy harmadik szimbólum is, tehát ezt a szimbólumot is úgy gondolom, hogy kimaximalizálták. Úgyhogy nyilván ebből a szempontból is van egy jelentősége. Ugyanis az ő választási ígéretük az volt, hogy visszaállítják az Orbán kormány előtti rendszert, azokat a szimbólumokat, és ennek egyik szimbólum ugye Lengyelország. Nyilván ezért is volt az, hogy az első útja ide vezetett.
6: Illetve jön a folytatás Ausztria, és oda például kifejezetten azzal a szándékkal megy, hogy a V4 együttműködést lehet akkor bővítse. Ami egy ambiciózus terve egy hónapja sem megválasztott miniszter előttől, hogy majd ő, de egyébként meg miért nem? Ez egy régi gondolat.
5: Hát egyrészt régi gondolat, másrészt meg ugye a magyar politikában azért hányszor hallhattuk azt a kifejezést, hogy az a cél, hogy utolérjük Ausztriát. Nyilván, hogyha van egy ilyen célunk, akkor nem is baj, hogyha velük szoros
6: szövetségben. Ezek szerint repülővel megpróbáljuk, ha máshogy nem ment.
5: De
4: csak azért is szerintem, aki valaha mondjuk autóval átlépte a határt, és ment igen. Ausztriába, hogy tényleg van egy olyan...
6: De amit én nem értek soha, nem ennek a beszélgetésnek a témája. Tehát fűmag, virág, meg söprű, az a magyar oldalon is van. Hogy az miért van, hogy azt mi nem használjuk, az osztrákok meg igen. Tehát bemész egy osztrák kis faluba, és olyan érzésed van, hogy ez egy teljesen másik
4: világ. Jó, de ez már egy más falu. Helyre csapongsz, mert ez már mondjuk terület és vidékfejlesztés...
6: Hát vagy Marika néni, meg Pista bácsi, és az a fűmag, meg az a söprű. Tehát, hogy mennyit adunk mi magunk?
4: Egoz üzeni a polgármestereknek, hogy vagy a
6: miniszterelnöknek. Nem, Marika néniknek és Pista bácsiknak üzenem.
4: Szóval. Ausztria.
6: Ilyen a szó, Ausztria. Amíg tudod, hogy miről beszéltél.
5: Igen, hogy a cél az, hogy utolérjük a Ausztriát, tehát hogy szerintem nem probléma, hogyha a környező országokkal olyan kapcsolatot próbálunk megépíteni, sokkal szorosabb legyen a gazdaságunk, megpróbáljunk tanulni egymástól, például az is nagyon jó, mint ahogy a Vitézi Dávid bejelentette, hogy pont a szomszédos országtól, Ausztriától kérünk kölcsönbe vagonokat, mert azért láthattuk, hogy nyáron a Balatonra eljutni vonattal az talán nagyobb kihívás, mint oxigénpalasz nélkül megmászni a Mount Everestet, tehát hogy legalább, hogyha ebben kicsit beérjük magunkat, és egy sima átlagos hétköznapot meg hétvégét meg tudunk oldani nyáron a Balatonnál, akkor az már egy...
6: Az megvan, hogy miről szól ez a hír, tehát hogy ezt azért rögzítsük, tehát ők ülnek egy vonaton, ami csak 160-nal tud menni, ez Magyar Péternek kis csalódás, mert ő a 200-asra számított, és közben kölcsönkérünk szerelvényeket Ausztriától, mert nincs elég intercity kocsink.
4: Ami nem 160.
6: Ami nem 160, ami egyszerűen fizikailag nincs, ami megfelelő.
4: Télen,
6: nincsenek levizsgáztatva, elképesztő.
5: Hát és hány olyan vonal van Magyarországon, ahol ráadásul ilyen 40-es, meg 20-as lassítók vannak beépítve, tehát hogy bizonyos településekre eljutni, lehet, hogy biciklivel sokkal gyorsabban lehet eljutni, mint mondjuk vonattal. De hát ott van például Kátai Vilmosnak a példája, aki a Gubacsi hídnál, ott konkrétan lefutotta a vonatot, tehát hogy olyan borzalmas állapotban vannak a pályák és a szerelvények is, amin igazából innen már csak előrelépés van.
4: Erre mondják, hogy innen szép nyerni.
6: A MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét tegnap felmentette Vitézi Dávid az első nagyon rövid átvilágítás nyomán, ugye bekérte az adatokat, és hát látott, amit látott. Ennek még nem ismerjük a részleteit, a magyarázatát, de egy dolgot tudunk, hogy a MÁV felettese Lázár János volt. Jelent ez valamit?
5: Hát hogyne. Tehát, hogy azért láthatjuk, hogy az elmúlt 16 évben itt a... Bár Lázár János ugye építésügyi miniszter volt, azért tényleg azt látható, hogy inkább a rombolás valósult meg. Egész egyszerűen olyan pályázatokat is visszamondtak, amire az EU utalta volna a pénzt. Mégsem jöttünk vele, valamiért visszautalták, hogy miért, ez nagyon jó kérdés. Ilyen például a nyugati pályaudvar és a déli pályaudvarnak az összeköttetése a föld alatt, tehát ott is nyerte a magyar állam egy elég jelentős összeget, mégis a utolsó pillanatban lehúzták ezt a listáról, és nem valósult meg a beruházás. Vannak itt érdekességek, és nyilván nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségeket vállalt még a kormány. Ugye pont Lázár Jánosnál volt az, hogy a választások után, valamint az új kormány megalakulása között, tehát május 9-ig, ő kötötte talán a legtöbb szerződést ebben az átmeneti időszakban. Nyilván kérdéseket vett fel ez is, hogy miért és milyen szerződéseket kötöttek.
4: Elindultak a személycserék, ugye egyel lejjebb szinten is, hogyha lehet így fogalmazni. Most már ugye államtitkárok, helyettes államtitkárok, sőt, ugye tegnap esti hír, hogy most már a vezérkari főnök is cserélődött.
6: A saját korábbi helyettesét nevezte ki.
4: Aki nagyon jó fej egyébként, én ismerem.
6: Kommentár nélkül mondtam. 20
4: évvel ezelőttről még. Pedig egyébként sokan azt mondták, hogy nem kellene mondjuk még vezérkari főnököt cserélni, mert a honvédség egy teljesen más típusú rendszer, amit mi nehezen érthetünk, egy ilyen hierarchikus rendszer, és ott ha egyszerre van miniszter és vezérkari főnök csere, akkor az bizonytalanságot szül az állományba, ez majd egy másik beszélgetés témája. Szóval meddig mehet ez a csere szerinted? Van-e ennek határa? Hol van, hol lehet meghúzni azt a határt, hogy na, ő már nem politikai ember, hanem tök szakember, őt ne tegyük el, mert veszítünk vele, és nem nyerünk. Főosztályvezetői szinten gondolom mindenki retteg a közigazgatásban, hogy biztos, hogy mennie kell. Mi van a kvázi háttérintézményekkel? Van olyan ismerősöm, aki a Kopmária intézetben dolgozik, ami ugye minisztériumhoz tartozik, de tök külön van. Ők például nem kellett, hogy engedélyt kérjenek, hogyha bejöttek nyilatkozni, de azért családügy. Náluk is gondolom, ugye mindenki attól fél, hogy akkor most menniük kell, vagy nem. Szóval látható szerinted ez, vagy ez így egy folyamat, és akkor előbb-utóbb mindenkire sor kerül?
5: Elég sokáig elmehetnek, hiszen ez a kormány arra kapott felhatalmazást, hogy teljes serét végezzen el, és megcsinálja az úgynevezett rendszerváltás, vagy ez mit jelent, az majd évek múlva fog csak kiderülni. Viszont azt is láthatjuk, hogy már megvan az a szint, ahol ez a csere megállt.
4: Tehát, megállt szerinted?
5: Bizonyos szinten igen, tehát például láthattuk, hogy Orbán Anita tartott egy állománygyűlést a külügyminisztériumban, ahol elmondta, hogy újra nyitják a büféket, meg megnyitják a főbejáratot, de például abból látszódott leginkább, hogy ott már megvan az a szint, akik az irodában dolgoztak, lehet, hogy osztályvezetők is voltak ott, tehát őket már nem szeretnék lecserélni, tehát ott megvan az a szint, hogy akik tényleg a háttérmunkát végezték el, a minisztériumok támogatását, pénzügyi osztályok
4: hát, voltak. Erre mondom, hogy mindenhol voltak.
5: Háttérmunkát végezték el, a minisztériumok

0: című e-poszt meg lehetett ezzel nyitni.
1: Kinyírta az összes helyettes
0: államtitkár. Tudom.
2: Nem, azért nem gondolnám, tehát már a helyettes államtitkárok szintjén is, de mondták is ezt a kormányzat részéről, hogy azért ott is vannak jó szakemberek, mert a helyettes államtitkárok részéről tényleg sok olyan ember volt, aki elvégezte a napi teendőket, adott feladat meg a szaktárcájához értett, tehát jó javaslatokat tett le az asztalra, jó törvényjavaslatokat írtak. Hát ezen a szinten szerintem már megállhat a csere. Nyilván mondom, Havasi Bertalan az egészen más, mert ott inkább a viselkedéssel volt a probléma, meg az, hogy az elmúlt években hogyan viselkedett a magyar sajtóval, tehát az, hogy bárki próbálta kérdezni a kormánytagokat, jelen esetben Orbán Viktort, azért Havasi Bertalan mindig odaugrott, és volt egy-két...
0: Hát is, mint megtudtuk tegnap óta, tudjuk most már, ezután is így lesz. Tehát ő lesz az, aki, hogyha valaki odaugrik Orbán Viktorhoz, akkor Havasi Bertalan közéjük vetődik.
2: Bár most szerintem már inkább örülni kéne, hogyha valaki oda megy Orbán Viktorhoz és kérdezi, őt nem pedig vissza kéne utasítani.
0: Úgy gondolod? Én azt nem tartom véletlennek, hogy Orbán Viktor ugyanúgy nem kérdezhető, mint korábban.
2: Én azt nem mondom, hogy nem kérdezhető, azért Orbán Viktor...
0: Hát hol találkozol vele?
2: Most még nyilván kevés helyen, de szerintem nem is célszerű neki kimenni a nyilvánosság elé, hiszen csak kellemetlen kérdéseket kapna meg, sőt, csak arról kapna kérdéseket, hogy arról fogadnák, hogy mi az oka a bukásnak. Nyilván itt el kell telnie hónapoknak, akár egy fél évnek is, azért, hogy a Fidesz megtalálja a saját hangját, megtalálja azt a témát, amit tud tematizálni, és nyilván, hogyha azzal kapcsolatban tudja majd a sajtó kérdezni őt, szerintem lesz arra lehetőség, hogy ne csak a volt kormánypárti sajtók, hanem az úgynevezett független sajtó is tudja kérdezni Orbán.
0: A volt kormánypárti sajtó most többek között azzal van elfoglalva, hogy kezd kialakulni a mostani kormánypárti sajtó. Ezt ők abból látják, hogy kik azok, akik rendszeresen kísérik Magyar Pétert mindenféle eseményekre, minden megjelenésére, adott esetben Lengyelországra, akik felfértek ugyanarra a vonatkocsira, ahol Magyar Péter utazik. Erről mit gondolsz?
2: Alapvetően szerintem ezt a kérdést ketté kéne választani. Tehát az, hogy a volt kormánypárti sajtó azzal vádolja a jelenlegi sajtót, hogy ők lennének kormánypártiak, szerintem az, hogy ki a kormánypárti, meg ki a független sajtó, az a finanszírozásból tűnik ki leginkább, hogy az adott médiaorgánum mennyi állami támogatást, vagy mennyi állami hirdetést kap. Én nagyon
1: remélem... Vagy mennyire számít?
2: Hát, hogy mennyire számít, igen, igen. És de remélem, hogy e tekintetben sokkal transzparensebb lesz minden, tehát hogy a magyar kormány meg közé teszi, hogy kinél mennyit hirdetett, sőt, azt is remélem, hogy olvasottság vagy nézettség alapján fogják ezeket elosztani, nem az alapján, hogy ki milyen színbe tünteti fel az adott kormányt. Szóval remélem, hogy ebben változások lesznek.
0: Csak a pénz, nem az attitűd? Tehát nem az, amit képvisel, nem az, amennyire kritikus.
1: Tegnap az elemi sírokat lehetett olvasni, nincs nálam a telefonom most éppen, úgyhogy nem tudom szó szerint idézni, elnézést kérek, de pont az Aktuál című műsorban dobtam be ott a vendégeknek, hogy mint a régen ezek a klasszikus termelési riportok, nem mondom meg, hogy melyik sajtóorgánum volt, de az utolsó bekezdés az konkrétan így hangzott, hogy és Magyar Péter utána beszélgetett a helyi lakosokkal, fotózkodott, nem tudom, és hogy ez mi? Tehát hol van benne a hír? Tehát azért egy kicsit furcsa.
2: Most. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a másik része a dolgoknak, hogy azért is lehet most azt mondani a független médiára, hogy kormánypárti sajtó, mert van egy egészen szokatlan helyzet, tehát 16 év után oda lehet menni a kormánytagokhoz, lehet őket kérdezni, és szerintem még ezt még kicsit gyakorolni kell, hogy merjenek kérdezni, mert ha felmennek tenni kritikus kérdéseket, akkor nem az lesz, hogy egy Havasi Bertalan fél ember odaugrik, és akkor eltávolítja őket, vagy hogy kizárják őket a parlamentből, leszűkítik a mozgásterüket az országházon belül. Szerintem ezt még tanulni kell, hogy a kormány igenis merjen kritikus lenni, bár ugye még csak 10 nap telt el, most már 11 nap az alapján.
1: Merjen kritikus lenni abból a szempontból is, hogy nem csak, hogy mondjuk a kormányzat előtt, vagy irányukba, hanem a saját olvasóik szempontjából, vagy nézőik szempontjából is, hiszen körülbelül azért azt látjuk, hogyha bármilyen kritikát, vagy kérdést fogalmazol meg, akár jogos kérdést, akár nem jogos kérdést, a jelenlegi kormányzattal kapcsolatban, akkor rögtön az van, hogy te fideszes van, vagy téged utálnak, tehát hogy egyáltalán nem az az igény, hogy legyenek feltéve kérdések.
2: Azért várjuk meg, hogy ez még hogy lesz, tehát jövő héten, kedden lesz először országgyűlési ülés, ott jelennek meg az első törvényjavaslatok, és akkor lehet majd meglátni, hogy a kormány milyen irányba megy. Szerintem ez az a pont, amikortól már tényleg kell kritikus kérdéseket feltenni az adott kormánynak, de abban teljesen igazad van, hogy most még ez a két szekértábor mindig ki van alakulva, tehát hogy az emberek nagyon szeretik a sajtót bekategorizálni, hogy akkor ő most fideszes, ellenzék.
0: Meg egymást, kormány... nem csak a sajtót, egymást. Egymást. Egy ellenvélemény, egy kritika azonnal indulat ki a másik oldalból, amit lassan abba kéne hagynunk, mert hogy valahogy mégiscsak együtt kell ítélni.
1: Hát és erre tenne egyébként, vagy erre törekszik Magyar Péter is, vagy legalábbis ezt is ígérte, hogy akkor próbáljunk meg egy igen. Kicsit tényleg nem.

0: nemzet egyesíteni, hát?
1: Hát talán törekedni fog, szerintem most még nem tudja megtenni, pont amiatt már az elmúlt 16 év után most még azért eléggé fel vannak tüzelve az emberek, tehát bele vannak szokva ahhoz, hogy mindig támadni kell valakit, mindig egy ellenségképet kell.
2: Hát még igazságot várnak, és igazságtételt. Tehát kimondani dolgokat, és utána, hogy legyen annak következménye is. Egyébként az érdekes, mert valami szépen lassan kezd alakulni, itt van ez az NKA ügy, azért ezt elég nagy mélységben, nem a teljes mélységében, kezdjük látni. És látszik az, hogy lesznek emberek, akik ezügyben elég komoly bajban lesznek. Én azt is gondolom, hogy ebből szerzett jószág, tehát hogy egy csomó pénzt vissza kell majd fizetni.
1: Igen, de ugye Magyar Kérdés, Péter erre kapott felhatalmazást, tehát hogy nem is tud nagyon más tenni, és pont emiatt mondtam, hogy ezt a két osztottságot nem is tudja hátrahagyni pont emiatt, mert hogy ez volt a választóknak az üzenet, hogy igenis legyen elszámoltatás, legyenek emberek, akiknél elindul a nyomozás, és akár legyen is szülessenek is megítéletek. Tehát a tekintetben nem csak az NKE részéről fogják ezt várni, hanem minden tekintetben, ahogy egyébként szerintem mindenki inkább örült akkor, amikor meglátták, hogy a MÁV-nak a gazdasági igazgatóját azt eltávolították, mert az is egy ilyen ügy, ahol azt várták az emberek, hogy igenis legyen elszámolva.
2: De most jön a következő kérdés, és az kell, hogy jöjjön, hogy megtudjuk, hogy miért. Tehát, hogy mit látott Vitézi Dávid, miért kellett eltávolítani a vezérigazgatóját, és mik azok az ügyek, amik szerinte nem fértek bele?
1: De szerintem ebben sokkal transzparensebb lesz a mostani kormány, tehát én nem is tudnak nagyon más tenni, hiszen pont emiatt már van egy ilyen erős megosztottság, ugye régen azért könnyű, azért régen kellett generálni ellenségképet. Soros Györgyöt, az EU-t,
2: Zelenszkijt, Brüsszelt, tudjuk, igen.
1: Most viszont ez az ellenségkép nyilván a Fidesz. Tehát a mostani kormánynak elszámoltatni kell, és mindent nagyon transzparenssé kell tenni, pont azért, hogy ezt a fajta kommunikációs hype-ot, ami most körülöttük van, ezt tartani tudják.
0: Pécs Dániel, köszönjük.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
4: Egyelőre marad a jelenlegi formájában a szolidaritási hozzájárulás, a településeknek be kell fizetniük a kiszabott összegeket. Erről Magyar Péter beszélt. Ez a főváros esetében különösen problémás, mert a hozzájárulás mértéke Budapest működő képességét veszélyezteti. Kis Ambrust kérdezzük. A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük. A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A statisztikai hivatal bruttó 780 ezer forintos átlagkeresetről számolt be, ami nettó 546 ezer forintot jelent havonta. Közben az államadósság 69 ezer milliárd forintra nőtt, ami GDP arányosan 77,9%-ot jelent. A gazdaság állapotát Csaba Lászlóval elemezzük. Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat. Ezt ígérte az új oktatási miniszter Lannert Judit parlamenti meghallgatásán. Az elbocsátott tanárok szerint már a bejelentés is hatalmas elégtétel számukra. Erről, valamint az oktatás legsürgetőbb kérdéseiről Pilc Olivérrel beszélgetünk.
5: Kezdődik a mai Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Jó estét kívánok.
6: Jó estét kívánok.
5: Köszöntöm. Július végén kellett volna befizetni a következő részét a szolidaritási adónak, ez 7,5 milliárd lett volna, illetve valószínűleg annyi is, de kapnak egy haladékot, 60 napot. Azt mondta, legalábbis én azt olvastam a Népszaván, hogy tárgyaltak a múlt hét óta, csak a nyilvánosság nem tudott erről. Kivel tárgyalták ezt ki?
6: Pontosítás, tehát nem volt tárgyalás, egy levélváltás volt, ami azért már sokkal több, mint például az előző kormánnyal volt, tehát azért már ez is önmagában egy érték, hogy kapunk egy levelet, ami megkérdezik, hogy leegyszerűsítve, hogy hogy vagyunk, és mi a pénzügyi helyzet, és erre válaszoltunk. Ami ugye itt egy haladék volt, és ez szerintem az fontos, hogy ez alatt a kormány alatt született az a döntés. Mi 2025. decemberi szolidaritási hozzájárulást vitatjuk továbbra is a bíróság előtt, és az a furcsa jogi helyzet történt, hogy akkor ezt nem tudta levonni tőlünk az Orbán kormány, ezért tudtunk megmenekülni, és nem ment csődbe a főváros. Viszont az, hogy a veszélyhelyzet kifutott május 13-án, az azért jogértelmezés volt, hogy innentől kezdve levonható ez az összeg, mert szerintünk nem védi a bírósági döntés, és ezért kértük ezt a legalább a 60 napnyi halasztást, csak amiatt, hogy addig legyen idő tárgyalni az új kormány.
5: Tehát kérték a kormánytól, vagy kaptak előre egy levelet, amiben megkérdezték, hogy hogy vannak, ugye így fogalmazott, és aztán jelezték, hogy szükségük lenne erre a 60 napra?
6: Először kértük ezt.
5: Kérték.
6: Hogy ugye ezt a jogértelmezést láttuk, hogy a kormány ez alapján gondolkodik. Kértük ezt a halasztást, amit azonnal meg is kaptuk szinte postafordultával, és utána jött egy levél, hogy akkor, hát ahogy mondtam, hogy az hogy vannak címmel, tehát hogy mi a pénzügyi pozíció a fővárosnak, és azért mondom ezt, hogy kihangsúlyozom most már másodszorra, mert egy kicsit szürreális, de tényleg ez egy hatalmas előrelépés. Tehát az előző, 2019 óta vagyok a fővárosban. Olyan, hogy hivatalosan valóban az iránt érdeklődnek, hogy mi a pénzügyi helyzet, és nem politikai alapon akarnak valamit csinálni velünk, hanem legalább egy szakmai egyeztetést kezdeni, ilyenre nem volt példa. És ehhez képest már az, hogy van egy levélváltás, ez már tényleg felüdülés.
5: Kivel történt ez a levélváltás?
6: Ez a pénzügyi minisztériummal volt, tehát ott egy államvezetői szinten, úgyhogy ez meg tudja adni az alapját, hogy most már talán akkor asztalhoz is lehet ülni és tárgyalni, hiszen egyébként sajnos az idő az feszít minket, miután egyre több ilyen befizetési kötelezettség jönne, amiket mi nyilván nem akarunk a bíróság előtt megtámadni, hiszen 2023 óta a kormánnyal szemben rengeteg perünk van folyamatban, mi ezeket a pereket szeretnénk lezárni, tehát nem pereskedni akarunk és a bíróságon tárgyalni, hanem tárgyalóasztal mellett.
5: Nézzük meg az összegeket. Okay. Ugye azt mondta, hogy ez 25-ös, 26-ban kellene 98 milliárdot fizetni, és ha én jól emlékszem, kiírtam magamnak 89,1 volt 25-ben?
6: Így van.
5: Annyit kellett fizetni. Ebből mennyit fizettek be?
6: 25-ben 89 milliárd lett volna, ebből azért egy 25-36 milliárdot meg tudtunk bíróság előtt fogni, de azért ebben is olyan szürreális, amit csinál a kormány, az előző, és nem mondjuk az új nem ezt csinálja, hogy elveszi, tehát nem tudta leszedni ezt a pénzt rólunk, de ezért apránként a különböző támogatásokból ezeket leszedegette, tehát hiába védi a bíróság. Valóban idén van törvényben rögzítve már inkább 100 milliárdos összeg, amit be kellene fizetnünk szolidaritási hozzájárulásba. Ebből be tudtak szedni rólunk az előző kormány még januárban inkasszálással 11 milliárd forintot, 12-t körülbelül, és nyilván a többi kapcsán biztos, hogy megállapodásra kirányult. És ezzel szemben nekünk van egy peres követelésünk az előző évek beszedett szolidaritási hozzájárulása kapcsán. Ez azért inkább a 200 milliárd forint környékén jár, ez a mi követelésünk az állammal szembe, és ennek kapcsán kell valamilyen megállapodásra jutnunk.
5: A mostani vagy az új kormánya, na de ugye most kaptak 60 nap haladékot, ami biztos, ez a 7,5 milliárd, ezt be kell fizetni 60 napon túl.
6: Hát
5: Vagy újabb haladékot kapnak?
6: Nem, újat nem lehet, meg lehet addig állapodni szerintem.
5: Magyar Péter azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak, ezt két napja mondta a szolidaritási adót.
6: Hozzájárulást. Fontos, mert hogy nem adó, és azért javítottam ki, mert ugye ez nem, bíróságon ezt többször megnyertük, hogy miután ez nem egy adó, ezért nem az adókra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak. Ez egy hozzájárulásnak is nevezik, ami nem kivetésen és bevalláson.
5: Igen, a köznyelben egy adóként híresült el, hogy megadóztatja az állam az önkormányzatokat, de akár hozzájárulás, akár adó, elvileg ezt két hónap múlva be kellene fizetni. Be tudja ezt fizetni a főváros két hónap múlva?
6: Nem. De ennél többet szeretnének be, mert lejár egy május 31-e környékén nagyjából a fővárosi önkormányzatoktól, tehát a kerületekkel együtt 18 milliárdot szeretnének a területfejlesztési alapba beszedni. Ennek egyébként a politikai csapdáját felállította a Fidesz, hiszen az erre vonatkozó miniszteri rendeletet már ennek a kormánynak kellene megalkotnia, hogy tételesen mennyi lenne. A következő dátum az június 15-e lenne, amikor 37 milliárdot próbálnának beszedni rajtunk. A következő dátum az ez a mostani halasztás, ez a július 7-e, amikor ez a 7,5 milliárd, majd július 15-e, amikor ismét egy ilyen 30 milliárd forintról van szó. Tehát, hogy sorozatban jönnének ezek a befizetési kötelezettségek, és még egyszer mondom, mi nekünk nem az a célunk, hogy ezeket a bíróságot ugyanúgy, ahogy az Orbán kormánnyal szemben megpróbáljuk azonnali jogvédelemmel megakadályozni ezeknek a beszedését, hanem most van körülbelül egy hónapunk arra, hogy megállapodásra jussunk tárgyalóasztal mellett, legalább a 2026-os évről, hiszen az nem elképzelhető, azt gondolom senki számára, hogy ugyanaz a gyakorlat legyen, mint az Orbán kormány egyén, egyszer csak arra ébredünk, hogy inkasszáltak a számlánkról.
5: Most szinte a 25-ösről kell megállapodni, mert ezek, még, ezek az 23, összegek legalábbis 24, még a 20,
6: 25
5: az,
6: és 26, tehát ezek így egybe.
5: Na de azt mondja Magyar Péter, akit én idéztem az előbb, azt mondja, a miniszterelnök lesz széleskörű egyeztetés majd az önkormányzatokkal, akik néhány ügyben széttartanak, néhányban ugyanazt akarják, és a kormányzatnak is voltak vállalásaik. Ezt össze kell hangolni, és meg kell találni a megoldást. De addig, tehát amíg a reform nem történik meg, jogos elvárása a kormánynak és az országnak, hogy mindenki teljesítse a jogi kötelezettségét. Tehát nem tudom, hogy jól értelmezem-e, amíg nincs átfogó reform az önkormányzatoknál a finanszírozás tekintetében, amire volt ígéret az új kormány részéről, addig fizetniük kell az adót. Tehát lehetséges, hogy két hónap múlva mégis be kell ezt fizetni, vagy ön biztos abban, hogy nem, és meg tudnak állapodni egy hónap
6: alatt. Én nem tudom elképzelni, hogy inkasszáljon a számlánkról a magyar kormány, ezért meg kell, hogy állapodjunk ebben a 2026 kapcsán. Ugye azért az egyedül önkormányzat vagyunk, akik perben és haragban vagyunk a kormányzattal. Oké, az előzővel, de hát ez most folytonosságban, még 2023 óta. Ezekben a perekben nyertünk. Volt, mint az Alkotmánybíróságon, valamint a kúriai felülvizsgálattal, de ezeket megnyertük. Ezeket a ugye legutoljára még az előző kormány egy éjszakai jogalkotással veszélyhelyzet, az ukrán háborúra hivatkozó veszélyhelyzette kiirdette, hogy ezeket a pereket elvesztettük, majd a új alkotmány, új ciklusban a régi alkotmánybíróság most megsemmisítette ezt a rendeletet, tehát maguk a perek egyébként mehetnek innentől tovább, de mi nem pereskedni akarunk a kormánnyal, mert ennek tényleg nincs értelme, hanem meg akarunk állapodni, és utána szeretnénk most már a valódi fejlesztésekkel foglalkozni.
5: Eljutott-e önökhöz az új kormány javaslata vagy javaslatai? Ezt azért kérdezem, mert nem tudom, hogy látta a keddi tájékoztatót vagy a hétfőit. Azt mondja Magyar Péter, hogy ő talán túl közelről is látta a főváros működését, és a főváros eddig is meg tudta oldani, és vannak még lehetőségek esetleges költségek visszafogására, és ő felajánlotta, hogy ha ebben a spórolásban tud segíteni Karácsony Gergelynek, akkor áll elébe, és több kollégiája is állt már elő erre javaslattal. Kérik-e akkor a miniszterelnöktől, hogy mondja meg, hogy hol spóroljon a főváros?
6: Minden ilyen javaslatot, hogyha valaki ki tud ebből a rendszerből venni 100 milliárd forintot, és az befizeti a anélkül, hogy sérülnének a közszolgáltatások, tehát durván sérülnének, akkor nyilván ezeket a javaslatokat várjuk.
5: Persze minden, nem jutott még egy ilyen spórolás, a fővároshoz.
6: Ugye az a nagyon jó helyzetünk van, hogy nekünk van előzményünk, hiszen a Tisza bendült a fővárosi közgyűlésbe 2024. októbere óta. Tehát együtt szavaztuk meg a költségvetéseket, együtt tehettek javaslatot olyan spórolásra, de egyébként tettek javaslatot olyanra, hogy többet kéne költeni valamire. Tehát ezeket együtt dolgoztunk, tehát ebből a tekintetben azért ismerjük az ő javaslataikat, 100 milliárdot nyilván ők se tudnak kivenni. Tehát csak úgy gondoljunk bele, 200 milliárd forintot költünk a teljes közösségi közlekedésre. Az egészre. 200 milliárdot. Ha ebből 100 milliárdot hagynánk csak benne, és 100 milliárdot meg befizetünk szolidaritási hozzájárulásként, akkor mi lenne a budapesti közösség? Akkor nem lefeleződne, szinte megsemmisülne az egész. Ennyi pénzt, mint 100 milliárd forint nem költünk az összes idős otthonra, közvilágításra, utakra, hajléktalan ellátásra, idős gondozásra, tehát összesen nem költünk ennyit, mint ez a, mint a szolidaritási hozzájárulásként szeretnének behajtani.
5: Van-e már tárgyalási időpontja?
6: Nincsen, de hát reméljük, hogy most a levélváltás után lesz.
5: Azt tudja, hogy kivel kell majd tárgyalni?
6: Nyilván az nemzetgazdaságért felelős miniszter, ugye a pénzügyminiszter ebben az esetben ő lehet ezért a felelős, de gondolom be fogják vonni az önkormányzatokért felelős minisztert. És valóban azért ez fontos, hogy ez a 26-ról szól, egy gyors tűzoltás, de kell a 27-től kezdődő időszakra egy átfogó megállapodás az önkormányzati szövetség és a kormány között. Ebben nyilván az önkormányzati szövetségek letették már a javaslataikat, amiről tudnak tárgyalni, de ez az persze a hónapok kérdése.
5: Köszönöm, hogy itt
6: én is köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Köszönjük a Spirit FM hallgatóit is, itt az ATV Start, Holoda Attilával, energetikai szakértővel indítjuk 7 óra után a műsort, jó reggelt. És hát az egyik témánk, amit szerintem elég gyorsan meg fogunk tudni beszélni, lesz-e gázolaj, benzin, kerozin, szóval fogunk-e tudni utazni a nyáron?
7: Nagyon bízunk benne, hogy ellátási problémák nem lesznek, az nem biztos, hogy ezen az áron, mint amit most tapasztalunk. Ugye az látszik, hogy a piac viszonylag hektikusan reagál mindenféle amerikai és iráni bejelentésre, ebből következően fölle rollereznek ezek az árak. Jelenleg is bőven 100 dollár felett van még a Brent olajára is, és ami meglepő, az urali olajára is egyébként jóval 100 dollár felett van, ami azt jelenti, hogy ellátási zavarok nem olyan mértékben lesznek, mint ahogy azt esetleg gondolná az ember, abból adódóan, hogy kiesik a hormuzi szoros miatt azért a világnak a olajtermelés kb. 15-20%-a, de ebben a térségben viszonylag stabilan ez tartható, de az árak nyilván követni fogják ezt a fajta hiányhelyzetet. Bár van az embernek egy kicsit olyan érzése, mint a piac még mindig nem egészen vette volna komolyan ezt a mostani szituációt.
2: Igen, hát fogalmunk nincs, hogy mi történik. Előbb megosztottam a kedves nézőknél azt az éjszakai hírt, a Bloomberg hozta, hogy a NATO a hajók kísérésére készül a hormuzi szorosban, ha ebben megállapodik Irán és az Egyesült Államok. Nekem ezügyben vannak kételjeim, hogy Irán nagyon szeretné a NATO csapatokat látni a hormuzi szorosban, de ez egy másik ügy, de hogy kísérletezgetnek azzal, hogy valahogy helyreállítsák ezt a rendet.
7: Mindenképpen, és mindenképpen szükség is lenne rá. Tehát az, hogy most ugye azt mondjuk, hogy talán most itt rövid távon, mondjuk így a nyár közepéig nem lesznek különösebb ellátási problémák, azt mondjuk biztosan arra alapozva, hogy annak még készletek. De ugye a Nemzetközi Energiaügynökség is arra figyelmeztetett, hogy nagyon erősen fogynak ezek a készletek, tehát szükség lenne azonnal származó nyerskőolajra, illetve a folyékony földgázra, és sok egyéb más termékre is, amiről nem sokat beszélünk, de azért ez a terület, ez ellát elég sok mindent, például a mezőgazdasághoz, petrokémiához, félvezető gyártáshoz szükséges anyagokat, ami szintén be van ott ragadva. Én éppen mielőtt bejöttem ide, megnéztem a Hormuzi szorosnak a hajózási képét, hogy most hogy néz ki. Jelenleg éppen két nagy tanker jön kifelé, az egyik egy dőkoreai tulajdonban lévő tanker, ami vélhetően oda visz majd kőolajat, hogy ezt most engedélyezték-e számára az irániak, vagy sem, mert ugye az látszik.
2: Ha megfizeted az adóját ennek, megfizeti, akkor engedélyezik.
7: Igen, arról van szó, hogy megfizeti az adóját, vagy valami átadás.
2: És nem ellenséges.
7: Nem ellenséges, és valószínű, hogy még a biztosítási díj is nagyon keményen rá van pakolva. Biztos, hogy meg kell oldani ezt a mostani szituációt, ami azért új a világtörténelemben, mert mindig is beszéltünk arról, hogy a hormuzi szoros esetleg lezárják az irániak, de valójában eddig a mostani konfliktusig ezt nem tették meg, most megtették, és azt látják, hogy működik. Azaz egy nagyon erős zsarolási eszköz, egy zsaroló fegyvert adtunk a kezükbe ezzel most, és így innentől kezdve a világ mondjuk úgy, hogy lélegzet visszafolytva figyeli, hogy hogy reagálnak ezekre a tárgyalásokra. Én azt látom, hogyha rövid időn belül nem történik valamilyen lezárása ennek a konfliktusnak, lehetőség szerint valamilyen békés lezárása, akkor sokkal nagyobb hiány fog fellépni a világpiacon, és az nyilvánvaló, hogy bár Európa nem onnan látja el magát nyerskőolajjal és folyékony földgázzal sem igazán, mégis ki fog erre hatni, hiszen a többiek, akik nem jutnak hozzá forrásokhoz, meg fognak jelenni a mi piacainkon, és kialakul egy ilyen nagyon erős árverseny.
2: Nyilván, hát ez a világgazdaság, ez mindennel mindenhol összefügg most már. Még egy utolsó gondolat erejéig, mert azt rendszeresen felvetik az ottani elemzők, vagy az, ezt a témát elemző szakértők, hogy nem csak az a probléma, hogy a Hormuzi szoros nem hajózható, hanem hogy szét van lőve egy csomó kőolajmező. Bizony. Tehát, hogy a kitermeléssel lesz hosszabb távon is probléma, hiába lesz béke, nem lesz olaj.
7: Igen, hát ez a legnagyobb probléma, hogyha most valamilyen isteni csoda folytán holnap hirtelen megnyílne a Hormuzi szoros minden gond nélkül, akkor sem tudna visszaállni a korábbi szint, hiszen a háborús akciók során elég komoly sérüléseket szenvedtek, mint a szaudiak, mind az Egyesült Arab Emirátusokban, mind a kuvaitiaknál lévő ilyen létesítmények, vagy akár a katari földgáz termelő létesítmények, az azt jelenti, hogy ezeket ugyan próbálják folyamatosan helyrehozni, de ezek nem kis sérülések, azaz komplett technológiai egységek kell kicserélni, amiket le kell gyártani, annak időtartama van. Nem véletlen, hogy az ottani illetékes miniszterek is azt mondták, hogy azért talán évvégéig, vagy mondjuk a következő év második feléig lehetne rendbe hozni, hogyha most holnaptól béke lenne, de nincs.
2: Rögzített ár Magyarországon, ugye mi ezt most nem érezzük annyira, hogy mekkora a baj a világban, mert látjuk ugyan a benzinkútnál a tankoláson, hogy 690 forint lenne aktuálisan a 95-ös benzinára, de 595-öt fizetünk érte.
7: Hát igen, ez egyébként egy nagyon nagy probléma, mert ugye azt kell tudni, hogy az a stratégiai készlet, ami jelenleg fedezetül szolgál, annak az a feladata, hogyha valamilyen zavar van az ellátásban, akkor azonnal ahhoz tudunk nyúlni. Tehát ellátási zavart fedez, és nem magas árakat kellene, hogy fedezzen. Ugye az, amit először még az Orbán kormány felszabadított, az arra volt jó, hogy pénzügyileg finanszírozta ezt az 595 forint, illetve 610 forintos árat, de az elfogyott az a készlet, most már olyan készlet finanszírozzák szintén a nyomott áron, ami jóval többe kerül. Nem véletlen, hogy egyébként a szénhidrogén készletezésről szóló törvény egy pontját gyorsan módosítani kellett, mert az leírja, hogy olyan áron kell értékesíteni a stratégiai készletből, hogy a visszapótlásnak fedezetet nyújtson. Hát ezt mindenki látja, hogy nem nyújt fedezetet. Most körülbelül ott tartunk, olyan 100 milliárd forintnyi veszteség van már azon, hogy olcsóban adták el ezt az ott tárolt üzemanyagot, mint amennyiért a visszapótlása kerül. Ez pedig súlyos problémákat vet föl, már csak ott is, hogy ki fogja ezt kifizetni, és kinek fog ez jelentkezni. Ugye a magyar szénhidrogén.
2: Hát ezt mi mind fogjuk kifizetni, hát mi mind a teljes társadalom.
7: Így van, de azt is látni kell, hogy ugye a szénhidrogén készletező szövetségnek a készlet fedezésére be van építve az üzemanyag árba egy 3 forint 30 filléres tétel, nagyon alacsony tétel. Ez azt jelenti, hogy a mostani 100 milliárd körüli összeget körülbelül 15 év alatt tudjuk visszafizetni, és mi lesz itt még 15 éven belül, tehát lehetnek még olyan ellátási zavarok, amikor szükségünk lenne rá. Én azt gondolom, hogy nagyon hamar túl kellene ezen lépni. Arról nem is beszél, hogy éppen ugye a fenyegető hiány és ellátási zavaroknak a küszöbölésére talán nem kellene azt folyamatosan motiválni, hogy a magyarok többet fogyasztanak, mint korábban, több mint 20%-kal nőtt az üzemanyagfogyasztás, miközben a világon mindenütt megpróbálnak spórolni, megpróbálnak keresni a lehetőséget, hogy ne fogyasszanak annyit az emberek, és még most jön a június-július, amikor a legnagyobb dízelfogyasztás, meg kerozinfogyasztás szokott lenni, és ugye annak is világosnak kell lenni, az európai finomítói kapacitás nem elegendő ahhoz, hogy Európát teljes egészében ellássa mind dízellel, mind kerozinnal, máshonnan szereztük be eddig is, hogyha ebben zavarok vannak az ottani ellátásban, akkor máshonnan történő beszerzésben is zavarok lehetnek, nem véletlen, hogy már légi járatoknak a törlését, meg összevonását hajt.
2: Hát az biztos, hogy kalandban vagyunk.
7: Az biztos.
2: Itt van az új kormány, és nagyon sokan azt gondolták, hogy majd Paks 1, Paks 2 ügyi, ez az egyik ugye üzemidő hosszabbítása, sokkal határozottabban lép. Mások meg most úgy vélik, hogy milyen bölcsek, hogy előbb meg akarják nézni, hogy mi a helyzet, mielőtt bármiféle lépést ezügyben hoznak. Kapitány István azt mondta, hogy bekéri a dokumentumokat, hogy lássa legalább, hogy ez a Paks 2, ez micsoda.
7: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy azért csak úgy hirtelen belevágni dolgokba, az nagy butaság lenne, hogyha nem tudom, hogy milyen szerződéssel állok szemben, hanem hirtelen nekiállok mondjuk indulatból felszámolni egy ilyen szerződést, azt nem lehet meglépni. Meg kell nézni, hogy az eredeti szerződés, ugye amit 2014-ben most már 12 éve kötöttek a Paksra, és csak zárójelbe jegyzem meg, már működnie kéne.
2: Igen, a Paks 2-nek már dolgoznia
7: kéne. A két blokknak, legalábbis próbaüzemnek kellene zajlani, ehhez képest van egy gödrünk, ami szintén nem volt annyira sikeres. sikeres kivitelezés, de ezt meg kell nézni. Ugye ennek a szerződésnek volt több módosítása, ezek a módosítások nem nyilvánosak, nem tudjuk, hogy mi az oka annak például, hogy ilyen hosszú csúszás ellenére a megrendelő fél, a magyar állam, illetve az MVM, az még mindig nem érvényesített semmiféle kötbérigényt az oroszok felé, sőt, fizetjük vissza azt a hitelt, amiből ugye magát az egész beruházást finanszírozunk. Ehhez a miniszternek tisztán kell látni, nyilván, hogy át kell olvasniuk ennek a szerződésnek minden egyes apró pontját, még az apró betűt.
2: Legyen ez világos, amit mondott. Tehát felvettünk az oroszoktól hitelt arra, hogy az ő pénzükön megépítsék ők nekünk az atomerőművet, amit egyébként nem építenek, de a hitel törlesztését fizetjük. Kamatostól.
7: Így van. Zseniális. Az előtörlesztés.
2: Ez zseniális.
7: Zseniális befektetés az oroszok részéről. Gyorsan hozzáteszem, hogy az akkori hitel és a hitelkonstrukciók azok azért ma már a mostani helyzetben nem igazán felelnek.
2: Na jó, de a gondolat maga fantasztikus.
7: A gondolat maga, igen, zseniális. Főleg úgy, hogy egyébként ez a pénz jelentős része nem jött el Magyarországra, hiszen az oroszok adták a hitelt. Rengeteg orosz vállalat dolgozik, azért nem szalad el Budapestre az a pénz, hogy itt valamelyik bank esetleg jól járul vele. Megtörténik a teljesítés visszaigazolása, és az a pénz az szépen átvándorol az orosz bankból az orosz céghez.
2: Nálunk csak a kamat jelentkezik.
7: A kamat, meg a törlesztés.
2: Meg a törlesztés. Meddig? Azt lehet tudni legalább?
7: Hát ugye ennek a hitelkonstrukciónak a feltételeit sem ismerjük. Ugyanúgy titkos, mint az összes többi ezzel a szerződéssel kapcsolatosan, de jó néhány tíz évig ennek a kamatait, illetve a tőke visszatörlesztést fogjuk nyögni.
2: Hú, mennyit beszélgethetnénk még erről a következő jó néhány tíz évben. Tegyük meg, Holoda Attila, köszönöm.
7: Köszönöm szépen én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük.
2: Akik itt vannak már a stúdióban, jó estét, szervusztok! Dávidot egy picit megkérem, hogy jöjjön elrébb, hogy
3: erre?
2: Legyen fény rajtad, és látsz, hogy jól az
4: érzés.
2: Jó helyen
3: vagy.
2: Jó, kezdjük Magyar Péter lengyelországi és ausztriai útjával. Ugye ez volt az első hivatalos külföldi látogatása, korábban is elmondta már, hogy Varsó lesz az első. Milyen jelentősége van annak, hogy egy miniszterelnöknek hová vezet az első hivatalos útja? Tehát mi ennek az üzenete?
4: Mondjuk, ha nem vagyunk túl szigorúak, akkor Meloni volt az első, és Olaszország, csak hát ugye akkor...
2: Még nem volt hivatalos.
4: Hát, de már megválasztott. Mármint, hogy a nép megválasztotta, még a parlament nem. De az, hogy ekkora küldöttséggel érkezett Lengyelországba, annak fontos üzenete van. Tehát az, hogy újra fel kell támasztani, feléleszteni a lengyel-magyar jó barátságot, jó kapcsolatot, ami egyébként meg motorja tud lenni egy V4 együttműködésnek, ami Orbán Viktornak akkora nagy vágya volt korábban, majd utána az egyre szűkült, hogy nem, sosem jött össze a V4, a végén néha V1 volt, hogy csak Orbán Viktor állt ott. Most ehhez képest van egy óriási lehetőség arra, hogy ez a régió egy erőteljesebb gazdasági együttműködéssel még erősebb legyen.
3: Sőt, bővüljön, ugye? Horvátországgal és egyéb országokkal.
2: Akár Skandinávia felé, Ausztriával, Horvátországgal.
5: Határa csillagoség.
4: Igen.
2: Te hogy látod?
3: Szerintem szimbolikus jelentősége van, és ennek geopolitikai oka van. Tehát a Lengyelország, Orbán Viktor is, ha jól emlékszem, amikor megválasztották, akkor Lengyelországba indult először, és szerintem ez helyén is van. Tudjuk, hogy Európában mi hol vagyunk, mekkorák vagyunk, kivel kell jóba lenni, nyilván a nagyjal, a V4-ben ugye a nagy az Lengyelország, és hát Magyar Péter esetében még hozzáadódik az, hogy itt az elmúlt években igen-igen lerongyolódott a magyar-lengyel viszony, és ennek a helyreállítása úgy látszik, hogy fontos szempont a Tisza pártnak, olyannyira, hogy amikor még a választások a kanyarba se voltak, már Magyar Péter azt mondta, hogy ha miniszterelnök lesz, akkor az első útja Lengyelországba vezet majd.
4: Annyit még csak talán hozzátennék, hogy nagyon hasonló a politikai helyzet, a politikai formáció, valahogy mindig összekapcsolódtunk a lengyel politikával. Ugye korábban volt, hogyha elüt minket a Varsói Gyors, akkor mi lesz? Nagy, folyamatosan figyeli a két ország egymás politikáját, és hát most ilyen szempontból egy óriási örömmel fogadták Magyar Pétert Lengyelországban.
3: Olyannyira, hogy még a bűnöző egykori lengyel politikusokat is szívesen látjuk, és velük is megpróbálunk még együttműködni. Most ők viszont már nincsenek itt Amerikában.
4: Azt hiszem Milánóból Amerikába repültek.
2: Amerikában. Ausztria, térjünk át, mert még szeretnék a kegyelmi ügyről is kérdezni titeket. Ausztriai úttal kapcsolatban én most itt rákerestem, frissítettem, és továbbra is csak azt találom, vagy inkább arról szólnak a sajtóhírek, hogy váratlanul lemondta egy vagy két programját Magyar Péter, ő lett volna a díszvendég egy Európa fórumon, a Dipressze szerint káosz volt, kaotikus. Tehát mi történhetett? Látjátok, hogy Ausztriában mi történt?
4: Ami a kormányzati oldalról jött definíció, hogy ez megszokott a diplomáciai életben, hát nem megszokott, tehát értem, hogy a kormányzatot védeni kell, de azt tudjuk, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez jó eséllyel, vagy remélhetőleg nem fogja jellemezni a kormányzatot a minden héten, vagy a kormányzati külpolitikát, de hát annyira kapkodva is gyorsan alakult a kormány, és látszik, hogy utána már lassítva alakult tovább, tehát nem látjuk például még az államtitkárokat, sok mindent nem látunk. hogy ezek azok a pillanatok, amikor az emberek eszébe jut, hogy nem szabad túl gyorsulni feladatokat, mert néha lehet, hogy nem tudja követni a kormányzat a saját céljait és tevékenységét. Másrészt pedig nem véletlenül szoktak 100 napot adni kormányzás esetén olyan türelmi időt, hogy el kell valahogy helyezkedni. Én betudom egyelőre annak, hogy ez egy kapkodásnak a része, viszont az már, hogy semmilyen indok nincsen, semmit nem tudunk arról, hogy tulajdonképpen mi történt, az azért gyanút kelt.
3: Hát vagy mi fog történni, mert ugye itt a csütörtök estéről van szó, tehát a holnap estéről, mert a holnapi program, itt azért azt szögezzük le, hogy itt Magyar Péter azért a politikusokkal való találkozásokat azért nagyon nem mondott le. Itt egy valamilyen Európa fórumon egy beszéd az, ami
2: kicsit ami
4: más tényleg, de meg aztán a gazdaságvezető szereplői jöttek volna el.
3: Az már velük fog ebédelni egyébként, de utána lett volna valóban ez a fórum. Az a nagy kérdés, hogy ugye belpolitikai okokra hivatkoznak. Hát ebben a Facebook kormányzásban, amiben most élünk a választások óta, valószínűleg meg fogjuk tudni holnap estére, hogy mi volt az a fontos ok, ami miatt Magyar Péternek és a delegációnak haza kellett jönnie. Akkor már okosabbak leszünk. De én azért nem gondolom azt, hogy itt asztalt felrúgta, felborult az egész, így van, tehát az nyilván másképpen működik. Nagyon érdekes belpolitikai következményei, vagy okai lehetnek annak, és remélhetőleg ezt meg is fogjuk tudni, mert ennek súlya van. Tehát az, hogy innentől lesz egyébként jelentős, hogy azért, mert hogy a Bécsi már leszervezett programot lemondta, annak súlyának kell, hogy legyen. Tehát valószínűleg...
4: Minden nap történik fog valami, azt mondod.
3: Én azt gondolom,
4: minden nap történik
2: minden
4: valami.
2: Minden nap történik minden valami. Történik.
3: Most olyanra minden mondom, hogy valószínűleg nem a nem tudom, köztisztasági vállalatnak a vezérigazgatóját fogják bejelenteni.
2: Meglátjuk, mert hogy erről tényleg nem tud senki semmit, és amit én mondtam, ez sem magyar sajtóhír, hanem a két osztráknak egyelmi ügy. Ugorjuk vissza még tegnapra. Magyar Péter ugye egy sajtótájékoztatón mutatott be dokumentumokat, nyilvánosság az akták, kaptatok-e válaszokat tegnap mindenre, vagy azért maradt itt még kérdés?
4: Erről azt hiszem sokkal többet meg fogunk tudni a közeljövőben, mert hogy lesz ezek kapcsolatosan vizsgálóbizottságot meg kell jelenni ennél a bizottságnak, tehát lehet, hogy ez lesz az első olyan kormányzat, amelyik a parlamenti bizottságait komolyan fogja.
2: Hát arra eddig mindig legyintettünk, igen, de hát most változik,
4: úgy tűnik,
2: most
4: hogy
2: most jutották már a... Be is van terjesztve.
4: Úgy tűnik, hogy ilyen bizottságok esetében meg kell jelenni, nem lehet az, hogy valaki nem megy el. És látszik, hogy a közhességi elnök is átadva a dokumentumokat a kormánynak, nem szeretné, hogy rádőjön ez a történet a hivatalra. Olyan dolgokat tudtunk meg egyrésztről, amiről sejtések voltak, de bizonyosságok nem. Tehát Varga Judit szerepe, hogy ő hogyan viszonyult ez a dologhoz, azt nagyjából tudtuk, de sosem volt semmi bizonyíték a nyilvánosság előtt, most lett először. Illetve hát, hogy a budaházi vonalnak milyen szerepe volt, és hogyan küzdöttek a ottani csapat kegyelméért, arról kevesebbet tudtunk. Tehát most egyelőre itt tart az ügy, nyilván ez egy nagyon komoly politikai erőt fog adni a Tiszának a tekintetben, hogy olyan témát hoz be, amely a Fidesz számára rendkívül kényelmetlen, erre épült fel Magyar Péter politikája, ebből indult ki a kegyelmi ügyből, emlékeztetni fogja a választókat erre az egész folyamatra.
3: Igen, hát valójában ebben az egész kegyelmi ügyben egyetlen egy kérdés van, amire, ahogy te mondtad, Zoli, mint a Varga Judit esetében, hogy hát tudtuk, hogy sejtettük, hogy így van, de még nem volt bizonyíték. Itt ebben a történetben számomra egyetlen egy kérdés van még, ami igazából releváns, hogy ki volt az az ember, aki rászólt Novák Katalinra, hogy már pedig azonnal, nagyon gyorsan ezt a pedofil segítő embert adjon neki kegyelmet.
2: Balogh Zoltán ezt magára vállalta.
3: Igen, bár egyébként ezt a részét, hogyha megnézed, a Balogh-féle kommunikáció az viszont egy kicsit ilyen
4: lebegtetős. Hát ugye volt egy lebegtetős része azért még, hogy hogy Varga Juditot, mintha átverték volna. Tehát ebben az első körben mi azt tudjuk, mint hogyha ha őt direkt úgy rakták volna oda a papírokat második körben, első körben nem is ajánlották Novák a köztársaság elnök részére, hogy felmentse.
2: Sőt, hát iszonyatosan gyorsan kellett aláírni, mert hogy gyorsan, holnap már jön a pápa, ugye ezt elmondta.
4: És nagyon sok dokumentum között. Tehát, hogy itt valaki nagyon-nagyon akarta, nagyon-nagyon erőltette, és hát ki tud Novák Katalinra rászólni, azért nagyon kevesen vannak. Mi hárman biztos sem tudtunk volna.
5: De hát erre van. Tehát, hogy Balogh Zoltán neve már egyébként, Balogh Zoltán neve eddig is felmerült, sőt már más nevek is felmerültek ebbe a kérdésbe.
4: Balogh Zoltán biztos, hogy elég lett volna egy ilyen tevékenységhez, ezt a kérdést nyilván vizsgálni fogja majd a
2: és az is kérdés, hogy egy utólag miért is kellett Varga Juditnak ebbe az egész ügybe belebuknia? Ugye, egy fontos...
4: Miért kellett felállnia?
2: Miért kellett?
5: Hát mondjuk ugye az aláírás megtörtént, tehát ő nem terjesztette fel, majd mégis kegyelmet kapott, és ő azt ellenjegyezte. Tehát nyilván ez volt az indok, hogy amit ő maga is mondott, hogy ezért vállalja a politikai felelősséget és távozik, tényleg aláírt egy olyat, amit korábban már még
4: de
5: nem
4: valószínűleg ott is
5: az,
4: volt,
5: összekeverték ott a papírokat, vagy...
4: Varga Judit egyedül döntött el, hogy ő úgy érzi, hogy vállalja a felelősséget és távozik, lehet, hogy ott segítették a döntést.
5: Én sem gondolom, de ezt meg nem tudjuk, tehát...
2: Tehát ami még kérdés, ugye Sólyog Tamás bejelentette, hogy ha kérik, akkor megmutatják, ami ott van, mármint az államfői hivatalában. Lesz-e abban szerintetek bármi, ami közelebb vissza a válaszokhoz? Nem lesz az beleírva, hogy ki mit kért kinek a közbenjárásra, tehát mindent nem kell ott, nem köteles indokolni. Egyrészt, másrészt, ugye Zoli említetted a parlamenti vizsgálóbizottságot, elhívják mondjuk Novák Katalint, el kell mennie, különben ugye pénzbírság, vagy előállítják,
4: rendőrségi előállítást
2: kockáztatja, tehát nyilvánvalóan fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de hát mondjuk tegyük fel, hogy elmegy a bizottság elé.
4: Akkor nagyon kényelmetlen kérdéseket fog kapni.
2: Tehát azért... És mit fog mást mondani, mint amit elmondott egyébként azokon a sajtótájékoztatókon?
4: Én azt nem tudom megtippelni.
2: Elismézni, de... amit mondjuk Balogh Zoltán
4: hát
2: mondott.
4: Mondjuk azért az a kérdés, hogy ki az, aki rá ilyen hatással lehetett, hogy tulajdonképpen az igazságügyi minisztert is át kellett vernie a rendszernek ahhoz, hogy alá legyen írva, és neki erre kell válaszolni, ez önmagában egy kényelmetlen kérdés. És hogyha előjön az mondjuk, hogy mondjuk Balogh Zoltán, akkor jön a következő kérdés, ő hogy lehetett ekkora hatással? Mi volt az ő ereje? Kit képviselt ott? Saját magát is így hatott a köztársasági elnökre. Tehát szerintem Novák Katalin számára a legkényelmetlenebb lesz ez az egész vizsgálat.
2: No, egyébként 5 vizsgálóbizottságot jelentettek most be, mielőtt jöttetek, végrehajtási visszaélések, MNB működésével kapcsolatos a kegyelmi botrány, gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság és a spontán privatizációt, a közvagyon elvesztését feltáró, tehát lesz 5 is. Utolsó dolog, egy-egy mondat, van egy új mérés az IDEA-i, ami nem mutat más képet, mint a Publikuszi, a Mediáni vagy a 21 kutatóközponti. Az IDEA intézet szerint több százezerrel nőtt a Tisza-tábor, a Fidesz egyre jobban zsugorodik, egyébként a két szám az 59, tehát 59% a jelenlegi kormánypártra adta volna a voksát, a Fideszre meg csak egyötödük szavazott volna. A jelenségről mondjatok egy-egy dolgot, ne a számokról konkrétan, mert nyilván az az érdekes. Győzteses húzás, tudjuk, hogy van, mindig van, 2010-ben is volt, akkor az MSZP, ha jól emlékszem, 20%-a leesett be. De mi van még? Mert erre példa nem volt még sosem.
4: Én annyit mondanék, hogy rövid az időnk, 2 szempontot. Az egyik, hogy a Fidesznek nincsen vezetője. És amíg nincsen vezetője, addig nem tudom, hogy miért várnánk azt, hogy bármilyen módon is erősödik. Nincsen, nem tudjuk megmondani. A másik, hogy nincsen rajta kívül sem semmilyen ellenzéki erő most a palettán, se parlamenten belül, se parlamenten kívül. Közelkutatásokat nézegetni, akkor lesz értelme, ha majd lesz valamilyen ellenzék.
5: Hát a Tiszának az erősödése, tovább erősödése az érthető, tehát az a mézesetek tartanak még. Jó darabig még el lehet ebben húzni az időt, viszont a Fidesznek a totál bénultsága, az az érdekes. Amit a Zoli mond érvként, az teljesen igaz, de azért ezt én mégsem gondoltam volna, hogy a reakciók, a reagálások teljes hiánya, az, hogy annyi az üzenet, hogy Magyar Péter nem tudja, hogy kell menni a szőnyegen, hát azért ez meglepő. Ez még engem is meglep, egy agyonvert párt esetében is, hogy ennyire képes.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük.
5: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos, nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Zuglóvas útállomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert javítják a vízvezetéket. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszükleten kell áthajtani csatornajavítás miatt. Szimcsilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Most is Dékovács Robert Antal polgármester úr a vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: És ahogy szoktuk, menjünk végig akkor, hogy mi volt most a fókuszban a közgyűlésben, aztán majd beszélünk egyéb dolgokról is.
4: A legfontosabb döntésünk szerintem az előző évi zárszámadás volt. Végtekintettük, hogyan sikerült teljesíteni 2024-et. Rögtön is mondhatom, hogy jól zártunk, hiszen képződött 4 milliárd maradványunk, amelyből 2 milliárdot rögtön bevontunk újabb feladatok végrehajtására a költségvetésben, 2 milliárdot pedig tartalékban helyeztünk. Ez mindig a költségvetés tárgyalása mellett az egyik legfontosabb pillanat gazdasági teljesítményt vizsgálva az önkormányzaton belül, úgyhogy ez volt talán a legjelentősebb napirendünk.
3: Mi volt a nehézsége 24-nek, és minek köszönhető ez a 4 milliárd? Ez több vagy kevesebb egyébként a megszokottnál, mert a Kőbányának arról szoktunk beszélni, hogy mindig azért marad valami, vagy van tartaléka.
4: Ez az utóbbi évekre jellemző tartalék, tehát ezt mindig sikerül képeznünk. Úgy egyébként, hogy jut fejlesztésekre, beruházásokra, illetve a működést is jó színvonalon tudjuk finanszírozni. Az viszont már tanulság, hogy az elmúlt éveknek a bérkiáramlása az nagyon magas. 2020-21-től azt lehet mondani, hogy megduplázódott a bérkiadásunk, közel 10 milliárd forintot fordítunk személy jellegű kiadásokra.
3: Azért, mert annyival többen dolgoznak?
4: Nem, azért, mert így mértékben növekedtek a bérek, központi bérintézkedések is történtek, emelkedtek a pedagógus bérek, de ezen túl az önkormányzat mindig kiegészíti és igyekszik versenyképessé tenni a kőbányai bért, kicsit többet adni, mint mások. Emelkedett a minimálbér több ütemben, garantált bérminimum, és ez elvezetett oda, hogy bizony-bizony a duplája, mint pár évvel ezelőtt. Na most, ha ez az ütem maradna egyébként, akkor a működési költségeink oly mértékben megnőnének, hogy akár a felhalmozások is veszélybe kerülhetnének, illetve ezt az ütemet biztos, hogy nem lehet majd tartani.
3: Erre vonatkozóan van prognózis egyébként, hogy várható egy ilyen?
4: Bízom benne, hogy nem. Ilyenkor milyen intézkedések szoktak történni? Újra megvizsgáljuk azt, hogy a feladatellátáshoz szükséges-e ilyen létszám, ilyen intézményhálózat, lehet ezt több takarékosabban tenni, vagy végig kell gondolni, hogy azokat a pluszokat, amit eddig adtunk, tudjuk-e biztosítani a jövőben. De látok tartalékot azért a bevétel növelés lehetőségében is. Tehát én bízom benne, hogy tudjuk majd tartani a kellő egyensúlyt. Azt nem szeretném elérni, hogy a működés és felhalmozás aránya a 80-20-nál rosszabb legyen.
3: Azért egy nagyon picit tegyük helyre, hogy mielőtt az a cikkek jelennek meg, hogy tömeges leépítés várható Kőbányán, azért ez nem a mostani
4: ének. Nem. Ez igazából csak utalás volt arra, hogy az önkormányzatok milyen lépéseket szoktak tenni akkor, ha a gazdálkodások ilyen helyzetbe jut. Egyébként Kőbánya járt ebben a cipőben a 2000-es évek elején, amikor a működést hitelből finanszíroztuk, viszont megtörtént az a konszolidáció, amely egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hozott mára.
3: Ha már pénz és költségvetést érintő kérdések, közösségi költségvetés, Kőbányának van ilyen is, mi ez pontosan, és ez hol tart most?
4: Igen, ez is az egyik fontos kérdés volt a testületülésem. Látjuk azt, hogy a képviseleti demokrácia mellett nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelenik ma már a részvételi demokrácia, és egyre több önkormányzat készít részvételi vagy közösségi költségvetést, nem csak a fővárosi kerületek, nem csak a fővárosi önkormányzat, hanem vidéken is jellemző ez. Van olyan polgármester kollégám, aki azt mondja, hogy ír egy választási programot, abban meghatározza, vagy jelzi, hogy ő mit szeretne a következő 5 évben megvalósítani, és ha megkapja a felhatalmazást, akkor elkezd ezen dolgozni, tehát ő a közösségi költségvetésre kéri a bizalmat már előzetesen, és egyébként egy képviseleti demokráciában ez, azt gondolom, hogy akár helyén való is lehetne, de egyre nagyobb az igény arra, hogy mindenki beleszóljon, közvetlenül beleszólhasson abba, hogy mi történik a környezetében, nem csak hogyan költsük el a pénzeket, mire költsük el a pénzeket, hanem egyéb kérdésekben is. Ezért úgy határoztunk, hogy idén egy nagyobb összeget helyezünk a költségvetésbe, 100 millió forintot, amelyről az emberek dönthetnek, de nem csak erről a 100 millió forintról, hanem minden képviselőnknek van egy 10 milliós kerete. Ebből a keretből is 7-7 millió forintot önkormányzati választókeretenként majd az emberek javaslata alapján fogunk felhasználni különböző fejlesztésekre, de ezek nem csak beruházások lehetnek, hanem különböző közösségfejlesztést szolgál programok is.
3: No igen, ezt egy picit azért boncolgassuk, hogy egyrészt nézzük meg az egyik oldalt, hogy mire lehet egyébként ezt elkölteni, tehát hogy itt egy rendezvényről is szó lehet-e, egy nyugdíjas napról, egy gyereknapról, meghívott vendégekről, vagy igazából egy látható, kvázi kézzelfogható eredménynek kell lennie, hogy nem tudom, egy lakóközösség éppen arra szavaz. Szavaznak egyáltalán, majd ezt is tegyük helyre. Szóval mire lehet költeni, és majd jussunk el oda, hogy hogyan.
4: Szavazni fognak, tehát szavazni lehet majd, de hogy hogyan és mire. Lehet majd úgynevezett szolgáltatásokra. A szolgáltatások körén belül bármit el lehet képzelni, amit említett, nyugdíjas rendezvényt is, de akár egy adott pedagógus csoportnak valamilyen képzést, kiégés elleni tréningeket, de akár mondjuk drogprevenció terén olyan foglalkozásokat, amelyeket akár szülőknek, akár gyerekeknek ajánl valaki, vagy a digitális tartalom elhárítás elleni küzdelemben is, azt gondolom, lehet lépéseket tenni, de lehet közteleti beruházásokra is javaslatot tenni, illetve lehet intézményfejlesztésre vonatkozó javaslatot is, lehet ez orvosi rendelő, lehet óvoda, iskola, bármely önkormányzat által fönntartott intézmény. Mindenki a saját választókerületére tehet majd javaslatot. Egy térképen Kőbánya 12 választókerületét fogjuk ábrázolni. Ott ugrik fel az ablak, ahol majd szavazni lehet ezekről a javaslatokról, de első körben gyűjtünk teljesen szabadon ötleteket, amelyeket egy szakmai zsűri, illetve egy társadalmi zsűri fog véleményezni és szavazásra bocsátani.
3: Mennyire kedvelik ezt a kőbányaiak, hiszen ez nem először van Kőbánya életében?
4: Először, így módon először, eddig csak a
3: itt
4: fővárosi...
3: Csak beszéltünk róla? Vagy?
4: Beszéltünk róla, és a fővárosi költségvetés hozott nekünk is közösségi költségvetést, és a kőbányaiak annak kapcsán fogalmaztak meg gondolatokat, akár a Népligettel kapcsolatos beruházások, akár ligettéri fásítás kapcsán közösségi kertek kialakítása is a javaslatok között volt, de ez mind a fővárosi közösségi költségvetéshez tapadt.
3: Azzal keverem, amikor beszéltünk egyébként arról, hogy egy közösség életében viszont volt valamilyen park, talán, hogyha jól emlékszem, és akkor arra viszont szavazhattak, hogy abból mi legyen.
4: Az egy közösségi tervezés volt a Kékvilág
3: park. Igen, az más.
4: Igen, ott egy beruházást tervezgettünk közösen, itt pedig a forrás szeretnénk úgy meghatározni egy-egy feladatra, hogy az emberek teszik meg a javaslatot, hogy mire is költsünk.
3: Mikor és hogyan nyújtunk?
4: Úgy meghatározni egy-egy feladatra, hogy az emberek teszik meg a javaslatot.

0: tudjuk pontosan megbecsülni, hogy erre mennyi idő kell, nem tudjuk mennyi javaslat érkezik. Ha nagyon nagy számú, akkor egy picivel több időt igényel, mint ha kevesebb, de a tervek szerint, amint ezt le tudtuk zárni, meghirdetjük a szavazásos szakaszt, amelyre két hetet szánunk nyitva hagyni.
1: Hogyha nem polgármesterként ülne itt, hanem csak kőbenyai lakosként, akkor milyen javaslatot tenne a környezetéből?
0: Tudnék számos javaslatot tenni, de nem szeretnék.
1: Nem a tippeket?
0: Nem, mert akkor rögtön azt gondolnák, ha abból lenne valami, amit én most itt bedobok, akkor, hogy akkor ez biztos irányított volt.
1: Elfogadom. Téma volt az is az ülésen, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kőbányára kerüljön?
0: Erről kormányhatározat van, hogy ide kell kerülnie. Ezt a határozatot a kormány még nem vonta vissza. Ugyanakkor számos hír megjelent arról, hogy Debrecenbe kerül a Közlekedési Múzeum, illetve tervpályázatot is kiírtak már erre vonatkozóan. De a közelmúltban Lázár miniszter úr egy fórumon bejelentette, hogy lehet ezt felül kell vizsgálni, és valóban Budapesten lenne jó helyen a Közlekedési Múzeum. Mi megerősítettük ezt a gondolatot, kifejezte a testület a ehhez való pozitív viszonyát, és fölkínáltunk minden szükséges támogatást ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
1: Na, hova kerülne, és mit jelentene egyébként egy ekkora intézmény Kőbánya életében?
0: A kormányhatározat arról szól, hogy az északi járműjavító területekre kell kerülni, a dízel csarnok a fő centrum. Egyébként pár évvel ezelőtt ki is írta a tervezésre a pályázatot a múzeum, a kormánnyal közösen. Megszülettek a tervek, sőt oly szinten állnak rendelkezésre a tervek, hogy a kiállítások is megrajzolásra, megtervezésre kerültek az utolsó rajszögig, ezt szokta nekem mondani a főigazgató úr, tehát el lehetne kezdeni azonnal az építkezést, ha szükséges forrás rendelkezésre állna. Az önkormányzat ebben végig partner volt, hiszen az északi járműjavító területén megszüntettünk egy óvodát, ezt az állam megvásárolta, mi felújítottunk egy másik óvodát, és a gyerekek ma már oda járnak, a törekvés művelési ház már nem működik a területen, illetve elvégeztünk a szabályozással számos olyan feladatot a tervezés során, amely lehetővé teszi az azonnali kezdést. Tehát a terület rendelkezésre áll, a tervek megvannak, igazából a forrás hiányzik.
1: Mit jelentene egy ilyen intézmény egyébként Kőbánya életében?
0: Látjuk azt, hogy az északi járműjavító területén megjelenő Eiffel műhelyház hozott egy kulturális pezsgést a városba. Ha emellett megjelenhetne az ország, amíg működött át a Városligetben leglátogatottabb múzeuma, az ezt tovább tudna erősíteni. Kőbánya helyzetét tovább tudná javítani, hiszen ez segítené azt, hogy az ipari jellegű kerület, a lepusztult gyárváros helyett egy nagyon zöld kultúrára nagy gondot fordító, jó lakókörnyezettel, de egyébként még jó munkahelyekkel rendelkező kerület egy más nívót jelentsen a városban.
1: Ha már közlekedés, akkor a tűzoltók és a rendőrök is téma volt a közgyűlésen, és egyikük autót is, új járművet is kap.
0: Igen, erről sokat nem fogunk beszélni sehol, mert ez a jármű majd a háttérből figyeli azt, hogy rendben lesz-e Kőbányán. Bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk segíteni ezt a folyamatot. A tűzoltóknak pedig a beszámolóját hallgattuk meg. Ez mindig nagyon fontos napirend, a rendőrök esetében is több mint egy órát vizsgáltuk ezt a kérdést, mezőrök tekintetében is, és bizony a tűzbiztonság vagy a katasztrófa védelem kérdései, azok nagyon markánsan itt vannak, ami életünkben teli vagyunk, vasútvonalakkal, repülőtér a közelben, országos főútvonalak haladnak át a városon, sok veszélyes üzem is működik a területen, tehát nagyon fontos a jó együttműködés és az, hogy odafigyeljünk a tűzoltók munkájára, támogatni tudjuk őket, szerencsére ehhez is megvan mindig a lehetőség.
1: A rendőrök kapcsán arról már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy egyébként mondjuk mi van a fókuszban Kőbányán, milyen problémákkal kell nekik szembesülni, vagy miket kell megoldani. A tűzoltókról és katasztrófavédelemről viszont kevésbé. Egy ilyen beszámoló mit tartalmaz? Ez változik egyébként?

0: a fókusz, hogy mi az, amire figyelni kellett tavaly, mi az, amire kiemelten kell figyelni jövőre, vagy körülbelül kottaszerűen működnek. Mi itt, akik ugye Kőbányán vagyunk most is, akik Kőbányán járunk, ugye halljuk a szirénákat például, figyelmeztető jellege, amikor először hallotta az ember, még megijedt, most már szinte rutinszerűen megy.
1: Ebben megvan a napi rutin, de mindig hozhat az élet olyan dolgokat a felszínre, ami miatt valamire jobban kell figyelni. Akár egy olyan üzemi baleset, amiből szerencsére nagyon ritkán, és az is nem a komoly készültséggel járó balesetként jelenik meg, de a folyamatokba bizony be kell illeszteni a kisebb esetek tapasztalatát is, és ezzel foglalkozni kell, ezt elemezzük, gyakorlatot szervezünk rá, ezekről mindig beszélünk, de nagyon fontos akár arról beszélni, hogy a szénmonoxid az milyen szerepet játszott a város életében, történtek balesetek, halálos esetek vagy nem. Az önkormányzat intézkedései elégségesek, a bérlakásokban élőknek adtunk ilyen jelzőeszközöket, óvodákban vannak eszközeink, de tervezzük például, hogy a lakosság számára is pályázatot írunk ki szénmonoxid jelzők tekintetében. Itt is például a tűzoltók tapasztalatai fontosak nekünk, hogy Kőbányán mennyi mire jellemző, hány olyan lakás van, ahol ez gondot jelenthet, és tudnék még mondani 1000 területet, ahol együtt kell működnünk, közösen gondolkodnunk, hogy meglegyen a kellő biztonság, a karácsonyi tüzektől kezdve az emberek felvilágosítása ilyen kérdésekben, itt az együttműködés, tehát ugyanúgy, mint a rendőrökkel, a katasztrofa védőkkel, tűzoltókkal is napi a közös gondolkodás, egy egészen más példára is utalhatok, ami nem feltétlenül a helyi parancsnokság dolga, szúnyoggyérítés. Ez is a katasztrofa védelemhez tartozik. Vége az esős időszaknak, reméljük jön a meleg, biztos, hogy jönni fognak a szúnyogok is.
0: Igen, nem sokára ez például egy aktuális kérdés. Az ő esetükben egyébként mennyire kerület specifikus az ő munkájuk, vagy mennyire más mondjuk Kőbányán tűzoltónak, katasztrófa védelmi szakembernek lenni, mint a főváros egyéb területén, hiszen ezeknél a szerveknél így szerintem civilként így egybe gondolkodunk, hogyha a fővárost vesszük.
1: Egyben gondolkodunk, és Kőbánya sem önálló, hanem egy régiós szervezetnek a tagja, de minden városrésznek megvannak a specifikumai. Nekünk van magas darus járművünk, nem véletlen, mert nagy lakótelepeink vannak sok tízemeletes házzal. Biztos, hogy itt hangsúlyosabb a tevékenységben a vegyipari üzemekkel való foglalatoskodás, hiszen Kőbányán ebből sok van, akár veszélyes anyagraktár is működik. Tehát önálló tűzőrségünk van, de szoros szervezeti együttműködésben egyébként a régiós szervezetekkel, hiszen nem érdemes mondjuk veszélyes anyagmérő, levegőt veszélyeztető mérő kocsit működtetni minden kerületben.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe. A legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona. Az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Sok beszámoló volt a legutóbbi ülésen, a gyermekjóléti feladatokról is volt beszámoló. Ez egyébként mit takar ámblokk Kőbánya életében a gyermekjóléti feladatok? Aztán majd beszéljünk róla, hogy mi volt téma szempontjából a fókuszban.
2: Idén nem kapott akkora figyelmet ez a téma, mint korábban. Az elmúlt évnek volt ez a sláger témája, a jelzőrendszer működtetése, hogyan látjuk el a gyermekvédelmi feladatokat. Erről megtartottunk egy tanácskozást, már egy értékelést a közelmúltban, ahol meghívtuk a szakma összes szereplőjét, illetve minden olyan társszereplőt, akinek dolga van ezen a területen, óvodákban, bölcsődékben dolgozó szakembereket, a Bárkánál, a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók tanácskoztak együtt a rendőrökkel, és az általános tapasztalat az, hogy Kőbányán kiegyensúlyozottan jól működik a jelzőrendszer, a gyermekvédelmi rendszer. Mindenki tudja a helyét, a dolgát, kiépített folyamatok vannak arra vonatkozóan, ha szükséges jelzést adni, ha szükséges beavatkozni, és erről nem csak a kiemelt tanácskozáson, az éves értékelő tanácskozáson szoktunk egyeztetni, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek sokkal gyakrabban találkoznak, és akár módszertani képzéseken vesznek részt, vagy közös esettanulmányokat folytatnak, hogy mindig napra készek legyünk, hiszen mindig új fenyegetettség képes megjelenni. Úgyhogy a beszámoló a testületülésen is azt lehet mondani, hogy egy gyors elfogadást hozott, és mindenki dicsérte a területen dolgozók munkáját.
1: Arra vonatkozóan van bármilyen tapasztalat egyébként, hogy mondjuk az elmúlt években több vagy kevesebb, ugye ahogy fogalmazott, beavatkozás kellett, vagy más típusú ügyek miatt kellett beavatkozás, lát ilyet?
2: Nem, tehát nincs jelentős változás, tehát ugyanúgy ott vannak a családon belüli problémák, ugyanúgy ott van akár alkoholbetegség, szenvedélybetegség a háttérben, ott van akár a a rosszabb anyagi helyzetből fakadó nehézségeknek a kezelése, tehát ezek jellemzően itt vannak mindezek az esetek. Szerencsére a kiépített hálózatunk alkalmas és képes is a feladatellátásra. A gyermekek átmenet otthonába például még Zuglóból is tudunk fogadni gyerekeket.
1: Ha már ugye egyébként gyermekek, május vége van, ugye mindjárt kitör a vakáció, igen, látom, hogy akinek gyereke van, polgármester is pontosan tudja, de már ilyenkor is egyébként a következő évre készülnek intézményekben, óvodákban, bölcsödékben, vagy akár iskolákban. Erre vonatkozóan előremutatóan tud a következő évre mondani valamit?
2: Készülünk. Ismét lesz iskolakezdési támogatása az iskolás gyerekeknek. Ennek már kialakult gyakorlata van, aki most lép iskolába, nekik újdonság az, hogy adunk egy olyan utalványt, amivel be tudják szerezni a tanszerek egy részét, a tankönyvek ingyen vannak a gyerekeknek, de egyéb eszközöket be tudnak szerezni. Készülünk arra, hogy az óvodáink egyesített óvodaként hogyan fogadják a gyerekeket a jövőben. Ennek a hátterén dolgozunk a szabályzatoktól, az óvodaközponton át, a gazdálkodás feltételeinek a megteremtésében. De gondolunk arra is, hogy milyen intézményfelújítást kell elvégezni a nyáron, ahhoz, hogy a következő tanévet vagy nevelési évet jobb körülmények között lehessen kezdeni, tehát nyári munkára is, jövő évi feladatok előkészítésére is gondolunk, de ilyenkor azért a hangsúly még az évzáráson van, hiszen itt leltározunk, de ennél sokkal szebb feladat a ballagások szervezése. Én is készülök erre, mint ahogy a gyermekemmel az első osztályba, tehát mi is megkaptuk a tanszerlistát már. De most a szünet, a pihenés, azt gondolom kell, hogy a fókuszban legyen.
1: Környezetvédelmi program is van. Ez mit akar? Hol kell jelentkezni rá, és egyáltalán mit jelent Kőbányán egy környezetvédelmi program?
2: Ez nagyon-nagyon bonyolult ez a program, sok száz pontból álló feladatrendszert határoz meg, ennek egy jelentős része hatósági jellegű kérdés, akár zajvédelemmel foglalkozó témák, levegővédelemmel foglalkozó kérdések, és ennek van egy olyan lakossági ága, amely a lakosságot érintő akciókat jelenti, a felültetéstől, a hulladékgyűjtésen át, a különböző közösségi programokig, vagy akár a nagy rendezvényünk, a Zöld Családi Nap megszervezését, tehát nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, és persze vannak fókusztémák, amelyek mindig megjelennek, mint a repülőgépek keltette zaj a városban, ehhez kapcsolódó tevékenységek, a Budapest Airport által szervezett nyilászárócsere például Kőbány egyes város részeiben, vagy a zajmérés szükségessége bizonyos területeken, de mostanában hangsúlyos témaként merül föl képviselői kérdés ez, mennyire megbízható a kőbányai ivóvíz, van-e aszbeszt benne, vagy nincs, milyen korszerű a hálózat, tehát az önkormányzat hivatala, bár sok hatósági jogosítvány nincs, vagy nem nálunk telepített, hanem a Pest megyei kormányhivatalnál, de ezzel együtt nagyon sok mindennel foglalkozik.
1: És például sütőolajgyűjtés is van.
2: Van, nagyon régen.
1: Régén.
2: Igen, ez most egy kis verseny. Az olajgyűjtők ott vannak minden óvodában. Most az óvodák között hirdetünk versenyt, hogy kinek lesz több használt sütőolaja. Most akkor ez ne az jelentse, hogy mindenki szalad rántott hús sütni. De azt jelentheti, hogy mindenki az általa kedvelt, szeretett, támogatott óvodába vigye el a használt étolajat. És bízunk, hogy az óvodáknak lesz hatása a környezetükre, és mind többeket tudnak ők is rávenni, hogy így cselekedjenek, mert jutalmazni fogjuk a legjobbakat.
1: Mit kaphat a legjobb?
2: Hát azt még nem tudom egészen biztosan, de egy jelen
1: jutalmat
2: megéri. Ebben általában kirándulás, finanszírozása szokott fölbukkanni, vagy olyan színházi élmény óvodán belül, óvodán kívül. Most az óvodás sportnapokat zártuk, ott is egy olyan zárás történik, egy közös értékelése a programnak, ahol egy színházi élmény is része az éves sportolást lezáró eseménysorozatnak.
1: Szoktunk arról is beszélni, hogy milyen aktuális pályázatok vannak éppen Kőbánya életében, mire pályázhatnak egyébként a helyiek. Most van egy Kőbánya számít rád pályázat, ami ugye igazából egy szociális alapú ösztöndíjhez. Mit akar pontosan? Kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel?
2: Általános és középiskolai tanulók, egy feltételünk van, javítani kell az előző értékelt időszak tanulmányi eredményén, vagy legalább szinten tartani, illetve a jövedelmi viszony, amit még vizsgálunk, az alacsony jövedelmű családok gyermekei tudnak ebben a támogatásban részesülni, amelyet havonta folyósítunk 10 000 forintot. Kicsit változtattunk idén a kiíráson, de ez már a következő tanévtől lesz igazából érvényes. Aki gimnáziumba lép, illetve tagozatot vált, ott kicsit eltekintőbbek leszünk a tanulmányi eredmény megtartásának tekintetében, mert azt tudjuk, hogy egy tagozatváltás vagy egy iskolaváltás az okozhat egy pár százalékpontos visszaesés, tehát ezt igyekszünk majd figyelembe venni, egyébként pedig most lehet beadni évvégén a megkapott bizonyítványok alapján a pályázatot.
1: Mennyire ösztönző egyébként ez a pályázat?
2: Ösztönző. Szoktam beszélgetni a gyerekekkel, akik hajtanak azért, hogy megkaphassák ezt a támogatást. Valamikor a család költségvetésének olyan kiegészítése, ami a mindennapokhoz kell, a megélhetéshez kell, de valamikor egy gyermek megkaphatja azt az összeget a családon belül, amit ő elnyert a pályázaton, ezt akár a hobbiára fordíthatja rendszeres kiadásként, vagy tud gyűjteni valamire ebből az ösztöndíjból, amit másképp nem tudna elérni, akár egy számítógépet, vagy egy olyan eszközt. A mobiltelefon mindig nagy vágy a gyerekeknek. Annak nem örülök, hogyha ilyesmire fordítják, de sok olyan cél van, amit ebből el tudnak érni a gyerekek, amit egyébként nem tudna a család finanszírozni.
1: No, és akkor beszéljünk arról is, hogy hát igen, itt a nyár. Az óvodások még talán egy ilyen könnyebb helyzetben vannak, illetve az ő szüleik, mert hogy így nálunk például van ügyelet az óvodában, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy Kőbánya hogyan tudja egyébként ezt a nyári időszakot megoldani intézményi szinten, tehát például az óvodákban ugyanúgy van-e ügyelet, tehát tudjuk-e hol hagyni a gyermeket, hogyha valaki kőbányai anyuka, illetve van-e olyan tábor, vagy bármi, amiben mondjuk tudják a nagyobbakat segíteni?
2: Sok-sok tábor szerveződik Kőbányán. Az óvodásoknak egyértelmű a helyzete, óvodába lehet járni, nem feltétlenül mindig abba az óvodába, ahol beiratkozott a gyermek, mert ki kell adnunk a nyári szabadságokat, ezért ügyeleti rendszert működtetünk, de mindig van elérhető óvoda a városban. Az iskolások részére pedig megszervezzük a nyári napközis táborunkat. Évek óta a Kápolnatéri iskola a fő bázis. Az iskolának ugye van egy uszodája, van egy jó műfűves pályája, városközpontban van, a város minden részéről elérhető, de nem itt töltik a gyerekek az időt, hanem nagyon színes, izgalmas programokat szoktak szervezni. A táborosztatók elmennek a mély tóhoz horgászni, megtanulják azt, hogyan lehet pecázni, múzeumban járnak, különböző kirándulások az állatkerttől kezdve minden környékben elérhető programig, és ezen túl, amit bent töltenek időt, az is nem a szabad lófrállás, hanem igyekeznek a pedagógusok tartalmas programokat szervezni. De ezen túl számos tábor szerveződik még, amit az önkormányzat támogat, illetve Balaton Lellén is az önkormányzati táborban nagyon kedvezményesen pihenhetnek a gyerekek, táborozhatnak a gyerekek. És helyben még a sportközpont is szokott táborokat szervezni, olyan sportismereti táborokat, ahol igyekszünk többféle sportágat bemutatni. Hát ha valamelyikhez kedvet kapnak a gyerekek a Kőbányán üzhetőek közül, úgyhogy, és ezek általában olcsóbbak, mint a piaci alapon szervezett táborok, amelyek nagyon borsos áruak. Ilyenekből is látunk egyébként nem keveset Kőbányán, de azt gondolom az önkormányzati kínálat már van olyan erős, hogy ha valaki keres a gyermekének elfoglaltságot, hasznos elfoglaltságot elérhető áron, akkor találni fog.
1: Igen, pont ez lett volna az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha kimondjuk azt, hogy tábor, akkor azért az ember egy kicsit így a szívéhez kap, mert ugye az én gyermekem még éppen határán van, hogy táborba küldhető vagy sem, még nem, de hát azért így elkezdtem nézegetni, és eszméletlen árakon van egy teljesen egyszerű tábor is, ami nem egy mondjuk speciális tábor. Az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy egyébként az önkormányzati táborok nyomottabb áron vannak ehhez képest, vagy mondjuk aki szociálisan rászoruló, az kaphat-e támogatást ahhoz, hogy a gyermek táborba kerüljön? Mi a rendszer itt?
2: A napközis tábor az teljesen ingyenes, a programokat az önkormányzat finanszírozza, és az étkezésért térítést kell fizetni, de azt a térítési díjat, amit egyébként évközben fizetnek a gyermekek, tehát ha valaki ingyenesen étkezett a tanév során, akkor ingyenesen fog nyáron is a napközis táborban, aki 50%-os kedvezménnyel, az így módon. Tehát ez a legkönnyebb.
1: Ugyanaz, mint hogyha.
2: Ugyanaz, mintha így van, és nem kell félni attól, hogy napközis tábor, mert ez nem egy gyermek megőrző tábor szimplán. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a gyermekekre vigyázzunk, de mivel nekik is nyár van, akik itt töltik, és van olyan gyermek, aki akár az egész nyarat itt tölti, nekik is nyár van, pihenés, tartalmas programokat kell adni, ezért nagyon komolyan mondom, állítom, és ez így van, hogy nagyon izgalmas, jó programokkal telik mindez. A lellei táborunk is nagyon nyomott áru, tehát az önköltséget sem kell, vagy éri el a térítési díj. És ezen túl a mi sportközpontunk által szervezett táborok is piaci ár alatt vannak, tehát még egy piaci szereplőnek meg kell fizetni a helyet, bérelni a helyet, egészen más feltételekkel tud dolgozni, mint az, akinek egyébként a hely adott rendelkezésre áll. Nyilván az önkormányzatnak ezt is finanszírozni kell.
1: Végre talán itt a jó idő, igen, még ne kiabáljuk el, mert úgy tűnik, hogy az idei tavasz, ahogy a kisfiam mondta, anya ősz van, tehát hogy inkább ősz volt, viszont tavasszal, ha tavasz lett volna, akkor megszokhattuk azt, hogy kőbánya kivirágzik. Gyakorlatilag ez most hol tart?
2: Kőbánya kivirágzik, 24 helyen ültettünk 30 ezer palántát, egy nyári palántákat. Bízom benne, hogy ezek gyorsan megerednek, még elég eső jutott nekik. Egyébként a május időjárásunkban lehet kicsit feszélyesnek tűnt, és inkább áprilisi volt, de azért a fagyosszentek Orbánnal együtt csak májusban szoktak érkezni. A népi bölcselet pedig azt mondja, hogy ilyenkor fagyok is jöhetnek, tehát lehet, hogy egy kicsit visszakanyarodtunk, vagy ismét a mostanában elfeledett időjárás köszöntött be újra. Ez egyébként komoly feladatot jelentett a virágültetés mellett, hiszen amellett, hogy esett az eső, azért voltak melegebb napok is. Ötötszörre vágjuk a parkokban a füvet már idén, és bizony látom azt, hogy van egy kis elmaradásunk, de látom azt is, hogy nem mindenki gondoskodott még a háza előtt arról, hogy rendet teremtsem, és ilyenkor nem csak a fűnő gyorsan, hanem a fák lombja is elnehezednek az ágak a sok csapadék után, és az utcán bizony az emberek arcába sok helyen a fág, ez bizony az ingatlan tulajdonosoknak kell levágni, úgyhogy az önkormányzatnak is, másoknak is van dolga, hogy rendezett legyen a város, de nem állunk rosszul.
1: Végszóra azért valamilyen kis programajánlót is adjunk a kedves hallgatóknak, nézőknek, lesz ismét piknikmozi, illetve hát kőbánya készül egy kőbánya ünnepére, a Szent László napokra.
2: Igen, a piknikmozi indul most május végén, május 29-e napon, és egészen augusztus derekáig tart majd, sok magyar filmmel, szerencsére van miből választani, és ezek olyan filmek, amelyek családi filmek, tehát el lehet hozni gyerekeket is, valami kifejezetten nekik szól, mondjuk a Mufasa élő szereplős Oroszlán király változat, bár a véletlenül írtam egy könyvet is, azt gondolom olyan film, amit meg kell nézni a gyerekekkel, nem csak, hogy egy lehetőség.
1: És ez tényleg mozi-mozi film.
2: Igen, ez mozi-mozi film, és hát a piknik moziban a hangulat egészen más, mint a moziteremben. Itt lehet pokrócot teríteni, kosarakat hozni, majszolgatni a finomságot, ki mit választott. És hát készülünk a Szent László napok rendezvénysorozatára, koncertekkel, szabadtéri színházi eladással, pincejárással, ahol vetíteni fogunk egy filmet is. Ez egy izgalmas kis film, a közelmúltban készült el, Kőbánya múltjáról, a Lechner örökségről. Ezt majd a Havas villában, vagy többen Dreher villaként emlegetik a Csajkovszki park mélyén lévő épületet. Itt lehet majd megtekinteni.
1: De ezekről még szerintem fogunk majd beszélni, polgármester úr, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Én nem tudtam, hogy én mentor, szóláltam, hogy én hibát elkövettem, én de lehet.

0: lopott a nagyobb ámbére.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Ma este 8:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasút állomás között karbantartás miatt. Zugló vasút állomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A legszomorúbb része ennek a műsornak egészen biztosan most következik, mert hogy egy kiváló színművészre, Scherer Péterre emlékezünk, méghozzá Dudás Viktor filmesztétával. Szervusz, örülök, hogy persze itt vagy, még akkor is, hogyha az alkalom nem örömteli.
4: Hát valóban nem. Hát ugye nem tudom, szerintem neked is talán a legutolsó közös emléked, az pont 2 héttel ezelőtti, ahol a Media Hungary-n találkoztunk a Pepével, és hát mi ott tényleg egy nagyon jót beszélgettünk, jót nevettünk, ahogy mindig szoktunk, és az előadásával nagyon sok örömet okozott nekünk, és hát ugye akkor ugye már lehetett látni rajta, hogy azért valami nincs rendben, de nyilván ennyire tragikus és ennyire hirtelen eltávozásra nem gondoltam.
3: Meg ő azt nem titkolta, hogy van valami betegség, de hát ugye az ember ilyenkor nem kérdezget nagyon, és nem is feltételezi, hogy olyan nagyon kellene kérdezni. Meg nyilván úgy is vagyunk minden ilyen esettel, hogy nem tartozik ránk, aztán hirtelen bejön a valóság, és aztán ad egy hatalmas pofont. A Szenvedélyes nők volt az utolsó játékfilmje, a Herendi film, de nagyon sokan mind a mai napig ahhoz a Jancsó sorozathoz kötik, ami hát lehet, hogy Jancsó életművében nem a legveretesebb, de minden esetre megalkotott egy legendás párost vele, Pepét és Kapát.
4: Igen, de én azért, amikor most így emlékszünk Pepére sokat, azért valóban nagyon ikonikus ez a páros, és tényleg a magyar film megkerülhetetlen legendáriumába tartozik, de hát azért neki nagyon sok egyéb remek, kiváló, ettől független előadása is volt, meg karakter.
3: Hát persze nem volt összekötözve Mucsi Zoltánnal, csak hát igen, az ő párosuk azért nagyon sok embernek nagyon sokat jelentett.
4: Igen, és ugye most ilyenkor ugye felszokott merülni azt, hogy jó, hát valaki belecsúszik mondjuk egy ilyen zsánerbe, akkor az jót tesz-e a karrierjének, vagy nem. De hát azért, ha látjuk most az Apatigris sorozat például, ami ugye, hogy televíziós szerepe is voltak, de például ugye a Kontrollban is zseniális tudott lenni, de például a Kuflik rajzfilm sorozatban mesélőként is kíváncsi volt. Tehát egy tényleg annyira áradó személyiség volt minden karakterben, minden szerepben, hogy és ugye ő mert is kilépni abból a zsánerből, ugye, amit a Jancsó osztott rá, míg azért ugye Mucsi Zoltánt talán a karakter keménysége miatt jobban behatárolja ez a figura.
3: Bár ha valaki színházba jár, és ez milyen fura, mindkettejüknél teljesen más figurákat, teljesen más karaktereket, egészen más képességeket talál mind a kettejüknél. Most nyilván nem Mucsiról beszélünk, hanem Scherer Péterről, de az a nézőművészeti KFT, amit ők létrehoztak, és azzal az előadások, amiket létrehoztak, pontosan ezt volt hivatott felmutatni, hogy micsoda művészi erő van bennük, és hát nem csak akkor, amikor hülyéskedni kell.
4: Igen, és hát ugye kiváló drámai összhang volt köztük. Hát tényleg szomorú emlék, hogy ugye a két hete még arról beszélgettünk, hogy jövő hétvégén lesz a 300. előadásuk a Szkénében, és hogy feltétlen menjek és a 300. ünnepi előadáson legyek ott. És még meg is beszéltük, hogy majd küldök neki üzenetet, mert hogy valószínűleg teltház lesz, és hogy én mindenféleképpen be tudjak jutni. Csak én mondtam, hogy elmutattam Kámba, és ugye gyakorlatilag pont a repülőtéren ért engem a halál híre, úgyhogy ez így, ha lehet, talán még megrázóbb volt. De tényleg látva az alakításait, meg azt a sok színűséget, amit a Pepe képvisel, tehát ugye a kosárlabda sztoriai, amivel nagyon-nagyon büszke volt, mert ugye egészen elképesztő amerikai produkciókkal szemben tudtak listára kerülni komoly televíziós fesztiválokon ezzel a műsorral, és mindenhol kiemelték azt a elképesztő lelkesedést és azt az elképesztő profizmust, ahogy ő ezeket a kosárlabda történeteket fölvezette, és szinte majdnem egy órán keresztül csak sztorizott ezekről az eseményekről, ezekről a legendákról. De tényleg bármivel, ha foglalkozott, és bármiről, ha az ember beszélt vele, akkor azt az elképesztő csillogást és dinamizmust a szemében, meg azt a lendületet, amire rá jó jellemző volt, azt öröm volt élvezni, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy hiány le.
3: Egy nagyon dinamikus, mindig pörgős, nagyon kedves, barátkozó, nyitott személyiség volt, és szerintem, hogyha valaki találkozott vele, ezek voltak talán az első benyomások róla.
4: Igen, tehát így, tényleg élvezni lehetett a társaságát, tehát nem telepedett rá az emberre, amikor ott volt, hogy nem jöttek egyből elő azonnal színházi sztorik, hogy és akkor, viszont elképesztően sokat tapasztalt, nagyon jó megfigyelő képességgel rendelkező ember volt. Én mindig azt éreztem tőle, hogy nyitott volt arra, hogy na, ma mit kapok tőled, és hogyha kaptam tőled valamit, akkor azért én cserébe mit tudok adni, ami neked jó lesz. Tehát a bármilyen találkozás szervusz, hogy vagy, mint vagy, mit láttál, miről tudsz nekem mesélni, én mit láttam, én miről tudok neked mesélni, mindig nagyjából ez volt a váz a beszélgetéseinknek, és aztán utána a rengeteg történet, jó, akkor ezt csináljuk, jó, akkor erről találkozzunk, jó, akkor arról beszéljünk, jó, akkor ott legyünk, tehát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon nyitott személyiség volt, és ez tulajdonképpen a karaktereibe is meglátszott, mert nagyon szélsőséges karaktereket nagyon-nagyon mély átéléssel tudott játszani. Úgyhogy persze a karaktert láttuk, de azért ő mindig ott maradt Pepének is mögötte.
3: Na, látod, a Pepe. A Pepeség. Igen. Ez így van. Ez pedig megint ugye a jajcsok filmekhez köt vissza.
4: Mert ő tényleg egy pepe volt, tehát hogy most lehet azt mondani, hogy az volt a leginkább rájellemző, de tényleg ez a, amikor a legkellemetlenebb, a legstresszesebb helyzetbe, ha kerül, ugye a legtöbbször Mucsi által, ő akkor is az volt, hogy jó, hát figyelj, jó, oké, dráma van, de hát akkor hogyan tudjunk ebből kimászni, menjünk előre, nekünk előre kell menni, nem maradhatunk ott, ahol vagyunk, hát optimistán, szeretettel, együtt, csináljuk meg, menjünk előre, tehát tényleg ez a fajta rendű, ez egészen magával ragadó volt.
3: Serer Péterre emlékeztünk Dudás Viktor filmesztétával. Viktor, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
3: Serer Péter emlékét pedig őrzik a filmvásznon, látható kockák, meg az emlékezet, amíg mi itt vagyunk. Köszönöm.
4: Én is köszönöm.
3: Ez volt már a Kultúra, így ér véget a mai műsor. Várom önöket holnap is, Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb.

0: Kultóra a Spirit FM-en.
1: A kultúrát látják, hallják, tisztelettel köszöntöm Önöket, én Róna Jégon vagyok, és Dorosz Dávid a vendégünk, akit politikusként is ismerhettek Hajdanában, jogászként is hallottuk már a hangját, és hát íróként is megjelent az elmúlt időszakban, és itt van személyesen a stúdióban. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
1: Új könyved, A hatalom árvái, és az előző is krimi volt, és hát valójában ez is az, de hát ez egy politikai krimi.
2: Így
1: az
2: van.
1: Előző sem volt ettől nagyon távol.
2: Pontosan foglalkoztat az, hogy az elmúlt 16, illetve a második regényem kapcsán az elmúlt 40 évben, ami történt velünk, az országosan, az a címlapokon, az mit okozott a barátság,

0: Társaságainkban, családjainkban és a kapcsolatainkban, és erről szól lényegében az első regény is, a Mindenki lelép, illetve most a második, a Hatalom árvái.
1: Ez egy izgalmas kérdés a tekintetben is, hogy kortárs szerző kortárs politikától általában óvattal szokott távolságot tartani, mondván, hogy ebben jobb bele nem keveredni, mert hogy valamiféle álláspontnak tűnik majd, és megosztja a közönséget. Tehát ő nem tartottál, de a te politikai világod azért elég jól tudható rólad. Tehát, hogy abból indultál ki, úgy is tudják, akkor mindegy.
0: Nem befolyásolt ez, hanem azt írtam, ami bennem volt, és lényegében az első regényem az teljesen, mint egy első regényhez illik, kiszakadt belőlem, és a második is nagyon sokat dolgoztott már bennem előtte. Nem szeretek maszatolni, akármit csinálok, így aztán maszatolós regényt sem akartam írni. Valóban, én magam is éreztem azt az elmúlt években, hogy a magyar kortárs irodalomban miközben nagyon sok remek mű születik, és nagyon sok olyan mű születik, amit én is nagy élvezettel olvasok, valahogy a legtöbbjét társadalom valamilag sterilnek éreztem. Azt éreztem, hogy a mai Magyarországról próbálnak szólni, miközben arról, ami leuralja az egész országot, és ami minden nap ott van, minden percünkben, minden lélegzetünkben, minden kapcsolatunkban, a családjainkban, a barátságainkban, arról nem beszélnek, és éppen ezért én egy olyan történeteket akartam alkotni, és alkotunk, ahol ez a közéleti rész jelen van, és ez alakítja a sorsát a hőseimnek és a karaktereimnek.
1: Itt ugye visszamegyünk a 80-as évek végére, 89-ig egészen, miközben a jelen idő is eléggé előteljesen megjelenik ebben. Az orosz szál az nagyon fontos.
0: Ez így van. Alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évünket, és hát az elmúlt 16 évünket meg nagyon meghatározza az, hogy Oroszországgal és a putyini rendszerrel milyen kapcsolatok épültek ki, és szerintem nem vagyunk a történet végén, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy pontosan mi és hogyan történt. Én nem lennék meglepődve, hogyha a regényemben, amiről írok, az néhány év múlva az addigra nyilvánosságra került dolgok alapján már kevésbé a fikció kategóriába tartozna.
1: Hát itt eltűnésről beszélünk, tehát ha ez a jóslatot beválik, akkor sok furcsa történet kerül a világra.
0: Engem is meglepett, hogy az első könyvem kapcsán mennyien találtak meg a rendszerből, hogy különböző módokon meséljenek arról, hogy ők hogyan élik meg, hogy mi történik a NER egyes pontjain a háttérben, vagy azoknak a karaktereknek és figuráknak az életében, akik ugye nem feltétlenül szerepelnek a címlapokon, viszont nagyon is alakították ennek a rendszernek a mindennapi életét.
1: Arról miért nem írsz?
0: Majd lehet, hogy fogok írni. Nyilván ezek a történetek, amiket Balaton partján volt, aki kijött hozzám Bécsbe, volt, akivel egy parkolóházban találkoztam esti órákban, szóval ezek az elsuttogott történetek ilyen-olyan formában szerepet kaptak és utat találtak a regénybe, a Hatalom árváiba. Majdnem minden fontosabb elem, ami szerepel a történetben, annak van így a valóságban lévő alapja.
1: Van egy városod, az egy képzeletbeli város, mennyire van valóság alapja? Magának a városnak, a településnek, amiről beszélünk, ugye ez egy Árokvár nevezetű település.
0: Aki figyelmesen olvas, az szerintem be fogja tudni azonosítani a legtöbb elemet, ami egy igazán konkrét városhoz kapcsolódik, de nagyon sok dolgot a fantáziámmal raktam hozzá, illetve kevertem olyan történeteket és olyan történetszálakat, amelyek más településekkel kapcsolatban találtam, és amikkel kapcsolatban ilyen informátorokon keresztül hozzájutottam. Az volt a célom és az a mottom, hogy kemény témákról akarok, de könnyen befogadható módon írni, tehát miközben a témáimban nem akarom kerülgetni a forrókását, úgy szerettem írni ezeket a könyveket, és ezért örülök azoknak az olvasói visszajelzéseknek, amiket nagyon örülök, hogy kapok, hogy a legtöbben egy-két-három nap alatt lényegben felfalják a könyveimet, mert szeretik és viszi őket a történet, és annak a sodrása, hogy ezek meg vannak
1: életünk,
0: írva.
1: Meg az életünk, tudod? És ez felhozza bennem azt is, hogy nagyon sokan féltek kimondani a véleményüket, féltek a megtorlástól, féltek attól, hogy utoléri őket valami. Benned nem volt ilyen?
0: Nézd, ezt sokszor kérdezik tőlem, és azt szoktam erre mondani, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Engem az előző rendszer elkönyvelt ellenségnek, hívtak CIA ügynöknek, hívtak hazaárulónak, nekem már nem volt hova hátrálnom ebből a szempontból. Másrészt én ugye sokat éltem külföldön, akár Amerikában, akár most Bécsben, független vagyok ettől a magyar kulturális élet előző rendszerbeli, most már mondhatom így, kiszolgáltatottságától, illetve az előéletem miatt vannak olyan kapcsolataim, illetve vannak olyan forrásaim, amivel pont, hogy le tudok mélyre menni, és igazán keményen megírni azt a világot, amelynek a tetejét látjuk ugyan a címlapokon, de a valódi működésmódját ahhoz nem mindig, és ez adja a regényeimnek szerintem az egyik érdekességet, hogy belelátunk a gépezet működésében.
1: Most a függetlenséged adja a bátorságodat.
0: Szerintem
1: ugye nem tudhattad, hogy itt kormányváltás lesz, amikor ezt írtad.
0: Hát a legelső regényemet egyáltalán nem, ott 22. decemberében ütöttem le az első karaktereket, és a második regényemet is már 23 végén elkezdtem. Akkor hírehamva nem volt annak, ami szerencsére most bekövetkezett április 12-én.
1: Milyen dolog írónak lenni? Azért ez még mindig egy új élmény.
0: Fantasztikus. Arra jöttem rá, hogy engem mindig a történetek és a történetmesélés foglalkoztatott. Akár a politikában dolgoztam, akár az üzleti életben, akár régen, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat olvastam, nagyon sok filmet néztem, és az, hogy ezzel dolgozhatok, és utána az emberektől ennyi szeretetet és visszajelzést kapok, ami a történeteim okoznak bennük. Ez egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt fantasztikusan újra és újra energiát ad, hogy újra is történetekkel foglalkozzak. Ezért is nagyon nagy öröm számomra így a film és a könyv szeretete kapcsán, hogy ugye az első regényem a Mindenki lelép kapcsán már elindult a filmes fejlesztése, és nagyon remélem, hogy nem sokára a Vászton is viszont látható lesz. Ez megint egy olyan munka, amiben olyan örömmel tudok részt venni, amiben még egyszer ugye tudok a regényem karaktereivel, történetével és struktúrájával foglalkozni, ami szintén egy nagyon nagy ajándék az elmúlt egy évnek az olvasók szeretete mellett.
1: De az mondjuk egy szembenézés is, amikor újra dolgozol ugyanazon az anyagon, amit egyszer már letettél, akkor az gyötrő is lehet, ezt ma már nem így írnám meg.
0: Nem. Hát
1: az a mondat az ott nem is volt annyira szerencsés. És igazad van, a forgatókönyvben inkább másképp, tehát hogy
0: ezt a részét így nem élem meg, azt a részét élem meg, hogy nyilván ez egy adaptáció, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan lesz egy 120 perces film, és mivel gyerekkorom óta nálam a két műfaj szeretete egyszerre van jelen, ezért nagyon könnyen tudok ehhez kapcsolódni.
1: Te írod a forgatókönyvet?
0: Nem, én részt veszek a csapat részeként, de profi forgatókönyvíró Veres Attila, aki többek között az Itt érzem otthon magam című filmet, ami nemrég ugye nagy sikerrel ment a mozikban, azt írta, illetve a producerek is annak a filmnek a producerei, velük együtt közösen csináljuk.
1: Ez egy elég kemény film volt.
0: Így van, és
1: ez is az lesz?
0: A könyv maga is kemény, de szórakoztató, és nagyon sok humor van benne, és szerintem ezt a hármat pont, hogy át tudjuk vinni a filmben is. Én azokat az anyagokat, amik eddig elkészültek, azok alapján nagyon azt gondolom, hogy sok szempontból egy nagyon izgalmas, és a jelenünkről és a jövőnkről is sokat mesélő film lesz.
1: Ez harmadik könyv? Ez a Hatalom árvai a második regényed?
0: Igen. Már készül a harmadik.
1: Ajaj, rákaptál te erre.
0: Én nagyon-nagyon, és
1: az is krimi?
0: Thriller. Én mindegyiket inkább thrillernek mondanám, mert nem belemenve így a nagyon műfai szőrszálhasogatásba, de inkább azokkal az alapvető elemekkel dolgozom, amelyek számomra így az angol száz kortárs irodalom mentén vannak azok a példaképeim és példáim, amiknek alapján alkotom meg ezeket a dolgokat. De igen, maradok ebben a műfajban. Engem mi a tétek érdekelnek, és azok a helyzetek, amelyben kiélezett tétek és sorsok fordulnak meg. És az első, második, és most a harmadik regényemben is ez foglalkoztatott, más lesz, másfajta környezetben fog játszódni, és talán nem lesz ennyire direkten politikai, de sok szempontból meg az olvasóim visszajelzései alapján egy olyan magánéleti területre fogunk menni, ami engem ismerve sokak számára meglepő lehet, de szerintem egy nagyon izgalmas könyv lesz belőle.
1: Most viszont megjelent a Hatalom árvai, ez egy politikai thriller, hallották az előbb a szerzőtől, Dorosz Dávidtól, és hát benne van a jelenünk, meg benne van a közelmúltunk, és a kettő találkozása adja a feszültséget, és hát persze itt vannak az oroszok, és itt vagyunk mi magyarok, olvassák el. Neked pedig köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél.
0: Köszönöm róla. Szépen.
1: Mindjárt egyébként könyvekkel is folytatjuk, de azok másmilyenek lesznek.
2: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en.
1: Elképesztő klimatikus adatok jöttek az elmúlt évekről, és ez nagyjából azt bizonyítják, hogy nagyjából azt is ki lehet mondani, hogy megállíthatatlannak látszik a Föld felmelegedése. Ez olyan információk tartoznak, mint hogy mit tudom én, a 2025-ös év kicsikét jobb volt, mint az előző évek, így aztán a harmadik legmelegebb a Földön. Szóval egészen szörnyű jövőkép, és ehhez képest itt van nekünk az elmúlt 100 év legszárazabb áprilisa. Itt van az a teljesen világos képlet, hogy elsivatagosodik az Alföld, és így tovább, és így tovább. Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Mostanában ez úgy van, hogy egyrészt minket riogatnak a klímatudósok, másrészt pedig az emberek egy nagy része legyintéssel fogadja az egészet. Olyan régóta hallgatom, már mindegy, de hát soha nem mindegy. Viszont hát mit tudunk tenni?
2: Ez így van, hát ez is, hogy megvédjem magunkat, ugye a klímakutatók nem azért riogatnak, mert ez ennél jobb dolgok
1: nincs. Ja, nem szemrehányás volt, persze.
2: Persze, tudom, csak az, hogy ugye fel kell hívni az emberek figyelmét, illetve ami nagyon fontos, a döntéshozók figyelmét is arra, hogy nagyon nagy problémák vannak, és sajnos azt látjuk, hogy ezek csak fokozódni fognak. A felmelegedés az tovább fog gyorsulni, sajnos, ez tovább fog gyorsulni, ugyanis már maga az éghajlatnak a fizikai rendszere már nem képes annyi energiát elnyelni, illetve annyi plusz hőt elnyelni, mint korábban. Ugye egyre nagyobbak a kibocsátások is, és ez pedig azt szüli maga után, hogy gyakorlatilag egyre több a szélsőség. Ugye önmagában maga a hőmérséklet emelkedés az nem probléma, hanem a hozzá kapcsolódó szélsőséget, mint a csapadék intenzitásának a változása, mind a csapadék mintázatoknak a változása, illetve a szélsőségek növekedése. Hát ha belegondolunk Magyarországon, nyaranta egyre súlyosabbak az aszályok, egyre több a hőhullám, és ami nagyon fontos, egyre több a nagy csapadékú nap is. Tehát egyszerre több olyan jelenség is van, ami extrém szélsőségnek mondható, és ez sajnos a következő évtizedekben csak növekedni fog, ez is nagyon fontos az, hogy alkalmazkodjunk hozzá.
1: Itt van egy nagyon fura jelenség, az El Niño jelenség, amelyre szintén nem régóta figyelt fel az emberiség, vagy legalábbis nem régóta lett ez közbeszéd témája. Ahhoz képest, hogy azt mondják a tudósok, hogy a Föld történetének legsúlyosabb tömeges kihalását, a nagy kihalást is valami hasonló idézhet elő, és most azzal fenyegetnek minket, látja, megint a fenyegetés szó, bocsánat érte, hogy ez áll előttünk, tehát, hogy a következő nagyon szűk időszakban, akár már ettől az évtől kezdődően is, egy hasonlóan extrém időjárási jelenség fogja a Földet sújtani. Mennyire reális ez a kép, és mennyire kell félnünk tőle?
2: Én azért még kicsivel óvatosabban fogalmaznék, én nem gondolom azt, hogy itt annyira súlyos kihalási időszak fog bekövetkezni. Tehát azért tudni kell, hogy maga a környezetünk az nagyon könnyen tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. Tehát ez inkább ezt azt mondanám, hogy kicsit itt egy föl van fújva ez a téma. Az tény is való, hogy most az előrejelző modellek azok azt mutatják, mint az óceán, mint a klímamodellek azt mutatják, hogy egy erős El Niño időszak következik. Ugye ez önmagában nem lenne probléma, ez egy több millió éves folyamat, hogy egyszer van El Niño, aztán van az ellentétje a La Niña, aztán vannak semleges fázisok. Most itt a probléma az, hogy ugye nagyon erőteljes a felmelegedés, és hogy ehhez még hozzájön még egy a csendes óceánon egy nagyon meleg plusz felmelegedés, tehát egy ilyen hatalmas nagy anomália, 7-12 fokos anomália is lehet egyes előrejelzések szerint a csendes óceánon. Ez annyira képes megnyomni a hőmérséklet emelkedését, tehát a globális hőmérséklet emelkedését, hogy az gyakorlatilag a földbolygónak egy jelentős részén, vagy ha nem is az egészén, de átmenetileg befolyásolja a különböző légköri folyamatokat. Ez nálunk például Európában úgy csapódhat le, hogy így is egyébként nagyon intenzív a nyári felmelegedés, de most még melegebb lesz a következő egy-két évben a nyarak.
1: És hova még? Hova még? Hát igen. Amikor 40 fokokat súrolja a hőmérő higanyszála, meg amikor eltelik egy hónap csapadék nélkül, akkor az ember azt kérdezi, hogy hogy lehet ezt túlélni. Nyilván túléljük, mert hogy nyilván vannak a Földön olyan helyek, ahol ez a természetes nálunk. Ugye ez attól tragikus, hogy semmi az emberi szervezet, sem a mi környezetünk, a természet körülöttünk nem ehhez van hozzászokva, és nem így működik.
2: Igen, ami nagyon fontos, a környezet az könnyebben tud alkalmazkodni, tehát az élővilág az könnyebben alkalmazkodik, viszont mi emberek sokkal nehezebbek. Ugye a modern technológia is a korábbi, a 70-es, 80-as éveknek az éghajlatára lett beállítva, és még a mai napig nem változtatott ezen az emberiség. És sajnos ez a hirtelen nagyon gyors melegedés, ez gyakorlatilag az embereket viseli meg a legjobban, mind egyébként az élő szervezetét az embereknek, tehát humán egészségügyi szempontból, mind egyébként a gazdaságot, tehát gondoljunk csak magára a mezőgazdaságra. Az északi félteke az elmúlt 10 évben gyakorlatilag szenvedett ettől a szélsőséges időjárási eseménytől, csak 2022-ig menjünk vissza, amikor volt a történelmi nagy aszály, ami körülbelül 300-400 milliárd dollár kiesést okozott. Ez a közvetlen kiesés, de ez eléri egyébként egy jóval magasabb, tehát trillió dollárnyi értéket is lehet hozzávenni. És sajnos ez a közeljövőben egyre gyakoribb lesz, de ettől nem félni kell. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a klímaváltozástól nem félni kell. Ahhoz a sérülékenységet csökkenteni, illetve alkalmazkodni. Csak gondoljunk bele Magyarországon. Ha időben megvalósulnak a vízmegtartási stratégiák, azok a cselekvésbe fognak átmenni. Aztán javítjuk a talajokat, aztán megfelelőképpen fenntartható módon képesek vagyunk öntözőrendszereket kiépíteni az országban, akkor már avval tudjuk mérsékelni a problémákat. Sőt, hogyha még egy picit, hogyha nem megengedi, maradnék a mezőgazdaságnál, mert nálunk ez a legsérülékenyebb indikátor, ha például az új fajtáktól nem fogunk óckodni, és azt fogjuk mondani, hogy beengedjük az új fajtákat, vagy más fajtákat fogunk majd termeszteni, akkor a mezőgazdaságnak nem az, hogy vége lesz, hanem a mezőgazdaságunk továbbra is tud majd akkor szárnyalni. De mindenféleképpen az alkalmazkodás, és egyébként ez az összes többi ágazatra, és az embereknek a mindennapi életére is igaz. Ha jól alkalmazkodunk, akkor nem kell félni a szélsőséget, illetve a klímaváltozástól. Természetesen akkor is lesznek, akkor is fog okozni komoly problémákat, de kisebb problémákat, mint hogyha csak nézünk, és félünk tőle, nem kell tőle megijedni.
1: Viszont tenni ellene annál inkább, hát hogyha nem akarjuk, hogy egy ilyen anomália szintű 3 Celsius fok körüli hőmérséklet, átlagos hőmérséklet növekedés jöjjön el, már pedig ugye most azt mondják a szakemberek, emlékszünk, régen a 1,5 fok volt a remény, azt most gyakorlatilag elértük, a 2 Celsius fok az szinte bizonyos, e fölé meg nem kéne menni, nyilván tennünk kell ellene. Mit tudunk mi tenni ellene?
2: Igen, ezzel nézzük a hosszú távot, hogy mit lehet tenni. Ugye egyértelműen a kibocsátásokat kell csökkenteni, az üvegházhatású gázok kibocsátását, de ameddig az Egyesült Államok, Kína, India, Oroszország nem tesz érte érdemben, addig az Európai Unió hiába tesz bármit is, az összes kibocsátás 7%-áért felel, 93%-a nem minden származik tőlünk az Európai Unióból. Tehát ameddig mit teszünk, az országoknak a nagy többsége nem tesz semmit. Ez mit jelent? Egyre inkább mennek ki az üvegházhatású gázok a légkörbe, amelyek ugye melegítő hatással bírnak. Ez az egyik legfontosabb dolog. A mindennapi életben mi olyan kis pici dolgokat tudunk egyébként segíteni ebben, hogy elültetünk egy fát. Évente mindenki elültetne egy fát, komoly széndioxidot tudnánk, széndioxidot az elnyeléséhez tudnánk hozzájárulni. Ez egy nagyon fontos dolog. Zöldítsünk. Ugye most hirdette meg a miniszter úr, hogy a vágatlan májust.
1: Tehát igen, Gajdos miniszter.
2: Gajdos miniszter úr. Igen, ebben meg tudjuk azt oldani, hogy maga a növényzet, ugye ez egy pufferzóna a talaj, illetve a légkör között, több nedvességet tudjon bentartani a talajban. Ezeken mind-mind tudunk javítani. Nálunk, ami nagyon fontos, itt Magyarországon, hogy a vízzel nagyon jól kell gazdálkodni. Ugyanis a legtöbb ember azt hiszi, hogy Magyarország egy vízben gazdag ország, egy víznagyhatalom vagyunk. De sajnos ez nem igaz. Tehát mind geológiailag, mind geomorfológiailag, mi nem vagyunk vízben gazdag ország. Nekünk ebből a 300-320 köbkilométernyi csapadékkal kell gazdálkodnunk, ami lehullik évente. Ennek a nagy részét valahogyan vissza kell tartani, illetve meg kell fogni az országban. Ez egy óriási nagy munka, ez a vízszabályozás, tehát a folyók szabályozásával kezdődő probléma. Minél hamarabb meg kell oldani, vagy legalábbis meg kell próbálni megoldani ezt a problémát. Tehát nagyon sok mindenféleképpen tudunk tenni Magyarországon. Csak ez türelem játék, mert ez évtizedekbe telik, mire ezt úgy nagyjából meg lehet oldani, de itt azt is el kell mondani, hogy 100%-osan megoldani ezt a problémát nem lehet. Magyarországon alapvetően is az Alföld, különösen a Dunatisza köze, az alapvetően is egy arid térség, tehát szárazságra hajlamos térség, ott ezt 100%-osan megoldani nem lehet. A dunántúliak sokkal jobb helyzetben vannak, ott a csapadék ellátottság sokkal jobb lesz a jövőben is, mint például az ország középső vagy keleti részén.
1: Bár úgy hírlik, hogy ott is próbálnak most valami megoldást találni a szakemberek elárasztásos technikával és hasonlókkal. Igen. Próbálnak valahogyan újra lenni ezen az elképesztő asszályon a sivatagosodáson. Kovács Erik, köszönöm szépen, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója számolt be nekünk a klímaváltozás helyzetéről, állapotáról, meg a lehetséges teendőinkről. Köszönöm én is, ez volt a Kultúra. Nagy Angéla szerkesztette, Róna Egon vagyok, viszont hallásra.

0: a Spirit FM-en.
1: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme, következnek a rövid könyvek Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
2: Szia, én is örülök nektek.
1: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy poklócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
2: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az
1: végül is elfér. Az a kis súlya, igen, ott a telefonban.
2: Igen, végül is szóval ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
1: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
2: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 000 oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszódik.
1: Kevesebb leíró rész. Hát igen, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
2: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
1: Hát gondolod el, a Duna az Aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el, persze.
2: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazam van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abba az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
1: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
2: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
1: Igen.
2: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, semmilyen kontextus.
1: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
2: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
1: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt megbeszéljük és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem.
2: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
1: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás. Egyfajta, egy generációs igen, lázadás egyfajta volt.
2: Bizony, bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
1: Mondják is.
2: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steiger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlen minden.
1: Ezt ő meg is írta a generációk harcában.
2: Bizony, bizony. És ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
1: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának és a Csontszüret novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
2: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor a dedikálásánál. Tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a Csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
1: Látod, ez az.
2: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani.
1: És korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20 éveseknek, mert éppen, hogy több, mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
2: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de... De valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is, ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
1: Mindig de történik ezért... valami a Deákban, hát jó, 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
2: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha... Tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
1: Úgy gondolod, egy egyperces reggel este belefér?
2: Simán.
1: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
2: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit. Egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír. Van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit ovén hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt hát tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
1: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
2: Én pedig fogom őket hozni.
1: Ludwig Orsai, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
2: Én is.
1: Meg az önök figyelmét is. Ez volt már a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, Róna Jégon vagyok. Viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kerényi Miklós Máté a vonalban, meg az oltári srácok egy része, akik egyébként az arénába készülnek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, szervusz.
1: Szóval az oltári srácok című musical egy aréna koncertre készültök ezzel. A musicalről magáról mesélj, kérlek először.
2: Ez egy koncertmusical, egy fiúbandáról, öttagú fiúbandáról szól a történet, akik az utolsó koncertjüket adják éppen egy nagy turnénak, ahol így, ahogy szépen lassan megyünk előre, a koncert folyamán kibuknak azok a dolgok, amiket ők titokban tartottak egymás előtt tulajdonképpen, és az a történet vége, hogy ők feloszlanak végérvényesen, és ennek mindenféle egyéb drámáit, belső feszültségeit mind-mind láthatják a nézők. Ez azért egy kicsit más lesz ez a mostani koncert, hiszen ezt az előadást Somogyi Szilárd rendezésében Tihanyi Ákos koreográfiájával mi már lassan több mint 20 éve bemutattuk, annól a Budapesti Operettszínház égisze alatt a Thália Színházban
1: ment. Azon gondolkoztam, hogy fiúzenekar voltatok akkor, hát azért most középkorú fiúk vagytok.
2: Hát akkor nagyon fiatal fiúzenekar voltunk, ugye Dolhai Attiláról beszélgetünk, Mészáros Árpád Zsoltról, Serván Attiláról, Szabó Dávidról és Jómagamról, és tulajdonképpen gondoltunk egy nagyot, és tavaly csináltunk egy országos koncertturnét, és végigjártuk az ország városainak a hatalmas sportcsarnokait, és egy fergeteges koncertturnét adtunk tényleg, ahol egy kicsit saját magunkból is egyébként többet adva, beszélve az elmúlt 20 évről, és beszélve arról, hogy mi bárhova sodródjunk ebben a világban így egymástól öten, mi valahol mindig is egy brancs leszünk, egy csapat leszünk, és olyan sok nézői levelet és kommentet és üzenetet kaptunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk még egy valódi utolsó koncertet itt Budapesten, úgyhogy ezért született meg ez a június 27-e, és ezért állunk még egyszer tényleg utoljára össze így együtt, hogy egy kicsit saját magunkat is boldoggá tegyük, de elsősorban a nézők.
1: Nézők szokták imádni a színházban történeteket, amikor belátunk a kulisszák mögé, de ez akkor most valóban valami ilyesmi, nem?
2: Ez valóban ilyen lesz. Aki már látta a koncertet, az tudja, hogy sokkal személyesebb dolgokról is beszélünk, egy kicsit kikilépegetünk a darabból, és saját magunkból sokkal többet adunk. Ez azért is volt így, mert tényleg arról akartunk beszélni, hogy mi történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy mi is hova jutottunk el, honnan, és az picit arról is akar szólni ez a történet, hogy mi megpróbáljuk soha nem elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, hogy mi egy csapat voltunk, hogy egyszer volt a Budapesti Operettszínháznak egy olyan csapata, ami azt gondolom, hogy mérföldkő volt a magyar musicaljátszásban, a magyar színjátszásban, és bízunk benne, hogy ilyen csapatok újra és újra születnek, lesznek, és tudnak majd lenni akár a mi példánkat követve, és mi is megpróbálunk majd egyszer talán még újra összeállni.
1: Nektek az Operettszínház, az a hangulat, az a pillanat, az hiányzik?
2: Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, biztos. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mi együtt éltünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, a gyerekeink azok közös gyerekek. Szóval, hogy együtt neveltük egymás gyerekeit bent a próbák alatt, a szünetekbe, együtt mentünk születésnapokat ünnepelni, az egymás esküvőjén ott voltunk. Szóval, hogy úgy éltünk, mint egy nagy család, ami természetesen az élet ilyenkor néha szétsodorja az embereket, de mi azt is szeretnénk ezzel a koncerttel mutatni, hogy bárhol legyünk, például Szabó Dávid Amerikában, de ő hazajön hozzánk erre a koncertre megint, hogy együtt töltsön velünk egy kis időt, és egy kicsit nosztalgiázzunk, kicsit megfogjuk egymást, éljünk a pillanatnak, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a jövőben, hogy találkozunk-e még.
1: Mondd, ti öten jól vagytok? És most szakmailag is kérdezem, meg úgy magámban is, hát ezt az utóbbit nyilván csak tőled. Tehát, hogy alakult ez az elmúlt 20 év?
2: Én azt gondolom, hogy ha csak ötünkről beszélünk például, akkor bizonyára szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Én szerintem mindannyiunknak van munkája, mindannyian olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket élvezünk, amik adott esetben kihívások, és inspirálnak a jövőre nézve minket, vagy éppen az aktuális pillanatban. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos egy művésznek, egy előadónak, hogy legyen miért dolgozzon, és ne csak egy mókus kerékbe verklizzen folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez nekünk megadatott, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy olyan társaim vannak ezen a pályán, akikkel nagyon-nagyon jókat tudunk egyébként együtt dolgozni, akkor is, amikor néha csak így egyesével, kettesével, hármasával, de így össze-össze sodor minket az élet. És az, hogy az Árcintér tulajdonképpen mögénk állt ebben a történetben, hogy ezt lehetőséget biztosított, hogy mi így összeálljunk, és ezt az Oltári Srácok koncertturnét, ezt az utolsó nagy koncertet meg tudjuk csinálni, ez azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon különleges színházi pillanat lesz.
1: A te életedet az Operett Színház alapvetően határozta meg, és nyilván most alapvetően meghatározza, hogy ott hagytad.
2: Én 2 évvel ezelőtt igen, ott hagytam az Operett Színházat. Eznek sok-sok oka volt, én erre mindig úgy szeretek hivatkozni, hogy bizonyára egy ilyen döntés az nem csupa jó dolgoknak az eredménye, sőt, de nagyon nehéz az Operett Színházról bárhogy is beszélni, mert rengeteg olyan ember dolgozik abban a színházban, akiket én nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon sokra becsülök, és ez lehet, hogy majd egy hosszabb beszélgetés lehetne kettőnk között, hogy mint vagyunk ebben a dologban a világban.
1: Tegyük ezt meg, de akkor most beszéljünk még egy utolsó mondat kör erejéig arról, hogy június 27-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában ez a bizonyos koncert, az aréna koncertje az Oltári Srácoknak. És van ennek egy vonala, amiről nem beszéltünk, ez egy keresztény fiúzenekar. Ami hát ugye azért vicces, mert sikítozó lányok kísértek benneteket akkor az Operett Színházban előadásról előadásra.
2: Így van, alapvetően ez erre lett kitalálva. Mi azért ezt nem ennyire véresen kell ezt komolyan venni, ennek van egy show jellege ennek az egésznek, illetve a története tulajdonképpen valóban ez, hogy a hitről beszélgetünk, a vallásról, hogyan kell viselkedni egy templomban, és természetesen tulajdonképpen, hogy milyen árnyoldalai vannak mögötte, hogy mennyire nem vagyunk őszinték egymáshoz, ez már a történetnek a lényege. És ami nekünk ötünknek viszont fontos ebben a történetben, az tényleg az a hit. És legyen bárkinek bármilyen a hite, bárhova fohászkodjon. Ha van hitünk, ha hiszünk abban, ami tulajdonképpen a darabnak is, a koncertnek is az egyik legnagyobb mondata, hogy egy csillagkép az mindig fényesebben ragyog, mint egyetlen csillag. És ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, hogy úgy éljük az életünket, hogyha összekapaszkodunk, ha együtt tudunk nézni, ha egymás szemébe, ha vannak olyan emberek, akikkel karöltve lehet menni, akkor falakat lehet lebontani, és bármit el lehet érni ezen a világon.
1: Oltári Srácok az arénában, van még egy hónap, sőt több is egy kicsikét addig, úgyhogy tudnak jegyet venni, nézzék meg Kerényi Miklós Mátét és barátait, és az együttes további tagjait, Dolhai Attilát, mást, azaz Mészáros Árpád Zsoltot, Serbán Attilát, Szabó Dávidot. Köszönöm szépen, örültem neked.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is. Köszönöm szépen.

sem indult megkeresni magát, azt az egyet, akitől egyáltalán remélhette, hogy megtudhatja válaszát a kérdésére, amit mindenki másképpen ugyan, de mégis folyton keres, nincsen két egyforma, ugyan te sem lehetsz kettő, a kérdés is egyszerű lett, mint ő maga, nem?

Megnyugva ezt is csak nagy ritkán, nemhogy köszönetet. Mert melegágyból felébredni senkinek nem fülött a foga. Idő előtt ilyenkor, aki beleszól, az is jobban teszi, a legfeljebb csendben terelgeti, úgyhogy ez a másik észre se vegye.

0: Kultóra a Spirit FM-en.
1: A Kultúrát hallják, Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok! Filmbemutatóval indítjuk a mai adást, méghozzá azzal a filmmel, ami egy magyar-kínai koprodukciós alkotás, Nem én vagyok, ez a címe, és Csényi Kati a producere. Jó napot kívánok, Kati!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye a csütörtök az a mozi műsor változás napja, gondolom ezt a csütörtököt most kivételesen várták.
2: Nagyon, igen, igen. Kedden volt a film dísz bemutatója, úgyhogy már azért néhányan látták, és ma pedig indul az országos sugárzás.
1: Akik látták a dísz bemutatón, persze az egy olyan közönség, amelyik elfogult, meg amelyik nem fogja ott megmondani, hogyha valaminek nem tetszik, de egy producer, aki már nem az első alkotásával van jelen, pontosan érzékeli, hogy mit gondol a közönség, már a mocorgásból a filmvetítés közben. Na, milyen volt?
2: Szeretik a filmet, nagyon, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon bizakodó, nagyon jó a sajtója is, rendkívül jó kritikákat kaptunk, és generálja egymás után a megjelenés ezt a dolgot. Úgyhogy én bizakodó vagyok, nagyon szeretik a fiatalok, szerintem ez, ennek a filmnek ez lesz a célközönsége, úgyhogy izgatottan várjuk.
1: Ugye, amiről szó van, mondjunk már róla két mondatot, mert szerintem pont abba találnak bele, ami egy csomó témában, beszélgetésben valahogyan mégiscsak előbukkan, hogy hogy élhetnek itt Magyarországon a kínaiak, a kínai családok, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy zárt világ, az övék is, meg a kínai kolóniái is, ahova nem nagyon engednek be magyart. Na most beleláthatunk. Ugye ez a nagy titok egyrészt.
2: Igen, igen. Nekem is a forgatókönyvben többek között ez volt az, ami nagyon fontos volt és nagyon érdekes, és úgy tűnik, hogy az emberek rezonálnak erre, nagyon, nagyon nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Izolálva élnek. Egyébként alapvetően az egész világon az a jellemző, hogy a kínai az egy zártabb közösség. Szerintem ennek nagyon nagy részben a nyelvi okai vannak, mert ahogy nekünk nagy kihívás lenne mandarinul megtanulni, ez fordítva is igaz. Úgyhogy valóban ez az egyik. Szerintem a műfaja is érdeklő, műfaja is izgalmas, a testvérdráma, fantasy, azért ezt így ebben a kombinációban ritkán halljuk. És igen, egy kicsit belelátunk, hogy hogy élnek ők, kicsodák, milyen gondolataik vannak, milyen az értékrendjük.
1: Különleges módon készült ez a film. Egyrészt van egy rendezőnk, aki hát itthon is járatos a film, a kultúra és a nyelv világában, de érti a kínaiakat is, hiszen kínai származású. Ugye? Ez már önmagában különleges így, mert hogy egészen más a hozzáadott értéke valakinek ebben a dologban, aki itt is és ott is benne van, tehát két lába két különböző kultúrán áll.
2: Pontosan így van, 4 éves kora óta él Magyarországon, úgyhogy ő magyarul gondolkodik és magyarul olvas, de egyébként az elmúlt fél évben például Sánkhájban él, úgyhogy abszolút kettős. Egy kicsit itt sincs otthon, egy kicsit ott sincs otthon, egy kétlaki élet ez, és kulturálisan, nyelvileg és minden szempontból. Többek között biztosan ettől is olyan izgalmas a személyisége is, és szerintem a filmje is többek között ezért rendhagyó és meglepő és nagyon új, mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan.
1: Producerként mennyire volt fontos, hogy valamilyen kínai finanszírozás, vagy valamilyen kínai együttműködés a rendező személyén túl is legyen?
2: Természetesen ez elkerülhetetlen volt. Nagyon érdekes volt dolgozni, főleg a színészeink voltak kínaiak, egy producertársam volt, aki még segített nekünk nagyon sok mindenben. Nagyon nagy kaland volt.
1: A 45. filmszemlén már a élelmesek láthatták, és hát a mai nap mutatkozik be a hazai mozikban. Az összes nagy moziban látható lesz?
2: Igen, sok helyen, főként az artmozi hálózatokban, de egy-két multiplexben is láthatják a nézők majd.
1: No, hát az a címe, hogy Nem én vagyok, és nézzük meg. Csényi Kati, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és zöld kultúrával kezdjük az adást. Szürke beton helyett legyen a zöld a városi megoldás. Egyébként ezt nagyon sokan, nagyon régóta mondják, főleg akkor, amikor a nagy tereket elkezdték lekövezni az elmúlt évtizedben. Hát végre talán eljutunk oda, hogy nem azokat nevetjük ki, akik méhlegelőről beszélgetnek hogy a városi környezetben, hanem azokat, akik nagy betontömböket akarnak lerakni. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezetőkutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát elég nagy kihívás előtt állunk, hogyha zöldíteni akarjuk a városokat, mert hogy éppen lebetonoztuk az elmúlt évtizedekben a nagy részét.
3: Így van. Ez egy elég nagy kihívás lesz Magyarország szempontjából, illetve a nagyvárosaink szempontjából a jövőben. Az, hogy egyre fenntarthatóbbak, illetve hát környezetbarátabbak legyenek a városaink, különösen a nagyvárosaink, azon belül is egyébként Budapest. Ugye ez azért fontos, mert a fenntartható városok kialakításánál a városiasodásnak számos problémája megfigyelhető. Például az ENSZ adatai szerint 2024-re a világ lakosságának 58%-a lakik már városi környezetben, és ez egy folyamatos növekvő tendenciát mutat. Magyarországon egy kicsikét változott ez az arány, egyre többen költöznek ki például a nagyvárosokból, de az előrejelzések szerint a jövőben pedig ismételten Magyarországon is egyre többen költözhetnek be a városokba. Ezért is nagyon fontos az, hogy maguk a városok ne csak zöldek legyenek, hanem fenntartható módon is működjenek.
2: Na, beszéljünk erről, mert ez valóban fontos kérdés. Ugye az, hogy ültetünk egynyári növényeket, és azt gondoljuk, hogy megoldottuk a problémát, hát ez nyilván kicsikét önbecsapás, bár a növények szépek.
3: Ez így van, ez így van. De ez csak, ugye, ez csak egy része neki. És ami nagyon fontos, hogy amikor például zöldíteni akarjuk a városokat, akkor nem csak egy nyári növényeket kell ültetni, hanem olyan fafajtákat kell ültetni, ami már egyszerre bírja magát a hőstresszt, illetve ami nagyon fontos, a csapadékstressz. Tehát a klímaváltozás következtében oda kell nagyon figyelni arra, hogy maga a benövényesített részek hosszú ideig megmaradjanak. És van egy ilyen 3-3300 elv, amit most már egyre inkább egyre több városban, illetve Magyarországon is alkalmaznak, tehát hogy 3 méteren belül legyen fa, 30 méteren belül bizonyos mennyiségű fa, és ugye 300 méteren belül pedig gyakorlatilag egy erdő, idézőjeles erdő fogadja az embereket, amikor körbenéznek. Ez a 3-30-300-as erd, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos dolog lesz. Ugyanis például ott, azokon a területeken, ez a fővárosban is megfigyelhető, ahol be van már fásítva maga egy út, az András útat is, hogyha megnézzük, ott például 5-10 fokkal hűvösebb van egy hőhullám idején, mint például ott, ahol nincs befásítva az adott útszakasz, vagy az adott kerület, vagy az adott része az adott kerületnek, illetve városnak. Tehát ez nagyon fontos. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a növények abban is tudnak segíteni hosszú távon, hogy egyrészt megtartják ugye magát a nedvességet, másrésztről pedig a városoknak van egy hősziget hatásuk, és a hősziget hatást ebben csökkenteni lehet jelentősen.
2: Azt már tudjuk, hogy milyenek azok a növények, konkrétan mely fajták, amelyek bírják azt is, ha egy hónapig nem kapnak csapadékot, meg azt is, hogyha 40 fok van és süt a nap?
3: Igen, ez attól is függ, hogy milyen módon akarjuk elültetni magát a növényeket. Mert hogyha alkalmazunk magát a szivacsváros elvet, akkor bármelyik őshonos magyar fajtát el lehet ültetni. A platántól kezdve, a bükkösön át, bár ez nagyon érzékeny, inkább mondok egy másikat, a tölgyesen keresztül egészen a gyümölcsfákig, bármit egyébként lehet ültetni. De olyat nem szabad, hogy kiültetem a forró beton részre magát a növényt, és azt gyakorlatilag locsolás nélkül ott hagyom. Tehát ez bármelyik növényt, a legstressztűrőbb növénynek is azonnal a halálát fogja jelenteni.
2: Ez jelenti azt is, hogy később is gondozni kell, vagy csak azt jelenti, hogy az első évben, az első egy-két évben mondjuk rendszeres locsolásra van szüksége? Mert hogy általában elfogy a figyelem, egy frissen ültetett növénynél még akár a környékbeli lakók is leviszik a palackot és locsolják a törzsét. Aztán, hogy elkezd nőni, azt mondják, hogy ezt már oldja meg maga.
3: Igen, ez megy egy ideig, csak nem a városi területeken. főleg ott, ahol nagyon vastag a betonozott réteg, illetve nagyon nagy a betonozott réteg, nem fog kapni elég mennyiségű nedvességet. Ezért is nagyon fontos mind a szerves, mind a szerveten tápanyag utánpótlás, illetve ezért fontos, hogy legalább az első 10 évben rendszeresen öntözve legyenek a fák. Különben az 5., 6., 7., 8. évben ugyanúgy el tud pusztulni az a fa, az a növény, mint hogyha az első évben lenne. Tehát maga a kitettség egy városban sokkal rosszabb egy fának, mint például, amikor kimegy az ember vidékre. Mert az vidéken úgy van, hogy elültetik az emberek csak mondok egy almafát, az első évben locsolják, a következő évtől már tud megfelelő mélyre lemegy a gyökérzetért, tud megfelelő mennyiségű nedvességet összeszedni magának. Egy városban ez nem így működik. És ez is fontos egyébként a vízmegtartás és a vízgyűjtés magán a városokon belül is.
2: Na ez a következő probléma, de ez nem csak a városi léthez, hanem a mezőgazdaság működéséhez is probléma. Az elmúlt években ez elég rendesen kiderült, és hát látjuk, hogy mondjuk az Alföld milyen állapotban van, vagy hogy fogy el a Balatonból, meg a Velencei tóból a víz. Tehát, hogy ez egy Kárpát-medencei csapás számunkra ez az aszály. Az a kevés víz, ami egy városra jut, az hogyan maradhat meg?
3: Ez az egyik legjobb módszer. A szivacsváros módszer, tehát ez Magyarországon is nagyon sok területen látunk, Szegedtől Budapesten át egészen Szombathelyig egyre több településen jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy maguk az önkormányzatok, az épületek, maguk a civilek úgy gyűjtik, tehát amikor például fölépítünk egy házat, fölépítenek a vállalkozók egy nagy házat, az már gyakorlatilag begyűjti magát az esővizet, begyűjti az esővizet, majd az tisztítva meg visszakerül magába a rendszerbe. Ez az egyik legfontosabb. Erre a legjobb példa egyébként Szingapúr a nagyvilágból, ott a lehullott csapadéknak 99,9%-át újrahasznosítják és begyűjtik. De ugyanerre a jó példa egyébként Dubaj. Ott azt a kis nagyon kicsi mennyiségű csapadékot is begyűjtik maguknak és felhasználják. És ugyanezt láthatjuk itt például a Millenárison, egy nagyon jó példa rá, hogy ott is a begyűjtött csapadék, ami történő csapadék, azt begyűjtik és újra hasznosítják. Természetesen meg van tisztítva, és újra kell hasznosítani. Ez egy kicsit drága módszer, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos lesz. Aztán, ami nagyon fontos itt Budapest szempontjából, most a nagyvárosaink szempontjából Budapestet kiemelném, hogy amikor esik nagyon nagy mennyiségű csapadék, amikor hirtelen lehullik 50-100 mm csapadék, ugye ezt most mit látunk, hogy gyakorlatilag a nagykörültől leáll a közlekedés, mert órákon keresztül nem lehet közlekedni. Na most ezt meg kell oldani, hogy az esővizet a csatornánkon keresztül begyűjtésre kerüljön. És ezt el kell raktározni az olyan időszakra, ami például az előttünk álló nyár is lesz, hogy nagyon kevés csapadék, de nagyon forró napokra kell számítani. Tehát ez mindenféleképpen az egyik legfontosabb ilyen. Aztán ami még nagyon fontos, az maga a növény társítás. Ne vágjuk le, ahogy meghirdette a Gajdos miniszter úr is, próbáljuk meg azt, hogy kevesebbet nyírjuk. Persze esztétikailag nem olyan szép az, hogyha nincsenek nyírva maguk a közterületeink, de nagyon sok csapadékot, illetve nagyon sok nedvességet vissza lehet ebből a módszerrel tartani. Ugye a növény pufferzóna, másrészt árnyékol is. Sajnos a jövőben ehhez kell hozzászokni. Nem biztos, hogy a városok annyira szépek lesznek, hogy mindig patentul fognak állni majd maguk a fűszálak, de ahhoz, hogy a városok egyre jobban lakhatóak legyenek, és fennmaradjon az, hogy jól lehessen bennük lakni, élni, ahhoz ezek a módszerek mindenféleképpen szükségesek. Ezen kívül természetesen még nagyon sok másik módszer van, a közlekedésnek a megreformálása, az infrastruktúrának a szabályozása, illetve zöldítése. Tehát ez nagyon sok minden ezt befolyásolhatja, de ahhoz, hogy egy város jövőben fenntartható legyen és érhető legyen, mindenféleképpen oda kell figyelni az esővízgyűjtésre, illetve magára, hogy egyre több zöld felülete legyen egy adott város.
2: Hogy látja, jó úton haladunk ez ügyben itthon? Történik már valami?
3: Lassan, de elindult Magyarországon is a változás, tehát egyre több városban lehet ezt látni, hogy egyre környezettudatosabban gondolkodik a városvezetés. Ugye és ami nagyon fontos, hogy még a szabályozást kell erre egyébként szigorítani, hogy úgy kapjanak a települések bizonyos szempontból támogatásokat, hogy azok a környezetvédelmet, illetve nagyon fontos ezeket a fenntarthatóságot figyelembe vegyék. Én úgy gondolom, hogy egyébként egyre több a tisztább, egészségesebb és élhetőbb környezetű város itt az országban. Kezdünk felzárkozni egyébként a tőlünk nyugatra lévő országokban. Különösen, amiről én látok ilyen nagyon jó pozitív példákat, az Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs esetében látom ezeket, de Budapest is szépen lassan, bizonyos kerületei szépen lassan jönnek fel az átlaghoz.
2: Hát a saját életünket, annak körülményeit javítjuk, hogyha észre csináljuk ezeket a dolgokat. Kovács Erik, köszönöm szépen, az MCC Klimapolitikai Intézetének vezető kutatóját hallották. Beton helyett legyen zöld a megoldás. Ezt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek. És hát volt erről egy konferenciájuk is, egy kerekasztal beszélgetés május 13-án. Gondolom, hogy nagyjából afelé haladtak, amit az imént hallottak a kutatótól, Kovács Eriktől. Köszönjük a figyelmet, folytatjuk, megyünk tovább mindjárt. Például színházi javaslataink is lesznek önök között.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egy különleges vendégem lesz, ugyanis egykori labdarúgó, vagy egykori válogatott labdarúgón Komán Vladimir fogadta el a meghívásomat. Szia Vladimir, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És fogunk itt nagyon sok mindenről beszélni, de elsőre azért kezdjük veled és rólad. Mennyire kötik még mindig össze a nevedet ezzel a 2009-es világbajnoki bronzéremmel, hogy az U20-as korosztályba értetek el? Én pont akkor nőttem fel, én akkor voltam olyan 12-13 éves, nekem akkor az óriási eredmény volt, meg tényleg élmény volt nézni titeket a tévébe, úgyhogy utólag is köszönjük azt az élményt. De manapság a mostani generáció, hogy mennyire tudja, hogy volt ez az éra, amiből ti jöttetek, és mennyire találnám még akár az utcán, akár a social médiában ezzel?
2: Figyelj, ez egy jó kérdés. Amúgy a mostani generáció nem nagyon van tisztában azzal, hogy mit értünk el tulajdonképpen. Nekem pont nemrég volt az öltözőben egy olyan, hogy egy fiatal srác megkérdezte tulajdonképpen, hogy te hol is nevelkedtél, mondom. Voltam egy pár helyen, tehát ő biztos, hogy nem tud erről a sikerről, viszont Magyarországon rengeteg helyen, ahol megállítanak, az asszociáció az azzal van, hogy a VB-n mi történt tulajdonképpen, és hogy meg a siker volt ez egy ország számára, úgyhogy tényleg nem azt mondják, hogy mit tudom én, jó játszottál Szamdóriába, vagy jó voltál Monakóba, vagy stb., vagy a válogatottba elért sikerek, hanem az inkább, hogy az 20-as VB-n mekkora sikert értünk el, úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy Magyarországon az embereknek ez van meg a hogy azt mondod, hogy Komán Vladimir.
1: Hát igen, meg azért ott te extrán jól teljesítettél, ugye 5 gól, 3 gól, paszt és ezüst cipővel zártál, tehát egy kimondottan jó torna volt egyénileg is neked. Összességében, hogy visszaemlékezel, akkor még maradéktalanul pozitív emlékeid vannak, vagy mit vált ki belőled, amikor visszaemlékszel erre?
2: Persze, abszolút. Hát ez egy nagyon pozitív, mondom, tehát egy ország számára szereztünk akkora örömöt, ami tulajdonképpen már, amire az ország már tulajdonképpen nagyon régen várt, azt kell, hogy mondjam, mert pont egy ilyen sikertelen korszak volt a felnőtt válogatott számára, illetve az UP-ba se voltak úgy a dolgok, ahogy kellett, úgyhogy szerintem itt tényleg azt, amit elértünk, az egy ország számára nagyon nagy öröm volt. Nyilván csak pozitív dolgot tudok mondani. Sokszor visszagondolok arra, hogy mi van, hogyha az elődöntőbe játszok, és nem vagyok eltiltva mondjuk a Gána ellen, de hát ez már mi van, ha, ez teljesen felesleges erről gondolkodni, beszélni. Szerintem ez így jó, ahogy van, ez így szép.
1: Összességében szakmailag arról a keretről mi a véleményed egyébként? Mert azért, ha megnézzük, akkor Gulácsi meg te vagytok szerintem ketten, akik nemzetközileg tényleg egy szépen jól látható karrier futottad, most lehet nyilván egy Futácsot vagy egy jó pár nevet említeni, de akik tényleg jó bajnokságokban játszottatok, azt szerintem ti ketten vagytok. Több maradt abban a keretben összességében benne, vagy mi a véleményed csak a keretet nézve?
2: Szerintem nem, mert hogyha megnézzük mondjuk az utánpótlás válogatottakból, egy U20-ból vagy egy U21-ből, hány ember tud mondjuk felkerülni egy felnőtt válogatottba, vagy a keret közelébe, illetve hányan tudnak mondjuk nemzetközi szinten bemutatkozni, most legyen az nem top bajnokság, mondjuk legyen az mondjuk egy izraeli bajnokság, egy ciprusi, vagy akármi, mondjuk az, hogy külföld. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a keretünknek 90%-a ezt megtette. Tehát a Korcsmár Zsolti, a Kádi, a Némo, a Gula, én, a Futi ott volt a válogatott közelébe, tehát sőt, meghatározó játékosai voltak egy páran a felnőtt válogatottnak, amikor az Egervár is annyibá felvitt minket. Úgyhogy meg voltak rengetegen, akik ugye NB1-be játszottak, sőt, majdnem mindenki szerintem, illetve már akkor voltak olyanok, akik külföldön játszottak, úgyhogy szerintem ez a keret, ez nem az, hogy kimaxolta, hanem szuper kimaxolta a dolgokat. Most lehet mondjuk más szemmel nézni ezt, mert mindenki azt mondja, meg sokat olvastam arról így kommentekben, hogy több volt bennetek, több volt benne. Nem, szerintem abban az időben mi kihoztuk azt, amit ki tudtunk magunkból hozni. Most más kérdés az, hogy most a menedzselés milyen szinten folyt, mert most egy jó menedzser mondjuk megfog téged és elad egy olyan csapatba, hogy között nincs például hozzá. Abban az időben szerintem mi ezt kimaxoltuk teljes mértékben, és még egyszer mondom, a menedzselésünk nem volt a top szinten. Ugye Magyarország, ez egy kis ország vagyunk, azért nem voltunk fenn annyira a térképen, mint a többi ország. Mondjuk egy Gána, egyből elvitték a Milánba a játékosokat, vagy egy brazil válogatottból, tehát teljesen más volt a megítélés. Úgyhogy én szerintem, hogyha azt kérdezed, hogy több volt-e benne, szerintem nem, szerintem túl is teljesítettünk.
1: Játékostársakkal mennyire tartod még a kapcsolatot, hogy van egy ilyen összehúzódás ezzel a korosztállyal, vagy azért mindenki szétszélet, mindenki a világ számos pontján játszik, tehát egy picit szétszélettetek ezáltal?
2: Hát igen, egy kicsit szétszélettünk, de nincs olyan mondjuk, hogy mit tudom én egy fél évben, vagy egy pár hónapban mondjuk nem beszélnék valakivel, vagy nem érnék rá valakire, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben megszűnt a kapcsolatunk, nem, ez hazugság lenne. Pár emberrel mai napig közelebbi kapcsolat van, pár emberrel meg ilyen távolabbi, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek nagyon pozitív élménye volt, úgyhogy mi azért szeretjük egymást, ez a korosztály.
1: És azért itt mondtad, hogy több játékos nem vitt el top bajnokság, de a te karrieredet megnézve azért a Sampdoriában és a Bariban 46 szériál meccset játszottál, az Uralban és a Krasznodarban 41 orosz első osztályú mérkőzés is, köztem még a Monakóban is megfordultál, tehát azért szerintem neked bőven összejöttek itt a top bajnokságok. Ha ezekre az évekre gondolsz vissza, akkor neked milyen érzés jön előre? Ha ugyanígy megkérdezem, hogy maradt ebbe a karrierbe, vagy egy kihosszon, ami benne volt, akkor neked erre mi a válaszod?
2: Hát ugye a karrier az mindig abból áll, hogy milyen döntéseket hozol igazából, és a döntéseket utána úgy tudod megítélni, amikor már túl vagy rajta, hogy ez jó volt-e vagy rossz igazából. Az én karrieremben én azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Olaszországba igazoltam, az pozitív is, meg negatív is, elmondom, hogy miért. Egész fiatalon ugye Olaszországban akkor az volt talán a legjobb bajnokság, és nagyon nehéz volt bekerülni a felnőtt keretbe, illetve az, hogy főleg idősebb játékosokat szerettek játszani az olaszok. Úgyhogy fiatalként azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért végig kellett járni ezt a szamár létrát. Hál' Istennek mi nagyon sikeresek voltunk az utánpótlásba, ott a Sampdoriába, illetve fel tudtunk kerülni páran a keretbe. Ugyan kölcsön adtak minket, de viszont onnan visszatudtunk úgymond térni. Úgyhogy ebből a szempontból én talán szerencsés vagyok, hogy ez így alakult, viszont a negatívum Olaszországgal kapcsolatban, hogy ott egy ilyen nagyon védekező stílust kellett úgymond átvenni, én inkább támadó szellemi voltam mindig, és nagyon sok fókusz volt a védekezésre, illetve az, hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, mondjuk egy ütköző ember nem voltam például, és ezért nem tudtak engem középen játszatni a saját posztomon, ezért úgymond kitettek vagy jobb szélre, vagy bal szélre, ahol úgymond kevesebb fizikai úgymond dolog volt. Úgyhogy ezzel pedig kicsit úgy átformálták a játékomat, amit egy kicsit bánok, megmondom őszintén, és hogyha hogyha most vannak fiatalok és mondjuk magyar fiatalok, és mondjuk lenne egy olasz lehetőségük, én azt mondanám, hogy inkább menjetek el Hollandiába, vagy valahol, ahol inkább focis közeg van, ne Olaszországot válasszátok, mert onnan tényleg nagyon nehéz kijönni. Viszont abból meg nagyon pozitív, hogyha kijössz, akkor meg olyan mentalitással jössz ki, hogy ott már szinte nem állít meg senki. Úgyhogy ezért egy kicsit kétes nekem az, hogy Olaszországba igazoltam, de úgymond a karrierem során én nem mondom azt, hogy megbántam volna egyetlen egy döntésemet sem, úgyhogy így alakult ez. Hogy volt-e benne több? Lehet, hogy volt benne több. Volt alkalmam, vagy volt szerencsém, hogy meghívást kaptam a Liverpoolt, amikor Benitez volt az edző, csak sajnos a Sampdoria és a Liverpool nem tudtak megegyezni. Ezek ilyen pénzbeli dolgok, tehát rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam odaigazolni. Ezt egy kicsit bánom, de mondom, ezek a menedzselés dolgok, meg ezek, én akkor kihoztam magamból azt szerintem, amit tudtam.
1: Nem tudom, hogy utólag mennyire emlékszel rá vissza, de volt akkor itt az orosz ajánlatokon kívül más ajánlott, vagy honnan jött akkor a megkeresés, amikor végül Olaszországból váltottál?
2: Hát ugye az ember néha úgy igazol, hogy kapcsolatok kellenek, úgyhogy itt volt egy olyan, hogy Monakóba, amikor játszottam, akkor Nicába lakott pont a Krasznodárnak a vezetőedzője, Slavoljub Muszlin nevezetű ember, aki tulajdonképpen arról híres, hogy ő fedezte fel az Zidánt, és az ő meghívására mentem én Krasznodárba akkor, tehát engem kivásároltak, akkor a Monakóból, pont akkor kötöttem egy 4,5 éves szerződést, akkor jött a Ranieri, tehát akkor volt ez az építkezés a klubnál, és minden szuper pozitív volt, és nem akartam eljönni Monakóból, tehát az élet is azt kell, hogy mondjam, hogy remek volt. Viszont a Monakónak a politikája az olyan, hogy fiatal játékosokat hoznak, és hogyha van kérő, és még pénzt is ajánlanak értük, akkor ők nem fognak marasztalni senkit, és ezt láthatjuk amúgy az évek során, ez folyamatosan így van, úgyhogy nekem is mondták, hogy figyelj, van érted egy nagyon jó ajánlat, el tudsz menni Oroszországba, úgyhogy részünkről oké, a dolog, döntsd el te, nyilván, hogy szeretnél-e maradni vagy menni, és akkor beszéltem a vezetőedzővel, a Ranierivel, hogy mennyire számít rám, stb. Aztán így éreztem egy kicsit, hogy ő még hát ilyen nem tudja, hogy mi lesz, hogy hogyan, hogy stabil kezdő leszek-e, vagy nem. Aztán akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahol a vezetőedző 100%-osan azt mondja, hogy engem szeretne.
1: Egyébként ott a feleséged, ott ismerkedtél meg, vagy a döntésbe ez is közben avatkozott, hogy orosz, és ez a származik egyébként?
2: Hát nem, a feleségemet már ott ismertem meg, tehát ez nehéz lett volna amúgy nem becsajozni Oroszországban, mondom őszintén, úgyhogy igen, a feleségemet ott ismertem meg, ez egy olyan dolog volt, hogy szomszédok voltunk igazából, aztán mi találkozgattunk, nagyon sokáig udvaroltam neki, és utána az ember, amikor már úgy érzi, hogy na hát meg szerintem megtaláltam a társamat, kivel tudok menni úgymond az életbe tovább. Én ezt megéreztem nagyon hamar, szerintem egy olyan hát egy ilyen 8-10 hónap után én már úgy éreztem, hogy ő az igazi, úgyhogy nem is vaciláltam, elvettem, úgyhogy mi már, hát most lehet megdorgál, de már 12 éve együtt vagyunk.
1: És egyébként a Krasznodárban mennyire nagy a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek itt nagyon orosz bajnokságokat, és ugye még a háború előtt, akkor ott mindig telt hát a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek

0: voltam, a Kubán Krasznodár meg egy stabil első osztályú csapat volt akkor, tehát volt derbi. Mm. Tehát egy Krasznodárban volt két első osztályú csapatod, most a Kubány harmadosztály sajnos, tehát ott óriási pénzes problémák vannak, meg a város nem segít, viszont az FK Krasznodár az meg tavaly megnyerte a bajnokságot, és most is ott vannak az élen, tehát annyira jó szakmai munka folyt, meg folyik a mai napig, hogy én amikor odaigazoltam, akkor volt egy akkora bázis a Krasznodárnak, hogy leesett az állam. Még annó fel is vettek egy videót, talán a YouTube-on meg lehetett nézni, most már nem lehet, mert leszették, hogy bemutattam, hogy milyen stáb dolgozik a csapat mellett, milyen pályák vannak, hogy hol élünk tulajdonképpen, tehát Manchester City jött oda, és tátva nézték, hogy mekkora bázisa van a Krasznodárnak, tehát ott tényleg az elnök minden garasát, úgymond minden rubeljét ebbe a csapatba tette bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási munka folyt annak érdekében, hogy a nézőket, mert nagyon kevés nézőnk volt akkor, meg szurkolónk, ugye 5 éves a csapat, még nem tudják, hogy mindenki a Kubánynak szurkol, ott játszottunk a Kubán stadionba, ugye most azóta már van FK Krasznodár stadion, majd nézzék meg, mert őrületesen jól néz ki, mint egy kolosszeum, és hogy ezeket a nézőket tulajdonképpen átcsalogassa az FK oldalára, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Kubánynak szinte alig van nézője, és mindenki az FK-nak drukkol. Úgyhogy óriási foci őrület van, óriási, telt stadionok állandóan, és ugye ők játszottak még a háború előtt, amikor nem voltak szankciók, ők játszottak bajnokok ligáját is, tehát voltak csoportkörösek, Európa Liga, tehát ott óriási foci öröm van, amikor játszik az FK, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van, azt hiszem a Ramirez játszott ott.
1: Igen,
0: Ramirez, sokat beszéltem vele, és ugye neki is vannak magyar kötődései, meg szomszédok is voltunk ott, és mondta is, hogy hát ez őrület, ami tulajdonképpen ott van kint, úgyhogy magyar játékosok, aki teheti, és van meghívás, akkor ne habozzatok, menjetek, és ne féljetek a szankcióktól.
1: Összességében így a korábbi csapajdétet mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye a Krasznodárt most említetted, de például a Sampdóriát, Barit mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye most a tévéképernyőjén őket az utóbbi időben elég nehéz, mert sajnos ugye ők is kicsit visszábestek, de összességében mennyire nézed a régi klubjaidat?
0: Én nézem az összes régi klubomat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenhonnan nagyon pozitívan jöttem el, és nagyon pozitív megítélése van a klubnak is, meg nekem is. Tulajdonképpen a Sampdóriát nagyon sajnálom, tavaly ők kiestek, és úgy lettek úgymond visszapecázva a Széria B-be, és ebbe az évben sem kezdték nagyon jól, most kezdtek el nyeregetni. Volt rengeteg edzőváltás, úgyhogy én azt látom, hogy ott szenvedés van egyelőre. A Barinál ugyanez, szintúgy, sajnos. Ugye ott, amikor meghalt az elnök, a Matarese, akkor kiveszi át a klubot, tehát nem tudták, ilyen nagyon nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy úgy látom, hogy ott is nagy nehézségek vannak, de mindenféleképpen követem mindig a két csapatomat, mert egyszerűen imádom őket.
1: Ha csak egy semleges szurkolói szemmel nézed, van kedvenc bajnokság amúgy, amit mindig követsz, ugye a Sport TV miatt a BL-t nyilván úgy, vagy nem is úgy, hogy muszáj követni, hogy szakmailag felkészült legyél, de ha csak hobbiként tekintesz, akkor melyik bajnokság, amit figyelemmel követsz?
0: Hát igen, nyilván a BL-t, meg ezeket a tornákat, ezeket mind követem, de megnézek minden focit, hogyha mondjuk megy egy Premier League meccs, és megy egy Szériá meccs, akkor én a szériát választom egész biztosan, tehát én megnézem a szériát, nekem tulajdonképpen az a kedvenc bajnokságom. Aztán megnézem ugyanúgy a Saudi ligát is, megnézem a Török ligát, megnézem a Portugált, tehát az a lényeg, foci legyen. Az összes focit megnézem, tudok belőle tanulni, egyrészt azért is, mert edzőnek készülök, most ezen az UEFA a licenszen vagyok tulajdonképpen hallgatóként, úgyhogy nagyon fontos nézni a meccseket. Hát meg a másik dolog meg, hogy nekem ez az életem tulajdonképpen, úgyhogy nem szeretnék kiadni egyetlen meccset se, és mindig képbe vagyok szinte mindennel.
1: Igen, és mielőtt rátérünk itt a BL döntőre, még egy szegmest akartam pont beemelni, ez pedig a Dorogi és a Sport TV szegmens párhuzamban. Ugye jelenleg Dorogon labdarúgó és edző is vagy egyben, közben a Sport TV-n is tevékenykedsz, mint szakértő összességében. Nyilván most a játékos pályafutásod már a vége felé tart, ugye volt egy kisebb visszavonulásod is már korábban, tehát ha választani kell, akkor most jó

0: Sér itt az edzőség és a szakértői szemlélet jöhet előtérbe. Akarsz ezek közül választani, vagy úgy érzed, hogy ezt a kettőt, ezt azért majd hosszú távon össze tudod egyeztetni a jövőben?
1: Ezt amúgy aranyosan mondtad. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én már befejeztem a profi labdarúgást teljes mértékben. Aztán visszarántottak engem ebbe a Kelen témába, hogy gyere, jó lesz. Mondom, akkor jó, elmegyek, focizok, társaságban vagyok, öltözőben vagyok, tehát én ezt imádom, szeretem, és akkor utána megkaptam egy meghívást a Dorogtól, hogy nagyobb távú célok vannak, stb. Szeretnék, hogyha én lennék a másodedző. Mondom, ez pont kapóra jön nekem most így, hogy tanulok is. Mondom, akkor elvállalom ezt az egészet, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarva, de visszacsöppentem ebbe a profi világba, tehát én már nem akartam ötöt edzeni, mondjuk egy héten, tehát nekem, én már edzettem eleget életemben, én most úgy vagyok vele, hogy szeretnék a családommal pihenni, illetve élvezni a szabadidőmet, és egyszerűen úgy visszaálltam ebbe a dologba, hogy úgy nézek ki, hogy megint profi vagyok, sőt a szerződésem is profi, pedig nem kértem, úgyhogy igen, ez egy ilyen téma. Mellette ugye csinálom ezt a sportévés dolgot, ami egy teljesen más világ tulajdonképpen, de tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel meccseket is folyamatosan megnézem, ugye képbe vagyok ezekkel kapcsolatban, nem kérték tőlem azt, hogy mondjuk elemezzek ki valamit, vagy pedig statisztikát mutassak, mert arra van más ember tulajdonképpen. Én azért vagyok, hogy amit látok, azt mondjam el tulajdonképpen, és úgy, hogy a néző is megértse, tehát próbáljak úgy beszélni, hogy megértsék még az is, aki soha nem nézett mondjuk focit az életében, hogy most miről van szó. És tulajdonképpen ennél többet nem is csinálok a tévénél, de viszont nagyon tetszik, ez kötetlenbe megy. Az, hogy edző leszek-e, még nem tudom. Szeretném kipróbálni magam ilyen menedzsment dolgokba, vagy ilyen sportigazgatói esetleg, vagy pedig ilyen akadémia vezető, valamilyen vezető, tehát vezetői dolgokba. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy az nekem jobban menne, vagy jobban állna, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy még nem kapkodok, egyelőre figyelem, hogy mit tudok csinálni, vagy hogy mit szeretnék tulajdonképpen csinálni. De mondom, szeretném élvezni ezt az időt a családdal, illetve az, hogy már tényleg nem annyira profiként készülök mondjuk egy NB3-as mérkőzésre, mint mondjuk a fiatalok nálunk.
0: Hát sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, jól fogsz dönteni majd hosszú távon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Kama Vladimirral.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk továbbra is, Vladimir a vendégem. És folytassuk akkor itt most már a BL szezonnal. Összességében, ha így összegezve kell ezt az idei évet, ugye a Sport TV szemszögéből már véget ért az idei BL szezon, ha összegezni kell ezt az idei évet, akkor hogy tetszett, amit idén láttunk, mennyire volt pozitív, mennyire volt negatív, meg ez az új formátum, ez már a, neked a szemednek teljesen jó esik, úgymond, tehát sikerült megszokni ezt az új formátumot, mit gondoltunk erről az idei szezonról?
3: Igen, szkeptikusak voltunk az új formátummal kapcsolatban, de szerintem nagyon jó. Nekem nagyon tetszik személy szerint, és még a múlt évben, amikor ugye a francia csapatok jutottak be rengetegen, aztán ebbe az évben már azért ilyen kiegyensúlyozottabb volt, mert a tavalyihoz képest a nagyobb csapatok is komolyabban vették már rögtön az első mérkőzéseket. Tavaly még nem. Tehát tavaly volt olyan, hogy a PSG ugye becsúszott az utolsó helyem még, tehát azt végén meg is nyerték, az már más kérdés. De idén már úgy vettem észre, hogy azért komolyan vette mindenki. Nyilván mindig van meglepetés. Tehát van olyan, hogy egy kisebb csapat, lásd Karabak ebbe az idényben például, milyen jól teljesített, vannak visszaesések, mondjuk egy Nápoly, egy Inter nem úgy teljesített szerintem, ahogy kellett volna a BL-be. Én meggyőződésem volt nekem, hogy a Bayern az végig fogja menetelni a dolgot, tehát én már legelején azt mondtam, hogyha el kellett volna menni egy tipmix irodába, és fogadni valakire, én azt mondtam volna, hogy Bayern München egyértelműen, és az, hogy a PSG-vel kerültek össze, ugye ez sokan mondták, hogy egy döntőnek is megfelelt igazából, és tényleg olyan is volt az első mérkőzés. Nekem nagyon tetszik, mondom, hogy milyen meccsek vannak, pláne azok a meccsek is nagyon jók, ahol mondjuk van egy 3 gólos különbség, de nem jelent semmit igazából a BL-be. Tehát már 3-4 gólos különbségek nem jelentenek igazából semmit. Mert elmész mondjuk idegenbe, vagy elmész utána tehát egy hazai meccsen, és meg tud fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon jó mérkőzések lettek, és az, hogy egy PSG Arzenál, az Arzenált én nem tippeltem volna a döntőbe, megmondom őszintén, de amit ebbe az évbe a bajnokságba is letesznek, ezt abszolút meg tudják koronázni még egy BL döntővel. Hanem egy BL győzelemmel.
2: Igen, itt azért az elődöntő, mint a kicsit pont játékstílusra is ketté osztódott volna, mert azért szokták itt mondani, hogy az Atleticónak meg az Arzának a játékstílusa, illetve a PSG-nek meg a Bayern Münchennek a játékstílusa is egy az egybe megegyezik. Összességében jobban örültünk volna, ha két támadóbb stílusú van a két oldalon, és mondjuk a PSG meg a München a döntőbe találkozhat, vagy mennyire tetszik, ha így ránézel el, hogy Arzenál PSG BL döntőt látunk, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
3: Hát ne vegyük el a csapatoktól az érdemet igazából, megérdemeltem, vannak ott, ahol vannak. Most nézőként nyilván az ember az mindig szép focit szeretnek látni, cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni, beindulásokat, tehát szép focit akar látni a szem igazából, de itt azért óriási taktikai harcok voltak, úgyhogy mondom, az érdemekből ne vegyünk vissza. Jó ez így, ahogy van szerintem.
2: Igen, meg azért így az Arzenát nézve, főleg a Wengeres éra után picit testidegen, hogy látjuk ezt a mostanit, és láthatjuk, hogy ez az eredményesebb, meg azért én mindig óckodom, amikor azt mondják, hogy ez egy Mourinho-s 2.0 ez a csapat, mert ezért csak elég megnézni a visszavágót, nem tudom, mennyire nézted az Arzán Atletico visszavágóját, hogy hiába volt az Atletico gólkényszerbe, és kellett volna az egyenlítés, hát gyakorlatilag nem jutottak el a 16-os környékére, se még a Mourinho-s foci arról szól, hogy magukra húzok az ellenfélt, addig ez az Arzán annyira fizikális, és annyira tudja dominálni még így is, hogy egyszer nem engedte az Atleticónak, hogy a térfelen átjöjjenek. Tehát nem látványos ez a foci, ezt alá írom, de amit csinálnak, azt talán a legjobban csinálják jelenleg Európában.
3: Teljes mértékben igazad van, ez egy óriási taktikai felkészültség, és az, hogy lehet, hogy neked nem jön le a meccset nézve, hogy ki uralja a játékot, de az Arzenál uralta végig a játékot. Az volt, amit ők szerettek volna tulajdonképpen, úgyhogy mondom, le a kalappal, hogy ott vannak a döntőbe.
2: Ha így visszamegyünk még az elődöntőig, ez a PSG Bayern München, ez kicsit 1A-1B volt egyébként, tehát itt aki onnan jött, az nagyjából tök mindegy, ki jutott a döntőbe, megérdemli, vagy azért neked a Bayern München, még mindig, ahogy említettél, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben is így úgy, hogy amikor megláttad ezt az elődöntő párosítást, akkor úgy voltál, hogy tök mindegy, melyik jut be, csak lássunk egy jó csapatot ott.
3: Hát... A PSG-vel, amikor játszottak, akkor is olyan érzésem volt, hogy igen, jó csapat a Bayern, tehát tényleg ahogy eddig meneteltek, meg ahogy nyerték a meccseket könnyedén, meg látni lehetett, hogy önbizalommal teli, tehát duzzadnak az önbizalomtól, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a két meccs alapján a PSG uralta a meccset, és az volt, amit ők szerettek volna, az volt, amit ők elképzeltek, tehát ilyen részletekbe is belementek utána, azt már az interneten láttam, hogy a Safonov miért rugdalja ki a labdát tulajdonképpen folyamatosan, tehát meg volt a game plan teljes mértékben, és Bayern ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen. Tehát én sajnálom, mert én Bayern Drucker vagyok, sajnálom, hogy nem ők vannak a döntőben, de a PSG messze most a legjobb csapat. Tehát viszont ne felejtsük el azt, hogy a döntő az egy meccses. Tehát a döntőben akármi lehet. Egy kiállítás, egy 11-es, egy mit tudom én, egy kezdet, tehát momentumokból áll az egész mérkőzés, és ugye tudjuk, hogy a momentum az egy perc alatt meg tudja változtatni a meccs képét, úgyhogy itt nem mondanám meg neked, hogy tulajdonképpen a két párosítás közül, amelyik tovább jut, azt fogja biztosan megnyerni, mert itt akármi lehet igazából. Egy meccs alapján.
2: Tehát játékfelfogásban talán mondhatom, hogy két ellentétes csapatról beszélünk. Így gyűjtöttem ki infókat, hogy a PSG a harmadik legtöbb szerzett, az Arzán a harmadik legkevesebb kapott XG-vel rendelkezik, a PSG előtte a legtöbb, az Arzán kapta a legkevesebb gólt, tehát így tényleg minden támadó statisztikában a PSG felül van, az Arzán minden védelmi statisztikában. Az, hogy ennyire két pólus találkozik el egymás ellene, szerinted kinek segíthet? Inkább az Arzánnak jó, hogy egy ilyen labdaigényes, domináns csapattal fog találkozni, vagy inkább a PSG-nek jó, hogy egy ilyen ellenféllel játszik, és nem olyan, mint a Bayern vagy a Barcelona, aki nagyon hasonló stílusban játszik, mint ők?
3: Hát most így kapásból az kell, hogy én azt mondanám talán, hogy a védekező csapatnak is, aki kontrázik, nagyobb esélye van, mert mindig sokkal nehezebb felbontani egy masszív védelmet, tehát ott nagyon nagy türelemmel kell játszani, ugye beindulások azok kevesebb van, mert ugye kompakt az ellenfél, ott van a 16-os körül, nem tudsz hova beindulni, nincs terület tulajdonképpen, és ez amúgy felőrli a támadó csapatot, nyugtalanná teszi a támadó csapatot, viszont a másik oldalon meg van egy PSG, ahol olyan támadó sor van, hogy Kvaratskhelia, Doué, Dembélét, és be tudják cserélni oda a Barcolát, tehát félelmetes támadó sor, és egyszerűen technikailag, fizikailag, foci tudásba is, tehát szerintem azért nagy különbség van a játékosok között, az Arsenal és a PSG között, tehát a PSG javára, úgymond, hogy ott meg lehozni egy meccset gól nélkül nagyon nehéz lesz. Tehát ott meg olyan villanások lesznek, vagy lehetnek tulajdonképpen, hogyha te nem koncentrálsz oda mondjuk 120%-osan egy pillanat alatt, hogy egy csellel levesznek, aztán ott vannak mögötted. Úgyhogy azért is lesz az érdekes ez a dolog, de így kapásból én azt kell mondjam, hogy a védekező csapatot helyezném előnybe. Hogy nekik jobb ez a dolog. Mm-hmm.
2: És akkor te így soroltad tényleg a szupersztárokat, és ha támadó oldalról beszélünk, akkor mindig ott van egy Hakimi is, akiről még így el is felejtünk beszélni, pedig első a gólpasszokban az idei BL kiírásban, 8 gólpasszal, mert mindenki itt a szupersztárokról beszél erről, és még egy ilyen szélső védő is van ennek a csapatnak, aki ennyire be tud lépni a támadásokban. Akkor így az előző monológodrat lezárva és ráfűzve, akkor szerinted ebbe a BL döntőben az Arzán számít minimálisan esélyesen? Tehát mondani kéne akár 51-49-be egy arányt, akkor inkább most az Arzánnak mondod esélyesebbnek? Nekik jobb ez a matchup?
3: Hát nem, én csak ezt kapásból mondtam neked, hogy a védekező csapat. Én a PSG-t várom győztesnek. Százalékban mondjuk 51-49, de a PSG-nek. Én inkább azt mondanám. Hakimire visszatérve ott van még a másik oldalon a Mendez. Mm. Tehát ez a két ember olyan dolgokat művel a pályán, hogy néha csatárként látjuk őket, néha olyan, hogy a Hakimi bead, és a Mendez fejezi be. Tehát ilyen dolgokat nagyon keveset látunk a fociba igazából. Félelmetes, amit művelnek. Tehát ott nem tartja senki a pozícióját a PSG-nél, hanem mindenki betölt egy pozíciót, ami éppen üres. Tehát ezért jó a PSG. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalábbis én PSG győzelmet várok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd.
2: Ilyen szempontból teher mennyire lett inkább az Arzenálon, mert azt nézzük, hogy úgy, ugye most jó esélyre azért be fogják húzni az idei bajnoki címet, bár ahogy a Veszemmel is megszenvedtek, most múlt hétvégén már nehezen mond ilyet az ember, de jó esélyre azért meg lehet nekik a bajnoki cím, viszont BL-t ugye nem nyertek, még 2006-ban pont 20 év volt az utolsó, hogy eljutott legalább egy BL döntőig, de azt is elveszítették, még a PSG ugye önbizalommal teli egy címvédéssel jöhet ide. Szerinted az Arzenát nyomhatja inkább ez a teher, vagy azért a PSG-n is ott a teher, hogy azért egy duplázás, azért az mégis egy kicsit más szájíz?
3: Hát nem tudom neked megmondani, BL döntőt nem játszottam, de döntőt már játszottam sokat. Itt szerintem egyik csapat részéről sem lesz nagy teher. Hmm. Itt ki fognak menni, és egy jót fognak játszani. Tehát erről fog szólni. Szerintem az Arzenál itt maximálisan fel fog készülni taktikailag, hogy tönkre tegye a PSG-nek a játékát. A PSG meg játszani fogja szerintem ugyanazt, amit tulajdonképpen eddig képviseltek. Mondom, tehát ez egy olyan dolog, hogyha taktikailag te 120 percet végig tudsz, mondjuk 110-et, nem 120, 110-et végig tudsz koncentrálni, akkor akár viheted mondjuk a dolgot egy 11-esek, a 11-esek az meg teljesen az lutri, az teljes mértékben. Lutri ott akárki nyerhet, úgyhogy nem tudom, mi lesz a fejekben, hogy lesz, nem hiszem, hogy itt döntetlenre fog játszani amúgy valaki, mind a két csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, de majd a mérkőzés folyamán is majd lesznek változások, meg váltások, úgyhogy mondom, én azt várom, hogy az Arzenál itt taktikailag nagyon fel fog készülni a PSG-ből, a PSG meg csak játszani fog úgy, ahogy tud.
2: És azért még egy műsor vége felé beszélünk picit magyar érdekeltségből is, mert azért csak itt fogják a Puskásba rendezni összességében. Szerinted ez maga az országnak, meg is sport szakmaira mekkora dolog, hogy itt rendezik. Másrésztről, meg mi magyar szurkolók mennyire örülhetünk, hogy azért, ha összegezve nézzük, talán az Arzát nem várta mindenki oda a BL döntőbe, de így megnézzük, azért csak kettő top csapatot kaptunk ide.
3: Igen, amúgy megkérdeznék egy pár embert, hogy ki, milyen csapatnak örült volna jobban, hogyha döntős. Szerintem mondtak volna itt sok mindent Real Madridtól elkezdve, tehát olaszokon keresztül. Igen, egy Arzenál van a döntőbe, örüljünk annak, hogy Budapesten lesz tényleg, mert szerintem ez egy nagyon nagy dolog az ország számára is, a város számára is. Igazi, ez egy foci ünnep lesz tulajdonképpen. Reméljük, hogy a PSG szurkolók nem fogják szétverni a várost, ahogy szokták, de ez egy foci ünnep tulajdonképpen, és mindenki már nagyon várja, és az tényleg, hogyha valaki tudott erre jegyet szerezni, erre a mérkőzésre, és kint tud lenni magyarként, az egy óriási dolog, mert nem biztos, hogy az életében még egyszer össze fog jönni egy BL döntő mondjuk valahol. Úgyhogy ez helyben is van, szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy ide tudták szervezni.
2: Szerencsések között leszel, vagy te otthonról fogod figyelni? Vagy?
3: Én kint leszek a stadionban.
2: Akkor ez nem akármilyen élmény, ezt gondolom válogatott meccsen már voltál, tehát így az atmoszférát már sikerült megtapasztalni.
3: Igen, válogatott mérkőzések azok mindig jók. Egy BL döntőn még nem voltam, lehet, hogy nekem is ez az első és az utolsó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, szerintem biztos, hogy jó hangulat lesz.
2: Tudjuk, szurkolás meg szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. És még egy záró kérdés így az adás vége felé, hogy ha már magyar érdekeltség meg bajnokok ligája, azért az utóbbi időben a Ferencvárosnak összekötődött itt a BL-lel a neve, és most azért nagyon közel állunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekik a BL indulás összességében. Szerinted a magyar futballnak mit lenne jó? Tehát az, ha van egy kicsit variabilitás benne, és inkább a Győr lesz ott, vagy azért még mindig a Fradi, aki szerezte itt a koeficiens pontokat az utóbbi években, és azért még magyar szemmel, tényleg itt nem klubhovatartozás, nem kinek szurkunk, hanem csak magyar futball szerető ember szemmel, még mindig az lenne nekünk a legjobb, hogyha a Ferencváros indulna a BL-ben.
3: Nagyon szurkoltam a Fradinak a BL-be is, meg az Európa Ligába is, tehát mindig jó, hogyha van egy magyar csapat ilyen nagy tornákon. A bajnokságnak viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hogy most a Győr van ott az élen, ugyan még lehet, hogy a Fradi fogja megnyerni, tehát itt még akármi lehet, viszont jó egy konkurencia bajnokságon belül, tehát azért egy 10 éven keresztül itt azért Fradi uralom volt, és az tényleg szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy itt más csapatok is így fel tudják lendíteni az évet maguk számára. Teljesen mindegy szerintem, legalábbis nekem teljesen mindegy, csak legyenek ott a BL-be, vagy az Európa Ligába, mert szerintem a magyar labdarúgás számára ez nagyon fontos, meg a válogatott számára ez nagyon fontos, hogy ott legyünk a térképen, mert ugye nekünk most megint jön egy generációváltás, majd hamarosan kellenek a fiatalok, kell, hogy a fiatalokat lássák, kell, hogy a fiatalokhoz nemzetközi szinten nyúljon mondjuk más csapat, más úgymond külföldi csapat, nagyon fontos, úgyhogy nekünk minden apró ilyen dologba kapaszkodni kell. Most az, hogy ki van ott a BL-be, vagy az EL-be, számomra teljesen mindegy, csak legyen ott valaki. Most mondhatnám itt a játékosokat is, hogy mondjuk, hogy ki játszott meg, ki nem. Tök mindegy, csak legyenek ott magyar játékosok, és tényleg mindenkinek szurkolok, hogy így legyen.
2: Valami, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is köszönöm.
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Stoll Luca vagyok. Augusztus 20-ára lezárul a helyzetfelmérés, a költségvetést is újra tervezik, 55 új államtitkát neveztek ki. Nála megáll a történet, mondta Balogh Zoltán, aki kijelentette, hogy nem politikai nyomás alól bizott a kegyelmi ügyben. És brutális bombatámadást intéztek az oroszok az ukrán főváros ellen. Szerintük előtte Ukrajna egy kollégiumot lőtt. 55 államtitkárt neveztek ki, miközben a kormány már a költségvetés újratervezésére készül. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás. A Szociális és Családügyi Minisztérium valamennyi államtitkára nő lett, de női többség alakult ki az élő környezetért felelős, valamint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is. Közben Magyar Péter miniszterelnök TV-interjút adott a dolgozószobájában, és azt mondta, az átvilágítás augusztus 20-áig zárulhat le, de minden sejtésüknél rosszabb a költségvetés helyzete.
2: A miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki, akik harmada nő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az államtitkároknak összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Szerinte a névsor azt mutatja, hogy a Tisza kormány szakmailag felkészült emberekre épít.
3: Nagyon pazarlóan működött az ország eddig.
2: A kormányfő több mint 40 nappal a választások után az RTL-nek adott interjújában az ország gazdasági helyzetéről azt mondta, minden sejtésüknél rosszabb a helyzet. Több minisztériumnál is jelentős, korábban nem ismert pénzügyi vállalásokat tártak fel. Példaként a közlekedési és beruházási tárcánál talált 286 milliárd forintos tételt, valamint a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos keretszerződését említette.
3: Ha ide vesszük, akkor szerintem az is fontos, hogy a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatóhoz köthető 267 milliárd forintos alapítványi vállalása a kormánynak, az előző kormánynak, a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintja, és ahogy mondtam, napról napra esnek ki újabb csontvázak.
2: Magyar Péter szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, szeptember elején pedig egy újra számolt költségvetést fogadhat el a kormány.
3: Nem gondolom, hogy tartható lenne az 5%-os hiány. Mondom ezt úgy, hogy még nem látjuk az összes csontvázat, mert még nem esett ki az összes a szekrényből. Valóban a kormány felkérte, felhívta Kálmán András pénzügyminisztert, hogy egy pontos helyzetelemzést adjon, egy pontos leltárt készítsen, hiszen ez alapján, erre alapozva lehet majd augusztus vége felé benyújtani a módosított 2026-os költségvetést, és ez alapján tudunk majd egy stabil költségvetést elfogadni valamikor szeptember elején, és természetesen a 2027-es évet is csak pontos adatokra, számokra lehet alapítani.
2: A miniszterelnök ebben az évben 2% körüli gazdasági növekedéssel számol. Azt is bejelentette, csökkentik a politikai vezetők fizetését és a kormányzati kiadásokat. Elmondása szerint a parlament működése 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebbe, mint a Fidesz kormány idején.
3: Nekünk kifejezett vállalásunk volt és elvárásunk volt, hogy lejjebb vigyük a fizetéseket, lejjebb vigyük ezeket a költségvetési kereteket, és a jelenlegi számítások szerint, amit nem sokára elő is fogunk terjeszteni jogszabálymódosításra, 4 év alatt 1 évnyi költséget meg fogunk spórolni csak a magyar parlamentben.
2: A miniszterek, az államtitkárok, a parlamenti képviselők, illetve a polgármesterek mellett a kormányfő fizetése is csökken.
3: Emlékeim szerint az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, és nyilván ehhez fognak igazodni a fizetések. Emellett nekem lesz még egy alap képviselői fizetésem, és a kettő együtt lesz, emlékeim szerint 3,8 millió forint, és ennél ugye csak alacsonyabb fizetések lehetnek államtitkároknál, minisztereknél, a képviselőknél, az evidens. A legtöbbet egyébként, mint mindig, a köztársasági elnök fogja keresni, a mindenkori köztársasági elnök, de ő is jelentősen kevesebbet, mint az eddigekben.
2: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy augusztusban szeretnék kifizetni a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak.
3: Nagyon nagy feladat lesz az, hogy megállapítsuk és kialakítsuk azt a kritériumrendszer, feltételrendszert, ami alapján valóban a rászoruló családok rászoruló gyermekeihez kerül ez a pénz.
2: Magyar Péter a szociális különbségek csökkentésének keretében arról is beszélt, hogy ősztől a tervek szerint a nyugdíjasok megkaphatják a korábban ígért szépkártyás támogatást is.
1: 2010-zel ellentétben nincs gazdasági válság Magyarországon. Gulyás Gergely szerint ez derül ki a miniszterelnöki interjúból. Közben a Kopinterki vezérigazgatója azt mondta híradónknak, megkezdett projektekre van szükség az uniós forrásokból, hogy elérhető legyen az idei 2% körüli GDP növekedés. A portfólió makrogazdasági elemzője szerint a költségvetés körül is rengeteg még a kérdőjel. A politikai elemző, a parlamenti költségcsökkentés és a politikusi fizetéscsökkentés kapcsán azt mondta, vonzó lépés lehet a választópolgárok számára.
3: Van egy terv, az a 2% körüli, kicsit 2% fölötti növekedés.
4: A terv megvan. A miniszterelnök mégsem tud. A 2026-os a GDP növekedése vonatkozó pontos számot mondani. Ennek oka, hogy még nem látnak mindent. A Kopinterki már az áprilisi konjunktúra jelentésében is 2% körüli növekedés jelzett előre. Ennek feltétele, hogy az Európai Uniós források megérkezzenek, de önmagában még ez sem lenne elég a GDP növekedéshez.
5: A GDP-t az növeli, hogyha konkrét projektek megkezdődnek, tehát kapavágások és nem tudom, mennek a buldozerek, akkor növeli a GDP-t, és mi azt feltételeztük, hogy az év utolsó negyedévében ez meg tudja lökni a beruházásokat olyan mértékben, ami egy ilyen növekedést meg tudna alapozni.
4: A növekedés mellett ugyancsak kérdéseket vet fel, az államháztartási hiány mértéke is. Az Orbán kormány eredetileg 3,7%-os hiánycéllal számolt. Később Orbán Viktor már 5%-ról beszélt. Magyar Péter szerint Nagymárton az átadás átvételnél 6,8-7%-os hiánnyal számolt. A portfólió makrogazdasági elemzője kiemelte, a költségvetésben nem lát bele. Az viszont biztos, hogy április végéig az egész évre tervezett pénzforgalmi hiány több mint 90%-a teljesült.
6: Ennek alapján valószínűsíthető, hogy ez az 5%-os cél ez nem lenne tartható. Mikorábban még Magyar Péter megnyilatkozásai előtt 5,5-6% körüli hiányra számoltunk, de akár ennél magasabb is elképzelhető.
4: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is reagált az interjúra, aki szerint több megválaszolatlan kérdés is maradt. A többi közt az, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a 480 forintos benzinárat. Illetve az is, hogy a kormány többség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja a kétharmadot. Gulyás szerint az interjúból kiderült, hogy nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem. A miniszterelnök a politikusi fizetések csökkentését is bejelentette, amivel szerinte 50 milliárd forintot takaríthat meg az állam.
7: Ha őszintén elhiszi a közönség, hogy ez is egyik lépése a kormányzásnak, és nem úgy gondolja, ahogyan a Fidesz idején gondolhatta, hogy ilyesfajta szimbolikus lépések esetleg időnként megtörténnek ugyan, de valójában ezer milliárdokat ellopnak. Most, hogyha nem ez a helyzet, akkor ez is attraktív lehet a közönség szemében.
4: Szentpéteri Nagyrihát hozzátette, minden fillér számít. Az 50 milliárdnak is lesz máshol helye a büdzsében.
1: Már nyáron összeülhet, de legkésőbb szeptemberben elindul a KNR elnöki kegyelmét vizsgáló parlamenti bizottság. A magyar kormány törvényi szinten szigorítaná a vizsgáló bizottságok működését, hogy azok munkáját ne lehessen az utóbbi évtizedekben megszokottá vált módon szabotálni. Közben Balogh Zoltán református püspök, korábbi miniszter az MTI-nek azt mondta, nem politikai nyomásra, hanem KNR feleségének a kérésére lobbizott Novák Katalinnál az elnöki kegyelemért.
8: Frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként, először is bocsánatot kérjek a bicskei áldozatoktól.
9: Magyar Péter beiktatási beszédében kért bocsánatot a bicskei áldozatoktól. A kegyelmi ügyként elhíresült botrányban egy pedofil bűnöző segítőjeként jogerősen elítélt személy kapott köztársasági elnöki kegyelmet. A botrány végül Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezetett, és nagyban hozzájárult az Orbán kormány bukásához is. A 777 blognak adott interjújában Balogh Zoltán református püspök akkor elismerte, ő járt közben KNR kegyelmi kérvénye ügyében a köztársasági elnöknél.
10: Milyen minőségében adott tanácsot Tomák Katalinnak ebben az ügyben?
11: Tehát tanácsadóként, én engem ő hoztál tanácsadóként, és ilyen minőségben kerestem.
10: Tehát, hogy akkor már ön hivatalos tanácsadója volt Tomák Katalinnak, amikor a kegyelmi ügyben ezt a tanácsot adta?
11: Én folyamatosan kísértem az ő útját, és próbáltam ügyekben mellette állni, úgyhogy ez nem kellett egy formális pozíció.
9: A napokban Novák Katalin egykori elnöki kabinetfőnöke Sanda Tamás nyilatkozott úgy a 24.hu-nak, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Magyar Péter a Facebookon így kommentálta a hírt: dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. Balogh Zoltán szombaton az MTI-nek adott interjújában megerősítette, K. Endre felesége kérte, hogy járjon közbe elítélt férje ügyében. Ugyanakkor nem cáfolta Novák Katalin egykori kabinetfőnökének állítását, és hozzátette, nyugodt lelkiismerettel azt tudja mondani, hogy nála megáll a történet. Azt is kijelentette, hogy a politikai propaganda most el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba, de ennek semmi alapja nincsen. A nyilatkozatra a miniszterelnök úgy reagált: Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben? Magyar Péter híradón kérdésére korábban azt mondta, már nyáron, de legkésőbb szeptemberben elkezdheti működését a vizsgálóbizottság.
3: És miután ezt elfogadtuk valamikor június végén, július elején, akkor összeállt a vizsgálóbizottság, és reményeim szerint a nyár második felében vagy szeptember elején már meg tudja kezdeni a tényleges működését.
9: A kormány elszántságát az is jelzi, hogy a napokban benyújtott javaslat alapján akár börtönnel is sújtható az, aki ezentúl szabotálni próbálja a vizsgálóbizottságok munkáját. Somogyi Zoltán szociológus kifejtette, a bizottság elé a volt köztársasági elnököt is beidézhetik, akinek ugyanúgy igazat kell majd mondania, mintha a bíróság előtt állna.
12: Tehát ezt a köztársasági elnök elméletek nem tehetné meg, hogy bíróságítéletet felülvizsgál, és azt mondja, hogy na akkor az a bíróságítélet rosszul született meg, is azért ad kegyelmet. Ilyen típusú kegyelmet nem ismer de elméletek nem ismer a magyar politikai rendszer, bár egyébként azt sem követeli meg feltétlenül, hogy a köztársasági elnök megindokolja, hogy miért döntött így. Viszont például egy bizottság, egy parlamenti bizottság ezt is megkérdezheti tőle. Ugyan már miért döntött így? Mi az oka? És ott azt az érvet nagyon nehéz elővenni, amiről Balogh Zoltán most beszél, hogy hát a bíróság igazságtalan ítéletet hozott, mert ilyenért nem adunk kegyelmet.
9: Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter korábban hangsúlyozta, a Tisza kormány egyik fővállalása, hogy átvilágítják és teljes körűen átvizsgálják a gyermekvédelem ügyeit.
1: Időközben Gulyás Gergely is reagálta a miniszterelnök bejegyzésére, és azt írta, nagyra becsülik, hogy Magyar Péter neki szenteli a pünkösd vasárnapot. A Fidesz frakció vezetője szerint a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köz szenteli a pünkösd vasárnapot. A Fidesz frakció vezetője szerint

0: az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 51 hónapja alatt. Ez volt az egyik legnagyobb légitámadás Kijev ellen, amelyet több európai politikus elítélt, köztük Orbán Anita magyar külügyminiszter is.
1: Robbanások ráztak meg Kijevet, miután az oroszok 90 rakétát és mintegy 600 drónt lőttek ki Ukrajnára, főleg a fővárosra. A légvédelem 55 rakétát és majdnem 550 drónt lelőtt, de így is több épületet találat ért. Ez a 20 éves fiatal a fürdőszobába menekült, de mások is így tettek. Megpróbáltam kijutni, de a robbanás ereje a lépcsőházba sodorta az ajtókat. Át kellett másznom rajtuk. Utána láttam, hogy alattunk a második emelet kigyulladt. Mondta ez a férfi, aki szerint, ha a hálószobában marad, ráomlott volna az ablak. Pénteken ukrán dróncsapás ért egy épületet az oroszok által megszállt Luhanszkban, ahol 21 ember meghalt. Ukrajna szerint parancsnoki állást támadtak, az oroszok szerint viszont kollégiumot, és most részben ezt torolták meg. Sokan a kijevi metróban kerestek menedéket. Amikor ide menekültünk, akkor is hallani lehetett robbanásokat, és látni, ahogy rakéták és drónok repültek az égen. Borzalmas és félelmetes volt. Már több mint 3 órája ülünk itt, és hallgatjuk a robbanásokat, mondta ez a nő. A fővárosban találat érte ezt az iskolát. Jelentős károkat szenvedett ez a kávézó is, amelynek szombat este tartották az ünnepélyes megnyitóját. A helyszínre érkező tulajdonos a károk felmérése mellett több érdeklődő vendéget is kiszolgált. Úgy döntöttem, hogy támogatni akarom őket. Tudom, hogy nemrég nyitottak. Ez valójában az első látogatásom, sajnos ilyen körülmények között, de remélem nem az utolsó, mondta ez a nő. Az oroszok hiperszónikus, cirkáló és ballisztikus rakétákat is bevetettek, köztük az Oresnyiket, amelyet előtte kétszer használtak. Hírszerzési adatok alapján Zelenszky ukrán elnök előre figyelmeztetett rá, hogy most is bevethetik, a támadás után pedig a helyszínre ment. Múzeumokat, iskolákat, lakásokat támadtak, köztük a Csernobili múzeumot, ami az atomkatasztrófa 40. évfordulójára épült és egy hónapja készült el. Teljesen őrültek ezek, mondta Zelenszky, aki ezután trágárjelzővel illette az oroszokat. Just crazy assholes. A támadást elítélte a francia elnök, az Európai Bizottság elnöke és a német kancellár. Akár csak Orbán Anita magyar külügyminiszter, aki azt írta, Oroszország brutális támadása újabb emlékeztető arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár a háború.
0: Összecsapásokba torkollott Belgrádban a szombati kormány ellenes tömegtüntetés. Szerbiában azóta követelnek előrehozott választást és Vučić elnök távozását, hogy másfél éve 16 ember meghalt az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlásában. A mostani demonstráció eleinte békés volt, de a végére elszabadultak az indulatok. A tiltakozók egy csoportja petárdákat, köveket és palackokat dobált a rendőrökre, akik könnygázt és villanógránátokat vetettek be a tömeg ellen, amelyből többen kukákat gyújtottak fel. A belügyminiszter szerint 23 embert állítottak elő az összecsapásokban, pedig több rendőr is megsérült. Autóba rejtett pokolgéppel követtek el robbantásos merényletet Pakisztánban egy vonat ellen. A terrortámadásban legalább 24 ember meghalt, és mintegy 70-en megsérültek, köztük katonák, nők és gyerekek. A szerelvényen utazó katonák és családjuk a muzulmán áldozati ünnepre utaztak volna haza, amikor támadás érte őket. A robbanás következtében több vagon kisiklott, kettő pedig kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. A terrortámadás az ország délnyugati részén fekvő Beludzsisztán tartomány fővárosában, Kvettában történt. Beludzsisztán a legszegényebb és legnagyobb pakisztáni tartomány, amely sok tekintetben elmarad az ország többi részétől. A merénylet elkövetését helyi szeparatisták vállalták, akik azzal vádolják a kormányt, hogy kizsákmányolja a tartomány földgázkészleteit és ásványkincseit. Színes programkínálat várja pünkösd alkalmából a látogatókat a Szentendrei skanzenben. A kétnapos rendezvényen táncbemutatók, kézműves foglalkozások és hagyományőrző programok kapnak helyet. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a közösségeket, és bemutassa a magyar népi kultúra sokszínűségét.
2: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnaphoz és hétfőhöz kapcsolódó keresztény ünnep, amely a Szentlélek kiáradására emlékeztet. Az évek során azonban ehhez az ünnephez is számos hagyomány kapcsolódott. Szabad! A pünkösdi programsorozat egyik kiemelt helyszíne a Szentendrei skanzen volt.

0: A pünkösdi templom díszítés hagyományát a Mendére betelepült evangélikus szlovák gyülekezetek hozták magukkal.
1: Ezeket a fákat díszítik föl az asszonyok a saját készítésű kézi munkáikkal, hímzéseket, horkolásokat készítenek, mindenki szépen előkészíti, kivasalja, kikeményíti.
0: Apró óvatos mozdulatokkal készülnek a matyó hímzések a Rábcakapi lakóháznál. A látogatók a matyó hímzés és horgolás hagyományaival ismerkedtettek meg, ahol a díszes kerekded rózsa motívumokat leggyakrabban az élénk piros szín uralja.
2: A férfiaknak a páváskodását szeretném még megemlíteni, hiszen az is nagyon ritka, nem csak a magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is, amikor a férfiak ennyire díszes ruhát hordanak, mint Mezőkövesden, hiszen nem csak az ingúj, a kötény hímzett, hanem így egyszerűen a férfiaknak a megjelenése egy nagyon pompás színben és formában is egy rendkívül látványos megjelenés.
0: Az idei pünkösdi örökség ünnepen a szellemi kulturális örökség közösségei mellett a tájházas közösségek is bemutatkoznak.
3: A jubiláló kerek évfordulójukat ünneplő tájházak számára egy emléklapot adunk át, ezzel ünnepelve az ő születésnapjukat, és a jubiláló tájházak képviselőivel, polgármestereivel közösen ültetünk egy almafát, ami az ő összetartozásukat szimbolizálja.
0: A látogatókat két napon át színpadi műsorok, táncbemutatók, kézműves foglalkozások és közösségi programok várják. Az idei rendezvény különösen fontos, hiszen Magyarország az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezményéhez való csatlakozásának 20. évfordulóját ünnepli.
4: Az idei évben Spanyolország a díszvendégünk, tehát aki ellátogat hozzánk, belekóstolhat a spanyol ízekbe, sőt, a flamenco világába is.
0: A rendezvény sorozat célja a közösségi élmények és a kulturális sokszínűség bemutatása.
5: A pünkösdi hosszú hétvégén számos program várta országszerte az érdeklődőket. Gasztrofesztiváltól a veterán autós találkozókig, a várjátékok mellett gyerekeknek szóló játékokat is szerveztek sokfelé. Akik pedig hétfőn indulnának programozni, azok is találnak szórakozási lehetőséget.
6: Második alkalommal rendezték meg Hajdúszoboszlón a veterán autók szerelmeseinek találkozóját. 100 jármű, az autók mellett motorok és veterán kerékpárok is felsorakoztak.
7: Ez az egész tavaly indult útjának. Tavaly még a majális rendezvénysorozatnak volt a tagja, idén pedig pünkösdre esett, ez a második hajdúszoboszlói veterán kiállítás, és most már a létszám is szerencsére emelkedett a tavalyihoz képest.
6: A látogatók között többen is azt nézték, hogy korban melyik autónál idősebbek. Egy budapesti szerviz egykori dolgozója leginkább azt a típust mustrágatta, amelyet ők is szereltek évtizedekkel ezelőtt.
8: Kisfiát, azaz kicsit fiatalabb, hogy ezen nőttem föl, és ezennel üdvözlöm a fiátos kollégákat, akivel együtt dolgoztunk a Fiat szervizbe, és ezeket az autókat még a kezdet-kezdetén, amikor bejöttek az országba, mi javítgattuk. Javítottuk.
6: Nógrádban, Patakon a helyiek által Pampuskának nevezett fánk volt a fesztivál főszereplője. A kis faluba több százan érkeztek az eseményre látogatóba.
9: A szallagos fánk, de mi ezt nem használjuk, mert mi belénk kigyivódott, belénk a megnevezés, mi is használjuk. Ezért Pampuska fesztivál, hogy megadjuk ennek a rangos napnak, a méltó névnek a tiszteletet.
6: A fesztiválra érkezőket egész napos szórakoztató programmal is várták.
10: Összetudnak egymásért fogni, hogy kiszolgálják a máshonnan idejövőket is, összetudnak fogni, hogy pampuskát csüssenek. Ez egy nagyon jó együttműködés, hogy egy egyesület, önkormányzati dolgozók és a település lakók így közösen nagy munkával meg tudják csinálni ezt a fesztivált.
6: 32-szer nyitották ki a pincéket pünkösdre a Baranyai Palkonyán. Ide naponta 3000 ember érkezik.
11: Már nem csak a borról szól Palkonya, hanem a gasztronómiai élményekről is. Nagyon jó éttermeink vannak, itt ebbe a 300 fős településbe 4 éttermünk van, úgyhogy ők is várják a vendégeket, illetve könnyűzenei koncertekkel is várjuk ide az ideérkezőket.
12: Hát a gasztronómia az nagyon-nagyon-nagyon színes, igazából a pincéknél, a vendégházaknál, a helyi éttermekben is tudnak étkezni az ideérkező vendégek, illetve hát kitelepülőként is, akár házi lepényt is tudnak fogyasztani, vagy kürtös kalácsot.
6: Aki ma nem jutott el egyik helyre sem, még pótolhatja, pünkösd hétfőn is számos program várja az ország több pontján az érdeklődőket.
5: A pünkösdi programajánló után én is ajánlok önöknek egy jó programot. Folytatódik a fórum Jegesi Andrással, aki már azt is elárulja nekünk, hogy milyen témákról lehet vele beszélgetni. Szervusz, András!
13: Szervusz, Lucai, jó napot kívánok mindenkinek! Most talán a pünkösdhöz nincsen túl sok köze témáinknak, de azért még talán így is remélhetőleg sokan hozzászólnak. Például ahhoz, hogy kinevezték a magyar kormány 55 államtitkárát, és egyharmaduk nő, illetve Magyar Péter Facebook bejegyzéséből azt is megtudhattuk, hogy az 55 államtitkárnak összesen 103 diplomája van. Azért ez nem kutya füle, mit szólnak önök mindehez? Aztán a magyar miniszterelnök tartott egy interjút, vagy adott egy interjút az RTL-nek, ez volt az első kormányfői nagy interjúja, és ebben úgy fogalmazott, hogy nem csontvázak, hanem egyenesen temetők esnek ki a szekrényből, úgyhogy egészen augusztus közepéig a kormány legfőbb feladatának azt tekinti, hogy megtörténjen a költségvetés és a tárcák átvilágítása, de azért jelentett be még intézkedéseket, megbeszéljük ezeket bővebben. Miközben a Fidesz frakció pedig azt közölte, pontosabban a Fidesz-KDNP pártszövetség, hogy hát a költségvetés az teljesen átlátható, és a törvényeknek megfelelően állították össze. No, biztos vagyok benne, hogy ehhez nézőinknek, betelefonálóinknak lesz egy-két szava, hogy pontosan mi, az kiderül a reklám után.
5: Mondják el véleményüket, aztán maradjanak az ATV-n. Hírekkel várom önöket legközelebb 18:30-kor. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük a 700-as klubban. Trump elnök Pekingben van magas tétű tárgyalásokon Xi Jinping kínai elnökkel. Az elnöktől azt várják, hogy felelősségre vonja Xi-t Irán támogatása miatt.
2: A kínai elnök üzenete is éles volt. Amerika Tajvannal kapcsolatos rendelkezéseit kifogásolja. George Thomas jelentkezik a Kína partjától majdnem 160 kilométerre fekvő szigetről.
3: Az iráni háború súlya alatt találkozott a két vezető. Trump elnöktől várják, hogy helyezzen nyomást Xi Jinpingre Teherán támogatása miatt.
1: Ne felejtsék el, Kína mindennel támogatja Iránt, amire a háborúban szüksége van. A katonákat leszámítva, fegyvertárs és ellenséges fél.
3: Kínát a legnagyobb olajimportőrt a Hormuzi szoroson azzal vádolják, hogy kritikus katonai támogatást nyújt Iránnak.
1: Kína ballisztikus rakéta alapanyagokat küldött Iránnak, ezzel elősegítve a rakéta fejlesztéseket.
3: Trump látogatása előtt a külügyminisztérium három kínai műhold vállalatot szankcionált arra hivatkozva, hogy információkat osztottak meg Iránnal Amerika közel-keleti egységeiről és létesítményeiről.
1: Peking teljes hozzáférést adott Kína műhold alapú navigációs rendszeréhez, és jelentések szerint a kínai műholdak képeket küldtek Iránnak amerikai erők támadásához.
3: A vezetők tárgyalása udvarias szóváltással kezdődött.
1: Megtiszteltetés itt lenni, hogy barátnak hívhatom, és a kapcsolat Amerika és Kína között jobb lesz, mint valaha.
3: A légkör rideg lett, miután Xi felhozta Tajvant. Peking szemében az önrendelkező sziget egy kiszakadt provincia, és akár erővel is visszavenni. Szakértők szerint Xi rá akarja venni a Trump adminisztrációt, hogy vonja vissza Tajvantól támogatását, és ellenezzen minden függetlenedésre irányuló lépést. Zárt tárgyalásokon a kínai vezető figyelmeztette Trumpot, hogy ha nem vigyáz, veszélyes helyzetet idézhet elő. Trump elnök látogatása mindazzal a pompával és látványossággal fejeződött be, amivel Peking csak szolgálni tud, de itt a tajvani szoros túlpartján aggódva figyelik az emberek, hogy milyen paktumok születnek majd a zárt ajtók mögött, és mit fog jelenteni a szuverenitásukra nézve. Decemberben Trump engedélyezett egy 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot Tajvan részére, a legnagyobb fegyverbeszerzést a szigeten.
1: Trump elnök vélhetően nem fog egyenes választ adni a Tajvannal kapcsolatos kérdésekben, és nem fog jelentős, maradandó változást hozni az amerikai rendelkezésekben, ami a jövőbeni kormányok kezét kötné.
3: Tajvan továbbra is kritikus a világgazdaság számára.
2: Tajvan gyártja a félvezetők nagy részét, ami a világgazdaságot és az MI forradalmat hajtja. És ez mind nincs Tajvan nélkül.
3: Amerikai cégvezetők a Big Tech-től kezdve a mezőgazdaságig csatlakoztak az elnök csapatához, hogy a két fél megtárgyalja a világ két legnagyobb gazdasága közötti tarifákat, kereskedelmet, ritka földfémeket és a növekvő MI versengést. George Thomas, CBN News.
1: A Közel-Keletről. A mai napon izraeli és libanoni diplomaták újra béketárgyalásra ülnek össze Washingtonban. A Hezbollah és az IDF továbbra is lövi egymást. John Jessup következik a CBN Washingtoni irodájából. John?
3: A tárgyalások folytatódnak, ahogy a három hetes tűzszünet vége közeleg. A háttérben folytatódnak a Hezbollah dróncsapások. Az egyik ma Észak-Izraelben súlyosan megsebesített két civilt. Gázában a Hamász újra kiépíti irányítását a térség egy része fölött. Amerika izraeli nagykövete Mike Huckabee szerint lehet, hogy Izraelnek egyedül nemzetközi segítség nélkül kell leszámolnia a Hamásszal. Egy knesseti konferencián a világ minden tájáról érkezett parlamenti képviselők elkötelezték magukat olyan jogalkotási törekvések mellett, amelyek Jeruzsálemet elismerik Izrael fővárosának, miközben az izraeliek a város hatnapos háború utáni zsidó irányítás alatti egységesítését ünneplik. Itthon Amerikában a The Move of God, ami egyetemi kampuszokon szolgál országszerte, a középiskolások felé is odafordul. A United szolgálat nemrég megtartotta a második középiskolás alkalmát az Ohio-i Columbusban. A szervezők beszámolója szerint a diákok százával adták át életüket Jézus Krisztusnak, és szabadultak meg függőségekből, a szégyenből és öngyilkos gondolatokból. Az elmúlt három évben a United több mint 100 000 hallgatót ért el, több mint 20 egyetemi kampuszon. Én már a búcsúzom, adásunkat azonban folytatjuk. Kérem, tartsanak velünk!
1: Maddie azt hitte, hogy a barátja megőrült, amikor látta, hogy adakozza el a pénzét. Mégis hozzáment, sőt, ő is adakozni kezdett. Nem sokára megduplázódott a bevételük. J.D. Bowman radikális adakozó, aki jövedelme felét eladakozza.
4: Jézusnak az az elhívása, hogy mindenünket bízzuk rá. Nem csak az időnket, a pénzünket is.
1: A középiskola után a 18 éves J.D. egy aranyal kereskedő cégnél dolgozott New Yorkban. Két évnyi imádkozás után otthagyta állását, és közgazdasági főiskolára ment. Ott érezte meg, hogy nagyobb az elhívása annál, hogy keressen sok pénzt és fizessen tizedet.
4: Ha olyan karriert űzök, ami más embereket is adakozásra bátorít, az másoknak is azt üzenné, hogy kezdjenek nagy lelkűen adakozni.
1: 2022-ben alapított egy egyesületet. Karrier tanácsokat adnak keresztényeknek, hogy Isten országát hatékonyabban építhessék.
4: Isten a szívünket kéri, nem a pénzünket, de néha pénz kell, hogy elérhesse a szívünket.
1: Amikor Maddie a német diák megismerte, még a Biblia pénzügyi tanításait sem ismerte, nemhogy J.D. nagy lelkűségét.
2: Őrültségnek gondoltam. Persze, hogy nem tudtam kérdés nélkül elfogadni. Eltartott egy ideig.
1: Sokat beszélgettek és imádkoztak, és Maddie kezdett jobban bízni Istenben. 2023-ban összeházasodtak, és nem indult könnyen a dolog. Maddie-nek engedélyre és munkára volt szüksége, valahol lakniuk is kellett, J.D. pedig 15%-ot adakozott.
2: Nagy lépés volt Istenben bízni, a hitünkre támaszkodni. Rábíztuk magunkat, és bíztunk benne napról napra. Lett lakás, megoldódott a munka, és azóta tökéletesen áldottak vagyunk.
1: Ahogy dolgozni kezdett, duplázódott a bevételük. Aztán 33%-kal nőtt a fizetése, JDA pedig 80%-kal. Szerintük jobb túlságosan bízni Istenben, mint nem eléggé.
2: Hiszem, hogy Isten gyönyörködik a jókedvű adakozóban. Örül annak, ha fiainak és leányainak az a hozzáállása, hogy másokat akarnak megáldani.
4: Élvezem, hogy jót tehetek. Aki hiszi, hogy Isten szereti és gondoskodik róla, az hogy lehet szűkmarkú?
1: A tized fizetés hitbeli cselekedet. Amikor tizedet fizetünk, kifejezzük a hitünket, hogy Isten gondoskodik rólunk, hogy a jövőnk a kezében van. Ezért használ olyan gyakran mezőgazdasági képet a Biblia ennek leírására. Mert a vetés is hitbeli lépés. Az ember fog egy pici magot, elássa, és azt várja, hogy valami kijön majd belőle. Mivel már korábban is látta. Látta már, hogy nő a mag. Látta, hogy ha felszántotta a földet, elvetette a magot, megöntözte, gyomlálta, akkor nagy aratás lett. Ezért olyan jó kép ez arra, hogy mi történik, amikor adakozunk. Pál apostol ezt mondta. Az önök Bibliájában is ott van a 2 Korintus 9-ben. És minden korintusi kereszténynek mondta, jól jegyezzék meg, aki szűken vett, szűken is arat. És aki bőven vett, bőven is arat, mert a jókedvű adakozót szereti az Úr. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Ez a királyság alaptörvénye. Ha nagy lelkűen vetünk, akkor nagy aratásunk is lesz. Heriszék nagylábon éltek, vakációk, luxus, flancolás. Aztán jött a teljes összeomlás, de megtanulták a siker valódi jelentését. Damien és Christine Harris a Liberty Roofing tulajdonosai és üzemeltetői, amely egy rendkívül sikeres építőipari vállalat Észak-Atlantában. Azonban az útjuk először a pénzügyi szolgáltató vállalkozásukkal kezdődött, miután összeházasodtak.
2: Mikor eredetileg belefogtunk, nem számítottunk rá, hogy úgy berobban, ahogy történt, de Isten nagyon megáldott minket.
1: A gyorsan szerzett nyereség után Harrisék élvezték a vakációkkal és külsőségekkel teli tékozlóbb életmódot.
4: Havi 50 ezer dollárt költöttünk, és csak ez az egyszeri kifizetés kellett nekem, hogy meglássam, sokkal több pénzt tudok ezzel keresni.
1: Ez nem tartott sokáig. Mindössze 6 hónappal azután, hogy felépítették álmaik otthonát és beköltöztek, Harrisék mindent elvesztettek. Az ügyfelek eltűntek, a bevételük megszűnt.
2: Olyan bankjaink voltak, amelyek többé nem voltak hajlandóak hitelhelyreállító cégekkel együttműködni.
4: Teljes összeomlás, és épp csak megvettük a házat.
1: Damien önbizalma hatalmas ütést kapott.
4: Ez inkább a társadalmi elvárásokról szólt, hogy mit kellene egy férfinak tennie, hogy kellene egy férfinak gondoskodnia.
1: Amikor segítségért fordultak Christine édesanyjához, az épp arra volt elég, hogy a házukban maradhassanak. Damien és Christine elkezdték tanulmányozni a tizedfizetés elveit. Rájöttek, mit rontottak el.
4: Kiáldottuk magunkat a gyülekezetből, pénzhez jutottunk, elkezdtünk utazni, elkezdtünk élni. Bizonyos értelemben elfeledkeztünk Istenről, de ezt megbántam.
1: A pénzügyi nehézségek ellenére elkezdték a gyakorlatba átültetni ezeket az elveket.
2: Jöjjünk össze egy párként, és imádkozzunk, mert ez az egyetlen módja annak, hogy ezen túljussunk. Ez van.
4: Többet beszéltünk az adakozásról. Innen eredt az őszinte vágy a több adakozásra, azokban a pillanatokban.
1: Később egy barátjuk üzenetet közvetített nekik Istentől.
2: Szóval az üzenet így szólt, hé, Isten adni fog nektek egy vállalkozást, ahol családokat fogtok tető alá hozni. Volt már egy kevés tapasztalatunk házok felújításával kapcsolatban, ami egyebek mellett az emberek otthonainak a tetőfedését jelentette.
1: A Liberty Roofing elindításának első évén belül a cég sikeres lett. Az év végére több mint 2 millió dollárt kerestek. Alkalmazottait ösztönzi, hogy ők is fizessenek tizedet.
4: Megmondom nekik, kerekperec, hitalapú cég vagyunk, és azt javaslom, hogy amikor megkeresitek ezt a pénzt, Istennek adjátok meg az ő részét.
1: Ma a Harrisék tetőfedő vállalkozása továbbra is virágzik, miközben ők folytatják a rendszeres tizedfizetésre és adakozásra épülő életmódjukat. Damien és Christine bizonyságtétele Isten hűségéről rendíthetetlen.
4: Bátorítunk, hogy adjanak azon felül is, mert érzem a gondviselést, érzem az irántam való szeretetét. Nem hagyott el engem.
2: Azt mondom az embereknek, a tizedfizetés abszolút számít. Ezen állhat vagy bukhat a helyzeted. És nem akarok visszamenni oda, ahol korábban voltunk. Szóval egész életemben hűségesen folytatni fogom a tizedfizetést.
1: Bölcs Salamon a példabeszédek könyvének 11. fejezetében azt írja, hogy van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. A Harris család ugyanezt az alapelvet tanulta meg. Amikor megtartották a jövedelmüket, és minden csak magukra költöttek, akkor találta meg őket a baj. De amikor eldöntötték, hogy adakoznak, akkor, ahogy Salamon is megmondta, lehetséges így gazdagabbá válni. Nos, hadd adjak egy nagyon egyszerű tanácsot, ami a 80-10-10 alapszabály, amit ha valaki betart, akkor az életben sikeressé tud válni anyagi területen. Először is a bevételének 80%-ából éljen meg. Ne hagyja, hogy a hiteltörlesztő részletek, biztosítások, számlák és minden, amit egy hónapban be kell fizetnie, az felemészze a jövedelmének több mint 80%-át. Ha ezt a szabályt betartja, akkor sikeres tud lenni. A következő szabály, hogy tegyen félre. A jövedelmének legkevesebb 10% szabályt betartja, akkor sikeres tud lenni. A következő

0: mégis meggazdagodjon.
1: Fiatal kislányok és tizenévesek tömegével vásárolnak drága szépségipari termékeket. A trend ártalmatlannak tűnhet, mégis több orvos és nevelési szakértő szerint érdemes odafigyelni rá. Lori Johnson következik.
2: Országszerte tömegesen árasztják el 8-12 éves lányokat olyan drága szépségipari üzleteket, mint a Sephora, ahol több száz dollárt költenek drága sminkekre.
3: Természetesen korrektor az kell.
4: Még megvettem ezt a Drunk Elephant hidratáló szérumot is.
2: A fiatal influencerek tömegeket érnek el. A hashtag TwinSkincare-t több mint 49 millióan nézték meg.
3: Ez a nappali, ez pedig az éjszakai.
2: A bonyolult arcápolási rutinjuk gyakran drága arcmaszkokat, szemöldök formázókat és egyéb felnőtteknek való termékeket tartalmaznak.
3: Ezt muszáj megvenni.
2: Tavaly 30%-kal nőtt a tizenéveseknek eladott kozmetikumok száma, és ez a csoport közel 20%-kal több bőrápolási terméket vásárolt.
4: Tudjuk, hogy ez járványszerű a fiatal kislányoknál, akik megvadulnak, ha meghallják a Sephora szót.
3: Minden alkalommal, amikor bemegyek a Sephora-ba, tele van kislányokkal.
2: Néhányan szeretnék lebeszélni őket.
4: Ez nagyon elszomorít. Minek kell ennek az aranyos 11 éves kislánynak smink? És az enyémnél bonyolultabb arcápolási rutin?
2: Brooke Jeffy bőrgyógyász szerint vannak olyan bőrápoló termékek, melyek nem valók fiatal 10 éveseknek. Például különösen kerülniük kellene az erősen hámlasztó és öregedésgátló összetevőket.
4: Ezek a termékek sokszor felnőtt bőr problémákra vannak kifejlesztve. Olyan öregedéssel járó változásokra, mint a ráncok, a hiperpigmentáció, a fakóbőr, amik nem érintik a gyermekeket.
2: Ezen termékek használata káros lehet a gyermekbőrének védőrétegére.
4: Ha ez a réteg nem működik hatékonyan, olyan tünetek léphetnek fel, mint a pirosodás, viszketés vagy fertőzések.
2: A bőrgyógyászok a 12 éves kor alattiaknak az enyhe arctisztítók, fényvédők és maximum könnyű hidratálókrémek használatát ajánlják. Ezekhez sokszor olcsón hozzá lehet jutni a patikákban vagy drogériákban.
5: A gyermeket más valaki vagy valami fogja nevelni és tanítani.
2: Kelly Newcomb keresztény nevelési szakértő a trend szellemi hatása miatt még jobban aggódik, mint a fizikai miatt.
5: A közösségi média sok esetben szinte tekintélyé vált. Ahol a szülők veszítenek a tekintélyéből, ott Istent sem fogják úgy tisztelni.
2: A szülőknek azt tanácsolja, tanítsák gyermekeiket mértékletességre.
5: Meg kell értetni velük, hogy az értékük nem a szépségipari termékek használatában, hanem Jézus Krisztusban gyökeredzik. Természetesen a fizikai testükről is gondoskodniuk kell, mert az a Szent Szellem temploma, és Isten azt parancsolja, hogy vigyázzunk rá.
2: Szerinte az első lépés az egyensúly megtalálása felé a közösségi médiával töltött idő korlátozásával kezdődik. Az amerikai 10 évesek egyharmada vallja, hogy naponta többször is fenn van a YouTube-on vagy a TikTokon, közel egyötödük állandóan.
4: Túl kritikus időben élünk ahhoz, hogy ne foglalkozzunk ezzel, mondván ez csak egy trend, majd elmúlik. Szerintem itt többről van szó.
2: Caroline Rubinstein gyermekpszichológus szerint a 10 év körüli kor azért kulcsfontosságú, mert ekkor alakítják ki a gyermekek azt az értékrendet, amihez egész életükben ragaszkodni fognak.
4: Ebben az időszakban alakul ki az identitásuk. És azt látjuk, hogy a közösségi média és az influencerekkel való paraszociális vagy egyoldalú kapcsolat sokkal nagyobb befolyással van rájuk.
2: Természetesen ebben a korban mindig is nagyon fogékonyak voltak a lányok a szépség koncepciójára, de ez az új trend sokkal szélsőségesebb és károsabban hathat a női érés folyamatára, főként a közösségi média befolyása miatt. Lori Johnson, CBN News.
6: A Los Angeles-i Dodgers 25 év után ismét bajnok lehet. De sajnos az egyik játékos Michael Kopech szezonját folytonos sérülések kísérték. És akármennyire frusztráló, volt olyan időszak, amikor a partvonalra kerülés végzetes lett volna számára. De ahogy a nyilatkozta is Will Dawsonnak, az identitása most már sokkal többből áll, mint hogy egy baseball játékos.

0: Long Texas számára Michael Kopech a dobásokat soha ki nem hagyó játékos volt. 2014-ben a Boston Red Sox kivonta a középiskolából az első körben. Népszerűsége révén reality sztárokkal folytatott viszonyt, ami több szívfájdalmat okozott neki, mint örömet.
1: Saját magamért éltem. Nem Krisztusért éltem, amikor minden jól ment, vagyis úgy tűnt. Amikor jött a pénz, a népszerűség, akkor nem úgy tűnik, hogy ezzel bármi baj lenne. A jót hamar megszokja az ember, és ez könnyen elvarázsolja.
0: Miután átkerült a White Soxhoz, Michael 2018-ban debütált igazán, habár a szezonja egy karműtéttel végződött 2020-ban. A 6 hónapos házassága zátonyra futott. A sötét hónapok alatt Michael a hithez fordult, amit még gyerekkorában ültettek el benne.
1: Abban az időben eléggé New Age-es gondolkozásom volt. Tudják, ez az egész nagyon súlytalan, és ürességet hagy benned. Abban az időben kezdtem el felismerni ezt, és döntést kellett hoznom, hogy ezt fogom-e folytatni, vagy pedig használom azt a tehetséget, amit Isten adott nekem, és egy jó játékos leszek. Illetve, hogy igyekszek ezzel a felfogással egy új alapot teremteni, amiben nem én vagyok előtérben, hanem Isten szolgálhatom, a játékomon keresztül. A lényeg az, hogy mindent tőle kaptam, és én csak visszaadhatok neki.
0: Michael 2020-ban keresztelkedett és házasodott meg, és jelenleg is Krisztus központúan vezeti a családját. 2024-ben az elébe vették át, a Dodgers pedig kijuttatta a világkupára. Mindeközben erről részleteket osztott meg a CBN csapatával. Mit jelent számodra, hogy Krisztus itt van veled a világkupán?
1: Köszönöm a kérdést. Jézus a mindenem. Az az út, amin átmentem szellemileg, a családommal. A hegyek és völgyek, az a fájdalom, amit éreztem, amit okoztam, és az a fejlődés, ami azokból a fájdalmas pillanatokból következett, ezek vittek előrébb Istenben. Sajnos nem mindig adatik meg, hogy a saját hibánkból tanulunk, de Isten a gyógyító, és ő a helyreállító. De tudják, Isten képes erre. És minden, amiben sikerem volt, minden áldás, ami tőle jön, különleges számomra. Az, hogy ebben a pozícióban lehetek, hogy imádkoztam jó pár hónappal ezelőtt, megmutatja, hogy Isten megválaszolja az imákat, méghozzá bőségesebben, mint ahogy azt el tudnánk képzelni.
0: Újabb mérkőzésre készülve a világkupán, Michael felismerte, hogy hiába vannak kétségek benne, Krisztusban a jövője biztos.
1: Minden leckében van egy áldás. Megtanultam, hogy hiba volt a baseballra támaszkodnom a múltban. Jobban bíztam a karrieremben, mint Istenben. A múltban sokszor felismertem, hogy a baseballt báványként használtam. Egy mankó volt az identitásomban. Így, amikor ezt elveszik, felismerem, hogy még mindig mennyire báványként használom. Tudják, ez sok mindent megvilágít bennem. Felhozza bennem a félelmet azzal kapcsolatban, hogy a családomat hogyan fogom ellátni. És ezek mind valós dolgok, de a nap végén az számít, hogy hitem van, és hogy ő gondoskodik rólunk. Nem számít, hogy messzire látunk-e vagy sem. Nem számít, hogy tudjuk-e, mi következik. Szerintem nekem ez egy nehéz dolog, de így próbálok visszamenni a hétköznapokba, hogy nem tudom, mi következik holnap, de tudom, hogy ő vigyázni fog rám. Nem tarthatok mindent a kezemben, bíznom kell Istenben.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stevie DJ-ként próbált karriert építeni, de nem sikerült állást szereznie. Ekkor édesapja azt javasolta, hogy próbálkozzon másként, és hamarosan be is indult az üzlet.
2: Stevie és Peggy Floridában találkoztak, 2017-ben pedig össze is házasodtak. Stevie 35 éve DJ-ként dolgozik, pesgő tánzenével és dalokkal látja el az összejöveteleket, esküvőket és gyülekezeti eseményeket.
3: Nagyon szeretek együtt dolgozni az emberekkel a táncparketten, és látni, ahogy élvezik a zenei összeállításokat.
2: Jól lehet, Stevie gyerekként tanult a tizedfizetésről. DJ karrierje kezdetén ezt nem alkalmazta.
3: Eleinte nem kaptam munkát, apám szerint azért, mert nem fizettem a tizedet. Amikor aztán elkezdtem tizedet adni Istennek, egyre több felkérést kaptam, egyre több munkám lett. Akkor esett le, hogy ez nem csak arról szól, hogy odaadjuk a pénzt Istennek, hanem ezzel tiszteljük, szolgáljuk, dicsőítjük is őt, és egyúttal kifejezzük a hálánkat.
2: Azóta Stevie mindig odafigyel arra, hogy Isten helyezze az első helyre a pénzügyeiben. Ebben egyeztek meg Peggyvel is, amikor összeházasodtak.
3: Ha áldott szeretnél lenni, akkor bíznod és hinned kell.
2: Peggy és Stevie az ismerkedésük idején fedezték fel a 700-as klubot, és együtt kezdték el nézni az adásokat. Csatlakoztak a szolgálathoz is.
4: Szeretem a CBN csatornát. Tetszik, amit csinálnak. Láttam, hogy sok országban sok ember felé szolgálnak, és úgy gondoltam, ez nekünk való.
3: Sok gyülekezetben, amikor adakozol, beteszed a pénzt a dobozba, de nem tudod, mire költik azt. A 700-as klub esetében azonban pontosan tudni, hogy egy árvaházhoz kerül, vagy szűrőre költik, esetleg új otthonokat építenek belőle. Számomra ez örömet okoz.
2: Peggy gyermekekkel foglalkozik. Megérintette, hogy a CBN több szervezete is gyermekeknek nyújt segítséget. Például operációkon és gondoskodásokon keresztül.
4: Elmennek hozzájuk, ott segítenek és szolgálnak. Nagyon jó érzés, hogy én is a részese lehetek, hogy én is segíthetek.
2: A CBN News-t is nagyra értékelik a hiteles híradások miatt.
3: Nagyon szeretem a 700-as klub híradóját, mert hiteles. Más csatornákon nem találhatók ezek a hírek.
2: A házaspár minden nap megnézi a 700-as klub adását, mert bátorítást jelent számukra.
3: A 700-as klub történetei nagyon inspirálóak. Legyen szó isteni gyógyulásról, vagy éppen áldásról. Hogy támogassuk őket, nemrég megemeltük a CBN-nek adott adományok összegét.
2: Hisznek abban, hogy a CBN-nel való együttműködés egy bölcs befektetés Isten királyságába.
4: Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy csatlakozzon, mert ez tényleg egy jó szolgálat. Segítenek az embereknek, mi pedig támogatjuk őket ebben, és ezáltal részesei vagyunk a szolgálatuknak. Maysmith bűne csak annyi volt, hogy kibontott hajjal akart iskolába menni. Ezért az apja egy konyhakéssel levágta a haját. Mely hosszú időn át tűrte a verbális és fizikai bántalmazást, egészen addig a napig, amikor végül kiszabadult.
5: Sokáig azt hittem, nincs senki a világon, aki szerethetne engem. Csak kapaszkodtam abba a reménybe, hogy történik valami nagy változás. És egyszer megkapok mindent, amire a szívem vágyik, hogy szeressenek és hogy én is szerethessek.
6: Irakban született és egy szigorú, nőket leértékelő kultúrában nőtt fel. Az édesanyja meghalt, amikor May 10 éves volt. Az apja azt mondta keresztény, mégis erőszakossá vált és minden ütést Isten haragjának nevezett.
5: Azt hittem, apámnak magasabb spirituális hatalma van, és Isten mondja neki, mit tegyen velem. És én hogyan kérdőjelezhetném ezt meg? Ezért mindent elfogadtam. Elfogadtam a bántalmazást, az önértékelés, önszeretet hiányát. Azt gondoltam, nem érdemlek szeretetet.
6: Amikor a család 2009-ben New Yorkba költözött, Amerika szabadságot jelentette a 12 éves May számára. Az apja azonban még szigorúbb lett, hogy ellensúlyozza a nyugati hatásokat.
5: Annyira csapdában éreztem magam, hogy a gimnáziumban kettős életet éltem. Senki nem tudta, mi történik otthon, még a közel-keleti barátaim sem. Apám meglátta a hajamat, azt mondta, mit képzelsz? Mondtam, így megyek iskolába, változtatni akarok. A 16. születésnapom volt. Azt mondta, nem fogsz. Ekkor a karjára tekerte a hajam, és egy konyhakéssel levágta az egészet. Gyűlöltem, bárcsak történne valami szörnyű vele.
6: Az utolsó évben egy barátja rábeszélte, hogy nézzen utána, ez fegyelmezés vagy bántalmazás. Minden, amit olvasott, ráillett. Tudta, hogy el kell mennie. Nem sokkal később beszélt az iskolai tanácsadóval, és másnap elköltözött Idahói nagymamájához.
5: Emlékszem, teljesen lebénított a félelem. Féltem, hogy apám elkap. Ha most nem lépek, örökké láncon leszek.
6: Az apja soha nem kereste. Az érettségi után May egyetemre ment, és két munkából tartotta fenn magát. Az új szabad élete azonban magányosnak bizonyult.
5: Az ünnepek idején tört rám igazán a magány. Megkérdeztem magamtól, jól döntöttem, hogy eljöttem? Ilyen lesz az életem ezen túl. Ekkor értem el a mélypontot lelkileg. Azt mondtam, ezt választottam, viselnem kell. Magamban tartottam a fájdalmat, és mentem tovább, mert be akartam bizonyítani apámnak, hogy téved?
6: Magányában újra gondolta Istennel való kapcsolatát és múltját.
5: Arra emlékszem, hogy azt kérdeztem, miért kövessek egy olyan Istent, aki megengedi a bántalmazást. Azt mondtam, nem akarok ilyen Istennel kapcsolatban lenni. Nem hiszem, hogy létezik Isten. Szerintem apám csak ürügyként használta.
6: Találkozott egy keresztény fiúval.
5: Ami leginkább vonzott benne, az az őszinte öröm és az élet szeretete volt. Azt mondtam, ezt akarom. Mindig is erre vágytam.
6: Néhány hónap után összeházasodtak.
5: Szerettem vele lenni, és a családja csodálatos és befogadó volt. Úgy éreztem, tartozom valahová, pedig csak rövid ideje ismertem őket. Mintha lenne remény, mintha az, amire vágytam, most valóra válna.
6: Ahogy együtt jártak gyülekezetbe, May megtapasztalta a szerető Istent.
5: A sógornőm adta az első Bibliámat, és egy tanulmányi könyvet hozzá, amit olvastam, összevetettem filozófusokkal és kutatókkal, és rájöttem, ó, ez nem mese, hanem történelem. Meg akartam ismerni Jézust, a kegyelmes Istent, akiről mindenki beszél. Azt az Istent, aki annyira szerette az embereit, hogy elküldte az egyetlen fiát, hogy megmentsen minket. Ezt az Istent akartam követni.
6: Átadta életét Jézusnak, megkeresztelkedett és megtapasztalta Isten és családja szeretetét, apjának is megbocsájtott.
5: Apámnak megvoltak a maga démonai. Meg kellett bocsátanom neki, hogy jobb kapcsolatom lehessen Krisztussal és a gyermekeimmel is. Meg kellett törnöm ezt a kört. Jézus mellettem állt. Azt mondtam, ha ez közelebb visz Istenhez, és el kell engednem a múltamat, akkor én bizony megteszem.
6: Visszatekintve, May úgy látja, Isten végigvezette őt. Megtalálta és megragadta Isten szeretete.
5: Ő adott erőt, hogy elhagyjam azt az életet, amit valóságnak hittem. El kellett jönnöm onnan, mert különben nem lett volna kapcsolatom vele. Nem ismertem volna meg, ki Jézus számomra. Nem tudtam volna, hogy szerethető vagyok, hogy tudok szeretni. hogy lehet örömöm, békém, és képes vagyok valóban élni úgy, hogy tisztelem azokat, akiket szeretek, de leginkább Istent.
4: Amikor mély történetét hallgatom, olyan tisztán látom az ellenség egy fondorlatát, amelyet valamilyen mértékben mindannyiunk életében alkalmaz. Ez pedig a hazugság. Az a hazugság, amely megakadályozza, hogy megismerjük az igazságot. Tudják, történnek dolgok az életünkben, ahogy a mélyel is történhetett az édesapjával kapcsolatban, amelyeket nem tud irányítani. Ezek egyszerűen megtörténnek vele. Nincs viszonyítási pontja, ami alapján valami más találhatna. És az ördögi folyamat során elhiszi a hazugságot. A hazugság pedig az, hogy ön nem értékes, az élete nem számít, senki sem törődik önnel, hogy egyszerűen jelentéktelen, hogy ön nem számít. És mi, mikor Istent keressük, nem éppen ezt keressük? Valamilyen jelentőséget. Mi a célom? Miért vagyok itt? Miről szól ez az élet? Jézus azt mondta, amikor megismerjük az igazságot, az igazság szabaddá teszi. Ezért útközben, ha elhitte azt a hazugságot, hogy ön nem számít, hogy az élete értéktelen, hogy nincs remény, hogy nincs válasz az ön számára, ismerje fel, hogy ez hazugság, és döntsön úgy, hogy ezt mondja erre a hazugságra. Nem, ez nem az igazság. És ezután mondja ki azt, amit Jézus mondott. Mert tudom, milyen terveim vannak felőletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek nektek, reményt és jövőt adok nektek. Ez csak egy ígéret Isten igéjéből. Miért fontos, hogy Isten igéjében legyenek? Mert ez Isten szeretet levele számunkra. Tele van az ő ígéreteivel az önök számára. Képesnek kell lenniük arra, hogy a hazugságot felcseréljék az igazsággal. Ezért azt szeretném javasolni, hogy kezdjenek el Bibliát olvasni, ha eddig még nem tették. Ezután egy másik jelentős ponthoz érkezett a saját életútján mély. Tudják, amikor elveszettek voltunk, amikor megsebeztek bennünket, amikor fájdalmat éltünk át, amikor olyan dolgokba keveredtünk, amelyekbe nem kellett volna, mindannyian eljutunk a megbocsátás kereszteződéséhez. Itt is létezik egy nagy hazugság. Az, hogy az édesapja nem érdemli meg az ön megbocsátását. Minden, amit tett önnel, bántalmazó és helytelen volt. Joga van haragudni, joga van a fájdalomban maradni. És tudják mit? Megteheti, ha így dönt. De a lényeg a következő, a megbocsátás. Ahogyan mi is olyan világosan mondta, megnyitja az ajtót a gyógyulás felé számunkra. Nem tud egyszerre ragaszkodni a keserűséghez, a haraghoz és a nehezteléshez valaki iránt, aki megbántotta, és közben szabadságban, békességben járni, célban, identitásban, és abban az életben járni, amelyet Isten önnek szánt. Az a dolog, amelyre annyira vágyik, teljesen megrekedhet amiatt, hogy nem hajlandó megbocsátani. Ez nem jelenti azt, hogy aki megbántotta, annak igaza volt, vagy helyesen cselekedett, vagy hogy ön bármilyen módon kevesebb lenne. Azt jelenti, hogy nem engedi, hogy ez a meg nem bocsátása határozza meg önt, a személyét. Nem engedi, hogy ez megakadályozza abban, hogy megismerje Jézus Krisztus szeretetét és gyógyító erejét, hogy megismerje, ki ő és mit tett önért, vagy hogy megtapasztalja a Szent Szellem jelenlétét, amely szabadságot ad az életében. Ma ön is szabaddá válhat, menjen az Atyához és mondja ezt. Istenem, szükségem van rád. Jézus, bűnös vagyok. Bocsásd meg a bűneimet. Ne arra figyeljenek, amit önökkel tettek. Bocsásd meg az én bűneimet. Kezdjük az elején. Taníts meg a te utaidra. Gyógyíts meg. Segíts megérteni, és segíts megbocsátani azoknak, akik megbántottak, megsebeztek, és rosszat tettek velem. Segíts elengedni mindezt. Most átadok neked mindent. Új kezdetet kérek tőled. Töltsd be a Szent Szellemeddel. Taníts meg az útjaidra. Változtasd meg a gondolkodásomat. Adj új életet. Ámen.
1: Jimmy énekesi karrierjének majdnem vége szakadt, alig hogy befutott. Kezdte rosszul érezni magát. Nem tudta, hogy stressz vagy kiégés miatt. Aztán kiderült, hogy a Lyme-betegség egy szörnyű fajtája fertőzte meg.

0: Mindig is a zene volt a szívem álma.
1: So small.
0: 21 évesen jutottam hitre, és kerültem be a dicséretbe és keresztény zenébe. Úgy éreztem, erre születtem. 22 évesen kezdtem keresztény és gospel zenét szerezni. Isten pedig kinyitott számomra egy ajtót, amikor 24 évesen Tennessee Nashville-ben voltam, és leszerződtem a Century City Music-kel az első albumomra.
2: Jamie karrierje beindult. Ahogy világszerte turnézni kezdett, még több lehetőség nyílt meg.
0: Nagyszerű pásztoroknak segíthettem egy gyülekezet alapításában. A Belonging Co. egy virágzó gyülekezet Nashville-ben. Nagyon élveztem. Abban az időszakban más szolgálati ajándékot használtam. Segíthettem frissen megtért keresztények pásztorlásában, ami teljesen más szolgálat volt, mint színpadon állni és énekelni. Személyes kapcsolatba kerülhettem emberekkel.
2: Alig hogy belendült a szekér, hirtelen jött egy gödör, és elakadt.
0: Egyszer csak nem éreztem magam valami fényesen. Azon gondolkoztam, hogy talán az új feladat miatt is stressz okozza. Mi van velem? Talán öregszem, fáradok, nem állt össze a kép, közben még turnézgattam. Lehet kiégtem. Aztán kiderült, hogy évekkel korábban megcsípett egy kullancs. Én pedig nem ismertem a kockázatokat és a szimptomákat. Mire diagnosztizáltak, már krónikus volt a Lyme-fertőzés, és meg kell mondjam, padlót fogtam. Odáig jutottam, hogy alig tudtam kikelni az ágyból. Nem tudtam tisztán gondolkozni, beszélni. Komoly idegrendszeri hatása volt. Ez egy ilyen típusú Lyme volt. Folyton utazós, éneklős, aktív életet élő számára egyszer csak egész nap, minden nap a lakásban, ágyban kellett lenni egy kanapén. Próbáltam kiguglizni, hogy mi a baj velem. Úgy gondolom, a mentális probléma legalább olyan súlyos volt, mint a fizikai. A fáradtságot ki se tudom fejezni. Még a karom is alig tudtam felemelni, hogy megfésülködjek, vagy fogat mossak. Emlékszem, úgy éreztem, hogy a saját testem fogja vagyok, mert a szellemem él, de a testem nem igazán. De aztán a fizikai károsodás kezdett a szellemi és érzelmi területre is kihatni. Amikor az ember úgy érzi, hogy akkor most már ilyen lesz az élete, kezdi elveszíteni a reményt. Emlékszem, ahogy az ágyban feküdtem, sötét időszak volt. Eladtam a lakásom, és visszaköltöztem a szüleimhez, ami elég megalázó, hogy az én koromban gondoskodásra szorulok, mikor már független voltam. Emlékszem, egyik este ágyban fekve, amikor mélyponton voltam, azt mondtam, Istenem, ha ez lesz az új életem, akkor inkább már szemtől szembe dicsérnélek, mint itt az ágyban. Kicsit meg is ijedtem. Rendben, Uram, tudom, hogy megígérted, hogy minden a javunkra válik, de tényleg szükségem van fordulatra. Istenhez kiáltottam.

0: Emlékszem, mennyire más arcát ismerhettem meg Istennek és Jézusnak azokban a szenvedéssel teli napokban. Bármennyire is nehéz volt, eszembe jutott, hogy Jézus a kereszten szenvedett, hogy mi teljesek, egészségesek és szabadok lehessünk. Ez a kijelentés soha nem volt annyira élő a számomra, mint a mélypontomon. Amikor örömmel tudunk járni a fényben, minden jól megy, és győztesek vagyunk, akkor is tudjuk, hogy egészségesek és szabadok vagyunk. De teljesen más az, amikor alig tudunk egy lépést tenni, vagy levegőt venni.
1: A kétségbeesés szélén Jamie továbbra is Istenhez fordult a gyógyulásért. Így vezette Isten egy váratlan utazásra.
0: Találtunk New Yorkban egy gyógyintézetet, ahol tényleg értettek a Lyme-kórhoz. Nem csak a tüneteket próbálták enyhíteni, hanem ki akarták írtani a testből. Kemény volt, mint egy alapkiképzés a szervezetnek. Eleve nem éreztem jól magam, és még erre jöttek rá a kezelések, úgyhogy több napig, majdnem 3 hónapig csak átestem a kezelésen, hazamentem, aludtam, felkeltem és mentem megint a kezelésre. Mondták, hogy nem fogok azonnal meggyógyulni. El fog tartani egy ideig, úgy is lett. De szerintem ezek a kezelések együttvéve azzal a sok imaharcos imával, akik könyörögtek és hittek a gyógyulásomban, ezek hoztak vissza.
1: Jamie visszakapta az egészségét, és Isten jóságából vissza tudott térni abba az életbe, amit korábban annyira szeretett. Tehetségével ma azokhoz szól, akik küszködnek.
0: A zene volt mindig is a mentőövem. Isten már azelőtt használta, hogy megismertem volna, de még ma is. Van benne valami, ahogy leülök a zongorához. Úgy érzem, mintha találkoznék Istennel azon a helyen. Miután meggyógyultam, rájöttem, hogy Isten végig emlékeztetett a kezelések közben, hogy újra fogok énekelni és dalokat írni. Éreztem, hogy nagyon őszinte kell legyek, és meg kell osszam a mélységeket. Ezért olyan dalokat írok, amik remélhetőleg szólnak azokhoz, akik mélyponton vannak, és talán valami reménysugarat jelentek nekik. Békességet vagy örömöt? Valamit, ami egy kicsit több, mint csak egy dal. Imádkozom, hogy valamiféle gyógyír legyek, és hozzon gyógyulást az embereknek, megújulást. Ahogy keressük őt és követjük, ő valahogy nem csak pár dolgot, csak kis dolgokat vagy csak nagy dolgokat, hanem mindent a mi javunkra használ. A Biblia megelevenedett a számomra abban az időben, az életnek az igéje, ezért amikor életre van szükségünk, vessük magunkat a Bibliába, mert a szellemhez és a szívhez szól, úgy, mint semmi más. Egy pillanatra jó móka a Netflix, de az élet igéje újra akarja éleszteni a szívünket és elménket. Szeretem felemlegetni Isten cselekedeteit, jóságát és hűségét. Megemlékezni arról, hogy ki ő és mit tett. A próbáknak van utolsó napja. Amikor épp átmegyünk egy próbán, nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, de ismerjük azt, aki velünk tart, Jézust. Megígérte, hogy soha nem hagy el minket. Engedje, hogy szeresse önt, amikor szerethetetlennek érzi magát, hogy fényt hozzon, amikor úgy tűnik, hogy mindent beborít a sötétség. Meg kellett tanulnom, elengedni, hogy ne erőlködjek, hanem szóljak. Isten segíts! És Isten segített, hogy meglássam, hogy a győzelem felé haladok.

műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Trump elnök arra figyelmeztetett, hogy az idő vészesen fogy. A legfrissebb jelentések szerint az Egyesült Államok és Izrael intenzív előkészületeket tesz a támadások újraindítására.
2: Újabb eszkalációra utaló jelek mutatkoznak a Közel-Keleten, az öböl térségében végrehajtott iráni dróntámadásoktól kezdve Izrael-Hamas elleni háborújáig. A CBN Közel-Keleti tudósítója következik.
3: A Közel-Kelet újabb katonai akcióra készül, miután Trump elnök figyelmeztette Iránt, hogy a diplomáciai megoldással rendelkezésre álló idő hamarosan lejár. A Truth Social-en Trump elnök kijelentette, Irán számára ketyeg az óra, jobb, ha gyorsan lépnek, különben semmi sem marad belőlük, az idő sürget. A figyelmeztetésre a Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel való telefonhívást követően került sor. A Fox News műsorvezetőjének Trump elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok nagy szolgálatot tesz a világnak az Irán elleni fellépéssel.
1: Nem engedhetjük meg, hogy nukleáris fegyverhez jussanak. Fel fogják használni ellenünk. Először Izrael támadják meg, utána elpusztítják a Közel-Keletet. Ezután Európára kerül sor. Ugyanis a rakétáikkal elérhetik őket.
3: Az Axiosnak adott nyilatkozatában az elnök mégis nyitva hagyta a megállapodás lehetőségét, mondván Irán módosított javaslatára vár. Lindsey Graham szenátor megkérdőjelezte, hogy a jelenlegi rezsimmel lehetséges-e bármiféle megállapodás.
1: Egyik nap beleegyeznek valamibe, másnap pedig visszakoznak. Trump elnök rendkívül frusztrált. Így mit hoz a jövő? Véleményem szerint nagyon nehéz megállapodást kötni a jelenlegi rezsimmel.
3: Egy iráni dróntámadás tüzet okozott az Egyesült Arab Emírségekben található Barakab atomerőmű mellett, amely egy 20 milliárd dolláros létesítmény, a villamosenergia ellátás közel egynegyedét biztosítja. A hatóságok az incidens provokáció nélküli terrortámadásnak nevezték, de nem jelentettek sérülteket vagy sugárzás veszélyt. Izraelben Netanyahu bejelentette egy magasrangú Hamas parancsnok likvidálását, aki szerepet játszott az október 7-i támadásokban.
1: Kiiktattuk a tömeggyilkos Al-Din al-Hadadot. Ez az aljas terrorista több ezer ember meggyilkolásáért és elrablásáért volt felelős. A túszokat emberi pajsként használta.
3: New Yorkban heves vita bontakozott ki, miután a demokrata polgármester a muszlim vallási Zoran Mandami közzétett egy Nakba napi videót, amelyben egy nő arról beszélt, hogy a családja elmenekült Jeruzsálemből Izrael függetlenségi háborúja idején. A kritikusok szerint a polgármester figyelmen kívül hagyta a tényt, hogy Izrael megalakulását követően az arab országokból 850 ezer zsidót száműztek. Joshua Svensson, CBN News, Jeruzsálem.
1: Nem hittem, hogy a feszültség ennél is nagyobb lehet, de nyilvánvalóan így van. Úgy vélem, az iráni vezetés, vagyis ami abból a vezetésből még megmaradt stratégiája az, hogy a novemberi választásainkig húzzák az időt. Ugyanúgy követik a sajtónkat, ahogy mi is a sajátunkat, és azt mondják magukban, nos, mély megosztottság van nálatok a támadás végkimenetelét illetően, úgyhogy mi csak kivárjuk az időt. Már 47 éve és 6 hónapja itt vagyunk. Ez már nem fog nagy változást hozni. Szóval csak kivárják, hogy mi fog történni. De vajon Trumpnak elfogy-e a türelme addig? Legutóbbi bejegyzései alapján elég egyértelmű, hogy már is elfogyott. További híreink. Taiwan vezetői nyilatkoztak, miután Trump elnök aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok által a szigetnek nyújtott katonai támogatás kapcsán. John Jessup következik. John?
3: Trump elnök elmondta, hogy a múlt heti csúcs találkozón Xi Jinping kínai elnökkel részletesen megvitatták a Taiwan számára tervezett fegyvereladást. Xi egy zárt körű megbeszélésen felvetette az Egyesült Államok Taiwan felé irányuló támogatásának kérdését, és figyelmeztette Trumpot, hogy a helyzet rossz kezelése, idézem, rendkívül veszélyes helyzethez vezethet. Peking az önállóan kormányzott szigetet elszakadt tartománynak tekinti. Kormányzati tisztviselők kijelentették, hogy a Taiwanhoz fűződő politika nem változott, az elnök azonban nem volt hajlandó elkötelezni magát egy 14 milliárd dolláros csomag mellett, amelynek célja a Taiwan védelmi képességeinek megerősítése a kínai katonai fenyegetésekkel szemben. A következőket mondta, az utolsó dolog, amire most szükségünk van, az egy 15 ezer kilométerre zajló háború. A taiwani nagykövet ezzel nem értett egyet.
1: Nem mi vagyunk, akik ezt az űrzavart okozzák. Ez olyan, mintha a házunkba betörők próbálnának bejutni. Mi megpróbáljuk megerősíteni a biztonsági rendszerünket, erre a betörő panaszkodik. Azért, mert azzal, hogy javítunk a biztonsági rendszerünkön, megnehezítjük a dolgát.
3: Trump elnök közeli tanácsadói attól tartanak, hogy Kína az elkövetkező 5 évben megszállhatja Taiwant. Az Egyesült Királyságban nagy felháborodás tört ki kritikusok által egy a szólás és vallásszabadság megcsúfolásának nevezett esemény miatt. Egy 66 éves utcai prédikátort bilincsben vezettek el a hatóságok. Az állítólagos bűne az volt, hogy nyilvánosan hirdette az evangéliumot és felszólalt az iszlámmal szemben. Milliók látták már ezt a videót, amelyen Steve Mail utcai prédikátor drámai letartóztatása látható.
1: Én az evangéliumot hirdetem. Figyeljék meg jól, semmilyen bűncselekmény elkövetésére nem került sor. Egyáltalán semmi, semmi. Térjenek meg és higgyenek az Úr Jézusban és üdvözülnek.
3: Gyűlöletbeszéddel vádolják, amiért bírálta az iszlám bizonyos aspektusait, és arra buzdította az embereket, hogy kövessék Jézust. Bár egyesek gyorsan iszlamofóbnak bélyegezték, az utcai prédikátor nem hátrál a szeretet üzenetétől.
1: A Biblia azt mondja, hogy újjá kell születni, és Isten ezt a kegyelmet Jézus Krisztuson keresztül kínálja az egész emberiségnek. Ezt hirdetem. Ez nem gyűlölet, hanem szeretet.
3: Mail azzal vádolja a rendőrséget, hogy bántalmazták, mert olyan szorosan bilincselték meg, hogy utána orvosra volt szüksége. Miután Jézushoz kiáltott segítségért a fájdalom miatt, Mail elmondta, hogyan reagált az egyik rendőr.
1: Csak annyit tudtam mondani, hogy Jézus nevében vegye le ezeket, mert fáj. Jézus nevében. Aztán a zsaru, aki betuszkolt a kocsiba, miközben a fejem nekicsapódott a kocsi oldalának, ezt mondta nagy cinizmussal, örömmel és gúnyosan. Jézus nevében szálljon be a kocsiba, be a kocsiba! De hadd mondjam el, hogy a brit rendőrség soha nem tenne ilyet egy muzulmánnal, soha nem tennének ilyet egy muzulmán mullával. Soha nem mondanák, hogy Mohamed nevében fogja be a száját, és ugorjon be a kocsiba. Soha! Miért van, hogy Jézus neve a vád?
3: A muzulmánok az angol lakosság körülbelül 7%-át teszik ki, ami komoly szavazóbázist jelent. Mail szerint a rendőrség és a kormány vezetői különleges bánásmódot biztosítanak nekik.
1: Valami alattomos dolog folyik itt az Egyesült Királyságban. Ez veszélyes, mert bizonyos közösségeket előnyben részesít. Így az iszlám közösség azt tehet, amit csak akar. Vigyázzanak, mert ez eljut Amerikába is. Amerikaiak, imádkozzatok és készüljetek fel! Mert ez várhat rátok is.
3: Mail pásztor 12 órát töltött a rácsok mögött, most óvadék ellenében szabadult. Júliusban kell megjelennie a bíróság előtt. Ha rosszul alakulnak a dolgok, börtönbüntetés is várhat rá, de Mail reméli, hogy nem így lesz, pedig Krisztusért megtisztelőnek tartaná.
1: Ha mégis börtönbe kerülök, akkor alig fogják várni, hogy kiengedjenek, mert megállás nélkül fogom hirdetni Jézus Krisztus örömhírét, az ő szeretetét, irgalmát és a megbékélés erejét.
3: A letartóztatás a világszerte felkavarta a kedélyeket, komoly kérdéseket vetett fel a szólásszabadsággal, a vallásszabadsággal kapcsolatban, és amiatt, hogy milyen árat kell fizetni manapság a nyugati világban azért, hogy valaki megvallja hitét.
1: Tényleg nagyon komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadsággal, a vallásszabadsággal és a vallási önkifejezés szabadságával kapcsolatban. Szégyen, hogy ez pont az Egyesült Királyságban történik. Szégyen azt is látni, hogy egy rendőr gúnyolódik egy lelkésszel. Ez szó szerint nem helyén való. De képzeljék csak el, mi történne, ha azt mondaná, nem szabad semmit sem szólni az iszlám ellen. Az mivel járna? Szerintem rengeteg dolog van, amit az iszlámmal szemben el lehet mondani. Szerintem elég sokat beszélhetünk erről. Ha valaki azt hiszi, hogyha részt vesz a dzsihádban, az valamilyen módon belépőt ad a mennyországba, akkor azt újra kell gondolni. Ha valaki azt hiszi, hogy azzal, ha nőket győz meg arról, hogy bombákat erősítsenek a testükre, menjenek ki a piacokra és robbantsák fel magukat, akkor belépőt kapnak a mennyországba, akkor azt újra kell gondolni. Az egy másik helyre ad biztos belépést. Ezek nagyon komoly aggodalmak, és ha nem szabad felemelni a hangunkat ez ellen, ami nyilvánvaló gonoszság és nyilvánvalóan erőszakra buzdító ideológia, akkor mit tehetünk? Ha megnézzük a világszerte elkövetett terrortámadások számát, egyértelmű összefüggés látható a muzulmán ideológiával. Miért nem szólalhatunk fel ellene mi, szabad emberek az Egyesült Királyságban, Európában és itt az Egyesült Államokban? Miért nem mondhatjuk nekik, hogy nem, sokkal jobb életmód is létezik. Van sokkal jobb módszer arra, hogy kapcsolatba lépjünk egy szerető Istennel, aki meg akar váltani és meg akar menteni minket. Ez az előrevezető út, amit ti csináltok, az nem az előrevezető út. Miért nem mondhatjuk ezt, és miért nem mondhatjuk ezt nyíltan, minden egyes utcasarkon? Van még egy másik aspektus is, és ez egy nagyon komoly dolog. Volt egy párizsi magazin, amely úgy döntött, hogy karikatúrát publikál Mohamedről. Az életükkel fizettek érte. Terroristák támadtak rájuk. Azt hitték, hogy valamiféle védelmet nyújt nekik, hogy a lift kóddal indul. Nem, nem volt védelmük. És megölték őket, mert szabad vélemény nyilvánítást akartak. Ki akartak adni egy karikatúrát? Ez az iszlám válasza. És mi a mi válaszunk erre? Nagyon határozottnak kell lennie, nem. Ha rajtunk múlik, akkor nem lehet ilyen bosszúból elkövetett gyilkosságokat megengedni. Egy szabad és nyitott társadalomban nem lehet ilyet tenni. Meg kell védenünk a szabadság jogainkat. Meg kell védenünk a szólásszabadságunkat, a vallásszabadságunkat. Különösen a vallási önkifejezés szabadságát. Több ezren gyűltek össze tegnap Washington DC-ben az 50. országos jubileumi ima, dicsőítő és hálaadó összejövetelre. A CBN News tudósítója Kelly Wright beszámolója következik.
3: Ahogy a dicséret zenekarok Isten megmozdulásáról énekeltek az ország felett, a felszólalók egész nap egységes üzenetet közvetítettek. Amerika jövője attól függ, hogy visszatér-e Istenhez.
1: A nemzetünk alapításának 250. évfordulóján azért gyűltünk össze, hogy imádkozó szívvel kijelentsük a következőt. Amerika még nincs túl Istenen. És Isten sem végzett még Amerikával.
3: Az összejövetel középpontjában az a felhívás állt, hogy újjáépüljenek az életek, helyreálljon a hit, és újra Istenbe vessék a nemzet reménységét. A történelmi visszatekintések is fontos szerepet játszottak. A felszólalók emlékeztettek arra, hogy Amerika alapítói a nemzeti bizonytalanság idején imára és böjtre hívták az országot. Abigail Robertson, a CBN műsorvezetője arról beszélt, hogyan tapasztalta meg Amerika Isten gondviselését csodákon, háborúkon, betegségeken és veszélyeken keresztül.
2: 2024. július 13-án erős szorongással ébredtem, és egész nap úgy éreztem, valami rossz fog történni. Ezért isteni védelemért imádkoztam. Este 6 órakor hirtelen térdre estem, és így kiáltottam Istenhez. Uram, nem tudom, kinek van szüksége imára, de teljes figyelmem a tiéd. Küld angyalait seregét, hogy megvédjék őket. 11 perccel később rálőttek Trump elnökre, de egy hirtelen fejmozdulat megmentette az életét. Tudom, hogy hogy nem én voltam az egyetlen közben járó imádkozó. Hálát adtunk az Úrnak, hogy hallgattunk a Szentlélek harksugallatára.
3: Trump elnök videóüzenetben hívta az embereket a National Mall-ra azzal a céllal, hogy Istent visszahelyezzék Amerika középpontjába. A videóban a Bibliából is felolvasott, különös tekintettel a 2 Krónika 7. rész 14. versét idézve, amely arra hívja a nemzeteket, hogy keressék Isten gyógyulásért és bocsánatért. Mike Johnson házelnök azért imádkozott, hogy Amerika ragaszkodjon Isten alapelveihez. Isten gyógyulásért és bocsánatért. Mike Johnson

0: halhat meg valódi bűnbánat nélkül. Ha le kellene írni a mai hangulatot, azt mondanám, a légkör tele volt elektromossággal pozitív értelemben, mert az emberek megerősödtek hitben, reményben és szeretetben. Ezek közül természetesen a legnagyszerűbb a szeretet. A szeretet Isten és hazafelé. Ám egyúttal feladatot is kaptak. Nem csak ünnepelniük kell ma, hanem hazatérve Amerika minden részébe, arra kell bátorítaniuk másokat is, hogy bízzanak Istenben. Felismerve, hogy Amerika valóban egy nemzet Isten alatt. Kelly Wright, CBN News, Washington.
1: Jacqueline csak a mutató ujjával tudott kommunikálni, azt fel vagy lemozgatva. Csak nem egy évvel balesete után sem volt képes beszélni, de szülei tovább reménykedtek. Nem csak abban bíztak, hogy a lányuk meg fog tudni szólalni, hanem hogy megosztja Isten csodatevő erejét a világgal.
2: 2018. október 30-án egy telefonhívás örökre megváltoztatta a Pelikot család életét.
3: Épp ebédelni indultunk, de Jacqueline egyszer csak nem válaszolt többé. Felhívtak minket az egyetemi orvosi központból. Tudtam, hogy valami szörnyű dolog történt. Elkezdtem imádkozni, folyamatosan ütöttem a kormányt. Próbáltam eljutni hozzá. Isten, segíts!
2: Sherry először férjét Dennist hívta. 20 éves lányuk Jacqueline és barátja egy forgalmas kereszteződésből hajtottak ki, amikor egy kamion belehajtott a jeepjükbe azon az oldalon, ahol Jacqueline ült.
0: Felvettem a telefont. Szia, drágám, mi a helyzet? Kérdeztem. De nem azt válaszolta, amire vártam.
2: A mentősök gyorsan kórházba szállították, ahová rövidesen a lány szülei is megérkeztek. A barátja pár könnyű sérüléssel megúszta a balesetet. Jacqueline-nél viszont többek között töréseket és traumás agysérülést állapítottak meg. Az orvosok nem hitték, hogy életben marad.
0: Nehéz feldolgozni, mikor valaki azzal áll az ember elé, hogy a lánya nem fogja túlélni a sérüléseit. Azt gondoljuk, hogy ez nem történhet meg velünk. 3 órával ezelőtt még otthon beszélgettünk Jacqueline-nel.
2: Az orvosoknak el kellett távolítaniuk 2 részt Jacqueline koponyájából, hogy csökkentsék az agyra nehezedő nyomást. Órákkal később Sherry és Dennis bemehetett Jacqueline-hez, aki akkor már mesterséges kómában volt.
3: Nem úgy nézett ki, mint Jacqueline. Csövek lógtak mindenhonnan a testéből. A feje duzzadt volt. A szeme vér alá futásos. Egyáltalán nem hasonlított önmagára.
2: Az orvosok nem tudták, hogy Jacqueline-nek mennyi ideje van hátra, sőt, hogy túlélheti-e. Abban azonban biztosak voltak, hogy többé nem lesz önmaga.
3: Azt mondták, hogy a súlyos agysérülés és a duzzanat miatt vegetatív állapotban lesz élete végéig. Folyton imádkoztam. Istenem, tartsd meg Jacqueline-t! Tartsd itt velünk!
2: 3 nappal később Sherry azt mondta, hogy épp imádkozott, amikor kijelentést kapott Istentől.
3: Azt mondta, hogy Jacqueline meggyógyul. Létrehoz egy alapítványt, és ezreket fog az Úrhoz vezetni a bizonysága által. Ezután az imáink teljesen megváltoztak, mivel attól kezdve volt reménységünk, hogy a magasságos Isten mellettünk áll. Mellettünk áll, és fogja a kezünket.
2: Jacqueline 2 hónapig kitartott, mielőtt átszállították egy houstoni kórházba, ahol leginkább traumás agysérülést szenvedett emberek rehabilitációjával foglalkoznak. Végül, amikor biztossá vált, hogy Jacqueline életben marad, felébresztették a kómából, de még mindig nem mutatta a kognitív vagy fizikai felépülés jeleit.
3: Jacqueline tolószékben volt. Nem beszélt, nem tudta felemelni a fejét sem. Nem tudta mozgatni a lábait. Nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy Jacqueline ilyen állapotban van. Az a helyzet, hogy borzasztó volt nap mint nap szembesülni ezzel.
0: Féltem, mert minden bizonytalan volt. Féltem, de hittem is. Felül kellett kerekednem a félelmemen.
3: Minden este együtt imádkoztunk a szeretteinkkel. Jacqueline-ért könyörögtünk.
2: A következő hónapokban Jacqueline kemény rehabilitáción esett át. A barátok és a család

0: Azok továbbra is naponta imádkozott érte. Majdnem egy évig a rehabon volt, mielőtt hazamehetett. Otthon még mindig kerekesszékben vagy ágyhoz kötötten feküdt. De egyik este Jacqueline meglepte édesanyját.
1: Bementem és kérdeztem, Jacqueline, jól vagy? És felemelte a mutató ujját. Aztán kérdeztem, szükséged van valamire? Erre lefelé fordította a mutató ujját. Azt mondtam neki, rendben, szeretlek. És akkor azt suttogta, én is szeretlek. Örömömben kiabálni kezdtem.
0: Két hónappal később Jacqueline mindenkit ámulatba ejtett, amikor balesete óta először felállt.
2: Amikor azt mondták nekem, hogy nem tudok majd valamit megtenni, mindig meghallgattam őket, aztán imádkoztam érte, és megkérdeztem Istentől, Uram, mit fogsz cselekedni velem?
0: A rehab közben Jacqueline különböző módokat talált a normális élethez való visszatéréshez.
2: Körülbelül 200 legót raktam össze. Ez úgy érzem, sokat segített a szemkész koordináció fejlesztésében. A hitem erősebb, mint volt, mert tudom, hogy Isten mire képes értem és másokért.
0: Jacqueline folytatta főiskolai tanulmányait orvosi szakon, hogy neuropszichológus legyen. Szüleivel létrehozták a Jacqueline Strong alapítványt. Pelikotéknak megújult az imába vetett hitük saját és mások kéréseivel kapcsolatban is.
3: Még mindig a gyógyulás és felépülés folyamatában vagyunk. De bizonyságom van arról, hogy Isten mennyire jó. Akár gyógyít, akár elvesz. Megköszönöm neki, hogy megőrizte Jacqueline-t, hogy tovább hirdesse az igét. Az ima ereje elképesztő.
1: Személyesen az első sorból nézni, ahogy Jacqueline nem csak felépül valamiből, amiből sose gondolták volna, de méltósággal és büszkeséggel áll talpra, tele szeretettel Isten felé. Ez a legnagyobb áldás, amit valaha kérhettünk volna.
2: Vannak csodák a Bibliában, de úgy gondolom, hogy sok ember nem találkozik manapság velük. Miután viszont látták az én bizonyságomat, rájönnek, hogy valóban történnek csodák. Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
0: Ma ezzel búcsúzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Trump elnök elhalasztotta az Irán elleni támadások újraindításának időpontját. Úgy tűnik, most lehetőség nyílhat egy megállapodásra.
2: Miközben az elnök áttörésben reménykedik a tárgyalásokon, utasította a hadsereget, hogy legyenek készenlétben egy azonnali csapásmérésre is. A CBN News közel-keleti tudósítója Julie Stahl következik.
3: Trumpot az öbölmenti szövetségesek arra kérték, halassza el a kedre tervezett katonai támadást Irán ellen.
1: Egy kis időre elhalasztottam, remélhetőleg talán örökre, de lehet, hogy csak rövid időre, mert nagyon komoly tárgyalásaink voltak Iránnal, és majd meglátjuk, mire vezetnek. Szaúd-Arábia, Katár, az Egyesült Arab Emírségek és mások arra kértek, hogy adjunk még 2-3 napot, egy rövid időszakot, mert szerintük nagyon közel vannak a megállapodás.
3: Trump először a Truth Social felületén jelentette be a döntést, majd később részletesen is beszélt az okokról.
1: Ha el tudjuk érni így, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez, akkor ha ők is elégedettek lesznek, akkor valószínűleg mi is elégedettek leszünk. Tájékoztattuk Izraelt és másokat is a Közel-Keleten, akiket ez érint. Ez nagyon pozitív fejlemény, de majd meglátjuk, hova vezet.
3: Trump szerint ezúttal másnak tűnnek a tárgyalások az iráni vezetéssel, ugyanakkor utasította a katonai vezetőket, hogy álljanak készen egy teljes körű nagyszabású támadás megindítására Irán ellen, akár azonnal is, ha nem sikerül elfogadható megállapodást kötni. Az iráni Egyesített Katonai Parancsnokság vezetője a támadás következményeire figyelmeztette az Egyesült Államokat és szövetségeseit.
1: Gyorsan, határozottan és erőteljesen verünk vissza minden agressziót vagy újabb támadást. Irán fegyveres erői felkészültebbek és erősebbek, mint korábban. Újjuk a ravaszon van, és széles körben fognak válaszolni minden újabb támadásra.
3: Az izraeli média arról számolt be, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap este kétszer is összehívta biztonsági kabinetjét. Eközben Irán új szervezetet hozott létre a Hormuzi szoros irányítására, és közölte, minden hajónak engedélyt kell kérnie az áthaladáshoz, mely szerintük nemzetközileg is elfogadható.
1: Ha Irán és Omán, mint a Hormuzi szorost határoló két partmenti ország, nemzetközileg elismert mechanizmusokat hoz létre, a biztonságos áthaladás biztosítására a szorosban annak ára lesz.
3: A földközi tengeren az izraeli hadsereg megkezdte a legújabb Gázába tartó flottillák feltartóztatását. Több mint 50 hajó indult a múlt héten Törökországból a terület felé. Az izraeli külügyminisztérium szerint eddig nem találtak segélyszállítmányt a hajókon. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: Nem tudom, meddig fogunk még időt adni az irániaknak. Nem hiszem, hogy betartanának bármilyen megállapodást is. Korábban sem tartották be, és ez most is csak egy újabb tárgyalási taktika. Nyilván arra játszanak, hogy minél tovább húzzák az időt, és sikerül is nekik. Más hír, a hatóságok egy San Diego-i mecset elleni halálos gyűlöletbűncselekmény ügyében nyomoznak. Efrem Graham jön a részletekkel. Efrem...
4: A támadásban elhunyt biztonsági őrt hősként dicsérik, miközben a nyomozók állítólag iszlám ellenes írásokat találtak a gyanúsítottak holtteste mellett. Charlene Aaron tudósítása következik.
2: Egykor menedéknek számítottak, de az istentiszteleti helyek egyre gyakrabban válnak erőszak helyszínévé Amerikában. A San Diego-i mecset elleni támadás a legutóbbi, ám számos templom és zsinagóga is célpont volt az utóbbi hónapokban. Emiatt a közösségek növelik a biztonsági intézkedéseket és speciális önvédelmi képzéseket tartanak. Fegyveres tüzet nyitottak a San Diego-i iszlám központban, a város legnagyobb mecsetében. A nyomozók szerint 3-an haltak meg, köztük egy 8 gyermekes biztonsági őr, akit a rendőrök azért méltattak, hogy sok életet megmentett.
1: Néhány hála van bennem a biztonsági őr felé, aki itt volt, és a tetteivel kétségkívül sok életet megmentett.
2: A két fegyveres egy 17 és egy 18 éves tinédzser volt, akiknek holttestét maguk okozta lőtsebekkel, pár háztömbnyire megtaláltak egy autóban. Az egyikük anyja a támadás előtt hívta a rendőrséget.
1: A fia szerinte öngyilkos hajlamot mutat, és azt az információt is közölte, hogy vélhetőleg több fegyvere is eltűnt.
2: A területen található az Al-Rashid iskola, ahol óvodától 8. osztályig vannak diákok. Szívszorító, az iskolásokat kézenfogva vitte biztonságos helyre a rendőrség.
1: Nagyon megérintett látni a kifelé futó gyerekeket, akik örültek, hogy életben vannak.
4: Idegtépő, hogy az összes közül pont ezen a helyen történik ez. Pont a mecsetben, ahol két iskola is van, és van még egy iskola is, ahova a fiam jár.
2: A központ imámja is megszólalt a támadás után.
1: Nem számítottunk arra, hogy ez megtörténhet.
2: A támadás ügyében iszlám elleni gyűlöletbüntetként nyomoznak, mert állítólag a gyanúsítottaknál és az egyik fegyveren is voltak írások, és egy búcsúlevelet is találtak. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója elítélte a támadást, és istentiszteletre összegyűlt muszlimok elleni értelmetlen erőszaknak nevezte. Mint írta, elszörnyedtem a San Diego-i iszlám központ elleni támadáson, ami egy újabb értelmetlen erőszak az iszlám szomszédaink ellen, akik egyszerűen csak a hitüket gyakorolni gyűltek össze. Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója is arról beszélt, hogy az imahelyeknek nem lenne szabad erőszak célpontjaivá válniuk. A gyűlöletnek nincs helye Kaliforniában, és nem fogjuk eltűrni a terrort és a megfélemlítést a hívő közösségek ellen, közölte sajtónyilatkozatában. Idén korábban egy fegyveres vezette bele a teherautóját a Temple Israel zsinagógába Detroit körzetében, és lövöldözésbe keveredett a biztonságiakkal, mielőtt megölte magát. Augusztusban két gyerek meghalt és több megsérült Minneapolisban, az Angyali Üdvözlet templomában kitört tömeglövöldözésben. Az erőszak megelőzési projekt jelentése szerint tavaly 19 gyilkosság történt Amerika szerte Isten tiszteleti helyeken. Charlene Aaron, CBN News.
4: Washingtonban egyre nagyobb vita bontakozik ki az igazságügyi minisztérium által bejelentett 1,7 milliárd dolláros alap létrehozása miatt. Az állami visszaélések elleni alap arra szolgál, hogy kártérítést fizessen azoknak, akikről megállapítják, hogy a Biden kormány alatt igazságtalan büntető eljárások áldozatai voltak. Egy bizottság bírálja el a benyújtott igényeket, és határozza meg a kártérítés összegét. Az elnök ezt az állami túlkapások áldozatainak járó igazságszolgáltatásnak nevezi.
1: Ez azoknak az embereknek a kártalanítása, akikkel szörnyű módon elbántak. Fegyverként használták ellenük az államot, és egyes esetekben jogtalanul börtönbe is kerültek.
4: Az igazságügyminisztérium egy megállapodás részeként egyezett bele az alap létrehozásába, cserébe azért, hogy az elnök ejtse az adóhivatal ellen indított 10 milliárd dolláros perét. Az elnök elismerte, szokatlan, hogy egy elnök a saját kormánya ellen pereskedik. Most pedig az Egyesült Államok egyes részeit sújtó szélsőséges időjárásról és tűzvészekről. Heves esőzések okoznak villámárvizeket a középnyugati államokban, köztük Illinois és Indiana egyes részein. Súlyos viharokról és több tornádóról is érkeztek jelentések. Eközben Kaliforniában az erős széllökések tovább fokozzák az erdőtüzeket. Los Angelestől északnyugatra egy ház is lángra kapott. A tűz eddig már több mint 500 hektár területet perzselt fel.
1: Liberty Clark úgy érezte, az élete kicsúszott a kezéből. Először drogokkal és alkohollal próbálkozott, majd megtalálta a módját, hogy megszerezze, amit akar. Csatlakozott egy boszorkány közösséghez.
2: Emiatt a düh miatt eltávolodtam Istentől, és elkezdtem boszorkánysággal foglalkozni. Ez segített megszerezni, amit akartam. Tudtam, hogy Isten nem akarja ezt, de rendkívül dühös voltam rá.
5: Liberty Clark nem mindig lökte el magától Istent. Gyermekként szerette őt. A nagyszülei elvitték gyülekezetbe, és Liberty gyakran imádkozott a szüleiért.
2: Otthon elutasítottnak éreztem magam. Mindig kértem Istent, hogy szűnjön meg a veszekedés, a költözködés, a húzakodás anyám és apám között miattunk gyerekek miatt. Soha nem kaptam meg, amit kértem.
5: Liberty 12 éves korában a szülei elváltak. Magát hibáztatta, ezért rászokott a speedre. Hamarosan inni kezdett és más drogokat is használt. 17 évesen teherbe esett. Anyja nevelte fel a fiát.
2: Féltem, kétségbe estem. Úgy éreztem, hogy Isten és a családom is elutasít. Mérges és dühös voltam, és elkezdtem inni, hogy elnyomjam a dühöt és a fájdalmat.
5: A középiskola után leszokott a drogokról. Néhány évvel később találkozott a tökéletes férfival. Összeköltöztek, majd össze is házasodtak. Aztán 2004-ben Liberty apja és öccse Joe is meghalt. A 27 éves Liberty alkoholba folytotta gyászát.
2: Annyira dühös, tajtékzó és összetört voltam, hogy mindent megkérdőjeleztem. Ha Isten ezt tette velem, miért is akarjam szeretni őt? Valaki mondjon rá egy jó okot. Addig én nem próbálkozom.
5: Nem telt el sok idő, mire tökéletes házassága darabokra hullott. A stabilitást keresve a boszorkánysághoz fordult.
2: Úgy éreztem, hogy bármit kérek, azt meg fogom kapni. Mert amikor varázsoltam, mindig megkaptam a kívánt eredményt.
5: Miután 12 évig többféle boszorkány szervezetben is volt, teljesen kiábrándult a boszorkányságból, és valami jobbat akart a lányának.
2: Amikor először tartottam kezemben a lányomat, az első gondolatom az volt, hogy te soha nem fogsz boszorkánysággal foglalkozni. Azt akartam, hogy igazi szeretetet kapjon, hogy igazi élete legyen, hogy teljesnek és épnek érezze magát. Tudtam, hogy a boszorkányság rossz.
5: Liberty többet ivott, mint valaha. A másik bátyja, John, aki ekkor már keresztény volt, könyörgött neki, hogy forduljon Istenhez.
2: Nem imádkoznom kell, hanem innom. Fontosabb, kiinom az üveget.
5: Liberty nyomorultul érezte magát. 41 évesen három gyereke volt különböző férfiaktól, a háta mögött több sikertelen házasság és állandóan részeg volt. Aztán 2017. szeptember 27-én zúzódásokkal és verésnyomokkal ébredt. A dű eluralkodott rajta, és kész volt megölni a férfit, akit felelősnek tartott.
2: Egyik kezemben mobiltelefon, a másikban kés volt, és tisztán hallottam egy hangot, hogy hívd a bátyádat, megkértem, hogy jöjjön értem.
5: John segített Libertynek túljutni a detoxon, majd elvitte őt a rehabilitációra. Ott megtudta, hogy valójában mit érez iránta Isten.
2: Tudtam, hogy szeret. Nem számít, mit tettem, akkor is szeret.
5: Lassan, hónapok múltával a szíve megenyhült Isten felé. Emlékszik, hogy egy reggel milyen elesettnek érezte magát.
2: Elmondtam Istennek, hogy sajnálom, hogy tudom, amit teszek, az rossz, hogy újra szükségem van rá az életemben, hogy visszakapjam az életemet. Elmondtam a megtérő imát, és mindent átadtam Istennek. Minden bánatomat, fájdalmamat, csalódásomat. És tudtam, hogy Isten visszaadja nekem az életemet. Éreztem, hogy belép a szívembe. Akkor éreztem először örömöt, amikor megtettem.
5: Liberty elkezdett járni egy helyi gyülekezetbe, és olvasta a Bibliát. Valahányszor inni vagy drogozni akart, belemerült a Bibliába.
2: Az ige lett az új függőségem.
5: Ma férjnél van, és 6 gyermeket nevel. A múltját arra használja, hogy biztosítsa az embereket Jézus feltétel nélküli szeretetéről.
2: Szerelmes vagyok Istenbe, és eláraszt az öröm, ha vele lehetek. Olyan életet adott nekem, amiről soha nem gondoltam volna, hogy lehetséges.
0: Módon
1: Mindenkori sátoros ébredés zajlik Amerika szerte. A szervezők rekordszámú megtérésről és keresztelkedésre váró hívők hosszú soráról számolnak be. Azt mondják, a mozgalom átformálja az ország szellemi légkörét. Charlene Aaron tudósít.
2: Jézus a válasz címmel egyszerű, de erőteljes üzenetet képvisel a Jézus sátoros evangelizáció Dallastól Memphisen át a virginiai Chesapeake-ig, mely fiatalokat és időseket egyaránt magával ragad. A mozgalom 2019-ben az Indiana állambeli Kokomóban kezdődött.
1: Különböző hátterű emberek jöttek a sátorba. Ateisták, buddhisták, muszlimok.
2: A kokomói estén felbuzdulva és egy pásztortól bátorítva 2022-ben dr. Braden Anderson, korábbi orvos és evangélista, életre szóló döntést hozott. Eladta orvosi praxisát és házát, hogy az országban mindenhova elvigye az evangéliumot.
1: Az a gondolat, hogy az evangéliummal hatással lehetek emberek életére, abban a pillanatban sokkal fontosabbnak tűnt, mint a rendelőnk vagy a sürgősségi osztályon végzett munkák. Habár hálás vagyok azért a munkáért, ez az elhívás fontosabb az örökkévalóság szempontjából. Úgy éreztük, hogy eljött az ideje, és ha Amerika is éhes erre, akkor vigyük el hozzájuk Jézust.
2: Ez a példátlan éhség eredményezte, hogy az emberek órákat utaznak és hotelekben alszanak, csak hogy találkozhassanak az Úrral.
1: Van valami annak a légkörnek az egyszerűségében és erejében, amelyre reagálnak az emberek. Amerika éhes. Még soha nem láttam ilyen éhséget.
2: A szolgálat a helyi gyülekezetekkel összefogva rendezi az evangelizációt, és minden alkalom után szervezett kapcsolattartás zajlik.
4: Azok, akik valami miatt elzárkóznak a gyülekezettől, most eljönnek a sátorba, megtérnek, felemelik a kezüket, és Isten újra csodát tesz.
2: Tim Sullivan az arkansas-i Fort Smith pünkösdi gyülekezet pásztora.
1: Láttam, ahogy a szomszédunk kijön és átvág a mezőn. Azt mondta, a te gyülekezetedben még nem voltam, de erre a sátoros összejövetelre el akartam jönni. Még aznap este megkeresztelkedett és megtért. Érdekes, hogy annyi éven keresztül viszonylag közel élt a gyülekezeti házhoz. Mégsem vett részt soha egy Isten tiszteleten sem.
2: Sokan arról tesznek bizonyságot, hogy újra szabadságban járnak.
4: Megszabadított a dílerségből, a droggyártásból és a paráznaságból.
3: Teljesen összetört, elveszett, üres voltam, de megtapasztaltam Isten jelenlétét, és betöltött a szellemével.
2: Megszokottá vált a spontán vízkeresztségek óriási száma, melyekre olyan hosszú sorok várakoznak, hogy azokat az Isten tiszteletek teljes ideje alatt végzik.
1: Valójában ez problémává is vált, mert a bemerítésre váró tömegek már az Isten tisztelet előtt megérkeznek. Volt több ilyen alkalmunk az indianai New Albany-ben, ahol több mint 300 ember keresztelkedett meg egyetlen hétvége alatt, vagy az arkansas-i Fort Smith-ben és Little Rock-ban, vagy számos indianai és floridai összejövetele.
2: Dr. Anderson, milyen érzés, hogy korábban a fizikai gyógyulásban, most pedig a szellemi gyógyulásban segíthet másoknak?
1: A feleségem a sürgősségén volt nővér. Mindketten az egészségügyben dolgoztunk, és mi is ezen gondolkodunk. De amikor este hazamegyünk, a megváltozott életekről szóló történetek sokkal jelentősebbek, és a gyógyulás is gyorsabban megtörténik annál, mintha gyógyszerrel kezeltünk volna valakit. És ez nagyon jó érzés.
2: Mivel a szükség folyamatosan meghaladja a kapacitást, a sátoros evangelizációs mozgalom már nemzetközi szinten is terjeszkedik.
1: Jézus a remény. Ő a békesség és az erő. Szerintem a nemzetünk, a fiataljaink, a középkorúak és idősek is. Mindenki ezt keresi. Mindenkinek szüksége van Jézusra.
2: Charlene Aaron, CBN News.
1: Mindenkinek szüksége van Jézusra. Csodálatos dolog ezt prédikálni és megvallani szerte az országban. Le a kalappal dr. Andersen előtt. Micsoda nagyszerű dolog azt mondani, hogy ott hagyom a praxisomat, és sátoros összejöveteleket fogok tartani, pedig az orvosi hivatás jövedelmező. Régi módi módszer, de még mindig működik. Teri?
2: Itt az idő válaszolni az e-mail kérdésekre. Lynn azt kérdezi, hogy amikor Jézus visszajön és uralkodni fog 1000 évig, mi fog történni? Nem lesz bűn?
1: Van egy dolog, amiről minden kereszténynek tudnia kell. Isten soha nem veszi el a szabad akaratunkat. Nem tesz ilyet. Ez egy óriási ajándék, amit ő adott nekünk, hogy nem vagyunk robotok, és ezt gyakorolnunk is kell. Eközben viszont sajnos választhatjuk azt is, ami rossz. Ez a kezdetektől fogva végigvonul a Szentírásban és az emberiség történetében, a rossz melletti döntés. Az Úr kérdése mindig az, hogy miért nem az életet választjátok? Miért nem azt választjátok, hogy velem vagytok, hiszen mindennek én vagyok a forrása? Miért akarnátok másik irányba menni? Miért teltek meg bolondsággal? Azt gondoljátok, hogy jobban tudjátok a dolgokat? Az egész egy nagy rejtély, de ő nem fogja elvenni a szabad akaratunkat. A megváltás ígérete az, hogy ő újjátesz minket belülről. Attól szabadít meg, amihez ragaszkodtunk, pedig a rabszolgái voltunk. Ennek az ereje tehát megtörhet rajtunk, de önmagában nem fog minket megakadályozni abban, hogy visszatérjünk a rosszhoz. Péter apostol csodálkozott, hogy bizonyos emberek visszatérnek a bűnbe, ahogy a kutya visszatér az okádásra. De miért tennénk mi ezt? Maradjunk vele, és maradjunk a védelme alatt. Maradjunk engedelmesek. Ez a parancsolat minden keresztény számára. Még valamit az 1000 éves királyságról, és ez is egy rejtély, ami utána történni fog. Mert miután Jézus uralkodik a Földön, és minden csodálatos és nagyszerű dolgot megnyerünk, a proféciák beteljesednek az 1000 éves királyságban. Hiszen ez a célja, hogy a proféciák, mindaz, amit ő ígért, beteljesedjenek. Mert meg akarja mutatni, hogy milyen lett volna a Föld, ha nem a saját utunkat választottuk volna. Feltámadott testünk lesz, és csodálatos áldások lesznek a birtokunkban. Jézus uralkodni fog Sionból, nem is a mennyből. Az ő saját királyságát fogja megalapítani Jeruzsálemben, ami csodálatos lesz. De az 1000 év végén mi fog történni? Nos, a sátán el lesz oldozva, és mit fog tenni? Embereket toboroz, hogy csatlakozzanak hozzá, és háborúzzanak. Ez egy nagy rejtély. Hogyan lehet, hogy bárki is követni fogja őt mindezek után? De ő egy nagy hitető, és az emberek még az 1000 éves uralom után is becsaphatóak lesznek. De Isten azt mondta, új szívet adok belétek, és felírom a parancsolataimat a szívetekre.
2: Még egy kérdés. Jézus meghalt a bűneinkért. Jézusba vetem a bizalmamat. Távol vagyok attól, hogy tökéletes keresztény lennék, de próbálok mindent úgy tenni, hogy Jézus tenné. De nem értem, hogy a végén miért leszünk megítélve. Így is a mennybe jutunk.
1: Ez nem akadályozza meg, hogy a mennybe kerüljünk. Az Úr megőriz minket. Az ítélet nem feltétlenül egy elmarasztaló dolgot jelent. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Jézus Krisztus vére, keresztáldozata elegendő a megváltáshoz. Viszont a jutalom attól függ, hogy mit cselekszünk. Erről szól a talentumokról szóló példázat is. Mit teszünk azzal, amit kaptunk? Ha használjuk ezeket, akkor nagyobb jutalmat kapunk. Kérjük ehhez Isten bölcsességét, hogy megfussuk az utunk. Nos, ezzel búcsúzunk. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Isten áldja önöket!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
3: És az orvos, aki meggyógyít.
1: Aki rögtön tanácsokat
4: mondta. Érzem a felelősség súlyát.
3: Hát így kezdte a pályáját rögtön,
1: Péter, nem? Az Ormos Intézet orvosigazgatója, most is a vendégünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: A láz, amit szülőként állandóan le akarunk nyomni, mert hogy lázas a gyerek, úristen.
4: Van, amikor le kell.
1: Szerintem én most persze, kezdek éppen.
4: Az a lámpaláz, az más.
1: Ja.
3: Jó vagy?
1: Viccen kívül.
3: Na, akkor van orvos, tehát egyszerűen a panaszaidat ismertes.
1: Még nem
3: magas. Oké, magas láz. Hol, mitől, honnan magas
4: láz? Ugye alapvetően igen, ezt is tudni kell, hogy az, amikor valaki fölkel és azt mondja magáról, hogy 37-6 körül vagyok, az még nem láz, jó?
3: Tehát
4: az,
3: ettől viszont az, nagyon rosszul tudja érezni
4: magát. De onnantól, kezdve a szubjektív konkrétan. Egyébként most erre viszont válaszként megadom magamnak a szót, és annyit szeretnék mondani, hogy azért inkább hölgyek hajlamosak reggel hőmérőzni saját magukat notóriusan.
1: Életemben nem hőmérőztem. Tisztelet a
4: ilyen is van.
3: Jó, valószínűleg arra kíváncsiak, hogy a menzesz meg a gyermekvállalás.
4: Az egy teljesen normális hőmérséklet ingást eredményez, ami nem meríti ki a láz fogalmát. Azzal igazándiból nem kell foglalkozni, az lehet méricskélni, lehet naplózni, ez egy jó dolog, hobbinak sem el, egy utolsó történet, semmi probléma nincsen vele. Lázról alapvetően igazándiból 38 fok fölött beszélgetünk. És akkor onnantól kezdve van még néhány lépcső, 39-40, ezekre kell figyelni.
3: Honnan csökkentjük?
4: Na, hát ez egy jó kérdés, ugyanis hát alapvetően az egy nagyon rossz hozzáállás, hogy valaki belázasodik, és reflexesen elkezdem csökkenteni a lázat. Ugye, mi történik?
3: Na, de vacakul vagyok, hát persze, hogy
4: hogyne, de ennek oka van. Tehát a láz nem maga a betegség, a láz az egy tünet. Tehát, hogyha én a tünetet csillapítom, lehet, hogy a betegséggel nem teszek jót. Ebben az esetben biztos nem. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a lázat muszáj valahogy csillapítani, meg olyan dolgok lehetnek a háttérben, amik eléggé sürgős teendőt igényelnek. Teszem azt, ha valaki belázasodik, és amúgy a nyaka olyan merev, hogy nem tudom elmozdítani, akkor az nyilván nem egy normális állapot, tehát az úgy nem oké. Illetve, hát hogyha valaki mondjuk, mit tudom, hogy nagyon idős, és a keringési rendszer az anyagcseréje nem bírja el azt a fokonként mondjuk 20% emelkedést, amit egy láz tud csinálni, plusz a fokonként 20% folyadékigény növekedés sem követi az ember, és még ki is szárad, akkor ott a láztó problémája lesz. De mondjuk, hogyha a klasszikus helyzetet veszem, és mondjuk van egy 8-10 éves gyerek, aki belázasodik, és mondjuk egy-két napig lázas, az azt jelenti, hogy benne valami olyan immunológiai folyamat elkezdődött, vagy a keringésébe került valamiféle olyan általában fertőzésből adódó anyag, ami átállította átmenetileg a testő szabályozását. Ennek megfelelően, amikor az ember vacakul van, akkor egyébként az történik, hogy lázza a hideg, és izommunkával fölfűti a szervezetét, aztán utána, amikor ez megszűnik, akkor onnantól kezdve, hát forrónak érzi magát, aztán szépen lassan ez lecseng. Három napos, bocsánat, tehát három nap körülbelül az a határ, amikor a lázat nem igazán kell ha csak nincs mellé valami olyan, ami mondjuk riasztó csillapító.
3: Azt kérdeztem volna, hogy az igaz-e az a vélekedés, hogy a láz voltak éppen gyógyít?
4: Gyakorlatilag igen. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mit csinál a láz, miért találtuk ki a lázas állapotot, akkor azt lehet két dolgot lehet elmondani. Egyrészt azok a kémiai folyamatok, biokémiai folyamatok, amik az immunválasz kiépüléséhez kellenek, azok sokkal hatékonyabban működnek magasabb hőmérsékleten. Kettő, a kórokozók baromira nem szeretik.
1: De kárt teszek azzal, hogyha csillapítom a lázát?
4: Hát el tudom húzni a gyógyulást. Tehát, hogyha én
3: rögtön, na ezt hogy magyarázom el a gyerekeknek otthon?
4: Rögtön csillapítom valakinek a lázát, akkor az immunrendszer alól egy nagyon fontos, támogató fizikai jelenséget kivonok. Akkor is meg fog gyógyulni, csak egy kicsit lassabban.
1: Mi az a pont, amikor orvoshoz kell fordulni?
4: Hát igen, tehát azért vannak ilyenek, mondjuk előbb említettem például azt, hogyha valakinek 3 napnál tovább tart egy magas lázas állapot, akkor mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ez egy alap. Hogyha valakinek olyan tünetei vannak mellé, ami mondjuk riasztó, tehát mondjuk itt az elsődleges tényleg az, hogyha valakinek mondjuk olyan merev a tarka, hogy nem tudom megmozdítani ezt az egészet, plusz ha megmozdítom, akkor fáj, és egyéb jelenségeket produkál, akkor mindenféleképpen azonnal a kórházba kell menni. Illetve hát vannak olyan állapotok még, itt elsősorban idős emberek, akiknek tényleg anyagcserében nem bírják a lázas állapotot. Ott mondjuk észre lehet venni azt, hogy az illető aluszékonyabb, meglassultabb, a gondolkodása nem oké, esetleg olyan dolgokat is lát, vagy hall, amik nem léteznek, ilyenkor mindenféleképpen orvoshoz
3: kell menni. De ezek, súlyos állapot.
4: De ezek marginálisak, tehát ezek nem sűrűn történnek.
3: Az teljesen hétköznapi, hogy a hőemelkedéstől rosszabbul érzi magát az ember, mint egy magasabb láztól?
4: Nem a hőemelkedéstől érzi rosszul magát az ember, hanem a fertőzéstől, ami zajlik benne.
3: Jó, de mondjuk 37-4-nél én sokkal rosszabbul vagyok, mint 38-5-nél.
4: Azért ez így nem általános, azt kell mondjam. Tehát, hogyha megnézem, hogy a láz tényleg itt egyenes arányosságban, minél magasabb, annál megterhelőbb kép.
1: No, hol mérjük és hogyan mérjük? Kisgyermek is anyukaként tudom, igen, hogy őrült küzdelem az egyébként egy pici gyereknek, hogy szorítsd a hónod alá, és akkor tartod, most már ugye nincs iganyos titokban, nekünk amúgy van. Annak semmi értelme, hogy egy cetlit ragasztok a homlokára, meg a nem
3: tudom. De a homlokhőmérők, ezek a digitálisok?
4: Ezek az infrahőmérők, azok alapvetően, ami a fülben mér, az nem rossz, tehát az oké, de hát azok nyilván drágább eszközök, nehezebben hozzáférhetőek és használatok. A normál digitális hőmérők szoktak lenni egyébként úgy, hogy mindenkinek van kézen közön, de ezt el lehet rontani, ezt a mérést. Tehát, hogyha valaki, ezek ugye azt mondják, hogy 2 perces hőmérő. Tehát a 2 perces hőmérőről azt gondolják, hogy odaszorítja az ember a hóna alá, és 2 perc alatt megvan a mérés. Megvan, csak akkor a hóna még nem olyan hőmérsékletű, mint a maghőmérséklet. Tehát először föl kell fűteni a hónalját, hogyha valaki tényleg ezt akarja használni, akkor azt úgy érdemes gyereknél is, hogy először a gyereknek a hónalját így rászorítjuk,
1: hogy üljön föl.
4: Mondjuk, hogyha a gyerek fekszik és nincs igazán jól és mozdulatlan, akkor ezt egyébként is megteszi magától, tehát akkor gyakorlatilag így szorítani kell, és akkor a hónalja 10 percig szorítja az ember, és aztán rakja be a hőmérőt, akkor megmértük. Nagyon sűrűn találkozunk egyébként azzal, hogy...
1: Jó, és hogyha nincs másfél órám hőmérsékletet mérni?
4: Hát ez nem másfél óra azért. Jó, hát lehet azt mondjuk,
1: hogy... hiperaktív 5 évesnél?
4: Jó, akkor fel tudom ajánlani a végbélen keresztüli hőmérőmérést, aminek nem biztos, hogy jobban fog örülni.
1: De kár, hogy elkezdtem.
3: Ugye? Pedig ez jó, mert ezzel megfenyegetve rögtön nyugton marad.
1: Mindjárt meggyógyul.
4: Már le is megy a lázadó.
1: Mindjárt meggyógyul.
3: Köszönjük.
1: Köszönjük.
0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Egy legendás sportolóval folytatjuk. Örülünk, hogy itt vagy. Szia, Kis Gergely.
1: Jó reggelt, kívánok.
3: Dr. Kis Gergely, bocsánat, tehát ezt igazán.
1: És akkor egyszerűen a titulust is.
3: Kommunikációs igazgató, nagy sportágválasztó. Így jó?
5: Igen.
3: Kerek. Örülök, hogy itt vagy. Ez most már lassan 20 éves. Szerintem egy generáció felnő, amelyiknek ezzel dolga volt. Reméljük sportolni is kezdtek.
5: Igen, 2007-ben indult egy céges családi napként a sportágválasztó, és ott a nem messze innen, a kőbányai Merkap sportközpontban a dolgozók annyira jól érezték magukat, Kolonics György 2-szeres olimpiai bajnokkal, Isten nyugasztalja, hogy beindult a gondolkodás, és az ügyvezetésünk elindította útjára ezt a sportágazatot. Elején még olimpiai bajnok vízlabdázóként voltam vendég, most már én hívom szóvivőként, kommunikációs vezetőként a vendégeket. Úgyhogy igen, akik ott kisgyerekek voltak, azok most már akár családapák, családanyák is.
3: Az mennyire korlátos, hogy miket lehet kipróbálni? Tehát rendesen vízilabdázni nem lehet egy nagy sportágválasztó, mert mégsem lökheted be a medencéből, jusszál, fiam.
5: Igen, volt több év is, amikor tudtunk támogatók révén medencét, kisebb medencét odavinni, és akkor kis vízilabdás palántákkal még én is bementem a vízbe, sőt, Cselaci is úszott ellenáramoltatóval. De nyilván ez egy egyrészt veszélyes lenne mélyvízben, másrészt pedig nagyon költségigényes dolog. De 100 mozgásforma feletti lehetőség van az ingyenes rendezvényünkön kipróbálni.
3: Miért pont az egy hiányzik, igaz? Hát nyilván nem.
5: Igen, tehát jóval 100 fölött vagyunk, és a vízlabdát is ki lehet próbálni. Vannak olyan eszközök, szárazföldi eszközök, ahol a labdát lehet ilyen falazás jelleggel, meg passzolási gyakorlatokkal így bemutatjuk a kedves érdeklődőknek, de kijönnek akár rendvédelmi szervektől, akár egyéb mozgásformáktól is kiállítók, úgyhogy ki lehet próbálni, vissza lehet térni, a gyerekek imádják, kipirult arccal, mosolyogva, órákig ott vannak, és hát hangszerválasztó is vagyunk, úgyhogy 25 hangszer, kipróbálható minden hangszertípus, minikoncertek, színpadon, olimpikonok, úgyhogy egy izgalmas napot tudunk kerekíteni. Idén pedig extra, hogy a Nagy Sportág Választón a Exatlon című műsorból eljönnek a bajnokok és a kihívóik, úgyhogy lesz egy közönségtalálkozó is, amellett, hogy mondjuk Szászemese, vagy Rapp Krisztián olimpiai ezüstérmes vívó, vagy Storzbotont háromszoros olimpiai bajnok, Kóz Zoltán olimpiai bajnok társam, ott lesznek sokan mások, még olimpikonok, és lehet velük találkozni, úgyhogy ezt a 3-as, 4-es célt szeretnénk elérni. Sportágválasztás, próba, hangszerválasztás, bajnokokkal találkozás, és egy kis szabadidő.
3: Kicsit bajban vagyok, mert kaptunk egy több oldalas háttéranyagot. De két dolog nincsen benne, a mikor és a hol.
1: Azt majd mindjárt elmondhatjuk, de előtte,
3: köszönöm,
1: majd végszóra ne haragudj, mi a fő cél? Az, hogy a gyermekek megtalálják azt, hogy mi az, ami tetszik nekik? Vagy az, hogy én egyáltalán tájékozódjak arról, hogy hova érdemes elvinni a gyermeket, és nyilván tök más helyzetben vagyunk, pont reggel hajnalban, amikor találkoztunk, mondtam, miért jössz ilyen korán, mert már vitte a gyermeket edzeni, hát valószínűleg én belehalnék, hogyha minden nap...
3: Ha elkezdi a gyerek, akkor hozzászoksz.
1: Fél 6-kor a gyermeket, mi odaig jutottunk, hogy egy 5 évesen. Igen. Na igen. Ennyi. Hogy van egy 5 évesen, odáig jutottunk, hogy el tudtam vinni hokizni, ami most még ugye abból áll neki, hogy megtanul egyáltalán korcsolyázni, és én boldog lennék, hogyha például ebbe bele ragadna ő. De hát jó lenne megmutatni neki mást is.
5: Na, a Sportágválasztó honlapján egyébként a sportágakról van információs rész.
1: Megnézem neked addig.
5: Nézd meg.
3: Szerintem Gergő tudja.
5: illetve igen, az is egy cél, hogy az edzőkkel, sportolókkal tudnak beszélgetni az egyes helyszíneken, egy vívás, egy kosárlabda, stb. A kedves szülők, és a gyerekek pedig hát non-stop ott mozognak, kipróbálja, dob egyet, megfogja az eszköz, fölmegy a ringbe, kicsit boxol, zumbázik, bármit.
3: Lehet, hogy a szülő meglepődik, hogy pont ez érdekli a gyereket.
5: És 10-szer megy vissza volna a gyerek.
3: Igen.
5: Nem tudtam
1: volna. Az eldönt mindent.
3: A Berci fiunk például szertornász, és ő egészen pici korától kezdve mindenre fölmászott a játszótéren, de ilyen nem tudott még járni, de már lógott fönt a magasban.
5: Labdával pedig elhajolt, gondolom.
3: És a labda különösen, de egyébként a foci igen, de úgy egyébként olyan nagyon nem. És hát adta magát, hogy hát valami ilyesmi kell neki, hát akkor mi?
5: A Nagy Sportágválasztón és Nagy Hangszerválasztón minden gyerek megtalálja a saját típusának való mozgásformát, vagy
3: igen, ez kiderül, hát hova megy.
5: Amatőrözéstől kezdve a karatén át tényleg sok minden megtalálja.
3: Hol a határa annak, hogy mit tekintünk sportnak? Ugye ez egy örök, állandó vita.
5: Hát erre van egy definíció, nyilván a szabályrendszer, a bajnokság, az, hogyha szervezett sport, akkor igazó sportról legyen, tehát erre van egy fix szabályrendszer.
3: E-sport.
5: E-sport is van már, igen, de az e-sportolók például edzőtáboroznak, tehát futnak és tornaterembe járnak.
3: Azt nem is lehet másképp. Ez például egy tévedés, hogy az, hogy órákon keresztül ülsz és nyomkodsz, azt állóképesség nélkül lehet,
5: így idő után nem lehet. Az autóversenyzőknek milyen állóképességük van, amikor 2-3 kilót fogynak és több száz kalóriát
3: elégetnek. Bizony, elengednek. Ez komoly.
1: Van visszajelzésetek, visszacsatolás az elmúlt majdnem 20 évből, hogy na figyelj, tök jó, hogy nálatok voltunk, mert nem jutott volna eszembe egyébként, és a gyerek azóta, ha nem is ilyen sportoló, de sportoló.
5: Ja, a Nagy Sportágválasztó mindig egy péntek-szombati nap évente kétszer, 20-22 ezer ember eljön egy alkalommal, nem tudjuk lemérni, hogyha levesszük a felnőtteket, azt a több ezer gyermeket, hogy mi lett vele. Tényleg elkezdett ez a 3-4-5-6-7 éves gyermek valahol sportolni, de vannak világkupán, EB-n járt fiatalok, különböző sportágban, van olyan apuka, aki elkezdett sportolni, mert valami megtetszett neki, ott biztos csinosak voltak a bemutató sportolóhölgyek viccet félretéve. Vannak eredmények, vannak, akik már elkezdtek sportolgatni, de itt kaptak igazán kedvet, és így akár olimpikon szintig is eljutottak. A nagy tömeg a lényeg, eljön mondjuk 5 évesen egy kisgyermek, meg megtetszik neki egy-két dolog, és lehet, hogy 2-3-4-5 hónap múlva kezd el sportolni. Soha nem találkozunk újra, lehet, vagy jövőre majd visszajön, és még kipróbál pár dolgot, de nem tudunk több százer embert.
3: Meg még egy fontos dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy ne az élsporttal mérjük azt, hogy ez mennyire sikeres, hanem azzal, hogy hány gyerek mozog.
5: Hogy kocog a parkba,
3: igen.
5: Hogy elmegy tornázni, otthon tornázik.
3: De aztán lesz-e belőle élsporttól, az egy másik történet, de kezdjen el mozogni.
5: Igen. Ez lenne nagy, mert a lakosság 60%-a soha nem mozog Magyarországon.
1: A fejlelemes a nézés közben az beleszámít?
3: Hát, hogyha képes vagy így
5: tesékézni
3: a gyerekkel, akkor igen.
1: Birkózunk, igen, dr. Kis Gergely.
3: Na várj, mikor és hol?
1: Ja, 29.30.
5: Jövő hét péntek, szombat, itt Kőbányán, a Maglódi úton, a Merkav Sportközpontban.
3: Gergő, köszönjük.
5: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten vitások, hideg tények és néha jeges zuhany.

0: Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az alaptörvény módosítása azonban még előttünk áll, miként a benzinárstop jövője is egyelőre minimum kérdéses. Ezek lesznek a mai témáink, és mutatom, hogy kik lesznek a vendégek.
2: Fizessen a szennyező, mondta Bécsben az aszbeszt ügyről a miniszterelnök, aki közös kormányülést javasolt Gödöllőre. Az egyetemeket működtető alapítványokat is megszüntetheti alaptörvény módosításával a kormány. Gulyás Gergely rombolásnak nevezte a javaslatot. A legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk, nyilatkozta a Tisza alelnöke a Népszavának. Magyar Péter szerint az ukrajnai háború után Európa visszatérhet az orosz gázhoz. A kormány a benzinárstopon sem változtat egyelőre. Vendégeink: Rangos Katalin szerkesztő újságíró, Kohán Mátyás a Mandiner rovat vezető helyettese, Keresztes Attila energetikai szakértő.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
1: Jó estét kívánok ismételten, szeretettel köszöntöm Önöket és vendégeinket is szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hamarosan ti is megkapjátok a szót, de előbb gyorsan ránézünk a szavazásunk állására. Ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy Önök szerint fennmarad-e hosszú távon a benzinárstop. 93% úgy véli, hogy nem, 7% pedig úgy véli, hogy ennek van realitása. Meg fogjuk ezt is beszélni természetesen, és milyen jó, hogy van egy energetikai szakértő a körünkben, de előtte azért gyorsan vegyük át, hogy a miniszterelnöknek a 3-ból 2 külföldi útja milyen tanulságokkal jár, előtte pedig lássuk, hogy ez hogyan zajlott.
3: Ezzel a fotóval búcsúzott szerda este Magyar Péter Gdansktól, Donald Tusk miniszterelnöktől és Lengyelországtól. A bejegyzésében felejthetetlennek nevezte az ott töltött 2 napot. Donald Tusk az X-en posztolt a találkozóról. Ezen a fotón a lengyel és a magyar miniszterelnök Lech Walesával, a Szolidaritás szakszervezet egykori vezetőjével, volt lengyel elnökkel, Nobel békedíjassal látható. Tusk azt írta a képhez, 1989-ben és 2023-ban a lengyelek pontosan ugyanazt mondták, mint amit a magyarok mondtak pár hete. A szabadság mindig győz. Ez pedig már Magyar Péter utazásának csütörtöki bécsi állomása, ahol katonai tiszteletadással fogadták a delegációt az osztrák kancellária épület előtt.
4: Én köszönöm a kancellár úrnak a támogatását.
3: Nem sokkal később pedig a magyar miniszterelnök Christian Stocker osztrák kancellárral tartott közös sajtótájékoztatót, ahol szó esett egyebek közt a gazdasági együttműködésről és a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezésről. Ez utóbbival kapcsolatban Magyar Péter keményen fogalmazott.
4: Azt azért szeretném itt elmondani, nem tudva azt, hogy ki a végső felelős, hogy az egy cég, magánszemély, politika, nem is a mi dolgunk, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja, mert ugye sok milliárd, valószínűleg sok 10 milliárd forintba fog kerülni, már az a költség, amit most látunk.
5: Szép jó napot!
3: Bécsi látogatásának következő programjaként a Hofburg előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol egyebek közt azt mondta, az aszbeszt ügyben nem kemény volt, csak őszinte, és ő is hasonlót várnál fordított esetben az osztrák kancellártól. Emellett hangsúlyozta, Ausztria partner abban, hogy Magyarország minél hamarabb megkapja az Európai Uniós forrásokat.
1: Szerintetek ez, hogy ugye nem, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, hogy nem kemény volt,

0: hanem őszinte, ez milyen diplomáciai stratégia ilyen helyzetben?
1: Szerintem ez belpolitikai stratégia, nem diplomáciai. Hm. Legalábbis nekem ez olybá tűnik.
0: Csak a vendéglátónak a házában ezt fölhozni, az egy kicsit, nem tudom, nem udvariatlanság ilyenkor?
1: Hát ez egy csomag része volt, ami befele fontos. A csomagnak vannak részei, amelyek mindkét irányban nagyon jól hatnak, például, hogy a kiegyezés évfordulójára, vagy centenáriumára, nem, bicentenáriumára, ugye, 1867 és most 2000, de lehet, hogy nem is az, mindegy. Szóval, hogy mint jövőre meg van hívva, ha jól emlékszem, a kancellár és Gödöllő az még Sziszivel annyira jól is mutat. Tehát, hogy van egy ilyen sejmes diplomáciai rész, és van olyan, ami határozottságot mutat, és egyébként pedig igaza van Magyar Péternek, mert hogyha kiderül, hogy valaki felelős ez ügyben, annak fizetnie kell. Ez ilyen nagyon egyszerű, ez nem egy orbitális udvariatlanság szerintem.
0: Ugye azt is bejelentették, hogy egy közös vizsgálóbizottságot hoznak létre, amellyel kapcsolatban bár azért megfogalmazta azt a kételyét Magyar Péter, hogy általában akkor hoznak létre egy bizottságot, ha valamit nem tudnak megoldani, de most ő úgy érzi, hogy ez működni fog. Te hogy látod ezt?
2: Hát furcsa lesz, mert én is meg fogom védeni a miniszterelnököt. Tehát én is azt gondolom, hogy nem nevezett nevén senkit, nem mondta, hogy ez egy osztrák cég, és a ti osztrák cégetek, az osztrák kárt, amit osztrák módon okozott Magyarországon, azt az osztrákul meg is fogja fizetni. Tisztességgel szerintem diplomáciailag rendben lévő módon hozta szóba a Magyarország és Ausztria között amúgy egy tényleg viszonylag lokális jelentőségű, de mégiscsak fontos ügyet. És alapvetően is azt gondolom, hogy azt a néhány protokollhibát leszámítva, amit vétett mind a kettő úton, tehát egyrészt a Lengyelország katonai tiszteletadásnak a iránytévesztését, meg azt, hogy moderátornak gondolta magát a Krisztián Stockerrel közös sajtótájékoztatón. Ezt leszámítva alapvetően az orbáni hagyományba, a 10-es évek elejé orbáni hagyományba illeszkedő varsói-bécsi klasszikus miniszterelnöki nyitó látogatásokat láttuk, és nem, ugyan nem történt érdemlegesen semmi, tehát nem kötettek megállapodások Magyarország és Európai Szövetségesége két díszpéldánya között, viszont azért azt sem látom, hogy bármi rosszat tett volna, vagy bármilyen módon feladott volna magyar érdeket, vagy bármilyen negatív hatással járt volna egy visszatérés egy régi orbáni hagyományhoz.
0: Szerinted is orbáni hagyomány folytatása?
3: Hát kapcsolódnék ehhez a gondolathoz, de kiegészíteném. Szerintem ennek igenis van jelentőség ezeknek az utaknak. Egyrészt a Magyar Péter végig ezzel kampányolt, hogy ide fognak vezetni az első útja, és ezt megcsinálta. Ez egy fontos választói ígéret volt, ez ki van pipálva, tehát ez a hitelesség. Másrészt szimbolikus is, meg gyakorlatias is, hogy ezeket az országokat látogatta meg, hiszen ez egy üzenet egész Európának, sőt a világnak, hogy ő Magyarországot ebbe a kelet-európai régióba, a szomszédok közé beágyazva képzeli-e, és itt jön az én területem, az energetika, amiben ez egy különösen jó üzenet, mivel az energetikai rendszerek között tényleg megvalósul egy megfelelő együttműködés, akkor olcsóbban tudunk energiát szerezni, és az azt jelenti, hogy egy picit jobb lesz az életünk ettől, illetve csökken az orosz függés, bár ez később még téma lesz.
0: Kicsit későbbi téma.
3: De ez a része, ezek a helyszínek, ezek mind arra utalnak, hogy a Tisza kormány keresi azokat a megoldási lehetőségeket, amivel Magyarországot jobban behozza az európai energetikai hálózatba, és ez mind energiabiztonság, energiaköltség kérdését jelenti.
0: Illetve van ugye egy olyan szintén előre kimondott szándék a Magyar Péternek, hogy a V4-eket, azokat újra megerősítse. Volt Robert Ficónak, Andrej Babisnak és Donald Tusknak egy közös fotója, amin írták, hogy várják a negyedik muskétást. Sokaknak ez meglepő volt, mert hogy a lengyel kormányfőt leszámítva Babis és Ficó inkább Orbán Viktornak a politikai szövetségese. Szerintetek erősödött ez a V4, hiszen arról is beszélt Magyar Péter, hogy akár az skandináv országokat, vagy az osztrákokat is szívesen látná ebben a szövetségben.
1: Ezt én már végképp nem tudom hova tenni, úgyhogy valaki ezt nekem elmagyarázhatja, aki az Európa politikával jobban együtt él napi szinten, mint én, hogy a V4-nek a jelentősége az én életemben, amióta ezt figyeltem, nem nagyon fókuszálva ezt hozzáteszem, tehát lehet, hogy nincs igazam egyáltalán, nem volt különösebben nagy. Tehát, hogy a V4 szépen így elvékonyult jelentőségét tekintve az én emlékeim szerint. Ezt újra felfújni és élettel tölteni, biztos tudja, hogy miért csinálja. Tehát egy olyan politikai szövetség, egy kisebb egység az unión belül, ami valamire tud jó lenni. Ennek én pillanatnyilag nem látom még a célját, de biztosan valamire jó. Ha másra nem, akkor ad hoc energetikai vagy más szempontú gazdasági együttműködésekre, politikai együtt mozgásra, mondjuk ilyen hadászati kérdésekben, tehát valamire biztos jó lesz ez a V4, aminek a meg különben is kell szerintem az Európai Unión belül valamilyen cél, amivel a kontúrjait az ember megadja a saját országának, és nekem ennél nincs jobb ötletem, mint hogy ez most erről szól.
2: Itt én azt gondolom, hogy egy mítoszépítés folyik azért. Tehát látszik, hogy ez is egy olyan dolog volt, ami Orbán Viktornak a külpolitikája csúcséveiben rendkívül fontos mítikus eleme volt a külpolitikájában, hogy lehet, hogy nem vagyunk éppen jóban Nyugat-Európában, de itt van nekünk azért erősödő V4, ahol nincsenek migránsok, ahol gazdasági erő van, ugye Európa gazdasági motorja volt a V4 Orbán Viktornak a retorikájában. Tehát egyrészt szeretné elfoglalni Orbán Viktortól a V4-et, ami egy értelmes politikai cél. Másrészt...
0: Mondjuk pont Orbán Viktor alatt gyengült
2: ezért mondom, hogy
0: a V4.
2: Ez egy értelmes politikai cél. A másik, nyilván a V4-nek akkor van jelentősége, hogyha a V4 érdekei, amelyek gyakrabban esnek egyben, mint más országok érdekei, azok fölül tudják írni azokat a pártvonalokon átmetsző megosztottságokat, amik viszont láthatóak a V4-ben. Tehát a V4-ben van most kettő néppárti miniszterelnök, a lengyel és a magyar, van egy főfüggesztett szocialista, Robert Fico, meg van egy patrióta, Andrej Babis. Alapvetően, hogyha a pártjaik vonalai szerint szavaznak az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban pártvonalas álláspontot képviselnek, akkor nem fognak egybeesni az érdekeik rendkívül gyakran.
1: Meg a szavazataik
2: sem. Az egy erős dolog, az egy jó dolog, hogyha van egy olyan regionális összetartás, ami fölülírja az Európa politikát. Ebben viszont az, hogy kivonható ebbe bele, Ausztriát el tudom képzelni, Horvátországot, Szlovéniát el tudom képzelni, Romániát el tudom képzelni bizonyos helyzetekben. A skandinávokkal azért szerintem olyan érdekegyezés soha nem tud lenni. Tehát jól hangzik, hogy vagyunk mi és vannak a svédek, és ez egy ilyen nagyon menő csoport együtt, és akkor mi meghódítjuk így, meg úgy, nagyobb eséllyel foglaljuk el Brüsszelt, mint korábban más formációk, de tehát itt nincs az az érdekegység, ami működőképessé tett akkor, amikor a legműködőképesebb volt egy ilyen szövetséget.
1: Hát ha csak nem az oroszok ellen katonapolitikailag.
0: Hát de
1: nem
0: arra meg már van egy katonai szervezet, ami
1: én ismerem azt a bizonyos négy betűset, igen.
3: Én ugyanazt a történetet látjuk, de én egy picit máshonnan. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez inkább azt fejezi ki, hogy Magyar Péter fog gondolkozni, és fog cselekedni nagyobb formátumú nemzetközi szereplőként is. Ez még csak egy nagyon pici belépő volt, de megvan az első üzenet, ezt vették, ezt senki nem fogja túl komolyan venni, de építi már föl magának. Hát azért ne felejtsük el, hogy az egészet így kezdte, hogy úgy szépen mindig ment tovább, tégláról téglára. És sikerült megcsinálni. Most megvan az első üzenet, svédek felé, norvégok felé, szomszédok felé, mindenki felé kinyitotta, majd megnézi a visszajelzéseket, és akkor ennek függvényében fog reagálni aktívan. Hát ő rendkívül aktív volt. Végülis amit ő csinált, azért nem sokan csinálták meg talán a történelem során, tehát ennyi energiába. Most megint elindított valamit, majd meglátja, hogy van.
0: És hát a harmadik lépés lesz a legszámottevőbb, ez a brüsszeli út, ahonnan a kampány során azt mondta, hogy addig nem jön onnan haza, amíg az uniós forrásokról nincsen megállapodás. Ez mindenképpen, most azért ne kezdjünk ebbe bele, mert nem látunk a jövőbe, de mindenképpen ez lesz a legfontosabb út.
1: Hát a létkérdés konkrétan, mármint Magyarország számára.
3: De vagy létkérdés.
2: Hát meg a Tiszapárt számára is, hiszen ha valami, ez viszont tényleg központi kampányigéret volt, és nem lesz kis munka úgy hazahozni, úgy hazahozni, hogy abba komoly belpolitikai kár ne keretkezzen. Tehát ne kelljen nagyon vállalatlan migrációs politikát csinálni, ne kelljen nagyon látványosan visszalépni olyan törvénytől, a gyermekvédelmi törvénytől, amelynek a Fidesz támogatottságán túli támogatottsága volt 2022-ben a népszavazáson, és ne kelljen a háborús politikában sem nagyon durva irányt váltani.
0: No, ami viszont mindenképpen igazi belpolitika, az az alaptörvénynek a tervezett 16. módosítása. Első ízben változhat úgy a gránitszilárdságú alaptörvény, hogy nem az Orbán kormány alatt történik meg ez a változás. Lássuk a részleteket.
4: A szerda délután benyújtott alaptörvény módosítás alapján 8 évben maximálnák a miniszterelnök mandátumát, megteremtik az alkotmányos lehetőséget a szuverenitásvédelmi hivatal végleges bezárására, visszaveszik és akár meg is szüntethetik az egyetemi vagyonkezelő alapítványokat. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint az egyetemi vagyonkezelők visszavétele a rombolással egyenlő.
5: Ez káros, helytelen, és még azt látjuk, hogy a kormány ahelyett, hogy építkezne, rombolni kezd. És azért szólaltak meg többen már a felsőoktatás szereplői közül is, hogy ez a rendszer egy jó rendszer, a módosítani kell rajta, a többség megvan hozzá, de a teljes felszámolás, az állami függésbe való visszakerülés, az ellentét az egyetemisták és az egyetemek érdekei.
6: A kekvákra Magyarországnak akkora szüksége volt körülbelül, mint a szuverenitásvédelmi hivatalra, vagyis magyarul semmennyire.
4: Ezt már Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója mondta. A szakember szerint a vagyonkezelők visszavétele nem megy majd gyorsan.
6: Tehát itt azért a vagyon visszarendezésnek van némi terepe és sora, az azért valamelyes időt mindenképp igényelni fog. A kuratóriumokat szélnek kell ereszteni, nincs rájuk szükség, de a kuratóriumoknak is lehetnek, meg maguknak, az alapítványoknak olyan érvényes szerződései, amelyeket egyenként kell felülvizsgálni. Tehát ez nem lesz apró munka.
4: A 16. alaptörvénymódosítást a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés.
0: Most a választások óta nagyon sokat hallunk arról, hogy a különböző közpénzekkel hogyan bánnak különböző akár alapítványokban, akár nem is tudom, kisebb, akár helyi szinten. Most ennek kapcsán nem tudjuk megkerülni ezt a témát, hogy a különböző médiumok cikkeztek Pintér Bence győri polgármester posztja után arról, hogy megszűnik ugye a Győr Média, amelynek te is munkatársa alkalmazásában álltál.
2: Még bizonyos szerződésem volt.
0: Szerződésed volt, és hogy ennek a mértékét többen támadták, mert hogy 11 adásra több mint 1,1 millió forint kifizetést kaptál, és emiatt többen támadtak téged. Erre eleddig nem reagáltál, hogyha erre esetleg szeretnél, akkor most itt megteheted.
2: Én nem láttam jelentőségét, én meglehetősen pimp és méltatlan ügynek gondolom ezt. A Pintér polgármester úr már a második győri polgármester, akinek nem tetszik a Kérdéskör című műsor, amit én ebben az összesen 6 hónapban csináltam a Győr Plusz médiában, 2023 és 24-ben két részletben 2-3 hónap volt. Ezekben átlagosan kicsivel kevesebb, mint 200 ezer forintot kerestem ezzel a műsorral. Havonta ítélje meg mindenki, hogy ez gigantikus pénze. Nyilván nem az odamenetellel, meg az ott töltött 30 akárhány perccel jár egy műsornak a szerkesztése, működtetése, vitele. Nagyon büszke vagyok arra, hogy immár kettő polgármesternek sem tetszik ez a műsor, az akkor regnáló Fideszesnek sem tetszett, meg a mostaninak sem tetszik, ez valószínűleg inkább pozitív, mint sem negatív jel a minőségére nézve. Én büszke vagyok arra a műsorra a mai napigban, és azt gondolom, hogy egy olyan városban, ahol a jelenleg is aktív működő helyi Tiszás képviselő az 2 hónapon keresztül 1,5 millió forintot kapott az önkormányzat, úgyhogy nem jár be dolgozni, nem kampányolt helyette, vagy az az önkormányzat, amely 5 millió forint nagyságrendben finanszírozza már az első hivatalban töltött naptól kezdve a polgármester korábbi saját médiumát önkormányzati kommunikációs szerződésekkel olyan dolgokra, amelyeket korábban ellátott egy működő helyi lap. Én nem gondolom, hogy bármiféle érdemleges jelentősége volna ennek, iparági standard szerinti bérezésem volt, értem mondom, havonta kicsivel kevesebb, mint 200 ezer forintról beszélünk.
1: Most akkor ezt így leállítanám, hogyha szabad ezt a megbeszélést, egyszerűen azért, mert mielőtt leültünk ide beszélgetni, akkor olvastam el azt a legfrissebb hírt, amely szerint a technikai, tudományos és technikai minisztérium, nem biztos, hogy így hívják most, bukkant rá arra, hogy a választások előtt 2 nappal 15,5 milliárdnál egy picit többet osztottak szét mindenféle civil szerveződéseknek, és azt gondolom, hogy ehhez képest Kohán Mátyásnak, aki kapott 200 ezer bruttót, egy
2: kicsit valami... Kicsit kevesebb 200 ezer nettót.
1: Igen.
2: Hónapban.
1: Szóval én nem azt mondom, hogy nem jó dolog 200 ezer forintot, nem nagyon prima dolog 200 ezer forintot egy műsorvezetését fölvenni, de azt gondolom, hogy annyival nagyobb nagyságrendben, annyival elementárisabb nagyságrendű disznóságok óráról órára derülnek ki, hogy nem azért, mert a konfliktust kerülöm, hogy itt ül ez a szegény kolléga, és hát most ezzel meg van szégyenítve, és ez milyen kínos. Nem, nem ezért. Azt mondom, hogy olyan elképesztő nagyságrendű különbségek vannak, hogy egyetlen egy dolog éri meg valakit pellengére ültetni 200 ezer forintért, mert az a nagyságrend, amit én is megélek, tehát 200 ezer forintot már bármelyikünk látott életében, bocsánat. Szóval, hogy azt gondolom, hogy miután én örökké azzal csillapítom a magamat, mert én nem alapjába véve kevéssé vagyok vérszomjas, és mindig próbálom azt dolgokat ilyen bársonyosabban intézni, de mikor mindig kapok egy olyan jó hírt, hogy két nappal a választások előtt itt pár milliárd kicsusszant, ott pár milliárd kicsusszant, és most nem szedem elő Fási Zsülikét szegényt újra, csak így emlékeztetem az embereket arra, hogy mindaz, amit most megélünk ebben a választások óta eltelt egy hónapban, az valami egészen elképesztő, mégiscsak fölkocsbácsolja az embernek a dolgok helyretételére vonatkozó vágyait, nem a revans vágyát, csak hogy kezeljük értékén már a dolgokat, hogy milyen összegek repdesnek itt keresztül kasulna. Most ehhez képest egy 160 ezer forintos honorárium szerintem jelentéktelen.
0: Az kétségtelen, hogy például ezek a kekvák, ugye ez a rövidítése a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, nyilván nem tudom, 200 ezer forintnál vagy 1 millió forintnál jóval több vagyon fölött rendelkezik. A probléma ezekkel leginkább az volt, hogy amikor kinevezte a sokak szerint a minisztérium, megcsinálta ezt az alapítványt, kinevezte a kuratóriumi tagokat, és utána magánvagyonként kezelték ezeket. Na most ezeknek a teljes visszakerülése az államhoz az eredeti, a létrehozó jogalkotó szerint ez kvázi rombolás. Te hogy látod?
3: Kettő szempontot is felvetnék. Az egyik az, hogy mi itt most ingyen vagyunk, nem ahogy pénzért. Mindig. És ezért ez lehetőséget ad arra, hogy a nézőköz őszintén kommunikáljunk. És ez egy nagyon fontos dolog, a transzparencia, ami szintén ebben az egész kérdéskörben felmerül, legyen szó most médiáról, kekváról, energetikáról, anélkül mindig gond van. És a második, ami így eszembe jutott, az a magyar Murphy törvény a kekvákkal kapcsolatban, hát ami ellopható, azt el is lopják. És ugye ez a probléma ezekkel az alapítványokkal, hogy nehéz átlátni, sőt gyakorlatilag átláthatatlanná tették a működésüket, de engem nagyon megnyugtatna, hogyha egy könyvvizsgáló egy teljes auditot végeznél, tehát mindegyiken, és azt állapítja meg, hogy nem történt semmi hiba, és nagyon célszerű volt, és jogszerű a gazdálkodásuk. Tehát egyelőre még korai lenne bármilyen véleményt alkotni, nem jelenthetjük ki azt, hogy történt vagyonvesztés, de minden esetre az egész struktúrája, ahogy föl van építve, az kérdéseket vett
0: föl. Hát főleg most ugye a szándék szerint ezeket teljesen megszüntetik, úgyhogy így igazából ezt már csak ilyen historikus szempontból lehet vizsgálni. Amit szeretnél mondani, Kati, azt kérlek a szünet után mondd el, önök pedig ne menjenek messzire, mert utána például Kati véleményével jövünk is vissza.
7: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
0: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszűnéséről beszélünk, ez a tervezett alaptörvénymódosítás. Attila, úgy foglaltad össze, hogy nyilván fontos megvizsgálni, hogy hogyan bántak a rájuk bízott vagyonnal, és ekkor szerettél volna mondani Igen. valamit, csak jött a reklám.
1: Nagyon jól emlékszel rá, azért vettem levegőt, mert azt akarom mondani, hogy majdnem mindegynek találom, hogyan bántak a rájuk bízott vagyonnal a kérdést. Egyáltalán ez így hülyeségnek hangzik elsőre, de azt mondanám, hogy a rombolás, amit az egyetemek szuverenitásába és az egyetem etoszába végez egy ilyenfajta átalakítás, az sokkal nagyobb kár, mint amit a gazdasági sajátos szempontok okoznak szerintem. Legalábbis én a Színművészeti Egyetemnél éltem át, hogy ott még próbálkoztak erőteljesen a szembeszegüléssel sikertelenül, és jelen voltam egyszer, 19-ben, amikor ezt elkezdték, ezt a gondolatot valóságá gyúrni, jelen voltam egy olyan előadáson, ahol az egyik fideszes, és sajnos nem tudom megmondani ki, de aki ennek az ötletnek az atya volt, azt mondta, ott hangzott el először, hogy a közpénz elveszti közpénz jellegét. És hát akkor
0: ez még az MNB, a Pallas Athéné alapítványnál volt ez először a 10-es évek közepén, hogyha jól emlékszem, de
1: lehet, ez sokszor visszatérő. Ez a mondás konkrétan az a közgáznak az átformálásával kapcsolatban, a Corvinus, bocsánat. Átformálásával kapcsolatban jött el ez a mondás.
0: Minden esetre sokszor idézett, de azt hiszem, hogy még többször alkalmazott
1: mindenféle helyzet
0: volt ez, hogy kiszervezték. Meg itt főleg azzal támadták leginkább ezeket a kekvágyokat. Valóban az egyetemek ezáltal papíron függetlenné váltak az államtól, miközben az állam nevezte ki a kuratóriumnak a tagjait, ráadásul hol határozott, hol határozatlan időre, és hát az sem volt titok nem egy esetben, hogy az akkori hatalomnak igen kedves emberek töltötték be ezeket a tisztségeket. Következésképp ennek a teljes, nem tudom, lerombolása és valami újnak az elkezdése, az akár az egyetemi polgárság, vagy az egyetemi szférában dolgozók, megfordulóknak a szemszögéből nézve, akár ez még lehet valami olyan az ő bevonásukkal egy új kezdet? Vagy...
2: Amit most említ, az volt az eredendő bűn. Hát azért lett ebből Európai Uniós vita is, meg azért lett ebből probléma, mert ezt a szerintem eredendően jó konstrukciót, tehát hogy legyen egy kompakt rendszer az egyetem, amely nincs minden évben rácsatolva az állami költségvetésre, és nem azon rugózik, hogy hogyan tud egy kicsikét több költségvetést abban az évben kirugdalózni magának a minisztériumnál, hanem van egy világos, elég hosszú időre lefektetett finanszírozási kerete, amihez teljesítményelvárások kapcsolódnak, és ezen belül ő a saját szinergiáit keresse meg a magánpiacsal, a magáncégekkel. Ezzel a lehetőséggel egyébként szerintem több egyetemi jól élt. Tehát az SFI, amit említett a Katarina, az nyilván nem egy sikertörténetű finom legyek. A MOMA viszont szerintem az, Böszörményi Nagy Gergőnek a kuratóriumi elnöke munkája szerintem egy dicséretes munka volt, és ott sokat felült az értem. Én a Corvinusnál sem láttam, hogy kárát látta volna az értem ennek az átalakításnak. De a Kekvában egyébként a jó az nem csak az, hogy eredendően egy jó ötlet volt ezzel a ősbűnnel fertőzve, hanem az is jó benne, hogy kétharmados. És ennek következtében, hogyha egy országban kétharmados változás következik be, akkor legitimmé válik az, hogy ezt az egész rendszert átgondolják. Nyilván itt dönthet úgy egy kétharmados kormány, hogy az egészet nem akarja, ahogy van, tehát visszaveszi oda az egyetemeket, ahonnan jöttek. Amire itt vigyázni kell, az ez furcsa volt nekem egy kicsit már eleve a alkotmányozásnak a tervében is, hogy azért ezeknek a kekváknak nem kizárólag olyan vagyontárgyak vannak a birtokukban, amelyeket az állam adott nekik, hanem például, mint az MCC nevű kekva, egy viszonylag lőközelségében lévő ember, látom, hogy ez egy magánalapítvány, 96-ban alapították, volt vagyona az állami vagyon injekció előtt is, vannak dolgok ma is,
0: nem annyi, mint most,
2: de az, hogy az eredeti alapításkori vagyont, ami magánvagyon volt, azt is rekvirálná az állam tőle, egy izgalmas elképzelés. Az, hogy a magyar állam a következőkben máshogyan akarja használni a MOL portfóliót, vagy a Richter portfóliót, ez egy legitim döntés a kétharmados hatalomnak, hiszen ennyivel választott meg őket, és ez a határa annak, hogy a kekvákat át tudják írni. Hát ezzel nincs a világon semmi gond. Nyilván aminek értelme volna az, hogy az alapvető magfunkcióját az MCC-nek az, hogy ez 9000 diáknak a tehetséggondozó műhelye, egy elképesztő lehetőséget tartogató, fantasztikus jó hely az épülésre, a művelt emberfők kinevelésére az ország számára. Ez az érték ne vesszen el, de az, hogy mit akar kezdeni magával a vagyonnal, ami az övé, nem az, ami a másé. Az állam, ez legitim döntése minden kétharmadban feltámadott államnak.
1: Én kevésbé féltem ebben az esetben az államtól, és az államnak a vagyongazdálkodásától ezeket az egyetemeket, és ugyanakkor nagyobb garanciát látok arra, hogy a szenátus visszakapja a saját jogköreit, és a szenátusok alakítják majd az egyetemeknek a sorsát. Az állam nem elviszi és beleteszi a költségvetés lukaiba, hogy befoltozza ezeket az egyetemek pénzével, hanem az egyetemekre fogja fordítani, szerintem.
2: Reméljük.
0: És te hogy látod?
3: Az én két lányom Angliában járt egyetemre, és ezért utána néztem, hát ugye a Warwickra az egyik legnagyobb egyetem, ott van mellette Oxford, Cambridge, na most ezeknek a működése az úgy néz ki, hogy ők valóban gazdálkodnak, tehát rendelkeznek vagyonnal, ez magánvagyon, nem állami juttatás, ezen kívül tandíjak folynak be, és hát ugye, ha egy egyetemnek jó a híre, akkor oda sorban állnak, és hatalmas összegek.
0: Valami azt súgja, hogy ez nem a 21. században alakult ki ez a fajta gazdálkodási konstrukció.
3: A Warwick az azt hiszem nem annyira régi, ebben nem vagyok biztos, de minden esetre az épületek meg minden nagyon új. Nem tudom, hogy mikor.
1: A szisztéma régi.
3: De a lényeg az, hogy tehát az állam az nem juttatott vagyont soha. És én amit ellentmondásosnak érzek ebben az egész kekva rendszerben, az az, hogy az egy jó elképzelés, hogy legyen egyetemi autonómia, különbözőek az egyetemek, különböző célokat kell elérni, teljesen más egy művészeti egyetem, mint mondjuk egy műszaki, teljesen másképpen kell működtetni, oké, de vagyonkezelés. Hát ez egy teljesen, ez egy gazdálkodási, speciális szakterület. Mit keres ez bent az egyetemben? Nekik jövedelemre szükség van, természetesen bevételekre, de akkor vagy állami forrásból, vagy egy vegyes modell, mint az angolhoz hasonló, de ez, hogy odaadni egy nagy vagyont, amivel tulajdonképpen a fene tudja, hogy mennyire szakemberek mit csinálnak, Ez nekem egy nagyon ellentmondásos, és én bennem megszólal a vészcsengő, és bár nem tudjátok, de hát én dolgoztam büntetőügyvédként jó darabig. Hát amikor ilyen konstrukciókat láttam, mint hogy nem értettem meg elsőre, ritkán sült ki jó belőle, nem feltételezek semmi rosszat, tehát ezért mondtam, hogy meg kell vizsgálni, hogy mi történt, de maga az egyetemi autonómia és az egyetemi célok érdekében ez a konstrukció nem tűnik logikusnak. Viszont abból a szempontból nagyon is logikusnak tűnik, hogyha mondjuk a Fidesz ilyen kis ellásott pénzes hordókat akart volna elhelyezni az országban arra az esetre, hogy esetleg egy választást elbukik, és maradjanak kifizető helyek, amik fölött rendelkezik, akkor már ezt én tudom értékelni és értelmezni, ebben a dimenzióban, ebben nyilván az nem volt belekalkulálva, hogy egy kétharmados győzelemmel lesz valaki, aki ezt a struktúrát föl tudja számolni pillanatokon belül.
0: Mint ahogyan ez a jövő héten várhatóan meg is történik, hogy egyéb milyen politikai következmények lesznek ezután, azt meg megint csak valószínűleg egy jövő heti adásban majd akkor megbeszéljük, talán más vendégekkel. Most viszont menjünk egy picit vissza a jelenbe, a tekintetben, hogy hát az energiabiztonság az egy mindenkori rendkívül fontos kérdés, éppen ezért igazán húsba vágó az, hogy hogyan is képzeli el az új kormány az energiabiztonságot, no meg a benzinárstop fenntarthatóságát.
8: Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter az Egy Poszpolita lengyel napilapnak adott interjújában. A Magyarországra érkező orosz gáz és kőolaj importot érintő kérdése Magyar Péter elmondta, a Tisza párt választási győzelme után is változatlan maradt a földrajz. A magyar nemzet felhatalmazta az új kormányt az energiaforrások lehetőleg minél nagyobb diverzifikációjára, de egyúttal arra is, hogy vegye figyelembe a nyersanyagok árát. Egyelőre nem változtat a benzinástopok rendszerén sem a kormány. Kapitány István gazdasági miniszter szerint a jelenlegi helyzetben az ástop az ország érdeke. A kormány akár az év második felében is fenntartaná a benzinástopot, jelentette ki néhány napja a miniszter.
0: Na igen, de meddig? Mert az, hogy ha korlátozzuk bárminek az árát, vagy a felső határát, az hosszú távon méreg. Meddig lehet ezt fenntartani szerintetek?
1: Én bízom kapitány Istvánnak, csak tudja, hogy hogyan alakulnak az árak, nem értek hozzá, nem tudom megmondani. Én is ugyanazokat a közhelyeket tudom, hogy ha hosszan fönntartod, az rossz a gazdaságnak. Hogy a tartalékok kimerülnek, hogy egy mesterségesen lenyomott ár az túlfogyasztáshoz vezet, tehát el tudom puffogtatni az összes olyan közhelyet, amit a nézők is, meg ti is már a könyökötökön jön ki. Nem tudok megfejtést erre a helyzetre. Itt egy energetikai szakelt, átnyomom rá az saját időmet.
3: Köszönöm szépen. Hát ez valóban az a terület, amivel sokat foglalkozom. Nagyon káros valóban a rögzített árak vagy ársapkák rendszere, és nagyon igazságtalan is. Hát ezt tudjuk jól, hogy azok, akik sokat fogyasztanak, azok kapják most a támogatást. Tehát ez egy nonsens. Meddig tartható föl? Akár meddig. Amíg a pénzt tolják bele, rengeteg pénzt el lehet költeni, hát most évi néhány százmilliárd erre el tud menni, akkor elmegy néhány százmilliárd, minek a rovására, mondjuk az egészségügy rovására, vagy az oktatás rovására, vagy akárminek a rovására, de ezt föl lehet tartani a végtelenségig, amíg győzzük pénzzel. Mit kellene helyette csinálni? Hát először is az egész konstrukció, ez egy napi politikai termék, és nem szakpolitikai. Ha a szakpolitikai válasz az, hogy meddig lehet ezt a konstrukciót, tegnapig, ezt azonnal be kéne fejezni. Ez egy szörnyű, káros, túlfogyasztásra inspiráló rendszer, tehát ez nagyon rossz. Viszont lehetne, bele lehetne avatkozni, és elő lehetne segíteni azt, hogy a fogyasztást csökkentsük. Hogyan? Például azzal, hogy az elektrifikációt támogatjuk. És akkor hadd meséljek el egy személyes élményt. Én most 3 hétig utaztam Kínában. Kínában, a 32 milliós Sanghajban egyetlen egy benzines vagy dízelautót nem láttam. Csak elektromosat. És csak elektromos motorok mennek. Egyrészt a levegő az fantasztikus, tehát be lehet lélegezni, nem úgy, mint itt a körúton. Másrészt pedig ez egy megoldás arra, hogy az olajfüggést az csökkentsék, méghozzá radikálisan. Én 1,5 évvel ezelőtt tettem közé az energiakiáltványt, ami azt fogalmazza meg, hogy olcsó, biztonságos és fenntartható energiát kell biztosítanunk. Ez elérhető, de csak radikális változtatásokkal, amit egyébként támogatásokkal lehet segíteni.
0: De ha jól sejtem azért azt, hogy a társadalom jelentős része, vagy akár a nagyvárosokban a lakóknak a jelentős része elektromos autóra váltson, azért az nem egy évnek az eredménye, illetve a másik pedig az, hogyha jól értem, akkor az, hogy az árstop meddig tartható fenn, az politikai szándék kérdése volt, akiképpen ezt mondtad. Viszont ez nyilván én értem a politikai szándékot az új kormány részéről is, nem akarja azonnal kivezetni. Szerinted hogyan lehet ebben egyensúlyozni?
2: Egyrészt engem nem lehet várolni azzal, hogy ne volnék kellően nagy Kína rajongó, de azért a kínai városok lenyűgöző levegőjével és a kiváló elektrifikációs teljesítményükkel egyrészt szemben áll az, hogy ott nem egy létező autóflottát kellett cserélni, hanem egy nem létező autóflotta már rögtön elektromos módon jött létre a kínai középosztályban. Másrészt pedig ezzel azért szemben áll elég jelentős szénerőmű építési tevékenység Kína nem ilyen szép részein, mint a sanghaji partok. Ami most történik a benzinástoppal, szerintem itt viszonylag egyszerű a történet, tehát a költségvetési hiány növekedésének a rovására alacsonyabb inflációt vásárol a magyar állam. Mert ugye hál' Istennek nem csak a lakosságra érvényes az ástopp, hanem érvényes az iparra, érvényes a fuvarozó vállalkozásokra is, amelyek magyar rendszerben fuvaroznak, és jelentősége van azért ennek abban, hogy az inflációnk az nem szállt el. Tehát egészen addig, ameddig a Tisza kormány jó európai kapcsolatot kihasználva át tudja vinni Brüsszelen, és a pénzpiacokon, hogy Magyarországon akár az 5%-ot meg is fogja haladni a hiány ebben az évben, amire van azért esély, pláne, hogy ilyen hosszú ideig marad fenn ez az áslop. Egészen addig, amíg ezért minket nem büntet meg sem Brüsszel, sem a pénzpiacok, addig tartható szerintem, hogyha lehet erre így válaszolni. Az értelme, teljesen értem a közösségi logikát emögött, szerintem az alacsony infláció azért megér némi árat más területeken is, meg nyilván reménykedni lehet abban, és az egész intézkedés célja is az volt, hogy addig tartson ki ez az ár, ameddig ezért mesterséges magas szintje van a kőolajáratnak a világpiacon, az iráni háborúnak a következtében, és nyilván arra volt kalibrálva, és remélem, hogy ez a kalibráció nem volt teljesen fals, hogy azért ennek belátható időben vége lesz ennek az őrültségnek, ami egyébként is az egész világ kőolajellátását, az ellátás magát is fenntartatlanná teszi.
0: Most érdekes, hogy az iráni háború végét hoztad szóba, hiszen ahogyan a bejátszónkban is láthatták a nézők, meg ti is hallhattátok, hogy Magyar Péter is azt mondta, hogy arra számít, hogy egyébként a háború, az orosz-ukrán háború után majd Európa visszaáll az olcsó orosz gázra, mert hát ennek már ugye földrajzi okai vannak, az infrastruktúra kiépített, meg hát nem utolsó sorban, ahogy az előbb mondtam, nyilván olcsóbb, és hogyha vége van a háborúnak, akkor az a fajta morális indok is megszűnik, hogy ezzel Putyin háborúját pénzeli az, aki az oroszoktól vásárol gázt. És nyilván azt is mondta, hogy persze diverzifikálni kell, de közben az árra is nagyon kell figyelni. Tehát ez is egy picit ilyen, nem tudom, talán pragmatikus, realista, vagy belföldre és külföldre egyaránt beszélő politika? Milyennek látjátok ezt?
1: Hát ez realista szerintem egyébként. Egyrészt, másrészt meg az, majd ha egyszer mindenütt béke lesz körülöttünk, és eljön a szabad döntéseknek a helyzete, akkor el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy egyébként a bolygó az hogy áll a fosszilis energiák felhasználásával. És hogyha élni akarjuk majd látni a dédunokáinkat is, akkor minél inkább el kell fordulni a fosszilis energia felhasználástól. Én legalábbis erről olvasgattam a békeidőkben.
0: És te miket írtál ezzel kapcsolatban?
3: Rengeteget, de azt gondolom, hogy Magyar Péternek most egyszerű üzeneteket kell közvetíteni, és ez egy megnyugtató üzenet, hogy nincs elzárva ez a kapcsolat, egyszer ezt még helyre lehet állítani, ez nem egy energetikai tartalmú, ez inkább valami politikai üzenet. Az energetika ennél sokkal bonyolultabb. Tehát azt látni kell, hogy egy teljes körű átalakulás van. Nem tudjuk, hogy milyen lesz, csak azt tudjuk, hogy a fosszilis energia korszaknak nagyon a végén vagyunk. És vélelmezhetően megújul alapú lesz, de még ez se biztos, tehát van egy csomó olyan technológia, amiről nem beszélgetünk. Én magam is indítottam olyan hidrogénes projektet, hogy elképesztő hatásfokkal, nem hogy olcsón, hanem melléktermék volt a hidrogén, és közben meg nagyon értékes alapanyagokat lehetett gyártani. Tehát rengeteg technológia van még. Most volt egy politikai üzenet, kész, az ennyi.
0: Viszont ami szintén egy fontos politikai üzenet, és talán idevág, mármint a megágyazandó a későbbi intézkedéseknek, vagy éppen azoknak a kampányígéreteknek a kicsit arrább tolásának, amit Radnai Márk mondott a Népszavának egy hosszabb interjúban. Itt a Tiszapárt alelnöke és az élhető és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, igen, azt mondta, hogy idézem Radnai Márkot, én azt gondolom, hogy a legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk. Csak egy mély szembenézés után leszünk képesek elfogadni az előttünk álló kihívásokat. Nem szabad átverni az embereket, hogy 3, 4, 5, 10 vagy 15 év alatt hova juthat el az ország, ha nincs valós és reális megvalósítási terv mögötte. Meg kell barátkoznunk a reális célokkal. Nyilván egy választás után egy hónappal reális célokat emlegetni, meg hogy mi van előttünk, ezt kormányváltás után, vagy akár rendszerváltás után is hallottuk már, de utána meg ritkán jöttek ezek a reális célok. Ti most elnézést kérek, nem tudom kiadni, mekkora realitását látjátok a reális célok megfogalmazásának a politikai életben, a jövőben?
2: Én azt gondolom, hogy ez a régi Wilkinsoni mondat érvényes Magyar Péterre is, hogy vannak dolgok, amiket a politika le tud győzni, a pénzpiacok nem tartoznak ezen dolgok közé, és az a harci helyzet, hogy a gazdasági realitások azok utol fogják érni nagyon hamar a Tisza kormányt, és itt a népszerűtlen intézkedések kapcsán tényleg ez a borzasztó érdekes dolog, amit nem a Tisza kormány iránti rossz indulattal várunk sokan, akik nem szavaztunk a Tisza kormányra, hanem a hazánk iránti aggodalommal várunk, hogy egyelőre még a Tisza kormány nem találkozott a rendkívül szűk voltával a szikla és a kemény hely közötti helynek, tehát nem került még kemény döntési helyzetbe. És igazán azért azon mutatkozik majd meg a Tisza kormány kormányzó képesség, és az, hogy végül is az a döntés jó volt-e a hazának, hogy akkor, amikor nem vízen járva kell kommunikálni rendkívül lelkes néptömegeknek, hanem meg kell hozni egy kemény döntést, akkor az sikerül-e felelősen és a haza érdekében és távlatosan is jó módon meghozni.
3: Ezt egy kicsit másképp látom, de jó, amit mondasz, csak van egy másik dimenziója is, mégpedig az, hogy ugye, amikor az emberek felfogják, hogy milyen a gazdasági realitás, nekem van egy erős kétségem, hogy vajon ezt Tisza szinten, döntéshozói szinten mennyire látják reálisan, ugyanis nagyon... Én nagyon szeretem a hazámat, tehát nehéz kimondani azt, hogy a magyar gazdaság iránya az utóbbi 15 évben nagyon elhibázott volt, és fájdalmasan nagy ára lesz ennek. Ugye beálltunk teljesen a német autóipar mögé, de a német autóipar az kisiklott. Egy nagyon gyorsan lefele zuhanó ágazatról beszélünk, magával fog rántani rengeteg magyar vállalatot. És én ma délután, amikor ezen a témán gondolkoztam, megnéztem autóipari cégeknek a beszámolóit. És én azt látom, hogy ki vannak tömve, folyamatosan kapják a pályázati pénzeket, miközben a legtöbb az 2020 óta minden évben masszívan veszteséges volt. Ezek a KKV-k, meg középkategóriájú cégek. Meddig tartjuk ezeket életben? És ugye ez lesz a nehéz döntés, hogy azt mondani, hogy oké, ez a fajta autógyártás, ami itt van, ez sajnos ez még valamilyen szintig, egy nagyon alacsony szintig egyébként le fog süllyedni, viszont az átállás arra, hogy az elektromos autókhoz beszállítók legyenek a magyar KKV-k, ez semmilyen szinten nem reális, mert az kínai ipar az magának mindent legyárt, és nem úgy lettek letárgyalva, például a BYD szerződés, hogy valamekkora százalékot magyar beszállítók kell, hogy szállítsanak. Tehát én ezt látom a legnagyobb gondnak, és talán, hát, ha hallgatják a tisztások, akkor nagyon örülnék nekik, hogy gondolják át, hogy milyen ágazatokat hogyan lehet módosítani, és tényleg szükség van egy nagyon alapos gazdaságstratégiára.
0: Viszont én azt hiszem, hogy itt sokszor tanulmányaim során sokszor hallottam, hogy az 1989-90-es rendszerváltásnak, vagy rendszerváltoztatásnak, vagy rendszerváltozásnak, ki milyen politikai oldalon szóval állt akkoriban.
2: Tehát
0: az volt talán az egyik legnagyobb gondja, hogy míg a választók, vagy patetikusabban fogalmazva a nép, az igazából ugyanazt akarta, mint addig, csak még jobban akart élni, és ezért számára egy borzasztó nagy csalódás volt az, amit ehelyett kapott a piacgazdasággal, meg ugye emellett a több pártrendszerrel is. Hogy sokan beszéltek erről az elmúlt 36 évben sokszor, hogy nem volt az embereknek ez megfelelően elmagyarázva, hogy ez bizony nem így lesz. Hogyha esetleg egy új kormány, ami hova tovább nem kevesebbet, mint egy új rendszerváltást tűzött ki célként, ezzel kezdi, az nem biztos, hogy egy rossz politikai húzás. Vagy te hogy látod?
1: Mármint, hogy azzal kezdő, hogy azt mondja, hogy irtózatosan nagy gáz van, drága honfitársaim.
0: Hát, ugye Winston Churchillnek is nyilván más kontextusban, de bejött, hogy nem ígérek más, csak vért, verejtéket és könnyeket.
1: Oké, azok más helyzetben előadott ígéretek voltak, de egyébként pedig lenyűgözve hallgattam, amit mondtál, és azon gondolkoztam, hogy annyira utáltam, amikor a Fidesz 8 évig azt mondta, hogy az elmúlt 8 év bűneit és rossz politikai és rossz gazdasági döntéseit kell nekik helyre hozni, hogy most 16 évig nem fogjuk hallgatni annak a 16 évnek a drámáját, amit egyébként a Fidesz gazdaságpolitikája zúdított a népre. Tehát minden, ami most rossz történik, az az eddigi rossz gazdaságpolitikának a következménye. Abból kell majd most kikecmeregnünk, amikor azt mondja Radnai Márk, hogy a realitásokkal szembe kell nézni, akkor erről beszél, hogy nyakig ülünk valamiben, amit a Fidesz hozott a nyakunkra, igaz?
2: Az egy pár apróságot, ha említsek meg, mindamellett, hogy én írtam hosszan még akkor is, amikor a Fidesz kormányon volt, a Fidesz gazdaságpolitikai hibáiról, tehát én európárti vagyok, alapvetően én nagyon nem pártolom azt, hogy hosszú időn keresztül a gazdasági kormányzatot kiszámíthatatlan tevő rendeleti kormányzás volt, erről nyíltan írtam, mondom, még a Fidesz kormányzásnak az idején is. Ugyanakkor azért van pár ilyen jelentéktelen apróság, mint az, hogy az Európai Unió például az emlegetett Kínához képest elképesztő mértékben vesztette el önkezével a versenyképességét, hogy az Európai Unió valami oknál fogva jónak látta kinyírni a legfontosabb iparágát, az autóipart, hogy az Európai Unió határán éppen háború zajlik, és hogy van egy permanens energiaválság az orosz-ukrán háború óta.
1: Tehát ez okozza a mi helyzetünket most.
2: Mondom, ha valaki, akkor én nem mentettem fel korábban sem a Fidesznek a felelősségét ebben az ügyben, de azt gondolom, hogy ez a néhány jelentéktelen apróság azért hozzájárul ahhoz, hogy ma az a helyzet van, ami van.
1: Értem.
3: Sőt, hát itt most nagyon ritka pillanat lesz, de azt mondom, hogy nem feltétlenül hibáztak, mert a nagyon, nagyon téves német stratégia az rántja magával egész Európát, és Németország nagyon agresszíven lenyomta az összes változtatási kísérletet. Ők kétségbe esetten kapaszkodtak a kínai piacba, amit kompletten elveszítettek, tehát már Németországban 3 hét alatt, csak hogy 20 évvel ezelőtt úgy képzeljétek el, hogy az utca tele volt Volkswagennel, szinte csak azt láttam, most meg egyet se. És 5000 kilométert utaztam Kínán belül, tehát rengeteg városban volt.
0: No, viszont nekünk sajnos nincs 5000 kilométernyi időnk itt már a műsorban, de jó lenne, meg szerintem ez egy fontos és érdekes téma, de ennyi fért ma az adásunkba. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, tegyetek így máskor is, miként önök is tegyenek így máskor is, hiszen minden hétköznap van aktuál, és ha tehetik, akkor utánunk még a Tükör című műsort is mindenképpen nézzék meg, és további kellemes estét kívánok önöknek. Viszontlátásra!
7: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
9: Hát reméljük, hogy ott méhek nem lesznek. Most bögtett ki, hogy szerkesztő kollégáknak születésnapja van. Cserdi Zsolt,
10: mondjuk el, hogy Isten éltessen. Cserdi Zsolt, aki itt van velünk most hajnalban, és szerkesztette a mai adást. Isten éltessen!
9: Varga G. Gábor viszont a mi vendégünk, repülési szakértő és újságíró kolléga, örülünk, hogy itt vagy.
10: Jó reggelt!
11: Kívánok, és csatlakozom a jó kívánságokhoz.
9: Köszönjük szépen! Itt épp összevitatkoztunk azon, hogy be vagyok-e csapva akkor, hogyha a Fapados légitársaságok óriási, gigászi, elképesztő, zseniális akciót hirdetnek, de én nem reggel 4 óra 20 perckor megyek föl az oldalukra, hogy ebben részt vegyek, hanem délután 3-kor. És egészen más árakat találok, mint akik reggel mentek.
11: Erre a kérdésre nem szeretnék konkrét választ adni, de azért az nagyon fontos, hogy az utazóknak ismerniük kell azt, hogy hogyan működnek ezek a úgynevezett ár- vagy bevételmenedzsment rendszerek, amik végül is az utasnak megszabják, vagy megkreálják azt, hogy milyen áron ajánlja ki nekik a légitársaság rendszere a repülőjegyet. És ugye, amikor egy-egy ilyen számítógépes rendszer azt érzékeli, hogy nagyon nagy az igény adott napra, adott célállomásra, akkor egyszerűen felárazza a repülőjegyeket. Na most, amikor reggel megérkezik egy promóciós e-mail, hogy 25, 45, 50%-os, 5 eurós, 1 millió ülés, 5 euróért, és még sorolhatnánk ennek a különböző változatait, akkor az embereknek a természetes reakciója, hogy az első szabad 5 percükben beütik a megfelelő légitársaságnak a weblapján a címet, beütik azt, hogy hova szeretnének menni, és elkezdenek repjegyet keresni. És ennek hatására teljesen természetes, hogy néhány óra alatt az utazók tömegei bedrágítják ezeket a
9: repjegyeket. De akkor mihez képest kapok én olcsóbb jegyet?
11: A légitársaság az ígért kedvezményt, az természetesen megadja, csak már a bedrágult jegyhez képest. Vagy azonnal elfogynak az 5 euróért kínált 1 millió jegy 5 euróért, akkor azonnal elfogy ez a kontingens, utána már a normál áron kapja az ember a repülőjegyet. Szóval ezeknek az akcióknak, meg egyébként a korán foglaljunk, ne korán foglaljunk, a 2026-ban, amikor már az AI meg a dinamikus rendszerek alakítják ki a jegyárakat, és nem emberek egy okos számítógép mögött, akkor sajnos ezek a mítoszok, hogy mikor
10: kell akkor hogy foglaljunk? Mikor és hogy?
11: Nagyon érdekes például, hogy Európában, most olvastam néhány statisztikát erre vonatkozóan, ilyen 1 kötőjel 5 millió repjegyvásárlást elemeztek a különböző statisztikai módszerekkel. Európában, hogyha valaki nyárra akar foglalni, akkor 4-5 hónappal érdemes előre foglalni, tehát általában azt mutatják a statisztikai adatok, hogy a január végén, februárban vásárolt jegyek a legolcsóbbak, tehát ez már sajnos elment. Ugyanakkor az utazást megelőző 15 kötőjel 30 napos periódusban még mindig van egy olyan időablak, amikor lehet esély arra, hogy jó áron kapjunk repülőjegyet, azért, mert a légitársaságok azért nézik, hogy hogyan tudják tölteni a gépeket, és azokat a gépeket, amiket nem töltöttek meg elég jól, és mondjuk 80% alatt van a foglaltsága, azokat a helyeket elkezdik attraktívabb áron kínálni.
9: És aki
11: úgy, az abban hisz, egy
9: hogy majd aznap, vagy előző nap, mert majd ami ott megmaradt, az úgyis olcsó lesz.
11: Például eddig az is egy mítosz volt, hogy az előző nap már csak méregdrágán, aranyáron lehet vásárolni repülőjegyet. Én pont a múlt héten jártam úgy, hogy el kellett utaznom Dublinba, és szerettem volna a visszautamon egy kicsit módosítani, úgyhogy előző nap próbáltam keresni jegyet, hogy hogyan lehetne mondjuk a reggel helyett délután elhagyni a várost, és találtam nagyon jó áru repülőjegyet. Az mondjuk egy másik kérdés, hogy még úgy is azt mondtam, hogy nekem ennyit nem ér, inkább hazajövök az eredeti terv szerint, de hogy a hazafelé egyirányú út mondjuk nem 100x000 forint volt, hanem 30x000 forint, tehát azért az...
9: Másfelé megyünk, mint ahogy tettük ezt mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, tehát változtak az utazási szokásaink?
11: Ebben nagyon nagy változások vannak egyébként. Egyrészt az emberek most már nem csak az elit turisták, hanem tényleg a széles utazó közönség elkezdte megérezni azt, hogy a nagyon zsúfolt turista célállomásokra nem mindig kellemes utazni, és ezért mondjuk nyilván Párizsba, Londonba, Barcelonába még mindig nagyon sokan utaznak, de elkezdjük keresni az alternatív helyeket, ahol kevésbé magasak az ára, kevésbé tapasztalunk tömeget, és ami például a nyári melegben egy nagyon érdekes, hogy hogy az északi és a balti célállomások népszerűsége az elkezdődik.
9: Hát ott lett normális idő, 25-30 fok.
11: Elég kényelmes idő van, illetve ha valaki oda szeretne menni, akkor hát mikor, hogyha nem a nyári hónapokban. Egész konkrétan erre a két régióra kb. 1 millió ülőhely most a nyári kapacitás kínálat Budapestről, ami azért egy elég masszív szám, és hát nyilván egy felfedezetlen terület, kíváncsiak is vagyunk, úgyhogy erre például nagyon sokat mennek az emberek.
10: Mennyire kell számítani arra a kerozinhiányról, mert többször beszéltünk, vagy arról, hogy esetleg milyen pótdíjat, vagy hogyan kellene fizetni, de arról nem, hogy mennyire kell számítani arra, hogy összevonják, vagy törlik, vagy átpakolják a járatomat. Nekem már van olyan ismerősöm, aki menne egyébként Egyiptomba, augusztus 1-ére megvette a jegyet csilliárdokkal ezelőtt, és már jelezte neki a légitársaság, hogy hát bocs, majd másodikán mentek.
9: Ez akkor szíves, ha kifizetted a szállodádat is.
10: Bukik egy napot, mert hogy összevontak két gépet.
11: Erre sajnos számítani kell, de egyébként hozzáteszem azt, hogy nem biztos, hogy ez a kerozin hiány miatt történik, hanem lehet, hogy amiatt történik, mert az utazási iroda mondjuk a kerozin hiánya jól tudja magyarázni azt, hogy egyébként meglép egy alapvetően racionális, de az utasoknak kellemetlen lépést. Itt azért az a nagyon érdekes különbség, hogy mi történik, mondjuk átrakják egy nappal a járatomat, és összevonják egy másikkal. Én arra a járatra nekem hogy van jegyem? Úgy, hogy egy csomag részeként megvettem, és egyébként az utazási iroda tartja azt, hogy továbbra is 7 nap, egy napot csúszik az egész, de minden ugyanannyi, ami abban a csomagban van. Vagy én pusztán egy repjegyet vettem, kifizettem a szállást úgy, hogy nem lemondható, és mindenképpen elbukom annak az éjszakának az árát, és akkor ugye senkihez nem mehetek kártérítésért, mert ez benne van a pakliban.
9: Erre mondják, hogy az utazási irodák szolgáltatásai megint fel lesznek értékelve, mert ők erre védelmet nyújtanak.
11: Igen, illetve képesek rendszerben látni azt, amit mi szabadságnak hívunk. De az is egy nagyon fontos dolog, hogy az utazási irodá, vagy pontosabban a légitársaságnak az utazást megelőző 2 héten belül már csak úgy van joga módosítani a járat indulását, ne adj Isten a dátumát, hogyha ezzel kártérítési kötelezettséggel tartozik. Erre ugye van egy Európai Uniós jogszabály, és ezt jó tudni. Természetesen többnyire azért ezeket a döntéseket meghozzák a 2 hetes időablakon.
10: Figyeljen mindenki.
9: Gábor,
10: köszönjük szépen.
9: Jó utazást önöknek, hogyha útra kellnek.
11: Döntéseket meghozzák a 2 hetes időablakon.
10: Figyeljen mindenki.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Üzleti ügyekkel felelős vállalatirányítással folytatjuk a Startot, sőt ez már a Start Plus. Istenesné Solti Andrea, a Hungarian Business Leaders Forum elnöke. Jó reggelt kívánunk! És Bodó Teodor, a kommunikációért felelős vezető elnökségi tag a vendégeink. Tisztújítás volt, 4 elnökségi tag mellett 2 újat választottak. Mi a jelentősége és mi a céljuk az új elnökséggel a következő ciklusra?
2: Hát nagyon örömmel és megtiszteltetéssel vettük, hogy bizalmat kaptunk a folytatásra, és a Hungarian Business Leaders Forum tevékenységének a fókuszában továbbra is az etikus vezetés, felelős vállalatirányítás, a sokszínűség támogatásával. Azt gondolom, hogy ez a sikeres üzleti környezetnek az alapjai, meghatározó tényezői.
1: Jól olvastam, hogy 100 tagja van a szervezetnek körülbelül?
3: Nagyságrendileg 100 tagja van, és azt el tudjuk mondani, hogy szinte az összes magyarországi gazdasági életben meghatározó vállalat képviselteti magát, és az a célunk, hogy ez a kör, ez a vállalati kör, ez bővüljön a jövőben is, és nem csak hangzatos célokat szeretnénk megfogalmazni, hanem a tettek erejével is bebizonyítani azt, hogy tudunk hatni a magyar társadalomra, és ez egy nagyon fontos felelőssége is a cégeknek, a cégvezetőknek.
1: Milyen az etikus vállalatvezetés?
2: Mindenképpen ugye betartja a jogszabályokat, és összhangban a meghirdetett értékeivel együtt ezeknek a szellemében végzi a tevékenységét. Tekintettel van a környezetére, vásárlóira, munkavállalóira, tehát sokféle szempontot figyelembe vesz a működésében. És ebben az összefogásban, a sok vállalat összefogásában jobb, hatékonyabb programokat tudunk indítani összefogásban és elérni. Így például évek óta zajlik a jövő tehetségének a támogatása a HBLF X Mentor program keretében. Ezt szeretnénk folytatni, idén is rekordszámú érdeklődés volt, indult egy úgynevezett igazgatósági szerepre felkészítő Hungarian Business Leaders Forum Board Level programunk, ez is nagy sikerrel fut, és szeretnénk folytatni, és tavaly pedig az üzleti etikát fókuszba állítva meghirdettük a top 20 compliance szakembernek a listáját is.
1: A 100 tag az egymást gyakorlati tanácsokkal segíti, vagy hogy képzeljük el a szervezet működését? Tehát, hogy hogyan profitálnak a tagok abból, hogy ott van másik közel 100 vállalatvezető a klubban?
3: Ez egy nagyon erős szakmai közösség, amiben együtt dolgozunk. Jó magam több mint 10 éve segítem a HBLF-nek a munkáját. Nagyon jó ebben a körben együtt dolgozni, tapasztalatokat cserélni, inspirálni egymást, és olyan programokat kitalálni közösen, ami aztán később társadalmi hatással is bír. És ilyen például ez a tegnap megrendezett esemény, amire rendkívül büszkék vagyunk, az Együttható Fesztivál, amelyben nagyságrendileg 40 különböző szakmai szervezet, vállalat vett részt, több mint 400 résztvevővel, itt a közelben egyébként a Bosch Budapest Innovációs Campuson tartottuk ezt a fórumot, és olyan fontos témákról beszéltünk, és vezetői dilemmákról, mint amilyen például a mesterséges intelligencia etikus használata, a bértranszparencia, az, hogy hogyan tudjuk megnyitni, etikusabbá, igazságosabbá tenni a magyar munkaerőpiacot.
1: Az etikus AI használaton mit kell érteni? Tehát hogy lehet nem etikusan használni, vagy mi itt a veszélyforrás, amit hárítani kellene?
3: Hát aki az AI-t használja, a mesterséges intelligenciát használja, nagyon sok esetben szembesül dilemmákkal. Például az, hogy milyen eszközöket használunk, azokat az eszközöket kinek a kezébe adjuk, milyen oktatási lehetőségeket adunk a kollégáknak, hogy megismerjék az AI-nak a használatát, illetve az, hogy egyébként az AI használattal milyen eredményeket tudunk elérni. Szóval ez egy teljesen új terület, annak ellenére, hogy maga az AI, a mesterséges intelligencia azért már nem egy új keletű dolog, de az, hogy a mindennapjainkban milyen módon használjuk, azt áttekinthetően és felelősen kell tennünk.
1: Nagyon érdekes kifejezés a bértranszparencia. Ha jól tudom, nyártól van egy olyan rendelet, ami Magyarországra is vonatkozik, hogy azonos munkáért, azonos pozícióban lévő embereknek azonos bért kell fizetni, és hogy talán ezt átláthatóvá is kell tenni cégeken belül? Vagy ezt rosszul tudom?
2: Igen, van egy ilyen Európai Uniós direktíva, ami ezt szabályozza. A magyarországi implementáció még várat magára, de egy bizonyos létszám felett a vállalatoknak jelenteni is kell, hogy van-e például különbség a nemek között, úgyhogy ez a, és a bérsávokat pedig az azonos munkakörökben transzparenssel meg kell osztani, illetve egy újonnan felvett kollega felé is transzparenssel kommunikálni.
1: Tehát el kell mondani egy újonnan felvett kollégának, vagy akár egy érdeklődő kollégának, hogy az ő munkakörében mások mennyi pénzt kaphatnak?
2: Mi az elérhető bérsáv? Ez nagyon fontos, hogy a bértranszparencia az elősegíti az esélyegyenlőséget, de nem azt jelenti, hogy a bérek egyenlőek, tehát továbbra is a teljesítmény alapon a cégek, lesznek a bérek között különbségek.
1: És egy díjat is átadtak a...
3: Ez a katalizátordíj.
1: Ezt milyen alapon osztják? És
3: ennek szimbolikus jelentősége van, ugye maga a katalizátor elnevezés is jelzi azt, hogy olyan hatást szeretnénk elérni, ami a jó példák alapján aztán egyre gyakrabban és többen fordul elő. Arról szól, hogy a munkaerőpiacon milyen olyan jó gyakorlatokat, milyen olyan megvalósuló ötleteket, projekteket tudunk díjazni, megmutatni, amelyek nyitottabbá teszik a munkaerőpiacot. Három díjat osztottunk ki az idén. A fő díjat a Boston Consulting Group programja kapta. Egy olyan nagyon érzékeny helyzetben segítik a roma fiatalokat, miután befejezték a tanulmányaikat, segítik őket mentorálással, különböző szakmai támogatással, összekötik őket különböző cégekkel, hogy könnyebben találjanak munkalehetőséget, és ugye több éve fut már ez a program, és több száz fiatalnak sikerült segíteni. De kapott innovációs külön díjat az AdRen Kft. Amrest Kft. Aminek a neve talán kevésbé ismerős a nézők számára, de különböző gyorséttermi hálózatokat működtetnek itt Magyarországon, és ők kimondottan az ADHD és autizmussal élő embereknek nyújtanak konkrét munkalehetőségeket. És hát volt egy szakember, díjazottunk is, a BP-nek a munkatársa, Jó Andrea, aki az eddigi tevékenységért kapott elismerést. És ez azért nagyon jó, mert hogyha meg tudjuk mutatni a jó példákat, elindul az inspiráció, a szakmai párbeszéd, akkor reméljük, hogy jövőre még több, még izgalmasabb projektekből tudunk majd választani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és mindezt elmondták, és további sok sikert a tevékenységükhöz.
3: Köszönjük szépen!

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Ez az elektronikus információ rendszer behálózza az egész világot.
2: Bámulatos. Nem fogom fel. Hát én azt se értem, hogy mitől világít a villany a lámpában, csak használom. És ebben a hálózatban mi magyarok is benne vagyunk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket. Mit gondolnak, kapunk-e valaha magyarázatot Novák Katalintól a kegyelmi botrány kapcsán? Ez a mai kérdésünk, igen vagy nem. Voksoljanak és kommenteljenek. Ez lesz az egyik témánk. Lássuk, hogy még mivel foglalkozunk és kikkel.
2: Egy ember meghalt és többen megsérültek, amikor a robbanásvat a MOL tiszaújvárosi üzemében. Üzemi baleset történt. Kapitány István széles körű vizsgálatot ígért. Novák Katalin kabinetfőnöke is elutasította, hogy a volt államfő kegyelmet adjon K. Endrének. Magyar Péter válaszokat vár. Védvonal néven indít jogsegélyszolgáltatást a Fidesz. Azok számára, akiket, ahogyan a párt fogalmaz, valamilyen formában tiszás erőszakért. Magyar Péter beszédével, alaptörvénymódosítással és vizsgálóbizottságokkal indítja be a parlamenti üzemet a Tisza párt. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Borgula András, a Gólem Színház alapítója és művészeti vezetője. Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyerák Anikó.
1: Saját stábja sem támogatta, mégis aláírta a kérelmet Novák Katalin. Ezzel a témával fogunk kezdeni. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. És mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy rövid összefoglalót erről.
3: Az egy elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános.
4: Bár a Sándor Palota pénteken sok iratot közzétett, az a kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon pedofil bűnsegéd igazgató helyettesének. Annyi azonban kiderült, hogy az igazságügyi minisztériumhoz hasonlóan az elnöki hivatal alkotmányossági és jogi igazgatósága, valamint Novák Katalin kabinetfőnöke is K. Endre kegyelmi kérelmének elutasítását javasolta a bűncselekmény jellege miatt is, valamint az is, hogy szokatlan módon egy helytadó és egy elutasító határozatot is az akkori államfő elé terjesztettek. Utóbbi aláírás nélkül egy vonallal áthúzva került így a nyilvánosság elé. Pénteken délelőtt Facebook posztjában Magyar Péter arra szólította fel a volt köztársasági elnököt, hogy 3 év után mondja el, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet K. Endrének.
1: Óriási lehet a nyomás, egyre többen mondják, hogy na most aztán már tényleg kellene valamilyen magyarázat. Ez a nyomás elegendő lehet szerintetek ahhoz, hogy Novák Katalin előbb-utóbb kiálljon és elmondja azt, hogy miért döntött így, Andrea?
3: Én azt gondolom, hogy nehéz elképzelni, hogy Novák Katalin kiálljon és részletesen elmesélje azt, hogy pontosan hogyan történt ez a döntés. Nyilván látszik az, hogy óriási politikai felhajtás van e körül a téma körül, azért ez az elmúlt évek egyik legnagyobb politikai botránya volt, nem mellesleg ugye ez a politikai botrány ágyazott meg Magyar Péter színrelépésének és egyáltalán annak a folyamatnak, ami elvezetett a NER bukásához, tehát ez tényleg egy szimbolikus ügy, aminek ugyan én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépcsői voltak, hogy mind ugye az igazságügyminisztérium, mind ma végül a Sándor Palota nyilvánosságra hozott dokumentumokat, de azért a teljes sztorit még így sem ismerjük. Kérdés, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok ebben, én azt gondolom, hogy abban több remény van, hogy ott kiderüljön valami, mint sem, hogy Novák Katalin itt egyik napról a másikra úgy döntsön, hogy most jött el az ideje annak, hogy ő őszintén elmesélje, hogy mi történt.
1: Na majd a vizsgálóbizottságról szeretném, ha külön beszélnénk így, Tamás.
5: Hát én nem tudom elképzelni, az az igazság. Ugye azt tudni kell, hogy az államfői kegyelem megadása az egy diszkrecionális jogkör, tehát az államfőnek nem kell megindokolnia, hogy miért ad kegyelmet adott esetben. Itt lehet ez egy valamilyen humanitárius indok, lehet az, hogy úgy látja, hogy esetleg az ügynek vannak olyan körülményei, amit nem vizsgáltak ki megfelelően, vagy ugye, hogy a pletyka esetleg tartja, lehet, hogy az államfőnek volt egy rendkívül szoros kapcsolata valakivel, aki megkérte őt erre, hogy adjon kegyelmet, és pusztán emiatt adott kegyelmet. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a volt államfő majd kiáll, és azt mondja, hogy hát igen, nekem volt egy rendkívül, talán még a barátságnál is közelebbi viszonyom egy bizonyos személyhez, és akkor emiatt, miután ő megkért rá, akkor én ezt megtettem. Ez számomra elképzelhetetlen.
6: Ez egy ördöglakat, mert vagy elárulom a politikai közösségemet, majdnem mindegy, ki kérte meg rá, de valószínűleg valaki abból a politikai közösségből, és bokává válok, és az egyik csapat már nem szeret, a másik csapat pedig akkor ők sem fognak. A másik lehetőség, hogy ameddig nem árulom el, addig ez olyan lesz, mint az ügynökakták. Föl lehet hozni mindig, minden alkalommal, egészen addig, amíg kéne. Ez olyan, mint a Ferrari-s kártya az autós kártyában, legalábbis a gyerekkoromban, hogy ez majdnem mindent visz, és bármikor be lehet dobni, úgyhogy ez egy ördöglakat, és fogalmam sincs, hogy az ő helyében, hál' Istennek nem vagyok, mit tennék.
1: Hát annál is inkább, hogy azért próbálták őt valamilyen szinten rehabilitálni, vagy visszahozni, ha csak kicsiben is, hogy akkor valamilyen családügy, vagy bármivel ő foglalkozzon, és ahogy egyébként kirobbant, rögtön a cseheknél valamilyen demográfiai konferenciára lett volna meghívva, és mondták, hogy köszi, akkor inkább ne gyere. Tehát, hogyha ő ezt, ha nem mond valamit, akkor annak meg lehet-e a politikai kockázat, hogy gyakorlatilag kiírtja magát innentől kezdve a mindenféle akár szakmai fórumokról.
3: Én egyetértek azzal, hogy ez tényleg egy ördöglakat, szerintem így is úgy is kiírta magát mind a szakmai fórumokról, mind egyébként.
1: De azért
3: a politikai...
1: volt egy rehabilitáció, amikor ő finoman nem reflektorfényben, de azért kapott feladatot.
3: Próbálták, és ugye Varga Juditot is próbálták, ugye volt ez a sejtetés, hogy majd visszahozzák ugye a kampányra Varga Juditot, ami hát ugye nyilván a Magyar Péterrel való házassága miatt egy ilyen pikáns eleme lett volna ennek a választási kampánynak. Aztán azért ez se sikerült, nem véletlenül azért csináltunk kutatásokat, amiben már a lemondás után, jóval a lemondás után mértük Varga Judit népszerűségét, és rettenetesen alacsony volt neki, annak ellenére, hogy egyébként ő, mint aktív politikus, egyébként a Fidesz egyik legkedveltebb arca volt, de ez a kegyelmi ügy, ez teljesen, hát gyakorlatilag lenullázta az ő támogatottságát, és ez Novák Katalin esetében sincs másképp, tehát még hogyha ő szeretne is, nem nagyon látok visszautat számukra.
5: Hát meg a kérdés az, hogy hova lenne visszaút. Tehát egy volt köztársasági elnök mit tud csinálni? Tehát nem lesz aktív politikus. Tudja valaki, hogy mit csinál Áder János például? Nekem fogalmam sincs, gondolom horgászik valahol. Tehát tudja valaki, hogy Schmidt Pál mivel foglalkozik? Hát minden esetre hát nem túl átütő, hogy finoman fogalmazzak. Tehát senki nem tudja. Egy volt köztársasági elnöknek nem igazán van nagy politikai mozgástere. Legfeljebb tényleg ilyen szakmai, valamilyen emberbaráti, vagy valami hasonló tevékenységgel foglalkozhatna. Hát így még azt is elég nehéz elképzelni.
6: Mondjuk az pont jó lenne egy volt köztársasági elnöknek, hogy beálljon egy civil szervezet mögé, hogy tiszteletbeli elnöke legyen egy olyan szervezetnek, ami szakmai szervezet. így van, mint egy volt elnök, vagy mint egy volt first lady, az tökéletes lenne mégiscsak, de hát ezzel a renoméval, amivel ő rendelkezik, ez lehetetlen, főleg így, hogy még egyszer mondom, bármikor valóban ki lehet játszani ezt a kártyát ellene, és azt, hogy megpróbálták rehabilitálni, én is azt gondolom, hogy megpróbálták, mert mindig megpróbálkoztak ezzel, és hát itt annál az asztalnál hangzott el a híres mondat, hogy de sikerült. Nem. Ez nem tud sikerülni.
7: Itt szerintem, ami még érdekes, hogy kit tud még ez a botrány magával rántani, mert az egyértelmű, hogy Varga Judit és Novák Katalin, tényleg én azt gondolom, politikai karrierjében nincs visszaút, de hát pont ezek a sejtetések, vagy ezek a hát pletykák, vagy gondolatok, hogy kik lehettek még emögött, akik adott esetben meggyőzhették Novák Katalint arról, hogy írja ezt alá, vagy ugye az igazságügyminisztériumban kik voltak akár ugye államtitkár azok, akiknek felelőssége lehet ebben, azért itt az még kérdés, hogy meddig tud tovább gyűrűzni ez az ügy, és kiknek a politikai jövőjét hát teheti még.
5: Ezek szerintem már nem tényezők. Tehát most az, hogy Répási Róbert szakmai jövője veszélyben van, mert ő volt Varga Juditnak az államtitkára, hát Répási Róbert most kezdett el újra ügyvédkedni. Hát most mi az ő szakmai jövője, amit maga alá temethet a kegyelmi ügy? Semmi. Tehát ezek az emberek már mind megbuktak. Kivétel nélkül megbuktak, mondjuk volt, aki egyenesen egy egyház vezető tisztségébe bukott, ő esetleg még kibukhatna onnan, de hát majd meglátjuk.
1: Nézzük meg, hogy önök mit gondoltak mindenről, mert hogy ez volt ugye a nap kérdése, hogy önök szerint Novák Katalin valaha magyarázatot ad-e a kegyelmi döntésére, és 25%-uk úgy gondolta, hogy igen, 79%-uk pedig azt, hogy nem. És akkor lássunk majd néhány kommentet is, hogy miért vélekedtek így. Mutatjuk már is. Edith azt mondja, hogy csak akkor, ha erre rákényszerítik, különben már eddig is megszólalt volna. Valószínű, hogy magas pozícióban lévő embert véd. Ugye ez szóba került nálunk is most az adásban. Lássunk egy másikat. Erzsébet szerint nem mostanában, de igen, nem tudni, meddig bírja ezt a terhet. Aztán tanúként ki kell hallgatni, akkor már kénytelen az igazságot kimondani. Amúgy megvonnám az összes juttatásait, amit eddig kapott, fizesse vissza, ezt mondja például Imre, és láthatták a többi egyéb kommentet is. Erről is beszélünk, majd ugye szó volt arról, hogy egy vizsgálóbizottságot fognak majd felállítani a kegyelmi ügy kapcsán is, és sok más ügyben is. Nézzük meg egy összefoglalót.
2: Magyar Péter beszédével indul kedden a parlament. Majd a képviselők szavaznak a Tisza többség által javasolt 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakításáról. Ezek között lesz egy, a kegyelmi ügy felelőseit feltáró testület. Szerdán az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot tárgyalja a parlament. Az indítvány benyújtói többek között a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezik. Lépéseket tesznek továbbá a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé. Azt is rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK vagyona nemzeti vagyon.
1: És a parlamenti üléseken egyébként szerdán arról is döntenek majd, vagy legalábbis szó lesz arról, hogy hogyan lehet ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a hatékonyságát növelni, és akkor itt szerintem rögtön valószínűleg ez a lehetséges tárgyalás választ is ad arra a kérdésre, hogy azért az elmúlt sok évben sokféle bizottsági ülésről hallottunk, és gyakorlatilag mindig arról volt szó, hogy ezek teljesen súlytalanok, és gyakorlatilag semmi értelmük nincsen, mert hogy ellenszélben próbál mondjuk az ellenzék bármit bevinni vagy kritizálni. Itt most szerintetek mi lesz a helyzet? Mennyire lehet hatékony egy ilyen vizsgálóbizottság? És akkor, ha még konkrétan egy picit maradhatunk egyébként Novák Katalinnál, én nem látom azt a szituációt, hogy még hogyha meg is kell kötelezően jelennie, mert ugye erről volt szó, hogy ne lehessen kibújni alul, ez lenne az egyik ilyen hatékonyságot fokozó intézkedés, akkor ő bemegy, és akkor ő ott neki kötelező szint vallania egyébként jogilag?
5: Nem kötelező nyilvánvalóan. Tehát arra lehet kötelezni, hogy elmenjen oda, arra nem lehet kötelezni, hogy elmondja, hogy pontosan miért döntött. Ő nem követette bűncselekményt. Tehát itt nem arról van szó, hogy bíróság előtt valaki tanúvallomást tesz valamilyen bűncselekményről. Itt ha akar, akkor elmondhat bármit. Nyilván a vizsgálóbizottságnak nem hazudhat. Viszont a vizsgálóbizottság nem kötelezheti arra sem, hogy elmondja az igazat. És ez szerintem ez egyébként rendjén való. Tehát az nagyon fura lenne, hogyha a vizsgálóbizottságok gyakorlatilag át tudnák venni a bíróságok funkciót, sőt, erősebb jogosítványokkal rendelkeznek, mint a bíróságok. Mert egy bíróság előtt sem lehet arra senkit kötelezni, hogy tanúvallomást tegyen, ha nem akar saját maga. Tehát ez nagyon fontos.
1: De Tamás, annál is inkább, hogy elvileg ugye nem kell indokolnia semmilyen kegyelmi.
5: És nem is szokták
1: jóvá, indokolni. Tehát, hogy eleve persze. Nincs az, hogy kötelező indokolnia, tehát ez inkább egy, amiről beszéltünk, egy politikai vagy etikai nyomás.
5: Hát most általában nem is kell indokolni, mert általában olyan esetekben szoktak kegyelmet adni, amikor nyilvánvalóan látszik, hogy miért adnak kegyelmet. Tehát itt egyébként az volt a döbbenetes, egyébként két olyan kegyelmi ügy volt szerintem, ami döbbenetes. A K. Endre mellett azért ne felejtjük el, hogy terrorizmus elítélt embereknek is kegyelmet adtak. Tehát most oké, hogy az, akit összevertek, az maga is kegyelmet kér, de hát ettől függetlenül nem mentünk föl terroristákat a tetteik súlya alól, már bocsánat. Tehát ez, én számomra ez egyébként majdnem ugyanolyan borzalmas dolog, és erről senki nem beszél, úgyhogy én most megteszem.
6: Az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy egy ilyen vizsgálóbizottságnak az a feladata, hogy kiderítse az igazságot. Szerintem én szoktam néha nézni ilyen szenátusi meghallgatásokat, uh-huh. Persze nem az egészet, vagy hát, és akkor filmekben
1: de
6: is.
1: De fura hobbitok van, mert látom a
6: mert ha nem ez a, ha elhisszük, hogy nem ez a feladata, mert nem lehet ez a feladata, hanem az, hogy befolyásolja a közvéleményt, akkor annak viszont tökéletes, tehát becitálni X vezető fideszest, és megmutatni, hogy nem válaszolnak a kérdésre, megmutatni, hogy takargatnak valamit, az egy két következő nyertes választás, úgyhogy ne legyünk naivak.
1: Hogy dobjam hozzá akkor a párat még ezekből a vizsgálóbizottságokból, ugye a végrehajtási visszaéléseket feltáró, aztán az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, aztán a spontán privatizációt és közvagyon elvesztését feltáró, és van a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró.
7: Igen, tehát ezért jól látszik, hogy ezek mind ilyen kiemelkedő, szimbolikus politikai kérdések, amik az elmúlt éveket meghatározták, tényleg legyen szó a Völner-Sádolügytől kezdve a Szőlő utcáig, ezek mind-mind olyan ügyek, amik tényleg ilyen fontos mozgatórugói voltak a NER bukásának és a lelepleződésének annak, hogy mennyire képmutató ez az egész rendszer, és mennyire más az, amit állítanak magukról, ahhoz képest, mint ami valójában az országban zajlik, és amiket mind-mind Magyar Péter használt arra, hogy szépen a saját népszerűségét és a saját mozgalmát felépítse. Ez, én azt gondolom, teljesen egyetértek, nem a jogi következményei miatt fontos, ez nem egy jogi eszköz, hanem egy politikai eszköz arra, hogy tényleg szépen odaültessék ezeket a vezető fideszes politikusokat, és lehessen mutogatni, hogy hát nem válaszolnak, tehát nyilvánvalóan rejtegetnek valamit. Ez egy nagyon fontos politikai eszköz a Tisza kormány kezében, amellett, hogy nyilván el kell kezdeniük kormányozni is, és egy csomó nehéz intézkedést meghozniuk, és el fog kezdődni ez a típusú apró munka, és közben lesznek majd ilyen nagyon nagy vizibilitást biztosító kommunikációs eszközök is, amiket azért tudnak arra használni, hogy inkább ezeket a saját népszerűségük megtartására alkalmas dolgokat hangsúlyozzák ki.
5: Csak néhány megjegyzés, mert alapvetően majdnem mindennel egyetértek, csak néhány dolog, amiben egy icipicit eltér az álláspont. Az első dolog, szerintem ez kormányzás része. Tehát ez nem igaz, hogy ez nem a kormányzás része. Tehát a Tisza a kezdetektől fogva azt mondta, hogy itt olyan két dolgok vannak, amelyeket a napvilágra kell hozni.